0: dolgozunk rajta.
1: Ugye a közvélemény vagy a magyar futballszurkolók szerintem abban mérik a magyar edzők sikerét vagy hozzáértését, hogy hányan dolgoznak egyrészt az élvonalban, esetleg külföldön, ez a szám azért ez jóval kevesebb talán, mint amit szeretnének látni, és ugye készült vele egy interjú 2022-ben talán, akkor megkérdezték, hogy mikor szerez magyar edző magyar bajnoki címet az NB1-ben legközelebb, akkor még arra nem tudtál válaszolni, ugye ezt megválaszolta az élet, hiszen Borbé Balázs tavaly bajnok lett a Győrrel. Szóval mennyire fontos ez a tendencia, és igen, miben lehet mérni a ti munkátok sikerességét és a magyar edzők hozzáértését?
0: Igen, örülnénk mi is, hogyha több magyar edző lenne külföldi ligákban, mert azért az is méri. Lehet a mi munkánkat is, de ugye a magyar edzőknek a munkáját is. Ugye most egy Szabicsimi dolgozik, a Lőv Zsolt dolgozik külföldön, ugye a Dárdai Pál dolgozott, most ugye ő jött Magyarországra. Tehát alapvetően ugye akár a szerbeknél, a horvátoknál nagyon sokan játszottak is kint külföldön, és nagyon sokan kint is maradtak, és ott ez nagyon bevett szokás, hogy az ismerő, tehát viszik azokat a szakembereket magukkal, akiket tudják, hogy jó. Mi nálunk azért kevesebben vannak, vagy kevesebben maradtak kint külföldön, szerintem az egy jó folyamat, hogyha ha valaki kint tud dolgozni, és ott tapasztalatokat tud szerezni, úgyhogy mi bízunk benne, hogy azért egyre több magyar edző tudja megméretni magát majd külföldön. Nyilván ehhez kell, ez egy folyamat, hogy a magyar edző kelendő legyen, a magyar játékos kelendő legyen. Szerintem az egyik pillanatra, a másik pillanatra ez nem fog így menni. De igen, nekünk nyilván a mi eredményességünket méri az, hogy hány magyar edző dolgozik egyrészt az NB1-ben, hány magyar edző dolgozik külföldön. És mi a tanfolyamokon, akár vezetői tanfolyamokon is nagyon, nagyon erősen rádolgozunk arra, hogy a klubok ismerjék fel, hogy milyen lehetőség van a magyar edzőkben, és hogy ugye nyilván a központi érték az a magyar játékos. Tehát, hogy bárhonnan csűrjük, csavarjuk a történetet, az a magyar játékos az érték. A magyar válogatott, a magyar klubok az érték, és a magyar játékossal pedig az edző van kapcsolatban. És ezt is mondhatjuk, hogy nem csak a magyar játékos az érték, hanem a magyar edző is érték. Úgyhogy a mi szempontunkban, az MLS szempontjából, az edzőképzés szempontjából nekünk nagyon fontos, hogy a magyar edzők is tudjanak érvényesülni. Ezért mondjuk egy Babó Leventének a felcsúti szereplése ezért nagy öröm például számunkra, de hogyha a magyar edzők tudnak teret kapni, akkor annak nagyon örülünk, és lehet, hogy egy picit a mi munkánk is benne van, de itt a kluboknak a tudatossága szerintem legalább annyira fontos, mint mondjuk az edzőképzés. Nem letolva a felelősséget magunkról, mert én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepünk van nekünk is, és ezért szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy akár az edzőképzés, az MLS, hogy a klubokkal való jó kapcsolat, hiszen a klubok és a Magyar Labdarúgó Szövetség szerintem együtt tudunk olyan erősek lenni, hogy egy olyan hosszú távú víziót felépíteni, amiben értékes a magyar edző, értékes a magyar játékos. Ugye pont erről beszéltünk, uh-huh, mondjuk akár a fiatal szabályról, hogy miért történnek ezek a dolgok, mert mi azt gondoljuk, hogy a magyar játékos az érték, az az érték, aki megy a magyar ember a stadionba, és tud a magyar játékosnak tapsolni, és örömet szerez neki, és ehhez meg bár, hogy csűrjük, csavarjuk, a magyar játékos fontos.
1: MLS edzőképző központ vezetőként elmész egy klubhoz, akkor ezzel érvelsz, hogy a magyar edző értékes, és ezeket a szempontokat mondod el, amit most az előbb, vagy még úgy felhívod a figyelmüket, hogy ne csak rövid távon gondolkozzanak, vagy úgy hosszú távon, hogy egy ilyen befektetésszerűen külföldi edzőt hoznak, tehát mivel próbálod őket meggyőzni?
0: Én, mint edzőképzés vezető, ha kimegyek egy klubhoz, hogy mondjam, tehát én nem mondhatom meg nekik, hogy ők mit csináljanak, egy minden klubnak a saját döntése, hogy milyen utat választ. Mi annyit tudunk, hogyha bejön valaki tanfolyamra, akár ez legyen edzői tanfolyam, vagy vezetői tanfolyam, mert ugye van sportigazgatói tanfolyam, akadémiai igazgatói tanfolyam is, ahol részt vállalunk. Ott arról próbálunk kommunikálni ugye a vezetőkkel, mert azért túlnyomó részt azért értelmes vezetőkről beszélünk, hogy milyen közép és hosszú távú célok vannak. Ugye ezek
1: ezek sokszor ütköznek, ugye, mert az edzőnek rövid távú eredménykényszer van, a klubvezetők lehet, hogy hosszú távon gondolkoznak, és ezt kéne valahogy összeegyeztetni.
0: Igen, igen, ez mindig nehéz. Ugye általában azt szoktuk, hogy olyan értékeket, olyan esettanulmányokat próbálunk hozni az edzőknek, vagy vezetőknek, ahol már működik valamilyen rendszer, amire mi azt gondoljuk, hogy jól működik. Amire gondoljuk mi, hogy jól működik, ami saját utánpótlásra épült, nem egy vásárlóklub, hanem egy nevelőklub, mint mondjuk egy Dinamo Zágráb, vagy egy PSV, vagy nagyon sok olyan klubot tudunk mondani, ami nem gigaklubok, de abból tartják úgymond fenn magukat, és abból alkotnak értéket, hogy fejlesztenek, sokszor saját nevelésű játékost, azokat tudatosan beépítik a felnőtt csapatba, és azokat értékesítik mondjuk külföldre, és ez nekünk nagyon szimpatikus, azt gondoljuk, hogy a magyar labdarúgásnak is ez az útja. És sokszor hozunk be olyan esettanulmányt, amivel azt tudjuk mondani, ezek közép és hosszú távú célok. Tehát a rövid távú cél az edzőnek, amit igen, mondtál, hogy nyerjen meg a mérkőzést, vagy a bajnokságban minél előrébb jussak, viszont a klubnak pedig van egy olyan optimális esetben egy olyan víziója, amiben ő olyan értékeket akar képviselni, beépíti a saját fiatalját, fejleszti, beépíti, és értékesíti, és az ebből bejövő pénzből pedig visszaforgatja a klub működésbe, és mi azt gondoljuk, ezek nagyon-nagyon fontos értékek, és igazából erről sokat beszélgetünk a kluboknak az edzőivel, szakembereivel. Nyilván ez egy ellentét. Én a prós edzőknek szoktam azt mondani, amikor valaki azt mondja, hogy a prós edző annak egy fontos dolga, hogy nyerje meg a meccset. Én nem ezt gondolom erről. Én azt gondolom erről, hogy a pró edző az ő pró edző, hogy ezt balanszba tudja helyezni a rövid és a hosszú távú célokat balanszba tudja hozni, és ez nagyon nehéz. Mert ugye, hogyha nem nyersz, vagy ha őszintén beszélünk, ha nem nyersz, kirúgnak.
1: Így van.
0: Tehát, hogy erről nincs mit beszélni, viszont a magyar futballnak vannak olyan értékei, amiben nekem meg kell találnom ezt a balanszt, hogy a játékost én fejlesszem, betegyem, még akkor is, ha kockázat van benne, mert hosszú távon nekem a klubomnak, a magyar drogásnak nagyon nagy profitot hoz. De egyébként ugye a prósokkal, mondtam, ugye a Dinamo Zagrebnél és a PSV-nél voltunk pont ezért, hogy egy olyan példát tudjon az aktuális klub mutatni, hogy ők, nekik milyen kihívásuk van abból, hogy berakják a fiatalt, és ők is elmondták, hogy igen, tudják, hogy hibázni fog. És tudják, hogy egy pár meccs lehet el is fog menni rajta, de akkor is berakják, mert ők ebből élnek, nekik ez a legfontosabb, hogy az a fiatal, az úgy legyen fejlesztve, berakva. Így van, nyilván nem egy szélsőségről beszélünk, tehát nem tizet építenek be egyszerre, hanem néhányat, amit elbír a csapat, de ugye a vezetőedzőt is úgy igazolják, hogy ezt tudja, hogy ez ennek a klubnak, vagy ezeknek a klubmodellnek ez egy nagyon fontos tényezője, és ezt tudomásul is veszik. Azt nem felejtem el, amikor a Dinamo Zagrebnél voltunk még a Gerazoliék, Timár Krisztiánékkal, akkor megkérdezték a sportigazgatót, hogy náluk szokott-e olyan nehézség lenni, hogy a klub azt mondja a vezetőedzőnek, hogy ez a játékos nekünk fontos, építs be, és az a vezetőedző azt mondja, hogy de nem elég jó. És azt mondta a sportigazgató, hogy igen, szokott ilyen nehézségünk lenni, de ha nem Pistike, akkor Józsika. Tehát, hogy igen, mindenhol vannak nehézségek, de mivel ez a klubmodell, ez a klubműködés, ezért beépítik azt a játékost, és szerintem ez úgy működik, mint minden, mint az üzleti szférában is. Ha jön egy új, akkor van egy befektetési fázisom.
1: Képeznem kell. És egy bizonytalansági fázis is.
0: Igen, és nem hoz pénzt nekem, mert én nekem fejlesztenem kell, képeznem kell, és van egy lefele ívelő spirál, és aztán utána egyszer, ha potenciál, és jól választottam ki, akkor előbb-utóbb ő nekem visszahozza ezt sokkal-sokkal magasabb szinten, mint amennyit én belefektettem, és szerintem ugyanez a magyar, a fiatal játékosoknak a fejlesztés és beépítése, hogy igen, tudomásul kell jönni, hogy van egy olyan időszakasz, amikor lehet, hogy van egy picit nagyobb kockázat benne, mert fiatal. De a magyar labdarúgásnak és a magyar kluboknak szerintem nélkülözhetetlen, hogy azt felismerjék, és szerintem már többen fel is ismerték ezt, hogy nincs más utunk, az, hogy jól kiválasztjuk őket, jól fejlesztjük őket, és beépítsük őket, nyilván nem szélsőségesen, mert túl sok fiatalt nem bírem, az nyilván negatív hatással lesz komolyan az eredményre, de hogy alapvetően ez a rövid és a hosszú távú céloknak az egyensúlyba hozása szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a klubműködésben, és én ezért is mondtam, amikor előtte beszélgettünk, hogy igen, az edzőt is vizsgálhatjuk úgy, hogy mint edző borzasztóan fontos láncszem, hogy a játékosokat kinevelje, fejlessze, de hogy én edző és klub nem tudom külön nézni, mert egy erős klub tud

0: olyan irányvonalakat adni az edzőnek, még akkor is, ha ő a rövid távú célokat akarja, mert nyilván az állását azért meg kell tartani, hogy a klub tud olyan irányvonalakat adni, amiben balanszba tud kerülni a rövid és a hosszú távú cél, és én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon nehéz, és azért hoztam fel példaként a ProLicenst, hogy igen, a ProLicenst-esek esetében én minden esetben elmondom ezt, hogy ez egy nehéz dolog, de azért vagytok ProLicenst-esek, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljátok.
1: Megadjátok. Jól gondolom el, hogy azok az edzők, akik az edzőképzésre járnak, korábban, amikor például az NB1-ben jellemzően külföldi edzők, vagy számos külföldi edző ült a kispadokon, esetleg elkeseredtek, hogy úgy sincs esélyem a legjobb kluboknál a kispadra kerülni. Most, hogy Borbély Balázs egyrészt, ugye, ahogy említettük, a Győrrel bajnok lett, majd idén, vagy ebben az idényben már a Ferencvárossal ér el nagyon szép sikereket, vagy Babó Levente ugye a Puskás Akadémiával vezeti a bajnokságot, hogy ez egyfajta motiváció, és ennél jobb talán nem is történhetett volna, hogy igenis Borbély Balázs is megmutatja, hogy magyar edzővel is tud a Ferencváros nagyon szép teljesítményt nyújtani, és ez nem azt mondom természetesen, hogy kikövezi az utat, de talán egy kicsit megkönnyíti a többi fiatal magyar edző, vagy rutinos magyar edző dolgát is.
0: Biztos volt egy nem pozitív érzés a magyar edzőkben, amikor kevesebb volt. De én alapvetően azt látom, tehát több olyan magyar edzőt látok, aki motivált, és mondjuk nem tudja ez a kedvét szegni. Ezt tudomásul kell vennünk, hogy igen, most nem nagy a presztízse a magyar edzőnek, és dolgoznunk kell ezen. Tehát, hogy szerintem én nem gondolom, hogy ez tragédia. Igen, van egy ilyen állapot, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha nagyon keményen dolgozunk, nagyon sok munkát belerakunk, és látják egyre többen, hogy van egy-két, vagy vannak olyan magyar edzők, akibe igen lehet bízni, és nagyon magas munkamorája van, tehetséges, érti a futballt, mert nyilván mindenhol, akár hova megyünk, vannak jó edzők, kevésbé jó edzők, meg tehát nem annyira jó edzők, mint Magyarországon is. Tehát, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden magyar edző jó, de az ellenkezője sem igaz, és az is igaz, hogy azért most nem olyan nagy a presztízse mondjuk a magyar edzőnek, de ezekkel a lépésekkel, amiről beszéltél, szerintem egyre tudjuk visszahozni, és én azért örülök pont ezeknek a például, akiket kiemeltél, vagy még nyilván van más magyar edző is, mert akkor azzal tudják bizonyítani, hogy igenis azért vannak olyan edzők, akikre lehet számítani, de hát ez egy lassú folyamat. Ugyanúgy, mint társadalmi szinten, amiről beszéltünk, hogy nagyon fontos a sok mozgás, ez is egy hosszú folyamat. Ez az UEFA is, FIFA is most folyamatosan, most nem akarok elkanyarodni, de hogy a női labdarúgást nagyon fontosnak tartja. És hogy a nőket bevonzani a sportban, mert felismert, hogy nagyon fontos a nő, fontos, hogy az anyák olyan impulzusokat adjanak a gyerekeknek, hogy igen, akarjanak sportolni, kijönni a meccsre, megnézni. Tehát, hogy ez mindegyen társadalmi szintről próbál úgymond támadni az UEFA, hogy minél népszerűbb legyen a sport, minél több mint embert érjen el. És ez ugyanúgy a magyar edzők szempontjából is, hogy ez egy lassú folyamat, ahol bizonyítanunk kell. Tehát jól kell dolgoznunk, és ez egy nehéz dolog. Ugyanúgy a Babó Leventének is nehéz dolog, hogy oda került az NB1-be, mert nyernie kell, mert akkor lesz hitele, de az is látszik rajta, hogy egy teljesen struktúrált futballt játszik a csapata, abszolút. Látszik a szakmai irányvonal is, és eredményes is. Hála Istennek ezt a rövid-hosszú távú célokat jelen esetben még balanszba tudja hozni, úgyhogy bízunk minden magyar edzőben, hogy ezt megfelelően tudja kezelni.
1: De mi a tapasztalatod a klubvezetők részéről is? Van egyfajta nyitottság, hogy látják ezeket a példákat, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor bízzunk a magyar szakemberekben.
0: Szerintem biztos. Tehát, hogy alapvetően én, ha beszélgetek egy sportigazgatóval, én sokszor meg szoktam kérdezni tőle, hogy ha esetleg a mostani vezetőedző, nem tudom, van egy rossz szezon, rossz periódusa, és azt mondjátok neki, hogy szia, megköszönitek a munkáját, van-e következő mögötte? Van-e magyar edző? Tehát ugye arra vagyok kíváncsi, hogy van-e struktúrált gondolkozás abban, hogy van-e a klubon belül egy olyan utánpótlás edző, vagy egy másik csapat edző, akit én építek, akit én fejlesztek, az, hogy most az edzőképzés, vagy külföldi tanulmányút, vagy valaki a klubon belül egy szakmai vezető mentorálja, az nyilván az már részletkérdés, de hogy van-e olyan ember, mert hogy szerintem fontos a klub oldaláról, hogy ne csak a játékost építsük, hanem az edzőt is építsük, és igen, én bízom abban, hogy egyre-egyre több klubnál lesz sportigazgatói vezetői oldalról olyan gondolkozás, hogy igen, már én építem a mögötte lévő edzőt, és én foglalkozok vele, és én fejlesztem, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy a játékost kifejleszti, de az edzőt kifejleszti. Mm-hmm. És ugye itt van az edzőképzés, de az edzőképzésnek nagy a feladata, de azért nagyon limitált időegységben tudunk találkozni az edzőkkel. Most 25-30 között csináltunk egy statisztikát, csak arra egy SWOT-ot, PEST analízist, hogy mégis miért legyenek a kiemelt területek, amire nekünk fókuszálnunk kell, és megnéztük, hogy mennyi időnk van arra, hogy az edzőkkel találkozzunk, és egyébként az jött ki, hogy 96%-ot klubkörnyezetben van, és 4%-ot van bent edzőképzésen. Ezzel nem a felelősséget akarom letolni, hanem nekünk ez arra volt szükségünk, hogy ha ennyire limitált a tanfolyamok kereteink között a találkozásunk, hogy tudunk még támogatást nyújtani nekik, és azért alakítottuk át egyébként a kreditpont szerzést, hogy minél többet tudjunk kontaktálni, akár konferencia, workshop vagy webinár keretein belül a magyar edzőknek. Tehát, hogy igazából azt akartam ezzel mondani, hogy fontos, hogy akár mi szövetség oldaláról támogassuk az edzőket, de a klubon belül, a klubon való belül lévő munkába, hogy ott egy szakmai vezető, vagy szekcióvezető, vagy bárki, aki az aktuális edzőkért felel, ő megadja azt a támogatást mind szakmailag, mind pályafutás szempontjából, hogy legyen még olyan edző a jelenlegi edzők mögött, aki építhet. És a magyar futballnak értéket képvisel.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk továbbra is Fórián Zsolt, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetője, és az első fél órában próbáltuk megvilágítani azt a tevékenységet, azt a munkát, amit Zsolt által vezetett képzésközpont folytat. Arról is beszéltünk, hogy ugye ezek a hosszú távú, rövid távú célok muszáj, hogy megjelenjenek. Az edzőknek is más a céljuk, és a klub vezetőknek is, de talán kimondhatjuk azt, nem, hogy van ebben egy előrelépés, van egyfajta egymásra utaltság, ami azt eredményezheti, hogy a közös úton mindenki megy egyre tovább egy irányba, és akkor talán így a klubvezetők is egyre jobban bíznak majd a magyar edzőkben.
0: Igen, én azért mondom sokszor, hogy nehezen tudom külön kezelni a klubot és az edzőt. És korábban beszéltünk erről, hogy mik azok a klubmodellek, amik mondjuk számunkra mondjuk szimpatikusak, vagy azt gondoljuk, hogy ez lehet a magyar kluboknak is egy irányvonal, és az egy közös nevező mindegyikben, hogy törekszenek a gazdasági alapon való működésre, ami nálunk azért nem mindig volt így, sőt, és szerintem az, hogy a klubok, most már azért egyre több klub látszik, hogy próbál játékos eladásból úgy fenntartani magát, vagy legalábbis nagy részét megteremteni a klub működésnek, hogy valójában ne külső forrásokból kelljen ezt behozni. Hogy ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy egyre több klub próbáljon elmenni az irányba, hogy gazdasági alapon működjön. Miért mondom én ezt? Mert ugye ez rengeteg pozitív folyamatot hoz. Hozza azt a pozitív folyamatot, hogy nyilván megnézik a klubok, hogy mikből tudok én pénzt csinálni, úgymond. Mik azok, és hogy nyilván vannak tévéközvetítési jogdíjak, van egy pár dolog, de azért a legnagyobb összegeket mindig a játékos eladásból tudják. És ez is, ha már beszéltünk a fiatal játékosról, és beszéltünk a magyar játékosról, akkor ez is egy fontos szempont, hogy ha én gazdasági alapon akarom, vagy az irányba akarok elmenni, működtetni a klubot, akkor nekem felértékelődik, mint érték a saját nevelésű játékos, mert ugye az relatíve kevés pénzből, és lojálisabb, és rengeteg előnye van annak, hogy valaki saját nevelés, de ez nem csak a játékosokra, hanem az edzőkre is igaz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a klub, aki elkezd egy picit gazdasági alap irányába elmozdulni, az automatikusan rengeteg pozitív folyamatot fog hozni magával. Ez azt is hozza, hogy én a minőségi edzőket akarom, akinek magas a munkamorája, akinek hát olyan edzői szkíjei vannak, ami a nemzetközi piacon megállja a helyét, aki nemzetközi szintre nevel játékost. De hozzáteszem, hogy nem lehet külön kezelni a dolgokat, a nevelést és a beépítést, mert lehet jól nevelni, ha utána nincs meg.
1: Nincs az, hogy
0: igen, nincs játékperc. Tehát, hogy itt van egy tudatos beépítés is. Azért rengetegszer látom azt, hogyha most nem akarok konkrét példát mondani, mert nem akarok senkit megbántani, de hogy látom, hogy nem jobb az edzés, nem jobb az edző, de úgy épülnek a klubmodellek, külföldről beszélek, hogy berakják a fiatalt. Tehát a képzés biztos, hogy nem jobb, mint mondjuk Magyarországon, de van egy úgymond rákényszerített klubmodell, hogy akkor maradsz életben, hogyha ha te eladsz játékost, és berakják a játékost, és értékesítik. És ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a képzés, de szerintem mind a kettő fontos. Az sem működőképes, hogy jó a képzés, de egyébként nincsen kimenete a játékosnak. És ez szerintem nagyon sok pozitív folyamatot tud generálni klubszinten, és egyébként labdarúgás szinten egész országban.
1: Használtad ezt a szót, hogy ki nem kényszerített valamilyen szinten, akkor behoznám a magyar szabályt, vagy magyar ajánlást is, ami ugye azért kapott kritikákat a klubok részéről, viszont megint azt mondom, hogy a laikus vagy a futballszurkoló szemével nézve ez pozitív folyamatokat indított el abszolút. Hát ha látjuk, hogy hány magyar játékos lép pályára hétről hétre például az NB1-ben, akkor ez mindenképpen üdvözítő és hasznos lépés volt, nem?
0: Igen. Igen, ugye sokszor beszélünk, hogy nem is szabály egyébként, hanem ajánlás, és nem muszáj, nem muszáj, de hogyha valaki ezt szeretné használni, akkor nyilván... Tehát ez nem egy kötelező dolog. Igen, azért látjuk, hogy mielőtt bevezetésre került, azért nagyon nem álltunk jól fiatal percek tekintetében, és statisztikában annyira így fejben nem vagyok jó, de én úgy tudom, hogy most talán a dánok után másodikok vagyunk így Európában, így fiatal játék percek tekintetében. Most hallottam valamelyik nap ezt a statisztikát. Hogyha csak harmadikok, negyedikek vagyunk is, és
1: az
0: nem
1: is
0: pontos,
1: jó.
0: Mert változott azóta mondjuk a hétvége miatt, akkor az is jó. Tehát, hogy összességében azt gondolom, ugye mindig oda tudok visszakanyarodni, mi az érték, a játékos, a magyar játékos, és ez is miért történt, ez az ajánlás, vagy szabály mondjuk bárminek, azért történt, hogy azt az értéket szeretnénk, hogy azt szeretnénk, hogy a magyar játékos játszon, kapja meg a magyar játékperceket, minél magasabb szinten futballozzon, és akár menjen ki külföldre, legyen a magyar válogatott, és a magyar ember ki tudjon jönni, és meg tudja tapsolni a stadionba, és igazából ez az érték. Úgyhogy igen, ez a fiatal szabály, ez valójában amúgy elérte a célját. Az egyik kollégám szokta azt mondani, hogy gyógyszer vagy vitamin, ez egy picit az én értékrendemben egy picit gyógyszer, de muszáj volt. Tehát ez a gyógyszer muszáj volt azért, mert hogyha esetleg a klubok bátrabban használták volna a magyar fiatalokat, akkor nem kellett volna a gyógyszer. Egy kicsit lehet élesen fogalmazok, de ugye a gazdasági alap viszi el az irányba, hogy vitamin legyen, és önszántából rakja be a klub. A fiatal szabály ezt egy kicsit megösztönözte, vagy megpróbálta erősíteni ezt az egész dolgot, de összességében azt gondolom, hogy elérte a célját. Mi abba bízunk, hogy, és ebben látunk abszolút pozitív folyamatokat, hogy egyre több klub ismeri fel ennek a létjogosultságát, hogy mi is az érték, és hogy miért fontos a magyar játékos, és lehet, hogy ki lehet vezetni majd ezt az ajánlást, mm-hmm. vagy szabályt, nem tudom, x év múlva, mert a klubok saját önszántukból építik a fiatalt betudatosan, és az lenne nekünk a legnagyobb boldogság.
1: Ugye az elmúlt négy Nemzetek Ligája mérkőzés kapcsán sok szó esett arról, hogy Salai Rolandot és Varga Barnabást nem lehetett pótolni, nagyon nehezen talált a szövetségi kapitány a helyére olyan játékost, aki tudja pótolni ezeket a klasszisokat, és akkor mindenki azt mondta, hogy az elmúlt években miért nem nevelte ki az utánpótlás edzők, vagy a klubok olyan fiatalokat, akik odaérhetnek a magyar válogatottba, szóval erről mit lehet mondani, és azért itt az akadémiai rendszer hatékonyságát is behozhatjuk.
0: Igen. Van, tehát hogy nem mondhatom azt, hogy hátradőlhetünk. Tehát tény, hogy egyre jobban kell dolgozunk, most megint nem közhelyeket akarok puffogtatni, de igen, jobban kell dolgoznunk nekünk is, magyar edzőknek is, hogy egyre több olyan játékosunk legyen, hogy az aktuális szövetségi kapitánynak kevesebb ilyen gondja legyen. Igen, én azért a mostani pozitív folyamatokat látva én azt gondolom, hogy mindig lépegetünk előre, de van még hol dolgozunk, igen, tehát, hogy ez nem tudom megkérdőjelezni, vagy azt mondani, hogy ez nem jogos észrevétel. Én erre mondom, hogy a gazdasági alap rengeteg pozitív folyamatot fog generálni, és ez a kiválasztásnál is. Tehát azért volt olyan időszak, amikor kiválasztás szempontjából mi nekünk van egy teljesítménypotenciál, van egy olyan gondolatunk, amit a tanfolyamokon is nagyon sokat beszélgetünk az edzőkkel erről, kiválasztás szempontjából is, hogy neked a teljesítménye fontos, vagy a potenciál. A teljesítmény az, aki ma neked teljesít, lehet, hogy korán érő, lehet, hogy egyébként nem lesz belőle labdarúgó, de most ő fizikális állapotából adódóan most vele nyered meg a meccset, vagy a potenciál, aki még lehet, hogy későn érő, vagy évvégi, vagy egy csomó olyan dolog lehet, ami miatt nem tud olyan teljesítményt leadni, de látszik, hogy ő belőle lesz a labdarúgó, mondjuk ez nyilván egy bizonyos kor felett látszik. Tehát, ezek a folyamatok azt generálják, hogy te a potenciált keresd, ne a teljesítmény. Lehet, hogy a potenciállal most te ki fogsz kapni, de belőle lesz a labdarúgó, és hogy ezek rengeteg pozitív folyamatot generál, az, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akiből majd olyan 9-es lesz, úgy fejlesszük, úgy építsük be. Én bizakodó vagyok, mert szerintem jó folyamatok vannak, de tény, hogy azért van még mit dolgoznunk ezen.
1: Az, hogy pozitív folyamatok vannak, az miben fog kicsúcsosodni? Te azt látod, hogy például az U21-es válogatott, ugye most friss hír, hogy biztos, hogy nem lesz ott a legközelebbi olimpián, tehát hogy utoljára ugye talán Bicskei Bertalan ért el nagyon szép nemzetközi sikert, amikor az IFI EB-t megnyerte a magyar válogatottal, tehát hogy ez, hogy pozitív dolgok vannak és jó úton haladunk, ugye ezt lehet hallani mindig az utánpótlás nevelésben is, hogy a jövőnek nevelünk, majd jön az eredmény, de hogy mikor fog ez kicsúcsosodni, kézzelfoghatóvá válni, erre mit tudsz
0: Én mondani? Én a gazdasági alapra mondom, hogy pozitív, tehát az fog hozni pozitív változásokat, mert hogyha felelőtlenül költhetem a pénzt, akkor szerintem ott nem lesz felelősség. Megtalálni a legjobb szakembert, megtalálni a legjobb játékost, megtalálni a potenciált, és hosszú távú célokat lőni, szerintem az pozitív. Ha említetted az U21-et, szerintem az is egy fontos dolog, hogy lehet, hogy egyébként keveset kommunikálunk, mi akár mint edzőképzés, mert
1: szerintem kifelé,
0: igen. Uh-huh. Igen, szerintem én azt gondolom, lehetek önkritikus, hogy keveset kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. Szerintem az a cél, hogy mondjuk 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. És hogy ez szerintem ez nagyon nagy eredmény. És most a német Anti, vagy előtte a Gara Zoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21, vagy a Szélesi Zoli, ugye nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosokat, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A válogatottba tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, és tehát, hogy ez egy, tehát én dolgoztam második csapatedzőként annó Debrecenbe, még a Kondás elemér alatt, és az egy nagyon speciális helyzet, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat, és hogy ezért az U21 az ugyanúgy, hogy egy második csapat, és szerintem én úgy tudom, hogy most 9 olyan játékos van fent az A keretben, aki egyébként lehetne U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők most lehet, hogy megköveznek egy páran ezért, de én ezt teljes messzélességgel azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni. Vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél, azzal az talán nem, én nálam nem az az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál.
1: Tehát a nagyszámok törvény alapján a spanyoloknál is sok fiatal van a felnőtt válogatottban, de van egy olyan merítési bázis, hogy az U21-ben is ki tudnak állítani egy jóval erősebb keretet, mint
0: igen.
1: A miénk.
0: Hát igen. Tehát, hogy szerintem a magyar labdarúgásnak, az U21-es csapatnak a feladata az, hogy előkészítse az A válogatottra a játékosokat, és amikor készen vannak, azt mondja az A válogatott stábja, a Marco, hogy ő kell nekem, és ő alkalmas rá, akkor ő felmenjen. És most 9 ilyen játékos van. Én azt gondolom, hogy, hogy neki ez az 21. Tudom, mindig, ugye mindenhol az eredmény az nagyon fontos, és ezért mondom sokszor, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Az aktuális szövetségi kapitány is tudja, hogy fontos az eredmény, mert az alapján ítélik meg. De én azt gondolom, hogy egy 21-es edzőnek nem ez a KPI-ja. Az a KPI-ja, hogy hogy tudja menedzselni azokat a gyerekeket, hogy támogatja ezeken a meccseken, hogy oda tudjon érni, és egyébként ugye a kluboknak is, tehát ezt a kluboknak úgymond köszönhetjük, mert ők dolgoznak a játékosokkal. Egy válogatott edző, ő versenyeztet. Tehát, hogy én az elég sokat vagyok ott a válogatott körül, és nem felmentve őket, de egy válogatott edző kiválaszt, és versenyeztet. Tehát, hogy a képzés az a klubokba történik. Itt van egy meccs mínusz egyet, meg egy meccs plusz egyet, tehát ott tényleg nagyon korlátozottak a lehetőségek, vannak, és ez nagyon jó kezek egyébként a játékosoknak a nemzetközi fotballt megismerni, hogy egy kicsit másabb ritmusa van, másabb azért ezek a mérkőzések, mondjuk mint egy magyar bajnoki mérkőzés, de hogy alapvetően szerintem az 21 csapatnak ez az elsődleges. És erre mondtam, hogy nem biztos, hogy mindig megfelelően kommunikálunk, mert szerintem ez a feladata az 21-es csapatnak.
1: Hogyha felteszi egy futballszurkoló a kérdés, hogy egy spanyol edző miben jobb, mint a magyar edző? Miben vagyunk lemaradva? Ugye most már azt látni, hogy egy edző nem egyedül dolgozik, hanem nagyon komoly szakmai stáb segíti a munkáját, adatok vannak, monitorozások, erőnléti edző, videóelemző, sorolhatnám. Szóval mi az, amiben előre kellene lépni, és mi az, ami tanulható, mi az, amihez, nem tudom, évek, vagy a például a klubokban folyó munka is elengedhetetlen, és mi az, ami az edzői személyiség felelőssége, hogy valaki tanulni akarjon, és mindig a haladjon a korral.
0: Nem tudok általánosítani, mert van jó magyar edző is, és nem jó magyar edző is, és biztos spanyol jó edző is, jó edző is, nem jó edző. Az biztos, hogy a munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésbe, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésbe, és vagy munka után jött az edző, ez már elmúlt, ugye, azért már elég régóta elmúlt, de ugye, és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy egyébként 4 óra alatt én letudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogyha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkozik, és megtalálja ezeket az edzőket, láss Babó Levente például, vagy a Borbé Balázs, akkor szerintem be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Nyilván hozzáteszem, hogy nyilván ezen a területen is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző, és látok sok jó edzőt, és én azokra szeretnék inkább építeni, és a jó edzőnek magas a munkamorálja, nyilván rengeteg olyan skill kell az edzősködéshez, ami meghatározó, hogy jó lesz, vagy nem. Nyilván...
1: Csak jó labdarúgóból lehet később jó edző?
0: Nem, ezt látjuk egyébként, hogy nem. A volt jó labdarúgóknak szerintem ott, én nekik, mikor beszélgetünk egy B+ tanfolyamon, vagy vannak ugye kifejezetten volt profiknak szervezett tanfolyamaink, amit az UEFA indít, és ugye ezt nekünk is indítanunk kell. Egyébként szerintem jók tudnak lenni ezek a tanfolyamok. Én mindig azt mondom el nekik, hogy szerintem a munkamorál választja meg. Hogy jó edző lesz-e, vagy nem. Mert általában azért ők értik a futballt. Ebben nőttek fel, tudják, milyen az öltözői hangulat, értik, érzik a futballt, de bele kell rakni azt a irdózatos mennyiségű munkát, és szerintem van közöttük sok, de van olyan, aki nem. És ezt nekik el kell dönteni, hogy akarom csinálni, vagy nem akarom csinálni, mert szerintem bennük nagyon nagy lehetőség van. Mert egyrészt tekintélyek, és ha ők mondanak valamit, akkor arra felfigyelnek az emberek, és én ezért szoktam nekik mondani, hogy ha ti csináltok valamit, az nagyon fontos. Ha pozitív, az is nagyon nagy hatással van a közegre, ha negatív, az is nagyon nagy hatással van a közegre. Úgyhogy én inkább azt szoktam nekik mondani, ha azt érzed, hogy nem tudod belefektetni azt a munkamennyiséget, akkor inkább ne csináld, menj el más területre, viszont ha igen, akkor csináld, mert nagyon pozitív folyamatot tudsz generálni, mert hisznek neked az emberek, a játékos pályafutásodból adódóan is hiteles vagy, és érted a futballt, és ha belefekteted azt a mennyiségű munkát, akkor te belőled nagyon jó edző lehet. Annyi, hogy általában sietni szoktak, és azt is el szoktuk mondani, hogy ne siess, mert azzal tudod kinyírni a karrieredet, tehát legyél türelmes, és belül szerintem lehet, csak türelmesnek kell lenni.
1: Ahogy a játékosnál kell a játékperc, ugye az edzőnél igen, kell a kispadon
0: a gyakorlati tapasztalat,
1: ugye?
0: Nagyon kell, igen, és inkább utánpótlás szinten hibázon, úgy hibázon, tehát nyilván nem a játékosok kárára, hanem az ő mint edzői tapasztalat kárára, mert ha nagyon hamar akarnak felérni a csúcsra, akkor ott fognak hibázni, és ott egy-két hiba van, és utána ki lehet írni nagyon hamar magunkat ebből a dologból. Úgyhogy szerintem ők bennük sok van, de őket is fel kell építeni, és ők nekik is tudomásul kell venni, hogy ez egy teljesen más kávéház. Én most labdarúgó voltam, és most akkor áttérek akár edzői, akár vezetői oldalra, és tapasztalatot kell szerezni. Egyszer egy prótanfolyam diplomaosztóján a Csányi elnök úr volt ott, és azt mondta, hogy 20 év tapasztalatot pont 20 év alatt lehet megszerezni, és teljesen igaz. Tehát, hogy
1: igen,
0: hogy muszáj tapasztalni nekik, és akkor abúgy sok lehetőség van bennük.
1: Tehát azt mondod, hogy jó a helyzet, nyitottak az edzők, szeretnének tanulni, azért korábban, évekkel korábban volt azért olyan történet, hogy nagy nevű edző jött Magyarországról, nem emlékszem pontosan, talán Ferguson vagy Arsène Wenger, nem emlékszem, és hogy legendás volt az, hogy lehetett kérdezni, és senki nem akart semmit tudni, és az egy kicsit olyan furcsa volt, szóval azért e tekintetben is van-e előrelépés?
0: Én azt mondtam, hogy van sok olyan, aki jó lehet, és van benne potenciál, de van olyan, akinek alacsony a munkamorálja. És természetesen mindenhol, de van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kluboknak meg kell találni azokat a jó edzőket, akikbe van potenciál, és lehet fejleszteni. Az, hogy nem kérdeztek a magyar edzők, én azt gondolom, hogy mi abba szocializálódtunk, hogy nem kérdezünk. Tehát, hogy mi a tanfolyamainkon is az UEFA is, a FIFA is a mi irányunkban folyamatosan ugye olyan képzéseket tart, én is, ha megyek konferenciára, akkor leginkább azzal a kapcsolatban vannak ott meetingek, meg workshopok, hogy tudunk információt átadni, hogy tudjuk az edzőket bevonni a tanulási folyamatba. És ugye mi nem ebbe szocializálódtunk, hogy oktatásrendszeri szempontból, társadalmi szempontból sem, hogy mi bátran felvállaljuk a véleményünket. Azért én is, mikor tanultam, azért, ha nem pont úgy mondtam el a nyelvtani, nem tudom szabályt, akkor azért nem volt ötös. Tehát, hogy ezt tanuljuk. Tanulja a magyar ember is, tanulja. És hogy én azt nem azt gondolom, hogy ott az történt, hogy nem érdekelte a magyar edzőket, egyszerűen unkomfortosan érezte a magyar ember alapvetően ebbe, és hogy mi is a tanfolyamokon egyrészt mi is tanuljuk, mint oktatók, hogy tudunk interakciót generálni, csoportmunkát generálni, pozitív tanulási környezetet generálni, ahol fel tudom vállalni a véleményemet, el tudom mondani, és azért nem jár egyes. Tehát, hogy ez ugyanúgy minden területen, az, hogy sokat mozogjon a magyar gyerek, ez is egy folyamat, az, hogy a magyar ember, a magyar edző merjen kérdezni, az is egy folyamat, azon vagyunk, próbáljuk bevonni egyébként az edzőket, egyre inkább ők is próbálják bevonni, én azt gondolom, a játékosokat, úgyhogy úton vagyunk benne.
1: Zsolt, ez kiváló végszó volt, ezt akartam tőled kérdezni, hogyha egy ilyen ajánlást, vagy egy ilyen kérésed lenne, vagy kívánságot, hogy miben kellene változtatni, de akkor mindenkinek van ebben szerepe, tehát ez egy közös együttműködés, azt hiszem ebben megállapodhatunk. Forján Zsoltnak, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképző központjának vezetőjének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és szerintem, hogyha a jövőben találkozunk, újabb kérdések lesznek, és ahogy említetted, minden egyes könyvet át kell írni elég sűrűn, hiszen tényleg a labdarúgó sport rettentően változik. Zsolt, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok. Sporttörténelmi léptékkel nézve is új korszakot nyit a Magyar Atlétikában, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ai küldőgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökévé. A sokak számára még versenyzői pályafutása alatt Márton Anitaként ismert és tisztelt olimpiai bronzérmes világbajnoki, ezüstérmes, fedett pályás világbajnok, magyar súlylökő az első nő, aki betölti ezt a pozíciót a hazai atlétika élén. Ebben az alkalomban köszöntöm a stúdióban Tajti Márton Anitát, elnökasszony, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szép napot kívánok.
2: Hát szívből gratulálok, Anita, mert úgy tűnik, hogy te ilyen sporttörténelem írásra születtél, ugye? Tehát az eredményeid alapján is, hiszen máig te vagy az egyetlen világbajnoka a sportágnak, és azért engem az se lep meg, megmondom neked teljesen őszintén, még akkor is, hogyha a te fejedben korábban lehet, hogy ez a szenárió nem is fordult meg, hogy te lettél az első női elnöke ennek a szervezetnek. Szerinted születik az ember arra, hogy valahogy ilyen történelmi léptékekkel mérve is nagy dolgokat hozzon össze?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés valóban. Hát szerintem még, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdezi meg tőlem valaki ezt, akkor is lehet, hogy egy jót kacagtam volna. Hát igen, úgy tűnik egy picit nekem ez a sorsom, hogy itt szépen step by step lépésenként így a sportvezetésben is sikerült egyre feljebb jutnom, ugye most már a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedem most már egy hónapja. Hát én nagyon remélem, hogy ugye nem csak a úgymond a fizikális sportban letett eredményeim miatt, hanem azért ugye az elmúlt években így a sportszervezet irányításban is ugye részt vettem, és hogy egy picit ugye ezzel is sikerült kivívnom azt, hogy a küldött gyűlés úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek erre a pozícióra.
2: Igen, majd mindjárt kitérünk erre, hogy tulajdonképpen azért már egyesület vezetésben és egyéb menedzsmentben is van gyakorlatod, és hogy az vajon mennyire jelentett jó előgyakorlatot, vagy egyfajta mondjuk így modellezését annak, hogy mit jelenthet az, amit relatíve kicsiben csináltál igazából nagyban, de azért a teljesség kedvéért ugye mondjuk el, hogy ennek a tisztújtó közgyűlésnek az előfutára az volt ugye, hogy a 2009 óta hivatalban lévő Gyulai Miklós júliusban lemondott, és aztán ugye a napi ügyek intézésre Dajcs Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki aztán persze szintén maga is, és az is érdekes, ugye, hogy volt kihívót, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egyenesen be lehetett sétálni tulajdonképpen ennek a választásnak a végeredményével szinte biztosan, hanem Kovács Zoltán volt a másik jelölt, a 67 leadott szavazatból 38-an rád, és 27-en Kovács Zoltánra szavaztak. Most, ha eltelt időszakot is nézed, mennyire érzed erősnek végül is ezt a felhatalmazást?
3: Nyilván úgy gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás. Nagyon sokan megkerestek ugye az elmúlt időszakban. Így szerencsére ugye a visszavonulásom óta ugye nem távolodtam el az atlétikától. Egy picit azért ugye a család miatt a háttérbe húzottam, de ugyanúgy ott voltam és tevékenykedtem. Gyakorlatilag az atlétika krémjével tartottam továbbra is a kapcsolatot. Nincs egyszerű dolgunk, de szerencsére úgy érzem, hogy nagyon sok segítőkész és tenni akaró ember van most körülöttünk, illetve így a szövetség új irányítása körül. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog. Úgy érzem, egy kicsit így fölfrissült, fölpesdült az atlétika társadalom az elmúlt hónapokban. Ugye itt azért ez az elnök váltás, ez nem volt egy egyszerű dolog. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, aminek ugye az lett a végeredménye, hogy a Gyulai Miklós ugye lemondott, és akkor ugye új elnök választásra került sor, így gyakorlatilag a Miklós lemondása és a küldött gyűlés között is ugye eltelt azért egy jó másfél hónap, ott is azért látszódott az, hogy egy picit így két irányba megbomlott az atlétika. Most viszont egyelőre azt érzem, hogy úgy tűnik, hogy újra egy irányba húzunk, és ezzel tudunk tovább menni.
2: Jó, hát ha más nem, de hogy egy integráló személyiség kerülne ennek a sportágnak, az elejére már az egy óriási dolog lenne, de szerintem sokkal több van a te személyiségedben, és nyilván a terveid között is. Azért a teljesség kedvéért el kell mondanunk, ugye, hogy nem volt teljes körű ez a tisztújítás, hiszen Németh Zsolt, ugye a világbajnoki ezüstérmes kalapfácsvezető, mesteredző, mások mellett ugye Halász Bence mestere is, illetve Zsivocki Farkas Györgyi, bocsánat, illetve Tölgyesi Előd maradtak. Mennyire jelentett az ő kapacitálásuk számodra, fontos kérdés, mert amennyire tudom, ők komoly támaszaid voltak abban, hogy indulj.
3: Így van, gyakorlatilag ők voltak azok, akik megkerestek, hogy elvállalnám-e az elnöki pozíciót. Ugye 2 évvel ezelőtt volt egy nagy elnökségi tagsági váltás ugye a szövetségben, és onnan indult el ez az egész folyamat. Ott ugye létrejött egy ilyen kétpólusú elnökség, gyakorlatilag nem tudtak igazából egy irányba húzni a továbbiakban, nyilván mind a két oldalnak meg volt a saját elképzelése, véleménye, és ebből alakult ki az, hogy eljutottunk az új elnök megválasztásához, illetve nyilván ugye elnökségi tagok is mondtak le az elmúlt időszakban, illetve ugye felügyelőbizottsági tagok is. Az első ilyen nagyobb, fontosabb lépés talán a tavaszi küldött gyűlés volt, amikor ugye a küldöttek nem fogadták el a szövetségnek a 2025-ös beszámolóját és a 2026-os évnek a szakmai és pénzügyi tervezetét. Ott ugye már látszott az, hogy itt egy váltásra van igény a tagszervezetek felől. Györgyiék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megkeresték a tagszervezeteket, kikérték a véleményüket, tanácsot kértek, ötleteltek, egy nagyon komoly háttéranyagot állítottak össze ebben az időszakban, ami ugye az alapját képezte annak a programnak is, amivel én, vagy hát ugye mi gyakorlatilag ugye elindultunk a tisztújító küldött gyűlésen. Ugye mellettem, ugye az elnöki pozíció mellett ugye 3 elnökségi tagot is kellett megválasztani, illetve 4 felügyelőbizottsági tagot is. Mi gyakorlatilag az elejétől fogva egy csapatban gondolkodtunk, próbáltunk olyan elnökségi tagokat fölkérni, akik így sokrétűen átlátják nem csak a sporthelyzetét, hanem ugye a pénzügyi, gazdasági oldalt, akár a nemzetközi kapcsolatokat, tehát ugye így jött képbe ugye dr. Langár Bence, aki ugye a pénzügyi, gazdasági vonalat képviseli, Molnár Balázs, aki ugye a nemzetközi egyetemi sport, hát hogy is mondjam, ugye a sportolóknak az amerikai vagy akár ázsiai egyetemeknek a kijuttatás, vagy kijutásukat segíti, nyilván ő nagyon sok...
2: Tehát a struktúrában akkor
3: igen, nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és ugyanígy ugye Rukovszki Edével, aki pedig az Európai Atlétikai Szövetségnél jelenleg is ugye dolgozik, így úgy gondolom, hogy most egy elég széles látó szögű elnökség állt össze, és szerencsére a küldöttek is úgy gondolták, hogy hát úgymond a mi csapatunknak szavaztak ugye bizalmat, hiszen tisztán az az elnökség tudott fölállni, akikkel mi együtt gondolkoztunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert egy irányba gondolkodunk, nem mondom, hogy nem volt már olyan kérdés, amiben nem kellett mondjuk egy picit úgymond meggyőzni egymást, tehát szerintem azt nem mondanám, hogy vitatkoztunk, mert nem vitatkoztunk, de igen, de nyilván, tehát hogy lehet véleménykülönbségen úgy gondolom két ember, hogyha meg tudja magyarázni mind a két fél, hogy miért van azon a véleményen, és nem annyi a válasz, hogy azért, mert csak, tehát hogy...
2: Igen, hát ez egyrészt más, azt gondolom, egyfajta tisztelet a másik érrendszere iránt, meg tudása és mi egyéb iránt, de azért szerintem abból, amit most itt elmondtál, azért leszűrtem, hogy az egyik legfontosabb cél, amit láthatólag elértetek, hogy van egy konszenzus, van egy közös akarat, és egy elnök alatt ténykedő olyan elnökség, amelyik tulajdonképpen, ahogy mondod, egy irányba húz, és remélhetőleg ezt a szakma, tehát maga az atlétikai világ, a magyar atlétikai közösség, társadalom a sajátjának érzi, ami szerintem rendkívül fontos. Beszéljünk egy picit, hiszen ahogy besétáltunk ide, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába derült ki, tulajdonképpen még nem jártál itt nálunk, úgyhogy ilyen szempontból is István hozott, és van is most időnk arra, hogy egy kicsit több szemszögből vizsgáljunk meg kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha a következő szűk 50 percben azért beszélgetnénk valamelyest a pályafutásod lezárásáról, aztán nyilván az atlétika gazdasági helyzetéről, néhány anomáliáról, független attól, hogy tudom, hogy még nagyon korai a dolog, nyilván még igazából nehéz átlátni, hogy mit kaptatok, milyen örökséget, de azért mégis ez egyfajta Achilles sarkának tűnt az atlétikai közösségnek az elmúlt években. Mondhatnám, hogy a töréspont egyik része volt a külső szemlélő számára. Aztán nagyon érdekel a véleményed a szakmai munka jelenlegi állapotáról, hiszen azért láthatóan nagy, és hál' Istennek zajos sikerek történnek a Magyar Atlétika házatáján, és hát ami ennél még talán a legfontosabb, ugye, hogy mi a jelen, mi a jövő, a te elnöki elképzeléseidben nagyjából mit vázolsz, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk érinteni, és kezdjük is mindjárt azzal, ugye, hogy azért elképesztő dolgokat vittél véghez a fantasztikus eredményeiden túl, Anita. Ugye én emlékszem, hogy a Covid miatt elhalasztott olimpia után tulajdonképpen röviddel vártad az első babádat, és hihetetlen, hogy Luca születését követően alig pár hónappal már újra edzésben voltál, illetve kvalifikáltál tulajdonképpen a tokiói olimpiára, ahol ugyan nem sikerült döntőbe jutnod, de önmagában ez a teljesítmény is fantasztikus. Így tekintesz erre vissza, nem tűnik-e utólag ez egy picit elsietetnek, vagy neked ez egy fontos bizonyítás volt?
3: Megmondom őszintén, nekem az olimpiának az elhalasztása egy nagyon nagy törés volt.
2: Ezt sejtettem. Akkor nagyon sokaknak ott ez egy mondhatni egy ilyen pályafutás lezáró önhibán kívüli dolog.
3: Igen, így van. Sajnos. Hát én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam 2020 tavaszán, hát még ugye úgy mondom, igen, inkább, hogy évelején, igen, ugye egy fedett pályás világbajnokságra készültünk, amire ráadásul éppen Nanjingban lett volna, ugye nem messze onnan, ahonnan a járvány gyakorlatilag elindult, és tisztán emlékszem, hogy Győrbe voltunk edzőtáborban, amikor így berobbant a híre a járványnak, és nyilván rögtön mindent lefújtak, mi is mentünk hazafele, és ott egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki. Nyilván én legalábbis sportolóként mindig úgy voltam, hogy szerettem így megtervezni mindent, és akkor ugye az volt a terv, hogy itt a 2020-as olimpia után ugye szeretnénk családot alapítani, nyilván akkor én ugye már 32 éves voltam, tehát ugye nem tartoztam a fiatalok közé akkor se. Az olimpiára egyébként akkor már megvolt a kvalifikációm, hiszen ugye 2019 nyár elejétől lehetett ugye kvalifikálni, és ott tényleg egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki, hogy hát ott egy picit ilyen gondolkodóba estünk edzőmmel, Lepedjesi Lászlóval. Ugye nem tudtunk edzeni, bezártak a stadionok, otthon próbáltunk ugye mozogni, és akkor így nagyon, hát vagy úgy mondanám, hogy viszonylag rövid idő alatt arra a döntésre jutottunk, hogy mivel ennyire bizonytalan a helyzet, hogy akkor próbáljuk meg a picit így a családalapítás felé terelni a gondolatokat, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább. És hát így nagy szerencsénkre gyakorlatilag Luca nagylányom így azonnal útnak is indult. Így ugye 2021. január 31-én ugye megszületett, és ugye augusztus elején volt az olimpia, és igazából úgy voltam vele, hogy a várandóság alatt végig nagyon jól éreztem magam, végig mozogtam, edzettem gyakorlatilag a szülés előtti napig, tehát nyilván fokozatosan igen, visszavéve a terhelést. És aztán úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és akkor majd látjuk, hogy érdemes elindulnom, nem érdemes elindulnom. Amit itt érdemes még megemlíteni, hogy volt egy térműtétem sajnos tavasszal, ami egy korábbi sérülésből ered, de azt már a várandóságomat egy igazából nagyon banális sérülésem volt, otthon a kertbe legugoltam, megroppant a térdem, és hát, mint kiderült később, mert ugye akkor nem tudtunk már képalkotó vizsgálatot készíteni, de a meniszkuszom leszakadt, és hát így bekunkorodott a térdkalácsomba, tehát egy ilyen mozgás tartomány visszaesést okozott ez nálam, és hogy elkezdtem terhelni a lábamat újra, hát nyilván előjött, hogy ez egy problémásabb terület, és így muszáj volt
2: nem
3: megműteni.
2: Tudtál akkor teljes értékűen készülni végül is a Tokiói olimpiára, mondhatjuk.
3: Igen, viszont még akkor is úgy tűnt, hogy beleférhet. De valami ott a műtétnél elment, amire igazából a mai napig nem tudjuk sajnos a megoldást, mert sokkal-sokkal hosszabb idő volt a rehabilitáció, mint az indokolt lett volna. Volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen a négyfejű combizmom, mintha nem akart volna működni. Nyilván mentem mindenféle kivizsgálásra, de mire eljutottunk odáig, hogy hát úgymond orvosilag is elismerték, hogy itt valóban valami probléma van, nem csak az, hogy legyek türelmes, mert műtötték a lábamat, arra egy ilyen közel 50%-os teljesítménykülönbség alakult ki a két lábam között. De ez már ilyen olimpia utáni történet igazából. És hát nekem ilyen kétségeim voltak afelől, hogy induljak, ne induljak, nyilván ugye a kislányom fél éves volt, amikor ugye az olimpia volt, és úgy döntöttünk, meg igazából így a környezetemben nagyon sokan azt mondták, hogy menjek, induljak, megérdemlem, ott a helyem, kivívtam, tehát hogy, és így összességében úgy döntöttünk, hogy akkor megyek és elindulok az olimpián. Utána ugye jött megint egy ilyen ördögi kör, hogy jaj, hát akkor már olyan közel van a 23-as világbajnokság, nem akarok rá fölkészülni, de menjek tovább, jó hát lesz az.
2: Hazai rendezésű világbajnokság az első a sporták történetében itthon, sőt Magyarország történetében is azért egy elég vonzó.
3: Igen, nyilván főleg azért nekem ez egy nagyon nagy helyet foglalt el a szívemben, hiszen ugye 2018-ban a pályázati prezentációban is részt vettem ugye kint Monakóba, úgyhogy ez így különösen közel állt a szívemhez. Akkor megint kértem egy kis gondolkozási időt, hogy hogyan tovább, nyilván itt az olimpiai dolgokat kicsit kifújni, a térdem körüli problémákat ugye rendezni, és akkor így végül is így nekiugrottam a 23-as VB felkészülésnek is, és utána viszont lezártam ugye a karrieremet.
2: Még a 23-as Budapesti VB-ről, mert ugye végül is ugye ott azért nem úgy sikerült az árás talán, mint ahogy szeretted volna, viszont aki járt közelében tényleg az atlétikai világbajnokságon, ugye a már Zsivócki stadionnak, és akkor nyilván a világbajnokság helyszínének azt gondolom, hogy soha nem felejti el, úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e benned hiányérzet. A kérdésem erre vonatkozik. Vagy azért önmagában ez a VB hangulat, ez kárpótolt minden szempontból.
3: Nagyon fantasztikus volt egyébként a világbajnokság, és nem bántam meg, hogy végigmentem, és ott voltam, és fölkészültem. Nem is a világbajnoksággal kapcsolatban van egy hiány bennem, hanem úgy az egész 2023-as szezonnal. Valahogy, ugye nekem régebben is volt azzal problémám, hogy nem igazán tudtam azokat az eredményeket hozni versenyen, amiket mondjuk edzésen. Utána ez fordult egyet, ugye én is sportpszichológushoz jártam nagyon sokat, és így 2014-től gyakorlatilag az összes versenyemen egyéni csúcsot löktem, országos csúcsot löktem, tehát hogy pozitív élményekkel tértem úgymond haza, és ez a 2023-as szezon, ez megint úgy visszafordult. Tehát egyszerűen egyetlen egy versenyemen sem jött ki igazán az az eredmény, amit mondjuk edzésen tudtam hozni. A másik, hogy tehát én azóta is szoktam emlegetni, hogy komolyan mondom, annyiszor nem áztam el versenyen egész szerintem pályafutásom alatt, mint 2023-ban. Nyilván azért a forgásból való súlylökésnek nem annyira barátja a vizes kör. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis hiányérzetem, hogy nem tudtam versenyen azt kihozni magamból, amit mondjuk edzésen bennem volt, és amit edzésen teljesítettem, de ez igazából az egész szezonomra igaz volt. Kicsit ezt én több mindennek tudom be, tehát nyilván egy kisgyermek ott volt. Én akkor is mondtam, hogy a család az első onnantól kezdve. Ugye így otthon is rendbe kellett lenni a dolgoknak. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem is, és édesanyám is, vagy hát a családom is ugye végig támogatott a karrierem után, vagy a karrieremben, gyakorlatilag a mai napig
2: milyen
3: is.
2: Milyen fontos ez, majd ki fogunk erre térni, mert szerintem enélkül most valószínűleg nem elnöki minőségedben beszélgethetnénk itt.
3: Így van, és ott is támogattak végig, hogy ezt tudjam folytatni, de úgy érzem, egy picit ott nyilván megosztotta megosztott a figyelmem, ugye a család és az élsport között. Mellé ugye jött a térsérülésem is, hogy nem úgy haladt a rehabilitáció, hogy azt szerettük volna, vagy ahogy az elvárható lett volna, és szerintem így az egésznek az egysége adta azt, hogy nem volt olyan ez a szezon.
2: Az nem, és végül is aztán úgy is döntöttél, ami valószínűleg tervbe volt már, szerintem, hogy mindenképpen bejelented ugye a távozásodat, a visszavonulásodat, és hát ugye most már nem csak Luca, hanem Zita lányod, boldog anyukája is vagy, ugye 24-ben született ő meg, úgyhogy most azt mondhatjuk, ahogy ezt gyakorta szokták ugye kisgyerekes anyukáknak, hogy van egy pici, meg van egy kicsi, tehát ez azért nem egyszerű, én meg emlékszem ezekre az időkre, hogy az embernek azért bőven van dolga, és ahogy mondod, háttértámogatás nélkül nem menne. Most akkor innen egy picit kanyarodjunk el oda, ami azért engem személyesen nagyon érdekel, és mondtam a bevezetőben, hogy történelmi tettek fűződnek a nevedhez, hogy ez a döntés nyilván nem volt könnyű. Pontosan azért, mert ez egy egészen más lépték, mint egy egyesületi vezetés. És biztos vagyok benne, hogy számtalan kérdés jött el hozzád, hogy fog ez menni, Anita? Fog ez menni a két gyerek mellett? Hogy gondoltad? Ezt a részét te hogy menedzselted le magadban? Mert valljuk meg, tényleg nem nagyon van ennek történelmen állunk, és kellenek hozzá ilyen határozott nők, akik viszont vállalják ennek.
3: Igen,
2: a nehézségeit.
3: Én úgy gondolom, hogy most már nem abban a világban élünk, ahol egy nőnek egyedül kell mindent a család körül megcsinálnia, hanem pontosan ugye ott van egy férj is, aki ugyanúgy kiveszi most már szerencsére a részét, akár a gyereknevelésből is, és szerencsére az én férjem is ilyen, hogy azért próbálja kivenni a részét. Mellette, amit ugye korábban is mondtam, hogy nekem a szüleim nagyon közel laknak hozzánk, gyakorlatilag másfél utcára, így szinte napi szintű kapcsolatunk van.
2: Az irénylésre méltó státusz, megmondom őszintén.
3: Igen, még ráadásul van egy 93 éves dédink is, aki teljesen hadba fogható, tehát simán elmegy a lányokkal sétálni, hogyha arról van szó.
2: Jó Isten, tartsa meg őt, minél tovább ilyen egészségesen.
3: Igen, úgyhogy így ez nyilván nagyon nagy segítség, hogy ugye főleg édesanyám, amikor szükséges, akkor el tud menni a gyerekekért, el tudja őket vinni, ahova szükséges. De én úgy gondolom, hogy lehet ezt jól menedzselni. Tehát azért próbálok arra is törekedni, hogy teljesen úgymond ne hajtsam szét magam, ne égjek ki ideje korán, úgymond. De szerencsére ilyen éjjeli bagoly típus vagyok egyébként, tehát én nagyon-nagyon sokszor így este 9-kor ülök neki dolgozni, amikor a gyerekek mondjuk már alszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt sikerült jól megszervezni és megcsinálni. Nem mondom, hogy nem szoktam kapkodni, meg kicsit sietni úgy mindenbe, de De szerintem ezt mások is csinálják rajtam kívül.
2: Mielőtt még a hírek következnek, még arra, hogy nekem választ, ugye azért az, hogy a Szegedi Vasutasa atlétikai szakosztályának vezetője lettél, hogy 2023 őszétől ugye az Atlétikai Szövetség dobószakágát is vezetted. Mennyire jelentettek ezek számodra akár önbizalomépítés, tehát vezetői önbizalomépítés szempontjából jó iskolát, és mennyire lehetett tényleg modellezni azt, hogy adott esetben egy ilyen nagyobb feladatkörben mi várhat az emberre?
3: Mindenképpen szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat volt, pont azért, mert úgymond kicsibe kezdtem, tehát nálunk azért Szegeden nincsenek olyan nagy multisport egyesületek, mint akár mondjuk itt Budapesten. Én ugye 2020 őszén vettem át az atlétika szakosztály vezetését, nyilván ez egy nagyon kicsi közösség, ott gyakorlatilag a nulláról építettük újra a szakosztályt, hát most már egy közel 200 fős atlétika szakosztály működik a Szegedi Vasutasban. Utána ugye a dobószakágnak a vezetését csináltam, ami egy picit nyilván megint más jellegű munka, ott ugye inkább a sportolókkal való kapcsolattartás, az ő munkájuknak a nyomon követése, a különböző kritériumrendszereknek a felállítása volt ugye a fő feladatom. Azt is nagyon szerettem egyébként, de ugye nyilván utána az Zita kislányom majd megszület, akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe a pozícióba visszalépni, vagy visszamenni, mert ez azért utazással is járt volna. Mondjuk 2024-ben ugye 8 napot voltam kint Rómában az Európa-bajnokságon, ugye csapat, vagy a dobó csapatnak a vezetőjeként, tehát nyilván azért ez egy olyan jellegű elfoglaltság, amit kisgyerek mellett nem tudtam volna tovább, vagy nem szerettem volna tovább csinálni. És aztán átvettem a nagy egyesület vezetését is tavaly decemberben, ami szintén ugye megint egy nagyobb lépés, ott van ugye 4 szakosztályról beszélünk, ugye több emberrel kell összedolgozni, de azért nagyon sok újdonság van. Nyilván egy nagy szövetségnek a vezetése teljesen más. Én nagyon örülök,
2: harmonikusan tudtad felcsípkedni ezeket az egyre nagyobb-nagyobb feladatokat, úgy érzed?
3: Én úgy érzem, igen, nem mondom, hogy nincs miben fejlődnöm, de én az elnöki pozíciónak tehát amikor ugye fölkértek rá, és elvállaltam, akkor is én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretek tanulni. Én örülök, hogyha elmondják, hogy miben tudok előrébb lépni, miben kellene változtatni, és én azt szeretem is beépíteni, tehát én már most is azt mondtam, hogy tök sok olyan dolgot láttam akár szövetségi szinten, amit utána lejjebb szintekbe, akár mondjuk a szakosztály munkájába Szegeden, vagy az egyesület munkájába érdemes beépíteni. Tehát, és örülök annak, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akik szintén erre törekednek, és nyilván segítjük egymást a munkába, pont abból kifolyólag, hogy mindenki más területen van otthon.
2: Igen, és ez fontos, mert hát nyilván ebből az integrált tudásból lehet tulajdonképpen egy jól működő szövetségi vezetést létrehozni. No, hát az első fél óránk elszaladt, Tajti Márton Anita a vendégem itt a stúdióban, a hazafutásban, a magyar atlétika mindmáig első és egyetlen világbajnoka, olimpiai bronzérmesünk, és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, az első női elnökkel Magyarországon ebben a pozícióban, és beszéltünk ennek, hát nyilván a nehézségeiről, de én úgy látom, hogy te ezeket hál' Istennek nagyon egyértelműen lepattintod magadról az ilyen jellegű kérdéseket, és már az eddigi munkád is azt igazolja, hogy a figyelem megosztásban és a logisztikában valószínűleg nagyon jól teljesítesz. Beszéljünk akkor arról, Anita, ami nyilván most a magyar atlétika körül azért érezhető, és aminek a feszültségéből neked az a feladatod, hogy egy nyugodt vízre vidd ezt a hajót. Ugye Gyulai Miklós élsportolóból lett szövetségi elnök, ugye téli-nyári olimpikon is volt, illetve Dajcs Péter is vezérigazgatóként ugye magasugró csúcstartó, tehát amikor az ember hallja azt a tendenciát, hogy a politikai vezetőket ki kell emelni a magyar sportból, egyfelől érti azt, hogy van erre egy törekvés, de mondjuk ő esetükben 2 atlétikai szakember lehetett, és mégis érezhető volt, hogy elfogyott a levegő tulajdonképpen a magyar atlétika jelenlegi vezetése körül. Ugye az elutasított beszámolók, illetve ugye egyfajta vezetési válság vagy bizalmi válság alakult ki. Ez mind-mind a gazdálkodáshoz volt köthető, vagy ennek volt szerinted szakmai oldala is?
3: Legfőbb kép úgy gondolom a gazdálkodáshoz volt köthető, hiszen pont ezért is indult el ez a folyamat a két évvel ezelőtti elnökségi tagoknak a váltásával, hogy ők is azt látták, hogy egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz az információkhoz, ami egyébként egy elnökséget megilletne. Legyen az szó mondjuk szerződésekről, különböző szakmai anyagokról, és nyilván ugye, mivel egy elnökség az, aki úgymond irányítja és jóvá hagyja ugye a döntéseket.
2: Illetve van, hogy a felelősségi jogköre is.
3: Igen, így van, és hogy hozzanak felelős döntést, hogyha információ hiányba vannak. Másrésztről, amit egy picit én is tapasztaltam a dobószakági vezetőként, hogy beadtunk anyagokat, amik szakmailag megalapozottak voltak, hiszen nyilván az alattam munkálkodó edzőkkel, kollégákkal én ezt leegyeztettem, és azok így eltűntek. Gondolom egy íróasztal fiókba bekerültek.
2: Minek volt ez betudható? Egyszerűen nem akartak rá forrást alokálni, túl sok energiába került volna ezzel foglalkozni, nem maradt rá idő, figyelem. Mik lehetnek azok, amire most azt mondom, hogy ha hozzád kerül egy ilyen előterjesztés, akkor te ezt másképp fogod csinálni, mert tudod, hogy egyébként a sportág ügyét szolgálja.
3: Szerintem egyszerűen ezzel nem akartak már foglalkozni, tehát talán az elmúlt években egy picit így megültek a folyamatok, a munkák a szövetségbe, pont ezért is volt igény a váltásra, hogy egy friss szemlélet egy kicsit más irányba induljon meg a szövetség.
2: Azt lehet látni, és én azt gondolom, hogy nyilván számos olyan ügyről hall az ember, amelyek már csak a jogászi fejem is azt mondatja, hogy nem tudunk mélyére menni, valószínűleg egyelőre még nem is látjuk ezeket a folyamatokat, de külső tanácsadói programszerződések, ugye Deutsch Péter cégeihez köthető megállapodások, azt mondják, hogy rendezvényszervezési túlárazások és egyebek kapcsán rendőrségi nyomozás is zajlik. Nyilván jelen pillanatban gondolom, hogy ezeknek az állapotok vagy a fázisa olyan, amikor az ember túl sokat nem mondhat, de azt látod-e már, hogy vannak vagy lesznek még kihulló csontvázak a szekrényből?
3: Mindenképpen ugye fogunk kérni, vagy hát folyamatban is van, ugye nekünk ez egy ilyen ígéretünk volt, úgymond, hogy a szövetségnek a teljes átvilágítását meg fogjuk csinálni.
2: Egy külső audit cég?
3: Így van. Hát nem, ez ugye már csak azért is fontos, mert ugye se a 2025-ös évünk nincs elfogadva, se a 26-os tervezet, tehát nyilván ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel rendbe tegyük. Ahhoz
2: a működés kell, alapvető feltétele.
3: Igen, kell, hogy teljesen átlássuk ezt a két évet, viszont nyilván egy picit ilyen külső nyomásra is látjuk azt, hogy itt vissza kell nyúlni évekkel ezelőttre, gyakorlatilag akár a 2023-as világbajnokságig. Nekem, mint szövetség elnöknek nem tisztem ezt megítélni, hogy itt, amit ugye említettél, hogy a Deutsch Péter cégeivel kapcsolatos dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha mi bármit találunk, akkor azt a megfelelő szervhez jelezni fogjuk, úgy, ahogy erre azért az elmúlt időszakban volt példa több másik sportági szövetségnél is. Nem kizárt, hogy fogunk találni különböző dolgokat. Nekünk, ami most egy picit egyébként nyomja a vállunkat, az az Ultimate Championship.
2: Ez ott van a következő kérdésem.
3: Igen, ami ugye nemrég, ugye szeptember közepén került megrendezésre, hiszen ennek a kifizetési időszaka ugye éppen folyamatban van.
2: És ugye itt egy olyan érdekes információs napvilágot látott, hogy ugye ennek kapcsán rekordmagas 10 millió dolláros pénzdíj alapot és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is összesen közel 5 milliárd forintot teljes egészében a magyar adófizetők állták. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, és azt sem tudjuk, hiszen nem látunk rá arra, hogy milyen szerződés köttetett a World Athletics meg adott esetben akár a Magyar Szövetség között. Az biztos, hogy a verseny elképesztően látványos volt, és majd térjünk is ki ennek a szakmai részére, mert azért nagyon érdekel a véleményed, de én inkább azt csodálkozom, ugye, hogy azért ennek a versenynek a lebonyolítása, illetve nagyon sok mindennek a megszervezése, akár új szerződések, új cégekkel történő megkötése, mert ezekre a hónapokra esett tulajdonképpen április 12 utánra. Az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve akár a partnerek megválasztásában, vagy sok minden egyébben azért volt mozgástere a szövetségnek.
3: Hát maga a szövetség egyébként nagyon minimálisan vett részt az Ultimate Championship-be. Ott ugye az NRU és a World Athletics kötötte a szerződést egymással. Az Atlétikai Szövetség csak egy ilyen ellenjegyző pozícióba volt gyakorlatilag. Az Atlétikai Szövetség a versenybírókat adta a versenyhez. A szövetségen keresztül kerültek megrendelésre ugye ezeket a trófeák, amiket a sportolók kaptak ezekkel a karkötőkkel egyetembe, illetve nyilván szakmai, szakértői része volt a szövetségnek, de azért mondom, hogy ez egy minimális, tehát 200 millió forint értékben folyt a szövetséggel ezzel kapcsolatos költség. Nekem egyébként az egyik első kérdéseim között szerepelt, amikor ugye a tisztújutó küldött gyűlés megtörtént, hogy akkor lássuk át, hogy a szövetségnek mi a feladata ezzel kapcsolatban, és igazából mire ugye ez a szeptember 2-ai, vagy szeptember 3-án ugye az első napon bementünk, ott ők már szerencsére azt mondták a föllelhető munkatársak, hogy nekünk azzal jelenleg nincsen semmiféle tennivalónk a versenyig. Uh-huh. Ugye most elkezdtek bejönni a számlák, nyilván ezeket fölülvizsgáljuk pénzügyileg, megvan-e hozzá minden dokumentum, szabályos volt-e.
2: Forrás van rá?
3: Hát maga a forrás, azt ugye megkaptam a szövetség, tehát azt folyosította az NRU, azzal nincsen probléma. Itt a kérdés az lesz majd, hogy kifizetjük-e vagy sem.
2: Uh-huh. De nyilván... Úgy gondolod, hogy esetleg lehet, hogy olyan tételek is vannak,
3: amelyeknek nem kizárt. Tehát
2: most valóság alapján még... nem megalapozott?
3: Igen, itt főleg szerintem a szakértői díjakkal lesz majd valószínűleg probléma, de nyilván be fogunk kérni minden információt hozzá.
2: Most ennek... a versenybírói költségek már itt lehetett a kolában, ugye 23-as világbajnokság versenybíró képzése kapcsán is hallani olyan tételeket, amelyekkel...
3: Képzés nem volt. Itt nem volt. Tehát itt konkrétan a szövetség által delegált, ott dolgozó versenybíróknak a béréről van szó, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy könnyebb eset, sőt, ezt ki is engedtük már kifizetésre. Nyilván ehhez megvannak a szerződések, a teljesítési igazolások, szakmailag az oda tartozó szakember jóvá hagyta, tehát ezzel a részével úgy gondolom, hogy nincsen probléma. Most ugye megyünk tovább, és a többi részét vizsgáljuk. Nyilván vannak...
2: Azért ez nagy felelősség, Anita, tehát ezt biztosan tudod, hogy nyilván minden ilyen tétel mögött az embernek azért...
3: Hát igen, főleg ugye, én írok alá mindent, tehát én a saját jó híremmel szavatolom ugye azt, hogy ez rendben van, és nyilván innentől kezdve az enyém minden felelősség. Nem véletlen, hogy óvatosak vagyunk, főleg itt az elején, és ha kell, akkor háromszor megnézünk mindent. Ami még igazából relatíven nehezíti a munkát, hogy gyakorlatilag minden magas beosztásban lévő kollega fölmondott a küldött gyűlés időpontjára, tehát így gyakorlatilag se az operatív vezető, se a gazdasági vezető, se senki nincs már ott a pozíciójában.
2: És akkor erre a pozícióra most pályázatot írtak ki, vagy?
3: Erre a pozícióra, mivel ez egy eléggé SOS pozíció betöltés volt, így saját szálakon keresztül kerestünk egy szakembert, aki ugye külsősként ezeket áttekinti. Azóta másik pénzügyi munkatársat is találtunk, de nagyon sok olyan pozíció van, amit nyilván meghirdettünk pályázati útra, de vannak olyan pozíciók, amiket nem, hanem nyilván ugye pont ebből a széleskörű ismertségből kifolyólag próbáltunk olyan szakembereket megkeresni.
2: Váltott lovakkal kell most futni tulajdonképpen, lendületből.
3: Igen, tehát így röviden annyit tudok erről mondani, hogy a szövetségben átadás nem történt, csak átvétel. Uh-huh. Tehát így azért egy picit akadozik azért, vagy nem is az, hogy akadozik, hanem nehezebb nyilván a szövetségnek a munkáját tovább folytatni.
2: Ezt nehezményezed egyébként, vagy pedig tudomásul vártad? Ezt vártuk.
3: Tehát igen, nyilván ezt vártuk, vagy erre lehetett számítani. Én igazából ezért is örülök, hogy az egész csapat, de tényleg óvatosak vagyunk, átnézettünk mindent, inkább külső szakértőket vonunk be, szerencsére így más sportszövetségek, illetve ugye az államtitkárság is felajánlotta a segítségét, hogyha bármiben tudnak segíteni, vagy információra van szükségünk, akkor jelezzük. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hát körülbelül ugye a...
2: Mikor lehet rendbe a gazdálkodásra szerinted a szövetségnek, amire azt tudod mondani, hogy transzparens működést tudunk kérem szépen a tagságunknak felmutatni?
3: Hát én azt mondom, hogy a 2025-26-os évnek az átvizsgálása az... egy-másfél hónapon belül meg kell, hogy történjen, le kell, hogy záródjon, odáig, hogy a küldöttgyűlés által elfogadott 25-ös, 26-os évünk lesz. Nyilván ugye ez a feltétele annak, hogy tovább tudjuk vinni, és egy szabályos működése legyen a szövetségnek. Egy 5 évre visszanyúló átvizsgálás viszont az nyilván hónapok. Úgyhogy az...
2: És erre szükség lesz nyilvánvalóan.
3: És erre szükség. Hát szükség lesz, elvárás is külső részről nyilván. Nem csak, hogy mondjam, egyesületi vagy tagsági részről, hanem nyilván az új államvezetés részéről is ez igen, elvárás. Nyilván ennek szeretnénk mi is megfelelni, meg úgy gondolom, hogy így tudjuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy akkor innentől jövünk mi.
2: Világos. Most nézzük akkor ezt az egész dolgot egy másik perspektívából, mert valahol az ember nyilván atlétika vagy sportrajongóként azért annak szurkol, hogy de jó lenne, hogy mindaz, amit látunk itt pozitív elmozdulást a Magyar Atlétika házatáján, ezeket a fantasztikus versenyeket, tényleg azt, ami azért azt gondolom, hogy minden szempontból hozzáadott ennek a csodálatos sportágnak a történelméhez, a magyarországi történetéhez, a 23-as világbajnokság, az idei ultimate, hogy úgy rendben legyen, mert amúgy egyébként, amit az ember ugye a csomagolásból látott, az gyönyörű volt, az fantasztikus volt, az legyen még meg, de hát nyilván persze ez nem egyszerű. Beszéljünk akkor egy kicsit arról a részéről, amit most azért ez a friss élmény, találkoztunk kint ugye a világdöntőn, az atlétikai világdöntőn. Nem fáj-e a szíved, hogy te már nem vagy aktív, amikor egy ilyen kezdeményezés tényleg szárba szökken, és azért tényleg jelentős, már nem azt mondom, hogy a holdról is szabad szemmel jól látható pénzdiak, de azért jelentős pénzdiak vannak, illetve van egy egészen más csomagolása az atlétikai csúcs teljesítménynek.
3: Hát nekem egy kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy ugye itt nagyon sok technikai szám ugye kimaradt. Nagyjából azért a futások szinte a legrövidebb távtól a leghosszabbig ugye jelen voltak, és a technikai számok pedig nagyon limitáltan. Én értem, hogy ez idő. Itt ugye főleg ugye azért a médiára, a tévére, a közvetítésekre próbálták ezt az egészet kihegyezni, viszont pont ez miatt érkezett olyan visszajelzés nézőktől, hogy oké, hogy a tévében az jól mutat, hogy egyszerre egy valami van, viszont aki a stadion egyik oldalába ült, az nyilván nem látott oda mondjuk a távolugráshoz, tehát hogy ott mehetett volna több technikai szám egyszerre, és akkor nyilván úgymond mindenki tudott volna valamit nézni, meg azért szerintem az nem feltétlenül fel egy sportoló, vagy egy technikai szám felé, hogy mondjuk futásban azért volt több olyan atléta, aki akár mondjuk 100-on is el tudott indulni, 200-on is el tudott indulni, ott volt a váltó, ugyanígy ugye középtávfutásban is voltak duplázók, tehát ez de nyilván nehéz úgy csinálni mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ugye itt a technikai számoknál próbáltak rövidíteni ugye a kísérlet számmal is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Kell, hogy látványosabb legyen az atlétika is, meg ugye a többi sportág is, hiszen a mostani generációt sajnos ezzel lehet megfogni, hogy pörögnek az események, hogy kapkodják a fejüket.
2: De neked tetszett egyébként ez a verseny a helyszínen, mert én azért azt láttam az atlétákon, még akkor is, hogyha nyilván azért ez egy szezonvégi esemény volt, hogy amúgy egyébként imádták ezt a figyelmet.
3: Igen, nyilván ez a ránk irányuló figyelem, vagy az atlétákra irányuló figyelem, ami nem megszokott. Ez azért egy újdonság, mert mondjuk azért fociba, vagy akár egy kézilabdába ezt ugye nem kell bemutatni, úgyhogy nekünk ez nyilván újdonság, nem is megszokott, és azért úgy lehetett látni sportolókon, hogy kicsit olyan feszengve érezték esetleg magukat. Tehát szerintem Erre van igény, nyilván ez az első ilyen esemény volt, lehet ezen még dolgozni, és fognak is.
2: Azért kérdezem, mert ugye egyrészt itt van ez a pénzdíj kérdés, ami szintén nem kevés. Nyilvánvalóan azért alapvetően eladott ugye televíziós közvetítési jogok, reklámbevételek, egyebek, tehát nyilván a World Athletics amúgy egyébként egy remekül gazdálkodó szervezet, és egészen biztos vagyok benne, hogy Sebastian Coe azért komoly üzletemberként pontosan tudja, hogy mi ez a porté, ami kell, mi az, amit árul, és hogyan fogja tudni ezt értékesíteni, de szerinted ez egy fenntartható modell?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen, hogy ez egy fenntartható modell lehet. Itt nyilván attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Uh-huh. Tehát,
2: túl sok ország nem biztos, hogy fog tudni jelentkezni.
3: Éves valószínűleg mondjuk India nem fog rá jelentkezni, uh-huh. de tudom képzelni, hogy mondjuk egy Németország, egy Spanyolország, Anglia akár jelentkező lehet. Ott azért nagyon nagy kultusza van az atlétikának is, tehát azért ők egy több ezer stadion simán megtöltenek uh-huh. egy-egy verseny alkalmával, amire hál' Istennek most már itt Magyarországon is van azért példa, hiszen a Gyula István Memorial azért mindig nagyon nagy nézői létszám előtt tudtuk az elmúlt években megszervezni.
2: És most is tertház volt mind a három napon, tehát ez
3: igen,
2: is fantasztikus.
3: Így van, tehát hogy azért látszik, hogy van rá igény. Itt szerintem majd a végső elszámolás lesz a kérdés, hogy ez valójában mennyibe került, és hogy mennyi különböző jogdíjak, meg nyilván jegyeladásból és egyéb eladásokból származó összegek folytak be, és akkor lehet ezt majd úgy igazán mérlegre tenni.
2: Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy hol tart a magyar atlétika, nagyon fogy az időnk, ugye azért az elmúlt évtized egyik kiemelkedő versenyzője voltál te magad is, nyugodtan mondhatjuk, hogy Halász Bence hosszú évek óta tulajdonképpen az esernyő az atlétika fölött, rá mindig lehet számítani, ő mindig szállít valamilyen világklasszis érmet, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már az Európa bajnoki arannyal is beljebb van, és van aranyérme, de ugye egészen elképesztő dolgok történnek például a futószámokban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy új korszak nyílt, és hát ugye nyilván a Bahi Balázséra után azért figyeltünk mindig a futóinkra is, Kozák Luca, ugye Európa bajnoki ezüstérmesünk fedett pályáról ott van, de Takács Boglárka, ugye Tóth Anna, most Vindics Tóth Liliana, egészen elképesztő ez a maratoni ezüst, és hát akkor nem beszéltem még ugye Molnár Attiláról, aki egy külön kaszt, nyugodtan mondhatjuk, az egész személyisége, hál' Istennek szerintem nagyon kell a magyar atlétikának, illetve vele együtt értelemszerűen a kortársai, ugye a váltó maga. Hogyha az ember onnan nézi, akkor azt is mondhatná, hogy tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt egy évtizedben történt a magyar atlétikában, az most fordul termőre. Hát mi itt a baj? Hát mi a probléma? Hát nem látjuk, hogy ennyi munkát, időt kellett, azért nem egyik napról a másikra történő folyamatok ezek. Szóval ha szakmai szempontból nézzük, is volt baj, és ennél lehetett volna több, vagy azért ott azért megérdemel néhány, nem tudom, pozitív dicséretet mindaz, ami az elmúlt időszakban a vezetést illette.
3: Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el mondjuk 15 évvel ezelőtt az építkezés az atlétikába, aminek ugye a gyümölcsét most láthatjuk, tehát tényleg mondhatni, hogy világklasszis sportolóink.
2: Bolai Miklós 2009-től vezette egyébként a szövetséget.
3: Igen, igen, igen, tehát ugye mondhatni, hogy világklasszis sportolóink vannak, akik igenis megállják a helyüket európai vagy akár világszintéren. Azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon pozitív az, hogy tényleg most már nem csak a dobásokról tudunk beszélni, hanem ugye tudtunk nyitni, és akkor ne csak a felnőtt mezőnyt nézzük, persze, hanem az utánpótlást is, ott ahol azért mondjuk női magasugrásban van egy bátor Liliánánk, tehát hogy azért, vagy akár még, ha még lejjebbi korosztályban megyünk, ugye ott azért távolugrásban is a hölgyek azért
2: csillogtatták. Szóval lesz utánpótlás? Lesz?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, van utánpótlásunk. A kérdés mindig az, hogy meg tudjuk-e őket tartani, uh-huh. és oda fognak-e érni felnőtt korban is. Ez nem csak az atlétikában, hanem ez úgy unblock a magyar sportban probléma, úgy gondolom. Nyilván ugye az általános iskola, középiskola közti átmenet is egy nagy vízválasztó, viszont még nagyobb vízválasztó a középiskola, egyetem, vagy középiskola és az élet persze, közti átmenet, amikor nyilván egy sportolónak el kell döntenie, hogy élsport, és akkor abba az irányba megy tovább, és meg tud élni belőle, ami nyilván azért ott van egy jó pár év átmenet, amíg mondjuk egy utánpótlás korú sportoló be tud érni a felnőtt mezőnybe.
2: Ez az egyik legkritikusabb időszak.
3: Nézzük
2: egyébként
3: mondjuk a dobásokat, ahol azt tudjuk mondani, hogy hát azért olyan 27-28 éves korára érik be igazán egy versenyző. Nyilván a futószámokban egy picit korábban van ez az időszak, de nyilván neki el kell döntenie, hogy elmegy dolgozni, elmegy egyetemre, vagy meg tud élni akár az élsportból, és én itt látok problémákat, hogy...
2: És erre lesz megoldási képletetek?
3: Hát dolgozunk rajta, vannak ugyanígy ötletek, tehát én egy picit azt látom, hogy hiába számokban látjuk azt, hogy egy viszonylag nagyobb összegű támogatást kapott ugye az atlétika az elmúlt években, az éppen nem azoknál csapódott le, akinél kellett volna.
2: Tehát, hogyha egy mondjuk így átgondoltabb újraelosztása lenne, remélhetőleg ugyanilyekkora forrásnak, ezt még majd nem tudjuk, bár ma már tudom, hogy talán

0: többi. Hát úgy gondolom, hogy azért ezen az oldalon bőven lehet spórolni, átszervezéssel is akár, és azt át lehet csoportosítani hasznosabb területekre.
1: Apropó szakértés, ugye pont van itt egy egészen különleges példa, Molnár Attila döntött úgy, ugye, hogy már marad nyilván itthoni klubszínekben, de mégiscsak Lavan Juli irányításával, ugye Femke Bollék műhelyébe helyezi ki az edzés felkészítését. Egyrészt mit szólsz ehhez a döntéséhez, másrészt nincs arra mód, vagy egyáltalán a magyar atlétika készen áll arra, hogy mi lenne, ha olyan szakembereket hívnánk ide, akik nem egy versenyzőnek a felkészítésében, hanem adott esetben egy generációnak a fejlődésébe tudnának pozitívan beavatkozni.
0: Volt erre példa egyébként a múltban is, akár rudugrást nézzük, akár ugye sprintet, és ugye a sprint számoknak meg is van úgymond a hozadéka, hiszen ugye a 23-as VB előtt ugye évekig volt sprint szakember itt Magyarországon, aki gyakorlatilag a felkészítést segítette, ugyanígy ugye rudugrásban is. Van rá lehetőség, nyilván itt a költségeket kell mérlegelni, viszont ugyanezt tudom mondani, akár fordítva is, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak behozni kell a szakmai tudást, hanem akár mi is tudjuk kifele adni, hiszen azért vannak nekünk is virágklasszis
1: értékesíteni, edzőink. Amit így tudunk?
0: Igen, így van. Tehát ez, én úgy gondolom, ez egy oda-vissza transfernek kell lennie. Ugye nem véletlenül vannak évente.
1: Akkor a kasszában csöröghet is valami már legalábbis ennek a tudás átadásnak.
0: Hát reméljük, és ugye pont ehhez a részhez értene ugye Molnár Balázs új elnökségi tagunk, hogy picit ezeket az edzői továbbképzéseket ugye tudjuk színesíteni akár a saját edzőink részére, illetve nyilván az itthoni tudást kamatoztatni külföldön. Egyébként ugye nagyon sok edzőnk van, akik külföldi más országoknál edzősködik, vagy edzősködött. Nyilván szerintem ez nyugodtan működhetne oda-vissza.
1: Egy rövid kérdésem, az kell, hogy legyen itt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, rengeteg dolgot érintettünk, és persze olyanokat is, amelyekre most még nem tudsz konkrét választ adni, mert például zajlanak vizsgálatok, átvilágítások. De tegyük fel, hogy ez egyszer lemegy, és sikerül megvalósítani egy transzparens, mindenki számára megnyugtató működést. Azért te tudod, mert ebből a világból jössz, a világ egyik legjobbja voltál, hogy mégiscsak az eredményesség határozza meg egy egyesület, vagy éppen egy szövetség sikerességét. Szóval akkor képzeljük magunkat abba az állapotba, hogy már Los Angeles-i olimpia. Tehát mondjuk ezen a középtávon, mert azért az mégis két év belátható távolság. Mi lenne a te elnöki ténykedésednek szerinted mondjuk az a fokmérője, amire azt tudnád mondani, hogy igen, elégedett vagyok?
0: Hát nekünk ez egyébként már most rövid táv.
1: Igen, már jönnek a kvalifikációs versenyek.
0: Igen, hát meg főleg azért, hogy ugye két évben az olimpiáig, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
1: érem azért kéne, nem?
0: Igen, így van.
1: Kéne,
0: igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor valaki egymaga
1: viszik.
0: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazni Dél-Afrikába, vagy Kínába. És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Jó, hát akkor érem Los Angelesből lehetőség szerint minél fényesebb. Azért mégiscsak megneveztük ugye azt, akinek erre a legnagyobb esélye van, de én tényleg azt kívánom, amit mondasz, mert szerintem annak is nagyon-nagyon fogunk örülni, hogy egy nagy létszámú, tényleg jól látható

0: magyar atlétikai csapat tud kijutni, és tudjuk jól, hogy mennyire nehéz, tudjuk jól, hogy a kvalifikáció önmagában már felért tényleg egy világklasszis teljesítménnyel, úgyhogy ehhez is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én azt kívánom neked, hogy azt az egyensúlyt, amit most a két gyerekes anyuka státusz és az elnöki feladatok között balanszként meg kell találnod, azt hasonló egyensúlyjal találd meg a jövőben.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm én is, Sajti Márton, Anita, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt az elmúlt egy órában a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnal Elpap István, Isten éltesse Rád Géber Lászlót, kezdjük a legfontosabbal. Nem mondjuk még így kihirtelen, hogy hány éves, de azt azért tudjuk, ha valaki kosárlabdában 60 pontot dob, azt azért megsüvegelik, mondjuk Gulyás Róbert egyszer dobott, azt tudom, Pakson. Ha valaki csak egy csapat csak 60 pontot szerez, azt annak a nagyon nem örülünk, bár mondjuk főleg a nőknél akár nyerni is lehet vele. Hát a 60 év az meg 60 év. Úgyhogy és ennek, akárhogy is számolgatom, a java már a anyaországban, Magyarországon, mondom ezt az újvidéki Rád Géber Lászlónak. Szia!
3: Igen, szia István! Üdvözlöm a nézőket, és köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én 26 éves koromban érkeztem Magyarország, 26 és fél.
2: Egy komplikált világpolitikai helyzetben, azt tegyük hozzá.
3: Igen. Tehát hát nem volt az annyira komplikált, figyeld.
2: Jugoszláviában,
3: figyeld, ott a szerbek meg a horvátok, azok tisztességesen egymásnak mentek, meg a bosnyák, nem csináltak krízis, nem drágult meg a benzin, nem volt ez világkrízis, ez ott egy helyi aranyos polgárháború, amiből mi természetesen, na, a viccet félretéve, az van, hogy igen, el kellett jönni, és ahogy csinálom a... Van egy jó tulajdonságom a rengeteg rossz mellett, nem nézek visszafelé.
2: Most kénytelen leszel egy kicsit.
3: Igen. És pontosan most mondom a jó tulajdonság, mert amikor az ember elkezd visszafelé számolni, vagy nézni, akkor elérzékenyül, meggyengül, és ez nincs szükség.
2: Gyengének lenni meg nem jó.
3: Így van. Tehát valójában én rájöttem, hogy miért jöttem el Jugoszláviából. Azért, mert nagyon egyszerű, a csapatom nem játszott nemzetközi kupát. így eszembe jutottak a jelenetek. Tehát valójában én 1992-ben a jugoszláv válogatottnak a segédedzője vagyok, nem Barcelona olimpia, nem utazunk ki, ugye embargó,
2: egyéni sportolók indulhattak.
3: Pontosan, és ezt képzeld el három napon.
2: Például Szeles Mónika,
3: vagy Bindér az... Aranka, még egy aranylány, aki egy bezdáni kislány, aki velem járt a TF-re, ő bronzérmes lett Barcelonába. És a Hotel Szláviába, Belgrádba ülünk, reggelizünk, tehát ilyen Monty Python. hogy reggelizünk, és akkor jöttek, mert úgy volt, hogy a fél válogatott Pestről, ugye már a belgrádi reptér sem működött, a fél válogatott, vagyis a fél nemzeti csapat, olimpiai csapat Pestről utazik, valaki Szófiába fog utazni, stb. És mi ott ülünk, edzünk, és képzeld, mi az olaszokat, akik szintén részt vettek az olimpián, és azt hiszem ott a bronzérmesek lett, vagy ott voltak, most nem akarok félrebeszélni, 30 pontra vertük őket. Mi játszottunk velük három barátságos meccset, és nem voltunk egy kategóriába. Tehát valójában én biztos vagyok benne, hogy érmet szereztünk. Most képzeld, hogy indult volna a kosárlabda pályafutása.
2: 26 évesen se.
3: Igen, és valójában akkor a Vojvodina edzője voltam, ugye bajnoki döntőt játszottunk, és én emlékszem, azért mondom, hogy ilyen Monty Python, mert így bejött valaki, és szólt, figyelj, akkor ezek mennek a 7-es, 8-as, nem tudom, 9-es, Szófia, akkor nem tudom, 11-es Budapest, ez a busz indul Pestre, és ti pedig haza, még kosarasok, tehát a fiú kosarasok azok mások szállodában voltak, de az egész olimpiai csapat ott volt, és akkor szóltak reggelinél, hogy menjetek haza. És akkor úgy átöleltük egymást, szia, tehát a búcsúzkodás, ez úgy jól volt, mert úgy, és én nem éreztem ezt akkor tragédiának, képzeld el.
2: 25-26 évesen igen, az ember kevésbé érzi a dolgokat.
3: Lesz, igen, lesz, mit tudom, nyaralás, meg.
2: Meg másik olimpia majd lesz.
3: Így van, pontosan. Én nekem ez úgy kilenc, jó, Atlanta, kész, végig menjünk Atlantába. És akkor nyár, akkor hazamentem, akkor Athénben kellett, hogy úgy volt, hogy egy athéni csapatot veszek át, aztán végül is nem vettem át, Anitics Lívia maradt ott, őt adtam el.
2: A későbbi pécsi kiváló játékos.
3: Igen, bajnok csapat tagja. És akkor hazajöttem, elindult, és az MTK-ba kellett volna játszunk, képzeld el, az első forron, Ronchetti kupa. MTK, és akkor nincs nemzetközi kupa. És én úgy képzeltem, hogy oké, most már Újvidék, azért onnan el akartam menni, és jobb, tehát jobb klubokba, és hogy megyek el, ha nincs nemzetközi kupa. És valójában a fizetésünk is drasztikusan csökkent, akkor egy ilyen hiperinfláció volt. Én emlékszem, amikor elkezdtem NB1-es edző lenni 91-ben, nekem nagyobb több fizetésem volt édesapám, és édesem. Az egész család, az egész Rádgéber család.
2: Azt rögzítsük, hogy idősebb Rádgéber ad egy korszakos kosárda edző volt, édesanyád pedig válogatott játékos volt.
3: Igen, igen.
2: Tehát nem a semmiből pottyantál a kosárda.
3: Igen, de mondom, tehát annyi pénzt keres, nem tudom, mit kezdeni akar annyi pénzt. Tehát úgy emléksz, 1500 német márkának a dinár ellen értéke volt. Rengeteg pénz. Tehát ez rengeteg pénz volt akkor 91-ben, és akkor ebből lett 20. A hiperin 20 lett belőle, és tehát én 93-ban már akkor el tudtam költeni a fizetésemet kocsmába fél óra alatt, úgyhogy ez így történt, és akkor kész, elindultam, volt én valójában állandóan voltak valami ajánlatok ide-oda, és abban a pillanatban, amikor én elhatároztam, és erre is emlékszem, a bank előtt kijöttem, az 1500 márkába 20 márka maradt, dinárba, bementünk a kocsmába, emlékszem pontosan, kivel is voltam haver, egy haverral, és azt elittuk. Elittam a fizetésemet fél óra, egy óra alatt. És akkor elhatár is hazamentem, és elmondtam szüleimnek, hogy megyek, el fog menni, és emlékszem, és azt mondta édesapám, hogy mehetsz, Laci, ide egy dolgot jegyezni meg, mindig hazajöhetsz. És ez egy jó volt, ez adott egy bátorságot, adott egy nyugalmat, és telefon, azok az emberek, akik aznap este kávéztam, söröztem, vagy akármit, jöttek az ajánlatok, és Magyarországra három csapat keresett. Nekem az akkori barátnőm Pesten élt, már elköltözött egy éve Jugoszláviából, és akkor jó ötlet volt Magyarországra jönni, meg a magyar nőkosárlabda végül is jó volt, jegyzett volt, és keresett a Sopron, keresett a Pécs keresett edzőt, és a Tungsra. És volt egy francia ajánlatom, a férfi NB2, Korzikán, majdnem oda mentem el, és ott délelőtt használt autókat kellett volna árulnom. Tehát a használt autókereskedés, de tényleg.
2: Korzikán.
3: Tényleg. Teljesen. Tehát azért ez hozott Monty Pythonokat. És valahogy mégis Magyarország, és szerintem és akkor a Vertetics István.
2: Mi döntött a Pécs mellett?
3: Úgy, hogy adta magát. Vertetics Istvánt leigazolt a Sopron.
2: Akivel bajnok lett először a Pécs.
3: Igen. Egy évvel még azelőtt, akkor hatodikak lettek, amikor én jöttem. És akkor ők szakítottak Istvánnal, de időközben ő a Sopron edzője lett, és a Tungsron pedig Tursit Sándort igazolta le, és akkor maradt a Pécs, és így.
2: Ők legközelebb az van Újvidékhez.
3: Pontosan, ez 200 kilométer. Tehát 200 kilométer, és a legenda az igaz is, hogy egy kipufogó, mondtam, de jó, menjünk Pécsre. Meg kellett, volt egy 505-ös Peugeot, és kell kipufogó. És akkor ugye a embargó, nem jönnek az alkalmak. Azért az egy kemény Monty Python film, ami ott velünk történt. És akkor jöttem Pécsre, elvittek a szervizbe.
2: Ne legyen macska, jaj, azt mindenki ismeri, és oda is kötik.
3: Igen. Na, akkor elvesztett Kusturica is, hogy mondjam úgy. Nem mindegyik filmet szerettem, de mondjuk rá Macska Jaj, az úgy rendben van.
2: Abban kipufogó beleférne nyugodt.
3: Bőven. A régi kipufogó, igen.
2: Na, és akkor megérkeztél Pécsre, hatodik helyezett csapat, de azért használható játékosok is voltak ott szépen.
3: Én szerintem akkor...
2: Mit szóltak, hogy beesik egy 20-hány éves, voltak 26 éves szemüveges fiú Újvidékről, furcsán beszéli a magyart, és neki állott okoskodni. Mit szóltak azok a meglett válogatott közeli, vagy válogatott klasszisok, akik Pécsen akkor játszottak, és már magyar bajnokok voltak?
3: Igen, tehát valójában...
2: Tudták, hogy ki vagy?
3: Nem, szerintem nem. Én nekem a szerencsém volt, hogy nem tudta senki Magyarországon, én ki vagyok. Senki. De ez most is így van, nem néznek az emberek körbe, tehát valójában nagyon belterjes.
2: Most tudják, hogy ki vagy, mert itt vagy.
3: Igen, tehát most is ez nagyon belterjes, de most ne siránkozzunk, nézzünk visszafelé. És nem tudta senki, én Pálinkás Jocinál voltam, készültünk, amikor az olimpiára készültünk, eljöttem Belgrádból videókért, hogy nézd, mert a magyar csapat, az Pálinkás Jocsi volt a szövetségi kapitány, és Vigóba játszottak olimpiai selejtezőt. És nem jutottak ki, de megvoltak a meccsek, és én azokért a kazettáki jöttem, hogy készünk azon. És akkor mondtam neki, hogy Jocsi valami csapat, vagy itt van. És akkor valami ifi csapatokat ajánl. Nem, tényleg nem tudták, és én engem nem is fogadtak szeretettel Magyarországon, tehát nem vártak tárt kezekkel, és nagy szerencsém volt Pécset, elsősorban Horváth Juditta. Horváth Juditta talán megérezte bennem azt az óriási nagy győzni akarást. A másik pedig Varga Ferenc ott teremtett egy kosárlabda kultúrát, és ezek a lányok ezek egy munkás csapatot tudtak és szerettek dolgozni. És nagyon akartak győzni. Ez Varga Ferenccel nem sikerült nekik, különböző okok miatt, ott talán a csapatkohézió, csapatépítés, taktikai hiányosságok. Vertetics István ezt felkarolta, meglazította, és akkor kirobbant belőlük ez a siker, de aztán rögtön elindultak a Bajnokok Ligájába. Szét is esett. És én erre a szétesett csapat, Sztojkovics Éva eligazolt, tehát ez nem volt az a csapat, amelyik nyerte a bajnokságot. Horváth Judit egy sérülés után jött vissza Balázs Hajnak a
2: Juhász Dorka édesanyjáról beszélünk.
3: Igen. És valójában én nagyon hálás vagyok Hajnakának is, meg Jucinak, hogy befogadtak.
2: Az ős Pécs.
3: Igen. És a más, és a harmadik dolog pedig a jugoszláv kosárlabda kultúra. Ők Pécsen nézték a meccseket. Tehát a pécsiek nézték a jugoszláv meccseket, és tudták, hogy mi az a kosárkaski klub Cibona, mi az a kosárkaski klub Partizán, és kedvencék voltak, tehát nem csak Nyilasi, meg Töröcsik, vagy Détári, hanem Drazen Petrovics, vagy Mirza Delibasic. Mai nap is vannak, tehát én ott vitatkoztam Pécset akkor, annó, hogy ki jobb kosárlabdázó, Dragan Kicsánovics, vagy Mirza Delibasic. Tehát volt egy komoly kultúra, és én engem így megszerettek emiatt, és elfogadtak, és valójában látták azokat az értékeket, amiket hoztam. És utána ez elindult, és elkezdtünk győzni, és akkor megnyertük az első bajnokságot, és az különbe...
2: Na azért ott még álljunk meg, mert az első az mindig első. Egyrészt a fogadtatása is, tehát én egyébként ugye ott voltam akkor Pécsen, amikor a csapat oda hazaérkezett, hát az mindig nagy buli volt, de az első, már az első tiéd az elmondhatatlan, főleg azért, mert idegenben, pályahátrányból, simán, ugye a BSE ellen volt a döntő.
3: Nem hitte senki, tehát akkor nem hitt senki.
2: Húsvét hétfőn, azt hiszem.
3: Rajtunk kívül. Hogy mi ezt megnyerjük. Tehát valójában mi abban az évben kikaptunk a 9. helyezett Szombathelytől otthon, kikaptunk a 7. helyezett Szarvastól, és harmadik helyről indultunk, a negyed döntőben legyőztük az MTK-t 3-0-ra, tehát három pesti csapatot győztünk le, az MTK-t, a Tungstromot és a BSI-t, és akkor teljesen budapesti uralom volt a női, nem csak a női, a sportban, a magyar sportban, a női kosárlabdában is, és akkor az MTK például Közép-Európa kupa a döntőt játszott, az egy nagyon komoly csapatot, Kirik Laci bácsi volt az edző. Az elődöntőben legyőztük a bajnok Tungstromot, 2-ször Pesten, úgyhogy mind a kétszer mínusz 20 pontokból.
2: Abból lett aztán a Fradi nagyjából, ugye?
3: Pontosan. És itt indult be szerintem az egész, hogy te 22 ponttal veszítesz a fél időbe, kijössz, és megnyered azt a meccset. És akkor jött a döntő. Döntő volt a női Dream Team. Ugye ez aktuális volt 92 után elkezdeni Dream Team-ezni.
2: Hát az tényleg az volt.
3: Az volt Balog Judit, Nagy Dóra, Német Ági, Csák Magdolna, tehát ez egy igazi Dream Team volt, és azokat is
2: kérdezik. Ezüstérmes Dream Team.
3: Ezüstérmes Dream Team, és kétszer legyőztük őket Pesten, és aznap, képzeljétek el, ezek most adatok, pontos adatok, hogy 4 millióan nézték azt a meccset. Tehát akkor Magyarországon 1995-ben volt magyar egy.
2: Volt már Duna.
3: Az valakiknek, akinek volt antennája.
2: És húsvét hétfő.
3: És húsvét hétfő.
2: Amikor otthon üzest.
3: Igen, igen. Húsvét hétfő, a híradó előtt, és ezt 4 millió ember nézte. és ez egy szenzációs fesztivál volt a hazúcska, én bemondtam a Gnézi Jenőnek, hogy megyünk haza éjfélkor, egy lett belőle, éjfélkor a Széchenyi téren vagyunk, és tényleg 5000 embert vár bennünket.
2: De főleg, mert abból a 4 millióban pécsiek mind benne voltak, tehát ők első kézből értesültek.
3: Igen.
2: Na, csak egy másodpercre megszakítalak. Ennek a döntőnek, ennek is az utolsó meccsének volt az ország, mert 4 millióan nézték, az ország szemében is a nagy felfedezettje, bizonyos Iványi Dalma, aki aztán leválaszthatatlan a te hosszú edzői pályafutásodról is, és hallgassuk meg, hogy ő mit mondott rád Géber Lászlóról.
4: Biztos, hogy rengeteg nyoma van bennem annak, hogy a Laci anno hogyan működött és hogyan dolgozott edzőként. Próbálja az ember a maximumot kihozni a játékosokból, próbálja őket agresszivitásra és tényleg keménységre tanítani, illetve ezt kéri tőlük, próbálja taktikailag is fölkészíteni őket, ebbe biztos, hogy ott van Laci, illetve egy-két olyan mondata bennünk van, és szoktuk is néha használni, főleg edzők egymás között, és a játékosoknak is mondjuk, hogy dolgozni kell, mint a bányászok, de olyan fegyelmezetnek lenni, mint a katonák, és hogy utána, mint hercegnők, meg királynők úgy ünnepelni a sikert, és úgy viselkedni a pályán kívül. Szóval ezek a részek ott vannak mindig is, mert az emberbe akaratlanul is beleivódott az ő szellemisége, és tényleg ezek a mondatok, vagy az, ahogy ő dolgozott a pálya mellett. Hát a profi pályafutásom nagy részében ugye ő volt a vezetőedző. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsésen, idézőjelesen egymásra találtunk, tehát nagyon egyforma gondolkodással voltunk, ő edzőként, én játékosként, nekem, ha nem is a legeslegelejétől, de azért bizalmat szavazott, mert látta azt, hogy keményen dolgozom, és ez rengeteget segített a pályafutásom során, hogy ő megbízott bennem, ő lehetőséget adott nekem, hogy tényleg én legyek az irányítója a csapatnak. Rengeteg sikert értünk el együtt, és én azt érzem, hogy neki is sikerült a maximumot kihozni belőlem, és hozzátenni ahhoz, hogy én ki lettem, és milyen játékos lettem.
5: Uh-huh. Dalma, mit kívánnál neki a 60. születésnapjára?
4: A legjobbakat, és azt, hogy találja meg az élet minden területén a békességet, boldogságot, örömet, és kívánom neki, hogy néha legyen ideje egyre több, akár a kikapcsolódásra is, mert én azt gondolom, hogy rengeteget dolgozik, de kell néha egy kicsit pihenni is.
2: Na hát Iványi Domát és Szabó Szilviát hallhattuk. Mire gondolsz, amikor meghallod Iványi Dalma hangját, mert te nap mint nap már nem hallod, régen ez nem volt így.
3: Hát az van, hogy, hogy nem az eleje, hogy figyelj, a Dalma kiharcolta magának. Tehát valójában ez is most, ha visszafelé nézek, szerintem azért is működik most jól az akadémiánk, és azért termeltünk ki olyan játékosokat, akik piacképesek, és akikben megvan a nemzetközi kiválóság, mert sanszot kell adni nekik, de a beválás az egy külön tudomány. És tehát nem szabad ajándékperceket adni. És azért Iványi Dalma előtt Horváth Judit volt. És Horváth Judit volt akkor a válogatott csapatkapitánya. És szerintem ezért jó, ezért jó néha visszafelé nézni és meghallgatni ezt, mert ezeket az értékeket, amelyeket mi akkor képviseltünk, vagy teremtettünk, azok bizonyítottan jók, mert a tudományban vannak impact faktorok, ez is valamiféleképpen impact faktor, mert ezek mind válogatott csapatkapitányok voltak. Iványi Dalma, Fegyverneki Zsófi, Bújdos Unor, Raksányi Krisztina, és most Kisvilág. Tehát valójában ez a szellemiség hozta a nemzetközi kiválóságot, Dalma, pedig nagy szerencse, hogy ilyen, mi Dalmával soha nem ültünk le, talán 10 évig voltam az edző, nem ültünk le kávézni. Tehát nem kell ezt úgy elképzelni, hogy mert én valahol mégis megtartottam akkor azt a két lépést a játékosunk között. Tehát mi,
2: ezzel együtt az irányító, az különösen egy bizalmi poszt lehet a kosárlabdában.
3: Meg csapatkapitány.
2: Hát igen. Tehát ez a Horváth Judit, Iványi Dalma, vonal Pécsen, ez mutatja.
3: De meg tudod, én valójában akkor sem engedem el a játékosaim kezét, amikor nincsenek a csapatomba. És ez valahol az igazi gondoskodás. És még az igazi szeretet az elengedni. Valakit elengedni. És elengedni egy fizioterapeutát, és akkor az dolgozik valahol máshol, és ő is boldog lenni, hogy ő boldog ott. És Dalma is, mikor én nagyon meg akartam őt tartani, mint bajnok csapat tagját, ugye ő azon a meccsen beugrott a magyar nyilvánosságnak a semmiből, és ő kiment Amerikába. És szerintem nem jött vissza jobb játékosként. Természetesen 4 évvel idősebb lett, megerősödött, tapasztalatot, világot látott, megkapta azt az amerikai mentalitást, ami nagyon-nagyon jó, és azt gondolom, én tudtam az egész csapatot ráformálni. És Dalma biztosan az az ember, akinek én a legtöbbet kell, hogy köszönjek, mert végig ott volt, és valójában ez egy kicsit úgy furcsa lett a vége, hogy amikor én elmentem, igaz, hogy én neki személyesen elmondtam, hogy elmentem Pécsről, de hát köszönöm szépen a gratulációját, és hát megprób. Igen, látja ő, hogy sokat dolgozom.
2: Ugye ő említette ezt a bányászos katonás hercegnős mondásodat, ez viszonylag egy ismert darab, de úgy tűnt, hogy te mindig is figyelsz arra, hogy ebből a háromból, ebből a bányászt te láttad, mert hogy ki hogy edz, azt te látod, hogy a hercegnő milyen, hát az kevésbé fontos, már ugye a sportnyilvánosságnak, de hogy katonák legyenek a csapatodban, arra te mindig nagy súlyt fektettél. A PVSK, a te uralkodásod alatt, nevezzük így, kifejezetten mindig is sok katona volt abban a csapatban.
3: Ezt, igen. Tehát valójában nézd, ez a pécsi kosár hegemónia biztos nem született volna meg fegyelem nélkül. És valahol én úgy, ha visszanézek, úgy én próbáltam kialakítani a viszonyt éveken keresztül, mivel mikor megérkeztem Pécsre, akkor idősebb játékosaim voltak. Tehát tőle Horváth Judit idősebb volt, Balázs három évvel, Balázs Hajnak a kifecsila, utána Sztojkovics Éva. Na, ez aztán egy 5-6 év után megváltozott, és én próbáltam az idősebb testvért eljátszani.
2: És akkor sem volt nagy korkülönbség.
3: Igen, és talán az, akit nem árulnak el, tudod. És a fegyelem az meg valójában azért tartottam, és az volt, nálam lehetett hibázni. Lehetett sok mindent csinálni, volt szabadság. Tehát a fegyelem az nem azt jelenti, hogy nincs játékszabadság, vagy valami kreáció. A fegyelem az, hogyha mi megbeszélünk valamit, és azt nem csináljuk meg, az árulás. És annál nincs, tehát
2: megbocsáthatunk. És ezt tudatosítani kell mindenkiben.
3: Így van. És valójában az van, hogy ha te, mint edző, valamilyen dolgokat nem díjazol az edzésen, valamilyen szokásokat nem díjazol az edzésen, azokat soha nem fogod visszakapni a meccsen. És ez volt, ez a fegyelem, most itt nem azt kell elképzelni, hogyha valaki elkísít egy percet az edzés, akkor megöltük. Nem. Tehát voltak dolgok, meg tudtunk nevetni, meg. De az, amit megbeszéltünk, és azokat az értékeket, amiket képviseltünk, akár taktikai, akár, meg az nem lehet, hogy nem vetődsz a labdáért, vagy, tehát most lehetne, meg azt gondolom, hogy azért is voltunk sikeresek, mert mi ezeket, ezt a fegyelmet, ezt a módszert mi elvek alapján építettük fel. És ezeket az elveket nem adtuk fel. És aki elárult bennünket, az a baj volt, és ez az a szigor. És azt gondolom, hogy valójában rengeteg rosszat tettem, vagy tehettem a játékosaimnak, de rengeteg rosszat tettem saját magamnak is. Egy valakinek nem, a csapatnak. És ez az edző feladata.
2: Hát a trófeák önmagukért beszélnek, meg ilyenkor a csarnokba ott lógnak a mezek, tehát ezt, a szurkoló se tudja ezeket elfelejteni, de azért, és akkor nem beszélve arról, hogy Euroliga 4-es döntőben is többször járt a Pécs, kétszer bronzérmes is volt, az egyiket meg is nyerhette volna talán, az elsőt, a Messinait, ahol az egész Euroliga idényben azt hiszem az egyetlen vereség az Euroliga 4-es döntő elődöntő volt. És akkor bajnoki címek, kupagyőzelmek. Volt olyan idény, hogy nem nyertél semmit? Olyan volt, hogy kettőt, az biztos.
3: Volt. Hát volt az első.
2: Ja, az első. Igen.
3: Az első, meg lehet az utolsó.
2: Hát ez szép keret, de mondjuk közben igen, van, az fontosabb.
3: Szerintem nem nyertünk kupát sem, meg bajnokságban. Bajnokságban kikaptunk 3-1-re. És szerintem a kupát sem nyertünk, nem nyertük. Meg is az elsőben sem nyertünk kupát, de jó kérdés, látod?
2: Na mindegy, de az első az a tanuló időszak volt, fogjuk
3: rá. Igen.
2: És aztán voltak azok az évek, amikor meg ti voltatok az üldözött, és aztán azok az évek, ahol őrületes Pécs-Sopron rivalizálás, ami a mai szemben így elképzelhetetlen, hogy a nyilvánosságban ez milyen szintre emelkedett, és két nagyszerű csapatról beszélgetünk, mert a Sopron is közben járt Euroliga 4-es döntőbe, a Pécs is járt, úgyhogy ez szép volt. A mikrofonnál továbbra is Elpap István, a születésnapos, mondjuk is ki bátran 60 éves Rád Géber Lászlóval beszélgetek a pécsi kosárlabda mesteredzőre, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vezetőjével. Ott tartunk, hogy Magyarországon minden söprés, közben a válogatott élén is jársz, ezt most sokat emlegették, mert 1998-ban a te irányításoddal járt legutóbb női világbajnokságon a magyar válogatott a mostani előtt, és pont az itt nemrég megszólaló Iványi Dalma jelenti a jogfolytonosságot, mert ugye most Völgyi Péter stábjában egykori tanítványod is edzőként ott van, de ebben a csapatban rengeteg olyan lány is játszott ezen a világbajnokságon, akikhez a Nemzeti Kosárlabda Akadémián keresztül van közöd, ráadásul jellemzően a csapat legjobbjai, mert meg nem csak a legjobbjai, mert vannak a nagyon fiatalok is, de Juhász Dorka és Kisvirág esetében ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha vannak posztok, ahol ott vagyunk a közvetlen európai világelit környékén, az mondjuk pont ez a két center poszt.
3: Így van.
2: Hogy ilyen szemmel hogyan tudtad nézni ezt a világbajnokságot?
3: Igen, én nagyon szurkoltam, és néztük, mi csináltunk, újítunk pár dolgot, ilyen analitikai dolgot, és volt egy stábot, felállítottam, 6-tagú stábot, akivel figyeltünk, 6 válogatottat, az egyik a magyar volt, analizáltunk dolgokat, szedtünk ki. Na mindegy, Kisvirág, végül is a spanyol bajnok Valencia centerem, megnyerti most a szuperkupát, Juhász Dorka az alapszakasz megnyeri, most igaz a playoffba kieső, Minnesota játékos, a Galatasaray-jal Euroliga döntőt játszott, és az Euróla bajnokok ligája legjobb játékos. Tehát ez foci nyelven, mintha a Szoboszlai a Európa aranylabdása lenne. Tehát na, ez egy jó produktum. És valójában örülök ennek, mert mindazt, amit mi akkor képviseltünk Virággal és Dorkával, nem olyan könnyű ez. És például mi harmadikak volt, amikor ők U16 ések voltak, az a csapat nem nyerte meg a magyar utánpótlás bajnokságot, csak bronzérmes lett.
2: De nem is ott kell nyerni.
3: Így van. Na most csak azért, mert azzal, hogy ekkora figyelem van az utánpótlás versenyekre, meg a Tahó, meg minden, és akkor most ott publicitás kap, meg, és ez mind hibás. Ez bizonyítja. De ne felejtsük el, ott van Josipovics Kinga, aki most az komplet amerikai piac ugrál értének ki az ára, tehát ennek a három, és ne felejtsük, ez a három játékos majdnem 2 méteresek, és ez a három játékos, tehát három ilyen centert kinevelni 10 év alatt, ezt a legjobb helyeken sem csinálják, tehát nincs ilyen utánpótlás.
2: Növeszteni nem tudsz.
3: Igen. És Kinga is szerintem ez Kinga jobb lehet, mint ez a kettő. Tehát az ő értékük így hárman körülbelül $1-2 millió pillanatnyilag a piacon. Tehát valójában egy igazi terméket csinálni, amit szoktam mondani, hogy ha akarjuk osztályozni mi történt az akadémián, az akadémia biztos nem egy, mi vagyunk a magyar álom, mert nem vagyunk egy alkatrészeket összerakó műhely. Mi egy igazi magyar produktum vagyunk, és egy jó produktunk, ahol nemzetközi kiválóság jön ki belőle. Ott van, ne felejtsük el, Ördöki, de Edith kislánya, a Rátkai Eszter, akit a Phoenix draftolt, tehát az is Women's NBA. Na, úgyhogy szurkoltam, szép dolog volt ez. Nagyon fontos, hogy ez a válogatott, amiről én állandóan beszélek, hogy magas szinten produkáljon.
2: Visszakerültünk a térképre.
3: Így
2: nem,
3: van,
2: ha más nem, ennyit hozott ez a vélemény.
3: Biztos, és fontos. Azért 8 között a világon, nem baj, ha 8 között a világon, ugye?
2: Te jobb, mintha nem.
3: Igen. Tehát az nem hülyeség, még nem egy rossz eredmény. De azt akarom mondani, hogy nagyon fontos az, mert szerintem Virág meg Dorka mennek, tehát ott vannak, tehát a folyamatosság, tehát ők meg, de a magyar válogatnak rendkívül fontos, hogy hosszú távon folyamatosan jó eredményt hozzon. Mert így lesz majd Josipovics Kingából, a fiatalokból nagy játékos, és nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ez hiányzott a válogatott eredményekből, hogy állandóan olyan kudarcok, és most nem az olimpiára, nem kiesést.
2: Igen, mert az csak egy, az a megszületése miatt kudarc, de valójában az, hogy ott vagy egy olimpiai selejtezőn, és egy ponton múlik, az...
3: Az csak ahogy, meg ami történt, az volt tragikus.
2: Igen.
3: Meg hogy mikor fogunk megint kijutni az olimpiára, de most egy ilyen VB után, hogyha és különben az olimpián, még könnyebb a nyolc közé jutni.
2: Ja, persze. Mert minden kontinens képviseli magát.
3: Így van. Tehát ott is lehetett volna egy szenzációs eredményt elérni. Na mindegy, azt gondolom, hogy a női kosárlabdában mi egy olyan, és ott van még Lackó Sári, őt se felejtsük el, tehát a 13. kislány, az is az akadé. Tehát ez nem, meg, hogy mondjam, István, az szerintem, én nekem, ha már 60 éves vagyok, és most egy pillanatra ne nézzek hátra. Valójában azért fontos nekem ne hátrafelé néznem, mert én tudom, hogy én Rádh Géber László, nem doktor Rádh Géber László vagyok, aki a Pécsi Tudományegyetem, meg nem tudom, testnevelési egyetem docense és főmunkatársa. Én Rádh Géber László Pécsi edzője, hogy hiába nyertem Euroligát a Spartakkal, a Fenerbahce bajnok, stb. Én a Pécsi edzője, én ezt tudom. És ebben nincs baj. De azt gondolom, hogy eljött az az idő, és én tényleg azt gondolom, hogy most jobb és fontosabb dolgokat csinálok, mint akkor. És ezt nem veszik komolyan. tehát ezért van, és én például biztos vagyok benne, hogy látom a magyar kosárlabdázás problémáját, edzőképzés. Módszertani központtal lefordítottunk 1500 oldalat, Nemzetközi Kosárlabda Szövetség oktató anyag magyarra, tankönyveket írtunk, kiadtunk, fordítottunk. Biztos vagyok benne, hogy 400 edző volt, amikor én 2008-ban edző voltam, 400 igazolt, de most 1400 edző van. Ennek az 1400 edzőnek a 75%-a OK és képzés. Képzeld el ezt a katasztrofát, egy iskolázatlan garnitúrát ráküldeni, hogy ez nem csak szakmai, ez társadalmi probléma. És nem veszik komolyan. És ez én, és megint azt gondolják, menjek vissza, és kapjak egy technikait. És hogy az az érdekes. És ez az, ami a, hogy mondjam, a visszanézésem, a retrospektíva, és a perspektíva a jövővel kapcsolatban is. És szerintem azért is jó ez a pillanat, meg jó visszaemlékezni. Tényleg jó, mert gyönyörű volt az. Tehát ne szerénykedjünk.
2: Arról nincs szó.
3: Igen,
2: ezzel nem is szoktak vádolni, de ezzel önmagában nincsen.
3: De ez szenzációs volt. Ez egy szenzációs idő volt.
2: Akkor még egy, most jön egy másik szemtanú abból az időszakból, akit én itt azért viszonylag sűrűn látok, Károlyi Andrea.
6: Szeretnék, de nem tudok jelenni a saját játékosaimmal, hogy úgy néha leüvölteni a fejüket. Milyen a Laci is volt, de érdekes volt a Laci ilyen szempontból, mert pontosan tudta mindig mindenkivel, hogy mit engedhet meg magának. Én általában az voltam, akinek hát fát lehetett vágni a hátán, és én azért kaptam hideget, meleget tőle, de volt egyszer egy, aztán már évekkel később egy ilyen baráti beszélgetésen ez szóba került, És amikor én így mondtam, hogy hát én azért kaptam hideget, meleget, akkor csak annyi volt a reakciója, hogy így felemelte a kezét, és így oda nyújtotta, hogy csapjak bele.
5: Mit adott ő szerinted a magyar kosárlabda sportnak?
6: Onnan kezdeném, hogy nekem mit adott, mert én rengeteget köszönhetek a Lacinak. Ő volt az az edző először igazából a pályafutásom során, aki vakon megbízott bennem. Annak ellenére, hogy én előtte például egy híresen rossz védő voltam, a legelső felkészülési meccsen az ellenfél legjobbját odaadta nekem, hogy nekem kell fogni, és onnantól, attól a meccstől kezdve az ország egyik legjobb védője lettem, hogy ennyit számít az, amikor egy edző bízik benned, hogy olyan szinten tudott minket motiválni, hogy ez valami egészen képesztő volt, hogy tényleg minden fontos meccs előtti utolsó edzésről úgy jöttünk le, hogy kinek lehet azon nyomban átharapni a torkát. Olyan extázisbe tudott minket hozni, és pont azért, mert ő akkor ilyen volt, és ezt a hatást gyakorolta ránk. Tudtunk olyan eredményesek lenni, ami aztán a magyar kosárlabdázásnak hozott nagyon szép sikereket.
5: Egyetlen szóval, ha jellemezned kéne, mi jut róla eszedbe?
6: Őrült.
2: A híres rossz védőt, Károly Andreát hallottuk, és Szabó Szilviát. Őrült vagy? Még őrült vagy?
3: Ja, figyeld, szenvedés.
2: Na, hát ez így, az az őrültnek finom megfogalmazás.
3: Igen. Hát ezt szoktam mondani, hogy mindent ki tudnak jönni belőlem, a büszkeségemet, a mindent. Egy dolgot nem engedek, a szenvedélyemet. És a többit mindenemet elvehetik, tehát kész. És folyamatosan történik. Ha az ember egy kicsit is csak büszke lenne, már rég az öngyilkosság felé indulna el, szenvedélyemet nem engedem. És ez a boldogságom. Tehát addig még meg lesz bennem a szenvedély, ameddig megvan az óriási szeretet a kosárlabda iránt, addig leszek boldog. De valamit jót csinálok most az, hogy próbálom a kosárlabdát munkámnak tekinteni. És ez nem sikerült. Ez az életem kosárlabda volt, mindenem a kosárlabda volt, és most talán el kell kezdenem azt felfogni, hogy ez a munkahelyem. És talán így megtalálni az új egyensúlyt az életembe, és az új boldogságot.
2: De Pécsen te otthon voltál, Rácz Géber Egyetem voltál, helyi istenség voltál, ezek után éveket töltöttél el Oroszországban, és aztán Törökországban, és hát azt azért illik tudni, hát a moszkvai Spartak élén ugye fel is értél a női kosárlabdában, Európában elérhető csúcsra, mert Euroligát nyertél egyébként egy kisebb világválogatott élén, de kisebb világválogatott élére nem szoktak az előbb említett képzetlen edzőket oda helyezni. Milyen emlékeid vannak? Mennyire voltál biztos magadban, amikor ott, mert onnan ott nagyot is esni is lehetett volna, hogyha azzal a csapattal, azokkal a feltételekkel nem ezt az eredményt hozott.
3: Hogy nem. Tehát valójában ez is most így pontosan visszajutnak a dolgok. Én pontosan emlékszem, hogy nekem van egy aláírt papírom, hogy 2008-ban, amikor itt hagytam Pécset, nekem tartozott a klub. És akkor ilyen alá kellett írni, hogy engedélyezem, hogy részletekbe később fogják kifizetni, hogy el tudjanak indulni a következő szezonban.
2: Igen.
3: Nekem 14 havi fizetése tartozott. 14. Ez nem szerintem financiális, hogy mondjam, probléma volt, ez erkölcsi probléma volt. Én tényleg az a srác voltam, aki előbb a lányok, majd én. Tehát azért nem csak vezér voltam.
2: De akik nem tartoztak 14 havi?
3: Nem, de ott is voltak elmaradások, ott azért egy amerikai játékosnál egy-két hónap az akkor szerződés szegéshez jött. Én nekem ez normális volt, de valójában akkor úgy érezték azok, akik a pécsi klubot vezették, hogy bele kell ülni abba a hajóba, és tovább vinni nélkülem. Tévedtek. Én is tévedtem, de valójában elmentem Moszkvába, nyertem egy bajnokok ligáját, ami úgy kell, megint egy jó érzés, hogy hogy úgy visszagondolsz, hogy megnyerted az Euroligát. És valójában az van, hogy ott is, tehát én soha nem fogom tudni megköszönni a magyar játékosaimnak mindazt, amit tettek értem. Én onnan az egyetemi kosárlabdába bekerültem az NBA-be. És ez már nem egy edzőcentrikus közeg volt, ahol oktatás folyik, hanem ez egy klasszikus ego managing, egy ego managerés.
2: Mint az NBA.
3: Pontosan.
2: Vagy a WNBA.
3: Pontos, és most képzeld el, tehát én akkor mi megelőztük az időnket, és nem csak, hogy világválogatott volt, hogy Diana Taurasi, a most 6-szoros olimpiai bajnok, meg az 5-ször Sue Bird, meg mit tudom, most én mesélhetnék, tehát valójában ez nem is ide Magyarországra tartozik, ez lehet, hogy az NBA-be kell most mesélnem, mert oda hívnak meg. Volt nekem egy húzásom, hogy Diana Taurasi volt az irányító, és Sue Bird pedig a kettest, megcseréltem a posztjaikat, és ez annyira furcsa volt az amerikaiaknak, és mai nap is ezt említ, és ez Euroliga döntő. Na mindegy. Tehát a Sue Bird játszott a labdás elzárásukat, és a végén Taurasi mégis megdobta a 33 pontját. Na mindegy. Úgyhogy szerintem kellett ez az én életembe, kellett ez a Moszkva. Ott is valahol én kigömbbe jöttem, megsértődtem, hogy Sabtai úgy furcsán beszélve, meg akkor én vezetem az Euróligát, megnyerem az Euroligát, megnyerem másodszor az Európai Szuperkupát, aki azt mondja, ne vezesd az orosz bajnokságot, mert akkor poki. Na mindegy. Bolond idők volt, és lelőik.
2: És nyílt utcán.
3: Igen, lelövik. Tehát valójában az úgy...
2: Mármint Sabtai Fokálmanovics ott a tulajdonos. Volnoje kormányzóját, ha jól emlékszem.
3: Igen, Vidnoje.
2: Vidnoje, nem Volnoje,
3: Vidnoje. Hát
2: igazi klasszikus, a 2000-es évek Oroszország
3: az története. Az is Moszkovszkaja oblaszt, tehát mi annak valójában nem is moszkvai csapat voltunk, hanem moszkvai kerület, vagy nem tudom, hogy fordítsam le ezt. És annak a Moszkvoszkája oblasznak az elnöke, vezetője, guvernátora, Gromov generális, az, aki az afganisztáni orosz seregét sebesült nélkül kivonultatta Afganisztánba. Őtőle kapom a kitüntetést. Tehát nekem egy komoly orosz állami kitüntetésem van, úgyhogy na mindegy, kellett ez én kivittem oda a családomat, tehát ott volt a kedves feleségem, ott volt a két gyerekem, ez egy nagy iskola, és szerintem ők is rengeteg passzív tudást és passzív boldogságot kaptak ott, ami szerintem gazdagította őket, és most is életképesebbek, főleg a gyerekek, meg főleg Törökországban is utána volt egy évem a Fenerbe, ahol szintén nagy szerencsém volt, hogy Taurasi követett, vagy én követtem őt. És hát nagy dolog az különben, hogy én 3 évig edző lehettem a világ legjobb kosárlabdázójának. És ezt nem fogják fel az ember, ez ugyanúgy, mint hogyha nem tudom, a Putes

0: Laci között a klub hívott oda, hogy edzősködjek hirtelen a játékosság után, és ott fogadtak szeretettel. Ez az az év volt, aminek az első bajnoki címe volt Lacinál. Uh-huh. Tehát akkor a híre már megvolt, de a siker az még, a nagy sikerek azok előtt álltak.
1: Milyen volt az önök együttműködése, és mi volt a titok?
0: Nagyon különbözőek vagyunk, de szerintem a célokban teljesen egyetértünk, a habitusunk az más, de amikor a Laci valamilyen győzelmet, sikert el akar érni, akkor abban a csapatban ő mindenkit ugyanúgy alá tud rendelni annak a nemes eszmének, és ez már akkor érződött. Ugye hozzá kell tenni, hogy mi dolgoztunk szerintem 10 féle felállásban. Volt, amikor én segítettem neki edzőként, volt, amikor én követtem a szövetségi kapitányként, volt, amikor én voltam a főtitkár, és ő a szövetségi kapitány. Most ő tanít nálunk az egyetemen, én próbálom segíteni a Rádi Géber Akadémia munkáját, tehát rengeteg kapcsolat volt, de a barátság meg a egyirányba elvezés az mindig megvolt. Én szerintem egy teljesen más intenzív gondolkodást, edzésmódszert, meccselést és a siker elérésének ezt az intenzív akarását, ami Laciban is benne van, és mindenki rá is ragad, aki vele együtt dolgozik. Abban bízom, hogy amikor a TFS hallgatók, akár a Rádi Géber Akadémián, akár amikor itt Pesten órát hallgatnak tőle, akkor ugyanez a lelkesedés átragad rájuk.
1: Mit kívánna neki Tamás 60. születésnapjára?
0: Hát, hogy egyre több embernek át tudja adni ezt, amit ő képviselt az első években. Tényleg nagy berobbanást jelentve Magyarországon, de úgy gondolom, hogy ő is sokkal bölcsebben, még nagyobb hatással tud lenni az egész ország sport életére. És talán egy pohár bort is még mellé.
2: Talán Szabolcs Szilvia beszélget egy Stervenc Tamással, a Testnevelési Egyetem rektorával, régi harcostársaddal, nyugodtan nevezhetjük így. Ha már ő is szóba hozta, hát ő csak így, mint Per Rádi Géber Akadémia, ugye Nemzeti Kosárlabda Akadémiáról beszélünk. Múltkor kérdezte itt valaki, hogy hogy az NK, a Universitas Pécsnek mi az az R betű ott a logójában, mondtam, mi az, hát a Rádi Géber, miért kérdez? Na jó, szóval...
3: Nem tudom, de...
2: Te ez... Rádi Géber Egyetem voltál akkor, amikor nem is volt még Rádi Géber Egyetem, meg nem volt Rádi Géber Akadémia, csak így neveztek a szurkolók, mert hát ugye játszik a csapat, és akkor itt oktatja a mezőnyt, aztán ebből oda jutottunk, hogy most megvan egy Rádi Géber brand, egy Rádi Géber logó, és egy Nemzeti Kosárlabda Akadémia, amit te vezetsz, te álmodtál meg, és te fejlesztesz.
3: Isten, ezt jó, hogy elmondom. Én ha most indítanám, biztos nem akadémiának hívnám. Azért, mert az akadémia szó sajnos Magyarországon sokféle értelmezést kapott. És nem, most nem mondom, hogy rosszat vagy jót, de sokfélét. Én a Rádi Géber Akadémiát 2006-ban, tehát 20 éve, most van 20 éve, tehát 40 éves koromban alapítottam meg a saját házamba, mert láttam, hogy nem jönnek a fiatal játékosok. Fegyverek Zsófi, ez akkor még Bujdos Unor akkor igazolt ki szerintem Franciaországba, és egyszerűen nincs, nem jön. És én akkor biztos voltam benne, hogy kell csinálni egy olyan országos központot, Pécset, mert Pécsen azért mégis minden, meg ott egy egyetem, ott egy tudományi egyetem, ott vannak a hagyományok, és én 2006-ba kezdtem el ezt. Én az akkori kormányos beszéltem. Én beszéltem akkor, és azok nem reagáltak, tehát nem is értették, amiről beszélek. 2013-ban lett először szó, tehát valójában én haza lettem csábítva. Én amikor elindult a Rádi Géber Akadémia, én 3-4 év ezelőtt Bajnokok Ligáját nyertem. Tehát elvileg, mintha tehát ezek ilyen sportvezetői álmok, hogy egy nagy edzőt, egy Mourinho-t, vagy valakit megnyert, aki Bajnokot Ligát nyert, most képzel hazahozni Portugáliába.
2: De az egy elég éles váltás volt neked is.
3: Az, de...
2: Az ego managementből eljutni az akadémia vezetésig.
3: De figyeld, azért én Oroszországban, meg Törökországban az a 3 év alatt nem 3 szezont vezettem le, hanem 13-at. Meg én 24 éves koromban NB1-es edző voltam. Tehát nekem volt 21-2 szezonja, és van 2 bronzérmem, azt hiszem, vagy többi, mint döntő. Tehát nyáron szövetségi kapitány, azért több mint 10 évig voltam szövetségi kapitány, plusz férfi szövetség, akkor voltam segédedző, voltam Kilik Laci bácsi,

0: 97-es hazai EB-n.
1: Butás Palina 93-ban Jugoszláviában segédedző volt, ami ifi válogatott edző. Tehát azért rengeteg olyan dolog volt, és én úgy éreztem, hogy...
0: Tehát ott voltál frontvonalban folyamatosan.
1: Pontosan, és valahol meg ott a két gyerekem. És én egy elképesztő boldogságot kezdtem érezni Isztambulba, amikor beültem a kocsiba, és vittem őket suliba. Lehet, hogy hülyén hangzik, de én nekem ez nagyon megtetszett. Azért ők több ok miatt végre nem kényszerítettem őket, nem tudtak hova megszökni, ott ültek a kocsiba, kellett beszélgetni, és ezek hosszú utak voltak, de néha 20 perc, néha 40 perc, forgalom, beszélgetés, és én sosem voltam otthon. És én szerettem volna, és azt gondolom, az is lettem, jó apa. És valójában senki, ugye mindenki azt gondolja, ismeri rá Géber Lászlót, vagy valami, én rengeteg olyan dolgot adtam, ami transzparencia, meg ami látszott, de ahogy most kezdtem mondani, nekem ez a munkahelyem, ez a kosárlabda. És valójában mi azok az emberek vagyunk, amikor azt csináljuk, amikor senki sem lát bennünket. És én ezt szeretném, minél többet olyat szerettem volna csinálni, annyi elolvasatlan könyv volt, annyi megnézett koncert, minden. Tehát én úgy gondoltam, hogy ugyanazzal a szenvedélye, ugyanazzal a tudással elindítani valami mást, ahol nem reptereken, nem autóbuszban, nem fűtlen hotelszobákba kell eltöltenem az életemet, hanem valahol, és ez elindult, szerintem nagyon jó úton haladunk, nagyon jó, csak sajnos nem vesz bennünket, vagy senki komolyan. És ez, tehát valahol azt tesz büszkévé most, hogy nem tudom, 60 éves korban, oké, hogy ez retrospektív, meg sok mindenről nem beszéltünk, és jó érzés, hogy egy órája beszélünk, és semmiről, tehát annyi mindent nem tudtunk megérintett, rengeteg dolog történt, de van jelenem ugyanabban a sportágban, és csináltam, van egy vízióm, van egy perspektívám is szerintem, hogy ez a nem alkatrészeket összerakó üzem, ez egy komoly, és a másik dolog pedig az, amit szeretnék csinálni, az, hogy a sporttudományt, higgyétek el, hogy óriási nagy tudás van a kezünkben.
0: Erről majd 10 év múlva fogunk beszélgetni a 70. születésnapon, hogy ezek az emberek kinevelődtek-e, meg hogy mi lett a kosárlabdával, meg a női kosárlabdával, meg a Péccsel. Rád Gábor László, Isten éltessen még egyszer, a 60 éves mesteredzővel, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia névadó vezetőedzőjével beszélgettünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó!

0: personal.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
3: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: We were good.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Jó, ti vegyetek deszkát, jó? Mindenki vegyen deszkát. Ötös pálya, ne! Jó, aki kész, másszon ki, aki kész, fogjon deszkát! Jó, gyerekek, ötös pálya. Lesz 4 darab, 25 méter gyors vágta. Jó?

A sporthely mai házigazdája a Százhalombattai Vukkese triatlon szakosztálya. Ami a Vukkesét illeti, innen indult a teniszező Marozsán Fábián, de az úszó Grácz Benyámin személyében ifjúsági olimpiai bajnokot is adott a magyar sportnak. Ami pedig a triatlon illeti, itt edző az a Csomor Erika, aki többek között duatlonban világ és Európa bajnok, míg triatlonban VB bronzérmet is szerzett, és többször nyert Ironman versenyt is. De a Vukkesében nem feltétlenül a profi sportolók vannak előtérben, de minden kiderül, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Katona István a VUK ESE elnöke, mert hogy a VUK ESE az nagyon sok szakosztályt foglal magában, és mielőtt a triatlonba belemennénk, és a részleteket megismernénk, akkor beszéljünk egy picit arról egyrészt, hogy a VUK az mit jelent, és minek a rövidítése.
1: Városi Utánpótlásért Közhasznú Sport Egyesület, az öt szóval a VUK ESE, utal nyilván a kisrókának a ravasságára, kitartására, sportosságára, találtuk ezt a nevet pontosan 25 évvel ezelőtt, amikor megalakultunk.
0: És milyen szakosztályokból áll?
1: A legelső, amiért létrejött a VUK ESE, akkori politika vezetés úgy döntött, hogy a profi labdarúgást is kézilabdát már nem annyira támogatja, és akkor az utánpótlást mi különvettük, és akkor labdarúgás és kézilabda volt a legelső alakuláskor, és akkor egy fél éven belül még az úszás, a tenisz és a triatlon csatlakozott hozzánk, így vagyunk most 5 szakosztálya.
0: Mondhatjuk azt, hogy a labdarúgás a zászlós hajó?
1: Hát ha a létszámot nézzük, akkor igen, ha a sikereket nézzük, akkor azért nem, mert azért úszásban ifjúsági olimpiai bajnokunk van, olimpikonunk, triatlonban is országos bajnokaink vannak, mondhatjuk, hogy teniszben ott van a Marozsán Fábián, aki nálunk volt 4 évig, ő most ugye a top 50-ben van a világon, tehát az egyéni sikereket nézve azért vannak más szakosztályban kiemelkedőek, de a legnépszerűbb és a legnagyobb tömeggel rendelkező az valóban a labdarúgás.
0: Hogyha Városi Utánpótlás Nevelő Közhasznú Egyesület, akkor feltételezzük, hogy csak utánpótlással foglalkozik a klub? Kizárólag?
1: 25 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy igen, amikor megalakultunk, de amikor fél évvel később csatlakozott a triatlon, úszás, tenisz, akkor már ott azért voltak, hanem is sokan, de felnőtt versenyzők is, illetve 2 évvel ezelőtt meg a hányatos sorsú felnőtt labdarúgást is átvettük, tehát most már azért nem csak utánpótlással foglalkozunk, de az a szívügyünk, és arra fókuszálunk leginkább.
0: Szinte akkor mondjuk Szászalombatta ifjúságát le lehet fedni ezzel az 5 szakosztállyal?
1: Mondhatnénk, hogy egy normál város sportját le lehetne fedni, Szászalombatta ebben különleges, hogy itt nagyon-nagyon sok sportág van. A méretéhez képest talán már szinte, nem mondom, hogy túl sok, de valóban nagyon sok. Rajtunk kívül azért vannak még a kosárlabdázók, a küzdősportok, meg ki ne hagyjak másokat, tehát vannak már sokan, de azért mi ezzel a körülbelül 500 taggal, illetve én azt szoktam mondani, hogy azért egy labdarúgásban valaki 5 évesen leigazoljuk rögtön, és taggá válik. Még egy úszásnál először meg kell tanítanunk úszni, és majd amikor teljesíti a minimum vizsgát, akkor tudjuk leigazolni. Tehát azért van legalább 2-250 olyan várakozó, aki jelenleg még nem tagja az egyesületnek, illetve azért bejárunk az óvodákba, tartunk ovi úszást, meg vannak a nyári táborok, tehát azért éves szinten körülbelül 1800-2000 gyerekkel kerülünk kapcsolatba.
0: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy kell azért még bármiféle reklám vagy népszerűsítés, mert hogyha az ember végig sétál Szászalombattán, akkor nagyjából minden második vagy harmadik gyereken vukkos melegítő, vukkos kabát, vukkos sapka van, tehát ez benne van a köztudatban, de kell még az, hogy bármiféle módon a VUK ESE-t reklámozzák itt a városban?
1: Én szerintem azért is kell, mert a mai világban, amikor már sok gyerek elkényelmesedik, szülőknek is elég nagy teher azért a logisztikában megoldani, hogy akár több gyerek is eljusson az edzés helyszínére, tehát ha azt akarjuk, hogy minél többen sportoljanak, akkor igen kell. Például ez az egyik célja az, hogy az óvodában labdához szoktató, megszerettető foglalkozásokat tartunk. Nyilván nem titkolt céllel, hogy a labdarúgáshoz, illetve a másik labdajátékunkhoz, a kézilabdához orientáljuk a gyerekeket, de ha kosárlabdázni fog, rörfalazni bármit, annak is örülünk, kezdjen el mozogni minél több gyerek, annál kevesebb fog majd lemorzsolódni, és annál több lesz a sportos gyerek még a későbbi években is.
0: A sportos gyerek azt jelenti, hogy szeret sportolni, a szabad idejében inkább mozog, mint hogy a számítógép előtt ül, vagy azt, hogy versenyző a gyerek. Tehát melyik a fontosabb, van-e egyébként különbség itt a VUK ESE-nél?
1: Én azt mondom, hogy egy bizonyos kor után, már bizonyos idő után már van különbség, hiszen a kiemelkedően kiemelkedően tehetséges, bármelyik sportágban, aki kiemelkedően tehetséges, azt el kell, hogy engedjük és irányítjuk is nálunk professzionálisabb körülmények közé. Minden évben nekünk a Budaörs, illetve a Ferencváros a partner egyesület oda is, de Felsútra, Honvédhoz nagyon sokhol mennek labdarúgók, akik annyira kiemelkednek 2-3-4 év után itt a többiek közül, illetve az úszás, illetve meg a triatlon az, amikor el kell dönteni a gyermeknek, illetve a szülőnek, hogy bizonyos kor után vállalja-e azt a plusz edzést. Úszóból, vagy úszó akkor lesz valaki, hogyha vállalja azt, hogy reggel 6-kor már itt van az úszodában, és már az iskola előtt is leúszta a napi penzumját, utána délután, illetve a hétvégén is ezzel foglalkozik. Azért ez egy vízválasztó, hogy ezt a gyerekben van-e olyan kitartás, tehetség, alázat, szülőkben van-e akkora áldozatkészség, hogy elhozzák a gyereket, és hogyha ki ezt azt vállalják, ők belőlük lehet profi sportoló. De pont ezért ezekben a sportágban tartunk úgynevezett kondi úszást is, aki már rájön arra, hogy ő nem lesz világbajnok, nem lesz országos bajnok, de nagyon szeret úszni, szereti a közeget, nekik is tartunk, nekik nyilván nem heti 8-10 edzéssel, csak 3-4 edzéssel, de az a lényeg, hogy továbbra is maradjon a sport berkein belül.
0: Marozsán Fábián neve elhangzott, de itt ifjúsági olimpiai bajnokról, illetve olimpikonokról is szó volt. Azért egy-két nevet elmondhatunk?
1: Természetesen az ifjúsági olimpiai bajnok a Grácz Benjamin, akinek a felnőtt olimpiai szereplése már nem sikerült annyira, de azért váltóban olimpián részt vett, illetve sok évig nálunk edzősködött a Bodrogi Viktor, aki a szintén Athénban olimpiai résztvevő volt. Azt hiszem, ott 20. helyen végzett. Sokan mondták, hogy hát nem annyira jól sikerült neki az olimpia. Én mindig azt mondtam, hogy nagyon szeretnék én bármiben a világon 20. legjobb lenni. Neki ez sikerült.
0: Csomor Erika, aki duatlon világbajnok, triatlon VB-érmes, többszörös Ironman győztes, de most a mi szempontunkból az a leglényegesebb, hogy a Vukese triatlon szakosztályának egyik edzője. De miért éppen Százhalombatta?
2: Hát én azt hiszem 1998-ban költöztem ide Százhalombattára, szintén triatlonokból. Itt egy nagyon jó kis triatlon csapat volt, még úgy hívták, hogy Betafes Batta. Egy erős triatlon csapat, és én voltam az egyik nagy igazolásuk. Aztán úgy adódott, hogy én itt ragadtam.
0: És onnan, hogy alakult az, hogy edzőként folytattad? Ez mindig is benne volt a versenyzői pályafutásodban, hogy majd, ha egyszer abba hagyom, akkor edző leszek?
2: Én testnevelőként végeztem, tehát ilyen diplomával nem mentem el végül is tanítani, hanem professzionális sportolóként éltem, utaztam a világban, és úgy gondoltam, hogy majd a karrierem végén vagy tanítok, vagy edzősködök, vagy mindkettő, és akkor, tehát igen, ez így letettem az edzői vizsgát is, ez így benne volt a pakliba, hogy amikor véget ér az én pályafutásom, akkor ezt át szeretném adni a tapasztalataimat.
0: Az, hogy a tapasztalatokat főleg gyerekeknek szeretnéd átadni, az is egyértelmű volt? Aztán majd mindjárt beszélünk arról, hogy csak gyerekekkel foglalkozol-e, de azért főleg gyerekekkel, vagy több gyerekkel, mint mondjuk felnőttel?
2: Hát igazából szeretnék, meg foglalkozok felnőttekkel is, de egyre kevésbé, mivel itt tanítok az Arany János iskolában, ezért úgy alakult, hogy ez lett a profilom, tehát az ottani tanítványokat próbálom például elcsábítani, vagy megnyerni a triatlonnak. Úgy gondolom, hogy az utánpótlás a legfontosabb része minden sportágnak, ezzel ennek kellene a legmélyebb merítésnek, itt kell a legtöbb embernek lenni, és akkor ebből lesznek talán majd a kis profik, vagy a lelkes amatőrök. A felnőttek, ők egy amatőrök, és igazából nem igényelnek olyan irányítást, mint a gyerekek, tehát ők szépen tudnak önállóan is dolgozni, nem szükségeltetik, hogy feltétlenül ott álljak mellettük, úgyhogy ők egy egészen másfajta világot igényelnek.
0: Úgy fogalmaztál, hogy a gyerekeket próbálod rávenni a triatlonra. Mivel lehet ma egy gyereket a triatlonra rávenni, ami azért elég összetett sportág?
2: Mondhatnám azt, hogy semmivel, de biztos van az, amire ők vevők lennének. Ez egy másik generáció, azt mi tapasztaljuk az iskolába, hogy egész más dolgok érdeklik őket, elviszik mindenféle látvány dolgok, érdekesebb dolgok, például a csapatsportok itt Százhalombattán nagyon erősek, ebben jobban ki tudnak teljesedni, egyre kevésbé keresik az erős kihívásokat, mint például a triatlon, ami mind a három száma, kőkemény állóképességi sport, rengeteg munkát igényel, sok belefektetést, éveket igényel, ezt nem minden gyerek meg szülő vállalja. de a rohanó világunkban ez nekik úgy sok, vagy ijesztő, vagy nagyon kevesen, egyre kevesebben azt tapasztaljuk, és ez nagy szomorúság, hogy egyre kevesebb gyerek vállalkozik erre, vagy lelkes ez iránt. Mi azért mindig hiszünk abba, hogy a felnőtteknél viszont az ellenkezőjét látjuk, hogy a felnőttek jobban megtalálják ebbe az a kis örömüket, meg a számításaikat, hogy talán majd a gyerekeknél ez újra divat lesz, hogy igenis erős vagyok, meg tudom csinálni. Tehát, hogy keresik a nagyobb kihívásokat. Ez egy nagy kihívás, a triatlon, valljuk be.
0: Az, hogy három különböző sportágban kell edzeni, az egyrészt sokszínűvé teszi a sportágat, másrészt nehézé teszi, hogy sokfelé kell figyelni, tehát gyerek szempontjából kérdezem, hogy ezzel könnyebb rávenni, vagy ezzel nehezebb rávenni a gyereket a triatlonra?
2: Szerintem a gyerekeknek ez jó, a sokszínűség nem monoton, sokkal változatosabb, háromféle terhelés nyújt, tehát az úszás nagyon jó az izmoknak, a tartásnak, a bringát imádják, mert lehet menni ki a természetbe, tehát nem körözünk egy helyben. Futást is imádni szokták. A gyerekek ezt szeretik. Itt a szülőknek ez egy kicsit, hogy ide is kell hordani, meg oda is, meg még. Tehát egy kicsit több edzésmunkát igényel, meg szervezést, meg felszerelést. Ez egy kicsit talán ijesztő lehet a szülőknek, de ugyanakkor szerintem nekik is az vonzó, hogy a gyerek nem kap egy unalmas egyfajta terhelést. Mi igyekszünk, amúgy is figyelünk erre, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen, játékos és élvezhető. Úgyhogy szerintem, aki benne van, az meglepődik, hogy ez jó, ez tetszik, csak jusson el ide hozzák.
0: De itt minden adott ahhoz, hogy mind a három sportágban valóban azt kapják a gyerekek, amit egy jó triatlonosnak kapnia kell?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, hát azért köröztem Százhalombattal, és azért ragadtam itt, mert sokkal nagyvárossal ellentétben egy kisváros előnyét élvezzük, sokkal szívesebben eresztem el a gyerekeket a sétányon, vagy a városba futni, nincs akkor a forgalom, sokkal több körünk van, a természet közelebb van hozzánk, tudom mountainbike-ozni, itt van a Dunapart, úszoda az rendelkezésünk rá, szerintem mindenünk megvan ahhoz, hogy ez szépen működjön.
0: És egy triatlonista télen mit csinál?
2: Ugyanezt. Mi mínusz 5-be is futottunk, és meglepődtek a szülők, hogy mínusz 5 fokba is futtok, térdig érő hóba, este fejlámpával mentünk föl a keresztre, a szülők teljesen kivoltak ettől, és mondom, megfázott a gyerek, ja nem. De hogy mit csinálunk olyan dolgot, mit csináljuk tovább a dolgunkat. Nyilván a kerékpárt azt nem tudjuk, mert hamarabb sötétedik és hideg van, de helyette szoktunk görgőzni, úszás mehet tovább. Tehát mi feltaláljuk magunkat, szerencsére ez egy olyan sportág, ami szinte minden belefér. A felnőttek szoktak sífutni járni, szoktak ilyen direkt kimenni Ausztriába, ilyen mountainbike-os, downhill-os szuperpályákra ügyesedni. Tehát ez egy sokrétű, ebből sokfelé el lehet indulni. Tehát terep, hosszú, rövid, ez egy olyan, szerintem egy alapálló képességet ad az embereknek, amiből bármerre mozdulhatnak.
0: Mit jelent a görgőzés?
2: Az egy ilyen, hát szobabiciklizés jelent, csak ez egy kicsit nem ez a spinning, hanem a saját bringát rögzítjük egy, vagy egy rögzített görgőhöz, vagy akár szabad görgőhöz. Ebbe is vannak már szuper programok, lehet csatlakoztatni a számítógéphez, és akkor virtuális ellenfelekkel, akár egymással otthon tudnak versenyezni, tehát ebbe is nagyon jó a technika. Ezt megpróbáljuk együtt csinálni zenére, hogy ne legyen olyan unalmas. Úgyhogy ezt szoktuk, ezt is hetente egyszer télem.

0: Kantár Csaba, a WUKESE triatlon szakosztályának vezetője. Biztos vagyok benne, csak nem 100%-ig, hogy minden egyes rádióhallgató tudja, hogy a triatlon milyen sportágakból áll, úgyhogy menjünk ezen végig, ugye úszás, kerékpározás, futás. Ami nem teszi egyszerűvé a mindennapi edzéseket, feltételezem én, de ezt inkább kérdezem, hogy nagyon nehéz összehozni, mondjuk egy utánpótlás klubban, hogy mindig mindenki tudjon mindent edzeni, amit szeretne. Itt Százhalombattán ez könnyen megoldható?
1: Igen, ez itt Százhalombattán ez itt könnyen megoldható, de van még egy sportág, amiről nem nagyon szoktunk mondani, vagy nem nagyon szoktunk beszélni, ez a negyedik, ez a depózás, mert ugye itt a sportágok között van egy depóidő, amikor meg nagyon-nagyon gyorsan kell öltözködni, úgyhogy ezt külön szokták még edzéseken még gyakorolni, mert itt minden másodperc számít, úgyhogy ez a plusz egy sportág még. Igen, az edzéseket itt Százhalombattán viszonylag azt gondolom, hogy könnyű megoldani, az infrastruktúra az rendelkezésre áll, ugye itt a legnehezebb talán az úszoda, hogy mikor tudunk bejönni úszni, és mikor van pályánk, de én azt gondolom, hogy ez kezelhető. Az edzéseket, azokat nem egymás után szoktuk elvégezni, tehát nem úgy van, hogy a srácok kimennek, bringáznak, és akkor utána futnak, hanem ezek általában eltolva vannak, tehát egy nap van bringa, egy nap van futás, úszás, és a többi. Ez viszont ez a három sportág, ez azt is jelenti, hogy azért egy hetente egy 6-8 edzést azért ebbe bele kell tenni, úgyhogy nagyon sokszor van olyan nap, amikor dupla edzés van, hajnalban van mondjuk egy úszás, délután van egy futás, vagy éppen egy kerékpár, hétvégéken szokott lenni az, amikor van mondjuk egy hosszabb bringa, vagy van mondjuk egy hosszabb futás beiktatva az edzésekbe, de ez az egész edzésidő azért így eltolódik olyan szempontból is, hogy télen másokat csinálunk, nyáron mások vannak, más intenzitással mennek, más, amikor versenyszezon van, más, amikor alapozás van, más, amikor utánpótlás, más, amikor felnőtt edzés, tehát egy eléggé szertágazó ez az egész edzés tervezés, és ugye itt beszélünk azért egy egyéni sportágról, tehát azért itt nagyon nem mindegy az is, hogy ki milyen céllal vesz részt itt az edzés munkában, foglalkozunk tömegsport jellegű tevékenységekkel is, amikor tényleg csak bejönnek és jól érzik magukat, úsznak vagy éppen futnak, meg hát ugye vannak ugye komoly versenyzők is, akik pedig ezt azért hobbinál tovább is gondolják, és komoly eredményeket tudnak elérni.
0: Úsznak vagy éppen futnak, azért az inkább jellemző, hogy vagy úsznak, vagy futnak, nem? Tehát aki szabad idejében sportol, ő nem biztos, hogy összeköt három sportágat.
1: Ez így van, ez adja meg ennek a nehézségét, de egyébként a szépségét is. Nagyon sokszor olyannal találkozunk, hogy valaki valamelyikben nem jó, tehát a három sportágból általában mindig van egy mumus. Ez legtöbbször talán az úszás szokott lenni, ugye úszni nem mindenki szeret, vagy nem mindenki tud, futni azért tudunk, bringa van otthon, és akkor az úszást már csak így hozzá kell így igazítani, de van olyan is, aki mondjuk úszásból jön, az mondjuk nem szeret futni, na akkor azzal valahogyan ugye ezeket meg kell szerettetni, ezeket a sportokat is, és hát azért ez a szépsége is, hogy ez az a sport, ahol háromból lehet nem tökéletesnek lenni. Úgyhogy, de hát nyilván cél az, hogy mindenkinek itt a gyengeségét, vagy ahol, amiben gyengében teljesít, akkor azt kijavítsák az edzők, és akkor mindegyiből tud jó lenni.
0: Előbb sikerül megszerettetni a mumu sportágat, mint hogy feladja az illető, hogy akkor azzal inkább nem foglalkozom?
1: Nem. Tehát a mumus dolgokat, azokat nagyon-nagyon nehéz megszerettetni, de azt gondolom, hogy talán főleg itt az utánpótlásnál, hogyha látják az eredményeket, hogy azok jönnek, és ezek ugye az idők. Tehát egy úszás időben, egy futás időben, bringánál mondjuk talán ott mondjuk a kilométer az, amikor mondjuk jön egy, és át tud mondjuk valaki törni egy falat, akkor azt gondolom, hogy utána már az jönni fog, hogy akkor jön az a magabiztosság, jön az az önbizalom a srácokba, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni, és akkor már egyből már nem mumus. Ugye az edzők ugye elég jól tudják diktálni az időket, minden srác már azért tudja, hogy milyen időket kell úszni, tehát tudják magukat mihez viszonyítani, és látják saját magukon is a fejlődést, úgyhogy úgyhogy ez javítható és csiszolható, és meg fog jönni az önbizalom nekik.
0: Akkor, hogyha versenyzésről beszéltünk, akkor beszéljünk azért az egész klubról, itt létszámról, gyerekekről, korosztályokról, ezekről bármi pontos adatot megtudhatunk?
1: Igen, a VUK esélyben, ahogy a neve is mutatja, hogy egy utánpótlás egyesületről beszélünk, de nálunk is a felnőttek egy eléggé fontos korosztály. Ugye a versenyzőknél is, hogyha versenyezni szeretnének, akkor az nekik liszenz kell, ahhoz, hogy nekik versenylicenszük legyen, ahhoz pedig igazoltnak kell lenni a klubnál. Úgyhogy most nálunk jelenleg 28 regisztrált vagy licenszel rendelkező versenyző van, a 28-ból pedig 6 most jelenleg az utánpótláskorú olyan versenyző, akinek licensze is van. Vannak olyan utánpótláskorú srácok, akiknek nincsen licenszük, ők csak tömegsport jelleggel járnak ide versenyezni, de ez a 28 regisztrált vagy licenszel rendelkező tagunk az, aki így Szászhalombattán a triatlonnak a kemény magját adja, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a legidősebb versenyzők 73 éves, a legfiatalabb pedig 13 éves, és megnéztem, hogy mennyi az átlag életkor a versenyzőknél, 42 év egyébként az átlag életkorunk, úgyhogy és egyébként a másik nagyon érdekes számomra, hogy a versenyeken egyébként ez a triatlonban nagyon-nagyon jellemző, lehet, hogy más sportban is, de triatlonban ezt nagyon-nagyon észreveszem, hogy ez a 45 plusz korosztály, itt vannak mindig a legtöbben. Valahogy eltolódott ez a triatlon ebbe a kicsit ilyen idősebb korosztályra. Talán ilyenkor jön meg az a szabad idő.
2: Nagyobb egy picivel több az ideje, nem moviban hangál utána.
1: Igen. És ugye a triatlonnál ugye azért ez nem egy olcsó sport. Tehát itt most nem összehasonlítva mondjuk más sportágakkal, de itt nem arról van szó, hogy kell venni egy cipőt, vagy egy nadrágot kell venni, és akkor mehet, vagy kell egy úszószemüveg. Itt azért a kerékpár az egyik legköltségesebb dolog, azért egy komolyabb versenykerékpár már azért millió, másfél millió forint körül van, és ugye utánpótláskorú versenyzőkről beszélünk, szeretik kinőni ezeket a bicikliket, úgyhogy azért itt mondjuk 3-4-5 évente azért itt kerékpárokat kell cserélni. Nyilván a kerékpár is olyan, hogy elavul, jönnek ki szebbek, jönnek ki jobbak, rózsaszín helyett most pirosat szeretnék, úgyhogy azért ezek drága dolgok tudnak lenni. Úgyhogy a triatlon azért nem csak az időt rabolja, de azért viszi azért otthonról is a pénzt rendesen.
2: Tehát, hogy oké, költséges, de például a piciknek van olyan biciklink az egyesületnél, amit oda tudunk adni használatra, tehát hogy ne azzal kelljen kezdeni a szülőnek, hogy ide jön 8 évesen a gyerek, és rögtön be kell ruházni egy kerékpárra, tehát tudunk nekik adni használatra, hogyha megragad, ha tetszik neki, akkor ruházzon be, de ne az legyen, hogy addig nem ilyet triatlonozni, még nincsen bicikli.
3: Egymás között is ugye adjuk, veszik.
2: Csencseljük, igen, ez a én kinőttem kell.
3: Megveszünk.
2: De nem muszáj venni, tehát, hogy így van két vagy három olyan kerékpár, ami piciknek így beáll a konténerbe, és oda tudjuk adni használatra, kipróbálásra. Itt tényleg ne az legyen. Hát beruháznak, és akkor hát mégse akarok triatlonozni.
3: De hát komolyabb szinteken ez már.
2: Igen, nyilván, de ez dőljön el, hogy marad-e a gyerek, vagy sem. És igen, versenyzek is, edző is vagyok, és akkor szülőként is jelen voltam.
0: És Zsigmond Réka, mert igen, hogy a neved bocsánat, nem hangzott el, ez az én hibám. És itt hallottunk egy olyan kifejezést, hogy a Szászhalombattai triatlon kemény mag, akkor ennek a tagja vagy? Hogyha a versenyző mi voltodat nézzük?
2: Igen, én nagyon büszkén állíthatom magamról, hogy a kömény mag tagja vagyok mindenféleképpen. Váltóban, egyéniben imádom a csapatversenyeket, ahol tényleg egymásért megyünk, és három ilyen hasonló tapasztalt korú nő megy együtt, és dobogón állunk, sőt, bajnoki címünk van, úgyhogy ez azért egy ekkora egyesülettől szerintem egy nagy fegyvertény, hogy le tudunk győzni mondjuk egy utét, vagy nálunk sokkal Fradit például, szóval, hogy büszke vagyok magunkra.
0: És mikor csapott meg a triatlon szeretetének szele, vagy a triatlon szele?
2: Hát ez a férjemen keresztül csapott meg, aki egy rendkívül szívós pali, és Ironman-eket csinált, és két választásom volt, hogy amíg ő órákat edz, addig én otthon ülök, vagy becsatlakozom hozzá, és akkor tulajdonképpen hát olyan a 40-et, amikor elértem, akkor gondoltam, hogy hát akkor kipróbálom ezt én is, Én úszásvonalból jövök, én úsztam gyerekkoromban versenyszerűen nagyon sokat, aztán vízilabdáztam, tehát a víz szeretettel megvolt. Kiderült, hogy alapvetően jól biciklizem, hát a futással hadilábon állok, azt valahogy ki kell bírni, úgy vagyok.
0: Még mindig?
2: Még mindig, nem tudom, megszerettem, de jó sosem leszek belőle, úgyhogy általában a versenyeken menekülök a többiek elől, ez a feladatom, hogy ne érjenek utol.
0: Az jó, hogyha mindenki mögötted van, akkor azt hiszem, hogy egy versenyen ennél többet nem is kívánhatna az ember, és amit itt mondtál, hogy ez a 45 pluszos korosztály, amikor már a gyerekek nem kicsik, amikor már több időd van, te is egy picit máshogy kezdtél ránézni a sportolásra?
2: Igen, abszolút így volt. Ugye mondtam, hogy gyerekkoromban azért én úsztam, az a reggel 6 és délután 3-kor én a medenceparton voltam, ebből volt egy olyan 12 év, és utána, amikor egyetemre mentem, akkor így mindenféle sportot hanyagoltam, aztán hiányzott, akkor elkezdtem hosszú távot futni, de csak így a magam kedvéért, és akkor mondom a férjem révén, akkor így hát ez érdekes, ebben van úszás, hát futni is kell, jó, de hát a bringa. Szóval amikor már ugye a gyerekek nagyobbak voltak, akkor kezdtem el én is úgy komolyabban versenyezni.
0: Na most erről a depózásról, amiről itt beszéltünk az előbb, beszéljünk egy picit, mert hogy az is elhangzott, hogy egy edzésen általában egy sportág van, viszont a depózást azt főleg akkor lehet gyakorolni, hogyha megvannak ezek a sportágváltások, mert hogy ennek ez a lényege, hogy tudunk az egyikről a másikra minél gyorsabban átváltani. Tehát erre van külön edzés, és akkor egy picit máshogy kell megtervezni, hogy kell akkor legalább két sportág, hogy vagy az úszásról a kerékpárra, vagy a kerékpárról a futásra, tehát ezt kell külön gyakorolni, mert az nem elég, hogyha ez csak a versenyeken fordul elő?
2: Az az igazság, hogy ugye a legnehezebb része az az úszásról kerékpár, mert jó, hogy a versenyen, ami ugye nyári szezon, kijövünk és földpattanunk a biciklire, és úgy, ahogy vagyunk, megyünk vízesen, de azért ez a hétköznapokban, így az edzés időben azért annyira nagyon nem tudjuk gyakorolni. Könnyebb gyakorolni a bringáról futásra váltást, de ezek

0: helyzetekkel előállni.
1: Mi a legszebb a triatlonban?
0: Én azt gondolom, hogy amit a Csaba elmondott, hogy nem baj, ha egy picit sántít az egyik sportág, hogy a többivel ki tudod magad húzni a gödörből, és szerintem mind a kettőnknek nagy élmény volt. Most mind a ketten elindultunk egy féltávú versenyen nyáron, és elképesztő módon féltünk mind a ketten a futástól, a Csaba is, meg én is, és itt előtte itt beszélgettünk, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, mert egy féltávú verseny végén 21 kilométert kell futni, ami mondjuk 90 bringa, meg 1008 balatoni úszás után, hát úgy voltam vele, hogy szűzanyám, hogy fogom én ezt kibírni, a Csaba dettó, és annyira örültünk, amikor beértünk a célba, hogy így tényleg így egymás nyakába borultunk, és ez szerintem nagyon szép volt. Ez nekem egy nagyon jó élmény volt, hogy így megcsinálni, hogy tényleg nagyon-nagyon féltünk tőle, de mind a kettőnknek különösebb mélypont nélkül sikerült megcsinálni, ez szép volt.
1: Nagyon jó végszó lehetett volna ez, hogy mi a legszebb a triatlonban, de hogyha már itt felmerült, hogy akkor hány méter úszás és hány kilométer kerékpározás után kell még 21 kilométert futni, akkor ezt megnézhetnénk, hogy milyen korosztályban, milyen távok vannak egy-egy versenyen?
0: A legkisebbek 100 méter úszással kezdenek, 4 kilométer bicikliznek és 1 kilométert futnak. A triatlon királya az az Ironman, amikor 3800 métert úsznak, 180 kilométert kerékpároznak, és utána jön a maraton. Tehát, hogy ez az, ami így a legtöbb a sima triatlonban, és akkor vannak az ultratriatlonisták, akik még ennek a többszörösét, ötszörösét, tízszeresét csinálják. Ugye Szabó Zoli is az egyesületünk tagja, ő nem is tudom hányszoros, ő ötszöröset biztos megcsinált már. Tehát, hogy ezek számomra ilyen beláthatatlan távolságok.
2: Oké, de gyerekek, a végére se essen össze a tempó. Dominik, fele akkora tempóval jöttél a végén, mint az elején. Végig nyújtani, hosszan, annál volt a legszebb. Fiúk, szedjék össze magukat, szépen, hosszú tempóval, és nem mozog a fej.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat elő, ugye bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra múlt 9 perccel. Csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Ha csütörtök és Sportreggel, hű alattvalóim itt a stúdióban. Hű fegyverhordozóim itt a stúdióban. Barátaim itt a stúdióban. Szaktekintélyek itt a stúdióban. Elsőként az európai mesteredző, Gyúra Marosán,
2: lentről
1: a szerb határ mellől.
2: Román határ mellől, de...
1: Na, lélekben
2: a szerb határ mellől, így van. Miről indultunk a felkonferálásba?
1: Jutottunk melyik része volt a csodálatos, a csicsergős, a csütörtök?
2: Az alattvalóimra jutottunk a szaktekintélyig.
1: Tényeket közöltem.
2: Ezzel együtt...
1: Az egy másik külön televíziócsatornám volt, de igen.
2: Téged mindenképpen kevésbé, a hallgatókat pedig nagyon nagy szeretettel köszöntöm.
1: Á, értem. Gyurta Gergely.
3: Jó reggelt.
1: A nyílt vízfene gyereke.
3: A szomszédoddal
1: a második kerület. Hóha!
3: Hóha! Hát akkor mesélt egy-két dolgot
1: teregessük ki, a kártyáinkat, amikor melyik reggel is kaptam ezt a... Vasárnap reggel kaptam, ugye? Mert bár mi volt vasárnap reggel.
2: Mi történt? Le vagyok maradva.
1: Hóhó! Hát bizonyám. Igen, kimaradtál a szaknévsorból, ezt így hívják. A 90-es években ezt így mondták. Úszóversenyt rendezett a második kerületi gyarmati úszoda, de erről nem maradhattál le, hiszen itt ülsz egy stúdióban
2: hát eddig,
1: vele.
2: Jó, eddig igen.
1: Na, és nekem pedig van cimborám, aki szerintem a kislánya úszhatott.
3: Így van.
1: Ugye, ha jól gondolom.
2: Itt van a lemaradásom.
1: Igen. Igen, és akkor egyszer csak vasárnap reggel én kaptam egy fotográfiát, miközben én hol voltam.
2: Ki tudja megmondani? Maratont futottál.
1: Nem, most nem kell ennyire hangosan rölni, szegény Józsi megfogad itt, mert a maratonig jók vagyunk.
3: Fél maratont.
1: Figyelj csak. 10 kilométer került a lábamba a 41. Spár Budapest maratonon.
3: Azt nem hiszem.
1: 10 kilométer.
3: Azt nem hiszem.
1: Gyerekek, tudom mutatni, a telefon fogja igazolni. 10 kilométer került a lábamba.
3: Azt ez hogy bírtad?
2: De nem az indulók között
1: de
2: volt.
1: De nem az indulók, tehát nem volt rajtszámom, hanem egy másik produkcióból kifolyólag vettem részt.
2: Nyilván beszél róla, hát ugye abban a legerősebb beszél, és a maratonról is.
1: Így bizony.
3: Legyen egy 10 kilométeres beszédet.
1: De igen, lehet így is.
2: Nem mondani. Olyan csúnyákat mondott, hogy kergették 10 kilométeren keresztül.
1: Igen. Úgyhogy én pont ott voltam kint a, nem tudom, éppen valamelyik Budapestnek valamelyik pontján, amikor érkezett ez a fotó, és nagyon megörültem annak, hogy mondom, micsoda versenyek lehetnek, és ebben a pillanatban fel is villant Tamás barátom üzenete, hogy jó reggelt kíván. Természetesen nekem, Gegének meg azt mondta, hogy rám bízza, hogy mit mondok. Hát mondom, akkor maradjunk az alattvalónál, az szerintem jó lesz. Hogy sikerült az úszóverseny megrendezése?
3: Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, úgyhogy fáradtak voltunk, elég kemény hét volt, de túl vagyunk rajta, úgyhogy a holnapi nap egy laza kis pihenőnapot is meg is kaptunk. Úgyhogy pihenünk holnap.
1: Nem áll! De főnök azt, hogy ilyen jó fej.
3: Kézed el! Elengedte a holnapot.
1: Mi, marcipán, valami vízi kutyaverseny
3: hát
1: van, vagy
3: tudom,
1: mitől?
3: Hát nem tudom, hogy ő pihenne, de én pihenni fogok. Jaj,
1: tehát, én... amúgy azt mondjuk, mit csinálod
2: és nem is érdekel különösebben.
1: Amúgy azt mondjuk, mit csinálod lőtéri kutyát, nem érdekli. Ti nem játszottatok a hétvégén,
2: nem,
1: ugye?
2: Tehát nem, most neked szabad hétvége volt.
1: Szabad péntek, szabad szombat. Szerencsére a csütörtökjén nem héten. Szabadok, pontosan igen. Be vagy táblázva.
2: Így van, hát múlt héten szabad volt, most a héten már messze nem.
1: A csütörtökön?
2: Hát itt ültünk együtt. De most az sem, mert most a soha véget nem érő hét az, amelyik vasárnappal ér véget. Vasárnap játszunk bajnokit, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú hét.
1: Az nagyon-nagyon hosszú.
3: Ki kell lejátszottak?
2: Érdem, ért.
1: Hosszabb napokat látott érdi csapat itt, ha közelmúltat nézzük, ugye ők azért nagyon sokáig a harmadik erőnek számítottak. Bizony. A magyar női bajnokságban. Na, hát annyiszor, mint egy szúnyog, vagy mint egy parazita, megszipkáltuk már a vér csatornáit ennek a fiatalembernek itt velem szembe, akkor egy kicsit dicsérjük már. Tegnap este mit művelt a csapatot?
3: Te legény. Nagyon szoktam végignézni a BL mérkőzéseket, mert nagyon-nagyon megvisel a másnap reggeli kelés.
1: Hát ez igen, tehát az, aki azt mondja, hogy egyébként ez egészséges és normális dolog, hogy végig követjük a teljes BL játéknapot, majd utána itt 6 órakor csicsergősen, csacsogósan.
2: Még a Copa Sudamerikán át is képesek vagyunk.
1: Igen, és a hajnali Colorado Avalanche Dallas Stars NHL mérkőzés eredményével is tisztában vagyok. Na de, hát itt volt egy AS Roma Real Madrid mérkőzés, ahol vezetett a Roma, aztán 1-1, 1-1, majd utána 3-1-re ellépett a Róma, és volt hátra 6 perc a mérkőzésből, és ott persze nem így hátradőltek Rómába, hogy gyerekek, hát ez kész, ez megvan. Na, mi történt utána, Gege?
3: Hát aztán jött egy nagyon okos José Mourinho taktikai csere, akár több is, és képzeljétek el, hogy 3-2, 3-3, majd a 91. percben 3-4.
1: Rüdiger.
2: Ugye Mourinho dolgozott Rómában,
3: bizony,
2: ugye?
3: Bizony,
2: nem lehet,
3: bizony.
2: Hogy itt meg volt ez így beszélve.
3: Á, nem
2: hiszem. Mert másképp a Reált nem tudom elképzelni, hogy nyerjen.
3: De tud? Nagyon. De a Reál ebben erős. És egyébként a két kedvenc csapatom, hiszen nekem Francesco Totti a nagy kedvenc volt, még Gabriel Batistutával.
1: Már akkor éltél, amikor Bati gól focizott, ne viccelj.
2: Montella, ugye ő is nagy Róma.
1: Ne viccelj.
3: Hát nekünk volt.
1: Te milyen idős vagy, Gege?
3: 91-es, 35 91 múltam.
1: Nem már, itt tartunk, hogy már 35 elmúltál.
3: Ne is mondd, telik az idő. Én is nyeltem egyet, amikor betöltöttem a 35-et. Húha, ez már azért egy komoly szám.
1: Atya világ.
3: Igen, és tesómmal.
1: Vegyük át, hogy mik lettek a tegnapi BL eredmények, nem csak a Real Madridról beszéljünk, mert hogy azért jó pár mérkőzést rendeztek a tegnapi napon. Ugye az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapáson a Manchester City szerintem a szezon egyik legjobb meccsét produkálta. Most nyilván a City szurkolók nem osztják az álláspontomat, de aki egyik oldal felé sincs elkötelezve érzelmileg, azért ezen a City PSG meccsen jól szórakozhattak, mert hogy nem olyan sok, csak 216 gól volt, ugye, Gyuri?
2: Igen, hát ugye két top csapat a Párizs évek óta uralja a Bajnokok Ligáját, talán nem túlzok ezzel. A City meg akármilyen körülmények között most, mert ugye ez a... amiben vannak, azért az elvajaszhoz tűzforró. De a tegnapi mérkőzés eredménye a kérdésedre válaszol, vagy a Paris Saint-Germain 4-2-re nyert, tehát 6 gól volt, fél idő már 0-3, tehát a negyed óra elteltével már 2-0-ra vezetett Dembele és Doué góljával a Párizs.
1: Ezt úgy hívják, hogy korai kifizetés az érintetteknek, mondom, csak zárója bezárva.
2: Igen, de nem voltak itt olyan nagy, olyan nem volt veszélyben a Párizsnak szerintem a győzelme, hiszen ott 0-3 után 1-3 Haaland góljával.
1: Én végig néztem úgy a meccset, vagyis bocsánat, végig hallgattam, háttértévézésként ment közben, telefonáltam, volt több dolog, amit intéznem kellett. Szóval voltak olyan szakaszok, amikor ez a várható gól mutatója, ez az úgynevezett XG mutatója a Citynek jelentősen nagyobb volt, mint a PSG-nek, miközben a PSG már 3-0-ra vezetett.
2: Hát a végére is több lett, mert 2,57 lett a Citynek, a PSG-nek 1,83.
1: Na, a Párizs úgy rúgott 4 gólt, sőt az elején 3-at vagy 2-t, nem is tudom ott az elején, hogy nem volt egyet, nem ért el a várható gól mutatóinak a száma. Hiába azonban a 7 gólos Róma-Reál meccs, hiába a 6 gólos City-PSG, ezek úgymond labdába se tudtak rúgni a gólfesztivál mellett. A tenisz eredmény mellett. Hol született a tenisz eredmény, Gege?
3: Az osztrák lesz, és a Liverpool mérkőzésen.
1: Gyerekek, a Linz-Liverpool, úgyhogy egyik magyar fiú sem játszott sajnos, ugye Szoboszlainál továbbra is húzódik, ezek szerint a szószoros értelmében húzódik valamilyen szegénynek, hogy nem tudott ugye pályára lépni. Szóval Linz-Liverpool 3-6, 0-4 után kezdett el kapaszkodni, meg 1-6 után kezdett el kapaszkodni a Linz. Én nagyra értékelem az olyan csapatokat, meg az olyan közönséget, ahol ezeket tudják értékelni, mert 0-4 után azért tegyük a szívünkre a kezünket, kinek van olyan nagyon nagy kedve futballozni, még akkor is, hogyha a Liverpool az ellenfél. Itt ez megtörtént, és az, hogy 1-6 után szintén ott még az új érkezők, ugye Jubicic, illetve Flecker találtak be, szóval minden létezők alaplengetés. Hát nagyon kíváncsi lennék Harsányi Levi arcára, hogy az Aston Villa Fenerbahce mérkőzés 6-0-ás eredménye az vajon segített rajta, vagy nem segített rajta bizonyos tekintetben, vagy hozott neki a konyhára, vagy nem bizonyos tekintetben. Nagyon nagy meglepetésnek gondolom a különbséget, azért ez a török csapat ennyire nem... hadd használjam ezt a kifejezést, kutyaütő, mint amilyen eredményt itt most elért. Pozsonyi barátaink a szlován 3-0-ra kikaptak odahaza a Stuttgart ellen, aztán Shakhtar Donetsk AEK Athén 3-1. Ez a mérkőzés is tartogatott érdekességeket szép számmal, hiszen még az athéni csapat tudott vezetni, és aztán onnan fordított. Szóval azért arról sem nagyon szoktunk beszélni sokat. Varga Barnabás egyébként csereként lépett pályára ezen a meccsen. Szóval arról sem szoktunk ám sokat beszélni. Azt tudjátok, hogy a Donetsknak még most a hazai pályája?
2: Lengyelország vagy?
1: Nem. Gege?
3: Nem.
1: Tehát a Stamford Bridge az ideiglenes hazai pályája, a Chelsea stadion. Tehát gondoljatok már abba bele, hogy Idestova több mint 10 éve, 2014 óta azt hiszem nem tudnak játszani Donyeckben meccseket. Ugye ott volt egy gyönyörű aréna, a 2012-es amúgy ukrán-lengyel közös rendezésű Európa-bajnokság, azt hiszem egyik elődöntőjének adott otthon, de szerintem ott rendeztek európai kupadöntőt, talán UEFA kupadöntőt is emlékeim szerint. Szóval, hogy ilyen vándormadárként élnek. Én voltam úgy Donyeck meccsen, amikor a Hamburg volt a hazai pályájuk, és pont ott voltam Németországban, és kimentem. Szóval, hogy így gyakorlatilag teljesen elzárva mindentől, ami a sajátjuk, és mégis meg tudták sajnos fordítani Varga Barniék ellen a mérkőzést. Bodø Glimt, Borussia Dortmund 1-0, németeknek nem volt túlságosan jó hétközi fordulója fönni éjszakon, mert ugye a vikingek egy kicsit megtréfálták a bajorokat, és akkor most jött a Dortmund, bár ezen Gege meglepődünk bármilyen szinten is, hogy a Bodø elkapta a Dortmundot?
3: Hát a tavalyi év után én azt gondolom, hogy nem számítható.
1: Hát sőt, nem csak a tavalyi szerintem, hanem itt az elmúlt időszak eredményei után. Betis Porto gólgazdag meccsen szintén 3-2, de az 5 gólos meccsek, mint például a Feyenoord Como, vagy ez a Betis Porto kis túlzással említésre sem méltóak.
2: 5,11-es a gól átlaga a tegnapi napnak. A 9 mérkőzésen 46 gól, egészen elképesztő.
1: Döbbenet, bár egyébként így, ha ránézek az eredmény sorra, és hogyha valaki azt mondta volna, hogy na gyere, akkor játszunk egyet, és akkor fogadjunk egyet, ezt ugye nyilván mindenki tudja tőlem, hogy nagyon, vagy rólam, hogy nagyon távol áll tőlem, de akkor biztos, hogy a német csapat, a Bodø Glimt, Borussia Dortmund meccse mondtam volna azt, hogy sok gól lesz, de most nyilván azon egyetlen egy darab született, úgyhogy éppen ezért is tartom magam távol ezektől.
2: Háromszor találta el a kaput a Bodø Glimt összesen.
1: Ugye, hogy ennyire képben vagy a mérkőzésre, egész véletlenül. Na jó, ma este viszont minket, a mi szívünknek sokkal érdekesebb mérkőzés, kedvesebb mérkőzés jön. Melyik ez a meccs, Gege, amiről szó van?
3: Ferencváros és a Viktória Plzen.
1: Hát te annyira egy hullámoszon vagyunk, hogy Kár lenne, ha
2: az FM 105.9.
1: Kár lenne, ha történne velünk bármi is. Nagyon nagy kár lenne érte. Amikor ilyen nagy szimbiózisban, ilyen nagy együttérésben, ilyen vidáman
2: tudunk. És Józsi is folyamatosan hangmérnökünk is bólogat, ő is egyetért mindennel.
1: Józsi az egyik legnagyobb ajándék az életünkben, tehát, hogy...
2: Mondjuk erre még nem gondoltam, ebben a megvilágításban még nem vizsgáltam Józsit,
1: de igen. Majd Egerinél elmesélem azt, hogy Józsival hogyan ismerkedtünk meg, mondjuk ehhez kellett egy olimpiai bajnok,
2: de
1: illetve...
2: Ki az?
1: Igen, csak ott volt még egy jelző is bele illesztve, hogy de ki az a Bredák. Józsi, hát ő meg így feltette a kezét, hogy bocsánat, én vagyok az. Na, mikor kezdődik ez a mai Fradi meccs, Gege?
3: 21 órától, este 9-től.
1: Este 9-től élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban természetesen. Na de, hogy mivel jövünk a mai napon, egy picit beszéljünk erről is, mert hogy 6 óra 22 perc van a pont, az látszik az órákon, 6 óra 22 perc a pontos idő. Ki az, aki szokott terem focizni közületek?
3: Hát sajnos én nem.
1: Sajnos én olyan jó érzékkel állsz a labdához, mint a vízhez?
3: Hát azért annyira nem, de azért talán kettőt tudok dekázni.
1: Kettőt azért talán tudsz dekázni. Nátok, amikor mondjuk foci van, a lányokat se engedett focizni érzésen?
2: De hát a lányok mindig focizni akarnak, hogyha győztes meccs után lehet kérni játékot, csak focit kérnek.
1: Mert milyen játékot lehet még kérni?
2: Hát sok játékunk van, tehát most kézlabda.
1: Kergessük ki Gyurit a csarnokból
2: nem,
1: játék.
2: Nem, hát rengeteg.
1: Kidobós,
2: hát,
1: és kapufa, akkor az edző kettőt ér?
2: Na, hát kapufa játék például, ami népszerű, hogy hát kapufát kell eltalálni, a kapufás gól kettőt ér, a kapufának az eltalálása az egy pontot. De lehet itt pontszerző, one-touch játék, tehát most ezt tízig beszélhetnék ezekről a meccselei játékokról.
1: Ne beszélj tízig, mert most csak egy percünk volt erre, hogy beszélj róla. Már csak, hogy miért is kérdezem, lesz itt velünk valaki telefonon, képzeljétek el, a magyar női futszál válogatott, Európa bajnoki résztvevő lesz, úgyhogy Wiesner Dalma lesz majd itt velünk, ha minden igaz, a telefon segítségével. Sajnos ugye itt a reggeli, kora reggeli órában nem nagyon sikerült azt tető alá hozzuk, hogy személyesen, pedig egyébként biztos, hogy megkér egy ilyen párbajra kihívtam volna, hogy ő mennyit tud dekázni, meg Gege mennyit tud dekázni. Úgyhogy Dalma Gegével dekázott volna.
3: Hát valószínű, én felfeküdtem
1: szóval, volna. Szóval tehát, hogy női futszállal is foglalkozunk, majd szokásainknak megfelelően itt lesz velünk Holzer Ádám. Természetesen, ha már ott volt tegnap a helyszínen erről a Linz-Liverpool mérkőzésről is megkérdezzük, na meg, hogy mit vár a ma esti Fradi meccstől. Szokásainknak megfelelően itt lesz Pálinger Katalin. Tudjuk a legfrissebb pletykát? Hallottátok, hogy az Eto kiért jelentkezett be állítólag?
2: Szó Delgado,
1: ő beállós, a világ egyik legjobb beállója, nem?
2: Nem.
1: Nem beállós?
2: Nem, átlövő.
1: Átlövő?
3: Bal.
1: Bal átlövő. Na, hát ennyit értek a kézilabdához. Szóval tehát, de az Besztercéről érkezik.
2: Így van, így van, igen.
1: Jó,
2: igen,
1: oké. És ha már van itt egy edző velünk, te szoktál érdekes edzői nyilatkozatokat adni a meccs végén, amikor így utalsz valamire, vagy célzol?
3: Hát nem, kiállítják mindig, úgyhogy.
2: Sajnos szoktam, igen.
1: Ja, bocsánat, Fáninger Katit szódaelgádó kapcsán természetesen onnan jutott eszembe, csak kicsit előrébb szaladtam. Szóval szoktál?
2: Szoktam, igen.
1: Volt már olyan, hogy emiatt kellett menned megjelenni volt valami bizottság elé?
2: Volt. Nem is egyszer. Tehát a folyóba beleléptem kétszer is.
1: Na, hát sőt, akkor viszont jöjjenek érdekes edzői nyilatkozatok majd reggel 7-től. Hát címszavakban, tehát ez a ma reggeli kínálat, érdekes edzői nyilatkozatok, női teremlabdarúgás, azaz futszál, Holzer Ádám, Pálinger Katalin, jó kedv minden mennyiségben, 6 óra 25 perc a pontos idő. Jöhetnek majd az SMS-ek az érdekes edzői nyilatkozatok kapcsán. Kinek mi volt a kedvence, ezzel jövünk majd 7 óra után. SMS számunk 0630
2: 55
1: 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
2: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte tegnap, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszky Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával elmondta, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított a kijevi kormánynak katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég Alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttal esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az Erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Néder Müller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott közteher egy büntető adó. Senki sem tudta megmondani, hogy az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forinttal melyik települést hogyan támogatták, tette hozzá. Lezárják a főváros 13. kerületének egy részét vasárnap egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete építkezés közben került elő a szovjet romboló bomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A Mohácsi csata és Buda első török megszállásának 500. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeumban. A tárlata másfél évszázados háborús időszakot, a Habsburg és az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett több vizuális elem, például vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás április közepéig látogatható. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. A nyitónapon adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat.
0: Időjárás.
3: A gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten, keleten eleredhet az eső. A szél megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
4: Szoboszlaiék nélkül nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. A Viktória Pőzzenyt fogadja a Ferencváros az Európa Ligában. Továbbra is hibátlan a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Varga Barnabás visszatért, de az AEK Athén kikapott a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A görög együttes ugyan vezetés szerzett a Shakhtar Donetsk ellen, de az ukránok fordítottak és végül 3-1-re megnyerték a találkozót, amelyen Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, míg a sérülése után visszatérő Varga Barnabás csereként szállt be a 79. percben. A Liverpool pedig Szoboszlaiék nélkül nyert Linzben 6-3-ra. Kerkez Milos a cserepadról nézte végig az összecsapást, míg Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt a meccs keretben. A tegnapi rangadót pedig a címvédő nyerte a Bajnokok Ligájában, a Paris Saint-Germain 4-2-re győzött az angol bajnoki listavezető Manchester City otthonában, és idegenben nyerte a Real Madrid is méghozzá 2 gólos hátrányból fordítva 4-3-ra az AS Róma ellen. További tegnapi eredmények: Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodø Glimt Dortmund 1-0, Feyenoord Como 3-2 és Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. A második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában pedig a Ferencváros is pályára lép ma este. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a cseh Viktória Pőzzeny lesz, bő másfél év alatt immár negyedszer. Borbély Balázs vezetőedző először irányítja a főtáblás hazai mérkőzésen az FTC-t, most őt hallják.
5: Tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, az mostani jelenlegi edző egy, azt hiszem, hogy 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk, játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerült. Beszélhetünk a gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a cseh ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak, lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmény, de képesek például az Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktória Plizany. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal-sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy visszatérünk erre az útra.
4: A Viktória Pőzzeny augusztus végén váltott edzőt, és a Ferencvárosnál is nyáron érkezett az imént hallott Borbély Balázs, akiről Osváth Attila is említést tett, a Ferencváros jobb hátvédjét Farkas Márton szólaltatta meg.
6: Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte, de szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-ben is ezzel nincs probléma, a helyzet kihasználással kadnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
7: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pőzzeny is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
6: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőben is, meg a Celtic ellen is, ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt, fizikálisan, mentálisan, minden szempontból, taktikailag, ahogy mondtad, feljebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk, többiek ugyanúgy megcsinálták ebbe a 2-3 hétbe fizikális dolgokat is, felkészüljünk erre a mostani időszakra, a decemberig tartó időszakra, úgyhogy bízom benne, hogy rendben leszünk.
7: Önbizalom. Gondolom, hogy jól látok etéren, de egy-egy ilyen Európa Liga mérkőzésnél mennyire van ennek jelentősége az, hogy továbbra is veretlenek vagytok Európában ebben a szezonban, hogy idegenben is egy elég komoly klubnál győzelemmel tudtatok kezdeni, szóval egy-egy pár harc alatt azért ez mennyivel ad picit többet, vagy picit plusz a pályán nektek.
6: Nyilván minden meccsre ugyanúgy készülünk, úgyhogy nem is nagyon foglalkozunk vele, hogy veretlenek vagyunk, vagy nem vagyunk veretlenek. Mindig az aktuális mérkőzésre készülünk. Önbizalom, ahogy mondtad, szerintem rendben lehet, eredményeink jók, ugyanúgy készülünk a Pilsenre is, abszolút önbizalommal telve várjuk a mérkőzést.
4: És a 21 órakor kezdődő Ferencváros Viktória Plüzen Európa Liga alapszakasz mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A labdarúgó MB2 második fordulójából elhalasztott és tegnap pótolt mérkőzésén a Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Ajkával, a 6. helyen álló Ajkai továbbra is egy ponttal előzi meg a Mezőkövesdet. A kövesdiek egyenlítő gólját a 88. percben Kovács Patrik szerezte, most ő értékel.
8: Azt gondolom, hogy az első fél idő egyértelműen a miénk volt, és akár megszerezhetjük volna a vezetést is. A másik fél idő egy kicsit talán nehezebb volt, jobban jött ki az Ajka, de sajnos egy kontrából elmentek, és ők szerezték meg a vezetést. De hát az utolsó 20 percben nagyon könnyedén meg tudtuk volna fordítani a meccset. Hát egy gólt sikerült visszahozni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de most már a szombaton a fókusz, és reméljük, hogy a Kecskeméten itthon tartjuk a 3 pontot. Apróságok hiányoztak tényleg az első fél időben is, 2x20 centi hiányzott, hogy be tudjam rúgni a labdát, nem értem el, de azt gondolom, hogy ha dolgozunk tovább, akkor átfordul a szerencsénk, és ha bár veretlenek vagyunk még mindig itthon, de most már szeretnénk újra 3 pontokat itthon tartani.
9: Igen, és akkor a hétvégi meccsre pedig hogyan készül a csapat?
8: Ugyanúgy, mint eddig. Nincsen sok időnk felkészülni, de jó állapotban van a csapat, és szerintem meg tudjuk nyerni a meccset. Jobban kell kihasználnunk helyzeteket, sokszor eljutunk, akár 100%-os viccerig is, jobban kell koncentrálnunk, és tényleg apróságok hiányoznak, de megvesz.
4: Továbbra is hibátlan a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör 4. fordulójában hazai pályán a Partizan Beograd ellen nyert 38-28-ra.
0: Nemzeti Sportkrónika.
4: Hazai sikerrel kezdte a női kosárlabda Eurókupát a DVTK és a Sopron is. A diósgyőriek a görög Panathinaikost 56-38-ra, míg a soproniak a szerb Nist 89-71-re győzték le. Szabó Fanni 10 ponttal járult hozzá a DVTK magabiztos sikeréhez, majd a találkozót követően Marosi Ervinnek nyilatkozott.
10: Kellenek az ilyen esték, főleg az utóbbi meccsünk után, ami nem sikerült annyira jól, bár nyertünk, de nem játszottunk jól. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó tett a csapatnak, hogy most egy ilyen jó meccset tudtunk játszani. Szerintem a védekezésünk nagyon-nagyon jó volt, kevés ponton tudtuk tartani az ellenfelet, és ez sokat segített abban, hogy ilyen sima legyen a vége.
11: Kritikus vagy magatokkal szemben, azt mondtad, nem játszottatok jól legutóbb a Cegléd ellen, és azért most is helyenként akadozott a gépezet, de talán a csapat erejét mutatja, hogy hullámzó teljesítménnyel is sikerül magabiztosan nyerni.
10: Így van, mondják sokan, hogy a győzelmet nem kell magyarázni, mindig szeretnénk javítani a játékunkon. Így van, most is akadozott néha, de azt gondolom, hogy pont a védekezésünkkel sikerült ezt egy kicsit ellensúlyozni, de edzünk tovább, készülünk tovább, és reméljük, hogy minél kevesebb hibával tudunk majd a későbbi évben játszani.
11: Hogy látod, miért akadozik még ez a gépezet, és miért van olyan sok hiba, eladott labdák, pontatlan dobások, talán ez volt a legfeltűnőbb ezen az estén?
10: Nagyon keveset tudtunk eddig együtt készülni, ugye későn állt össze a csapat, viszont azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen későn állt össze a csapat, eddig nagyon jól, szépen teljesítünk. Ezeket ki fogjuk javítani a szezon előre haladtával, remélem, hogy egyre kevesebb eladott labda lesz, és kevesebb hiba. Tényleg dolgozunk tovább.
4: Szabó Fanni után hallgassuk meg a DVTK vezetőedzőjét, Magyar Gergelyt.
11: Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a nyitó csoport találkozó a görög csapat ellen.
12: Igen, összességében véve azt mondhatjuk. Nyilván azért ebben benne volt az ellenfél is, hiszen az egyik nagyon jó játékosuk az nem játszott, és hát azért a második fél időben megmutatták, hogy tudnak ők kosárlabdázni, csak addigra hál' Istennek már késő volt.
11: A győzelem egy pillanatig nem forgott veszélyben, de mennyire altatta bele magát a csapat ebbe a helyzetbe? Azért érezhető volt a tudáskülönbség a két fél között.
12: A mérkőzést végre úgy kezdtük, hogy nem hagytunk nekik kibontakozási lehetőséget, ebben mindenféleképpen előre léptünk, úgyhogy ezért mondtam a fél időben is a lányoknak, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és büszkék lehetnek magukra, hiszen 15 pontot tudtak dobni az első fél időben, ez azt gondolom, hogy ez mindent elmond. A második fél idő az nyilván már egy kicsit másabb volt, ott azért mi is többet cseréltünk, de ettől függetlenül, ahogy te is mondtad, a győzelem nem forgott veszélybe.
11: A védekezés helyén volt, viszont gondolom, hogy azért van kritika, ami a támadójátékot illeti.
12: Hát azért a védekezésben is van kritika, én ugye sose vagyok elégedett teljes mértékben, de igen, a támadójátékunkkal kapcsolatban a második félidőben is próbáltuk a magas ritmus tartani, ebből adódóan azért hibák csúsztak bele, illetve voltak korai vállalások, amik nem ültek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy olyan dobóhelyzeteket nem nagyon vállaltunk el, ami nem tiszta volt. Most nem minden esetben, de nyilván ezeket le kell tisztázni, hogy mi az, amit ilyen esetben el szabad vállalni, és mi az, amikor inkább tovább kell játszani.
11: Hogy látod a távoli dobások helyzetét, mert volt olyan periódus, amikor nagyon jól sültek, jól ment a lányoknak, aztán talán olyan dolgokat is elvállaltak, vagy olyan szituációkat, amit nem feltétlen kellett volna.
12: Igen, de még egyszer mondom, hogy ezek üres helyzetek voltak, tehát én azt gondolom, hogy a mi csapatunknak ez az egyik erőssége, hogy tulajdonképpen bárki be tudja dobni a három pontost, úgyhogy én erre bátorítom őket, de még egyszer mondom, a megfelelő arányt kell megtalálnunk, hogy mi az a szituáció, amikor ezt el lehet vállalni. Most ez ilyen mérkőzés volt, amikor kicsit bátrabban lehetett ezekkel próbálkozni, de abszolút volt néhány olyan, amikor inkább az alsó posztot kellett volna erőltetni, és abból mondjuk a kiosztásokból ugyanúgy el lehetett volna vállalni, de ettől függetlenül nem haragszom ezért senkire.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Maga biztosan három játszmában győzte el az Újpest a Nyíregyházát a Női Röplabda Extraligában. Nacsap Ekári Kesztert, az újpestiek centerét, Bobák Róbert kérte összegzésre a győztes meccs után.
13: Nagyon büszke vagyok a lányokra, úgy gondolom, hogy a legjobb az egész csapatmunka, a csapat összhang volt, hogy nagyon koncentráltan kezdtük a mérkőzést, és ezt a koncentrációt fent tudtuk tartani az egész mérkőzés alatt, és szerintem ez hozta ezt a nagy különbséget.
14: A remek magyar játékosok és a fiatalok mellett azért nagyon jó légiósok kerültek Újpestre. Hát milyen teljesítményt nyújtottak ők is, mint például ott a 10-0-ás rohanásnál is egy légiós hozta a szervákat.
13: Így igaz, nagyon jó játékosok érkeztek a csapathoz, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is nagyon jó emberek, nagyon jó tényleg az öltözői összhang is. Örülök annak is, hogy a fiatalok is tudtak játék lehetőséget kapni, és hogy éltek is vele.

0: minden mérkőzés, amit lehet megnyerni.
1: Ugyancsak a női röplabda extraligában szintén 3-0-ra győzte le hazai pályán a MÁV előre a TFS-ét és a Kaposvár az újonc Veszprémet, a Békés Csaba pedig 3-1-re nyerte a Szent Benedek Röplabda Akadémia otthonában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújzica István, a zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely. Az OTP Bank Pixeget férfi kézilabda csapata a hajrában 5 gólos hátrányból felállva pontot szerzett a Sporting ellen. A visszavágóra hangolódva érkezik összeállítás erről a párharcról, Somogyi Zsófiától.

0: Lehengerlő hajrával, hatalmasat küzdve döntetlen tért el a Szeged a Sporting ellen hazai pályán a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójában múlt szombaton. Holnap pedig már jön is a visszavágó. Lélektanilag is sokat jelent az első találkozó, melyen az utolsó percekben bravúros teljesítménnyel hozta vissza a mérkőzést a szegedi csapat. A 49. percben még 28-23-ra vezetett a Sporting, innen jöttek vissza Rosna Miklósék. A rendkívül izgalmas utolsó perceket elevenítjük most fel. A kommentátor Erdei Márk és Marosán György.
1: Kereken 4 perc van hátra, egyetlen egy góllal vezet már csak a Sporting. Úgy látszik, hogy kezdenek elfáradni, reméljük, hogy ez így lesz. Egyelőre nem nagyon cserélt Ricardo Costa mester, de nem is tud nagyon kit behozni. Eladja a labdát a Sporting, jöhet előre a Szeged, már nem üres a kapuja a portugál együttesnek, de lehetne rohanni, mert lemaradt Kiko Costa. És van egy lövés Magnusa Belvigrőd! 32-32-nél utoléri a PIK Szeged az OTP-ban. PIK Szeged a Sportingot, egészen eszméletlen, amit az utóbbi 5 percben történt. Nem olyan régen még 4 gól volt a különbség, de visszajött a Szeged. 3,5 perc van a meccsből, 32-32. Hát én ezt nem láttam jönni ezelőtt 5 perccel. Ranquinho-nak is minden elismerésünk, már nem örülünk az ő góljának. Szépen belőtte a bal szélről, a kapunak a rövid oldalát választotta, úgyhogy most megint az előny a portugáloknál. Azért kell támadni, hogy kiegyenlítsen a Szeged. Véletlenül sem szabad, hogy itt a végjátékban 2-vel elmenjen a Sporting. Ott van a labda most Horiánál középen, üres kapuval támadunk. Nem támadunk, mert Portner visszajön. Végül ezt beszélték meg ott a kispadnál. Fazekas teszi tovább Rőthöz, újra Fazekasnál van középen, eltolja a védőjét, Szilvát, de ezt nem veszik el a játékvezetők már, mint a labdát. Egy óriási gól Fazekas Mátétól, gondol egyet és ellövi test mellett. Edi Szilvára nem számított, mint ahogy a kapuval visszatérő Mohamed Ali sem. Úgyhogy újabb gól Fazekas Mátétól, ez szám szerint már a második gólja, megint döntetlen, 33-33, 2 perc, 15 másodperc van a végéig, és most már nem kockáztat a Sporting sem, ők sem támadnak üres kapuval. Gurri mellett ott van a két Costa, Martin, valamint Kiko. Kikónál van a labda, elviszi a mi 2-3-as védőnk között, és sajnos bepattintja a labdát, valahogy elfért Nikola Portner lábai között, úgyhogy az előny továbbra is a Sportingnál, ezt egyelőre nem akarják nekünk átadni, de elég az, hogyha majd az utolsó másodpercben vezet csak újra az OTP Bank PIK Szeged. Rődnél van középen a labda, aztán Horiához passzol, Fazekas Máté kapja most már meg középen, megint Rődnél a jobb oldalon, Fazekas középen cselez, aztán tovább passzolja Horiához, Horia pedig felugrik, és lő, és gólt lő! 1 perc, 20 másodperc a végéig, megint csak döntetlen, ki kell valahogy védekezni a következő Sporting támadás. 50 másodperc, hát kicsi az esély arra, hogy a Szeged megnyeri ezt a meccset, arra viszont van esély, hogy pontot szerezzen, ami azért bravúrnak bizonyulna, hiszen a Sporting már legyőzte a GOG-t, illetve a svéd bajnok Krisztiánstadot is a csoportkörben. Zúg a PIK Szeged, PIK Szeged, érzik a szurkolók is, hogy nagyon-nagyon kell a segítség, és 30 másodpercnél odalép a gombhoz Mikael Apelgrén, aztán vár még 2 másodpercet, és csak utána nyom rá a gombra. Egy góllal vezet a Sporting, 28 másodperc van hátra,

0: szerintem passzív jelzés itt már nem nagyon várható. 28 másodperc van hátra, egyel vezette át a portugál bajnok, a Sporting, az OTP-ban Pik Szeged otthonában, és a szegediek kezében van a labda. Az egész csarnok talpon van, majdnem telt ház itt a Pik Arénában, és mindenki azért szorít, szurkol, hogy a Szeged valahogy kiegyenlítsen. Horiha kezében van a labda, aztán Fazekashoz passzol, nem hétaltozik a Szeged. Aztán most újra Horiha beúrik, és elpöttyinti szépen Ali lábai között, de még 12 másodperce van a Sportingnak, és nem nyomnak rá a gombra? 8 másodperc, na most nyom rá a gombra. Ricardo Costa mester, mintha nem tudta volna, hogy van még egy időkérése, 5 másodperc vagy 6 másodperc elment az ő kárukra, gyakorlatilag elment a levesbe, mondhatjuk nyugodtan. No de most 20 másodperc még az időkérésből, és 7 másodperc lesz arra a Sportingnak, hogy szerintem itt viszont egyértelműen 7-6-ba valahogy befejezzék az akciót.
1: Így van. Hát egy faltra szükség lesz. Nagy valószínűséggel itt átlövésből fog történni a befejezés, egy keresztjáték, egy leszorítás, egy kettős blokk a beállók részéről esetleg, és hát Costa már egy pár ilyen helyzetet megoldott, szerintem ma is rávár ez a feladat.
0: Két darab Costa is van a pályán, úgyhogy ezzel nagy kockázatot nem válasz. Meglátjuk.
1: Francisco Costára gondoltam.
0: Na nézzük, ő kapja meg állítólag a kapust a labdát, aki eladja Ajguri elől, nem sikerül megszerezni a labdát. Martin Costa lő, és a lövését megfogja Nicola Porter. Hát ezelőtt egy perccel nem tudott védeni, de most is egy nagyon-nagyon fontos pillanatban hárít. Én még nem merem kijelenteni, meg volt a két játékvezetői sípszó. Talán igen, mert a csapatok bejönnek a pályára.
1: A kettő nem, a három.
0: A három egészen pontosan, igen. Egy pillanatra nem tudtuk, mi történik, mert nézett egymásra kérdőn a két szlovén játékvezető, de vége van a mérkőzésnek. És nagy meglepetésre pontot szerzett az OTP-ban Pik Szeged a Sporting ellen a férfi kézlabda bajnokok ligája csoportkörének a harmadik fordulójában. Még egyszer a végeredmény, OTP-ban Pik Szeged, Sporting 35-35.
2: A találkozó után a Szeged játékosát, Lukács Pétert kérdezte Erdei Márk.
3: Parádé volt, amit itt az utolsó 10 percben nyújtottatok. Előtte talán annyira nem volt jó a játékképe, de tényleg hát ez a szívdiadala volt itt a kék éjszakán, ahogy az a mérkőzés elő volt vezetve. Milyen volt ez a találkozó számodra?
4: Igazából olyan volt a találkozó, amire számítottam. Küzdős, harcos találkozó, rengeteg futással, sok egy-egyel az ő részükről. Úgy gondolom, hogy az első fél időben egyenlőek voltak a csapatok, majd a másodikban volt egy kisebb rövid zárlatunk, amikor kicsit elúsztuk, nagyon szépen visszajöttünk a végjátékba, köszönhetőnek a cserégnek, és a végén pedig sikerült döntetlenre hozni a meccset, kis szerencsével nyerhetünk is volna, de úgy gondolom, hogy magabiztosan mehetünk ki Lisszabonba, és tényleg meg kell tennünk mindent azért, hogy nyerjünk.
3: Ha már a cseréket említetted, nagyon-nagyon jól nézett ki az, amikor úgy álltatok fel a pályán, hogy ugye a két irányítóval játszottatok gyakorlatilag, Fazekas Máté és te voltál bent, valamint Rőd mellettetek, talán ez nézett ki külső szemmel a legjobban.
4: Úgy gondolom, hogy jó volt ez a formáció is, de az előzőek is. Tényleg még mindig úgy gondolom, sok szituációban keresjük azt, hogy ki kivel játszik a legjobban. Nem tudnám kiemelni most ezt, hogy a Máté, Rőd meg én. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy igazi csapatmunka volt, és nagy gratulál az egész csapatnak.
3: Beszéltünk a támadójátékról, beszéljünk picit a védekezésről. 35 kapott gól, az nem tűnik a legjobbnak, talán ezen kell első körben javítani majd.
4: Talán igen, de azért egy Sporting az mindig nagyon gyors játékot játszik, rengeteg gyors gólt lőnek. A kosztatesok nagyon jól egyegyeznek, nagyon jól használják ki a kis réseket, szóval tőlük ez nem meglepő, hogy 35 gólt lőnek egy meccsen. Úgy gondolom, ez a 35 gól még talán vállalható, főleg úgy, hogy mi is 35-öt lőttünk. Szóval a következő meccs ugyanúgy, ahogy a védekezés, a támadás is át kell néznünk.
3: Még egy utolsó kérdésem van, hogy ez a 7-6, amit ők alkalmaznak beálló nélkül, gyakorlatilag négy irányítóval, négy átlövővel, ez mennyire meglepő?
4: Készültünk rá, szóval nem leptek meg minket ezzel. Úgy gondolom, ez a kézlabdának az egyik új játékeleme, amit minden csapat próbál alkalmazni. Igazából videóztunk belőlük, szóval tudtuk, hogy ez is jöhet. Úgy gondolom, hogy arra is találtunk ellenszer, de lehet ez még jobb is.
2: Nem telik el egy hét sem, és már ismét összecsap a két együttes. Én már a Lisszabonban, holnap este, magyar idő szerint 20 óra 45 perckor. Rosta István korábbi válogatott kézilabdázó tekintett előre a visszavágóra, aki a hatékony védekezésben és a jó kapus teljesítményben látja a szegedi győzelem esélyeit.
5: Hát mindenképpen azt várom, hogy a Szeged hasonlója jól játszol, mint az utolsó periódusban, amikor valóban mínusz 5 gólról tudott pontot menteni az egyébként fantasztikus hangulatú Pikk Arénában. Nyilvánvalóan kint Lisszabonban azért ilyen támogatásra nem számíthat a szegedi együttes, de azt hiszem, hogy rengeteg tanulsága volt annak a mérkőzésnek, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok tartalék is maradt bent a Szegedbe, de hát azt is láttuk, azért a Sporting Lisszabon egy borzasztóan erős és egy borzasztó jó csapat.
2: Mit lehet egyébként kezdeni a Szeged szempontjából a Sportingnak a játékával? Ugye ez a, nem tudom, hogy tekintezte erre a beálló nélküli játékra. Hogyan kell majd a Szegednek, milyen mentalitással, milyen taktikával kell majd kiállnia?
5: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy a jó cselező, illetve hát azért jó is átlövő Costa füvérek mellett, ugye azért ott nagyon nagy hely van, illetve Salvador az a játékos, ilyen univerzál játékos, aki nem csak jól védekezik, mert nem csak jól dobja az üreskapus szituációkat, hanem ebbe a beálló nélküli játékba azért néha ő pont, aki beszalad beállóba az üres helyekre. Tehát azt hiszem, hogy pont a Szegednek volt azért egy hete erre felkészülni, bár nyilvánvalóan az edzésen azért nagyon nehéz modellezni, mondjuk, hogy a Costa testvérek hogy mozognak, mert tényleg egészen elképesztő, amit ők művelnek. Én azt hiszem, hogy a védekezést még lehet feszesebbé tenni, illetve én azt hiszem, hogy a kapus teljesítménybe is lehet előlépni, hiszen amikor láttuk a Szegednek a jó periódusát, akkor a Portnernek volt egy-két szép védése. Idegenben rangadót nyerni, azt gondolom, hogy ilyen 10-15 védés alatt nem nagyon lehet, tehát azt hiszem az első ilyen nagy kérdés lesz, hogy a szegedi kapusok képesek-e lesznek bravúra, de ehhez viszont meg kell egy jó védekezés, Totóval, Mackosekkel az élén.
2: De akkor te ebben látod a fő javulnivalót, meg akár a mérkőzés, a szegedi sikernek a kulcsát a védekezésben, meg a jó kapus teljesítményben?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez lehet a sikervezető út, és akkor ebből pedig az az indulás, amit mondjuk Sostarics, vagy éppen Frimmel, vagy Jenics tud majd esetleg könnyű gólokra váltani. Tehát azt hiszem, hogy ha a rendezett védelem ellen kell támadni mind a két csapatnak, illetve a Sporting tudna esetleg, nagy Isten, gyors gólokat lőni, akkor az mindenképpen nagyon nagy nehézség lenne. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez lenne a célvezető út, hogyha egy nagyon-nagyon kemény, azt gondolom, hogy megfelelően agresszív, és abból egy támadó szellemű gyors leronásokat lehetne építeni. Támadásban pedig, ha kicsit át lehet oda is menni, akkor pedig a 7-6 a végén jól működött Totóval és Rostamikivel két beállóba, azt hiszem, hogy azzal picit meg tudták fogni a Sportingnak a lendületét.
2: Ugye neked a szívedhez is közel állhat a Szeged, de nem erre akarok itt, nem erre akarok kitérni, csak inkább egy picit, ha már így a lelki vonatkozásra, hogy szerinted mennyit jelenthet valóban ez az utolsó pár perc, amit ott mutatott a Szeged az első mérkőzésen? Tényleg jelenthet ez pluszt?
5: Abszolút, egyértelműen válaszom egy hatalmas igen, hiszen mindig az utolsó élmények a legjobb élmények, és tényleg egy elveszettnek hit mérkőzés volt, és megmutatták a fiúk, hogy nagyon fáradtak voltak, hiszen azért az is látszik, hogy a csere lehetőség a sokkal szűkebb most a Szegedbe. Nagyon bíznak ugye most már a visszatérésbe, Kukicsba is, és Sandelnek a visszatérésébe is. Nem tudom, hogy most még kapnak-e szerepet kint Portugáliába, de nyilván nagyon sokat is hagytak ki. Na de visszatérve a szegedi meccsre, tehát az a mínusz 5-ről tényleg már reménytelen helyzetből, és megmutatták, hogy mekkora szívük van, és hogy mennyire jó kézilabdáznak. Ezután az edzésekre, meg szerintem most ki Portugáliában is a puttonyban, ez egy nagyon jó motiváció lesz. Ugyanakkor meg, ahogyan kezdtem is a riportot, az első 52 percből is kell tanulni, és azt is kell elemezni, de biztos vagyok benne, hogy a srácok azok mindent meg fognak tenni, és talán most van az első olyan mérkőzés ebben a sorozatban, amikor nem a Szeged az esélyes, hanem a Lisszabon, tehát egy picivel így is talán könnyebb lélekkel lehet majd játszani. Óriási bravúr lenne, és a továbbjutás szempontjából a szegedi pont szerzés nagyon fontos volt. Hát ha meg idegenben tudnának pontot vagy pontokat szerezni, a kékfőrek azt gondolom, az meg egy óriási öröm lenne.
6: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somogyi Zsófia összeállítását hallották a mai Sporting Szeged kézilabda bajnokok ligája mérkőzésre hangolódva.
7: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
7: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
9: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
10: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 7 perc a pontos idő. Csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtök. Jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Ma reggel is Marosán Gyurival és Gyurtek Egével. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és ahogy említettük, tehát érdekes edzői nyilatkozatok terepére evezünk. Hát, mielőtt bármit is mondanánk, nem tudom, van-e itt a stúdióban olyan, aki fel szeretne szólalni ebben a témában, mielőtt belekezdünk?
2: Gyurta Gege szeretne, szerintem.
3: Mit, edzői nyilatkozat?
2: Hát nem, ugye, nem, tehát azért ez egy érzékeny téma, de...
1: Már az, hogy normálisan beszél a meccsek után?
2: Nem egyszer hallottam tőled azt a kinyilatkoztatást, megnyilvánulást, hogy a sablonok nem érdekelnek.
1: Igen.
2: És ez teljesen jogos. Tehát amikor oda mész...
1: Viszont a másik része nem érdekel.
2: Viszont, ha tenni akarunk a sportágunk, legyen az a röplabda, a kosárlabda, a kézilabda, akkor hát talán a szakmának kell tennie, az pedig az edző képviselik, akkor a meglátásaikat el kell, hogy mondják, hiszen ezért vannak, így tudunk tenni, és ennek a legjobb platformja egy sajtótájékoztató. Tehát, hogyha ez még sokszor bántó a kritika. De
1: a kritika az szinte mindig. Na, gyorsan nézzük az alaphírünket, és aztán utána úgy is elkezdenek szárnyalni a gondolataink. Az Atletico Madrid kedd este 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában. A mérkőzés után a főszereplők ellentétes hangulatban értékeltek, ugyanakkor Diego Simeone és Michael Carrick is úgy gondolta, hogy csapata több gólt szerezhetett volna az összecsapáson. A mérkőzés végig nyílt volt, úgy éreztük, hogy van keresnivalónk. Ha eltekintünk az első percben kapott góltól, a második félidőben is teljesen meccsben voltunk. Sok olyan dolgot csináltunk jól, amelyre építhetünk a jövőben, tette hozzá a szakvezető, aki szerint nincs gond a csapata önbizalmával, ám a jövőben meg kell találni a módját, hogy visszatérjen a győzelmek útjára. Nem gondolom, hogy az önbizalom problémát jelentene. Azt, hogy a Tatanem elleni késői kapott gól után így reagáltunk, birtokoltuk a labdát, bizonyos időszakokban még irányítottunk is, valamint helyzeteket alakítottunk ki, az azt mutatja, hogy megvan az önbizalmunk. De meg kell találnunk a módját, hogy ismét győztes teljesítményt nyújtsunk. Ez egy különleges mérkőzés volt, hiszen a Bajnokok Ligájában egy nehéz ellenfél otthonában játszottunk. Na, hámozzuk már ki, hogy ki mit akart mondani először. Gege arcát elnéztem. Kicsit olyan vagy, mint egy ilyen kobold, aki nem érti, hogy mi történik körülötte.
3: Hát most teljesen őszintén a sportban, hogy végig nyílt volt, és hogyha nem kapunk első gólt az első percben, akkor teljesen más lett volna a mérkőzésnek a képe.
1: Hát eleve onnan indulunk, hogy a sportban azt szokták ugye mondani, hogy nincsen ha.
3: Tehát, innen már...
1: De most tényleg, tehát ezt, amit felolvastam, ezt, hogyha nem teszem hozzá, hogy ki mondta, vagy mit mondott, ezt tudjátok értelmezni, hogy mi az, amit felolvastam?
2: Igen, tehát most olvastad, nem tudom, ezt hallottad egy percig, és... De mit mondtál? De egyébként, tehát se eleje, se vége, mert nem te vagy a hibás, hiszen ugye egy idézetet olvastál fel.
3: De ezt szerintetek tanítják? Tehát ebben van nem, tudatosság,
2: tudjátok, hogy olyat mondjon? Tudjátok, mi a baj, hogy... Amilyen a nyilatkozott, olyan az edző is. Tehát most nem akarom megbántani Carricket.
1: De ez minden esetben?
2: Igen. Hát most ha energia nélküli, szenvedély nélküli, vagy egy konkrétum nélküli egy nyilatkozatban, akkor valószínűleg a munkád is ilyen.
1: Oké, akkor most már is hozom az ellenpéldát. Borbély Balást milyen edzőnek tartod?
2: Jó, hát kiváló edzőnek.
1: Kiváló edzőnek. Megvan a Debrecen elleni meccs utáni nyilatkozata?
2: Nincs sajnos.
1: Minden kérdésre az volt a válasza. Nem tudom. Nem tudom. Föltetek neki 6 kérdést, mondjuk a kérdések milyen, mikéntje is. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért persze összezár az edzői társadalom, össze kellene zárjanak az újságírók is, azért a kérdések között is volt olyan, ami nem biztos, hogy, hogy mondjam, odavaló volt, vagy olyan volt, de hogy most nem mondhatta, nem akarta mondani, Netán tényleg nem tudta a választ, de mindenre az volt válasz, hogy nem tudom. Tehát az, hogy általánosítasz azért, mert itt most előszedtünk két olyan...
2: Hát én ezt úgy inkább úgy általánosítok, hogy több nyilatkozatot hagymásban teszünk, és kerik meg nagyjából az összes nyilatkozata ilyen. Tehát egyetlen egy nyilatkozatból nem, mert egy ilyen nem tudomnak, vagy volt nekem is olyan nyilatkozatom, amikor szűkszavú voltam, az természetesen a kérdezőnek szólt.
1: Ezt mert minden, ezt játsszuk már rá, hogy akkor te vagy Marosán György. Ha bele tudod szellemülni abba a szerepbe?
2: Hát nehéz lesz ilyen magasságokba, ha fölmenjek.
1: Én pedig akkor legyek a Békés Csabai megyei hírlapnak a riportere, hát, vagy mi
2: nem,
1: legyek?
2: Tehát nem mindegy, hogy ki vagy. Ez nagyon fontos, döntsük
1: el. Nagyon ki vagyok, mert, most
2: mert gyakorlatilag az elmúlt két... Vagy...
3: A rebarbalás
1: Na ne viccelj, hallja!
2: Inkább beszéljünk arról a rebarbalás sütiről.
1: Jaj, na mindjárt, igen.
2: Tehát sok rossz választása van az embernek egy életben, de Gege most a csúcson volt egy rebarbalás sütivel.
1: Tehát na jó, akkor viszont egy pillanatra szakítsuk meg. Tehát miközben a Sporting elleni visszavágóra, vagy portugáliai mérkőzésre készülő szegedi összeállítást hallottuk Somogyi Zsófitól, leszaladtunk reggelizni. Vittük magunkkal Józsit is, ha már ilyen jó hangulatban volt. Ő választotta legjobban, tehát ő annyi, hogy a friss tepertőre ráment.
2: Tepertős pogácsa volt továbbra is.
1: Igen, tudom. Gege pedig úgy gondolta, hogy akkor beújít a kis töltött bundás kenyeren. Nagyon finom, óriási különlegességet tudunk étkezni. Töltött bundás kenyér, az egyik legfinomabb, egyik legnagyobb találmány. Sajnos mióta Pálinger Kati megszólt, hogy leszek szíves fénnyel táplálkozni, meg mandulateljes, mit szokott inni reggelente?
3: Láttét? Gondolom.
1: Azóta nem merek töltött bundás kenyeret enni, de mindig Gege, amikor ott egy majszója mellettem, annak megörülök, és biztonság kedvére egy ilyen 47 kilós süteménnyel úgy gondolt, hogy lefolytja ezt az egészet. Na most, amikor egyik történet jön a másik után, egyik falat jön a másik után, és így Gege villával, mint egy ilyen úttörő kalapáccsal, vagy egy ilyen légkalapáccsal ráment a süteményre, és így a villa gyakorlatilag ketté állt a sütiben, és így láttuk rajta, hogy így nehezen küzd vele, de még az sem volt akadály, mert így megízlelte, ízlelő bimbóinak átadta magát.
2: Feltűnően csöndbe maradt.
1: Ekkor a kedvenc szerkesztünk Biki megkérdezte, hogy gyermekeim az úrban, ez mi történik Gegével, mert azt a borzongást, azt a hófehér arcot, ami ott úgy kiült a tekintetére, úgy nem igazán lehetett érteni. Gege próbálta így elhesegetni a gondolatot, a süteményt pedig egy kicsit hozzám közelebb hesegetni, hogy hát, ha valaki besétál a csapdába, nevezetesen én. Alig vártam, hogy a kis hemendexem végére érjek, és a villa még a kezemben, hát annyira kívánta az, hogy a sütemény irányába menjen, de most a kis sütemény villa sem tudott megbirkózni ezzel a képződménnyel. Én rámentem a naggyal. Tehát, hogy amikor a Balatonra óceánjáról akarsz menni rögtön. Na most annyi, hogy kitört a villa a kezemből. Tehát így nem sikerült a süteményből. Nagy nehezen egy picike darabot az ízlelő bimbókig viszont éppen, hogy eljutott, ott igen, ott be kellett állapítsuk, hogy ez nem volt egy túl jó választás.
2: Én nem kockáztattam a kókuszkockával.
1: Igen,
2: nem,
1: onnan indult az egész.
3: Onnan indult az egész, hogy Kornél, te vagy az, aki mindig mondta, hogy a reggeli után egy kis édességgel folytsuk le.
1: Egy pici édessel. És azért, hogy Pálinger Kati féle fénydiéta irányába elmozduljunk.
2: Jaj, nem, Kornél. Azt hittem ebből azt hozott ki, hogy a nagy édesség az majd 9 után jön. Az édes Pálinger Kati.
3: Hú. Most azért megállt mindenki.
1: Meg, igen, hiszen én nős ember vagyok, és nem nekem kell ilyen gondolatokat a fejemben forgatni. Szóval, hogy a fénydiéta irányába tolódjunk, tegyünk lépéseket, ezért ketten eszünk egy süteményt, és abból is egyébként az olimpikon a nyílt víz fene gyereke eszi a sütemény háromnegyedét, én pedig, aki már megette a Gegének a süteményét az elmúlt 30 évben többször is, ezért én nekem csak egy falat, hogy tényleg valami legyen az édes ízből, de ma hagytam Gegét választani süteményt, ez óriási hiba volt.
3: Igen, ilyen hibát nem követünk
1: el. Oké, tehát hogy kerültünk a süteményekhez? Kerik semmit mondó nyilatkozatából?
3: Hát a semmit mondó érzelmekből jutottunk el ide.
1: Cserébe a sütemény annál többet mondott. Na, szóval, hogy értem, tehát hogy Kerik semmit nem mond, De hogy mondhatna egyébként? Ja nem, azt akartuk eljátszani, hallod? Ott voltunk, hogy én vagyok a helyi hírlapnak a...
2: Igen. Tehát, hogy mi előzte meg a beszélgetésünket? Mert ha te két hete balgasságokat írsz és negatív színbe tüntetsz fel, akkor teljesen más ez a kommunikáción feléd, mint ami egyébként...
1: Na, de én azt írtam le, hogy a tempó elleni mérkőzésen... Arra készültek, vagy azon már
2: túl? Az majd november 15.
1: Akkor a Hajdunálás elleni mérkőzésen indokolatlanul játszott a Marosán György a 7-6 elleni játékot, indokolatlanul vette elő, mert így is biztosnak tűnt a győzelem, így viszont a Hajdunálás föl tudott zárkózni. A végeredmény Békés Csaba Hajdunálás 26-24, én ezt így leírtam. Akkor utána hogy állsz hozzá?
2: Hát, igen, meg hogyha mondjuk kinkeservesen tartotta itthon a két pontot a Békés Csaba. Közben pedig egy rangadót nyertél. Tehát, hogy hogyan állítod
1: aha,
2: be?
1: Aha,
2: tudod,
1: aha.
2: Amikor
1: nyersz egy... És akkor utána oda megyek akkor hozzád, oda megyek hozzád, mondjuk most az Érd meccsre készültök, és akkor oda megyek hozzád, az edzés után megbeszéltem a sajtó... Tényleg van sajtófőnököd? Kellene, hogy legyen. Nézd, itt van, aki ajánlkozik. Nem tudom, hogy látod-e Józsi. Meg tudod neki mondani, hogy ki az, aki ajánlkozik? Józsi is ajánlkozik. Na, hogy oda megyek hozzá, edzés után megbeszéltünk mindent, és akkor játsszuk el akkor a dolgot, hogy Érd ellen készültök.
2: Igen.
1: Mit vársz?
2: Győzelmet.
1: És akkor innentől kezdve ez a párbeszéd, hogy én valamit oda vakkantottam meg szintén.
2: Igen, még hogyha megjön Német Kornél, aki mindig korrektul áll hozzám, akkor...
1: Gyurikám, az Érd elleni mérkőzésre készültök, hát itt már van Hajdunálás elleni rangadó, amint túl vagytok, hamarosan majd egy tempómeccs, ez az Érd meccs, egykor szebb napokat látott Érd ellen, ez hogy illeszkedik a sorba, kell-e tartani az Érdtől?
2: Igen, fantasztikus meccsen vagyunk túl, ami egy közös győzelme volt a csapatnak, a szurkolóknak és természetesen a médiának jelezni. Is, és ebből jön egy 4 perces válasz.
3: Nagy a gyerekes!
1: Nem, szerintem jó, szerintem én megadom, tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, de én ebből egy dolgot hallottam ki. Egy dolgot, ha megjön Német Kornél. Nem én mondtam.
2: De hát az ilyen szerencsénk nincs, hogy Békés Csabára megjön Német Kornél.
1: Hát ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
3: Engem nem is
1: hívsz. Kolbásznak
2: a csarnokban a víz csak a tusolóban van, de hát mit csinálnál ott?
3: Jó dietetikus vagyok.
2: Hát az nekem lenne szükségem rá.
1: Igen, végül is ilyen sütemények után mindenkit lehozol az életről. Az biztos, mindenkit lehozol az életről. Miért nem mondják ki az edzők a tutit, a frankót?
3: Valószínű, hogy azért itt óriási bűn.
1: Jelentkeznék sajtófőnöknek, mik a feltételek. Jött egy ilyen SMS.
3: Igen, valószínű, azért itt tényleg büntetés is várhat egy edzőre, hogyha olyan szókimondó nyilatkozatokat tesz, amikkel esetleg sérti a saját csapatát, vagy akár a tulajdonosokat is.
1: Na, hallgassunk már meg egy szókimondó nyilatkozatot, mielőtt Gyuri megszólal. Hát, ha ebből tovább tudunk menni.
4: Bocsánat, itt nem szándékosságról beszélek. Itt minőséghiányról beszélek. Tehát képesség nincs meg. Itt nem volt rossz indulat. Nincsenek meg a képességeik bizonyos embereknek, akik játszanak az egzisztenciájával 20x, 30x embernek. Tehát nem rossz indulat. Itt nincs csalása, miért csalna? Hát véletlenül se mondanám ezt. Ez a képességkény. Ez olyan, mintha én beraknék egy szivacskézlabdás kislány balszélre, nem fog gólt lőni, mert szivacskézlabdás. Mondom, és itt nem is szeretnék erről beszélni tovább, de nyilván nem tudok másról beszélni, mert elégedett vagyok a játékosaimmal. Mindent megcsináltak, amit kértek.
1: Gege, mi történhetett?
3: Hát egy picit indulatosan
1: picit?
3: Beszélt itt a stúdióban ülő.
1: Igen, azért fedjük fel a kártyát, hogy találtunk. Nem kellett hozzá túl nagy kutató munka, azért szokták mondani, hogy ami a világhálóra egyszer felkerül, az ott is marad. Szóval túl nagy kutató munka, hogy edző, Marosán György edzői nyilatkozat, hogyha ezeket a kulcsszavakat megadjuk, akár a mesterséges intelligenciának, akár különböző kereső programoknak, hamar rátalálunk erre a gyöngyszemre. Sugárzik a feszültség az emberből. Szerinted mielőtt Gyuri megválaszolja, hogy pontosan mi történt, mi történhetett?
3: Valószínű egy vereség. Tehát ez állhat a hátterében. Az, hogy milyen típusú,
1: az annak van jelentősége?
3: Van. Van azért, ha most ez egy bírói döntés.
1: Én arra tippelnék, bár én ismerem a történetet, de arra gondolnék, hogy amikor képességbeli hiányokat nevez meg, akkor valószínűleg az átlövőjének a...
2: Nem hiszem, azt mondtam is, hogy a játékosaimmal elégedett vagyok.
1: Igen, a játékosaival elégedett. játékvezetői ténykedéssel nem lehetett túlságosan elégedett.
3: Valószínű. És azért látjuk, hogy azért a mai napig is a meccseken azért Gyuri egy-egy figyelmeztetésben részesül.
1: Na oké, Gege, de hogy akkor azt mondjuk, hogy Kerik semmit mondó nyilatkozata. Hallgattunk egy ilyet, ami sugárzik az indulattól. Tele van érzelemmel, még hogyha negatívval is.
2: És tartalom. És azért vizsgáljuk a tartalmat.
1: Igen.
3: Jó, okay. Kaptál büntetést?
1: Na, tehát... ezt ide akartam kívülni.
2: Én meg azon reagálnék, hogy ugye amikor semmit mondó nyilatkozat, illetve sokat mondó vagy tartalmas. Na most ebben van indulat, de ennek tartalma is van. Tehát ez egy sportágért tett nyilatkozat, nyilván érintve azzal, hogy kikaptunk egy góllal és katasztrofális játékvezetéssel. Na most, de ebben...
1: Ne hadarja ennyire, mert nem lehet érteni. Kikaptunk egy góllal és katasztrofális játékvezetés volt.
2: Így van. Mi a tartalma a mondandónak? Hogy nincs meg a képessége a játékvezetőknek. Ugye két fiatal rutintalan játékvezető vezette ezt a mérkőzést. És én arra hívtam fel a figyelmet, hogy egzisztenciák dőlnek el azon, hogy egy NB1-es komoly rangadón két rutintalan fiatal vezette azt a mérkőzést. Tehát ez a sportágért való, illetve hát nyilvánvalóan a saját játékosaimért ezáltal és saját magamért is való kiállás volt. Ilyenkor nem lehet azt mondani csak, hogy tehát mi az mindenért akarunk tenni a saját kis környezetünkért, illetve a
1: makro környezetért. Most elmondtad a saját szempontodat, hogy ezért volt ez a nyilatkozat. Nyilván a te szemüvegeden keresztül ez nem kétség sem férhet hozzá, hogy jogos vagy nem jogos. Gege érdeklődve hallgatja mindezt, hogy mi történik. Ő egyelőre formálja az álláspontját, hogy jogos vagy nem jogos. Annyiban ugorjunk a történet következő fázisához, hogy miután ezt elmondtad, mi lett ennek a következő?
2: Fegyelmi tárgyalás. Itt a nyilatkozatomnak még része volt az is, hogy 8 sorsdöntő hiba volt az utolsó 10-15 percben a kárunkra, majd fegyelmi tárgyalás, és a fegyelmi bizottság egyik tagja mondta, hogy hát de ez elfogultsága részemről, hogy azt a 8 hibát kiemelem, mert a mi javunkra is volt 8 hiba az utolsó 15 percre, tehát az ellenfél kárára. És akkor mondtam a fegyelmi bizottságnak, hogy köszönöm szépen, hogy igazat adtak, hogy alkalmatlan volt a két játékvezető. Hiszen a 8-8 az 16-15 perc alatt azért az erős.
3: És mi lett akkor végül a végeredmény?
2: Négy meccses eltiltás felfüggesztve, meg 100 000 forint pénzbüntetés. Tehát én meg lettem büntetve.
3: És maga a játékvezető, illetve a kézilabdára való hatása, az elérte a te nyilatkozatod?
2: A játékvezetők ugyanúgy fújtak a következő. De hát magyarul... semmi hatása nem volt. De én nekem akkor is felelősségem van, hogy megpróbálják tenni ezért a sportág értelemben dolgozok. Hogyha ez sokszor népszerűtlenséggel jár.
1: Igen, annyit mondjuk elért, csapat... hogy azóta ez a két játékvezető már nem vezet. Tehát igen. Egy darabig még fújdogáltak, de azóta már nem vezet.
3: De a csapatért való, hogy ott legyél a csapatért, az pontosan azt is hoz vonza magával, hogy neked ilyen nyilatkozatot nem biztos, hogy kéne tenned, hiszen a négy meccses eltiltás az pont a csapatot kárára hat.
2: Igen, követke, ugye, amíg nincs eltiltás, vagy amíg nincs fegyelmi tárgyalás, addig fel vagy függesztve, és nem ülhetsz a padon, és pont a Siófok ellen játszottuk a következő meccset, a nézőtéren kellett üljek, hiszen még nem volt döntés, és nagyon magával ragadó volt az, amikor a siófoki B-közép skandálta a nevemet.
3: De várjál, ilyenkor edzésre sem mehetsz le.
2: De edzésre nem mehetek, de a meccsen. Tehát nézőtéren ültem, és a siófoki B-közép skandálta a nevemet, tehát gyakorlatilag ez egy ország véleménye volt kis túlzással, vagy legalábbis a kézilabdás társadalom 80-90%-ának. Csak senki nem merte kimondani, mert mindenki fél. De ha mindig félünk valamitől, mert éppen féltjük azt a, nem tudom, 4 meccset, vagy azt a 100 000 forintot, amit be kell vezetni, természetesen én is szívesebben a barátaimra, a családomra, a magamra költöttem volna.
1: Köszi, jó
2: tudni. De ne féljünk már kritikát megfogalmazni. Sem egymás irányába, sem fölfele, sem lefele, mert tenni akarunk, valamiért dolgozunk. Elsődlegesen természetesen a saját környezetedért, a saját közösséget, amit vezetsz. De még egyszer mondom, hát az adott sportágért, ha valami nem jó a sportágnak, azt mondja már el Kerik is, mondja el, ahogyan elmondta Rád Gébel László is, sokszor a kosárlabdába is sorolhatnánk a különböző sportágokat.
1: Oké. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Kedves hallgatók, Kristófot idézve, drága hallgatók, de maradjunk csak a kedvesnél. Szóval hiányoljátok-e azt, amikor egy edző nem áll bele egy-egy témába? Nyilvánosan, de ezt majd Gyuri is megválaszolja a hírek után, nyilvánosan egy sajtótájékoztatón például játékosodat kritizálhatod-e, még akkor is, hogyha ez egy építő jellegű kritika, megfogalmazhatsz egy csapatsportákban kritikát. Egyéni sportákban az edző megfogalmazhat-e kritikát a nyilvánosság felé a sportolójával szemben. Mit lehetne tenni? Tehát tényleg van-e igény arra a fogyasztói oldalról, most jelen esetben a hallgatói oldalról, amit én föl szoktam hívni Gyurinak a figyelmét, hogy nem érdekelnek a közhelyek, hanem mondjad konkrétan, mondjad egyenesen. Szóval van-e igény erre, vagy már annyira hozzászoktunk, hogy ilyen semmit mondó nyilatkozatok vannak, hogy ebben a kis langyos vízben, amíg ki nem hűl, így el lehet kicsit pancsizni. Ebben a témában várjuk tehát az SMS-eket, még egyszer az SMS szám 0630
2: 55
3: 55
1: 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson, megújul a balatoni bringakör, gomoly felhős napos idő lesz ma is, Ötvös Eldin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a Bajnokok Ligája liga szakaszának második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyerte az olasz Como ellen. Vitális Milánnal a kezdőjében 3-1-re kikapotta az AEK Athéna a Shakhtar Donyeck otthonában. Varga Barnabás csereként 10 percet játszott. A Real Madrid 3-1-es hátrányból fordítva 4-3-ra nyerte a Róma otthonában, míg a PSG idegenben győzte le 4-2-re a Manchester City-t. További eredmények: Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodø/Glimt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3. Csütörtökön este 9 órától a Ferencvárosa a Cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga szakaszának második fordulójában. A Ferencváros ebben az idényben még veretlen a nemzetközi kupaporondon. A 21 órakor kezdődő Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádió is bekapcsolódik a közvetítésbe. Negyedik meccsét is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. Hazai győzelemmel kezdte Eurókupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A DVTK a görög Panathinaikos ellen nyert 56-38-ra. A Sopron pedig a szerb Nice ellen győzött 89-71-re.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. 5 év után érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttal esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték negyedévente 140-160 millió forint értékben. Korábban hasonló tematikájú szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították. Kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott: a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mindegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket. közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek.
0: Közlekedés.
3: Az M0-ás autóút déli szektorában a 17-es és a 14-es kilométer között a Nagy-Dunahídon és Lakihegy térségében aszfaltoznak az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt a munkaterületnél és mögötte 5-6 kilométer hosszú torlódás alakult ki. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyorút térségétől az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
3: A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten, keleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Atya világ, 7 óra 39 perc. Hát, minthogyha, nem tudom én, 19 óra 39 perc lenne. Újabb buli hangulat, Bibi Rexa és a New Religion az elmúlt percekben itt a Nemzeti Sportrádióban. Gegét alig tudtam leszedni Józsi hátáról, a keverőpultról, a hangerőszabályzó gombról. Tehát itt amit a rendszer elbírt, ameddig ki lehetett tekerni, az Gege kérésére egyszerűen, tehát megcsináltuk.
2: Hát megindultunk.
1: De úgy megindultunk, apám, hogy én még ilyennek nem láttalak. Most a Fate lesz, vagy Bibi Rexa, vagy a közös koprodukció volt az, ami ennyire meghozta ezt.
2: Megláttalak, Kornél, megláttalak. És onnan beindult.
3: Hoppá.
1: Most nem tudom, hogy ennek...
4: Kölcsönöltem a szemüvegemet neki, mert eddig nem vett észre.
1: Örül, nem, szerintem a rebarbara most ütetett be neki, az egy falat rebarbara, amit benyol. Minden esetre igen, egy Fate lesz feldolgozás, és itt tényleg a hangulatot sikerült megalapozni ezzel kellően. Témánk pedig ugye a semmit mondó edzői nyilatkozatok, és ugye kértem, hogy jöjjen egy-két hozzászólás azt abban az ügyben, hogy van igény, vagy nincs igény arra, egy edző beszélhet, nem beszélhet, például a játékosával szemben megfogalmazhat-e kritikát, vagy sem. Két darab üzenetet szeretnék ezügyben felolvasni. Isten őriz, hogy az edző bármilyen kritikát is megfogalmazzon nyilvánosan a játékosával szemben. Milyen edző már az ilyen? Legyen ez az első.
4: Ezzel egyet értek teljesen. Tehát befele, tehát az bent a kritika, okay. Mert...
1: Olisé kiállította magát a Viking ellen most, és Kompany annyit mondott, hogy ez óriási ostobaság volt. Ez kritika, amit megfogalmazott hát Benson Kompany?
4: Nem, hát ez 100-100 ember tudja, hogy ostobaság volt.
1: Tehát... Hát oké, okay, de mégis kritikát fogalmazott hát meg. Ez... A mai világban, ez... amikor már annyira PC világ van, nem mondhatod azt, hogy ostobaság.
4: Én nem tudom, én nem veszek részt ebben a PC világban, nem, ez rám nem vonatkozik.
1: Te, ja várjál, jut eszembe, olvastam egy bejegyzést, ám.
2: Ó. Oh.
4: Hogy?
1: Hát Cegléden a Gály József sportcsarnokban játszottad egy mérkőzést. Nézd meg.
2: Hát nem. Hogy elkuncogta magát.
4: Hát nem, tehát teljesen.
1: Elmondod te, vagy elmondjam én?
4: Elmondom én, mert ez...
1: Tehát a Gyuri állítása az volt, hogy ő nem vesz részt a PC világban, és akkor mindjárt majd a másik üzenet, amit itt kiválasztottam. A 0630 55 55 605-re jönnek az SMS-ek.
4: Egy ismerősöm, hát nem tudom, olyan Facebook oldal, milyen évre hallgató Facebook oldal, általában a családtal jön kívül, még egy 2-3-on követik is. Kim volt a mérkőzés?
1: Kérlek, mellőzzük a kiszólásokat. Igen. Ha szorítkozzunk a történetet.
4: Igen, de hát mivel nem vagyok a PC világ része, így
1: én annyit bántok kértem, meg bárkit. Annyit arra kértek, hogy a kiszólásokat mellőzd ebben a sztoriban most.
4: És olyan meccsünkről volt bejegyzés, és hát kritikaként fogalmazta meg a szerző, hogy lecserélt játékosnak azt mondtam, hogy ma még nem volt egy jó megmozdulásod sem. És ez úgy volt beállítva, mint hogy hogyan beszélek én a játékosokkal. Hát azért engedtessék már meg egy edzőnek, hogy a játékosát majd megossza azt a gondolatát, hogyha kért tőle valamit, és még nem csinálta meg egyszer se, az eltelt nem tudom 6-7 percben, hogy ezt jelezze felé. Tehát azért ez a joga talán megvan minden edzőnek.
1: Túlment ez egy Gyuri bármilyen határon?
2: Szerintem nem.
1: Hát, de most oké, rendben, akkor idehozom a következő SMS Kornél, te nagyon szereted a kézilabdát, szerinted Trefilovot bármilyen tekintetben féken lehetett tartani? Jött a következő SMS, ami ugye szintén bemutatja azt a kort, ami most, tehát ebben a tekintetben óriási egyetértésben ülünk itt a stúdióban, mert Jevgenyi Trefilov is olyan edző volt, amilyen edző volt, de hogy nem tudta, tehát nem lehetett, tehát őnála nem, hogy semmit mondó nem volt, hanem az volt a csoda, hogyha normál hangerőn szólt bárkihez is, legyen az újságíró.
4: Persze, tehát ez mindig...
1: Oké, egy másik kor gyermeke, de az, amikor azt kritizálja, vagy nem is kritizálja, azt teszi szóvá egy Facebook bejegyzés, vagy egy ilyen kézilabdás blog, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt az oldalt, hogy azt mondod, hogy ma még nem volt egy jó megoldásod sem, tehát abban mi a sértő?
4: semmi, nincs. Tehát az én saját játékosom, hogy használom, hogy ne haragudj, tudod, beszéltük, hogy majd a kettest ki megzárod, ezt nem tetted még meg. Kérlek, ha visszateszlek, akkor próbáld meg. Tehát, hogyha így kéne megpróbálja kommunikálni a játékosaimmal, akkor rám nézne a játékos, azt mondaná, hogy
2: Gyuri,
4: jól vagy? Minden rendben? Velem így ne beszélj. Tehát az lenne számára felháborító, hát ne vicceljünk már. Hát. És abban viszont egyetértek, hogy meg, főleg nőkkel, úriembernek kell lenni, tehát a csúnya beszéd, most nyilván megint PC világ, mi a csúnya beszéd? Tehát káromkodni, bármilyen olyan bántó dolgot nem szabad mondani, ami nem úriemberhez.
1: Mi az, ami még nem bántó? Mondj már egy példát, légy szíves, hogy ami még nem bántó.
4: Igen. Hát most nem tudok egy példát mondani. Tehát...
2: Nyilván a játék hevében gondolom, hogy azért
4: persze,
2: ki kicsúszhat olyan mondatot.
4: Nincs.
1: Ne szerencsétlenkedj már!
4: Az abszolút, hát az belefér. Az belefér. Egy kicsúszás nincs.
1: Mind a két kezed bal kéz lett?
4: Persze, hát ezek abszolút mehetnek. Tehát ez poén szintjén is most pont, amit mondtál, ez megjelenik, mert
1: próbáltam szalonképes változatokat előhozni.
4: Például a bal kéz, van egy játékos mondja, hogy ugye, egy balkezesünk van, és akkor pont tegnap volt egy ilyen poén, hogy megszólt az egyik játékos, hogy hát vagyunk azért többen is, akinek van kettő is belőle. Tehát ez poén szintjén is megjelenik. Tehát amire sokan azt kívülről azt hiszik, hogy bántó, az egyébként nálunk meg poén.
1: Hát, nagyon nehéz.
2: Nehéz, hogy hol az a határ, amivel...
4: Hát ez mindig a belül a közösség határozza meg, tehát...
1: Oké, fölemelheted-e a hangot például női közösségben?
4: Természetesen, persze.
1: Tehát az, hogy bemész, és akkor a Ferguson féle hajszárítózás, ugye ez megvan mindenkinek, hogy mi a hajszárítózás, Gege Rebarbara beütött, amikor annyira közelről üvölt a fejedbe, hogy a hajad, mint amikor a hajszárító így visszanyomja, tehát hogy az benne van?
4: Persze, egyértelmű.
1: Hallgattam most Gajdóci Tibor, bocsánat Gege, egy pillanat, a női U19-es labdarúgó válogatott szövetségi edzőjét. Két nagyon komoly ellenfél ellen készültek, vagy játszottak most meccset a közelmúltban a lányok. Jövőre hazai rendezésű Európa-bajnokság lesz, alanyi jogon, mint rendezők ott vagyunk, de, tehát nyilvánvalóan tényszerűen mondom, hogy látszik, érződik, a németektől 5-1-re kapott ki a csapat, a hollandoktól 4-0-ra, hogy azért Európa elitjéhez van még mit zárkózni. Mind a két meccsben voltak olyan jelenetek, amiket érdemes eltenni, volt, amit nem érdemes eltenni, és mivel az első meccs félidő 0-0 volt, és a 80. percig 1-1-re állt az a meccs, így mondta az edző, illetve a szövetségi edző Tibor, hogy a második meccsen, amikor a hollandok ellen 3-0 volt a félidő, oda bement a szünetbe, és konkrétan ezt a kifejezést használta, hogy elképesztően felemeltem a

0: egy strand kézilabdás edző a két játékosát megcsípte, tiszta erőből.
1: Nem megcsípte, konkrétan megragadta úgy a karjukat, hogy az szerintem az már... Én szerintem túlmegy minden határon.
2: Na, az nem lehet nőknél. Férfi csapatnál volt, hogy a 2 méter 5 centis hármas védőmnek megfogtam a mezét, és most visszamész, és most nem kapunk gólt. És az spanolta is, és ugyanúgy energiát adtam át azon, most ezt egy női csapatnál nem szabad megcsinálni.
1: Oké. Edzői nyilatkozatok, ugye innen kanyarodtunk el egy picit, és jött több üzenet is, úgyhogy most egy kicsit visszamegyünk ebbe az irányba. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Az edző az öltözőben azt csinál, amit akar. A meccs közben jobb, ha odafigyel arra, hogy mit csinál, de ott sok minden elmegy. A nyilatkozatokban viszont higgadtnak kell lenni.
2: Hát én ugye sokszor mondtam már itt nektek is, hogy nekem a meccs közbeniség is egy edzőnél nincs olyan, amit az előbb mondtak, eddig kicsúszik. Nem. Egy edző, ha ideges, ha vehemens is, az azért kell, hogy vehemens legyen, mert azt akarja, hogy legyen. Tehát ott neked 60 percen keresztül uralnod kell az indulataidat, a szenvedélyedet. Ha ezt csúnyán ezt beszélsz,
0: mondod, Gyuri, most én, nem azért,
2: én mert pontosan azért, ezt csinálom. Pontosan.
0: A sárgalapokkal...
2: Én elmondom neked, hogy a 12. percben fogok sárgalapot kapni. És akkor neked úgy tűnik,
0: ez
2: hogy
0: milyen
2: én
0: akkor... van? Egy tízes?
2: Hát most nem a következő meccs. De az mindegy, egy uralt tevékenység.
0: Na de egy ember, tudatos tevékenység. Egy ember, egy sportember, akiből kihozza a meccs heve...
2: Ne. Uralom. Én azt gondolom, ha nem uralod az indulataidat, az idegrendszeredet, akkor ne legyél
0: cím. Akkor te meghazudtolod saját magadat, hiszen akkor te nem az az ember vagy, aki önmagában, valójában vagy és létezel. Tehát, hogy most neked a csapatot támogatnod kell, és hogy nyilván
2: és
0: az eszköz...
2: támogatom.
0: Az eszköz, az persze, az nem mindegy, hogy most az olyan eszköz, amilyen nem lehet, vagy olyan eszköz, amilyen te valójában vagy, és ahogyan te támogatnád a csapatodat.
2: De ez pontosan azt jelenti.
1: Mi van akkor, ha túlmész egy határon, és mondjuk a sárga után befigyel egy 2 perc, és neked
2: túlmentél?
1: Mi
2: a... Biztos, hogy túlmentél határon a 2 perccel?
1: Hát Gyuri, hogyha... Mi a szabály? Tehát arra vonatkozóan, hogyha mondjuk hát a szövegelésért kap játékosod.
2: A szabályon túlmentél, oké. Okay. De ami a célod volt, az nem biztos, hogy túlmentél. Van olyan, lehet olyan szituáció, amikor szándékosan kapsz 2 perc. Ez lehet, hogy egy edzői karrierben egyszer fordul elő összesen. De én el tudok képzelni olyan szituációt, egyetlen egyszer történt velem ilyen eddig, amikor szándékosan megyek el 2 percig, melyiként mindig sárgánál mindig megállok, nagyon-nagyon régen, 10 évvel ezelőtt volt olyan, hiszen szándékosan mentem a 2 percért. Mert azaz, most nem mutatni a hallgatókat, se titeket se, de amikor egy mérkőzésen egyértelműen látszik, hogy nem uralja a csapat az érzelmeket, sem a mentális, sem a játék frekvenciáját. Akkor valamit csinálod kell, hogy teljesen fölforduljon a sportcsarnok. Minden része. Álljon a játék, nagy vita, kettős ember hátrányba kerüljünk. Érzed, hogy nem fog megfordulni. Viszont egy kettős ember hátrányból plusz mentalitása, ha abból jobban kijössz, akkor meg tud fordulni minden. Ott már 19-re kérsz ezzel lapot, de amikor már minden reményt nem látsz, akkor nyúlhatsz ilyenhez is. Ez mondom, ez annyira viszmajort teremtesz, hogy ilyen nem nagyon van.
1: Jött egy ilyen SMS, ezt nem teljesen értem valamire, hogy nem bántó, jön egy kérdés, hogy nem bántó Airbody a plafonon. Mi ez az Airbody a plafonon? Azt te érted?
2: Ez valószínű kecskeméti.
1: Ja, hogy ez neked,
2: egy ismerős.
1: Ja, hogy ez neked
0: első
1: poén. Na, Gyurika, fejtsd ki akkor, légy szíves.
2: Hát ugyanez igaz az edzésre is. Tehát van, hogy egy edzésnek is az energiái, olyan nincs, hogy olyan rosszul edzett a csapat kedvtelenül. Hát, te tartod az edzést. Miért edzett kedvtelenül a csapat motiválatlanul? Tehát ugye az edzésen, a meccsen, a csapatnak az energiáit az edző határozza meg. Na most ez a hétköznapokban is szürke hétköznap, ugye tudjuk, kedden nem forgat a tévé. Edzésen. Csak a meccset forgatja, szürke a hétköznap. És nem olyan a mentalitás, nem jó, nincs energia, akkor szintén vannak edzői eszközök. Na most ez például az egyik eszközön volt, egy kiakadás, hívjuk így populárisan, és az Airbody, tudjátok mi az Airbody?
1: Nem.
2: Ez a légbábú, amit használnak foci csapatoknál, kézilabda csapatoknál is, és hát kontaktust teremtett vele a láb.

0: van, népszerű megfogalmazása, belerúgtam, és hát a tetőig repült az Erbádi, csak ugye, és a lefele útját már gyakorlatilag kilukadt, és úgy tette meg. Nem voltam felkészülve teljesen arra, hogy az alja egy igen kemény anyagból van, tehát azért fájdalommal is járt, illetve az összeg, amiben kerül egy ilyen bábú, akkor még nem voltam tisztában vele. Miután elszakadt, tisztában voltam, és meg kellett vásároljam természetesen.
1: Gyurinak vajon akkor is ilyen nagy lenne a szája, ha a válogatott kispadján ülne, jön a következő SMS. Picit ezt akarom mondani, hogy érzem az indulatot az SMS-ben, hogy ez a nagy lenne a szája, hogy itt egy picit az van, hogy aki írta az SMS-t aláírás nélkül, abba az irányba akarja elvinni, hogy mintha amit mondasz, nagyképű, vagy határozott, vagy nem tudom én, de igen, tehát, hogy ha nagy... Gyuri, nem kell, tehát én nem vitatkozom.
0: Nem, de komolyan kérdezem, mert nem szeretném ezt az üzenetet átadni a mondandómból, hanem én...
1: Nem, a kérdés szerintem itt arra a részére reagálj, Léci, hogy ha játszunk el a gondolattal, bár ugye mondtuk, hogy a sportban nincsen haj, és nagyon kevés időnk is marad már eljátszani a gondolattal, de mondjuk tényleg leülsz Golovin Vladimir mellé, egyszer majd, hogyha Vovának lejár a szerződés, vagy bármilyen okból kifolyólag, és a magyar női válogatott élén vagy Soltonyi László mellé, vagy Soltonyi László...
0: Mellé, vagy a helyére? Ha mellé, akkor teljesen más a felállás.
1: Helyére,
0: más
1: legyen a helyére. Nem... Oké, legyen majd akkor, egyszer csak majd, mielőtt az lenne a holnapi címlap, hogy Marosán György pályázik, nem tudom, XY-nak a helyére, játszunk a gondolattal, mert tudom, hogy itt ebben a PC világban ez a következő. Szóval akkor is ugyanez az attitűd, az a hozzáállás marad meg?
0: Persze, hát egy edzőnek van személyisége, tehát hogyha egy ilyen laissez-faire vezető kell, és bármi történhet, ahogy a közösség akarja, akkor az nem én vagyok. Ha a rendszerbe kell foglalni valamit, egy viselkedés kultúrát megteremteni, akkor az én vagyok, és ahhoz kell használni.
1: Tudtál volna higgadtan nyilatkozni Párizsban, 2024 Párizs olimpia, svédek elleni meccs után, ugye ott a hosszabbításra mentették a svédek az utolsó pillanatban, és a hosszabbításban ugye elbukott a női válogatott. Te vagy a kapitány, tudtál volna a meccs után higgadtan értékelni?
0: Miért ne?
1: Miért? Egy olyan meccs után tudsz higgadtan maradni? Vagy rendezett gondot?
0: Kellett volna már csak?
1: Hát nem tudom, mondjuk az egész...
0: Csapatot?
1: Nem a csapatot, de bármi. Tehát nem tudom, bosszus vagy a történtek miatt például, nem tud. Tehát annyira
0: hát persze, hogy bosszus vagyok, és el is mondom neked, ha megkérdezted, hogy hú, ez nagyon idegesít, ez a meccs. Tehát ez nagyon bánt, hogy így elrontottuk. De nem fogok boldogságot hazudni, ha szomorú vagyok. Viszont az, hogy a Tóvízi Petrát, talán ő nem lépett, most tévedek, nem akarom, bocsánat, Petra, hallgatsz minket. Tehát egy minden játékosomat nem bántottam volna, hogy ha akkor kilépett volna a hármas védőm XY és Faltól, akkor bejutunk, talán ő a hibás. Volt, tehát igen. Ilyet nem mondok, tehát mert ez igazságtalanság, egy szituációt.
2: Azért ott a nyomás azért óriási, tehát sokkal nagyobb egy nyomás ilyen helyzetben, edzőként is. A nyilatkozat is más lenne.
0: Az elvek az ugyanaz.
1: Igen, hát, az elvek ugyanaz, de szerintem a játékos, szituáció...
0: Játékos nem bántok. Igen, játékos nem bántok. Sem a hatodosztályban, sem az olimpiai bajnoki döntőben. Ha játékvezetéssel szemben láttuk egy folyamatot, nem egy meccset, egy hónapokon tartó folyamatot, akkor szóvá teszem a válogatottnál is, mert a sportág érdeke.
1: Fiúk, ugye? A Real Madrid nyilatkozik kifakadva a bíróítéletek miatt. Akkor is habzó szájjal értsetek egyet, majd légy szíves.
2: Nem tudom, miért néztek el.
0: Ekkora diadalitas mosolyt, még nem láttunk a gegen
1: arcát. Hol van a telefonod? Még egyszer küldesz egy ilyen SMS-t. Még egyszer küldesz egy ilyen SMS-t, elveszem a telefonodat.
0: Gyurta Florentino.
1: Sziasztok, Gyuri, temperamentumos, agilis edző már, mint Weber. Vannak emberek, akiknek ez szemet szúr. Hajrá, Gyuri, üdv, Bodzsi.
0: Köszi, Bodzsi.
1: Játsszuk le Weber Gyuritól a legendás.
0: De a Gyuri sem gondolt, rám is gondolt.
1: Na, hát igen, szóval ez egy nehéz kérdés, nagyon-nagyon nehéz kérdés, viszont a nyilatkozatok kapcsán most egy örömmámorban úszó, vagy örömittas játékossal folytatjuk majd. Kíváncsi vagyok, hogy náluk mi volt az első reakció. Ismerem az edzőjét is, a hölgynek, aki ezt a sikert elérte a csapattal, ugyanis kijutott a női Európa-bajnokságra a női futszálválogatottunk, úgyhogy hamarosan a zenét követően majd Wiesner Dalma lesz itt velünk, és akkor megkérdezzük, hogy náluk például az edző, aki egyébként Gyurival ellentétben talán kifelé úgy tűnik, hogy kevésbé temperamentumos, szóval, hogy ő milyen nyilatkozatokat szokott adni, illetve a csapaton belüli kommunikációja milyen. Szóval női futszállal megyünk tovább, de csak a zene után.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 6 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép, csicsergős csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Nem szabad azt mondani, hogy hű fegyverhordozóimmal, hanem a leges, legnagyobb. Még véletlenül sem Weber, hanem Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gyurika, nagyon-nagyon megsértettelek ezzel a Weber Gyurival.
2: Hát van mit visszahozzál, az biztos.
1: Bodzsinak az SMS-ében nem volt benne. Mint a sajtóhelyreigazítás, most töredelmesen be kell vallanom. Bodzsi, küld már el, légy még egyszer az SMS-t. Tedd meg, légy szíves, 0630 55 55 605-re minden létező pozitív jelzővel Gyurival kapcsolatban, hogy föl tudjam olvasni rendesen, és ne mondjam, mert így. Gyuri szerint ezzel teljesen elvettem a dicséretnek az élét, és én összevébereztem most egy kicsit. Nem akartalak összevéberezni.
2: Ma megbocsájtás útján vagyok, de még azért ezt nem jelentem.
1: Bodzsi, küld el, kérlek, még egyszer is dicsért. Itt van velünk a nyílt vízfene gyereke, a Gyurta családi üdvöskéje, az egyik legnagyobb úszó valaha, akit a föld a hátán hordott, Gyurta Gergely Gege.
3: Jó reggelt, én megbocsájtok neked.
2: Ennyi, eladod magad, ennyi.
1: Mégis mit követtem el?
3: Vége.
1: Ennyi?
3: Ennyi, kész, okay. Megvagy.
1: Na, gyermekeim az úrban, Gege, mit mondtam, ennyit tudsz dekázni?
3: Hát szerintem, hogy kettőt, de
1: és
3: lehetséges.
1: És hogy hallok egy labdát hozzá?
3: Akkor szerintem annyit se. Másfelet.
1: Gyuri?
2: Hát, egyszer elaludtam dekázás közben.
1: De nem azt, hogy a súlyt kell lenni, nem olyan deka te. Ja, Istenem, hogy miért is kérdeztem ezt? Ugyanis Európa bajnokságra jutott ki a női futszál válogatott, és a csapat egyik kiválósága. Itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Wiesner Dalmát köszöntjük. Jó reggel, Dalma!
4: Jó reggelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hát Dalma, mi köszönjük a lehetőséget, hogy itt vagy, és szomorkodunk, hogy nem személyesen, de hát tisztában vagyunk, hogy sűrű időbeosztásod mellett ezt most sajnos nem tudtuk kivitelezni. Figyelj, mit lehet tenni azokkal az emberekkel, így például Gegével, aki Gyurta Gegével, aki teljesen labda ellen be van oltva, és
2: ügyetlen,
1: igen. Hát én most ezt ilyen a PC világban nem szabad ilyet mondani, de igen, tehát teljesen ügyetlen. Szerinted ki tudnád-e belőle hozni azt, hogy kettőnél többet tudjon labdával dekázni?
4: Én a pályán lévő szerepeket töltöm be, inkább nem a pálya melletti edzői szerepeket, úgyhogy sajnos erre nem én vagyok a legmegfelelőbb ember.
2: Finoman fogalmazta meg azt, hogy nincs rá.
1: Úgy lepattintott, hallott, hogy a lábad nem érte a fölött. Na jó, akkor viszont nézzük a pályán belüli szerepeket, hogy pontosan hogyan is alakult ez az Európa-bajnoki selejtező elitkör Boszniával, Svédországgal, illetve a házigazda Szlovák Kiával találkoztatok. Kicsit mesélj kérlek, milyen eredménnyel zárultak a meccsek? Hogyan vártátok ezt a tornát? Tényleg hogyan nézett ki az elmúlt időszakotok?
4: Mi nagyon vártuk már a sorsolást is közösen, és úgy gondolom, hogy szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy egy olyan csoportba kerültünk, ahol a legnagyobb esélyes csapatok, például a spanyolok, portugálok, olasz csapatokat elkerültük.
1: Hát a spanyolok meg a portugálok, bocs, hogy közbeszólok, elég lesz játszani akkor, amikor legutóbb ugye a Debrecenben Európa-bajnoki 4-es döntőt rendeztünk, akkor ugye pont a románokat sikerült megkapni az elődöntőbe, ott egy laza győzelem után jöttek, azt hiszem a spanyol volt akkor a döntőbeli ellenfél?
4: Ukránok voltak szerintem, akik ellen játszottak.
1: Összekevertem.
4: Ott még nem voltam tagja ennek a közösségnek, sajnos. Viszont most így, hogy ebbe a csoportba kerültünk, szerintem mindenkinek kellő motiváció volt az, hogy ezek a nagy csapatok ellen tudjunk majd játszani az Európa-bajnokságon.
1: Kicsit nézzük, hogy hogyan alakult a bosnyákok elleni mérkőzés, ugye ott 2-0-ra sikerült nyerni, kapott gól nélkül egy meccset lehozni, bármilyen meccset legyen, akár az egy felkészülési, az is nagy dolog, hát még egy ilyen tétmeccset, szóval milyen volt ez a bosnyákok elleni csata?
4: Úgy indultunk neki, már az előző edzőtáborban is videóztunk őket, hogy ez a kulcsa az egész selejtező sorozatunknak, mivel hogyha ott tudunk nyerni, akkor azért megvan az esélye arra, hogy a továbbiakban is jól szerepeljünk, és nem egy vereséggel kell a csoport esélyes svéd csapat ellen menni, így szerintem ez mindenkinek kellő motiváció.
1: Na, azt beszéltünk, Dalma, arról beszélgettünk az elmúlt percekben, az elmúlt fél órában, hogy az edzők hogyan állhatnak hozzá egy-egy játékoshoz, hogyan beszélnek kifelé, befelé. Na most, amikor 2-0-ra nyer a csapat Bosznia ellen, és megadja az alaphangot egy kiváló selejtező sorozatra, és jön az általadnak is esélyesnek titulált svéd csapat, akkor Frank Tamás, amit ebből el tudsz árulni, a szövetségi kapitány, milyen kommunikációt választott felétek? Tehát hogyan csendesebben, ugye ő azért ezt, akik ismerik, tudják, főleg azért a nyilatkozataiból, hogy nem egy ilyen hangos típus, szóval csendesebben próbált titeket motiválni, hangosabb eszközökkel, nem kell nyilván az öltözői dolgokat kiadni, vagy kiteregetni, de csak annyiban segíts kérlek, hogy tényleg mi a cél, vagy mi lett a célra vezető út, nem akarom spoilerezni divatos szóval élve, lelőni a poént, de hát 3-1-re sikerült a svédeket is elkalapálni, tehát valamit nagyon jól kitalált, ami nálatok táptalajra talált.
4: Én szerintem az ő motiváltsága mellett az is sokat segített, hogy szakmailag nagyon felkészített minket a csapatra, hogy mi az, ami várható, és hogy megfelelő koncentrációval és egyéni teljesítményekkel egy jó eredményt tudunk elhozni, és bízott benne ő is, hogy ez így fog alakulni. Úgyhogy szakmailag fel lettünk készítve.
1: Egy 10 fekvő támaszt lenyomnál, légy szíves, mint hátvéd, hogy kaptatok egy gólt ezen a meccsen?
4: Hát, a svédek ellen sajnos pont egy olyan szituációból kaptuk a gólt, amire fel lett hívva a figyelmünk.
1: Hát akkor még egy 10 felülés is lesz büntibe mellé, akkor hogyha én most bevallasz ilyeneket.
4: Igen, mivel ők az 5-4-es kapus belépéses játékkal nagyon... ők azt nagyon jól csinálják, és sajnos ebből is született a gól. Viszont szerintem ezen az egy szituáción kívül be tudtuk azt tartani, amit kért tőlünk a szakmai stáb.
1: Na most, Dalma, mielőtt néznénk a szlovákok elleni záró meccset is, hogy hogyan sikerült kijutni az Európa-bajnokságra, egy kicsit mesélj már nekem arról, kérlek, hogy hogyan lesz valakiből futszáljátékos női labdarúgó, hiszen azért él Magyarországon egy olyan kép a hölgyekkel szemben, tehát hogy amíg Európa sok országában egyre népszerűbb a női foci, főleg a nagypályás változata, itt azért az általános vélekedés, ha most így körbenézek a stúdióban, Gege is ezt szokta nekem mindig mondani, hogy ha lesz lánya majd, akkor ő biztos, hogy barbizni fog, és nem focilabdát vesz neki, vagy éppen esetleg nem tudom, van valami kapcsolódásuk családi vonalon az úszás irányába, tehát hogy a víz irányába akarja terelni. Ezt se teljesen értem, hogy mi ez az egész, de tényleg, hogy lesz valakiből labdarúgó? Milyen indítatásból lettél például te futballista, futszáljátékos?
4: Nálam az általános iskolában indult, ahol volt egy testnevelő tanár, aki látta, hogy azért szeretek foglalkozni a labdával, és hogy van is hozzáérzékem, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha elmennék egy edzésre megnézni, hogy tetszik-e, és igazából nekem azóta onnan jött a labdarúgás. A futszál viszont az már egy érdekesebb szituáció, mert én alapból úgy kezdtem el ezt a sportágat, viszont mellette nagy pályáztam is Pakson, viszont a nagy pálya az kevésbé állt közel hozzám, mint a futszál. Én mindig jobban szerettem futszálozni. A nagy pályán sokat segít az erőnléti dolgokban, meg hogy máshogy lássuk egy kicsit ezt az egész sportágat.
1: Meg Böde Danit azért nem volt könnyű kitúrni Pakson a csapatból, nem?
4: Hát igen.
1: Szerényen, hát igen. Egyszer földhöz vágtad úgy, mint ahogy ő a norvég védőt csinált, így a zsíros, mint mondta, hogy orrára esett, mint a zsíros kenyér. Vigyázz, mit mondasz, mert lehet, hogy hallgatja. Ha nem ő, akkor lehet, hogy Blanka hallgatja ezt az adást, aztán utána nehogy diplomáciai feszültség alakuljon ki.
4: Teljesen más, hogy volt.
1: Figyelj, Dalma, és akkor vissza itt az Európa-bajnoki selejtezőhöz, itt a kis közbeékelést követően. Jött a házigazda szlovákok elleni mérkőzés, azért Szlovákiában a szlovákok ellen játszani, ez mindig egy különleges találkozó. Milyen volt a hangulata, és ott milyen eredményt értetek el?
4: Ott már azért szerintem mindegyik meccsen mondtuk, hogy fontos, jönnek a svédek, nagyon fontos, viszont az utolsónál szerintem már abszolút kellően motiváltak voltunk, hogy akkor ezt muszáj lesz megnyerni, behúzni, és akkor csoport elsőként bravúrral kijutni az EB-re. De tudtuk azt is, hogy nyilván hazai csapat ellen játszunk, be lett harangozva ez a meccs, jöttek is szurkolók, nyilván nem nekünk szurkoltak, viszont jöttek magyarok is, ami szerintem nagyon-nagyon jó érzés volt. Nem tudom, számomra az egész hét egy ilyen életre szóló élmény volt, és reméljük, hogy a selejtezőn, vagy magán az EB-n is ugyanilyen sikerekkel fogjuk zárni, és legalább ilyen jó élményekkel, mint amit itt kaptunk most.
1: Magasra tettétek a lécet. Ugye a legutóbbi EB4-es döntőt, amit ugye Debrecenben rendeztek, szerintem 2023-at írhatunk. Ugye mondtad, hogy akkor még nem voltál a csapat tagja. Megnéztem, akkor a románok ellen én mondtam jól, és bocsánat, nem akarok veled vitatkozni, játszottátok, vagy az elődök játszották az elődöntőt. Most hol lesz az Európa-bajnokság? Mikor lesz az Európa-bajnokság? De mielőtt erre válaszolsz? Muszáj leszel a kulisszák mögé egy kicsit bekalauzoljál minket, vagy elkalauzoljál minket. Mekkora ünneplés volt a szlovákok elleni mérkőzést követően az öltözőben? Hogyan mulat a magyar női futszál válogatott egy EB kijutás kapcsán?
4: Nyilván kellőképpen megünnepeltük.
1: Jó, a sablonos nyilatkozatokat most félretehetjük.
2: A playlistről,
5: Van ezzel felelős.
1: Igen, van ezzel felelős. Mi szólt, és a buborékos ásványvíz milyen formában öltött testet?
4: Hát egész héten Horváth Viki volt a DJ-nk, és ez természetesen az ünneplés alatt is meghagytuk ezt a szokást. Olyan zenéket hallgattunk meg, amik valamilyen szinten a csapathoz kapcsolódnak, vagy már egész héten ezt hallgattuk, és nem untuk még meg.
1: Például az imádom Németh Kornél a legjobb rádiós című slágert.
2: A Döndi Duo adta.
1: De tényleg stílusát tekintve, mi ez? Mulató zene, vagy rap zene, vagy milyen zene szól?
4: Volt mulatós is, igen. Szólt mulatós is az öltözőben.
1: Én úgy hallom ebből a mosolyból, hogy valamiben beletenyerelhetünk ezzel a mulatós sztorival.
4: Előfordulhat, igen.
1: Óriási. Na hol és mikor rendezik majd ezt az Európa-bajnokságot, Dalma?
4: Horvátországban lesz majd tavasszal.
1: Horvátországban tavasszal? Aha. Addig hogy néz ki a hátralévő idő? Gege, mondd, mit szeretnél?
5: Ezt akartam én is, hogy
1: most kérdezz meg te.
5: Van-e esetleg egy kis pihenő, egy kis regeneráció?
1: Nősember vagy, jó? Tehát nem kell itt rögtön magánéleti dolgokra, hogy mikor ér rá.
2: Igen, most azt fogod látni, hogy van kávé, pihenő, és már el is hívott egy kávéra.
1: Igen.
5: Nagyon rossz színre tüntetek.
1: Sorszámot húzunk, akkor nem, Gyuri után természetesen.
5: Ne is figyelj rájuk, mert kicsit itt a rebarbarás süti, az már egy kicsit.
1: Azt te választottad, Amer!
2: Igen, de már letette meg.
1: Igen. Na!
5: Szóval mennyi a pihenőidő, ha egyáltalán van, és mikor kezditek a felkészülést a 27-es EB-re?
4: Hát a most novemberi pótselejtező időszaka, mert ugye az is be lett írva a versenynaptárba, hogy mi történik, hogyha esetleg, vagy hogy még melyik időszakban kerül sor a pótselejtezőre, szerencsére nem kell.
1: Hát akkor ott mehetünk kávézni, nem?
4: Igen. Én azt hallottam, hogy ott terveznek összetartást, és a tavasszal is biztos, hogy több felkészülés lesz, mert azért mégiscsak egy Európa-bajnokságról van szó, viszont arról én most így nem tudom pontosan, hogy lesznek. A versenynaptárban nem tudom, szerintem oda már be van írva, viszont azt én nem.
1: Dalma, semmi gond. Semmi gond. Figyelj csak,
4: egy kicsit. Akkor megnézem.
1: Világos. Egy kicsit arról mesélj, kérlek, hogy mit jelent ez számodra, hogy sikerült ezt elérni, sikerült ezt végrehajtani. Nem vagytok azért annyira reflektorfényben, mint női futszál, tehát minden nap nem lát titeket az átlag sportszerető, viszont sport eredmény elérésének tekintetében ez egy az egyben, én azt képzelem el, hogy ugyanazt az érzést adja Wiesner Dalmának, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, ez az Európa-bajnoki kijutás, mint hogy mondjak egy legendásat ebből, amikor a Rakoncai Imre zenélt a felnőtt férfi nagypályás válogatottnak a norvégok elleni pótselejtező után, még hogyha éppen nem is egy Rakoncai élő zongora szóló és a nézését és a járását énekelte ott mindenki, de valami hasonlót képzelek el, de kérlek te mondd el, hogy neked személy szerint ez mit jelent, szavakba lehet-e foglalni azt, hogy ilyenkor milyen gondolatok kavarognak az emberben, vagy egyáltalán milyen érzések kavarognak az emberben?
4: Először is megbeszélték a csapat egy-két tagjával, hogy annyira összetartó közösségünk van, én szerintem így a női futsal társadalomban, viszont ez egy pici társadalom, és valóban nem nagy népszerűségnek örvend, én úgy gondolom, és ennek ellenére tudjuk egymást támogatni, ott tudunk lenni egymás mögött, azért nem olyan nagyon sok összetartással is össze tudunk
1: kovácsolódni,
4: szerintem csiszolódni, igen. Igen, és ez szerintem nagyon nagy előny, hogy maga a csapat rendben van.
1: Tehát bocsánat, hogy közben kérdezek, Dalma, akkor az a amit én elképzelek kívülről, azért 10x nőt egybe terelni meg tartani, hogy egy célért küzdjön, az nem lehet könnyű Frank Tamásnak, vagy éppen, nem tudom, Revelan Zoli, ő van még a válogatott körül, ő csinálhatnátok volna?
4: Igen.
1: Szóval neki sincs, gondolom én, könnyű helyzete, de ezek szerint, ahogy te mondod, akkor mégiscsak könnyű helyzetük van, mert itt mindenki annyira egy hajóban, egy csónakban evez, és egy célért evez.
4: Hát szerintem itt ez a kulcs, hogy egy célért küzdünk. Mi is tisztában vagyunk ezzel, sajnos nem annyira népszerű a sportágunk, meg azért itthon sem annyira népszerű, de mi igyekszünk mindent megtenni azért, hogy főleg ilyen sikerekkel, hogy hát egy picit.
1: Hát figyelj, azért tudod, a fiúkat is nagyon sokan elkísérték ám Szlovéniában most a legutóbbi EB-re, nem tudom, hogy te ott voltál-e, úgyhogy Horvátország közel van, a Wiesner Dalma fanklub megalakul, itt most Gege és Gyuri irányításával még az is lehet, hogy én is belépek, csak a feleségem szerintem most már hallgatja az adást, úgyhogy óvatosan kell nyilatkozni, és akkor már lehet, hogy 3 szurkolód lesz Horvátországban, és ha neked szurkolunk, akkor természetesen a csapatnak is szurkolunk.
4: Az nagyon-nagyon-nagyon jó esik ilyenkor, meg majd, hogyha itt lesz a, ugye, viszonylag közel, akkor azért sokan fognak jönni, család, barátok, így mindenkinek, és azért ez más hangulatot teremt, hogy tudjuk, hogy nekünk is ott vannak szurkolók, és ha esetleg a házigazda horvátok ellen kell fellépni, akkor a mi szurkolótáborunk is
1: kellően hangos tud lenni, bizony.
4: Igen.
1: Hát azért mondom, nézd majd vissza azokat a debreceni képeket, amikor mi magyarok rendezhettük ezt a 4-es döntőt, illetve akkor 4-es döntő volt, hogy micsoda hangulat volt a Phoenix csarnokban, szerintem majd csak 2000 néző, tehát az alsó rész szerintem egész jól megtelt emlékeim szerint, és tényleg az az elődöntő, úgyhogy ráadásul ugye szerencsés volt a sorsolásunk, mert portugál, spanyol volt a másikágon, kifejezetten extrára sikeredett. Wiesner Dalmának, a magyar női futsal válogatott kiválóságának gratulálunk az Európa-bajnoki kijutáshoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és telefonon bekapcsolódtál hozzánk a mai sportreggelben.
4: Nagyon köszönöm, és a csapat nevében is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi köszönjük szépen, és akkor a kávézás pedig, ahogy beszéltük, azt majd adáson kívül egyeztetjük.
4: Jó, rendben.
1: Dalma, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. Wiesner Dalmát hallottuk az elmúlt percekben. Maradunk a labdarúgás világában, viszont egy picit a labda műfaján változtatunk, meg a teremből megyünk a nagypálya irányába. Holzer Ádám, szokásos csütörtök reggeli vendégünk jön hamarosan. Ő ott volt tegnap Sport TV és Mi Voltában a Linz-Liverpool mérkőzésen, tehát egy picit nyilván megkérdezzük, hogy milyen volt, mit tapasztalt a helyszínről, azért mégiscsak egy 9 gólos meccs volt, ugye méltattuk a linciéket elsősorban én, hogy szimpatikusan küzdöttek, na meg persze lesz ma este egy Fradi Pilsen mérkőzés, meg a Sori elvesztette a veretlenségét, győzzük csak témával, meg csak férjünk bele, nehéz lesz. Ezzel jövünk hamarosan, 8 óra 25 perc a pontos idő, jó reggelt mindenkinek!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlaiék nélkül nyerte a Liverpool a bajnokok ligájában, az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson, gomoly felhős napos idő lesz ma is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a bajnokok ligája liga szakaszának második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. Vitális Milánnal a kezdőjében 3-1-re kapott ki az AEK Athén a Shakhtar Donetsk otthonában. Varga Barnabás csereként 10 percet játszott. A Real Madrid 3-1-es hátrányból fordítva 4-3-ra nyerte a Róma otthonában, míg a PSG idegenben győzte le 4-2-re a Manchester City-t. További eredmények. Aston Villa, Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodø/Glimt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3. Ma este 9 órától a Ferencváros a Cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is időben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Negyedik meccsét is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. Hazai győzelemmel kezdte Európa Kupa szereplését a DVTK és a Sopron Basket női kosárlabda csapata szerdán este. A DVTK a görög Panathinaikos Kost ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nice ellen győzött 89-71-re.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormánya a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájk jogfeltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani a tanárokkal és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botonda a Kossuth Rádióban azt mondta, A köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen átvette a pedagógus kar vezetését. Az új elnököt az országos küldött gyűlés várhatóan novemberben választja meg. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe. Egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfi tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra.
1: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna-hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkölt szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre készüljenek. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Az M3-as autópályán a főváros felé Mogyoród térségétől a bevezető szakaszig az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Terelés bontanak az M7-es autópályán Letenye felé az M0-as autóúti csomópontnál. A 15-ös és a 17-es kilométernél lassulásra, torlódásra készüljenek, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten, keleten eleredhet az eső. A szél megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép, csicsergős csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Wiesner Dalma fanklub. Jó reggelt Marosán Gyurinak.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Gyurta Gegének.
3: Szép jó reggelt.
1: Hogy miért is mondom, jött egy ilyen SMS. Nem tudom, mi az a futszál, nem tudom, ki volt ez a lány, de a hangja, és itt nem olvashatom be azt, amit ír a kedves SMS író, iszonyatosan magával ragadó, ennyit így tudom lefordítani magyarra. Üdv, Loki! Hát mondom, Dalma, ha még hallgatsz minket, tényleg nem csak itt a stúdióban alapítottuk meg a szurkolói klubodat, hanem a hallgatók között is egyébként egyre több. Gyurika?
2: Egyetértek, viszont engem megfogott ebben az SMS-ben egy másik információ is.
1: Loki? Mint a nagy rivális?
2: Tehát ugye Körmendről, Jenei Feri, Szombathely, Körmend környékéről ír nekünk rendszeresen, hajrá Loki Debrecenből, tehát Magyarország különböző pontjain. Istenem, népszerű a Nemzeti
3: mit?
2: Sportrádió.
3: Vagy csak Marvel rajongó. És csak
2: nem, hát nem, ez szerintem mutatja azt, hogy szeretik a sportot. Magyarországon is van igény a Nemzeti Sportrádióra az egész országban.
1: Érte, igen, hogyha országos frekvencián szólhatnánk. Hát, ha egyébként karácsonyi ajándéknak, hát, ha megkapjuk ezt, nem?
2: Szerintem időkérdése, mert én mindenhol ezzel találkozok, hogy
1: van,
2: a tömegek hallgatnak
1: van egyébként, igen, van rá igény. Akire szintén óriási igény van, és az a helyzet, hogy osztódnia kell szegénynek, mert nem csak mi tartunk rá igényt, hanem a sportévés kollégák is, hiszen tegnap például ott volt Linzben, a LASK Liverpool mérkőzést közvetítette, de mi természetesen a linci élményei mellett már kíváncsiak vagyunk a ma esti meglátására, hogy hogyan várja a Fradi Pilsen mérkőzést, és ha esetleg belefér az időnkbe, egy kicsit azért csak heccelném azzal, hogy a Sori elveszítette a veretlenségét, de ezt csak itt szűk körben mondtam. Holzer Ádám van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, Ádám!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hú, ennyire nem akartalak felzergelni ezzel a sorival, hogy...
2: Itt vagyok a védelemben, tehát majd annyi kérdést teszünk fel, hogy már kifussunk az időből, hogy az utolsó kérdést ne tudja feltenni.
1: Na jó, oké, figyelj Ádám, kezdjük a legfontosabbal. Egy ilyen visszafogott 9 gólos mérkőzést helyszíni kommentátorként, szakkommentátorként megélni. Jó, nyilván Petur Andris mellett az élet nagyon-nagyon vidám, úgy önmagában. Na de tényleg viccet félretéve, milyen volt ez a 9 gólos csata? Nagyon dicsértük elsősorban én a linciek hozzáállás, hogy 0-4 után, 1-6 után sem adták föl. Nagyon-nagyon tetszett ez nekem, nekünk.
4: Igen, valóban így volt, és ugye említetted Andrissal, milyen jó vicces az élete, valóban éppen szerintem egy rossz vonaton ülünk, és
1: nyugtasd meg! És ki van írva egyes hajó mellett, hogy Zürich?
4: Nem a bécsi főpályaudvarra tartunk, hanem a Westbahnhofra, és hát Linzben valami rossz vonatot csíptünk el, úgyhogy egyelőre éppen Andris alkudozik itt velem szemben az ellenőr úriemberrel, hogy...
2: Ez élőbe közvetítsd, légy szíve.
1: Hát akkor figyelj, mehet élőben.
4: Szóval most valami szemfölteni átszállásra vágynánk, hát valóban vicces az élet. A meccs meg amúgy, valószínűleg, amit mondtál, valóban jó szórakozást nyújtott, hogy pocsogtak a gólok és a Linz... Hát egyrészt a hozzáállása miatt, másrészt a képességek hiánya miatt is azt gondolom, hogy jó partnernek bizonyult, mert ha nagyon-nagyon szerették volna megakadályozni, akkor sem biztos, hogy megtudták volna. Még így is, hogy ugye a meccs előtt fanyarogtunk picit azon, hogy magyarok nélkül, mert a legerősebb csapat nélkül játszik a Liverpool, de mégis nagyon simára sikerült ez a mérkőzés. Úgyhogy valóban, hát a gólok száma miatt örök emlék, de... nem volt egy szakmailag azt gondolom, hogy a Linz nem tudott felnőni ahhoz a szinthez, ami a bajnokok ligája.
2: Most esetleg, hogyha beragadtok Szentpöltennél, akkor holnap a Rapid 2 ellen bajnok itt játszik az osztrák másodosztályban Szentpöltet. De talán még a BL-nél maradva, itt említettem egy órával, másfél órával ezzel, hogy egészen elképesztő gólátlag jött össze tegnap, 5,1-es gólátlag a 9 mérkőzésen. Minek köszönhető ez? Megy az európai labdarúgás el felé, a sok gól felé és a látványos támadójáték irányába?
4: Hát szerintem nyilván sokféleképpen lehet nézni, vizsgálni. Egyrészt voltak nagyon szoros meccsek, ahol mindenki ment a győzelemért. Ez a sakkozunk a csoportkörben, ezt tegnap a közvetítésnél is említettem, hogy ez most már annyira nem működik, mert ugye nincs az, hogy egymás elleni, és akkor ha egy óra vezetek, akkor az már jó lesz, ha majd ott lehigszelek. Itt ugye nyilván egy a legnyersebb dolog a gólarány dönt, és itt minden csapatnak ez egy szempont lehet a végén, és az Aston Villa sem értem, hogy nem fogja vissza magát, vagy tegnap a Liverpool is amennyi helyzetet tudott, gólra váltott, szóval hogy ez szerintem, és ez az elmúlt szezonokban is rendre így volt, ez egy nagy arányú győzelmek az alapot sorban, emlékezhetünk a Barca, a Bayern, a Dortmund, tehát mindenki, hogyha van rá esély, akkor ezek a csapatok próbálnak minél nagyobb arányú győzelmeket összehozni, és ez aztán persze vannak a, mint a Betis mérkőzés, ami szóval...
1: Szentpölten irányába egy kis térerő probléma akadt most, úgyhogy várjuk vissza Ádámot, remélhetőleg megérkezik. Majd mutatja itt mellettünk Józsi, hogy egyelőre Ádám...
2: Bízunk benne, hogy nem Petur Andris konfliktusba került az előbbi tárgyalás folyamán, és nem annak
1: az köszönhető. Az is kérlek, fog vissza magad, igen, 8 óra 45 perc a pontos idő. Viszont akkor egy picit nézzük már addig is, amíg Ádámot megpróbáljuk újra kapcsolni. Ugye itt most a BL kapcsán mondta, hogy milyen trendek láthatóak. De mit várunk a ma esti Fradi Pilsen mérkőzésre? Én bevallom őszintén, aztán kövezzetek meg, lehet, hogy nem leszek túlságosan népszerű, de hogy én egy gólos győzelemmel is kiegyeznék. Van Holzer Ádám? Józsi visszatért közénk? Ádám, hallasz minket?
4: Igen,
1: nyugtass meg, semmi gond, nyugtass meg, hogy nem Petur Andris és az Ellenőr közötti konfliktus áldozata lett a telefonod.
4: Nem, de akár lehetett is volna, mert ez a pótjegy, ez
2: országon
4: fogott a ceruzait az osztrákos után, úgyhogy Andris is méltatlankodik. Hát ez most egy ilyen reggel igazából, tehát...
2: Jó, hát kérjetek számlát, és akkor lesz rendezve.
4: Hát erről nem merünk, mert kirontottuk el.
1: Megkülditek az Aréna 4-hez, hát ha rendezik. Igen.
4: Szóval a sok gól, ugye, hogy például a City Paris Saint-Germain ugye ott ment el, vagy ott az a csapat a filozófiájából fakad, hogy látunk ilyen meccseket, tehát szerintem sok oka van, hogy ennyi gól van, de tavaly előtt is voltak alapszakasz játéknapok, amikor úgy megtöltek ezek a gólrekordok, vagy annak közelében jártunk, hát most ez a tegnapi, ez meg elég extrém ezzel a 40, nem is tudom, 6 találat, ha jól emlékszem, szóval ez valóban példátlan volt.
3: És ha már a BL mérkőzésen kellene ennyi gól született, akkor mit vársz az Európa Ligától, és esetleg a ferencvárosi derbitől, hogy a cseh csapatot esetleg el tudjuk-e kapni, és sikerül-e egy 3 ponttal gazdagodni a Ferencvárosnak?
4: Hát én nagyon... Ami miatt egy picit óvatosabb vagyok, hogy az elmúlt évek Pilsen elleni mérkőzéséhez képest ez a csapat, ez a Pilsen, ez most egy valamivel rosszabb csapat, és a cseh bajnokságban így a statisztikai mutatókat nézve, vagy a legfontosabbakat, azért ez egy defenzívebb csapat, aki már nem ugyanott védekezik, mondjuk tavaly előtt, és azért a Fradi azokat a párharcokat sem tudta feltétlenül megoldani, de hogy a Fradinak a nemzetközi meccseken inkább fekszik, hogyha az ellenfél jön és kontrázhat és átmenetekből tud támadni, mint például mondjuk Glasgow-ban is. Ez most, erre most kisebb esélyt látok, mert nincs meg szerintem a Pilsenben az a fajta játékerő, ami esetleg ahhoz lehet

0: problémája a Fradinak, de mivel nagy játékerőt meg annyira nem képvisel ez a Pilsen, mondom, mint az elmúlt szezonokban, így azért abban lehet bízni, hogy a glasgow-i sikert meglovagolva ez, és a jövő heti, ami egy portugál másodosztályú csapat, tehát hogy itt inkább az összképet érdemes figyelni, hogy 7-9 ponttal Fradi nagyon meg tudná alapozni a továbbjutási esélyeit, tehát lehet, hogy ez hoz egy olyan plusz motivációt, ami miatt mondjuk nem lesz igazam, és nagyon jó egyéni teljesítményeket látunk, de szerintem ez azért hiányzik a Fradi játékából idén, mert most szerintem ti sem, én sem tudok rábökni egy-két emberre, akire azt mondjuk, hogy egyénileg annyira jó formában van, és egyénileg nyeri a meccseket. Tehát ez azért hiányozhat egy ilyen nemzetközi meccsen.
1: Ádám, jött két SMS is, hadd olvassam föl őket. Az egyik, sziasztok, lesz ma meglepetés majd a kezdőben, és kacsintó smiley mögötte, hajrá Fradi, győzni kell. Nem tudom, hogy a kedves SMS író tud valamit arról, hogy lesz meglepetés, vagy kérdezni akart téged, illetve az adószakértőnk Bodzsi pedig írja, hogy nehogy számlát kérjetek, ha ti rontottátok el, mert a megfelelő hivatal majd lecsap rátok, mosolygó smileyval a végén, tehát hogy egy kicsit így, hogy mondjam, poénosabbra véve a dolgot. Vársz-e bármilyen meglepetés a kezdőben, ha már aláírás nélkül jött egy ilyen üzenet?
2: Most esetleg.
0: Szép. Hát most az, hogy nem, egyébként olyan égbe kiáltó meglepetést nem várok. Leginkább azért, mert szerintem nem, nincs még meg az igazi alapcsapat, illetve nevekre úgy tűnik, hogy nagyjából mindig 8-9 ember azonos a Fradi kezdőben ezeken a nemzetközi meccseken, de nem biztos, hogy megvan Borbély Balázs felében az a fajta alapcsapat, amire azt lehet mondani, ha nem azt látjuk, akkor az valami meglepetés. Nem tudom, hogy kire gondolhat a hallgató, hogy ki
1: az. Nem mondta meg, de bocsánat, közbeszólok, azt írja, most rögtön azonnal reagált is, biztos, hogy fradista, mert hogy 1899 az SMS számának a vége, tehát 1899, mondom és nem kérdezem. Tehát valamit nagyon kell tudjon, de nem fette fel a kártyáit, hogy kire gondol. Esetleg, ha egy monogramot írnál, azzal sokat segítenél például.
0: Igen, erre én is kíváncsi lennék, mert ha mondjuk nem tudom, Bagi Ádámra gondolunk mondjuk, amit hát ő kezdett Glasgow-ban is, vagy tehát nem tudom, ki olyan lehet, akire azt gondoljuk, hogy még nem biztos, hogy abszolút kész van a Fradi felnőtt csapatára, de ilyen-olyan okokból azért szerephez juthat, mert Bagi Ádám is, sőt, hát hétvégén is kezdett, hogy mi lehet ebben az akkora meglepetés.
2: Osvát kezd a kapuba.
1: Igen, az mondjuk az valóban az lenne.
0: Dinia Center az valóban megjelent. Igen. Egyébként, hát...
1: Nem tartott kizártnak. Hallom, hogy elgondolkodtál rajta.
0: Nem azon, hanem most így a Dinia kapushoz kapcsán, hogy itt a fiatal szabállyal a Fradi ilyen plegyka szintjén ugye lehetett hallani, hogy a Fradi a fiatal szabállyal majd fog a nemzetközi porondon is játszani, mert ugye az is beleszámít. Mondjuk azt, hogy Radnóti esetleg a kapuba, ez egy nagyon extrém gondolat, de mondjuk ha igazán nagy meglepetésre vágynak a hallgatók, akkor ez azt gondolom, hogy ez valóban nagyon szólna, ha mondjuk Radi esetleg nemzetközi mérkőzésen pályára lépne, és Dénes pihenne, de hát mondjuk ennek nagyon minimális valószínűségét látom, de ha ez megtörténik, akkor talán ez szólna a legnagyobban.
1: Na jó, meglátjuk, ugye este természetesen ezt a mérkőzést élőben közvetítjük, és akkor nézek itt a hátvédedre, hogy esetleg beleszól a dolgokba, vagy sem. Jó, akkor menjünk a Szőnyi úti mérkőzés irányába. Viccet félretéve, tényleg meglepetés volt, most az eredmény is önmagában, de hogy az, ahogyan alakult ez a mérkőzés egyébként, az meg aztán különösen szintén élőben közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban. Szóval a BVSC-től szerintem élő ember nem gondolta, hogy 5 gólt tud szerezni, arra is kevesen számítottak, hogy itt veszíti el a Sori a veretlenségét. Milyennek élted meg ezt a hétfői meccset?
0: Hát, ugye Gorolosszki Gábor úgy fogalmazott, hogy várta már ezt a vereséget, most nyilván ezt nem úgy kell érteni.
1: Így bizony, hangzik, így bizony.
0: De hogy ez igen, tehát hogy mi azért a tavasz utolsó 7 meccséből egyetlen egyet veszítettünk el, és ugye most 8 meccsig veretlenek voltunk, tehát azért ez a 15 meccsen egy vereség, és akkor utána becsúszik egy ilyen, ez még azt mondom, hogy még elő is fordul a legnagyobbakkal is, hogy ha elkapják őket, akkor az tud így sikerülni. Most mi azért semmiképp nem tartozunk a legnagyobbak közé. Nagyon szépen felépítettünk valamit, amiben belecsúszott ez. Most az, hogy az egyéni hibák, hogy befolyásolták a mérkőzést, az szerintem mindenki számára egyértelmű volt, de olyan emberek és annyi egyéni

0: volt, akiktől egyébként ez eddig nem volt megszokott ebben a szezonban, meg amúgy sem, itt most egyszerre fogott ki mindenki egy olyan napot, ahol az az egy hiba, amit dobott, az gólt ért. Mondjuk nyilván ez kapuban általában így szokott lenni, ha nagyot hibázol, abból gólt kapsz, a védelemben nem feltétlenül, de itt azért, ha végig megyünk a kapott gólokon, akkor mindegyiknél volt egy-egy olyan egyéni hiba, ami van, hogy a kapus fog meg, van, hogy a másik védő tud tisztázni, itt most senki is nem tudott a másikon segíteni. Szerintem ezt emelt fővel el kell viselni, hogy volt egy ilyen nap, amikor így sikerült. Aztán hát majd a hétvégi vidi meccs adja meg valóban a választ, hogy ki tudunk ebből lábalni, vagy elég erős, elég jó karakterek vagyunk-e. Én még emlékszem másfél évvel ezelőtt, amikor a kiesés ellen menekültünk, és pont egy vasas tévés meccsen 2-0-ra kikaptunk, és ott a mérkőzés után én nyilatkoztam, és ott is hasonló gondolataim voltak, hogy nyilván csak a zavaros vizeken válhat valaki jó hajóssá, tehát hogy most amikor minden oké, az nem biztos, hogy jellemet formál, hát most itt most megtört valami, ha ebből hamar fel tudunk állni, akkor azt gondolom, hogy méltók vagyunk arra, amit elértünk, és tényleg lehet arról álmodozni, hogy alakulhat szépen ez a szezon, hogyha bekerülünk egy negatív spirálba, akkor valószínű nem voltunk elég érettek ahhoz még, hogy mondjuk nagyobb álmokat szövögessünk, tehát most ezek a jelen próbák, ezek nem állnak távol tőlem, úgyhogy nem mondom, hogy örülök, mert nyilván nem. Eljöhetett volna ez a jelen próba a 26. fordulóban is, amikor már bebiztosítottunk minden, de nem így történt, úgyhogy én azért bízom benne, hogy és én tudom, mert jó srácokkal ülünk az öltözőben, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy mindenki levonta a megfelelő következtetést, nem reagálja túl. Tényleg ilyen van, vannak ilyen napok, amikor
1: pontosan, így van.
0: Belefut a csapat egy ilyenbe, lásd Róma tegnap. 6 perc alatt 3 szöglet
2: volt kapnak. Ne akar, Gegének nem kell kedvezni, inkább jöjjön egy záró SMS egyébként, mielőtt itt Gege elhiszi, hogy a Real Madrid az egy komoly labdarúgó klub. Szóval, az Európa Ligával nincs gond, csak a Kisvárda ellen is maradjon szufla. Ádám, szerinted miért ez a kétarcúság a Fradinál? Kérdezi Zoli, és Zoli SMS-ét megválaszolandó Ádámnak tudunk biztosítani egy 2 perces időkeretet, csak hogy ilyen könnyű helyzetbe hozzanak. Tényleg van-e bármilyen tippetek? Akkor nyilván mindenki beszél erről, de egyelőre megoldás még nem nagyon jött, viszont értem Zoli kérdését, és teljesen jogos is. Mindenféle viccet félretéve, amennyire tudod tömöríteni, kérlek tömörítsd Ádám a válaszodat, de kíváncsiak vagyunk. Mi is, meg Zoli is, hogy mire tippelsz, hogy szerinted ez a kétarcúság miből fakad?
0: A Pilsen meccs kapcsán ugye említettem, és ezt gondolom, ami most már évek óta tartó probléma, tehát itt nem, ez nem hozzáállásbeli kérdés, ez nem motivációs kérdés, nem erről van, az egyszerűen az, hogy annyival másabb stílusban játszanak a Fradi ellen a bajnokságban a csapatok, és a nemzetközi porondon, hogy ezek azok a meccsek, főleg idegenben, amik nagyon-nagyon nyögvenyelősen tudnak lenni a Fradinak, mert ha megnézzük, hogy mondjuk a Fradinak nem a rangadókkal van baja feltétlen az NB1-ben, ahol az ellenfél is próbál támadni, vagy próbál kezdeményezni, azokat a meccseket könnyebben oldja meg a Fradi. Egyszerűen nincs meg, nem azt mondom, hogy úgy általánosságában nincs meg, hanem vannak olyan szakaszok egy-egy csapat életében is, amikor a leginkább kvalifikált játékosok vagy a legjobb egyéni kvalitások sem tudnak kidomborodni, mert nem jönnek a cselek, nem jönnek az átlövések, nem, tehát aki helyzetbe kerül, nem tudja gólra váltani, és még lehet, hogy egyébként nem ez jellemző rá, hogy a Fradinál ezeken a hétvégéken rendre megjelennek, nyilván nagyobb számban, mint amit a Fradi szurkolók szeretnének, de ez csak az, vagy nem csak, de nyilván azon múlik, hogy az ellenfélnek milyen a hozzáállása a meccshez, a Fradihoz, hogy egy nagyon jó adókapokot akar, vagy csak egy nagyon zárt védekezést, és szerintem az ellenfelek is pontosan tudják, mert látják, ez azért egy évek óta tartó tendencia, hogyha nemzetközi meccs után játszanak a Fradival, és ott egy nagyon-nagyon zárt, kompakt védekezésből minimális focit próbálnak meg lerakni az asztalra, akkor ez eredményre szokott vezetni, mert egy-egy helyzet mindig van a Fradi ellen is. A Lokinak is volt, meg a Nyíregyházának, mert mindig lesz. És hogyha jól védekezel, zárt vagy, és nem nyílsz ki, akkor lehet, hogy nem egy nulla gólon tudok tartani a Fradit is. És hogy ez folyamatosan, tehát hogy igazából az ellenfelek azok, akik jól fel tudni készülni a Fradiból, a Fradinak meg nem igazán van ideje. Tehát ott most egy csütörtöki meccs után pénteken regenerálsz, még nem tudsz igazából foglalkozni az ellenfélbe, szombaton minimálisan készülsz az ellenfeledből, és vasárnap már játszol, nincs benne edzés, kevesebb a taktikai felkészülés ezekben a hétvégi meccsek előtti időszakban. Tehát ez mind összeadódik, és egyszerűen nincs, nem jön a megfelelő recept, nem jönnek a megfelelő egyéni teljesítmények, de de most ez mondjuk a 8 meccsből 4-szer van így, ha a Fradinak mondjuk minden évben van 8 ligaszakasz meccs, ha úgy számolunk, akkor 4-szer így van, 4-szer meg igazából meg tudja oldani a Fradi az NB1-et utána. Ez egy kérdés, melyikek azok a 4-ek, 5-ök, amikor nem megy a Fradinak a nemzetközi meccs után, de szerintem ez az, hogy egyszerűen ez a 3 naponta stílust váltani, ez nagyon nehéz, hogy egyszer alkalmazkodsz és átmenetekre játszol, utána meg 3 nap múlva neked kellene egy felállt védelmet 65%-os labdabirtoklásra megbontani. Ezek nem egyszerű állapotok, hogy 3 naponta más arcodat kell mutatni, és ez szemben láthatóan azért nem megy a Fradinak folyamatosan.
2: Köszönjük szépen, Ádám, jó utat nektek hazafelé, bízunk abban, hogy egy darabban egészségesen Szentpölten vagy valamelyik másik osztrák település érintésével, de hazaértek. Köszi még egyszer, hogy számíthattunk rád ma reggel is. És itt voltál velünk, egy perc múlva reggel 9 a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk. Gege kedvenc témája. Eddig mindig 8 oldalnyi kinyomtatott háttéranyaggal érkezett, ez ma sincs másként, úgyhogy Pálinger Katit Pál is hívjuk telefonon.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra és 8 perc a pontos idő, csodálatos, csicsergős, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Kézilabdás szakértőink közül az egyik leginkább feltörekvő, és Michel Salgadót még véletlenül sem összekeverő Daniel Só Delgadóval. Szóval itt van a stúdióban Gyurta Gege.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Aztán természetesen európai mesteredző, úgyhogy ő nem beszélne olyat, mint amit én mondtam, hogy Só Delgado a világ egyik legjobb beállója. Nézzük el nekem, hogy ez még reggel 6 órakor történt, Marosán Gyuri.
3: Jó reggelt mindenkinek. Lehet, hogy látod benne a lehetőséget, és ott ki kéne próbálni.
1: Ne haragudj, Malek Apollóniából is, én úgy tudom, hogy átlövőből csinált valaki beállót annak idején. Nem ismered?
3: Igen, de az, aki ezt meglátta, szakember volt.
1: Hát viszont, tehát, ha te szakembernek nevezed magad, akkor akit most felkonferálok, akkor ő rá mit mondjak? Mi az a jelző?
3: Az univerzum legcsodálatosabb, leg...
1: Ennyire rossz helyzet Békés Csabán, hogy ennyire kell az a Győri meló?
3: Meg se szólalok. Kész,
1: na,
3: vége.
1: Univerzum legcsodálatosabb, igen, csak hogy mi, hogy kell, hogy úszol ki belőle?
3: Tehát az univerzum legcsodálatosabb, legnagyobb tekintélyű, legnagyobb tudású kézilabda szakértője.
1: Pálinger Katalin van velünk itt a vonal túlsó végén.
3: Aki rögögörcsöt kapott, ha jól hallom.
1: Vagy sír esetleg, nem tudom eldönteni.
4: Az jutott eszembe, amikor egyszer ki kellett tölteni valamilyen adatlapot, és azt írtam be, hogy foglalkozás, és azt írtam be, hogy portás. És akkor rögtek a többiek, de hát mondom, ez nem hazugság, hát végül is portás vagyok.
3: Én kapus,
4: azt vártam, hogy a végére a a jelzők után berakod ezt, hogy akkor portás.
1: Nem, annál jobban kell ez a győri
3: manó. Úgyhogy... Ezt a sztorit már hallottam is szerintem, úgyhogy még ezt leeshetett volna.
1: Kati, jó reggelt, szia, mi újság?
4: Sziasztok! Minden rendben.
1: Képzeld el, az útra ráléptünk, a fénnyel táplálkozás és a mandulateljes latte macchiato útjára ráléptünk. Ez annyit takar, hogy most már nem eszem bundás kenyeret reggelire.
3: Nem rebarbarás süteményt.
1: De tehát tényleg tojás, tehát hogy tojás, az talán annyira kevés.
4: Az is az első lépés. Abszolút.
1: Azért mondom, de várjál, utána akkora lépést sikerült tenni Gege segítségével. Ugyanis mondtam neki, mondom, azért a reggeli mégiscsak úgy az igazi, hogyha a fő étkezés, a reggeli fő falata, már akinek van, ugye tudom, hogy ezt most a legrosszabb ember.
3: Valami édesre vágyunk.
1: Igen, tehát hogy valami pici, nem sok, csak egy pici édes, úgyhogy...
3: És messze volt még a 9 óra, hogy hívjunk.
1: Várjál. De mondom, hogy a szándék ott van, tehát értékeljétek a szándékot első körből. Már múlt héten is úgy fogyasztottuk ezt, hogy a nagy, óriás szelet sütemény, a 42 tonás, amit Gege kirendelt, annak a legvékonyabb, hozzám legközelebb eső részéből éppen, hogy csak egy pici villányit, és ahogy nyílik a süti Gege irányába, a 95%, jó, annyit azért nem, 85%-át ő fogyasztotta el. Viszont akkor én választottam a sütit, kevésbé volt gejl, alig volt 2 tonna cukor benne, csak nem olyan túl sok. Ma reggel viszont ő választott süteményt. Egyik sztori, másik sztori a reggelinél. Gege így bele, miután elfogyasztotta, mert hogy ő még egyébként mindig bundás kenyeret eszik, mondjuk cserébe a háta akkora még mindig, hogy egy Boeing 747-es le tudna rajta szállni, úgyhogy neki végül is van felmentése. Na most, megrendelte a rebarbarás, puncsos, mi volt ez? Szilvás?
2: Nem is igaz, szilvás, rebarbarás, tortaszelet.
1: Tortaszelet? Na most beleharapott, amikor is szerkeztünk, Biki így ránézett, én pont nem vettem észre, mert a látómezőmön kívül volt, és Gege lefehéredett, tehát fehérebb volt, mint a nem tudom én micsoda, mint a friss hóesés, és hát az arcán nagyon komoly fintorgás ült ki, hogy ez vajon a süteménynek szól, vagy valamelyik történetnek, ami éppen porondon volt. Gege így elhesegette a dolgot, nem válaszolt, de nagyon jó érzékkel a süteményt, ezt így betolta elém, hogy ahogy végzek a tojással, hogy akkor jöhetek én. Ha még láttál embert küzdeni, miután az egy darab villával, ami kitört a kezemből, tehát annyira betonkemény volt ez a sütemény, hogy tulajdonképpen megpróbáltam egy kis darabot kihasítani, hogy egy pici édes valami, de egyszerűen Pálinger Katalin szelleme beköltözött a büféhez, és a villa kicsorbult, a süteményt egy az egybe gyakorlatilag visszaküldtük, mert ehetetlenül rossz volt.
3: Én közben megettem a kókuszkockát.
4: Egy kérdésem van, hogy lehet reggelire süteményt enni?
1: Na, Gege? Na, hogy képzeled, Gege?
4: Azt mondod, hogy jó útra tértél.
1: Hát, de
4: a Gege, gondolom, a mai napig sportol, nem látszik rajta semmit. Tehát engedd el, ő egy más bolygóról jött.
1: Ja, hogy egy másik ligába játszik, értem.
4: Igen, tehát hogy van az, hogy reggelire sütemény? Tehát ez honnan jött? Ez miért van?
2: Elmondom onnan, hogy ugye én próbálok a kollégáknak kedveskedni, és hát mindig Kornél mondja azt, hogy hát a főétkezés, a meleg étkezés után valamilyen kis finom, kis cukros süteménnyel le kell folytani.
1: Hallod, de kicsit, nagy szerencsét, hogy a pult túloldalán ülsz a cukros süteményeddel.
2: És hát ugye én próbálok kedveskedni, és emiatt van ez folyamatosan.
1: Igen, azért választottad ma ezt a rebarbarát.
3: Én elmondtam már az okot, miért ettünk édességet. Még egy órával ezelőtt műsorban mit mondtam?
1: Na?
3: Hogy még a 9 óra túl messze volt ahhoz, hogy édes élményünk legyen, és Pálinger Katit hívjuk, így kénytelenek voltunk a süteményhez nyúlni.
1: Hú, ez egyre csöpögősebb, hallod?
2: Kell az a gyűrű.
1: És akkor mondja ő azt, hogy kókuszkocka, tehát a kockát...
3: Na, még ők szenvedtek a rebarbarájukkal, én megettem egy kókuszkockát.
1: Milyen kockát, hallod? Az egy fél tégla volt. Tehát az súlyban, az szerintem majd a kezemben lévő 750 millis üdítős palack tele formájában meg se közelít.
3: Beszéljünk inkább a kézilabdáról.
4: Szerintem.
1: Na, kézilabdázzunk, mert hogy Szodelgádónak tényleg van ennek valóság alapja, amit olvasunk, hogy lejár a szerződése Besztercén, és állítólag az Audi Arena felé kacsingat. Te tudsz erről valamit?
4: Nem tudok erről, meg szerintem most nem azok az idők járnak, amikor éppen a következő évek igazolásairól van szó. Szerintem most egy picit másra kell koncentrálnia itt a magyarországi sportkluboknak, úgyhogy itt Győrben is nyilván ezen van a fókusz.
3: Szerződésekhez kapcsolódik az is, csak a bontásukhoz sajnos, nem a kötésükhoz.
4: Nem is az, hogy a bontás, tehát azt gondolom, hogy azért a Győrnek nagyon erős a kerete, és nagyon bő kerete van, tehát hogy nem feltétlenül azon kell most gondolkodni, hogy ezt a keretet még hogy lehetne bővíteni.
1: Ebben az esetben akkor viszont nézzük az eddig elért eredményeket, és akkor maradjunk Győrben. Milyennek értékeled a hétvégi meccs elleni mérkőzést? Én bevallom őszintén, aztán lehet, hogy de szerintem nem, de aztán most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz. Én többet vártam, sőt bosszúszomjasabb Etót vártam volna. Aztán mondjuk jó, tudom, hogy a meccs azért jó csapat, meg mégiscsak címvédő a Bajnokok Ligájában, de az, hogy ez így lett döntetlen, ahogyan döntetlen lett, bennem maradt hiányérzet. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan élted ezt meg.
4: Igen, bennem is egyértelműen, sőt úgy, hogy egy nagyon-nagyon erős védekezést rakott össze azért Per Johansson az év elején, és lehetett számítani arra, hogy ez egy nagyon stabil, jó védekező csapat. Hát ezt a Metz azért szépen feltörte, és látszik az, hogy Majonád mindig ki tud valami olyat találni taktikailag, és mindig az olyan az össze, hogy tudja ezt az egész győri egységet megbontani, és hát most már nem először sikerült neki. Az is sokat mondó, hogy hány lerohanás gólt lőtt a Metz, és mennyit lőttünk mi, ami azért nem jellemző, tehát nem ebbe az irányba szokott megmozdulni a mérleg, úgyhogy hát mondhatjuk, hogy évelei, meg nyilván, hogy a két csapatnak van egy presztízs hangulata mindig ezeknek a meccseknek, de nekem bennem is maradt hiányérzet, sokkal magabiztosabbnak gondoltam most ezt a Győrt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen eredményt érjen el.
3: Van egy olyan érzésem, és kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogyan látod, és főleg a kapus pozícióra fókuszálva, igen, hogy minthogyha egy ilyen versenyszerű edzés lenne itt ősszel, ami igazából még tehát el is lehet fogadni szerintem, mert tavasszal dőlnek el a nagy dolgok, de nem olyan meccs menedzselést látok, és leginkább kapus pozíción, ami teljesítmény differenciált lenne, vagy motivált, mintha előre meg lenne az, hogy melyik meccsen melyik kapus hány percet fog védeni, függetlenül a teljesítményétől. Ezt jól érzem, vagy csak egyszerűen egy túlzott bizalom volt a szemere irányába, amivel nem feltétlenül ért?
4: Szerintem van valami ilyen megállapodás, nem az, hogy megállapodás, de biztos, hogy van egy olyan rotációs rendszer, amit elhatározott előre Per Johansson. Nem beszéltem erről vele, de arról beszéltem, hogy ezt hogy fogja még évelején, hogy ezt hogy fogja kezelni, és hogy ez hogy áll ez a szituhoz, mert azért ez nem egy egyszerű három ilyen...
3: Igen, meg most keretben is volt mind a három kapus, ugye, jól emlékszem, Toft keretben is volt, indokolt is lett volna az, hogy pályára lépjen, és mégse lépett pályára.
4: Igen, és valahol egy picit biztos, hogy ilyenkor az is benne van, hogy Zsófi viszont olyan stabil teljesítményt nyújtott az elmúlt meccseken, hogy azért nem hozta. Tehát, hogy nagyon nehéz ez a szituáció, azt hiszem, hogy senki nem kezelni ezt könnyen. Én nem biztos, hogy azt mondanám, hogy ez jó, hogy három ilyen kapus van egy ilyen csapatnál, aki önmagában is egyébként bármelyik BL csapatban kezdő kapus lehetne. Úgyhogy ez egy valós, nem nevezném azért problémának, de hogy ez egy olyan helyzet tényleg, ami okozhat fejtörést Per Johanssonnak. Én ezt mondom, évelején már pedzegettem neki, illetve érdeklődtem, hogy azért ez egy olyan szitu, amire most azt mondjuk, hogy oké, tök jó, mert forgatja őket, rotációs rendszerben nincsenek, de hát azért eljönnek azok a meccsek, amikor igen, döntenie kell, hogy melyik az a két kapus, aki szerepet kap, és melyik az a két kapus, akit egyáltalán benevez a mérkőzésre, illetve mikor nyúl bele hányadik percbe, hogyha azt látja, hogy nincs az a teljesítmény, ráadásul most meg ezeknél a kapusoknál egy átlagos teljesítményt sem mondhatunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy jó, azért amit kell, azt megfogja, akkor egy átlagos jó teljesítménynél lehet, hogy a másik kettő a padon ül, viszont extrát hoz, és látjuk, hogy mennyi múlik, mert azért a Győrnek mindig az az erőssége, hogy a kapuban extra van, az is egy fontos pont, és az nagyban befolyásolja ezt. Azt gondolom, hogy tavaly a BL döntőn is látszódott a Final Four-on, hogy nem volt az az extra teljesítmény, ami egész évben, és nem is volt győzelem.
3: Na és ekkor jutott eszembe az, hogy lehet, elképzelhető-e az, hogy Sakóra ez negatívan hat a teljesítményére, hogy megérkezett újra Toft, mert nem volt Toft, tavaly fantasztikus volt, ugye, és már a BL döntőben ugye ott volt, jelen volt, de most ebben a szezonban meg egyértelműen látszódik, hogy Sakónak a teljesítménye sokat esett, hogy ez kapusoknál korábban én is tapasztaltam, amikor aggódtam, hogy megsérült a második számú kapusom, és vagy akár az első számú, de egy kapus maradt, és szárnyalt az egy kapus, amikor egyedül maradt, mert tudta, hogy jövő a felelősség. Hogy ez előfordulhat ezen a szinten is?
4: Szerintem sokkal jobban benne van inkább az, hogy Sakónak volt egy ilyen felfutó szakasza, amikor még nem gondolta volna róla senki, hogy ő egy klasszis jó kapus. Most ezt így remélem nem érti félre senki, de nyilván akkor jut el az ember oda, amikor stabilan jó teljesítményt tud nyújtani, és úgy tud extrát hozni, hogyha már készülnek rá. Tehát, hogy tényleg egy éve ott van, készülnek rá az ellenfelek, tudják, hogy milyen technikával véd, hogy véd, és szerintem egy picit kiismerték így a játékosok, a csapatok, tehát hogy ez mindig sokkal nehezebb ugye ott tartani magad a csúcson, mint oda kerülni. Úgyhogy én ebben látok egy picit, és valóban nem tudom, hogy milyen hatással van rá, de tényleg nem azt a teljesítményt hozza, amit abban a fantasztikus időszakban tudunk, amikor mindig 50% fölött védett, és teljesen mindegy, ki volt az ellenfél, de én érzek ebben inkább egy ilyet is, hogy sokkal tudatosabban, sokkal jobban felkészülnek rá az ellenfelek.
1: Képzeld el, Kati, Gyuri szerzett magának egy dán útlevelet, illetve dán állampolgársághoz folyamodott, nem teljesen értettem, hogy mi baja van, de aztán utána végül is csak kiugrott a nyúl a bokorból, hogy Allenheine, Albertsen, Allenheine és most Jesper Jensen után ő így gondolja, hogy így tud révbe érni a 9. kerületi kispadon. Picit komolyabbra fordítva a szót, szerinted ki lesz Jesper Jensen utódja a Fradinál?
4: Tudom. Nem tudom, tippem sincs.
1: Marosán Szent Gyurszen, ő lesz.
4: Hát de most hogy áll a Békés Csaba, mert az utolsó infom az 5-ből 5. Hát most akkor, most hogy...
1: Mi van a levegőben? Az egyik udvarról a másiknak, a másik fogadja és vissza. Mi van veletek?
3: A távolból is követjük egymást, látod?
4: Igen, igen.
1: Ja, Istenem.
4: Tehát nem tudom, azért ez egy olyan szitu valóban, hogy nem egy jó nevű edző kell ilyenkor, ilyen kaliberű csapatnál, hanem tényleg a csapathoz kell edzőt keresni. Nem tudom, hogy a Ferencváros kerete hogy változik, hogy vannak a lejáró szerződések, de az biztos, hogy ilyenkor ez a legnehezebb feladat, hogy a csapathoz kell egy megfelelő edző, tehát hiába van egy olyan kaliberű edző, aki esetleg jó és több jó eredményeket ért el. Azt gondolom, hogy Adjidzset esete tökéletesen mutatja, hogy azért ő egy nemzetközileg is elismert jó szakember, aki a legmagasabb szinten is jó eredményeket ért el, és hát nézzük meg, hogy Mosó-Magyaróváron tulajdonképpen nem nagyon tudott érvényesülni semmilyen formába. Úgyhogy ilyenkor nagyon kell arra figyelni, hogy a csapathoz kell a megfelelő kaliberű edzőt választani.
3: Kizárt a magyar edző szerinted?
4: Nem. Én nem gondolom.
2: Akkor Gyuri,
4: de nem ismered nem ismerem a Ferencváros sportigazgatóságának a gondolkodása.
3: Egyértelmű, persze.
1: Hát szerintem a Dán útlevéllel hamarabb célba érsz. Addig, amíg ez a keret van. Kati, hétvégén is jönnek újabb mérkőzések, azt nem is néztem be valami őszintén. Fradi Dortmundban talán a BL-ben, hogyha jól emlékszem, igen. A Győr, az kivel játszik most? Nem is tudom, nem is néztem rá. Minden esetre, hogy telik majd a hétvégén? Mi ez? Kézilabda, kézilabdában gazdag, vagy kézilabda mentes hétvégét tartasz?
4: Hát amennyiben a utánpótlás mérkőzések is számítanak, akkor mindig vannak kézilabdás mérkőzések, azokat szívesen nézem, nyilván itt helyben Győrben is mindig van, úgyhogy meg hát a tévéből követem a magyar csapatokat, a férfi csapatokat is szívesen nézem, úgyhogy azért sport az mindig van, bőven akad, és hát jövő héten pedig meg válogatott hét, úgyhogy ott pedig...
1: Bizony, tényleg jut eszembe, megyünk Győrbe, jönnek a franciák. Junior meccs is, igen, lesz, meg felnőtt meccs is, hoho, tényleg.
3: Esetleg azt a meccset nem lehetne átrakni, mert nekem is abban az időpontban van meccsem.
1: Igen, mi lenne, ha eltiltatnád magad, addig nem tudod eltiltatni magad, és akkor ki kell hagyjad.
3: Melós lesz érdem.
1: Igen. Na jó, oké, Kati, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Akkor ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy jövő hét csütörtökön remélem még itt az éteren keresztül reggel, délután pedig már személyesen Győrben, mert én ott leszek Gyurival ellentétben azon a kiváló franciák elleni mérkőzésen, úgyhogy találkozunk akkor, jövő héten csütörtökön pedig számítunk rád. Pálinger Katalin volt itt velünk a telefon segítségével az elmúlt percekben. 9 óra 25 perc a pontos idő. Álmodjunk egy világot, mit szóltok hozzá?
3: Edda Attiláékkal?
1: Majd nem egy feldolgozás.
3: Nem a Döndi Duó, ugye?
1: Nagyon!
2: Ez ma reggel nagyon benne.
1: Annyira beakadt neki a figyelj, a nagy mulatós reggel után én elhiszem, hogy rajongója vagy a Döndiéknek, de ez most Lotfi Begi remekszében.
3: Megértem.
1: Álmodjunk egy világot, ez jön a folytatásban.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlai ék nélkül nyerte a Liverpool a Bajnokok Ligájában, jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a Bajnokok Ligája liga szakaszának második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. Vitális Milánnal a kezdőjében 3-1-re kapott ki az Al-Kathén a Shakhtar Donetsk otthonában, Varga Barnabás csereként 10 percet játszott. A Real Madrid 3-1-es hátrányból fordítva 4-3-ra nyerte a Róma otthonában, míg a PSG idegenben győzte le 4-2-re a Manchester City-t. További eredmények: Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodø/Glimt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3. Ma este 9 órától a Ferencvárosa a Cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is időben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Negyedik meccsét is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Ungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungas csoport 50%-os csendes társa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre készüljenek. Sokan térnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Véget ért a baleseti sávzárás a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométertől a kialakult 2-3 kilométeres torlódás lassan feloszlik. Az M3-as autópályán a főváros felé, Mogyoród térségétől a bevezető szakaszig az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten, keleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 37 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt!
1: És Gyurta Gergellyel.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Agódunk kedvenc hangtechnikusunk, hangmérnökünk egészségi állapotáért. Józsi szegénykém annyira izgult, hogy Usain Boltot egy körön 2 másodperccel verte volna le, mert hogy hol vagyunk? A zenéből még volt hátra legalább 8 másodperc, amikor még a stúdió közelében sem voltunk, emiatt kapunk egy írásbeli megrovást, de bevállaljuk, és természetesen Józsi jött aggódva. Itt vagyunk, Josi, megjöttünk.
2: Minden volt ma délelőtt is, tehát jó témák, nagyon jó SMS-ek nálam, Bodzsi SMS író abszolút a top, a ma reggelben az összes SMS-ével egyetértek.
1: Ami
2: reggel 6 órától
1: igen,
2: volt
1: igen.
2: Idáig.
1: Azt mondja, hogy sziasztok, döndi, mert duó, egyedül nem lehetne ennyire jó. Ezek is csak a hangjuk miatt nem lettek érdekesek. Amúgy jó a műsor, ugye, hogy megy ez mesterséges ellentétek szítása nélkül. Feri Veszprémből. Aztán énekesek akartak lenni az érdekesek, bocsánat. Igen. Azt mondja, hogy... jön a műsorunk záró akkordja. Kinek mi a hétvégi program? Jön a záró akkordja, kinek mi a hétvégi programja? Én meg is
3: ez
1: vagyok a mai napra.
3: Ez igen.
2: Ezt egy rímnek próbáltad eladni?
1: Mert ez szerinted mégis mi volt?
3: Teljesen jó.
1: Tehát szerinted mégis mi lett volna?
3: Értem. Gyuri, várjuk a...
2: Hétvége? Hát ugye, mint mindig én dolgozom. Hogy vasárnap meccsünk van, szombaton edzünk, de szombaton...
1: Szombaton edzetek?
2: Hát vasárnap meccs van.
1: Mire? Minek? Miért? Hát ötből öttel álltok,
3: formába nem? Hozás. Ugye?
2: Bravo, ez is a nyomtatott papírokon volt?
3: Nem, ez kút fej.
2: Igen, igen. Hát meccselő természetesen edzenek a meccselőt nap. Taktikai edzés ilyenkor már, de edzés. Meg Sportrádió, Nemzeti Sportrádió, Bajnokok Ligája, Odense Győr, és Fradi Dortmund.
1: Fradi Dortmund mérkőzés.
2: Ez lesz nekem a szombaton, a vasárnap a saját meccs. Majd a hétfőn is edzünk, de hát az már egy következő téma a jövő hét. Én szerintem érdekes hétvége elé nézünk, mert ugye a kézlabda NB1 is megy, hát most én a saját sportágomról beszélek.
1: Most a Sziget-Szent Miklós Balaton-Füred meccsre gondolsz?
2: Az is egy jó meccs. Hát a Sziget-Szent Miklós összes mérkőzése biztos, hogy jó, mert gyakorlatilag talán a Szeged kivételével mindenkinek egy gólos különbséggel vagy nyert, vagy veszített.
1: Bizony.
2: Hát úgyhogy most... én szeretem az ilyen hétvégeket, mikor nem szeretem a válogatott heteket, amikor megy az összes labdarúgó bajnokság, ugye Premier Liga lesz, La Liga lesz, Bundesliga lesz, minden lesz.
1: Kolumbiai 2 is van.
2: Hát az éjszaka szórakoztatásáért felelősek, de nagyobb programom nekem nincs hétvégére most. Jó, emlékszem, jövő hétennél sokkal szenvedélyesebb lesz már meccs után kolbászfesztivál 4 nap, de az megint csak az ma jövő hét.
1: 4 nap?
2: 4 napos a kolbászfesztivál.
1: Hát de ebben a korban neked már az
2: nem is leszek 4 napig.
3: Tehát ennyi koleszterin jövő
2: szombaton, az... szombatot vállaltam meg, esetleg a csütörtöki meccs után este megnézzük, hogy talán Rúzsa Mag, de nem tudom, milyen koncert lesz.
3: És mikor pihensz amúgy? Tehát, hogy mondjuk ezen a héten van pihenő napod?
2: Nincs, de héten. Most vasárnap volt talán, ha jól emlékszem, mint túl vagyunk vasárnapon. Azelőtt 2 hónapja volt utoljára, azt hiszem, pihenő napom.
1: Gege? Rókavadászat?
3: Ma este Fradi mérkőzés, azt mindenképp nézem. Hát,
1: már hogy hallgatod, azt akartad mondani, ugye?
3: Hát igen.
2: Nézi és hallgat.
3: Inkább hallgatom, tehát képi világot majd gyönyörűen nézem, viszont Nemzeti Sportrádiót fog hallgatni hozzá. Nagyon jó lesz. Ez a kombináció, ez nagyon jó. Közben kikik kacsintok azért az a kertbe, hogy hát, ha megjelenik Róka Rudi, mert akkor...
1: Vuk becsönget?
3: Igen, hát reméljük Karakkal. Nem úgy. De ennyi lesz. Én hétvégére nem tervezek. Mindig csak sodródom az árral, ahogy éppen esik.
1: Most buffan. Nincs akkor a gyarmatiéknál úszóverseny.
3: Nem, most nincs. Most semmi.
1: Ja, péntekre a főnök azt, hogy elengedett, tehát akkor most kicsöngetsz, és akkor kész.
3: Család, hétvégén pedig, hát majd valami lesz. Valamit majd nézünk. Real Madrid mérkőzés biztos lesz, úgyhogy hát meg a jövő hét kedd, azt hiszem kedden lesz PSG Barcelona mérkőzés, vagy Barcelona PSG, azt nagyon várom, hogy végleg...
1: Párizsban lesz.
3: végre legyen egy pici, pici
1: sikerélményed, ugye, hogy esetleg hát, ha valakinek van esélye a Barca ellen.
3: Igen, igen, itt a jövő hétre való tekintettel azért picit
1: aggódom. Hát egy hét múlva vasárnap, ugye? Mi lesz egy hét múlva vasárnap?
3: Barcelona Real Madrid, El Clásico.
1: De finomnak tűnik.
3: Igen, izgalmas mérkőzés. Hát,
2: milyen szerencsés lesz, aki a helyszínen tekinteti meg ezt. Nekünk sem rossz a tévékészülékek előtt. Na, de ki lesz a helyszínen?
1: Tudunk olyanról, aki Harsányi Levi ott lesz, én úgy tudom.
3: No.
1: Hát valami utitársa is lenne esetleg?
3: Úgy tudjuk, hogy valami csicseregtek a madarak, hogy valami.
1: Csötörtöki csicsergős társa akarná esetleg?
2: Igen,
1: vannak ilyen zuhanyhíradó hírek igazak, azt kell mondani, hogy...
2: Katalóniában megjelenik a német Kornél úr.
3: Én meg is kérdeztem, hogy csütörtökön még láthatjuk-e Kornélt itt, vagy már ilyen hosszúra nyúlik esetleg itt a Barcelona.
1: Kérlek szépen, annyira nem nyúlok hosszúra, hogy csütörtökön nem kolbásznapra, oda nem kaptam meghívást. Cserébe viszont jövő héten csütörtökön majd, de ott leszek ezen a Magyarország-Franciaország női kézilabda válogatott mérkőzésen. Versenyképesnek gondolom azért a kolbász nappal. Azért ez egy nagyon komoly kis csörte lesz. És jó
2: az
1: erő...
2: Igen, de egy békés passzis sem egy csütörtökön már nem tud versenyezni.
1: Értem. Azért egy jó erőfelmérőnek gondolom majd a közelgő Európa-bajnokság előtt, és kíváncsian várom, hogy hazai közönség előtt a lányok hogyan tudnak tovább lépni az Eurókupa történésein. Ott ugye két érdekes mérkőzés volt, azt már ugye sokszorosan kibeszéltük.
2: Mi vár rád most hétvégén? Arról majd beszélünk a jövő hétvégére, jövő héten. Most hétvégén.
1: Kérlek szépen, ott leszek Érden, de nem a te mérkőzésed, nem mielőtt felcsillanna a szemed.
2: 24 órával hamarabb.
1: 24 órával korábban, igen, a Ferencváros Dortmund találkozót megtekintem a helyszínről. Előtte és utána viszont egy családi születésnapi rendezvény, az öcsém 40. születésnapját ünnepeljük.
2: Úgyhogy Isten értesse innen is.
1: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szép ajándékok lesznek.
1: Úgyhogy pénteken családi összejövetel, vacsora formájában. Hát a szombatot meg...
2: Akkor kedden beszélünk meg közelebb.
1: Az mindenkinek a fantázia. Nem, azért annyira nem lehet elengedni, mert szombaton este Kisvárda a Fradi mérkőzést közvetítek, úgyhogy, vagyis vasárnap este, bocsánat, tehát hogy azért a keddig nem tudjuk kitolni a határokat, de szerintem az a szombat, az hát egy ilyen, annyit mondok előjárójában, hogy egy ilyen 80 fős vendéglista állt össze a rendezvényre, úgyhogy igen, tehát csak alkoholmentes vízből van, meg, vagy szénszagmentes vízből van megrendelve a Friday elszólás, ugye? Már megér, igen, tehát legalább egy ilyen 30...
2: Meg is a palackra az van írva.
1: 30 zsugor, igen, szóval, hogy ott abban azért ott lesz rendeltetése, én azt gondolom.
3: Én szerintem akkor a vasárnapi sportreggelben lehet, hogy megcsörgetünk, hogy mi a helyzet, hogy
2: vagy Kornél.
1: Igen, én azt gondolom, hogyha be akarod zárni a karrieremet itt ezen a szent helyen, akkor az lenne minden áron ez egy jó ötletnek tűnne.
2: Mi lesz, bocsánat?
1: Igen?
2: Mi lesz ma a Fradi meccs? Nem tippeltetek még.
3: Ezt elkezdte a Kornél, de nem tudta befejezni.
1: Kérlek szépen, én azt feltételezem egyébként, Holzer Ádámmal teljes mértékben egyetértek, és tudok vele azonosulni, hogy ez a Pilsen most kevésbé tűnik határozottnak. Nem tudom, maradhatunk még szerintetek? Mert most már egyre többen, mint hogyha jönnének ide befelé, és nagyon intenzíven tekingetnek be, mint hogyha Gózsit utcáról valamit, hogy kell...
2: És a telefon reflektorával világítottak is az előbb.
1: Remélhetőleg semmilyen visszaszámláló nem indult el. Józsi, kérlek, tedd már meg, hogy megnézed, és akkor annak szellemében igazítjuk, hogy
2: a villanykapcsolót keresd meg.
1: Ilyen-olyan vagy amolyan okokból kifolyólag kell esélyesünk az
2: Tehát akkor nem ellenfél a Pilsen?
1: Nem, azt azért nem mondanám, viszont én egyértelmű Fradi győzelmet várok, most nem, az arányszámot nem tudom megmondani, de nálam...
2: 3-2.
1: Ennyire sok gól?
2: De 3-1-ről, és akkor 88. borúg egyet a Pilsen.
1: Aha, értem. Figyelj, nem tudom, gólszámra nem mernék tippelni, de nálam ez hazai győzelem. Tehát a Fradi jól nézett ki a Celtic elleni meccsen, nem, jött, ugye korábban jött egy SMS-ünk ebben a témakörben, hogy a magyar és a nemzetközi meccsek között nagy a különbség, ezt mi is látjuk, érzékeljük, tapasztaljuk, én bizakodó vagyok.
2: Gege?
3: Én egy 2-1-es Fradi győzelmet jósolok. Szerintem is a Fradi behúzza, szép teljesítmény nyújt az EL-ben, úgyhogy én bizakodó vagyok minden tekintetben.
1: 3-2-t mond a Gyuri, Gege 2-1-et. Hát nem tudom, akkor én most mi mondjak 1-0, és akkor az egy gólos győzelem? Amit várunk?
2: Nem erőltetünk rád semmilyen véleményt.
3: Hát egy 2-0-ás
1: nem hazai. Tudom, az a helyzet, hogy nem tudom. Ezt most így, ilyen tekintetben nem mernék állást foglalni. Tényleg fogalmam sincs. Azt látom, hogy ez a Fradi jó lesz ez ellen a Pilsen ellen egyébként.
3: És az azért minden esetre azért már a 2-ből 2, az már...
1: Fú, az óriási, az nagyon komoly az indulás lenne. Szép az nagyon-nagyon-nagyon komoly indulás lenne, és ugye utána sincs megállás, jönnek az egyik komolyabb meccs a másik után. Ugye itt lesz majd november elején egy nagyon komoly milánói túra. Arra nagyon kíváncsi leszek, hogy melyik arcát mutatja a Ferencváros. Úgy tűnik, hogy igen, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő, de hogy melyik arcát mutatja majd a Milán, mert hogy nemzetközi porondon azért az olasz csapatok, főleg itt második számú kupasorozatban, na nem, mint hogyha mondjuk a BL-ben a Rómának Róma. Sokkal több a bért termett volna, de hát kíváncsian várjuk majd egyébként ezt. Én mikor játszodok vasárnap az Érdel? Fogalmat sincs, jó, vasárnap
2: az biztos, de én
1: úgy nem nézett, mint hogyha valami olyat kérdeztem volna, hogy szerintem voltunk fizikából.
2: 4 órakor, de nem esküdnék meg rá.
1: Már csak azért, hogy tömegeket rendelnénk oda az Érdnek szurkolni, hogyha úgy van.
2: Igen, hát még ha esetleg jól sikerül a Fradi meccs.
1: Még esetleg ezen ma meg tudsz sértődni, úgyhogy Leweber gyurisztalak, és akkor emiatt is kukoricánt érdepelek, hogy ezt mentem mondani.
2: Ez azért nincs annyira durva, nem.
1: Nincs.
2: A Fradi meccs jól sikerül, hát ott maradnak egy páran még másnap a csarnokban.
1: Vagy igen, akik elkezdik ma este a focival, és akkor végigviszik. Nem tudom, ismertek-e olyat, akinek ilyen hosszúra szokott ez nyúlni. Na jó, szerintem szépen lassan egyébként zárhatjuk majd a boltot, feltéve, hogyha éppen úgy alakul a helyzet.

0: szeretnék, de hát ugye...
1: De fogsz is.
0: De hát ugye ez nem mindig, a vágyak nem mindig találkoznak a valóságban.
1: Na jó, akkor viszont 9 óra 50 perckor. Tényleg köszi mindenkinek a rengeteg üzenetet, örülünk neki, hogy ezúttal is ennyire aktívak voltatok. Egyébként hamarosan érkezik a folytatásban Edvi Lászlóval a visszajátszás. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető, szóval Marosán György és Gyurta Gergely nevében a műsorvezető Németh Kornél. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, viszont hallásra, sziasztok!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben, pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Életem egy nagy hangzavar volt, legalább a halálom legyen békés.
2: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
3: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
4: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Ide nekünk a Pölzenyt vacsora utánra, mondhatják a fradi focistái ma délután, mielőtt bárki félreérteni. A magyar kupa győztes a cseh futballcsapatot szeretné, mondjuk így, elfogyasztani. A játékosok rövid időn belül a negyedik Pölzen elleni meccsükre készülnek, az eddigi három felemás eredményt hozott. Ezekről is szó lesz a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Ma este 9-től az Európa Liga liga szakaszát glasgowi győzelemmel kezdő, és a selejtezőket is számítva a 7 győzelemmel, 2 döntetlennel, vereség nélkül álló Ferencváros a cseh Viktória Plzeň csapatát fogadja. Ez a Plzeň név szinte mindenkinek ismerős, de azon túl érdemes még megemlíteni egy-két más dolgot is Plzeňről.
8: Plzeň, a cseh sörfővárosa, a plzeňi egyházmegye székhelye, Nyugat-Csehország közigazgatási, művelő és gazdasági központja, 2015-ben Európa kulturális fővárosa. Közel 175 ezer lakosával Csehország negyedik legnagyobb városa. A plzeňi agglomerációban több mint 300 ezer ember él. Ipari és sörfőzővárosként ismert. A Skoda Transportation és más cégek folytatják a legendás Skoda gyártását, a regionális főváros másik felén pedig a jól ismert Prazdroj és Gambrius söröket főzik. Az alsó erjesztésű, könnyű láger típusú sört világszerte Pilsner vagy Pils néven emlegetik. A név a város német nevéből ered. Ezen túl Plzeňnek komoly kulturális jelentősége is van. Számos műemléképület és színház található itt, továbbá a városban van a plzeňi egyházmegye központja is. A felsőoktatást a Nyugat-Csehországi Egyetem és a Károly Egyetem orvostudományi kara képviseli. A város történelmi magja szabályos utcahálózatú, középen a téglalap alakú köztársaság terével. A tér közepén áll a Szent Bertalan székesegyház, amelynek 102 méter magas tornya, Csehország legmagasabb templomtornya. Csehország nyugati részén a plzeňi medencében épült Amzsé, a Radbuza, az Úszlava és az Úlava összefolyásánál. Itt ered a Berunka folyó. 1295-ben II. Vencel alapította a bajorországi, a szászországi és a prágai utak védelmére. A husziták megostromolták, de nem tudták bevenni, a katolikusok bástyája maradt 1417-ig, amikor puccsal mégis a husziták vették át a város igazgatását. Ekkor két nagy személyiség élt itt, Václav Koranda és Ján Zsiska. A következő években a katolikusok és a husziták felváltva foglalták el a várost. 1468-ban itt nyomtatták az első cseh nyelvű könyvet. A 30 éves háború előtti politikai zűrzavarban rövid ideig a városban tartózkodott II. Rudolf császár. Házat építetett magának, ez ma is látható. 1606-ban távozott, és a 30 éves háborúban 1631-től a háború végéig a város a császár katonáinak bázisa maradt. A város a 19. századra Prága után a legfontosabb településsé vált Csehországban. 1840-ben az elkülönült sörfőzők egyesültek és modern sörgyárat alapítottak. 1842-ben csapolták először sörüket. Nem vált sikerrel. Ezóta védjegyként használják a Plzeňský Pressdroj nevet, németül Pilsner Urquell. Pár év múlva az újfajta alsóerjesztésű technológiával főzött sört már Prágában, Karlsbadban és Marienbadban is csapolták. Máig fennmaradt a gyár különösen díszes kapuzata. A város másik sörfőzdéje a Gambrius sörgyár, amelyben a sörivás védőszentjéről elnevezett Gambrius sört főzik. 1869-ben megalapították a Skoda gépgyárat. 1877-ben átadták a városi vasútállomást. 1899-ben már villamos is járt.
7: No hát ebből a városból érkezik a Ferencváros ma esti EL ellenfele, a Viktória, amely nem ismeretlen a magyar foci rajongók számára, hiszen két éven belül harmadszor jön az Üllői útra. Először a 2024-2025-ös Európa Ligában találkozott a két csapat. Méghozzá a legjobb 16 közé jutásért vívott párharc során. Az első meccsre Budapesten került sor február 13-án.
6: Most a Cseh Pilsen ellen az első meccsen egy előnyt, egy megbízható, egy magabiztos előnyt kellene szerezni, de azt hiszem, hogy az egy gólos győzelem is már siker lenne. A hangulattal viszont nem lesz probléma, a szurkolók a helyükön, ahogy a Népligeti aluljáróból is megérkeztek már másfél órával a mérkőzés előtt. Mindenki kész arra, hogy megkezdődjön az összecsapás.
9: És hozzá kell tenni, ha már a szurkolókról beszéltél, hogy jó néhány ezer, hát inkább száz, néhány száz cseh szurkoló is megérkezett ide a Grupa Arénában, és azért ők is biztatják a csapatukat. A játékvezető grúz Giorgi Kruásvili bíráskodik a mérkőzésen. A Bajnokok Ligája rutinnal is rendelkező 38 éves játékvezetővel találkozott már a Ferencváros 2021-ben a Zsálgiris elleni BL selejtezőjén. Kruásvili munkáját honfitársai segítik, míg a videószobában németek jelentik a segítséget. Még gyorsan fussunk át a Ferencváros összeállításán, akik lemaradt volna róla, Gróf Dávid a Ferencváros kapujában, a bemelegítés során sérült meg Varga Ádám. A védelemben Makrekis, Sisé, Gartenman és Raúl Gustavo, a középpályán Zakariasen, Julio Romao és Abufáni, míg a támadó sorban Száldányá, Varga Barnabás és Csivics. Az a Varga Barnabás, aki a hétvégén nem lépett pályára, felcsúton a Puskás Akadémia elleni rangadón, és az Európa Ligában a góllövő lista második helyén található 6 góllal.
6: Ebben a pillanat most már tényleg csak arra vár a két csapat, hogy a játékvezető mutassa a televízió közvetítéssel együtt, hogy elkezdődhet a mérkőzés, a Ferencváros fogja megkezdeni az összecsapást, ott van Zakariasen, és azt is figyeljük, hogy Varga Barnabás ebben a pillanatban, tehát megkezdődött az összecsapás, méghozzá Ferencváros, Viktória Pilsen, labdarúgó Európa Liga tétel legjobb 16 közé jutás a play-off első összecsapása, egy hét múlva lesz a visszavágó, egy Csefejről az oldalon kívül a labda, Csibics bedobása bal oldalról, de ez hosszú középre Zakariasennek, így már is Jedlička, a cseh kapusa hozzáérhetett a labdához, és tanulmányozhatjuk, hogy pontosan milyen felállásban játszanak azok a csehek, ahol Kalvák ott az irányító középpályás, vagy inkább majd védekező középpályás, szóval ő a csapat kapitánya.
9: Egy kirúgás, amit sikerült valahogy lekezelni Ádunak, de csapattársat megjátszani már nem. Hátra kerül a labda egészen Jedličkához, a csehe kapusához. Mindegyik alapszakasz mérkőzésen ő őrizte a Viktória Pilsen kapuját. Kadu elengedte a labdát, és végül eljut Aduhoz. Kadunál ismételten brazil és gánai összjáték, amiben közbelépett egy izraeli, Abufáni szerezte meg a felezővonalnál. Száldánya teszi fel a kezét, szabálytalanság történt már Abufánival szemben, úgyhogy jöhet majd szabad rúgással a Ferencváros a jobb oldalról, egészen a felezővonal közeléből. A magyar csapatnál ugye sérülés miatt nem bevethető Dibusz Dénes és Habib Maiga, míg a kapuban az a Gróf Dávid, aki nem tudom, hogy másfél héttel ezelőtt gondolta volna-e, hogy a Levadiakoszt elhagyva Európa Liga mérkőzésen fog védeni. Csivicsnél a labda most már a bal oldalon, közbelép Havel, így aztán a ferencvárosi kispad előtt megy ki a labda, dobhat majd az FTC, a labda Csivics kezében.
6: el is végezte, aztán előre jön egészen Varga Barnabás, más kérdés, hogy vele szemben nincs szabálytalanság, mert tovább megszerezte ugyanúgy a Ferencváros a labdát, Varga Barnabás azért a grúzi játékvezetőnél reklamál egy kicsit, mi figyeljünk Abufánira, aztán ismét Csivics végezhet el bedobást innen bal oldalról, és középen ott van Zakariasszan, ott van Száldánya, ott van Varga Barnabás, az előjelek akár biztatóak is lehetnek, hogy egyszerre Varga Barnabás és Száldánya a bedobást, de kifejeli a libére, aztán a csapatkapitány elsodorja a labdát, és most már adut rángatja Sissé, de még mindig ott vagyunk az ellenfél 16-osa előtt, vissza is kapjuk a labdát, megszerezte Abufáni, aztán most két cseh játékos vele szemben, és szokás szerint bedobás, amit gyorsan el kellene végezni, úgy van Abufáni, Zakariasszan lőd be középre, vagy passzolj középre, és szöglet lesz. Na, az is valami, ez az gyorsan ritmusváltást kell alkalmazni, és nem kell aludni, hiszen a mérkőzés elején is meg lehet szerezni akár a vezetést, egy baloldali szöglet következik, amit talán Abufáni fog elvégezni, nem talán, hanem biztos.
9: Harmadik perc, ferencvárosi szöglet tehát, most a szöglet zászló kiesett a helyéről, ezt kell visszatennie Abufáninak, emiatt áll a játék. Mindenki, aki jól fejel a ferencvárosiak közül, benne a Pilsen 16-osán belül. Következik tehát a szöglet a harmadik perc legvégén. Abufáni a bal oldalról középreivel, van egy csúsztatás át a túloldalra, Romáó mellel vette le, illetve háttal, és aztán sikerül Adunak tisztázni, jöhet majd bedobással a Ferencváros most már a felező vonal közeléből. Nagyon jó csapat a cseh, egy pont, illetve egy gól választott el egymástól a két csapatot az alapszakaszban. A 16. lett a Pilsen, a 17. a Ferencváros. Bal oldalon a támadás Zakariasszan, oda zárnak mellé méghozzá csapatkapitány Kálvák. A labda pedig róla ment ki, már mint a cseh játékosról, úgyhogy következhet egy újabb szöglet. Ezúttal is a bal oldalról. Hát 4 perc sem telt el a mérkőzésből, és jön a Ferencváros második szöglete. Ez azért tartogasson több veszélyt, mint az előbbi.
6: Nem kis szöglet lesz, hanem Abufáni betekeri, legalábbis így satszolom. Na figyeljük, Abufáni bal oldalról íveli a szögletet, tekeredik a labda, ott érkező ferencvárosi fejes mellé, Száldánya, nem, hanem Julio Romáó volt. A kopasz brazil friss igazolás bizony, akár a bal alsó sarokba fejelhette volna, mint egy 5-6 méterről a labdát, de az 5. perc legelején marad a 0-0-ás mérkőzés állás. A 4. perc végén az első olyan helyzet, amit fel kell jegyezni itt a baloldali szögletet követően, nem figyeltek Julio Romáóra eléggé, na ezért kell letámadni, továbbra is agresszívan játszani.
9: Most már fejjel Schulz el tudta kotorni a ferencvárosiak elől, Abufáni lekezeli, Zakariasszan nem fér a labdához, cseh labdajáratás, Havel hazaadja méghozzá Jedlicskához, Jedlicska előre nyújtja, keresve Schulzot, egy fejes végül is megint csak Sissétől, és oda pattant valahogy Száldányához. Julio Romáó nem tud pontosan indítani, a földre kerül a brazil játékos, de nem történt szabálytalanság, ismételten a csehek hozhatják a labdát. Egyelőre a Pilsennél nincsen olyan sokat a labda, és nagyon a Ferencváros tér felére sem tudták áthozni a labdát. Most sikerül, de Adu fejesét követően kimegy oldalt a labda, úgyhogy dobhatott Mákre Kisz.
6: A 7. percben 0-0-nál egy villanás, és aztán egy szabálytalanság elsodort, ellökte Varga Barnabás, majd ott a kezdő körből szabadrugást végezhet el a Ferencváros. Lehet, hogy a fejjel veszélyes játékosok közül valaki, akár a brazilok közül mondjuk ott Romáó, de nem, az Abufáninak sokkal jobb a rugó technikája, ő fogja előreívelni, és pont Romáónak is mutatja, hogy inkább menjél előre, persze tudja, hogy ezt magától is, hogy fejjel esetleg valahova lepasszolni a labdát, ott van Varga Barnabás, ott van Száldánya, és ahogy mondtam, ott van Julio Romáó is. Tehát most a 8. percben Abufáni íveli középre, tekeri nem kicsit baloldalra, középre Száldánya, estéből fejjel, ez a kapus is kivédi. Azt hittem, hogy meg tudja fogni, de olyan érdekesen ment a labda, hogy bele kellett ütni nagy bravúrral Jedlicskának. Szögletre ment, nem mondom, hogy a semmiből, de ebből a szabadrugásból kialakult egy veszélyes helyzet, és Abufáni 3. szöglete következik bal oldalról.
9: Méghozzá 8. percben egy nagy Jedlicska vérést követően Száldánya helyzeténél. Abufáni a labda mögött. Most felteszi a jobb kezét, középre teker, ott egy csúsztatás, de az cseh játékostól, úgyhogy felszabadul. Némiképp a csehek kapuja, figyelni kell, mert Mákre Kisz elveszti, ketten vannak ott a csehek közül, és végül győz a ferencvárosi csapat, ebben a párharcban sikerült hátra tenni Grófhoz a labdát. Gróf kirúgását, illetve szabadrúgását követőnek csúsztatás, Száldánya nem tudta átemelni ellenfelén a labdát, oda kerül Száldányához, akár lőhet, Száldánya levágódik kézről, de hát egyelőre a reklamáció nem ért célt a grúz játékvezetőnél. Figyelni kell, mert a csehek megindulnának, Romao állítja meg a csehek sztárjátékosát, Schulzot, szabálytalanul, ezért következik majd a szabadrúgás a felező vonal közeléből a 13. percben, és mi nézzük a visszajátszást, hogy vajon miről pattant le a labda a csehek 16-osán belül. Száldánya lövése nagyjából 18 méterről, és a 16-oson belül hát fölpattan Tve melkasáról a kezére a labda, úgyhogy valóban ért kezet ez a lövés, de azt hiszem, hogy ez nem ért 11-es, a melkasáról, az oldaláról pattan föl a csehek védőjének ez a lövés. Megtörtént a VAR ellenőrzése, nincsen felülbírálás már, ami a pályán hozott ítéletet illeti. Jobban játszik egyelőre a Ferencváros, ezt ki lehet jelenteni. 14. perc, 0-0. A csehek brazil légiósa visszafejeli Gartenmann, most Cserv vissza Gartenmannhoz. Gartenmann megszerzi a labdát beközépre, ott a helyzet, Abufani akár lőhet, és gól! Abufani! A mérkőzés 23. percében előnyben a Ferencváros. Érett ez a gól, érett bizony, és ott is van a csehek kapujában a labda. Vezet a Ferencváros. Most már a sokadik ferencvárosi lehetőség, és Abufani ezzel élni tudott. Oda került a 16-oson belül a labda az izraeli játékoshoz, aki nagyjából 14 méterről ballon lőtt, és a hosszú sarokba bepattogott a labda. Ha jól látom, akkor azért megpattant, ez zavarta meg Jedlicskát. Gartenmann kell dicsérni, mert ő küzdött meg a labdáért a jobb oldalon, egymás után kétszer is, át tudta emelni a 16-oson belülre, Varga csúsztat, oda kerül Abufanihoz, aki lőballal, és a libériai védőn Dven pattan meg ez a lövés, a lábról pedig bepattan a bal alsó sarokba, éppen kikerülve Jedlicska, a vetődő Jedlicska karját. Előnyben tehát a Ferencváros a mérkőzés 24. percében, Abufani volt eredményes.
6: És Dve úgy ért a labdához szerencsétlenségére, hogy az védhetetlenül, és pont abban a szögben vagyok, hogy hát most egy nagyon jó helyzetben voltam, előbb éreztem, hogy gól lesz, pont láttam, hogy nem tud a kapus hozzáérni, pont abban a szögben, oda bement a bal alsóba védhetetlenül, de megérdemelte a Ferencváros, és Abufaninak nem az első ilyen próbálkozása volt, hiszen már 5 szögletet is nagyjából ilyen szituációk előztek meg. Megvan a vezetés a 25. percben.
9: Abufani pedig első gólját szerezte ebben az Európa Liga idényben. Ebben a szezonban összességében harmadjára talált be a kapuba az izraeli válogatott középpályás. Márkovicsnál a labda a csehek szerb középső védőjénél. A gól óta többet van a labda a cseheknél, miközben elvéti Makrekis ezt a hosszú indítást. Kadu középre be, Vidra fölé. Na, a mérkőzés első nagy cseh lehetősége Matyai Vidra előtt adódik. Nagyjából 13 méterről lőhetett éles szögből, egy picit a bal oldalról, mintha külsővel próbálkozott volna, így is van, a léc fölé tekerte ezt a labdát, miután Kadu centerezett a bal oldalról. Figyelni kell ott Kadura, mert a brazil játékos egyelőre megbújik Makrekis árnyékában, de most ha hibát, amit Makrekis csinált, miközben a hosszú labdára rosszul ugrott föl, rossz ütemben, ezt Kadu azonnal ki tudta használni. Jön egy kirúgás a Gróf Dávid, aki, hát tegyük hozzá, talán ez a ferencvárosi védelem dicsérete, hogy fél órához közelítve nem volt még dolga. Miközben most lehet, mert megint röviden oda kerül a labda Aduhoz, de nem tud élni vele, jól zárt vissza a ferencvárosi védelem élim Sziszével. Most már a bal oldalon Csivics, szabálytalankodtak vele szemben, megrúgta őt Havel, jöhet majd egy szabad rúgással a Ferencváros a bal oldalról, a felező vonal közeléből, miközben Miroslav Kubek, a csehek vezetőedzője szól be a játékosoknak, Robikin is hangos szóval biztatja a sajátjait, úgyhogy mind a két vezetőedző együtt él a játékkal, amely a 28. percében tart, Abufani góljával vezet a Ferencváros 1-0-ra.
6: és bizony itt négy jó félidőre lesz szükség a Ferencvárosnak, ha tovább szeretne jutni. Egy megvolt, de most a második félidőnek még csak az elején járunk, annak is a 8. percében, amikor hátul Gartenman, oda teszi a jobb oldalra, Makrakisnek, aki meg legesleg hátra Gróf Dávidnak, a beugró kapusnak, aki másfél héttel ezelőtt érkezett ide, vissza, egykor ugye Honvéd kapusot, bajnoki címet is szerzett, most egy jó csúsztatás Varga, aztán Zakariasen térdéről elpattant, de megszerzi, de ott van már Cservis, akit már letámad Zakariasen, nincs szabálytalanság, és egészen a cseh kapusig teszik hátra a labdát, Hidegvérrel Markovics középre, a kapustól kapta a labdát, és most visszateszi Markovics, aztán nyilván előre bikázza a Jedlicska, fel egészen oda, ahol van ugyan cseh játékos, de ez Raúl Gustavo, és visszakerül már Kaduig, a csehek brazil játékosáig, az ő térfelükön a labda, egyenlős vezetésünknél, most leült egy kicsit a mérkőzés irama, meg színvonala is.
9: Talán ez a Ferencváros szempontjából nem feltétlen baj, azért a második játék részben többet birtokolja a labdát a Pilzei. Most egy felpassz Aduhoz, aki hát két csapattárs közé adja, Jedlicska lép ki a kapujából, és ő avatkozik közbe. Nagyon erős ez a cseh együttes, azért ebből villantottak meg némi indokot az első fél időben. 2010 óta négyszer jutott el a Bajnokok Ligája csoportkörébe a Pilzeny, és ez idő alatt ötször az Európa Ligában is a főtáblán volt. Most ők lendülnek támadásba a jobb oldalon. Kadu, ez már helyzet lassan, 16-oson belül oldalháló. Kadu centerezett volna, viszont két ferencvárosi védő visszazárt, és végül valamelyikükről kiment a labda.
6: Talán Raúl Gustavo, de életveszélyesen pattant a kapunk felé.
9: Jobb oldali szöglet következik majd, megint egy csúsztatás Adutól is. Nagyon gyorsan ott volt a ferencvárosi 16-oson belül a cseh együttes, végül is Havel centerezését sikerült tisztázni a kapu mögé. Kálvák szöglete középre tekeri, kifejeljük a rövid kapufánál, viszont visszapattan hozzájuk a labda. Kálvák beemeli megint most nagyon magasan át a túloldalra, Gartenman csúsztatása. Egy visszatett labda beközépre, Adó nem tud kapura fordulni, a lövése az levágódik, aztán Száldánya tisztázni tud. A jobb oldalról behajíthatja Duroszimmi a labdát ismételten a ferencvárosi büntetőterületen belülre. Letelik a jelzett 4 perces hosszabbítás. Ez a bedobás még bele fog férni, a játékvezető pedig a grúz Kruásvili rendezkedik a 16-oson belül. Ő még néhány játékost figyelmeztet, mit szabad, mit nem. Most a nagy bedobás, a 95. percben már egy csúsztatás Jemelkától, a 16-oson belül még tisztázunk lassan, Giulio Romao, még ott van egy lövés, levágódik, még egy lövés, és ezt sikerül most már tisztázni. Itt a mérkőzés vége ugyanis, szólt a síp. A játékvezető jelez, hát egyelőre azt, hogy várjunk ki, videóznak. Na hát ez, ami nem hiányzott itt az idegeinknek a végén. Valamit a varszobában a játékvezetők, a németek ellenőriznek, de vége, itt a találkozó vége. Csak elhangzott az a hármas sípszó nagy nehezen, de elhangzott. Ferencváros Pilzeny 1-0 Abufáni 23. percben szerzett góljával. Nem csak, hogy előnyt szerzett a Ferencváros, hanem megnyerte ezt a mérkőzést. Sorozatban harmadjára éli meg a kupa tavaszt a Ferencváros, és 5. mérkőzésén itt az egyenes kieséses szakaszban a nemzetközi kupaporondon sikerül megszerezni az első győzelmét. Ebben a szakaszban Abufáni góljával előnnyel utazik a Ferencváros Csehországba.
6: Egy olyan mérkőzésen, ahol az első félidőben ez az Abufáni gól élet már, hiszen több baloldali szöglet után több helyzete is volt a Ferencvárosnak, de végül a második félidőben hiába próbált meg sok mindent az egyenlítésért a cseh csapat, a jelenlegi ottani bajnokság második helyezettje, Gróf Dávid kétszer is nagyszerűen védett, és így megőrizte az egygólos előnyét. Az egyetlen, ami miatt aggódhatunk, hogy Varga Barnabás nélkül kell majd a visszavágón helytállnunk, hiszen ő sárgalapot kapott, így nem lépett pályára. Nagyot küzdött a szinte teltházas Grupama Arénában a Ferencváros, a magyar bajnok, de egy pokolian nehéz visszavágó vár az együttesre.
7: Az egyenes kieséses párharc első meccsét tehát Budapesten a Fradi nyerte 2025 tavaszán. Nem csak a közvetítést hallhatták annak idején nálunk, hanem az elemzéseket is. Most ezekből válogatunk.
10: 1-0-ás előnnyel utazik tehát a Ferencváros Csehországba a visszavágóra. az majd egy másik kérdés, hogy ez mire lesz elég, de amit vártunk, amit szerettünk volna, előny, és akkor figyeljük Gróf Dávidval készült interjúnkat.
11: Ez az elmúlt 10 nap, ez egy őrület, ugye ma is ilyen körülmények között sikerült újra bemutatkoznom, először is szeretnék minél előbbi gyógyulást kívánni SP-nek, így Dénesnek is, tényleg úgy fogadtak, mint egy régi jó barát visszajött, úgyhogy nagyon megkönnyítették a dolgot.
12: Hát ha az elmúlt 10 nap őrület volt, akkor itt a bemelegítés utolsó 10 percét nem tudom minek nevezett. Pont láttam a pillanatot, amikor történt, vagy amikor mondták neked, hogy mi a szituáció. Triviális kérdés, hogy mi játszódott le a fejedben, de hát azért ilyenkor mit tud összeszedni az ember?
11: Igazából én pontosan nem tudom, hogy melyik mozdulatnál sérült meg. Tényleg csak láttam, hogy elindul az öltöző felé, akkor szóltak, hogy készüljek. Hát nagyon készülni nem tudtam, de nem vagyok már egy 20 éves gyerek, úgyhogy úgy érzem, hogy amit tudtam, kiosztam ebből a maiból, próbáltam letutizni a meccset. Igazából novemberig játékban voltam végig, úgyhogy nem volt olyan nehéz.
12: Ez olyan szinten sikerült letutiznod, hogy egy Európa Liga rájátszás első meccsét kapott gól nélkül hoztad le?
11: Igen, de ez nagy részt a csapatnak köszönhető. Tényleg azt éreztem, hogy ma voltak vezérek a pályán, hogy csúsztunk, másztunk egymást. Én csak hozzátettem a kis részemet, de ez a csapat érdeme.
12: Megnézzük együtt a kis részedet, mert meg tudjuk mutatni neked a védéseidet. Első fél idő 38. perce volt az első olyan kritikus pillanat, ami igazából az első cseh helyzet volna, de nagyon észnek kellett lenni.
11: Igen, tudtuk, hogy pontrugásból nagyon veszélyes csapat, fel is készültünk rá, de ez benne van, hogy egyszer ők nyerik meg az első párbajt, én csak próbáltam reagálni, lekövetni a labdát, szerencsére sikerült.
12: És aztán ugye a második fél időben is volt olyan szituáció, amikor hát itt 2 percen belül 2 nagyot kellett védened, hiszen volt egy nagy védés, majd utána a szöglet utáni kavarodásnál is figyelni kellett, résen lenni.
11: Igen, ahogy mondtam, tényleg csak próbáltam kihozni belőle a maximumot, hozzátenni, amit én tudok. Tudtam, hogy a csapat az nagyon fel van tüzelve arra meccsre, úgyhogy igazából nem mondom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom volt, ha ilyen csapat van az ember előtt.
12: Az oké, az rendben van, de 10 napja láttad először ezt a csapatot így együtt edzésen, tehát ezért kapuból irányítani kell, szervezni a védelmet. Hogy működtetek így együtt? Te illeszkedtél be abba, ami már működött?
11: Igen, tehát ezt tudtuk, hogy a Fradi egy nagyon jó csapat, tehát ezt nem kellett bemutatni a Fradit. Azért mióta el is hagytam az országot, mindig követtem a csapat eredményességét, és láttam, hogy miket csinált utána még Európában és az NB1-ben is. Úgyhogy tényleg csak próbáltam beilleszkedni a legjobban. Azért annyi rutin van már mögöttem, hogy tényleg ez nem volt olyan nehéz dolog, de ehhez tényleg kellett a csapat.
12: Hát ez mondjuk így túl egyszerűnek tűnik, de hát azért ez valószínűleg nem így volt, de szerencséged ezt átírja egy kicsit. Köszönöm, hogy ide jöttél, és elengedünk, hogy akkor élvezd ki ezt az ünneplést. Gratulálunk még egyszer a győzelemre.
10: Gróf Dávidot a Ferencváros kapusát Mérei Andrea, az M4 Sport munkatársa faggatta, és ugye azt mondta Gróf Dávid, hogy hát azért már nem egy nyeretlen 20 éves. Ez a rutin, ez látszódott ott a kapu előtt, kívülről nézve nagyon magabiztos volt, nem Feri?
13: Igen, kétségtelenül így van, ráadásul azért is nagyon nehéz, ugye hát nem győzünk hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag egy kispadra nevezett kapus az utolsó pillanatban bekerül a csapatba, egy sajnálatos melegítés történt sérülés miatt. Ez eleve egy nehéz szituáció mentálisan feldolgozni, de főleg ahogy a mérkőzés kezdődött, hogy gyakorlatilag 20-25 percig nem is ért labdába is, amikor labdába kellett érni, akkor hát ha nem is földön túli bravúrokat, de nagy védéseket kellett bemutatni a rögtön, ilyenkor azért nehéz egy kapusnak a dolga. Ugyanakkor abból a szempontból jól jött neki, hogy folyamatosan első labdaérintései jók voltak, folyamatosan bemelegedett a mérkőzésbe, és hát a végén azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Fradi kapott gól nélkül lehozza ezt a mérkőzést. Örömteli, és mindenféleképpen biztató a visszavágóra nézve.
10: Kezdjük az elejéről. Ugye egy olyan összeállításban kezdett a Ferencváros, ami meglepetés volt egy kicsit talán nekünk is, de bejött ez a dolog.
13: Maximálisan, és tényleg ugye az Alkmaar elleni mérkőzés után egy picit azért annak ellenére, hogy nagyszerűen futballozott az első félidőben a Fradi, az utolsó negyed óra miatt egy picit ugye el lehetett marasztani mind a csapatot, mind pedig talán Robi Keane edzőt a változtatások meg a cserék behozatala miatt, illetve hát nyilván a padról beszálló játékosokat is. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyszerűen felkészült az ellenfélből, rendkívül jól dolgozta ki a taktikai részleteket, és nagyon jó volt a mérkőzés terve a Fradinak. Engem különösen meglepett az, hogy bár az összeállítás tudatában már kevésbé, de a mérkőzés előtt nem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag tükörbe ugyanazt a felállási formát föltette a pályára, ami az ellenfél alkalmaz, és ezzel a három támadóval, hogy gyakorlatilag ugye Saldanha, Varga és mögöttük Zakariasen egyrészt a letámadást, ahogy megkezdték, egész magasan kisegítve, hogy a Makrekisszel és Csivicsel a két szélén, gyakorlatilag öt támadóval megszállta az ellenfél térfelét a Fradi, és ezáltal nagyon-nagyon megnehezített a cseheknek a labdakihozatalát. Ugyanakkor gondoljunk csak bele, hogy amikor labdát szerzett a Ferencváros, vagy építette az akcióit, vagy akár csak abba is belegondoltunk, hogy egy hosszú indítással mondjuk fölugrik Varga. És az eddigiek során nagyon sokszor Vargának nem volt kinek lefejelni a labdát, mert távol voltak tőle a támadók, vagy hiába csúsztatta meg, gyakorlatilag önmagának csúsztathatta volna meg a felívet labdákat. Most egy-egy ilyen szituációnál már rögtön ott volt, akár Zakariasen, akár Saldanha, és a háttal lévő, az ellenfél kapujának hiába volt háttal, amikor megkapta ezeket a labdákat, rögtön rásegített a másik, illetve hát ebből a szempontból harmadik támadó, jelen esetben mondjuk Zakariasen. Tehát ez a háromszög elő rendkívül jól működött, mind a labda elleni játékban, tehát azt veszük akkor mondjuk letámadásban, magas letámadásban, mind pedig abban az esetben, amikor a Ferencvárosnál volt a labda. Tehát az az első 25 perc, nevezzük így, bezárulva mondjuk Abu Fani góljával, az tényleg egy mestermunka volt. A mérkős hátralévő részében pedig úgy érzem, hogy nagyjából azért kontroll alatt tartotta a mérkőst a Fradi, főleg a második félidőt. Nagyon stabil és sokkal, de sokkal koncentráltabb és összeszedettebb csapat benyomását keltették ma, de mondom, ehhez kellett az, hogy átálltak három belsővédős játékra, két védekező középpályással és két olyan szárnyvédővel, akik ugyan a támadást is tudták segíteni, de elsősorban a védekezésben stabilizálták a csapatot.
14: Ugye Robi Kín bátrat húzott, mert hogy támadó jellegű volt a Ferencváros, és hát a közönség, amely sokszor követelte ezt, most kapta meg, amikor talán legkevésbé számított rá.
13: Igen, ez egy nehéz kérdés, továbbra is kétarcú a Fradi, továbbra is egy ilyen skizofrén állapot, de ebből nagyon-nagyon hamar ki kell, hogy lépjenek, mert nem lehet csak egy irányba koncentrálni, most már azért a magyar bajnokságban sincs meg az az előnyük, sőt, hát effektíve pontszáma alapján másodikak, úgyhogy kiegyensúlyozottabbá kell válniuk, de most a legeslegfontosabb, hogy úgy stabilizálta a csapatot, és úgy rakott föl gyakorlatilag védekezőbb csapatot, hogy ennek ellenére támadóbb típusú lett a Fradi, tehát tényleg ez egy taktikai mestermunka volt a mai, annak ellenőre, hogy ez a második félidőre egyetlen egy stabil, vagy igazából pozitív változás volt az AC Alkmaar mérkőshez képest, hogy kevesebbet cserélt, és úgy gondolom, hogy jó ütembe, és kizárólag posztokra. Tehát nem variálta a csapatot, nem adott ajándékjátékperceket, most a lehető legkevesebb változtatással, hiszen ő is tanult belőle, hogy a túl sok változtatás az problémát okoz. Tehát a működő rendszert, amit létrehozott, azt nem akarta felbolygatni, és nagyszerűen menedzselte a mérkőzést.
14: Nyilván az átlag szurkoló kevesebbet adott a Pölzen gárdájáról, mert azért nem hiszem, hogy sokan néznek cseh bajnoki mérkőzést. Te, amit kaptál, körülbelül erre számítottál tőlük?
13: Hát az az igazság, hogy nem. Tehát azért főleg az első félidő második felét figyelve az utolsó negyed órában, tehát gyakorlatilag a 25.-30. perctől kezdve az volt az érzésem, hogy bármelyik pillanatban benne van a gól a Bözenbe, és azért Adu, Vidra és Schulz ugyanúgy megvolt az a három veszélyes támadó, hasonló felállási formában két vezetőékként, két komoly csúcsékként, mögöttük egy támadó középpályás, és amögött volt két középpályás, aki a védekezésért volt felelős, de ebből az egyik mindig fellépett a támadáshoz, és szintén két szárnyvédővel, akiből a másik félidő során egy csere folytán már támadóbb típusút is cserélt be a csemester, úgyhogy én azt láttam, hogy minőségbe, kvalitások tekintetében elől sokkal, de sokkal több van ebben a csapatban, viszont talán a második félidőben ők is úgy látták, hogy attól tartva, hogy a Ferencváros esetleg újabb gólt szerez, akkor 2-0-val, hát nem is azt mondom, hogy eldől a továbbjutás, de nagy esély mutatkozik a Fradi részére. Szerintem úgy voltak vele, hogy nem kaphatnak újabb gólt, és ezért kevesebbet kockáztattak a második félidőbe. Szerintem a csehek úgy vannak vele, hogy hazai pályán tovább fognak jutni, ezért is főleg az utolsó 20 percben már érezni lehetett, hogy ha csak nem történik valami földön túli óriási nagy hiba, akkor nem lesz gól a meccsen, ez így is lett. Szerintem a Pilsen is úgy menedzselte a mérkőzést, hogy ez az 1-0 most jobb, nem volt több a mérkőzésben, a Fradi nagyon összeszedett volt, de ők szerintem magabiztosak és hazai pályán úgy érzik, hogy tovább fognak jutni. Hát itt azért a Fradinak is komoly esélye van, és azért ezt ne felejtsük el, hogy nem véletlen mondtam, hogy gyakorlatilag két fél időről beszélünk. Most gyakorlatilag az első fél időben 1-0-ra vezet a Fradi, és úgy utazik ki Csehországba.
14: De azért még beszéljünk a második fél időről, hiszen ott is voltak lehetőségei a Ferencvárosnak, de valahogy azok az utolsó passzok nem került oda a zicser passza, ahogy szokták mondani.
13: Igen, de feljavult a csehek védekezése is. Tehát az a fajta zavar, az a fajta meg nem értés, és hát valljuk meg őszintén, a Fradi letámadása sem volt annyira agresszív. Tehát érezni lehetett a Fradi az első fél időben úgy megy neki az ellenfelének, hogy hazai pályán használja ki ezt a váratlan húzást, és ne felejtsük el, hogy játékrendszert is váltott a Fradi, és eddig soha nem látott összeállítást tett föl Robi Keane. Tehát ez olyan fajta meglepődöttséget, meglepetést okozott az ellenfél részére, amit az első 20 percben egy nagyon agresszív letámadással, és hát azért tegyük hozzá, hogy 5 vagy 6 szöglete volt a Fradinak az első 25 percben, tehát ez nagyon-nagyon bevált, és jött a gól is rá, úgyhogy a második fél időre azért egy sokkal jobban egyensúlyban lévő csapatot láttunk, ahol viszont az előjátszók, akik az első fél a másik felőbe jól néztek ki, és hát jól futballoztak, azok nagyon-nagyon visszaestek, fogalmazhatunk úgy is, hogy Robi Keane azzal, hogy Gartenmann, Sissét és Raúl Gustavot egyszerre a pályán játszatta, kiegészítve jobbról Makrekisszel, balról Csivicssel, egy sokkal stabilabb védelmi egységet hozott létre, ezért sem területe nem maradt a cseheknek, sem pedig olyan szituációk nem alakultak ki, mint mondjuk az AC Alkmaar ellen, hogy mondjuk egy kényszerítővel, vagy egy oldalpaszt átlép az egyik támad, és utána az Itzerbe kerül a társa. Tehát túl könnyű gólokat szerzett a holland csapat itt Budapesten, annak ellenére, hogy az a mérkőzés már többé-kevésbé eldőlt. Itt érezni lehetett, hogy két mérkőzésről van szó, és ehhez mérten a Fradi is pontosan tudja, hogy ez az első mérkőzés megnyerése ez kevés. Gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodtak, amiről beszéltünk, hogy egy fél időn vannak túl, és sokkal, de sokkal összeszedettebb is, sokkal jobban egyensúlyban lévő és koncentráltabb Fradi volt.
14: A találkozó előtt ugye külön beszéltünk Zakari Essenről, illetve Saldanyáról. Most itt a találkozó után hogyan értékeled az ő teljesítményüket?
13: Vegyes. Az első fél időben mondom, nagyon-nagyon jól működtek, és főleg Zakari Essen játéka tetszett nekem. Mindig megjátszható volt, és az is nagyon fontos volt, hogy Kávák, aki belső középpás volt a csapatban, nem nagyon találta az ellenszerét. Tehát gyakorlatilag Zakari Essen azért játszott rendkívül hasznosan, mert nem volt látványos a játéka.
14: Egy pillanatra várjunk, mert Varga Barnabás ad interjút éppen.
15: A mérkőzés egészéről, hiszen a Ferencváros megnyerte ezt a találkozót, nagyon intenzíven kezdtétek, góllá is érett a fölényetek, aztán kiegyenlítettebb lett a mérkőzés. Ez most egy komoly fegyvertény, hogy győzni tudtatok, hogy élted meg a találkozót?
16: Igen, készültünk is rá, hogy nagyon megnyomjuk az elejét. Sikerült is, úgy gondolom, bár szerezhettünk volna, gondolom, 2-3 gólt is, de nyilván az 1-0-ás előnnyel vonultunk a fél időre, az sem volt rossz, a második fél idő, hát szerintem már nem hozott túl szép játékot, de a legfontosabb az, hogy egy kis előnyt ki tudtunk harcolni most.
15: Most egy asszisztal, gólpasszal segítetted találathoz a csapatodat. Lehetett látni, hogy tudatos a mozdulat, hogy nem tudtad kapura fegyelni, ezért a hosszúra csúsztattad? Láttad, hogy érkezik Abu?
16: Igen, hát messze voltam ahhoz, hogy ezt kapura fejeljem, hiszen egy hullófa levél labda volt igazából, úgyhogy próbáltam csak hátra csúsztatni. Nem láttam igazából, hogy ki érkezik, de gondoltam, hogy fognak érkezni a hosszon. Muszáj nekik, úgyhogy hál' Istennek jól sült el.
15: 20-25 perc után azért kiegyenlítődött ez a mérkőzés, a játékképe, legalábbis a második fél időben meg talán az ellenfél volt veszélyesebb kapura. Körülbelül erre számítottatok tőlük, amit adtak?
16: Azt gondolom, hogy igen, tényleg az elejét megnyomtuk, azt gondolom, hogy még egy kicsit lehetünk volna agresszívabbak tovább, de nyilván azért 1-0-ás hátrányban már ők is akartak jönni, többet támadni, veszélyeztetni, úgyhogy valamennyire kényszerhelyzetben is voltunk a kockázatvállalás miatt, de azt gondolom, hogy jól láttuk a sarat, tehát az 1-0-ás eredmény az minimum megérdemelt.
15: Hát akkor a végére hagyom ezt a sárgalapos szituációt, te már egyértelműen reklamáltál a sárgalap felmutatása után, hogy érezted ott bentről is, hogy ez nem volt szabálytalan. Mennyire fáj most neked ez, hiszen ki kell hagynod a következő mérkőzést?
16: Hát igen, nagyon fáj. Egyértelműen labda volt. Mostanában sajnos rám jár a rúd ezekkel a sárga lapokkal. Nyilván kicsit vehemensebb is vagyok a kelleténél. De ez a mostani abszolút nem volt jogos, de hát sajnos ez is benne van. De nagyon fáj, hogy most a következő mérkőzésen nem lehetek ott a csapattal.
14: Varga Barnabást hallottuk, tehát Berkesi Juditnak nyilatkozott a mérkőzés után, és kezdjük itt a végén, ugye nem lehet ott a következő mérkőzésen a csapattal, tehát ez a taktika biztos nem ilyen lesz majd a kinti mérkőzésen, mint itt, mert az ő szerepköre nem csak abban nyilvánul meg, hogy olykor gólokat szerez, de például lecsúsztat egy gólpaszt fejjel az Abu Faninak.
13: Igen, kétségtelen több, mint egy szimpla középső támadó Varga Barna. És ugye az imént, amikor beszéltünk erről az első három játékosról, és Zakariasen dicsértük, hát nyilván arra szerettem volna kiukadni, hogy azért volt kulcs Zakariasen, Varga Barna és Saldanha között, mert nagyon sokat váltották a pozíciót. Tehát amikor Zakariasen föllépett, akkor Varga lépett vissza mögé, és ezeket a szélességi, mélységi váltásokat, helycseréket nem nagyon tudták lereagálni a csehek. És hát Varga Barna szerepe azért kulcs, mert egy olyan szituáció, amikor mondjuk beszorul a csapat, és azért sajnos várható, hogy Csehországban nagyon sokat lesz olyan periódus a mérkőzésnek, vagy hát reméljük minden kevesebbet, de biztos, hogy lesz, amikor mondjuk szöglet jobbról, szöglet balról, beszorul a Fradi, na ilyenkor egy fölívelt labda, vagy egy olyan semleges 50-50% eséllyel megszerezhető labdákban nagyon-nagyon sokat hajt fel Varga, és nagyon sokat tud megtartani. Ez lesz a legeslegfontosabb, és ez talán a legnagyobb fejfájása lesz a szakmai stábnak, hogy hogyan pótolják, hiszen Saldanha egész más típusú csatár, azért Pesic nincs olyan állapotban, egész más vele a csapat. Nagyon nehéz kérdés, vagy megtartják ezt a kétéket, és úgy védekeznek, hogy gyakorlatilag 8 emberrel és kétéket fönnhagynak, na két támadó már sokkal jobban meg tudja tartani a labdát, de az a fajta erő, ami Vargában benne van, és az a nemzetközi tapasztalat, az nagyon fog hiányozni.
14: Persze, most én megnéztem éppen háromszor a visszajátszást, és tényleg a labdát találta el Varga Barnabás, ennek ellenére azért elég sok a sárga lap a játékában. Ez annak köszönhető, hogy agresszíven letámad, visszatámad, mert nem szövegelésért kapja azért általában ezeket.
13: Igen, azért az természetesen az egy jó pont számára, hogy nem szövegelésért kapja. Nyilván azért van egyfajta vehemensége, sokat is beszél a pályán, de azért megtartja a határokat és a tiszteletet a játékvezetőkkel, de akkor is azt mondom, hogy 9 mérkőzésen 5 sárgalap, és ráadásul még pluszban a magyar bajnokságban is 5 sárgalap, tehát még jócskán nem vagyunk a szezon végén, és 10 darab sárgalapot kapjon egy olyan csúcsék, egy támadó, egy középcsatár, azért ez azért elgondolkodtató. Tehát ráadásul, ha azt veszük, most lehet azon vitatkozni, hogy ez most labda volt, nem volt labda, de ugye a játékvezetők tudnak arra a szabályra hivatkozni, hogy túlzott vehemenciával ment bele a párharcba, és ez olyankor is adhat sárgalapot, vagy olyankor is lehet sárgalap a következménye, amikor adott esetben labdát talál a támadó. Tehát mindenféleképpen le lehet fújni az ilyen szituációkat. Én pedig azt mondom, hogy az ellenfél tér felén gyakorlatilag a 88-89. Percben egy hát gyakorlatilag eldőlt mérkőzésen, mert érezni lehetett, hogy a csehekben sincs több, fegyelmezetlenség számomra egy olyan szituációba belemenni, ahol kockáztatom a sárgalapot, amikor tudom, hogy egy sárgalapra vagyok az eltiltástól, hiszen hangsúlyozom, 2 mérkőzésen dől el a továbbjutás, és egy fontos láncem kiesett ezáltal.
14: A támadójátékról már sokat beszéltünk, de beszéljünk egy kicsit a védekezésről, mert ugye, hogy itt is gondolkodtunk, hogy vajon hol fog játszani majd Gusztávó, hát jól megoldott a Ferencváros, ugye ezt a védekezést ma?
13: Teljesen jogos, ne csak a támadókról beszéljünk, a védekezésnek ugyanúgy megvolt a szerepe, és ugyanúgy egy váratlant húzott Rabikin. Ugye Gartemán, Sissé, Raúl Gusztávó védő hármas, egy nagyon-nagyon stabil blokkot alkotott középen. Képzeljük csak azt el, hogy azért Adut és Vidrát, két mozgékony, egyrészt Adu személyében egy rendkívül gyors, Vidra személyében egy nagyon tapasztalt, jó csatár, és mögöttük még Schulz a 10 milliós Schulz, most már hívjuk így, ugye ezzel harangoztuk a mérkőzést. Ugye három nagyon komoly játékos, és ha ott hagyta volna egy az egybe őket Gartemannal és Sissével, gyakorlatilag egy az egybe, két belső védő, két támadóra, plusz még mögöttük egy visszavont csatár, azért az elég nagy kockázat lett volna, úgyhogy nagyon jó húzás volt ez a hármas egység meglépése Rabikintől. Ezáltal mindig 3-2 szituációk alakultak ki mellé, azért Romao nagyon nagy erősítés a Fradinak, egy fizikálisan erős játékosról, nagyon párharc erős játékosról beszélünk. Még egy kicsit föl kell gyorsulnia, mert sokszor megszerezte a labdát, de rögtön el is veszítette. De rengeteg labdát szerzett, nagyon-nagyon jól futballozott most a Fradi, nagyon kompaktak voltak, és nagyon jól működtek a csapatrészek, úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon magas színvonalon játszott mind a három belsővédő, és itt még említsük meg ugye akkor Makrekiszt és Csivicset a két széléről is.
7: 2025. február 13-án az Európa Ligában a legjobb 16 közé jutásért vívott párharc első mérkőzésén a Ferencváros 1-0 arányban legyőzte a Viktória Plzeň csapatát. Aztán hamarosan jött a visszavágó, és hamarosan ezzel is foglalkozunk itt a visszajátszásban.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
17: Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni Milák Kristóf! Még kell egy kicsi Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
18: Nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Szoboszlaiék nélkül nyerte a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Komoly felhős, napos idő lesz ma is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
19: A szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül felálló Liverpool idegenben 6-3-ra győzte le az osztrák Linz együttesét a Bajnokok Ligája ligaszakaszának második fordulójában, míg a holland Feyenoord hazai pályán 3-2-re nyert az olasz Como ellen. Vitális Milánnal a kezdőjében 3-1-re kapott ki az AEK Athéna Shakhtar Donyeck otthonában. Varga Barnabás csereként 10 percet játszott. A Real Madrid 3-1-es hátrányból fordítva 4-3-ra nyert a Róma otthonában, míg a PSG idegenben győzte le 4-2-re a Manchester City-t. További eredmények: Aston Villa Fenerbahce 6-0, Real Betis Porto 3-2, Bodoglimt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3. Ma este 9 órától a Ferencváros a Cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Negyedik meccsét is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban. Legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttal esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet.
0: Közlekedés.
19: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre készüljenek. Sokan térnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Elkezdték a terelésbontását az M7-es autópályán Budapest felé az M0-as autóúti csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, a kialakult kocsisor 2-3 kilométeres. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között. Szárliget és Óbarok között a tapasztalható nagyobb lassulás, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
19: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenhol több órás napsütés várható.

0: rájátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ma este 9 órakor az Európa Liga Liga szakaszában Ferencváros Viktória Plzen találkozót rendeznek. Ez lesz a negyedik találkozás egyébként a két csapatnak. Az első az Európa Ligában a legjobb 16 közé jutásért vívott párharc budapesti felvonása volt. Ez 1-0-ás Ferencváros győzelmet hozott. Azonban volt visszavágó is 2025. február 20-án Csehországban.
2: A Ferencvárosnál a kapuban Gróf Dávid, ő őrizte a ferencvárosi kaput az első mérkőzésen is. A négy tagú védelemben jobbról-balra Makrekis, Sisé, Gartenman és Ramirez, utóbbi Kínnél, a vezetőedzőnél először kezd Európa Liga mérkőzésen. Az előző három tétmeccsen nem lépett pályára Cristian Ramirez. Abufáni, Julio Román és Romén szalkotja a középpályát, elől pedig Zakariasen, Saldanya és Csivics. A budapesti kezdőcsapatból 9-en most is a pályán lesznek a kezdősípszónál. Új ember Ramirez és Romén. A sárgalapos eltiltását töltő Varga Barnabás, valamint a sérült Dibusz és Habib Maiga hiányzik a Ferencváros keretéből. A magyar csapat indította útjára labdát aranyszínű felszerelésében a Ferencváros hagyományos színösszállítása játszik ezen a mérkőzésen a Viktória Plzeň. Amelynél a kapuban Jedlicska, háromtagú a védősor, Dve, Markovic és Jemelk alkotja, a középpályán Memics, Cserv, Kalvak és Kadu, elől pedig Vidra, Duroszimi és Schulz. A budapesti első mérkőzéshez képest bekerült a csapatban Memics és Duroszimi, utóbbi a hétvégén a cseh bajnokságban duplázott, meglepetésre kimaradt a csapatból Adu, az első mérkőzésen talán legveszélyesebbnek tűnő gánai támadó a cseh együttesnél. A mérkőzés játékvezetője pedig francia Jérôme Brissard fújja a sípot, a munkáját Benjamin Page és Ervan Fenjon segíti. Támadott a Ferencváros, viszont most sikerül közbeszúrni a cseheknek egy előretett labda Saldanya irányába, és aztán már Dve, a libériai középhátvéd nyugtatja meg a labdát, és indítja egyébként a bal oldalon Nyemelkát. A mérkőzés második percébe lépünk, egy bejátszás a 16-oson belülre Sisé keresztezik, és vágja ki a labdát oldalra. Eltérő módon hangoltak a csapatok erre a találkozóra az előző hétvégén. A csehek 2-0-ra nyertek Teplicében a cseh bajnokságban, míg a Ferencváros vereséget szenvedett a Paks ellen hazai pályán. Azon a mérkőzésen egyébként a kulcsembereket nagyon nem pihentette Robi Keane. Makrekis nem lépett pályára, míg Abufáni fél órára cserélte be a Paks elleni bajnokin. Nagy bedobás a bal oldalról, ez sikerül kicsúsztatni ott a 16-oson belül Gartenmannak, még mindig Plzeň akció, most sikerül felszabadítani Csivicsnek, így aztán a felező vonal közeléből végezhet majd el egy bedobást a cseh együttes nagyjából a kispad elől a mérkőzés második percének végén. Robi Keane a kezdőbe jelölte tehát azt a Cristian Ramirezt erre a találkozóra, aki a legutóbbi három tétmérkőzésen nem lépett pályára. Némiképp meglepetés az is, hogy kezd Rommens ezen a találkozón, és jelenleg úgy néz ki, hogy valóban négy védővel játszik a Ferencváros, Csivics pedig a középpályára visszahúzódva a Zakariasennel együtt próbálják majd helyzetekbe hozni Saldanyát. Az biztos, hogy ha itt helyzetbe kerül a Ferencváros, akkor azzal nagyon jól kell sáfárkodni. Igazán sok lehetősége feltehetően nem lesz a magyar csapatnak a mérkőzésen. Egy jobboldali szabadrúgást követően Jemelka már a bal oldalról játsza föl a labdát Duroszimi irányába. Tudott egyet csúsztatni a nigériai támadó, de végül is már kim volt a labda, jöhet bedobással Makrekis. Érdekesség, hogy Duroszimi a fél szezont tért sérülés miatt kihagyta, súlyos sérülést követően tért vissza, tehát a nigériai remek formában van. Ő próbálna megjátszani Matyei Vidrát, nem sikerül. Ramirez hátra teszi majd a Gróftól kapott labdával, lódul meg most a bal oldalon Cristian Ramirez. Előtte Csivics, illetve Abufáni. Ők játszanak össze, és Abufáni indítja a csapattársat, Csivicset, kapott egyet a lábára az izraeli labdarúgó, ezért következhet majd a bal oldalról egy szabadrúgással a Ferencváros. Nem nyert még Csehországban olyan tétmérkőzést az FT.

0: WTC, amelyet az UEFA szervezett. 7-szer léptek pályára Cseföldön a zöldfehérek, valamelyik európai kupában, ám mindannyiszor vereséggel zárult a kirándulás, gólt is csak 2-t lőtt a magyar csapat. Ábufáni szabadrúgását követően Matyei Vidra a saját 16-osán belül tisztázni tudott, az előre vágott cseh labdát pedig kivágja Makrekis a saját tér feléről. Most egy picit kapkodó a játék, melyik csapat tudja hamarabb megszelídíteni a labdát. Úgy tűnik, hogy Csivicsnek sikerül egy beadása 16-oson belülre. Zakariasen tovább sodorja, ott ketten érkeztek volna. Makrekisnek akár ez még jó lehet, de Duroszimi zár vissza, és íveli át a labdát a jobb oldalra, de egyenesen Csivicshez. Most ferencvárosi lábokon vándorol a labda. Ramirez már a csehek tér felén. Csivicsel az összjáték, bal oldalon a bosnyák, miközben megfordul Ábufáni egy távoli lövés mellé. A mérkőzés 5. percében az első kapura lövés, hát valahogy elván szorgott a labda az alapvonalig, nem kellett hárítani a kapusnak, Kérlicskának Ábufáni próbálkozását követően. Visszakerül a labda a Pőzenyhez. Dve laposan, kézre pattan talán, de mehet tovább. Schulz csak le tudta kezelni a labdát. Dve. Memics a jobb oldalon teljesen kihúzódva a szélre, középre, Duroszimi egy lövés, levágódik a labda és a kapu mögé. Megint bejutott a 16-oson belülre a cseh együttes a labdával, Schulz próbálkozott. Ebben a lövésbe viszont belelépett egy ferencvárosi védő, a jobb oldali beadást követően Sziszéről perdült a labda Gróf kapuja mögé. 27. perc. Most már a mérkőzésen az 5. cseh szöglet következik. Ezúttal is a jobb oldalról Kadu tekerheti majd be a középre a labdát. Kadu magasan, egy fejes, Gróf hatalmas védése, ott van még a labda és gól. Hát csak sikerült van, hogy bekutorniuk a labdát a mérkőzés 28. percében. A gólszerző Duroszimi. Egy fejes a szögletet követően azt hatalmas bravúrral hárította Gróf Dávid, de oda pattant a labda a játékosok elé, és valahogy a ferencvárosi védők nem tudtak felszabadítani. A hosszú soroknál pedig Duroszimi, aki a hétvégén duplázott közelről, begyötörte a labdát, mert ez a legjobb kifejezés arra, ahogyan gólt szerzett. Jobb oldali szöglet, nagy fejes Duroszimitől, és gyakorlatilag a saját kipattanó labdájára érkezik Duroszimi. Megelőzi a ferencvárosiakat, és a csapattársa mellől egy méterrel a kapuba lő. Aztán Ramirez behúzódva középre, hátraadja még hozzá Grófhoz. Gróf Dávid nem a legnépszerűbb ember itt a stadionban, miközben Sziszé valahogy meg kellene tartani ott a labdát, semmiképpen sem eladni, amit most megtesz a Ferencváros. Nagy helyzet, Schulz gól! Nagyon közelről Schulz 2-0-ra veszett a Pőzeny, megfordítja a párharcot a cseh csapat. A saját 16-osának előterében szórta el a labdát a Ferencváros. 2 passz követően Schulz lőhetett nagyjából 11 méterről, éles szögből. A ballábas lövés Gróf nem tudta hárítani. 2-0 a mérkőzés 36. percében, összesítésben 2-1-re már a csehek vezetnek, és ez egy ajándék labda a Pőzenynek, a saját 16-osának előterében adja el a labdát Giulio Romeo, Duroszimi, Vidra és Schulz a labda útvonala, és innen könnyűszerrel tudok gólt szerezni Pavel Schulz. Változott a mérkőzésnek a kép abból a szempontból, hogy most már a Ferencvárosnak kell támadni azért, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja. És azért ez a szerkezet is mutatja az, hogy Csivics Ramirez ott van a pályán, hogy nem erre készült Robikin, alig, hanem nem a szünet előtt fog még változtatni, de mindenképpen jól lenne most már az öltözőbe vonulni és átbeszélni azt, hogy mit kell változtatni a második félidőre, és ezt a hátralévő 7 percet valahogy kibírni, kivérekezni, nehogy eldöntse a párharcot a Pőzeny még itt az első játék részben, mert megint ők támadnak, megint a csehek hozzák a labdát a jobb oldalon, Schulz, benne a 16-oson belül, Schulz középre, Duroszimi gól, nem hiszem el, Duroszimi csak úgy, mint a hétvégén, ezúttal is duplán. duplázik, és nagyon könnyen lehet, hogy 40 perc alatt eldönti a párharcot a Viktória Pőzeny. Egy jobboldali támadás, Schulz szinte gyerekjátékszerűen érkezett az alapvonalnál be a 16-oson belülre, nem támadtuk meg, így aztán középre tudta kanyarítani a labdát, a centerezésnél pedig Duroszin érkezett a rövid kapufánál, és a kapuba pörgetett. 3-0 összesítésben, 3-1. Gartenmann megelőző szerelése, Ben Ramdán 20 méterre kaputól ellövi, mintha a nagy cseh fal húzódna a Viktória Pőzeny 16-osa előtt. Minden egyes ilyen ferencvárosi próbálkozás visszapattan a védősorról. Egy csúsztatás Sziszétől, már elől ő is. Traoré nem fér a labdához, Jemelka, ő pedig előre emelni, és Schulz ráindul a labdára, mellette Tóth Alex, de Schulzhoz kerül a labda. Kettő cseh játékos érkezik szabadon benn, de valahogy sikerült Csivicsnek elválasztani Schulzot a labdától. Abufáni egy mélységindítás, két ferencvárosi van ott, de az nem jó senkinek. Egy lövés, már nincsen játékban a labda, hiába próbálta még Kehin, de valahogy kapura kanalazni. Érkezett a bevetődő cseh védő, és végül is úgy tűnik, hogy Kehindéről ment ki a labda. Körülnézve egyébként a pályán, ember hátrányban a Viktória Pőzeny. Ádó ugyanis a kispadnál. Megsérült a gánai csatár, így aztán a hosszabbításban már 10 mezőnyjátékossal a Viktória Pőzeny. Gyors számolás, 2, 4, 6... 9 mezőnyjátékossal, ugye így van ember hátrányban a Viktória Pőzeny, ezen a késői órán, némi matekóra, 9 mezőnyjátékos tehát a hosszabbítás perceiben a Viktória Pőzenynél. Még erre megindul Schulz, neki nagy játékkedve van, Sziszé megszerezte a labdát. 95. perc a mérkőzésen, a jelzett ráadás utolsó perce. A mérkőzés vége. Jérôme Brizard játékvezető úgy tűnik, hogy élvezte a találkozót, mert összesen 6 percet hosszabbított. A Ferencváros nem töri meg rossz csehországi sorozatát. Ezúttal sem sikerül nyerni Csehországban. Sőt, mi több, ezzel a 3 gólos vereséggel búcsúzik az Európa Ligától a magyar együttes. A Viktória Pőzeny jut be a második számú európai kupasorozat legjobb 16 együttese közé. És ahogyan azt már mondtam, az első félidő második felében nagyjából 11 perc alatt nemcsak, hogy megfordította a párharcot a Viktória Pőzen, hanem el is döntötte Duroszimi duplájával és Schulz egy góljával. Hiába utazott tehát a Ferencváros egy gólos előnnyel Csehországba. A cseh csapat kegyetlenül kihasználta a ferencvárosi hibákat az első fél időben, és kiütötte magyar ellenfelét a második számú európai kupasorozatból. Így aztán az az európai kupakaland, ami tavaly júliusban kezdődött a The New Saints ellen, a Bajnokok Ligája második selejtező körében, az 2025. februárjában Csehországban, Pilsen városában ér véget a Ferencváros számára.
1: Hát ez nem jött össze. 2025 tavaszán a Viktória Pilsen búcsúztatta a Ferencváros csapatát, hiába nyert a Fradi hazai környezetben 1-0-ra, idegenben Csehországban 3-0-ás vereséget szenvedett, így aztán a Pilsen gárdája jutott be a legjobb 16 közé. Természetesen ezen találkozó után is részletes elemzések voltak a Nemzeti Sportrádióban erről a mérkőzésről, illetve a párharcról. Ezek közül szemezgetünk a következő percekben.
2: Elbúcsúztunk a Ferencvárostól.
3: Köszönjük a kedves hallgatókat.
2: Kezdjük mindjárt ezzel. Ugye ki ne tudná, tegnap Pilzenben, vagy Pilzenyben 3-0-es vereséget szenvedett a Ferencváros, ami ugye a hazai 1-0 után pont nem volt elég a továbbjutáshoz, de azért ennél kicsit csúnyább volt az összkép. Mindjárt kezdjük azzal, mert azért ez megkerülhetetlen, ha már ez elhangzott, amit Kubatov Gábor elnök mondott még a mérkőzés előtti nap. Elmegyünk szépen Csehországba, jól elverjük az ellenfelünket, és hétvégén pedig nyerünk. Hétvége lehet, hogy nyernek, ez még engedjük meg, ez benne van a pakliban, de ott nem vertük el az ellenfelünket, sőt.
3: Hát nagyon nem, és aki most esetleg még párhuzamosan az M4-et nézi, most jön majd az első gól, mert hogy most ismételik a találkozót. nagyon nem szerencsés szerintem senkinek előre sportvezetőként, edzőként, játékosként túlzottan magabiztosnak lenni. Egyetlen egy helyen elfogadott ez szerintem, a profi boxban talán. A mind a két fél elmondja, hogy én most ki foglak téged ütni.
2: Hát ott elvárt.
3: De ott a só része.
2: Igen.
3: A Ferencváros tegnap megint azt az arcát mutatta, amit az FTC szurkolók nem szeretnek látni. És itt most gyakorlatilag 11 perc alatt romba dőlt minden, és persze voltak jó őszi meccsek, meg szép győzelmek, meg volt itt egy hatalmas esély, hogy esetleg tovább menjenek, de nem sikerült vele érni, és nagy kár.
2: De már itt kezdettől elég csúnyán nézett ki ez a meccs, mert oké, hogy a 27. vagy 28. percben volt az első gól, ami után aztán 11-2 percen belül jött még kettő, de hát itt az első pillanattól kezdve vaktába rugdosták ki a 16-osról a ferencvárosi védők a labdát a mezőnybe, tehát nem úgy nézett ki, mint az a csapat, amelynek van valami határozott meccs terve, azon kívül, hogy valahogy ezt az 1-0-át őrizzük meg, nem?
4: Hát, igen, mert nagyon sok mindent érintettünk, és közben nézzük az első gólnak az ismétlését, és tényleg egészen bánatos, hogy ez bevánszorgott az a labda a sarokban, és egyrészt kifejező, talán így utólag is. Én láttam ezt a bizonyos videót, mert tegnap este én úgy gondolom egyébként, nekem nagyon sok problémám van, egyre több a elnök úr kommunikációjával, és nem azért, mert lapunkat megtalálta hibásnak már korábban, de továbbra sem jönnek igazán az eredmények, attól függetlenül nemzeti sporttal nem állnak szóba. Hát reménykedünk, hogy ez rendeződik. Ez szerintem kivételes. Most mégis azt mondanám, hogy ez olyan volt, mint amikor haverjainak csinálsz videót, és akkor viccből mondasz valamit. Olyan kicsit olyan...
2: Ezt találom, ez így lehetett, így van.
4: Tehát nem egy ilyen harsogó, arrogáns kijelentés volt. Sajnos annak tűnik, de... Például a paksi vereség, ami ugye a harmadik volt, az sem nyitja fel a szemeket, hogy tulajdonképpen kérdés nélkül, hogy ok nélkül beleszállsz egy másik csapatnak az edzőbe, aki a sokkal-sokkal szerényebb költségvetése, sokkal inkább magyar játékosokra támaszkodva próbál valahogy működni, és háromszor felpofozza a te csapatodat, az azért van, mert megbosszulja a futball ezeket az arroganciát, ezt mindenképpen. Úgyhogy ezért mindenképpen óvatosnak kellett volna szerintem lenni. Elhiszem, hogy az elnök úr hitt a győzelemben, meg a szakmai stáb és a játékosok is. Nyilván jókedvűen mentek az idegenbeli mérkőzésre. Azt hallottam egyébként a mérkőzés közben, olyan információt, hogy a teljesen elcsendesült vendégtáborban is ezt a bizonyos hétvégi mérkőzést emlegették.
2: Már melyiket? A múltkorit, vagy a leendőt?
4: Most, a leendőt. Nem, a leendőt, amit az elnök úr ismer a meccs előtt. Hogy még azt megvárjuk.
3: Uh-huh. Ez mondjuk így egy
4: de erős. Ha az sem, akkor
5: mi fog történni? Akkor duzzogunk.
4: Speci engem, hogy nem érdekel, hogy mit gondolnak a szurkolók, de szerintem a szurkolók is ugyanazt gondolják, mint mi, meg a szurkolók is nagyjából ugyanazt gondolják egyébként, mint a vezetők, nincs nagy véleménykülönbség, tehát most a vezetők sem mondják azt, hogy ez jó szereplés, meg jó eredmény, meccs előtt reménykedtek benne, hogy az lesz, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos meccs lesz a Fradinak. Ennek a tegnapinak is rengeteg tanulsága van, és ilyenkor nyilván kiéleződik, hogy ez mennyibe kerül ez a csapat, hány magyar játékos van, és hány cseh volt az ellenfélben, úgyhogy milyen hibákat látsz, ami nekem igazából...
2: Ez a 14 nemzetiség volt a pályán a Fradiban, a 16-ból. Ez mindegy egyébként, csak tényszerű.
4: Hogy nem tudom, hogy ez követi azt a taktikát a Fradi, amit a korábbiakban, hogyha valaki gondot okozott, azt megvette, mondjuk a Karabakból, tehát több játékos volt, és nézte, hogy melyik csejátékos jön tegnap, majd az ülő útra.
2: De
4: azt
2: tegnap is gondot okozott, mert abból kaptuk a második gólt mindjárt a Romeu passzolt.
4: Hát speciál, szerintem ő nagy erőssége lesz a csapatnak, igen, ott labdát veszített, de Sissé is, és pont az volt nekem a kifejező jelenet, hogy ilyen típusú, jellegű, intenzitású letámadás az NBA-ben soha nincs a Fradi térfelén, se a felező vonalán, se a 16-osnál, főleg nem a Dibusz Dénessel beszéltünk korábban a Grupamában, az adják neki a labdát, nem is lát ellenfeleket. Szemüveget fel kell vennie, mert olyan messze vannak.
2: Na jó, de ez már, az Európa Ligában is a tizedik meccs volt.
4: Ott meg sprintben ott vannak a nyakán, és nincs idő gondolkozni, nincs idő dönteni. Nem tudsz erre felkészülni itthon. De ez nem felmentés természetesen. Nagyon, nagyon erőtlen, nagyon fantáziátlan volt a csapat. Egyébként a bajnokságban is ugye lehetett látni, hogy az utóbbi időben azért Bugdácsol, hát ez a szabadrugás, ez kedves rádióhallgatókat nem akarjuk kikészíteni, hogy miközben látjuk tényleg a meccset.
3: Festeni,
4: hogy... De az, hogy egy ígéretes szabadrugás 1-0-nál és Csivics, egyébként jó lövését Zakariás személyedje, hát azt komolyan mondom, ez úristen, milyen meccs lesz ez, pedig aztán ez egy nagyon komoly gólhelyzet volt ez a szabadrugás, és tényleg akkor már egy csevédőbe akadt volna el.
2: Akkor a kötényt adott Saldanya itt az előbb, hogy öröm volt nézni.
4: Azt mondjuk talán igen, de...
2: De ez az egy, amit öröm volt nézni ezen a meccsen.
4: Hát van, de mondom, ez a lassításban látszott, hogy Zakaria szem találja el a labda, szóval, hogy...
2: Jó, ne csináljunk belőle televíziós rádiósot kép nélkül.
4: Na mindegy, úgyhogy összességében sajnos nagyon gyenge volt a teljesítmény. És szerintem az első meccsen is lehetett látni, hogy ez egy masszív, stabil csapat, amelyik sokat fut. De az ennél azért kiegyensúlyozottabb visszavágóra számítottam volna, de az igazság az, hogy a Ferencváros egész egyszerűen gyenge volt.
2: Ugyanakkor azt az egyet rögtön rögzítsük, hogy ezért ez egy európai kupa 16 közé jutásért kvázi tavasszal vívott párharc volt, tehát az
4: én
2: már sorozatban harmadszor, és akkor a csoportkör meg sorozatban hatodszor, vagy nem csoportkör, most már az sincs, hanem alapszakasz, vagy a selejtező túlélése sorozatban hatodszor, tehát ez azért ott van. Tehát ha ez júliusban van ez a párharc, akkor azért egy kicsit más a dolog bukéja, mint így. De ettől még...
4: Hát
2: de.
4: Szerintem nem. Hát ahogy én néztem a hozzászólást az elnök úr bejegyzéséhez, a szurkolók...
2: Az igaz, de ezért mondom, hogy próbáljuk kicsit fölülről nézni a dolgot, beleragadva ebbe. Laci, te mennyire voltál ideges, vagy mennyire voltál beletörődő a Fradi, Pilsen Fradi alatt?
5: Én csak egy apróságot akarok hozzátenni, hogy ez volt a tizedik meccse idén, 2025-ben a Ferencvárosnak, ebből hétszer nem rúgtak gólt, tehát itt lehet azt mondani, hogy majd a tegnapi mérkőzés az annyira rosszul nézett ki, de hogy ez valaminek a folyománya, tehát hogy ez így egymásra épül, nincs Varga Barnabás, akkor persze, jaj, rossz a támadás, de a védekezés is a borzasztó kategória. Amikor a Bogdán Ádám elmondja a véleményét, és helytállóan mindenki szerintem tud emiatt bólogatni. Kérdés az tényleg, hogy most a Fradinak ez még meddig húzódik, van még egy kupameccs, bajnoki mérkőzések, és tényleg nem látszódik az speciál, hogy majd ebből hogyan fog kilábalni a Fradi, mert valamiért nem érzem azt, hogy Robikin tudná uralni, kontrollálni, irányítani egyáltalán a csapatot, tehát egyszerűen olyan, mintha csak felmenne az a 10 nemzetiségű játékos, mint ahogy ez tegnap történt, és akkor hogy a kémia az úgy nem nagyon jelenik meg.
2: És a 10-ből brazil 2.
3: Azt el tudjátok képzelni, hogy mondjuk a Rebrovnál ez előfordult volna? Mert itt miről beszélnek a játékosok a meccs után? Idézném Gróf Dávidot, a mai egy totális csőd volt, majd arról beszélt, hogy elszarasztottak egy nagy lehetőséget. Csivics azt mondja, hogy szerintem féltünk játszani. Robikin meg azt mondja, hogy elfogadhatatlan, hogy egyszer találtuk el a kaput, és a következő meccsek megmutatják, hogy kik azok, akikre igazán lehet számítani. Ezeknek most kell majd kiderülnie?
4: Neki igen. Szerintem a kinek igen. Persze.
3: Na jó, de az, hogyha mondjuk egy játékos...
4: Most ismerkedik a csapattal.
3: Ismerkedik, de a hozzáállás az szerintem alapnak kellene lennie, hogy 100% legyen, és a Fradi szurkolókat az bántja, hogy 1-0 után el tudod engedni a mérkőzést. És ez probléma.
4: Szerintem nem, a hozzáállása nem volt probléma. Ez a csapat most ennyire képes. Ez egy gyengébb Fradi, mint a tavalyi, meg a
3: az
4: tavalyi
3: előtti
4: Fradi
3: szerintem.
4: Ez szerintem nem hozzáállásbeli kérdés. Itt nem arról, hogy nem akartak volna nyerni, vagy
2: ha csak azt veszed, hogy ők a Paks ellen, hát a hozzáállása semmi baj nem volt, egyszerűen nem rúgtak be semmit. Ilyen van.
4: Szerintem a Puskás Akadémia elleni
2: a második fél időben is.
4: Volt. Igen, nekem az első verse volt egyébként olyan gondom, mint a Fradinak.
2: Az MTK meg az ETL nem volt rendben, de azok időben azok voltak messzebb.
3: Jó, de mondjuk az ismerkedés.
2: Persze, igen, mondjuk amiről valóban senki nem tehet, az az, hogy Pascal Janssen szerződése olyan volt, hiszen különben meg nem írta volna alá szerintem, ha nem ilyen a szerződés, hogy adott esetben ki lehet vásárolni, el kell engedni, és ez mondjuk a létező legrosszabbkor derült ki pár héttel az éles Európa Liga folytatás.
4: Igen, csak abban az évben már egy edzőt elvesztettél, akiről kiderült, hogy nem volt jó döntés.
2: Igen.
4: És akkor most mit csinálsz? Most ez, ha, na, ez, na, tehát ennyi idő alatt, ennyi váltás, ennyi szakmai váltás, és még egyet, tehát az szerintem katasztrófa lenne, vagy hát így sem néz ki jól, de az biztos, hogy most úgy néz ki, mintha ez egy gyengébb keret lenne, nem jó állapotban. Nem jó erő és nem jó mentális állapot.
2: Ez így együtt nem túl szerencsés.
3: Egyik kollégánk kigyűjtötte, hogy a legutóbbi két átigazolási időszakban 13 érkező mellett 12-en távoztak, plusz 8 játékos elment kölcsönbe. Ez nagyjából 13 leforgás alatt.
2: Hát.
3: És így valóban nehéz csapatot építeni, és emellé még 3 edző dolgozott a csapattal. Sőt, igazából majd, hogy nem 4, mert azokat a köztes időszakokat most, amikor még Leandro megtartott azt a 6 edzést, így nehéz csapatot építeni, de a kérdés az, hogy amikor ennyi játékos jön és érkezik, akkor ezek nem válnak be, ezek az igazolások? Ott valaki fölteszi a kezét, hogy...
2: Jó, de ezek nem érkeznek, őket hozzák. Tehát az van, hogy sorba jönnek egyenként be a Népligetbe, hogy én is jöttem, hanem az elvileg kell valami koncepció az egész mögött, de egyébként ez speciál nem a mi dolgunk megítélni, viszont az érdekes, hogy összer ugye 3 magyar váltott játékosa volt a Ferencvárosnak, ebből az egyiket kölcsön adták, Botkát, a másik megsérült, Dibusz, a harmadik meg eltiltatta magát, Varga Barnabás, úgyhogy innen van az, hogy az egy magyar, aki a pályán volt, tudom, hogy aztán később 2 lett, mert legalább csereként bejött ott, de az a gróf, aki szintén ilyen sürgősségivel,
3: sasbehívóval érkezett. Egyébként.
2: Tehát egyébként semmi gond nem volt vele, abszolút, ha valahol nem volt gond, az
3: így van,
2: az.
3: Így van.
2: Na, minden esetre a Viktória Pilzen csak a rendkedvéért, mert ma sorsoltak is, ugye a Lációt kapta, tehát aki szereti a Lációt, vagy az olasz futballt, az már csak ezért is sajnálhatja, ha másért nem, ezért biztosan sajnálhatja a Ferencváros kiesését, mint ahogy olyan is volt, aki már azt sajnálta, hogy nem a Rómával került össze, hanem a Pilzennel, de ez innentől kezdve már mások játszótere lesz.
1: Ma este negyedszer találkozik komoly tétmérkődésen a Ferencváros és a Viktória Plzeň labdarúgó csapata. Az első találkozás 2025 telén, illetve tavaszán volt, amikor a legjobb 16 közé jutásért vívott páros mérkőzést a két gárda. Az első találkozót hazai környezetben a Ferencváros nyerte, a visszavágót a Viktória Plzeň 3-0, így aztán a cseh gárda folytathatta a legjobb 16 között. Aztán hamarosan elérkezett a revans lehetőség a Ferencvárosnak, hamarosan ezzel foglalkozunk itt a visszajátszásban.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2025. február 13-án Budapesten és 2025. február 20-án, vagyis egy héttel később Plzeňben találkozott a Viktória és a Ferencváros csapata, akkor a párharcot a Viktória Plzeň kárdája nyerte és folytathatta az Európa Ligában a Ferencvárosnak, akkor az jelentette a végállomást. Aztán néhány hónappal később, 2025. szeptember 25-én az Európa Liga Liga fázisában találkozott a két csapat, ugyebár itt nem oda-vissza mérkőzéseket rendeznek, hanem csak egyet, és a sorsolás szeszélye folytán ezt a találkozót Budapesten rendezték, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mi történt a harmadik Ferencváros Viktória Plzeň mérkőzésen, amelyet 2025. szeptember 25-én rendeztek.
5: Ismerős ellenfél a Grupa Ma Arénában, hiszen februárban játszott már a Ferencváros a Plzeň ellen. Akkor a nyolcaddöntőbe jutás volt valójában a tét. Az nem sikerült akkor a Fradinak, bár hazai pályán 1-0-ás siker Abufani góljával, de aztán a visszavágón 3-0-ra nyert a cseh csapat. Elkezdődött a mérkőzés, a Ferencvárosnál van most a labda, Rámákerszet, aki hazaadja még pedig Dibusznak. A kapuban tehát Dibusz, Dénes, Gartenman, Sissé, Rámákersz a védőhármas, és a két széle Makrekisz, valamint Odauda az, akik segítik majd a támadásokat. Csak úgy zárójelben a februári mérkőzésen Gróf védett, és Gartenman, valamint Sissé maradt meg mindössze ketten tehát a februári mérkőzéshez képest. Ötvös Kejta, Tóth a középpálya közepén, elő pedig a Gruber, Varga kettős, már ez egy újdonságnak mondható baloldali beadás jön, és ott az érkező csejátékos majdnem megszerezte a vezetést a Plzeň. Óriási zicser volt, az ötös sarkán érkezett a csehek játékosa, a jobb szélen futott el, talán Memics volt az, aki jött, és bizony nagyon közel volt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést Toski beadása után a Plzeň. Második perc, FTC Plzeň, szerencsére még 0-0.
9: Óriási hideg zuhany lehetett volna ez, mert ahogy Doski ott áttette a jobb oldalra, senki nem figyelt az érkező bosnyák játékosra.
5: 0-0 a hetedik percben, most már a nyolcadik minutumban, tehát nincs gól. Vies Dacsi, azt mondják a csehek, a drapériával, azaz indulás. A csehek is tehát elkezdik itt az Európa Ligában a szereplésüket. Az más kérdés, hogy azért ők is az elmúlt években rendszeresen ott voltak valamelyik nemzetközi kupa sorozatban, voltak a Bajnokok Ligájában is, Konferenciáliga, Európa Liga, mindenhol játszottak. Jön a találkozó első szöglete, és Ladra megy ki majd a sarokba, ő az, aki belőheti középre. Vargának vissza kell jönni, fejelni, nem csak elől, hanem hátul is nagy segítsége lehet, a fejesről van szó, a Ferencváros. Leandro az, aki elhagyja a technikai zónát egy pár centivel, és mutatja, hogy kinek hova kell majd helyezkednie. Volt időszak, amikor ő is a 16-oson belül védekezett. Ladra szöglete jön be a rövidre, ki kell fejelni a Makrekisznek, de még mindig ott van a 11-es pont környékén, aztán végül egy lövés! Dibusz védeni tudja. Helyzet volt ez is, meg kellett fogni mindenféleképpen. Megint Memics az, aki feljött ezúttal a szöglethez. Féloldalas lövése, azért középre ment, de elment két ferencvárosi fej mellett.
9: Dibusz Dénes 0-0-nál a 15. percben az első negyed óra végén most végzi el a szabadrugást, és íveli vagy Varga Barnabás fejére, vagy Varga Barnabás fejére, már Varga csúsztatta, Gruber a 16-oson belül bal oldalon, ment középen, érkezik Mákerekizdék, kifejeli Toszki nagyszerűen, sajnos jól érkezett, és most aztán kezdheti a Ferencváros Oda-Uda révén, de elveszítjük a labdát, remekül becsúszott Sissé, vissza a bal oldalon Oda-Udának, akivel szemben ott Szuveré próbálkozik, de balról be lehetne adni, aztán egy cseh fejről középre és mellel kiggadtan Doszki hidegvérrel visszatette a kapusának Jedlicskán, aki már dobja ki Doszkinak, van itt lendület, kérem szépen, egyelőre gól nincs, lendület van, és hát sokszor álló háború, hoppá, Duroszín most elnézte, Rámákes, Duroszín Sissé vezeti labdát, lő távolról gól, 16-17 méterről egy védelmi hibát követően a kapu jobb oldalába lövi, az első olyan kapura lövés, amit úgy talál el az ellenfél játékosa, hogy bizony már oda megy a kapu jobb oldalába, és Dibusz Dénes tehetetlen. Hát egy labda eladás követően szokásos védelmi hiba, a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében is összesen 9 gólt kapott 6 mérkőzésen, és itt van az első, amit az Európa Liga alapszakaszában a 25-26-os szezonban összehoz. Duroszimmi a gólszerző, ezzel megszerezte a vezetést a Plzeň. kifejezetten magabiztosan játszik a cseh csapat, amelyik jövő csütörtökön majd a Malmöt fogadja, a bajnokin pedig a Zsolnát vasárnap, a Ferencváros pedig Győrbe látogat, ha már bajnoki mérkőzés, most ott Kejt a szabálytalankodik, és jön majd Suárez, az, aki elvégezteti a szabadrugás, de inkább hátra Dve, ez a legutolsó mezőnyjátékosa a Pilsen csapatának, Dve valószínűleg, hogy nem a kapust választja, hanem inkább Paluskát a jobb oldalon, így bizony, ott kérné már Memic is, de egyelőre Cserv kapja meg a felező vonalnál, ott passzolgatnak, békésen Varga Barnabás is szeretne labdát szerezni, meg Tóth Alex is, aztán itt van Gruber és Keita is, de egyelőre simán kigurikázzák a csehek a Ferencvárost, akkor, amikor 1-0-ra vezet a vendégcsapat, és itt az Európa Liga alapszakaszában ez a 3 pontos győzelem nagyon sokat érhetne a továbbjutás szempontjából a cseheknek, és még többet persze a Ferencvárosnak. Na, most egy hiba a csehektől, ott labdát szerez Ötvös Varga Barnabásnak a jobb oldalon, Gruber a 16-oson belül lehetne, de aztán kirúgja a labdát, érkezik Gartenman, a térdével továbbítja, aztán elcsúszik és elveszti ötvesélet, Vidra saját térfeléről, most ott Memic indult, de nem vették észre szerencsére őt a csehk, Cserv ki Duroszimének, akkor csak bal oldalon, és Gartenman jól keresztezett, gyönyörűen, magabiztosan, így ebből nem lesz gyors ellentámadás és esetleg gólhelyzet, de cseh bedobás jöhet a 36. percben.
5: A pilzeni cserejátékosok egyelőre még nem nagyon melegítenek, a ferencvárosiak annál inkább már mindenféle mozgásokat végeztek sprintek formájában, és akkor majd jön a bedobással a Pilsen, jó lassan fogják elvégezni. Dve az, aki jön, valószínűleg ő is a nagyot dobók közé tartozik, mert majd behajítja az ötös környékére, ott van Duroszimi, hogy akár megcsúsztassa, aztán aki középen még jön, az ki tudja, hogy mi lesz, nem is lesz nagy bedobás. Dve visszakapja, Ladra a 16-os sarkánál jobbal bekanyarintja oda az ötös környékére, de jön akkor Dibusz, és leszedi az égi küldeményt, Kejtához kiteszi, nincs nagyon induló ember, na most Sissé az, aki bátran, de előre megy, nagyon egyedül van középen, ott van Varga Barnabás, inkább visszavonulót fúj, Sissé megáll, egyel tovább teszi, Kejta, legalább már van társ, aki feljött, de aztán Sissének inkább vissza kell mennie, Tóth Alexnél van a labda, 35 méterre az ellenfél kapujától, Rámakers, de legalább áthelyeződik a súlypont a pilzeni térfélre, Makrekis a jobb oldal, beindul most Tóth Alex, de Makrekis még el is veszíti a labdát, Vidra nem megy tovább, Makrekisnek van egy sárgája, és akkor az úgy piros lap lesz! Hát ilyet! Ez hihetetlen. Hát Makrekis nem hiszi el, őszintén megvalva én sem, mert nem biztos, hogy ez ért sárga lapot, másodikat. Makrekisnek ennyi volt a mai mérkőzés. 38 perc jutott a lett hátvédnek, már lent van az oldalvonalon kívül, és már az öltöző folyosón is.
9: A Vidrának nagyon fáj, de nekünk ez még jobban fáj. Hát ez nem sárga lap.
5: Már az a baj, hogy már az első alkalommal is talppal ment oda az ellenfelének, de mondjuk aki visszahúzza hát a nadrágjánál
9: fogva. Most amit látunk, az a baj.
5: És akkor még utána egyébként...
9: Még a vállát is megrángatja. Két csere a ferencvárosiaknál, Kejta helyett Kanikovszki és Gruber helyett kényszerűségből Kadu, hiszen ember hátrányban folytatja majd a Ferencváros. A második félidőt a cseh csapat kezdi.
5: Jöhet majd bedobással az FTC. A labda ott marad végül Gartenmannnal, aki mutatja mindenkinek, hogy feljebb, ő be tudja hajítani, egy olyan 3-4 métert így is nyert a nekifutással, de a fejpárbajokat egyelőre megnyerik a pálya közepénél a pilzeniek. Varga Barnabás talán az egyetlen, aki fejpárbajt tud nyerni, most is ez történik, oldalra le tudja csúsztatni, Kanikovszkit eltalálják, mert tovább úgy látszik, nem most a játékvezető a félpályán, mutatja, hogy majd szabadrugással jöhet a Ferencváros. Robi Kinnek nem tetszik mindez, kíváncsi lennék, hogy tényleg mit mondott ő az öltözőben a játékosoknak, mert sokkal harapósabbnak kell lennie a Fradinak, mint az első fél időben volt, és eredményesebbnek leginkább mutatni azt, hogy az ellenfél térfelén is kreatív megoldásokat tudnak majd mutatni.
9: Megy Kadu, megy József, Gyerünk Zsózsef középre, ott van Varga, ott van Pesic, de kipattan, és nem szögletre, mert Doski gondoskodik arról, hogy csak bedobással jöjjön a Ferencváros a jobb oldalról, vagy Kadu, vagy éppen Levi fogja elvégezni, Kadu kéri, Levi odadobja neki a labdát, és akkor Kadu bedobhatja, és megpróbálkozik olyan hatalmas nagy bedobással, mint a túloldalról oda-oda az ír szokott. Kadu egy rövid bedobás Levinek, Levi gondolom visszateszi, nem egyből balra beíveli középre, egy csúsztatás, Varga, fejes középre! Rámákers fejelte, csúsztatta a labdát Vargához, és Varga közelről még, de a közepébe tartó fejes nem okozott gondot Jedlicskának, jönnek már a csehek, ember előnyben és 1-0-ás előnyükben, és a 89. perc második felében.
5: 89 perc kellett, hogy a kaput eltalálja az FTC ezen a mérkőzésen. A 16-oson belül a vendégek egy átlövés, lepattan a labda azonban, jöhetnek majd a ferencvárosiak előre. Doski volt az, aki próbálkozott. Dibusz hajtja az övéit előre, hogy mindenki menjen, ahogy csak lehet. Hagyja el a térfelét, és aztán már előre vágja a labdát. Pesics felé megy az ívelés. Sikeres a fejes ott Zsejkovicstól. Aztán Lévi az, aki átveszi, megfordul maga körül. A jobb oldalon ott van Kadu. Fel kell ívelni, nincs már igazából sok mindenre lehetőség. Varga felé megy a labda, és megnyeri a fejpárbajt Ve. Sajnos azért többször is ezen a mai mérkőzésen, de kivágják oldalra a csehek. Fél perc van a rendes játékidőből, Kadu, csak fel kell ívelni igazából. Ha már átlövés vagy lövés nem volt a mérkőzésen eddig az FTC-nek a tárában, akkor ez lehetőség lesz. Na most akkor Adu az, aki Rámákerszel szemben majdnem labdát szerzett, mutatja a gánai, hogy hozzáért Rámákersz kézzel a labdához. Nem hatotta meg annyira a holland játékvezetőt, Lévi ível a 16-os környékére, megint Ve ki tudja fejelni, majd aztán Sissé vissza a mezőnybe, hamarosan jön majd a negyedik számú játékvezető, hogy felmutassa a hosszabbítást. Nemics a földön, Sissé lapot kap, így aztán 4 perc lesz a ráadás. Ugye azért ezekkel is kell majd hát figyelni, hogy ki milyen sárga lapokat kap egyes mérkőzéseken. Ugye Makrekis duplán pirosat kapott, úgyhogy ő majd a Genk ellen nem játszhat. Sissé ezzel a sárgával azért valószínűleg még a Genk elleni keretben ott lesz.
9: 91. percben Nemics bedobása, és aztán onnan a jobb oldalról egy cselle próbál elmenni, oda-oda pedig jól lép ki, újabb bedobással folytatódik a mérkőzés. Egyébként a vendégszektor szépen megtelt, van egy-két üres szék, de azt kell mondanom, hogy mint egy 200 pölzeni drukker szurkoló érkezett ide a Groupama Arénába, és ők lehetnek egyelőre elégedettek. Nagyon akarta mindkét csapat a győzelmet a mérkőzés előtt, miközben most a jobb oldalon csak kicselezte magát Soeri, a fiatal 22 éves francia, a Plözen játékosa, akit a kezdőbe bekerült, és bizony ott kicselezte magát már a 16-osnak közelében. Így kirúgással jöhet a Ferencváros, Dibusz elvégezte. Varga Barnabás jön egészen hátra a felező vonalig, és ott próbált a fejjel megnyerni ezt a párharcot, bedobást harcolunk ki. Ezek szerint ott kipattant az egyik, méghozzá Memics fejéről, az egyik csajátékos fejéről. A bedobást elvégeztük, Varga megcsúsztatja, ott van Pesics is, ott van Zsózsef a bal oldalon, érkezik Dve, és egy sima kis ütközés, aminek az eredménye az, hogy Pesics rúgja oda a cseh kapusnak, Jedlicskának, hogy a kirúgást elvégezzék, lehet nyilvánvaló, ezt nem fogják gyorsan megtenni.
5: 2,5 perc eltelt már a 4 perces ráadásból, a félmeztelen pilzeni szurkolók örülnek, ferencvárosi drukkerek azért űzik hajtják a sajátjaikat, értelemszerűen rájuk nem lehet semmiféle panasz. Jedlicska a kirúgással talán elvégzi végre valahára, a félpályán túl jobb oldalra kerül. Zsejkovics figyeli, hogy átmegy a feje felett, és aztán Rámákers visszaemeli oda a tömegbe, és még így is szerencséje van Jemelkának, hogy maga elé tette a labdát, és Josefen átpördült a labda. Cserv jön, az új csapatkapitánya, jobb oldalra ki Suárénak, és most már csak tényleg 1 perc van hátra a mérkőzésből. Suáré hátra Zsejkovicsnál, Suáré a jobb oldalt felvezeti, a labdát Kanikovszki nem tudja megszerezni, és rossz az átadás a Suárénak. Rámákersz ki a jobb oldalra Kadunak, fel kell ívelni mindenféleképpen most már, a brazilnak nincs lehetősége másra, megteszi ezt, és van csúsztatás, nincs fejes, azon van Pesics-től csak oldalra, Zsejkovics pedig, ha előre megy, akkor az egy jobb választás a cseh játékostól, de lehet, hogy kim volt az oldalvonalon kívül, mert tovább Adunál van a labda, Adu még mindig nála, rárúgja Rámákers, Sissé, tényleg egy utolsó utáni lehetőség a Fradinál, Odovda jön a bal oldalt, középen ott van Joseph, ki a bal oldalra, Kanikovszkinál van, jobban jön a beadás, illetve a kapus is van, csúsztatás, gól! Egyenlít a Ferencváros a 94. percben! Pesics! Lesz egy pont, lesz dönt, lesz egy újabb pontja a Fradinak. Hát az egész mérkőzés során a Pilsen talán jobban játszott, de Pesics megint jött, és megint egyenlít az utolsó utáni percben. Volt itt szó a Csukaricski elleni találkozóról, na hát most is Pesics kellett. Megcsúsztatta Kanikovszki beadását az ötös vonalánál, és bizony Jedlicska nem tudott mit tenni, mert bement a kapuba a labda. 1-1 a 95. percben. Ferencváros Viktória Pilsen 1-1 a szó a stúdióé.
10: Köszönjük szépen, Vukovics László van itt velem a stúdióban, hát Laci...
1: Hát ez nem akármilyen mérkőzés volt, és nem akármilyen hajrá volt, és talán ez a hajrá adott nagy erőt a Ferencvárosnak a folytatáshoz, de mielőtt erről beszélgetnénk, elevenítsük fel, hogy mit mondtak szakértők erről a bizonyos 2025. szeptember 25-i Ferencváros-Viktória-Plözeny mérkőzésről.
10: Azt szokták mondani, minden jó, a vége jó, ha nem is tökéletes, de hát azt gondolom, hogy már nem nagyon gondoltuk azt, hogy a Ferencváros itt gólt szerezetlen a mérkőzésen, és most nem Varga Barnabás, hanem Pesics feje ért egy pontot.
4: Igen, az utolsó bejelentkezésemnél pont a csodaszót használtam, hogy az segíthet a Ferencvároson, és megjött, hál' Istennek. Kanikovszki gyönyörű beadásánál a kapus egy pillanatra megtorpant a kijövetelnél, remekül csúsztatta át rajta. Meg az is beigazolódott, hogy a Pilsen tulajdonképpen őrizni akarta az eredményt, nem rárugni a második gólt és lezárni a mérkőzést, hanem tartani a labdát, oldalt játszott, menjen az idő, látszott minden, a testbeszédeken, hogy mindig húzták az időt szögletnél, szabadrugás, játék megállásoknál, és ez a 94. percben visszaütött, sokat érhet még ez a pont.
10: A Ferencváros mindent megpróbált, sok támadót küldött a pályára annak ellenére, hogy ugye emberhátrányban játszott a csapat a 38. perctől kezdve, és hát egy az egyben védekezett, de végül is akkor így mondhatjuk azt, hogy ez most bejött.
4: Igen, és ebből látszik, hogy a csapat védekezés meg a játék, tehát ugye Bognár Gyuri szokta mondani, hogyha föntartjuk a labdát, az is egyfajta védekezés, mert addig is nálunk van, az ellenfél meg hátul van. Na most a Ferencvárosnál most három csatár volt fönn, és a Pilsen nem nagyon került helyzetbe. Hát hátul itt az a rizikó, hogy előrefele jól kell tudni védekezni, gyorsnak kell lenni, jól helyezkedni, akár megelőzni, de most ez működött a Ferencvárosnál. Igazi nagy helyzetet a Pilsen sem alakított ki már a második fél időben, egy-egy ilyen utolsó passzos szituációk voltak. A meccs egészét nézve így a Pilsen bánkodhat jobban, hogy ő vesztett két pontot, viszont a Fradi meg nagyon örülhet így a látottak alapján az egy pontnak.
10: Elemezzük ezt az utolsó gólt, mert ugye a cseheknek volt egy lehetősége, amikor akár el is dönthették volna a mérkőzést, ott talán arra gondoltak, hogy kiment a labda oldalt, egy kicsit elbizonytalanodtak, hosszan szöktette magát a csatár, és ebből indult a Fradi támadás, amiből a gól lett.
4: Igen, Suári, a fiatal francia játékos kétszer is eladta a labdát az utolsó 6 percben, és ez, amiről beszélsz, az utolsó pillanatban a jobb összekötő helyén létszámfölényes helyzetben, ez edzésre szokott lenni 5-4, 6-4 elleni labdatartás, ezt csinálták a Pilsen játékosai, és itt ebbe belehibázott a fiatal francia játékos, és ebből még nem kötelező, hogy gólt kapjon egy csapat, de a Fradihoz került a labda, lett egy baloldali támadás, kikerült Kanikovszkihoz, aki gyönyörűen, ahogy tanítják, a kapu felé nyeste a labdát, a védő behátrált, a kapus megtorpant, és Pesics jó megoldást választott, csak épp, hogy belecsúsztatott, és áthullott a kapus felett.
10: Ugye említetted Kanikovszkit és Pesicset, mindketten csereként jöttek pályára, bár te azt gondoltad, hogy Kanikovszki például kezdőként lesz esetleg a csapatban.
4: Igen, minden edzőnek vannak liblingjei, hát Robi Kín ismeri őt a Maccabi Tel Avivtól, nem véletlenül került ide, ő neki alapembere volt eddig, szerintem ezután is vissza fog kerülni a csapatba, én Lévit már sokat szó mondom, én nagyon hiányolom az ő kezdőcsapatban való játszatását folyamatosan, ő biztos vagyok benne, hogy nagyon meghálálná ezt gólokkal, gólpasszokkal, mint ahogy a Puskásnál is tette.
11: az lenne a jó, ha Kim megtalálná a csapatát. Tehát valaki mellett kikötne, hogy ez az én csapatom, és azon akkor változtatna, hogyha nagyon nagy formaingadozás van, de ez egy 5 meccses intervallumnak kéne lenni, nem az, hogy minden meccsen rotálok. Természetesen, aki nagyon fáradt, az pihentetni kell, de az alapcsapatot ki kell alakítani ahhoz, hogy a csapat európai szinten is jól szerepeljen.
10: Ugye Makrekis jó voltából a 38. percben kaptunk egy piros lapot, de aztán talán benne maradt egy a mérkőzésben, amikor Lenny Joseph megpróbált kitörni, ott felrúgták. Nálad az sárga volt, narancssárga vagy piros?
11: Szerintem jó ítélet született, mert oldalt még volt mellette egyelőtt esélyzetből. Hát mi tudjuk, hogy Lenny Joseph milyen gyors, és valószínű, hogy nem érte volna utol, de a szabály azt mondja, ha egyelőtt esélyzet van, akkor még nem utolsó ember, akkor még ott van a védő mellette. Viszont a másik oldalon megörülhettünk, amikor Amakersnek nem fújták le, ott egyedül lépett volna ki a csecsatár. Hál' Istennek még szabadrugást sem fújtak be. Makrekis piros lapja mellett meg nem tudunk elmenni szó nélkül. 2 fölösleges sárgalap, ez nagy butaság volt.
10: Ugye említettük, hogy az egyenítő találat Alexander Pešić nevéhez fűződik, a találkozót követően Mohai Bence szólaltatta meg.
12: What a well-deserved equalizer just in the last seconds.
13: Az utolsó másodpercekben sikerült kiegyenlíteni. Milyen érzés volt?
12: I always say, like, when you striker
13: mindig azt mondom, hogy a csatár betalál, akkor nagyon jó neki, hiszen megmarad a momentuma, megmarad az önbizalma, magabiztonsága. Jó utolsó pillanatban jött az egyenlítő.
12: I don't know, but it's the first of all, we start the game.
13: Mindenekelőtt nem annyira rózsásan kezdtük el a mérkőzést. A piros lap is hátráltatott. De az öltözőben azt mondtuk, hogy játszunk egységesen egészen a legvégig, hogy mutassuk, hogy milyen fából is tartak minket, milyen karakter rendelkezünk, és megmutattuk. Igen, valóban megmutattátok, a legvégsőkig harcoltatok. Gondoltátok, hogy ki lehet egyenlíteni?
12: When I stop to believe, I stop to play football.
13: Hogyha már nincs benned hit, akkor labdarúgást is abba hagyom, a csukát is tökre akasztom. Ezzel állok mindig hozzá minden mérkőzéshez, minden kíváshoz. Milyen érzés volt kimenni a szurkolókhoz és üdvözölni őket? Óriási ez a szurkolótábor. Főleg tavaly óta jó kapcsolatot ápolok velük, amikor megállapodtunk velük, és minden egyes pillanatot élvezni akarok a Ferencvárosnál, mindent megteszek ezeket a szurkolókért.
10: Alexander Pešićet hallottuk, tehát a Ferencváros egyenlítő találtának szerzőjét, és ugye azt mondta, hogy az akarat diadala. Te is így láttad, hogy ennek köszönhetően, Fradi, hogy végül is egy döntetlennel startolt a sok nehézség ellenére?
11: Hát a Ferencvárosnál feladni nem lehet soha, és ez ma is bebizonyosodott, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell, jó, mondjuk minden sportember küzd természetesen, de a Fradinak van egy ilyen varázsa, közönség, hazai pálya, stb. Itt az egy pontnak a Fradi most így a látottak alapján sokkal jobban örülhet.
2: A Fradi játszott egy elég hektikus mérkőzést a Pilsen ellen, az Európa Liga alapszakaszának ugye a nyitó meccsét. Hát annyi minden történt ezen a meccsen, meg annyiféle meccs volt ez az egy meccs is, hogy van miről beszélgetni. Szerintem kezdjük Makrekis kiállításával, mert azt én még most sem tudom értelmezni, és én nekem úgy tűnt, hogy ez az ember ez nem tudja, hogy ez a második sárgalapja, amit persze nem hiszek el, hogy nem tudja valaki, de olyan fejet vágott, meg olyan szabálytalanság volt, ami nyilvánvalóan sárgás, tehát vagy ha tudta, akkor meg végképp nem tudom értelmezni. Hát hogy láttátok?
4: Tudnia kellett.
2: Hát igen.
4: Az első sárgánál hosszan reklamált, és van, nem tudom, öröm az ürömben, vagy pozitívum egy ilyen fejleményben, akkor igazából a szívem, én örömmel láttam, hogy Varga Barnabás próbálta nyugtatni
2: Makrekiszt. Nekem is.
4: Mondom végre, akkor ebből azt láttam, hogy Barni is elgondolkozik azon, amiről már itt hetek óta beszélünk, és ő is tudja, hogy azért a fegyelmezetlenségnek milyen nagy ára lehet. Azok a boci szemekkel, hogy Makrekis nézette a piros lapot látván, azt őszintén nem értettem, és tényleg elnézést kérek a játékvezetőtől, meg az ellenféltől, hogy nem minden ferencvárosi ennyire bonyolult lélek, hogy ennyire ne értse, hogy amikor leszakítja az ellenfél gatyáját, ígéretes helyzetben, tehát tényleg minden, még a mezét, ha levette volna, akkor lehetett volna egyértelműbb az a sárga lap.
2: Ennél nem lehetett, ez egy iskola példája volt a sárga lapnak.
4: Egyértelmű volt, úgyhogy röviden azt tudom neked mondani, nekem az volt az érzésem, hogy a Ferencváros nem játszik jól, de a második fél időben nem látszódott a létszámkülönbség, és ez önmagában nagy dicséret, és ezért a hatalmas küzdelem miatt a Fradi megérdemelt az egy pontot, kiharcolt az egy pontot, és tényleg ellensúlyozta ezt a bizonyos létszám különbséget, amely ugye...
2: Bocs, de azt mondta, hogy nem játszott. Én szerintem, ha egy csapatnál nem látszik az ember hátrány, az azt jelenti, hogy jól játszik.
4: Igen.
2: De ez csak a második fél időre vonatkozik.
4: Futással, meg munkával tudták ezt kompenzálni, ezt a különbséget. És fel kell idéznem, hogy ugye volt olyan év, amikor az első európai kupa meccs a Trabzon ellen volt, ott Csivicset állították ki az első fél időre, azt megnyerte a Fradi. Úgyhogy ez nem, tehát önmagában
2: az hasonlóan okos kiállítás volt, mint ez.
4: Lehetne egy ilyen
2: rangsort felállítani.
4: Egy okos versenyt, hogy kiállítatja ki magát a legostobább módon, és sajnos sokkal jelölt. Nagy a merítés.
2: Ekitik éppen Liverpoolban egyébként viszonylag friss.
4: Huszti Szabinak is volt egy sárgalap, és gól után kiszaladt, és aztán mezét is levett, és ő is értette a sárgalapot. Na mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, hogy a létszám különbséget eltüntesd. Nekem ez egy régi mániám, hogy a kiállítás az nem jelenti azt okvetlenül, hogy akkor neked ki kell kapnod, vagy el kell veszened a mérkőzést, akkor is, hogyha az első félidőben történik a kiállítás. Az szerintem csak erős idézőjelben csak annyit jelent, hogy nem fogsz tudni folyamatos nyomást helyezni az ellenfélre.
2: Hát az a biztos, igen.
4: Inkább rajtad lesz a nyomás, de gólt lehet rúgni szögletből, vagy szabadrugásból.
2: Azért ilyenkor jó, hogy van egy szünet, mert egyébként azért át kell strukturálni a világot.
4: Ezért jobb az első felideig kiállítás, mint
2: sokkal.
4: Hát a 40. perces, meg az 50. perces kiállítás között, mert nincs akkora különbség, akkor már igen.
2: A szünet miatt,
4: igen, akkor már jobb az előbbi. Úgyhogy mivel ez a másik félidőben nem érződött, és valóban a csehek megelégedtek ezzel a 0-1-jel, és úgy voltak vele, hogy akkor ezt már kihúzzák, és nem törekedtek eléggé a 0-2-re, ezért megbüntette őket a futball, úgyhogy én örültem ennek az egyenlítő gólnak, és ezért nagyon megdolgozott a Fradi, és ezért jár a dicséret. De rengeteg kritika, észrevétel is van. Az első fél idő az megint gyalázatos volt szerintem, tehát megint a szünetben a Diós Győr ellen 4-et kellett cserélni, most megint kellett 2-t, tehát hogy most ez egy...
2: Hozzáteszem, egyébként le a kalappan, így kifejte jól cserélt ki. Itt most ez
4: most már a kezdőcsapatot, és akkor most már találjuk el, mert Diós Győr ellen is látványosan nem sikerült.
2: Van egy ilyen gyanúm, hogy amilyen gyengén játszott például most Gruber, aki egy nagyszerű csere volt a Diós Győr ellen, lehet, hogy ha most csereként áll be, akkor jól játszott volna, és lehet, hogy Pesicsnek nem lett volna megmozdulása, és őt meg akkor le kellett volna cserélni.
4: Ezt már nem tudjuk meg.
2: Az ember nem lehet okos. Na, mindenesetre a legplasztikusabban azt hiszem Hajdú Pistű foglalta össze az első fél idő lefújásakor, amikor bandukoltak a szünetben a csapatok, mondta, hogy a Fradi bohazamosan rosszul játszik, vezet a Pilsen, emberhátrányban vagyunk, és nem volt kapura menő lövésünk.
4: Stúdió.
2: Ezzel búcsúzott. Igen. Ez tényleg szörnyű volt. Gövővel pont itt beszélgettünk még az adás előtt egy-két órával, amikor véletlenül összefutottunk, és te említetted, hogy téged az élet úgy nagyjából megkímélt az első fél időtől, mert éppen gyereket altattatok, vagy mi volt. Úgyhogy te láttál egy igazán lélekemelő, pozitív, a közönség támogatása is tetten érhető volt, mert egyébként végig a Fradi mellett álltak. Láttál egy ilyen második fél időt, csak hát ott 10 játszott 11
14: ellen. De érdekes
2: ellen.
14: Is volt.
4: Hány éves a gyerek?
15: Nagy már szerintem.
14: 16. Egyébként.
2: Mindjárt jön a Pataki Féla, aki 16 évesen nem nézhetett meccset.
14: Második fél idő nagy részét ilyen minimális hanggal néztem, tehát azt sem nagyon tudtam, hogy mi történt. Azt valahol felfedeztem, hogy egyel kevesebben vagyunk. De amint te is mondtál, hogy ott ez a játékon nem látszódott, és egyébként
15: azt felfedezted.
4: Egyébként ez egy nagyon pici,
14: nem
4: ez a piros lap,
14: egyébként csak
4: és
14: úgy találkoztam
4: egy szurkol, aki csak a másik fél időt látta, és mondta, hogy neki nem tűnt fel.
14: Nem, abszolút. Egyébként
4: hogy kevesebben.
14: A tévében az eredményjelzőn ugye ott van a
4: de csapatnévnél egy pici piros lap, és nem látta.
14: Igen, és egyébként utána olvastam a tudósításokat, és mindenhol írták, hogy az első fél időt az, amit katasztrófa volt, amit te is mondtál.
4: Annyira nem volt katasztrófa, de gyenge volt.
14: Tényleg nagyon-nagyon jó volt a második fél idő. A Makrakis kiállításával meg az a bajom, hogy megint olyan helyzetbe hozta a csapatát, most tök mindegy, hogy róla van szó, de bárki más, a Fradi nem tudta megmutatni azt, hogy teljes létszámban egy európai kupa rajtnál mire mehetne egy olyan csapat, amit ugye egyszer már legyőzött hazai pályán, és a Fradi nyilván reálisan nézve ebbe az alapszakaszba a hazai meccseink kellene, hogy gyűjtse a pontjait. Ugye azt hiszem a közvetítésben is hangzott, hogy már más a lebonyítás, tehát nem az, hogy majd visszavágsz az ellenfelednek, egy csapat ellen csak egyszer van esélyed, és ezt az esélyt kis túlzással eljátszotta a Ferencváros ezzel a kiállítással.
2: Ennél jobban is eljátszhatta volna, ha nincs Pesic gólja a végén.
14: Így van, és, de azt láthattuk egyébként, hogy mennyit jelentett a közönségnek, meg Kínnek, tehát hogyha itt marad ez a 0-1, akkor hát nem azt mondom, hogy tüntetés lett volna, de hát nem lett volna akkora öröm ünnep, mint ahogy lett végül egyébként az 1-1 után.
4: Meg mennyit jelentett a közönség? Hát az, az is jó volt.
2: Persze, most extra volt.
4: Most végig a csapat mellett voltak.
2: Miért nem volt Eltház? Egyébként első hazai meccs, Európa Liga főtáblán.
4: Hát van, akinek...
2: Sokan voltak, tehát sokan nem azt mondom, hogy kongolta
14: lelátó. És még nem novemberben, vagy decemberben.
2: Persze.
4: Egy kollégám azt írta nekem, hogy a 22.000 forintos jegyár lehet, hogy kicsit sok.
2: Hát az biztos, hogy kicsit sok, főleg, hogy 4 van belőle ősszel.
4: 48.000 forint azt hiszem a bérlet, tehát az 12.
2: Az reális.
4: Az reális.
15: 22.000 forint egy jegy.
4: Volt olyan is, hát most nem mindenhova.
2: Nem a legolcsóbb jegy nyilván.
15: Azt én értem, na, de
4: ott szembe oldalt, meg amikor mutatták a sajtó felüli oldalt, ott is azért egy kicsit foghias. Hát 16.000 azért az 22.000 stadionban.
2: Nem drámai, csak nem
4: drámai, de egy kicsit, igen, nekem is fura volt, nekem is egy kicsit fura volt.
2: Jó, nyilván majd lesz olyan haza is, mert itt az ellenfél is számít, tehát a Pilsen önmagában ő nem generál nézőt.
4: Én azért legyen, én nem gondolom.
2: De én sem, de tudod te is, hogy van, aki sokan így gondolkoznak. Tehát, hogyha itt most a Liverpool lenne, akkor biztos telt ház, és ugyanez a Fradi játszik.
4: De a válogatottnál ott meg nem számít már az ellenfél.
2: Az nem, de az egy
4: másik kategória. De én azt gondolom, hogy legyen 20 ezer olyan Fradi szurkoló, aki az eleménytől függetlenül egy Európa Liga fontos mérkőzésen legyen ott.
2: Én is így gondolom, ezért tettem fel a kérdést.
4: Akiket most dicsértünk, hogy milyen volt a közönség,
2: ők
4: nem az ellenfél miatt voltak ott.
2: Az biztos.
4: És most tényleg néha baj van velük, azt is megemlítjük, de most nagy segítséget adtak, mert türelmesek voltak, nem volt fütyülés, nem volt tüntetés, nem volt ébresztő, végig kitartottak a csapat mellett. Szerintem nem lett volna
2: olyan nagy... Szerintem ők is érezték, hogy 10 vagyunk, 11 ellen, itt egy nem fér bele.
4: Tehát... Meg ez nemzetközi szint, itt jó csapatok vannak.
2: Hát persze.
4: Nehezek a meccsek.
2: Gruber Zsomborról beszéljünk két szót, mert ugye a Diós György elleni duplája után, hát az, hogy a Fradi kezdőbe követelte mindenki, az ugye teljesen nyilvánvaló, most Fradi kezdőbe volt, és hát ennyi szóval sem játszott jól, de már a válogatottban is azt mondták, hogy na tessék, hál' Istennek, hát ugye Varga el van tiltva, Sallai el van tiltva, majd Gruber. Most ez

0: bevallom őszintén, egy élőben egy dekapercet nem láttam a mérkőzésből.
1: De Gruber Zsombit te berakod
0: a... Én szerintem az nem feltétlenül baj, ha valaki csereként jó, de egyébként lehet, hogy hülye példát hozok, de a Karabakal ellen első meccsen ugye ötvös volt, aki lesérült, és mikor második meccsen beállt, akkor meg ő ott csereként, mindenki azt hitte, hogy mennyire jó lesz, szóval szerintem ebből még nem kéne levonni.
1: Beraknád a válogatottba a kezdőbe?
0: Hát most muszáj lesz, nem?
2: Azért van még rajta kívül is kínálat.
0: Azért ott a keleti oldalon is van még kínálat.
1: Ő a keleti oldalon, nyugaton Nagy Zsolt, és elő Dominik.
0: Nem így gondoltam, hanem keleti csapatból.
3: Centerben, Dominik.
2: Ahhoz be kell hívni Bárány Donátot, mert nyilván rá gondolsz. Ahhoz be kell hívni a válogatót.
1: Hogy ilyenkor nem lehet avatni, meg most tesztelni. De találkoztam az MTK mérkőzésen Farkas Tiborral, a 80-as évek ragyogó jobbát védjével, és neki mondtam, hogy
2: MTK,
1: most játszhatna a Loki ellen, és kérdezte, hogy miért? Hát mondom, Farkas, nem mondom, ezt a Bárányt megetted volna.
0: Júj. Tényleg öreg vagy, ne haragudj el.
1: Bocsánat. Nem, Farkas Tibi mosolygott.
2: És az pont a Nagy Erdőben volt, a híres Vas István Zoltán féle kakas, farkas, nyúl. Itt az
1: nem,
2: egész,
1: az
2: itt...
1: Fáj utca.
2: Nem,
1: volt?
2: Nem. Kakas, farkas, Matko, nyúl. Itt játék, az egész állatkát, ráadásul a Nagy Erdőben. És a mérkőzést Mackó játékvezető fújja.
0: Ez NB1-es?
1: NB1-es. Nekem Fáj utca a Vasas miatt.
2: Akkor, de Vasas volt, de Debrecen Vasas. Akkor nagy kár, hogy nem volt Bárány Debrecenben, mert annak Vas Pista hogy örült volna. Na, de vissza a Fradihoz. Hát, jó, Gruberen túl vagyunk. Ötvös. Ő aztán játszott már mindent, tehát például ugye belső védőt is már itt a selejtezők során, vagy Karabakban konkrétan, ugye? Igen. De nagyon pontatlannak tűnt. Szóval nagyon sok eladott ellenfélhez visszakerülő labdája volt, és ott az ő, és Kejta meg nagyon tompa volt, tehát ott a középpálya hiába elvileg a legjobb, legerősebb középpályával állt fel a Fradi, de annyira nem tűntek.
1: Ilyen előfordul. Ötvösrel azért vagyok megértő, mert ezt a Varga Baninál is láttuk, hogy Pakson ugye gólkirály volt, nem is tudom pontosan, 28 körül, de valami horror mennyiségű gólt szerzett, és aztán Ferencváros, nemzetközi kupameccsek, válogatott meccsek, Fradiban bajnoki meccsek, és három naponta olyan tempóba kellett játszani, olyan tempójú meccseket kellett játszani, amihez nyilván Pakson nem lehetett hozzászokni, és vagy előtte Gyirmoton. Úgyhogy...
2: De szépen vette ezt az akadályt.
1: Szépen vette az akadályt, de aztán megsérült. Tehát, hogy ez sok. Ötvös Bence ne sérüljön meg, viszont az, hogy...
2: Ő már megsérült nemzetközi a Karabag elleni első meccs.
1: Válogatott.
2: Igen.
1: Tehát ez a megemelt tempó, megemelt várakozás, minden meccs fontos, és mindig jól kell játszani, ezt azért nem mindig lehet azon a szinten, ahogy ő akár Kisvelden, akár Pakson teljesített,
2: jó,
1: vagy a Fradiba is.
2: Persze.
1: Úgyhogy egy-egy gyengébb meccs szerintem belefér, de ugyanúgy válogatott kerettag, és egy értéke a Fradinak, majd a következő meccs jobban sikerül.
3: Igen, és szerintem egyébként talán ez volt az első olyan meccs ötvösnek, amikor úgymond elő lehet venni, hogy most nem volt olyan jó. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a klubváltást hát iszonyatosan jól ugrott.
1: Hát az egy szituáció, de az sokba került, de
3: szerintem ő nagyon-nagyon gyorsan felvette a Fradinak a ritmusát, hogy így kell mondani.
2: És Kín bízik is benne, az látszik.
3: Így van, igen.
2: Na, ha már Kín, ugye a meccs végén persze előjött a magyar szabállyal, pontosabban ugye azzal, hogy ugye itt nem kell játszatnia feltétlenül a magyarokat, de otthon igen, és hogyha viszont a kezdőjében, az idealizált kezdőjében minimum 3, de inkább 4 magyar már ott van, és hogy akkor ezek kevésbé fogják bírni ezt a gyilkos terhelést, amit kapnak.
3: Hát ugye nem kell. Tóth Alex.
1: Hát is visszafogott volt.
2: Hát eléggé,
1: rajta
2: igen.
1: Rajta is lehetett hasonló látni, mint az ötvös Bence.
3: Ez nem egy kötelező dolog, ja, elméletileg.
1: De ha a klub eldönti, hogy szüksége van rá, akkor...
2: Hát az Európa Ligában nem. Az biztos. Az Európa Ligában nem. Tehát így olyan légiósok, mint például Kanikovszki, vagy mondjuk Pesics, aki csereként jött be, vagy Kadu, aki szintén csereként jött be, ők emiatt kapnak kevesebb lehetőséget a bajnokságban. Tehát ez nyilván a csapat össze... Mondjuk a Kanikovszki kapott eddig, és nem igazán élt vele, most viszont kifejte jó volt. Most nagyon jó játszott.
1: És Diózsor ellen meg pont, Diózsor ellen nem volt jó.
2: Igen, meg most Kejta volt gyenge, aki meg Karabakban volt, eszméletlen jó.
1: Rá is kérdeztem, és nem is esett jól az edzőnek.
2: Mármi.
1: Kanikovszki eladta azt a labdát, és mondta, hogy azért ott még sokan hibáztak, mert ugye gól lett az akció vége. De hát nyilván Kín javaslatára hozták ide, úgyhogy persze megvédte ezzel, nem is volt.
2: A Makkabinál az ő embere volt.
1: Így van.

0: Ugye az egy kellemetlen helyzet abban a szempontból, hogy ideges lett az edző, és fölpattant, és kirohant. Én megértettem abból a szempontból, hogy ugye nyáron úgy kezdték a felkészülést, hogy Abu Fani bejelentett, hogy el akar menni. Tehát nem tervezett vele. A helyére hoztak, javasolta Kanikovszkit. Elkezdte beépíteni, és nyilván neki is kell idő, hogy felvegye a ritmust, és mivel ez a Diós Györmes nem sikerült neki, és korábban sem, ezért nagyon örültem, ez a tegnapi beadás viszont káprázatos volt.
1: Extra.
0: Jó, nagyon jó helyre mozgott. Ódovda is, ahogy azt a labdát fölhozta, ahogy Kanikovszki visszafordult, és a üres területen megkapta, és tényleg azon a beadáson rengeteg múlt. Ez csodálatos beadása. Igaz, hogy olyan helyre helyezkedett, ahol nem zavarták, vagy már nem követték, de azon a beadáson rengeteg múlt, úgyhogy szerintem ez lelkileg neki sokat jelentett.
1: Én ott egyébként a kapust nem értettem, tehát a létező legrosszabbat csinálta, ugye, amit kapus csinálhat.
0: Semmit sem tudott csinálni. Hát nyilván kiindult, aztán látta, hogy már nem ér oda.
2: Ha bemarad, akkor is vert helyzet.
0: Jó esélye.
1: Hát azért nem biztos.
0: Hát ha nem ott áll, ahova jött a labda, akkor szerintem nem védi ki. De minden esetre felmentem az edzőt, hogy az egy frusztráló helyzet lehetett neki, hogy a távozni akaró játékos helyére javasolsz valakit, elkezdett beépíteni, majd aki egy népszerű és jó játékos, mégis itt marad. De nem terveztél vele. Most akkor elvileg hülye hangzik, hogy maradt itt egy jó játékos pluszba, hát ez tök jó a csapatnak, de nem
1: ugye
0: biztos,
1: nem,
0: hogy
1: nem
0: jó.
1: Nem is Európa Liga kerettag a Buffon.
0: Hát azért nem Európa, mert nem számoltak
1: persze,
0: vele.
1: Persze.
0: De aztán ugye
1: de ott van.
0: Az elnök nyilatkozott, hogy hát egy darab ajánlat nem jött a Buffonért, úgyhogy itt van és maradt. Úgyhogy most ez a helyzet, ezt meg, és az edzőt azért mentem fel, mert akaratán kívül került egy ilyen helyzetbe, hogy akkor most ezt neki ő oldja meg, hogy Abu Fani is megmaradjon, meg Kanikovszki is jól lakjon, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És ez nem, tehát nem ő idézte elő ezt a helyzetet, ő csak belekeveredett egy olyan helyzetbe, amiről abszolút nem tehet.
3: Ez a liga szakaszban volt, vagyis nem volt ennek a mérkődésnek visszavágója, Ferencváros Viktória Plzen 1-1, és most ismételten az Európa Liga szakaszában találkozik a két csapat. Ugyebár a mérleg magyar szempontból felemás, hiszen van egy Fradi győzelem, van egy döntetlen, illetve van egy Viktória Plzen győzelem, és ez az utóbbi már, mint a 3-0-ás győzelem azt jelentette, hogy 2025 tavaszán a Csegárda folytathatta az Európa Ligában a legjobb 16 között, a Ferencváros pedig nem. Aztán 2025. szeptember 25-én a liga szakaszban a Ferencváros nagy lendületet kapott a Viktória Plzen elleni hajrából, és ezzel a lendülettel be is jutott az egyenes kieséses szakaszba, és valami hasonló terve van jelenleg is a Ferencvárosnak, amely jól kezdte ezt a bizonyos Európa Liga szakaszt, hiszen Glasgow-ban legyőzte a Celtic csapatát, és ma este 9 órától várjuk természetesen a második győzelmet, és természetesen ezt a mérkőzést is a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, úgyhogy feltétlenül tartsanak akkor is velünk, a visszajátszás azonban itt és most ér véget. Az adás végén a két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: A stúdióban vendégünk Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert Bajnokok Ligáját, legalább kétszer. Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
8: Így van.
7: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
8: Köszönöm szépen.
7: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
8: Igen, ez így van, hiszen én alpáron születtem, bár ma már Tisza alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
7: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
8: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
7: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
8: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom. Az iskolával mentünk le a Szigeti Fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
7: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
8: Felkaival,
7: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
8: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
7: Azt hiszem, hogy az első edzőt Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
8: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedzőm. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
7: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
8: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszónként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpati Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
7: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
8: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
7: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
8: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erején akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában a amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából, tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flóri arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
7: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
8: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubban focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
7: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
8: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt 2 döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az 1 pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy De érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
7: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltok Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
8: Csapó Dudi,
7: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
8: köszönöm szépen.
7: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
8: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
7: Így volt.
8: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
7: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
8: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
7: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
8: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
7: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
8: Hát, és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam, ott ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
7: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
8: 30 éves lettem 76-ban.
7: Megszületett Tamás?
8: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatományai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
7: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
9: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köztünk van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
10: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
9: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oliva elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségi kapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
10: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
9: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva, miután egy hűtőtóm. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt, ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett ilyen 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
7: Kemény Dénessel berelmesre beszélgetett, emlékszel a sztorira?
8: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a faragó tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
7: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
8: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
7: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát?
8: Nem, igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, hogy mondjam, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a magyar kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akar dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
7: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
8: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
7: Mit érzékeltetek belőle?
8: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
7: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
8: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, a játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
7: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
8: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
7: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
8: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
7: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
8: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián. Megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal. Olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
7: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
8: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Egy két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Bugyko Buginak nevezték. ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
7: Kásás Zoltán, köszönjük szépen.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. Délután egyre több felé kisüt a nap. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolása alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankcióknak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdini Németh Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet.
4: Közlekedés.
11: Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkálatokat. A 44-es kilométernél már minden sáv járható, a kialakult torlódás feloszlóban van. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Biatorbágy között. Szintén a főváros felé egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást a Harkályos pihenőhelynél. Az 54-es kilométernél a külső sávon vesztegel a jármű. Lassulás tapasztalható, vezessenek óvatosan.
4: Időjárás.
11: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenhol több órás napsütés várható. Észak-keleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Szoboszlaik nélkül nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. A Viktória Pölzenyt fogadja a Ferencváros az Európa Ligában. Továbbra is hibátlan a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Varga Barnabás visszatért az Ajax Athén, viszont 3-1-re kikapott a Shakhtar Donetsk vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A görög együttesben Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, míg a sérülése után visszatérő Varga Barnabás csereként szállt be a 79. percben. A Liverpool pedig magyar játékosai nélkül nyert Linzben 6-3-ra. Kerkez Milos a cserepadról nézte végig a találkozót, míg Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt a meccs keretben. A tegnapi rangadót pedig a címvédő Paris Saint-Germain nyerte a BL-ben. A francia csapat 4-2-re győzött a Manchester City otthonában, és idegenben nyerte a Real Madrid is méghozzá, 2 gólos hátrányból fordítva, 4-3-ra az AS Róma ellen. José Mourinho, a madridiak vezetőedzője, így értékelt a meccset követően.
2: Az ellenfél, amellyel szembenéztünk, nem szimplán erős csapat, hanem rendkívül erős. Kifejezetten nehéz ellenük játszani. Tudtam, hogy a mérkőzés egy pontján ki fog fogyni náluk a szufla. Egyszerűen lehetetlen ezzel a ritmussal és intenzitással végigcsinálni 90 percet. Megléptem a szükséges változtatásokat, de azt kell mondanom, az első fél időben egész egyszerűen átgázoltak rajtunk.
1: További tegnapi eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Bodø Glimt Dortmund 1-0, Feyenoord Como 3-2 és Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. A második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában pedig ma este a Ferencváros is pályára lép. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a cseh Viktória Pölzeny lesz, bő másfél év alatti már negyedszer. Az FTC az első körben 3-1-re nyert Skóciában a Celtic ellen. Borbé Balázs vezetőedző először irányítja a főtáblás hazai mérkőzésen a Ferencvárost, most őt hallják.
3: Tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, most a jelenlegi edző, azt hiszem, hogy 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk, játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről is, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerült. Beszélhetünk, hogy gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a cseh ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia, meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak. Lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmény, de képesek például a Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktória Pölzeny. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal-sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy visszatérünk erre az útra.
1: A Pölzeny augusztus végén váltott edzőt, és a Ferencvárosnál is nyáron érkezett az imént hallott Borbé Balázs, akiről Osváth Attila is említést tett. A Ferencváros jobb hátvédjét Farkas Márton szólaltatta meg.
4: Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte, de szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-ben is ezzel nincs probléma. A helyzet kihasználással kadnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
5: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pölzeny is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
4: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőben is, meg a Celtic ellen is, ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt. Fizikálisan, mentálisan, minden szempontból taktikai, ahogy mondtad, fejebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk. Többiek ugyanúgy megcsinálták ebbe a 2-3 hétbe fizikális dolgokat is, felkészüljünk erre a mostani időszakra, a decemberig tartó időszakra, úgyhogy bízom benne, hogy rendben leszünk.
5: Önbizalom. Gondolom, hogy jól látok e téren, de egy-egy ilyen Európa Liga mérkőzésnél mennyire van ennek jelentősége az, hogy továbbra is veretlenek vagytok Európában ebben a szezonban, hogy idegenben is egy elég komoly klubnál győzelemmel tudtatok kezdeni, szóval egy-egy pár harccal előtt azért ez mennyivel ad picit többet, vagy picit plusz a pályán nektek?
4: Nyilván minden meccsre ugyanúgy készülünk, úgyhogy nem is nagyon foglalkozunk vele, hogy veretlenek vagyunk, vagy nem vagyunk veretlenek. Mindig az aktuális mérkőzésre készülünk. Önbizalom, ahogy mondtad, szerintem rendben lehet, eredményeink jók, ugyanúgy készülünk a Pilsenre is, abszolút önbizalommal telve várjuk a mérkőzést.
1: A 21 órakor kezdődő Ferencváros Viktória Plüzeny Európa Liga alapszakasz mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik majd. A labdarúgó MB2 második fordulójából elhalasztott és tegnap pótolt mérkőzésén a Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Ajkával, a 6. helyen álló Ajkai továbbra is egy ponttal előzi meg a Mezőkövesdet. A kövesdiek egyenlítő gólját a 88. percben Kovács Patrik szerezte, most ő értékel.
6: Azt gondolom, hogy az első fél idő egyértelműen a miénk volt, és akár megszerezhetjük volna a vezetést is. A másik fél idő egy kicsit talán nehezebb volt, jobban jött ki az Ajka, de sajnos egy kontrából elmentek, és ők szerezték meg a vezetést. De hát az utolsó 20 percben nagyon könnyedén meg tudtuk volna fordítani a meccset. Hát egy gólt sikerült visszahozni, de azt gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de most már a szombaton a fókusz, és reméljük, hogy a Kecskeméten itthon tartjuk a 3 pontot. Apróságok hiányoztak tényleg az első fél időben is, 2x20 centi hiányzott, hogy be tudjam rúgni a labdát, nem értem el, de azt gondolom, hogy ha dolgozunk tovább, akkor átfordul a szerencsénk, és ha bár veretlenek vagyunk még mindig itthon, de most már szeretnénk újra 3 pontokat itthon tartani.
7: Igen, és akkor a hétvégi meccsre pedig hogyan készül a csapat?
6: Ugyanúgy, mint eddig, nincsen sok időnk felkészülni, de jó állapotban van a csapat, és szerintem meg tudjuk nyerni a meccset. Jobban kell kihasználnunk helyzeteket, sokszor eljutunk, akár 100%-hoz viccerig is, jobban kell koncentrálnunk, és tényleg apróságok hiányoznak, de meg lesz.
1: Továbbra is hibátlan a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat az első csoportkör 4. fordulójában hazai pályán a Partizán Beograd ellen nyert 38-28-ra.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hazai sikerrel kezdte a női kosárlabda Eurókupát a DVTK és a Sopron is. A diósgyőriek a görög Panathinaikost 56-38-ra, míg a soproniak a szerb Nist 89-71-re győzték le. Szabó Fanni 10 ponttal járult hozzá a DVTK magabiztos sikeréhez, majd a találkozót követően Marosi Ervinnek nyilatkozott.
8: Kellenek az ilyen esték, főleg az utóbbi meccsünk után, ami nem sikerült annyira jól, bár nyertünk, de nem játszottunk jól. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó tett a csapatnak, hogy most egy ilyen jó meccset tudtunk játszani. Szerintem a védekezésünk nagyon-nagyon jó volt, kevés ponton tudtuk tartani az ellenfelet, és ez sokat segített abban, hogy ilyen sima legyen a vége.
9: Kritikus vagy magatokkal szemben, azt mondtad, nem játszottatok jól legutóbb a Cegléd ellen, és azért most is helyenként akadozott a gépezet, de talán a csapat erejét mutatja, hogy hullámzó teljesítménnyel is sikerül magabiztosan nyerni.
8: Így van, mondják sokan, hogy a győzelmet nem kell magyarázni, mindig szeretnénk javítani a játékunkon. Így van, most is akadozott néha, de azt gondolom, hogy pont a védekezésünkre sikerült ezt egy kicsit ellensúlyozni, de edzünk tovább, készülünk tovább, és reméljük, hogy minél kevesebb hibával tudunk majd a későbbiekben játszani.
9: Hogy látod, miért akadozik még ez a gépezet, és miért van olyan sok hiba, eladott labdák, pontatlan dobások, talán ez volt a legfeltűnőbb ezen az estén?
8: Nagyon keveset tudtunk eddig együtt készülni, ugye későn állt össze a csapat, viszont azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen későn állt össze a csapat, eddig nagyon jól, szépen teljesítünk. Ezeket ki fogjuk javítani a szezon előre haladtával, remélem, hogy egyre kevesebb eladott labda lesz, és kevesebb hiba, tényleg dolgozunk tovább.
1: Szabó Fanni után hallgassuk meg a DVTK vezetőedzőjét, Magyar Gergelyt.
9: Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a nyitó csoport találkozó a görög csapat ellen.
10: Igen, összességében véve azt mondhatjuk. Nyilván azért ebben benne volt az ellenfél is, hiszen az egyik nagyon jó játékosuk az nem játszott, és hát azért a második fél időben megmutatták, hogy tudnak ők kosárlabdázni, csak addigra hál' Istennek már késő volt.
9: A győzelem egy pillanatig nem forgott veszélyben, de mennyire altatta bele magát a csapat ebbe a helyzetbe? Azért érezhető volt a tudáskülönbség a két fél között.
10: A mérkőzést végre úgy kezdtük, hogy nem hagytunk nekik kibontakozási lehetőséget, ebben mindenféleképpen előreléptünk, úgyhogy ezért mondtam a félidőben is a lányoknak, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és büszkék lehetnek magukra, hiszen 15 pontot tudtak dobni az első félidőben, ez azt gondolom, hogy ez mindent elmond. A második félidő az nyilván már egy kicsit másabb volt, ott azért mi is többet cseréltünk, de ettől függetlenül, ahogy te is mondtad, a győzelem nem forgott veszélybe.
9: A védekezés helyén volt, viszont gondolom, hogy azért van kritika, ami a támadójátékot illeti.
10: Hát azért a védekezésben is van kritika, én ugye sose vagyok elégedett teljes mértékben, de igen, a támadójátékunkkal kapcsolatban a második félidőben is próbáltuk a magas ritmus tartani, ebből adódóan azért hibák csúsztak bele, illetve voltak korai vállalások, amik nem ültek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy olyan dobóhelyzeteket nem nagyon vállaltunk el, ami nem tiszta volt. Most nem minden esetben, de nyilván ezeket le kell tisztázni, hogy mi az, amit ilyen esetben el szabad vállalni, és mi az, amikor inkább tovább kell játszani.
9: Hogy látod a távoli dobások helyzetét, mert volt olyan periódus, amikor nagyon jól sültek, jól ment a lányoknak, aztán talán olyan dolgokat is elvállaltak, vagy olyan szituációkat, amit nem feltétlen kellett volna.
10: Igen, de még egyszer mondom, hogy ezek üres helyzetek voltak, tehát én azt gondolom, hogy a mi csapatunknak ez az egyik erőssége, hogy tulajdonképpen bárki be tudja dobni a három pontost, úgyhogy én erre bátorítom őket, de még egyszer mondom, a megfelelő arányt kell megtalálnunk, hogy mi az a szituáció, amikor ezt el lehet vállalni. Most ez ilyen mérkőzés volt, amikor kicsit bátrabban lehetett ezekkel próbálkozni, de abszolút volt néhány olyan, amikor inkább az alsó posztot kellett volna erőltetni, és abból mondjuk a kiosztásokból ugyanúgy el lehetett volna vállalni, de ettől függetlenül nem haragszom ezért senkire.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Maga biztosan három játszmában győzte el az Újpest a vendég Nyíregyházát a női röplabda extraligában. Az újpestiek a második mérkőzésükön a második sikerüket könyvelhették el az új idényben. Nacsapekári Esztert, a hazaiak centerét, Bobák Róbert kérte összegzésre a győztes meccs után.
11: Nagyon büszke vagyok a lányokra, úgy gondolom, hogy a legjobb az egész csapatmunka, a csapat összhang volt, hogy nagyon koncentráltan kezdtük a mérkőzést, és ezt a koncentrációt fent tudtuk tartani az egész mérkőzés alatt, és szerintem ez hozta ezt a nagy különbséget.
12: A remek magyar játékosok és a fiatalok mellett azért nagyon jó légiósok kerültek Újpestre, ha milyen teljesítményt nyújtottak ők is, mint például ott a 10-0-ás rohanásnál is egy

0: Mindenkire szükség van, és ezért is nagyon jó, hogy mindenki ilyen szintet tudott most megmutatni. Így igaz, minél szebb eredményt szeretnénk elérni, azért még korainak tartom, a dobogóról beszéljünk, de nagyon szeretnénk minden mérkőzés, amit lehet megnyerni.
1: Ugyancsak a női röplabda extraligában szintén 3-0-ra győzte el a hazai pályán a MÁV előre a TFS-ét és a Kaposvár az újonc Veszprémet, a Békés csapa pedig 3-1-re nyert a Szent Benedek Röplabda Akadémia otthonában. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből hallhatnak válogatást. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Why wait to say, at least I did it my way.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Adásunkat birkózással kezdjük, hiszen itt van már velem a stúdióban Bácsi Péter, világ- és Európa-bajnok korábbi birkózó, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
2: Köszönöm szépen a meghívást! Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Hát, hogy mondtam is itt a felvezetőben, azért most már, hát bő egy hét van hátra a felnőtt világbajnokságig, illetve az U23-asok ugye már hétfővel elkezdték a világbajnokságot Las Vegasban. Majd róluk is kérdeznélek, mert azért a hajnal folyamán voltak szép eredményeink, róluk is érdemes lesz beszélgetni, de kezdjük a felnőttekkel, ugye meg volt már a csapatkijelölés szeptemberben, 13 fővel utaztok majd Kazaksztánba. Mennyire volt nehéz kijelölni ezt a csapatot? Hol tart most a válogatott a felkészüléssel?
2: Hát nyilván most már azért közel vagyunk a világbajnoksághoz, úgyhogy abszolút az élesítés van. Ez idáig egészen, hogy a múlt hétig az U23-asok és a felnőttek együtt készültek, és hát ugye a két világversenynek a közelsége azért nagyban befolyásolt, vagy jelentősen befolyásolt ugye a csapat összetételt, hiszen vannak olyan fiatal versenyzőink, akik most éppen Las Vegasban küzdenek az érmekért, meg a minél szebb eredményekért. Értelemszerűen ők közel 10 nap van a két világverseny között, ők nem fognak elutazni Asztanába a felnőtt világbajnokságra, ezért egy kicsit meg kellett osztanunk úgymond a csapatot, de összességében úgymond a szokásos metódus szerint, hogy a válogató versenyek, nemzetközi versenyek alapján lett összeállítva a csapat. Én azt gondolom, hogy jó csapattal, erős csapattal tudunk menni, hiszen majdnem azt mondom, szinte ugyanaz a csapat tavaly több érmet és érmes vagy pontot szerző helyezést tudott szerezni. Én bízom benne, hogy közel hasonló szereplés, bár azért van egy nagy hiányzónk, ugye Dosonci Dávid nevé személyében, aki talán a jelenleg a legnagyobb név a csapatban. Ő most még ugye most ért vissza a sérüléséből, viszont nagyon jó hír az, hogy jó úton halad, és egyre jobb formában van, úgyhogy nyilván itt előttünk az olimpia, az olimpiai kvalifikáció, ez a világbajnokság is már azért részben annak a jegyében zajlik.
1: Ugye ez a világbajnokság eredetileg szeptemberben lett volna, aztán ugye Bahreinben rendezték volna, és a meleg miatt tolták inkább októberre, majd kiderült, hogy ugye a közel-keleti helyzet miatt át kell rakni Kazaksztánba. Srácok, amikor beszélgettem, ők mondták, hogy ennek van pozitív és negatív hozadéka is, nyáron azért kaptak picivel több pihenőt, ennek folytán, hogy ugye csúszott a világbajnokság, viszont mivel jövő évben már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, majd a világbajnokság után valószínűleg kevesebb pihenőjük lesz, mert el kell kezdeni az alapozást. Szóval ilyen szempontból mennyire kellett változtatni a munkát így évközben, menet közben?
2: Hát egészen biztosan sajnos kevesebb pihenőjük lesz. Én is jobban örültem volna, ha maradt volna az eredeti menetrend. Nyilván ez így alakult, ehhez kell alkalmazkodnunk. Én azt gondolom, hogy így is azért lesz idejük egy kicsit pihenni, de mint mondtam, most már tényleg arról szól az egész, hogy most már mindenkinek egy kicsit át kell állítani az agyát, át kell, természetesen alakítunk a programokat, áttettük a pihenőket, de mivel tudjuk jól, hogy a jövő év egy nagyon-nagyon sűrű év lesz, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elkezdtük a ráhangulódást ezzel a felkészüléssel. Az biztos, hogy hosszú idő vár a fiúkra, hiszen nagyjából egy két hét, ami lesz pihenő, ami szokásos szerint azért általában inkább egy 4 hét szokott lenni egy világverseny után, viszont alapozni kell, meg mindenképp kell, hiszen az a magyar birkózásnak mindig is az egyik erőssége volt, hogy egy nagyon erős alapozást csináltunk, és úgy fordultunk rá a következő versenyszezonra, úgyhogy most jelenleg ez a felállás. Nyilván most a legfontosabb az, hogy a világbajnokságon jól szerepeljenek a versenyzőink.
1: Mindjárt rátérünk a szereplőkre, de viszont te is említetted a hiányzót, ugye Losonci Dávidot, ő ugye 87 kg-ban versenyzett, és hát így visszatért már, szőnyegre lépett már, ugye a Porecsivel a már kupát meg is nyerte, szóval egy fantasztikus visszatérést tudott produkálni. Miért született az a döntés, hogy a VB-n nem indul? Azért még kell vigyázni a térdére, ugye keresztszalag szakadása volt sajnos neki a tavalyi évben, vagy azért én kisebb versenyekkel szeretném még visszaépíteni magát így a nemzetközi mezőnybe?
2: Így van, hát azt gondolom, hogy nem egy világbajnokság a legideálisabb a visszatérése, valóban volt már egy verseny, azért egy világbajnokság előtt kell több verseny, és itt valóban nagyon jól szerepelt, de azért viszonylag kevesebb meccs volt, és nem tudjuk, hogy mondjuk 4-5 meccses terhelést hogy bírna a térde, és egyértelmű, hogy neki a jövő év, illetve az azt következőendő olimpiai év lesz a legfontosabb. Nem szeretünk volna kockáztatni. Szerencsére azért ebben a súlycsoportban azt gondolom, hogy hazai szinten is jól állunk, hiszen ott van Szilvási Erik, Takács István, és hát a VB indul Lévai Tamás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most jobb, hogy így csináltuk. Nyilván a Dávidban ég a vágy, és ő azonnal állt volna a bevetésre készen. de nekünk meg az a legfontosabb tényleg, hogy ő a jövő évtől kezdve 100%-os legyen, és abban nem fér az, hogy akár egy kisebb sérülést is összeszedjen. Most tudjuk, hogy ez egy keresztszarak sérülés azért egy hosszabb időt vesz igénybe, annak viszont nagyon örülünk, és ez nyilván elsősorban a Dávidnak a profi mentalitásának köszönhető, hogy tényleg úgy állt hozzá, és ennyi adat tudott olyan szintre följönni, hogy most megint gyakorlatilag vissza tudott jönni a nemzetközi élmezőnybe, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt okosan kell csinálni, és nem szabad csak, hogy a héve elvigye.
1: És hát ezt a társak is mesélték, hogy a legtöbb edzőtáborban is ott volt és segítette a társakat a felkészülésben, úgyhogy le a kalappal előtte ilyen szempontból is. De akkor beszéljünk ugye a világbajnoki résztvevőkről, és engedd meg, hogy akkor így felsoroljam a neveket is. Ugye nőknél indult Dollák Tamara 57 kg-ban, Bognár Erika 59 kg-ban, Szabados Noémi a 68 kg-osok között, kötött fogásban 6 résztvevőnk lesz, Vánca István 72 kg-ban, Fritz Robert 77 kg-ban, Lévai Zoltán 82 kg-ban, Lévai Tamás 87 kg-ban, Szőke Alex 97 kg, Vitek Dárius 130 kg-ban, még a szabadfogás szakákban ugye 4 résztvevőnk van, Muszukája Viszmail 70 kg-ban, Kuramagomadov Murad 74 kg-ban, Végrihárt 97 kg-ban és Bajcajev Vladislav 125 kg-ban. Mindig nagyon óvatosan fogalmaztok, és te is mondtad itt a bevezetésben is, illetve korábban is olvastam egy nyilatkozatodat, hogy azért két éremre számítasz. Ez minek köszönhető? Tényleg az óvatos fogalmazások, vagy azért birkózásban is a nemzetközi mezőny annyira összeért, hogy megjósolhatatlan, hogy kivégezhet az élen?
2: Nagyon nehéz megjósolni. Tényleg nagyon erős a nemzetközi mezőny. Az mindenképp azt gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ott is nagyon sok első számú kiemeltünk volt az idejében, és egyébként a kötött fogásban van 4 első számú kiemeltünk is, az első helyről várják a világbajnokságot. Ettől függetlenül abból messze menő következtetést nem lehet levonni. Mindenképp egy pozitívum lehet, és talán a jövőben még nagyobb szerepe lesz majd ennek a kiemelésnek. De ettől függetlenül az, hogy valaki most kiemelt vagy nem kiemelt, abban nem nagyon lehet legszemenő következtetés levonni, hogy a végén ki hova fog végezni. És hát nyilván azért, mint mondtam, van egy nagy hiányzónk is a Dávid személyében, aki azt gondolom, hogy akár az egyik éremesésünk lehetne. Tavaly ugye nagyjából hasonló csapattal tudtunk 2 érmet szerezni, akkor volt még több 5. helyezésünk is. Én azért bízom benne, hogy akár most ezt megközelíthetjük. Túl merész lenne azt gondolni, hogy mondjuk esetleg túlszárnyaljuk a tavalyi évet, és hát ugye, mint mondtam, az U3-as világbajnokság is azért közbeszól, hiszen fiatal tehetséges versenyzők nem tudnak ott lenni most a felnőtt világbajnokságon, bár azt gondolom nem is ők lennének az első számú éremesélyesek, de mindenképp akár neki is egy jó tapasztalatszerzés lett volna. Én azt gondolom, hogy ezt az 1-2 érmet tudjuk hozni, az most a realitásnak megfelelő teljesítmény lenne.
1: Aztán, hogyha túlszárnyalják a fiúk, lányok, akkor annak meg csak örülünk természetesen. De akkor, ahogy te is említetted, ugye 4 magyar kiemelt, ez birkózásban tényleg mennyire számít előnynek, mennyire lehet így elkerülni akár a nehezebb ellenfeleket. Szőke Alex, amikor bent volt nálam a budapesti ranking verseny után, mondta, hogy neki mindig kritikus az első mérkőzés, hogyha azon túl van, akkor már bárki jöhet. Szóval mit jelenthet mondjuk a kiemeltség?
2: Alapvetően egyébként általában azt mondom, hogy ez pozitívum, hiszen várhatóan egy meccsel kevesebbet kell nekik birkózni, mint sok más versenyzőnek, ez önmagában azért már egy sorozatterhelésnél egy komoly előnyt jelentett, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a legnagyobb ellenfelét mondjuk elkerüli valaki, hiszen a kiemelésben nem biztos, hogy pont a második a legnagyobb ellenfele, és hát mondtam, azért nem teljesen reális a kép, hogy mondjuk az első 8 a legjobb 8 a világ mezőnyében. Ettől függetlenül mindenképp van pozitív hatása, de sokszor már indul azért a taktikázás is, ezért mondtam, hogy a jövő még nagyobb lesz majd ennek a szerepe, hogy éppenséggel lehet, hogy valaki nem akarja megnyerni a világranglistát, vagy nem akar az első helyen kiemelt lenni, mert el akar kerülni valakit. Tehát, hogy itt majd a taktikának is bejön majd a nagy szerepe, és ennek hatványozottan igaz lesz majd a jövő évre, hiszen ott az, hogy ki indul, melyik versenyen indulnak, hány versenyzővel indulnak, tehát hogy egy teljesen újfajta kvalifikációs rendszer lesz, ott talán nagyobb jelentőséggel fog bírni ez a kiemelés is.
1: Ti mennyire taktikáztok ilyen szempontból? Gondolom már azért láttátok a nevezéseket, a nemzetközi mezőny mennyire lesz erős?
2: Nagyon erős lesz. Nekem a személyes véleményem ezzel a taktikázással kapcsolatban azért, hogyha túl taktikáz az ember, azért sokszor az pont a visszájára tud elsülni. Én azt gondolom a legfontosabb, főleg olyan versenyzőknek, akik tudnak birkozni, azoknak az a legfontosabb, hogy birkozzanak, és kihozzák magukból a legjobbat, és akkor jöhet bárki. Tehát én nem vagyok a túl taktikázásnak a híve, nyilván azért nem dőljük a homokba a fejünket, és nem mondom azt, hogy nem nézzük és nem számolgatunk, hiszen múltkor az előző olimpiai ciklusban is, ugye a kvalifikációban számoltunk, hogy hogy tudna, vagy melyik versenyre kell még elmenni, vagy kihagyni, mert nem mondom, nem mindig az előkelőbb hely a jobb pozíció.
1: hogy mondta te is, az a kvalifikáció most megváltozik. Ha jól tudom, akkor a világbajnokságról most nem 5, hanem 4 hely fog kvalifikálni, és a világranglistáról is be lehet jutni. Ilyen szempontból ez mennyit változott, vagy mennyire nehezíti, vagy könnyíti meg a dolgotokat?
2: Igen, ez a világranglistáról a kijutás, ez korábban nem volt, ugye a világbajnokságról az első 5 helyezett jutott ki, úgyhogy a 2/5 ugye összebírkozott a végén. Most ugye csak éremmel lehet, mert ugye 2 bronzérmes van, tehát csak éremmel lehet kijutni, ez önmagában azt gondolom, hogy ahhoz ezért kell egy bravúr, és lesz egy olyan világranglista, amit, mint mondtam, korábban nem volt. Viszont ezeken a ranglista versenyeken pedig nemzetenként 2 indulhat, tehát megkockáztatom, sőt azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük, hogy sokszor nehezebb lesz akár, mint egy világbajnokságot odaérni a mezőny elejére, úgyhogy ezért is kell átgondolni, hogy ki milyen versenyen indul. Nem biztos, hogy mindenkinek az lesz a legfontosabb, hogy minden egyes ilyen kvótaszerző versenyre elmenjen, hanem célzottan egy-egy kijelölt versenyre, úgyhogy ez már úgymond a taktika része. Nyilván akár itt az említett Losmenci Dávidnál is fontos az, aki például mondjuk képes arra, hogy akár világbajnoki címet is szerezzen, nála nem biztos az, hogy az kell, hogy hétről hétre mindig csúcsformába tartani, hiszen abban benne van azért a sérülés veszélye is, és ez csak most a Dávid esetében, nyilván a többieknél is fel kell állítani egy megfelelő taktikát, és akkor meglátjuk, hogy kit, hogy fogunk versenyeztetni majd a jövő évben.
1: Igen, mert ahhoz képest, hogy mennyire erős csapatunk van nekünk is, sajnos a srácok azért bajlottak sérülésekkel, meg különböző problémákkal az elmúlt években, úgyhogy remélhetőleg ez már az olimpiáig azért nem fog megtörténni. De akkor menjünk végig így a szakágokon, így a világbajnokság szempontjából. Ugye remélem nem sértődnek meg a szabadfogásban versenyzők, hogy azt mondom, hogy a kötött fogásban vannak azért a legnagyobb éremesélyeink, vagy a legnagyobb esélyeink. Vánca István 72 kilós súlycsoport világranglista vezetője. Nálam hogy látod, mi az a szakmai előrelépés, amelynek köszönhetően most itt tart, vagy világranglista vezető?
2: Annyit pontosítanék, hogy nem ő a ranglista vezető egyébként, csak aki vezeti a ranglistát, ugye 77 kilóba fog indulni a világbajnokságon, tehát ő úgymond második helyzetként lesz első számú kiemelt. Nálam mindig egy ilyen kritikus pont ez a súlycsoport, hiszen ugye tudjuk, hogy az olimpiai súlycsoport a 72 kiló, és a jövőben neki döntenie kell, és jelen állás szerint az az álláspont, hogy ő le fog fogyni egyébként 67 kilóra. De mindenképp azért egy fontos állomás, és én nagyon bízom benne, hogy a végén akár ott lehet az éremszerző pozícióba. Ezt ugye azért azt gondolom a világranglista helyezése is alátámasztja, és azt gondolom, hogy nagyon tehetséges, nagyon képzett birkozóról beszélünk, hogyha összejön neki, nála mentálisan van a legnagyobb teher rajta talán, és hogyha ezzel meg tud birkozni, akkor azt gondolom, hogy van esélye arra, hogy akár a dobogó közelébe ott legyen, vagy akár dobogóra is álljon.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ez a súlycsoportváltás, mert ugye a világbajnokságon vannak olyan súlycsoportok, ami viszont az olimpiai programban nincs benne, ez mennyiben nehezítheti meg a felkészülés, hogy mennyi idő átállni mondjuk egy adott súlycsoportra, akár fogyni, akár hízni.
2: Igen, sajnos ez egy ilyen kritikus időszak nálunk, vagy most már azt mondom, hogy évek óta ezt tart, hogy bevezették ezt 2014-ben, hogy nem olimpiai súlycsoportok is vannak, hiszen lecsökkentették az olimpiai súlycsoportokat, ugye korábban 7 volt kötött, illetve szabadfogásban, ezt lecsökkentették 6-ra, azonban ugye a nőknél pedig fölemelték 2-vel, így alakult ki ez az egyensúly, de azt gondolom, hogyha csak arról beszélünk, hogy a legkisebb súlycsoport 60 kg, a legmagasabb pedig 130 kg, és ezt úgy elosztani 6 súlycsoportra, hogy igazságos legyen, és senkinek ne kelljen, bár az eredeti elv az lett volna, hogy ne fogjanak sokat a versenyzők. Ez azt mondom, hogy egy világbajnokságon, ahol 10 súlycsoport van, ott helyek közzel szolgálja ezt a célt, viszont egy olimpián, ami mindenkinek az álma, ott meg egyáltalán nem, és itt el kell dönteni, hogy valaki megpróbál beleerősödni egy följebb lévő súlycsoportba, vagy esetlegesen megpróbál egy nagyobb kockázatot vállalva egy nagyobb fogyásba beleállni. Ez mindig nehéz döntés. Nyilván a Vánca Pistén is ezt mérlegeltük. Most jelenállás szerint neki talán ez a 67 kiló az, ahol reálisabb esélye van, hogy esetleg olimpiai kvótát szerezzen. Már csak azért is, mert egyébként a 77 kilóban még hazai szinten is azért komoly megmérettetés várna, egy egyetlen válogatottságot ki tudja vívni.
1: Igen, ebben a bizonyos 77 kilogramban ugye szintén láthattunk súlycsoportváltást, ugye Fritz Robert pont világossá tette, ugye Los Angelesbe indulni, és pont emiatt ment fel 72-ről 77 kilogramra. Nála hogy látod akár ezt a súlyváltást, mit várhatunk most tőle, mennyire sikerült tényleg a mozgás számára?
2: Hát ha azt veszük alapul, hogy ő az elmúlt 2 világversenyen, mind a 2 világversenyen érmes volt, ugye tavaly a világbajnokságon bronzérmes, illetve idén az Európa bajnokságon is, akkor azt gondolom, hogy nála ez a súlycsoportváltás abszolút sikeres volt. Nyilván ő is küzdöködött egy, hát mondjuk kisebb sérülésnek, egy ilyen fertőzés miatt a kezét meg kellett vágni, és egy pár hetet ki kellett hagyni, bár azt gondolom, hogy neki egyébként lehet, hogy kifejezetten jót tett a kihagyás, nyilván sérülés sosem jó, de ő nem állt le a munkával, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó formában van, és talán az egyik olyan versenyző, aki tényleg mindig ott van, és nagyon magas intenzitással csinálja az edzéseket, tehát azt gondolom, hogy nem lesz olyan hátrány abból, hogy most ez a két hét kimaradt neki, talán inkább az lesz, hogy előnye lesz ebből, egy kicsit jobban ki van éhezve a birkozásra. Én, amit most láttam az edzőtáborokban, az kifejezetten pozitív. Nyilván a 77 óta az egyik legerősebb súlycsoport az egész nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ott azért biztos, hogy neki idén is kell majd bravúrt vagy bravúrokat bemutatni ahhoz, hogy megismételhesse akár a tavalyi eredményét is.
1: És hát ez az a súlycsoport, de te is említetted, hogy itt nagyon nagy a rivalizálás, tehát hogy ez mennyiben segíti mondjuk akár a ti munkátokat is, hogy a srácok egymást is tudják felhúzni ilyen szempontból a rivalizálás miatt, mert nyilván mindenki szeretne bekerülni a csapatba.
2: Így van, ez pont ez ilyen kettős, a feladatunkat megnehezíti, amikor a válogatásról édes van szó. Tár, ugyanakkor meg azt gondolom, ez már korábban, hogyha megnézzük visszamenőleg is, és azt gondolom, a jövőben is ugyanez lesz, hogy ahol vannak ilyen riválisok, akár itt lehetjük a 87 kilót is, ahol ugye pont 2023-ban a regnáló Európa-bajnok is, a világbajnok is magyar volt, azt gondolom, hogy azért elég sokat elmond, és akkor ugye csak két emberről beszéltünk, és ugye még az említett további két fő, akiket felsoroltam, őket még nem is vettük, tehát hogy látjuk jó, hogy ebből lesznek majd az eredmények, tehát nyilván a döntés szempontjából nehezebb, ugyanakkor meg, hogyha meg az eredményeket nézzük, akkor meg egyértelmű az a cél, hogy minél több súlycsoport legyen olyan, ahol komoly rivalizálás alakul ki már hazai szinten is, hiszen abból lesz majd komoly nemzetközi eredmény.
1: Szőke Alex, ugye neki már van egy világbajnoki ezüstérme, olimpiai ötödik is, ugye 97 kg-ban indul. Nála mi kell, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez mondjuk fényesebb érem legyen?
2: Volt egy nehéz időszaka, ugye Tokióban ötödik helyen végzett, ahol hát hogy fogalmazok finoman, hogyha meghallja, akkor ne tépek föl benne sebeket, bár teljesen át tudom érezni az ő helyzetét, abszolút ott volt már gyakorlatilag a nyakába az érem, mindenki azt mondta, hogy ő már egészen biztosan érmes lett. Amikor sajnos nem így alakult, akkor úgy voltunk bele, hogy hát sajnos fiatal, még rutintalan, de a következő olimpián egészen biztos dobogóra fog majd tudni állni. Ennek ellenére nem tudott még kijutni sem. Tehát volt egy nagyon mély pont, ahonnan most már azt gondolom, hogy sikerült visszajönni, hiszen tavaly is érmes tudott lenni az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, éremért tudott birkozni, és idén Európa-bajnoki döntőt, ami az EB-k tekintetében a legjobb eredménye volt. Úgyhogy én abszolút abba bízok, hogy ez is őt is megerősíti ebbe. Nyilván neki a legfontosabb az, hogy ez a hullámzó teljesítmény, ez egység egyenletesen mindig folyamatosan magas szinten legyen. Én sajnos most egy felkészülési verseny nem úgy sikerült neki. Én bízom benne, hogy ez inkább több munkára, keményebb munkára sarkalja, és vissza tud jönni ebből a kisebb gödörből. De én azt gondolom, hogy a képessége meg a tudása alapján abszolút ott benne az esély, hogy most a világbajnokságon is az érmesek közé keveredjen.
1: Lévai Tamás ugye most 87 kilóban szerepel, nála is ugye volt súlyváltás, mondjuk 2022-ben már korábban. Neki hogy sikerült az alkalmazkodás az új súlycsoportjához, és hogy látod így az ő teljesítményét?
2: Hát ő volt a másik versenyző, akinek most volt egy ilyen kis kellemetlen sérülés, ami miatt egy picit visszafogottabb munkát kellett végeznie. Ő azért az elmúlt években többször is gyűjtött be olyan skalpokat, amikre azt gondolom, hogy azért komoly skalpok voltak, és abból azért lehet következtetést levonni. De ha azt mondtam, hogy a 77 kg az egyik legerősebb súlycsoport, akkor mondhatom, hogy a másik a 87 kg. Bár lesznek olyan komoly riválisok, akik most hiányozni fognak a nemzetközi mezőnyből, ez mindenképp azért előny lehet számára, de biztos, hogy így is nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy akár egy pontszerző helyre is odaérjen, de abszolút benne van az, hogy tényleg akárkit meg tud lepni és komoly eredményt elérni.
1: Ugye nála volt az augusztus végén, hogy a Halántékánál volt egy pici bevérzés, és te is említetted, azért így csökkentett munkát tudott végezni, ez mennyire hiányozhat majd a világbajnokságon, vagy mennyire tudta ezt bepótolni az elmúlt hetekben?
2: Én bízom benne, hogy nem ez a két hét fog neki hiányozni. Nála is az lenne a cél, hogy hosszú távon folyamatosan ugye magas szintű munkát végezzen, és akkor abszolút ott lehet ő is a nemzetközi élmezőnybe. Ő egy nagyon jó mentalitású versenyző egyébként, tehát fejbe tényleg nagyon komolyan rá tud koncentrálni a meccsekre, és ennek is köszönhető, hogy a legjobbakkal is ott tud lenni, és akár meg is tudja őket verni. Nyilván itt az lesz majd a kérdés, hogy a sorozat terhelést hogy fogja bírni. Egy-egy meccsen én nem féltem, hogy igazából bárkinek oda fog tudni állni. Reméljük, hogy ez sorozat terhelésben majd lesz akár 4-5 meccs, ami azt jelenti, hogy ott lesz az érem közelbe. de mint mondtam, azért ez nagyon nehéz lesz, hiszen erős a 87 kg-os mezőny.
1: Vitek Darius mennyire érett meg arra, hogy akár mondjuk egy érmet szerezzen, hogy látod?
2: Hát a Darius az, aki mindig, már most már azt mondom, hogy évek óta mindig úgy azt gondoljuk, hogy jó, kijött neki az eredmény, de most már hosszú ideje, most már Gironban 3 világversenyen szerzett érmet, és azért azt tudni kell róla, hogy nem az a tipikus nehézsúlyú versenyző, neki ez a legnagyobb hátrány egyébként, hogy nagyon ingadozik, és most is volt egy kisebb betegség, amikor drasztikusan lement a súlya, de tavaly például az Európa bajnokság ugyanez volt, hogy gyakorlatilag az egész felkészülést végigbetegeskedte, úgy tudott dobogóra állni, aztán utána a világbajnokság előtt szintén volt egy nehéz időszaka, mégis döntős tudott lenni, ami azt mondom, hogy minden előzetes várakozással szembe ment, hiszen azért nem olyan előzmény volt, amit úgy álomszerűen elképzeltünk, hogy akkor folyamatosan sérülésmentesen végigcsinálja a felkészülést. Most azt gondolom, hogy összességében azért talán kevesebb nyüggel tudta ezt végigcsinálni, úgyhogy bízom benne, hogy folytatja ezt a nagyon szép sort, és megint csak ott lehet majd a legjobbak között.
1: Kötött fogásban kik lehetnek a legnagyobb ellenfeleink? Ugye mi hagyományosan ebben a szakákban azért eredményesek vagyunk, nemzetközi mezőnyben kik a legnagyobb ellenfelek?
2: Igen, hát azért most az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az irániak nagyon, nagyon erősek, bármelyik súlycsoportról is beszéljünk, hagyományosan az oroszok is, nekik volt egy talán egy kicsit visszafogottabb időszak, ugye volt egy időszak, amikor eltiltották őket, nem tudtak úgy versenyezni, azért az érezhető volt a teljesítményükön, azóta ezt szerintem egész jól így átidalták, és az oroszok minden súlycsoportban erősek, de hát az ázsiai nemzetek közül az azeriek, a kirgizek, az azerieket hozzasoroltam, de tudjuk, hogy ezért bármennyire is Európa azért inkább ezt a régiót, de nagyon nehéz lesz, és egyébként látványosan följöttek a japánok, ha csak megnézzük egyébként a 2024-es párizsi olimpiát, hogy hány súlycsoportba tudtak nyerni, még kötött fogásba is, és magasabb súlycsoportokba is, úgyhogy ők is nagyon komoly riválisok, úgyhogy nagyon erős a nemzetközi mezőny. Most már azt mondom, hogy korábban ugye a kötött fogásra elmondhattuk, hogy hagyományosan inkább egy európai, vagy ez Európára jellemző, ugye a nevéből adódóan is ugye gréko-román a nemzetközi elnevezése. Mostanra egyébként az ázsiai nemzetek nagyon komolyan előre törtek, és mondhatom azt, hogy talán meghatározóbb nemzetei lettek, mint az európaiak. Ettől függetlenül nyilván Európa szerte is nagyon-nagyon jó birkozók vannak, és velük is ugyanúgy kell számolni.
1: Tavasszal azt nyilatkoztad, hogy hát állásból kötött fogásba azért szerencsére bárkivel felvesztük a versenyt, hogy a lenti támadásokon kell csiszolni. Mennyire sikerült ezen csiszolni? Hogy látod?
2: Hát erre majd reméljük, hogy a világbajnokságon választ kapunk, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb eleme egyébként a kötött fogású birkózásnak az, hogy lentről tudjon valaki akciót csinálni, illetve lentről védekezni. Ez gyakorlatilag befolyásolhatja egy mérkőzésnek a végkimenetelét. Állásból azért annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy nagyon nehéz akciót csinálni. Hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, természetesen ez volt a cél, ezen dolgoztak folyamatosan, és reméljük, hogy ez majd kicsúcsosodik majd a világbajnokságon is. Én bízom benne, hogy láthatunk majd szép lenti akciókat, de nyilván örülünk, hogyha állásból is sikerül, akár mondjuk a tavalyi világbajnokság egyik nagy momentumára visszaemlékezünk, a Fritz Robi pont állásból csinált egy fantasztikus akciót, amivel lett aztán végül bronzérmes. Úgyhogy hát reméljük, hogy az akciók majd jönnek majd, és ezáltal majd az eredmények is.
1: Térjünk át a szabadfogásra, itt ugye 4 versenyzőnk indul, velük szemben milyen elvárásokat fogalmaztatok meg?
2: Szabadfogásban nagyon nehéz a helyzet. Hosszú évek óta most már ugye a belejárója a nemzetközi birkozásnak az úgynevezett honosítás, amiben ugye mi is részesek vagyunk, de nyilván látjuk, hogy nem ez a megoldás, és remélhetőleg hamarosan ez szép lassan vissza fog szorítódni. 4 versenyzővel veszünk részt a világbajnokságon. Ugye Végricsi egy sérülésből tért vissza, jött az Európa bajnokság után, neki meg kellett műteni a bokáját. Szerencsére most már azt gondolom, hogy tényleg teljes értékű munkát tud végezni, ennek ellenére sajnos lehet, hogy az évközbeni versenyek még hiányozhatnak neki, ettől függetlenül azért ott az Európa bajnokságon is azt gondolom, hogy összességében jól birkozott, és hát ugye ez az időszak, amíg a sérülése volt, ugye természetesen az volt a cél, hogy a munkában nem maradjon ki, így olyan fajta erősítést végzett, ami lehet, hogy jótékony lesz majd az ő birkozására, hiszen mondjuk ebbe a 97 kilóba a felső test, ez az úgynevezett karmunka, az egy nagyon fontos tényező, és ezzel tudott foglalkozni. Reméljük, hogy majd ebből tud profitálni a világbajnokságon. A legnagyobb esélyeink azt gondolom egyébként, hogy a 74 és a 125 kilóban lehetnek. Ugye a Murád az, aki most már azt mondom, egész kiegyensúlyozottan, stabilan ott van. Hát mondhatom azt, hogy az ötödik helyen, mert most már nem tudom, hanyadik, ötödik helyét szerezte, de sajnos eddig nem sikerült előre lépni. Merész lenne azt mondani, hogy talán a világbajnokságon ez majd sikerül, mert, mint mondtam, itt nagyon nagy a rivalizálás, mert hogyha kötött fogásban 77, akkor a szabad fogásban 74 kiló az, amelyik amelyik talán a legerősebb mezőny. Ettől függetlenül bízom benne, hogy akár megint csak ott lehet a legjobbak között. És hát ugyanakkor viszont, ha már megnézzük, talán a nehéz súlyban a Bajcevnek azért lehet talán több esélye, hiszen most meg a nehéz súly nem annyira kiegyenlített, és könnyebb talán egy kicsit oda keveredni, de ettől függetlenül nyilván könnyű ott sem lesz. És hát ő van még a Muszukajev, aki egyébként, mint világ és Európa bajnok, olimpiai 5. helyezett, aki azt gondolom szerintem az egész nemzetközi mezőnyben az egyik legnagyszerűbb birkózó, akinek fénykorában a birkózását élmény volt nézni. Most nem mondanám, hogy a fénykorát éri. Én továbbra is azt gondolom, hogy ő nem 70 kilós versenyző, hanem 65 kilós versenyző, és a jövőben ott is számolunk vele. Most egyenlőre azt mondja, hogy ő is így tervez, hiszen ugye olimpiának is a fókusz az van a célkeresztbe, úgyhogy most 70 kilóban még megméretteti magát, és remélhetőleg jövőre már 65 kilóban fogjuk látni birkózni.
1: Te is említetted, hogy hát igen, vannak honosított versenyzőink, ők mit, milyen tudást, tapasztalatot hozhatnak ebbe a szakákba, illetve mit gondolsz a szabadfogású szakák Magyarországon miért nem olyan sikeres, hogy miért nincsenek olyan hagyományai, mint akár a kötött fogásnak?
2: Mint mondtam, egyébként talán Európában mindig is egyébként inkább a kötött fogás volt jellemző. Ez így volt nálunk is. Természetesen voltak időszakok, amikor szabadfogásban is az erejű szép eredményeket tudtunk elérni, akár a közelmúltban is. Mostanra azért azt látni kell, hogy nyilván sajnos ezzel küzdünk folyamatosan, szerintem az összes többi sportág is, hogy az utánpótlásban egyre kevesebb a gyerek, és az, hogy két szakágat eltartson, ez a csökkenő utánpótlás, az nagyon nehéz, és hát amit mondtam is, ez a honosítási hullám, ez nagyon nem tett jót a világ birkozásának. Sajnos ezzel kellett nekünk is fölülni erre a lóra, amit még egyszer mondom, nem ebben látjuk a kiutat. Én bízom benne, azért voltak az elmúlt időszakban és utánpótlásban is olyan versenyzők, akik világversenyen is dobogóra tudtak állni, akár most U17-es világbajnoki ezüstérmesünk is volt, ugye Zétény személyében, tehát azért mindig vannak biztató jelek, és hát vannak olyan versenyzők, akik az utánpótlásban is tudtak már oda keveredni. Nyilván az, hogy az utánpótlás és a felnőtt között azért ez egy nagyobb váltás, de én bízom benne, hogy ezt át tudjuk majd menteni, akár mint a Végricsi is, ugye most már Európa bajnoki bronzérmes tudott lenni, és a legjobbakkal is oda tud állni, és föl tudja venni a küzdelmet, és bízunk benne, hogy ez hosszú távon ez még inkább így lesz, de nagyon nehéz sajnos a szabadfogásban. Dolgozunk azon, hogy mindenképp életben tudjuk tartani, és eredményesre tudjuk, vagy eredményes legyen a hazai szabadfogás, de nagyon nehéz dolgunk van.
1: Igen, mert itt is azért erős ez az iráni közép-ázsiai az iskola. Milyen eszközökkel lehet akkor felvenni a versenyt a külföldi versenyzőkkel szemben?
2: Igen, és hát ugye itt az ázsiai vonal mellett azért az amerikai vonal az, ami igen erős, hiszen náluk meg nagyon tradicionális. Ugye van ez az úgynevezett fall-style, ami inkább a szabadfogásra hajaz, és náluk meg pont az a helyzet, hogy egyébként ott, aki nem tud olyan jó szabadfogású lenni, az lesz majd kötött fogású versenyző, de egyébként eszméletlen embertömeg birkózik egyébként, hogy ott a középiskolai, illetve a főiskolai sportéletnek a szerves része, és ha jól tudom, talán a negyedik vagy ötödik legnépszerűbb sportág Amerikában a birkózás. És hát mindig így elmondom így összehasonlításképpen, hogyha iránt vesszük, hogy most milyen erős kötött, illetve szabadfogásban is, hogy velünk ellentétben, mondjuk nálunk van, azt mondom, hogy a 2000-2500 igazolt versenyző, kiváltott versenyengedélye Iránba, nem tudják megmondani pontosan, mert nincs olyan pontos nyilvántartásuk, de megközelíti akár az 1 milliót is. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez egy érezhető különbség az, hogy mondjuk nekik milyen a merítési lehetőség, és nekünk mi az, amiből úgymond gazdálkodhatunk. Ha megnézzük ezeket az arányokat, akkor meg azt gondolom, hogy szerintem a magyar birkózás csodájára járhat egyébként a világ, hiszen azért tényleg kimagasló eredményeket tudtunk elérni, akár olimpiákon vagy világbajnokságon is. De hát önmagában nyilván mindig följebb és mindig többet szeretnénk, és minél eredményesebbek lenni, de nagyon nehéz olyan nemzetekkel fölvenni, mint ahogy az előbb mentük Japán, tehát több százmilliós ország, nyilván jóval nagyobb a merítési lehetőség, sokkal több birkozó, és ez nagyjából azért így a legtöbb ilyen vezető nemzetre elmondható, hogy azért sokkal több a versenyzőjük, mint ami nekünk itthon van.
1: Említetted Muszukajev Iszmáilt, ugye most 70 kg-ban versenyez, hogy neki fogyasztani kellene. Ő erre mennyire nyitott, mennyire lehet majd rávenni erre a következő periódusban, hogy akár lejjebb menjen.
2: Az elmondása szerint, hogy nyitott erre most már, most az volt a kérés, hogy itt a két kvalifikációs időszak között 70 kilóban szeretne versenyezni, de azt mondta, hogy neki nagyon nagy álma a szóli olimpia érmes legyen, de kétszer is volt ötödik helyezett. Nyilván érthető egyébként a sikervágya, hiszen nyilván világ és Európa bajnok, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus birkozó, de azért egy sportolónak mindig az olimpiai érem az, ami ugye talán a legmagasabb, legszebb, és hát ő is reméljük, hogy tényleg komolyan akar küzdeni ezért. Nyilván neki ez az a legkritikusabb, hogy hogy fogja tudni hozni a súlyát. Én azt gondolom egyébként nem akkora kihívás, mint ahogy néha ő ezt beállítja, de ez az én személyes véleményem, azért nekem is kellett egy párszor fogyni. Szerintem neki azért nem olyan vészes, főleg úgy, hogy egyébként a rangsor versenyekre egyébként 2 kiló súlyengedmény is van, tehát gyakorlatilag csak a világversenyekre kéne lefogynia. Én bízom benne, hogy belátja, és hogyha tényleg ő, ha nem is azt mondom, hogy a csúcsformájában, mert azért nem fiatal versenyző, már ő sem, de hogy a csúcsformájához közelítő formával, akár ott lehet a következő olimpián.
1: Mennyi időt vesz igénybe, míg valaki által egy másik súlycsoportra? Nyilván itt majd dolgozni akár dietetikussal, itt fogyásról van ugye szó, vagy mondjuk, hogy fejben átálljon egy másik súlycsoportra, ez mennyi időt vesz igénybe?
2: Hát ez egyénfüggő, náluk meg aztán főképp. Tehát én egészen meglepődve tapasztalom, hogy ugye nyilván ők egy másfajta kultúrából jönnek, másfajta edzésszisztémával készülnek. Nyilván ez a világ minden tájára igaz egyébként, hogy másképp készül egy japán, másképp készül egy azeri, egy magyar, vagy egy akár egy amerikai, és én meglepődtem azon egyébként, hogy bármelyik ilyen orosz versenyzővel beszéltem, mi azt hittük, hogy itt a tudománynak a legmagasabb fokán dolgoznak és adtál rendelkezésükre, és egyébként nagyon nem. Tehát, hogy amikor elkezdtünk beszélni ilyen izotóniás, meg visszatöltés, meg ilyenek, akkor igazából ők néztek, hát ő szürcsölték a kis teájukat, és ők megvoltak. Tehát, hogy érdekes ez, és talán pont ezért is nehéz, hogyha ebbe tudna sikeresebbé válni, vagy tudatosabbá válni, akkor szerintem neki is könnyebb lenne, de hát nyilván ő nem ebben a felfogásban nőtt fel, tehát nehéz lesz az ő agyát átállítani, de hát majd meglátjuk, hát eddig is tudta azért hozni, nyilván itt a kor azért nem neki, vagy az idő az nem neki dolgozik, de azért mindenképp azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon rutinos versenyző, úgyhogy megbirkózik majd ezzel a feladattal.
1: Nyilván akkor igen, neki ez lesz a kihívás, hogy a sporttudományos ismereteket elsajátítsa, és akkor azáltal tudjon fejlődni és dolgozni. Térjünk át a hölgyekre, ugye 3 női versenyző képviseli Magyarországot, miért ilyen kis létszámú csapat mellett döntöttetek?
2: Ugye már itt említettük, hogy van egy éppen zajló 23-as világbajnokság, ahol egyébként fiatal tehetséges versenyzőink hamarosan szőnyegre is fognak lépni, és reméljük, hogy be is bizonyítják azt, hogy mennyire tehetségesek, bár már eddig is bizonyították, hiszen mindannyiuknak van utánpótlásban több érme, akár az U23-as korosztályban is. Nyilván az a világbajnokságon tavaly ugye nem tudtunk érmet szerezni, 3/5. Helyezésünk volt, azért bízom benne, hogy idén ez sikerült túlszárnyalni és legalább egy érmet szerezni, de ők ugye most erre a versenyre koncentráltak, épp ezért úgymond csak a felnőtt korú versenyzőink azok, akik most mennek Asztanába a világbajnokságra, és ők nem csak a világbajnokságra mennek, hanem előtte van egy nemzetközi edzőtábor, és ők ott lesznek még így bő másfél héten keresztül edzőtáborba, és úgy fognak részt venni a világbajnokságon, aminek ugye úgymond kettős a célja, hiszen mondtam, hogy nem csak most a világbajnokság a cél, hanem a kvalifikációs időszakra való maximális felkészülés, és ezt szolgálja ez a hosszabb edzőtábor itt a világbajnokság előtt is.
1: Szabados Noémi ugye 68 kg-ban 7. kiemelt, itt mennyire látod esélyét, hogy mondjuk akár 6 közé kerüljön?
2: Én azt gondolom, hogy pont ebbe a súlycsoportban, és ráadásul egy 7. kiemelés, azt gondolom, hogy talán semmi jelentősége nem lesz ennek, hogy most, hogy ő 3. helyen kiemelt. Nagyon nehéz, ugye azt gondolom, hogy most nekünk talán a reális cél leginkább az, hogy Európában tudjunk a legjobbak közé keveredni. Én azt gondolom, most itt a világbajnokságon a legfőbb cél az, hogy minél több meccset tudjanak birkozni, minél több kiélezett meccset, és nyilván itt azért nagyon erősen befolyásolhatja az, hogy milyen lesz a sorsolásunk. Ez egyébként mindhárom szakágra igaz, hogy azért nyilván a sorsolás az egy fontos tényező lesz, de a lányoknál ez azt gondolom talán ez még inkább igaz. Most az idejében volt egy váltás, ugye Rigeti Lécsi vette át a szakágnak az irányítását, egy picit másfajta munkába kezdtek bele, és hát nyilván nekik is erre át kellett állni, egy másfajta munka, egy másfajta mentalitásra kellett nekik átállni. Én azt látom, hogy van ennek már pozitív hozománya, de hát nyilván meglátjuk, hogy majd a világbajnokságon ez mire lesz elég.
1: Beszéltünk már ugye az utánpótlásról, és hogy ezért mennyire kevés gyerekből is gazdálkodtok, akár nyilván kis ország lévén. Nőket mennyire könnyű vagy nehéz bevonzani a birkózásba? Hogy látod, mennyire nyitottak a hölgyek a birkózás iránt?
2: Hát talán ez a legnehezebb. Nyilván nagyon nehéz, és hát azért valljuk be, azért a birkózás nem a legnőiesebb sportág. Ettől függetlenül nagyon szépen fejlődik, és egyre komolyabb színvonalon versenyeznek a nők. Éppen ezért most már egyre nehezebb eredményt elérni, míg ugye kezdetekben azért ez jóval egyszerűbb volt. Most már azért ez nagyon nehéz, és egyre több helyen látják ebben a fantáziát, és nagyon sokan állnak rá a női birkózásra. Szerencsére Iránban még egyenlőre erről nincsen szó, bár már ott is vannak általában ilyen csadoros birkózás meg, de jelenleg a nemzetközi mezőnyben még nem. De ha mondjuk azt nézzük, hogy India például az elmúlt időszakban milyen sikeres tudott lenni, akkor láthatjuk azt, hogy tényleg ugye a nemzetközi mezőnyben is óriási fejlődés van, és egyre nagyobb rivalizálás. Természetesen Japán, Amerika, akik eddig is meghatározó nemzetek voltak, azok továbbra is nagyon erősek, ugyanúgy a női szabadfogású birkózásba. Úgyhogy hát nagyon nehéz oda keveredni. Azt gondolom, talán Európában nagyobb esélyünk van arra, mint mondjuk egy világbajnokságon.
1: Vagy mondjuk olyan szempontból is érdekes a megközelítés, hogy a fiúknál beszéltük, hogy azért van rivalizálás, egészséges rivalizálás nyilván a csapatba kerülésért, és ami által ugye egymást is jobb teljesítményre tudják sarkalni. A nőknél ez, hogy ugye kevés versenyző van, ez mennyire lehet hiány, hogy akár mondjuk nem tudnak egy edzésen is egymással olyan mérkőzéseket vívni, ami mondjuk fontos lehet a nemzetközi mezőnyben is.
2: Igen, ez nagy probléma volt mindig is, hogy ez a fajta rivalizálás nem volt annyira jellemző a női birkózás, most már azért kicsit sűrűbb, és most például pont ez az 55-57-59 kiló, ahol azért több olyan versenyzőnk van, akik egymással tudnak edzeni, készülni, és ugyanakkor ugye a versenyeken egymás riválisai is. Én bízom benne, hogy ott is hasonló lesz majd a tendencia, és ott is ebből majd nemzetközi eredmények születnek, de a többi súlycsoportban sajnos az a helyzet, hogy valahol nem is nagyon tudunk versenyzőt állítani. Jelenleg itt van a 76 kiló, ahol Nagy Bernadett ugye az előző olimpián ott volt, ugye Európa-bajnoki érmes, de sajnos ő is egy sérüléssel bajlódik, de jelenleg nincsen mögötte úgymond második vonal, holott azt gondolom, hogy talán a legnagyobb esély ott lehetne egy olimpiai kvótára pályázni. Bízunk benne, hogy a Berni is föl tud épülni, és majd a kvalifikációs versenyekre már tényleg olyan formában lesz, hogy ugyanúgy, ahogy akár az előző olimpiára egy óriási bravúrral ki tudott jutni, hiszen ott is egy komoly sérülésbe tudott visszajönni. Most sajnos ugyanez a helyzet, de hát nyilván a többi lánynak is ugyanaz a célja. Én nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olimpiai kvótát szerezni a következő olimpiára.
1: Azt mondtad, hogy azért a csapatkijelölés azért is lehetett nehézkes, mert ugye most zajlik az U23-as világbajnokság, akkor térjünk rá a fiatalabb korosztályra, mert azért szerdára hajnalra kiderült az is, hogy Lévai Leventem döntős. Ugye előző évben bronzérmet nyert, ilyen szempontból azért már fényesebb éremmel térhet haza mindenképpen. Hogy láttad az eddigi szerepésüket, gondolom azért figyelitek tényleg félszemmel őket is.
2: Igen, hát tudtuk jó, hogy azért egy 23-as világbajnokságon azért már a felnőtthez közelítő színvonal van, illetve a mezőny erőssége is hasonló. Nyilván ezek nagyban befolyásolta, hogy most azért közel van a felnőtt világbajnokság is, illetve volt egy ázsiai játékok, amire azért sok ázsiai nemzet inkább azt priorizálta, és oda ment inkább, mint sem mondjuk akár az 23 vagy a felnőtt világbajnokságra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy meg illetve jó volt látni azt, hogy a Lévai Levente azt az önmagát idézi, amivel tavaly egyébként Európa-bajnoki címet tudott szerezni. Tényleg most már látom, neki is volt egy nagyon nehéz időszaka, hiszen betegséggel, sérüléssel bajlódott, és most már szerencsére így bebizonyította, hogy sikerült neki visszajönni, és hát bízunk benne, hogy akár világbajnoki címet is tud szerezni, bár nagyon nehéz ellenfele lesz, de ettől függetlenül én bíztam benne, hogy tényleg ő éremet fog tudni szerezni, és most már egészen bizonyos, hogy éremmel fog hazatérni, az nem mindegy, hogy milyen színnel, és hát ugye a másik versenyzőnk Darabos Laci az, aki ugye szintén remélhetőleg éremért fog küzdeni, ő vigaszágos. Én előzetesen is tőlük mindenképp vártam, de hát voltak még fiatal versenyzőink, de azt tudni kell, egy nagyon fiatal csapat, hiszen a többi versenyző mind 20-as versenyző, tehát még nem ebbe a korosztályba tartozó versenyző, és most már többen is olyanok, akik egyébként az idei negyedik világversenyre készülnek föl, ami azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szerencsés. Nyilván itt mérlegelnünk is kellett, hogy most megmérettetjük őket, vagy nem. Most azt a döntést hoztuk már csak azért is, mert egyébként ez egy nagyon fontos tanulási fázisa lehet nekünk is, hiszen azért a következő évben vagy a kvalifikációs világbajnokságot rendezik Las Vegasban, és hát ugye 28-ban pedig az olimpia lesz Amerikában, úgyhogy nyilván nekünk ezek fontos tapasztalatszerzések, hiszen látjuk azt, hogy a versenyzőknek hogy reagál a szervezete az időeltolódásra, úgyhogy ezért is született az, hogy annak ellenére mondjuk, hogy ez komoly terhelés is nem biztos, hogy előnyös mondjuk egy negyedik világverseny, ettől függetlenül hosszú távon remélhetőleg ez mindenképp a hasznukra fog válni, illetve mi is sokkal több tapasztalatot tudunk szerezni.
1: Ezt nagyon sok sportágban hallom, hogy egyébként nem szerencsés az utánpótlás korosztályt túl sok versenyen elindítani, ilyen szempontból tényleg hogy lehet mérlegelni, hogy azért fejlődni is tudjon, ne legyen sérülés a túlterheltség miatt, hogy mérlegeltek?
2: Én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy a versenyre szükség van, mert az a legjobb visszajelzés, főleg nálunk is egyébként, hogy azért viszonylag kevesebb a rivális, nyilván a nemzetközi versenyek nagyon fontosak, de azért egy világversenyre fölkészül, az egészen más, mint egy felkészülési versenyre. És amikor nekem azt mondják sokszor, hogy jó, de hát csak egy meccse volt, meg két meccse volt, én értem azt, ez teljesen jogos. Csak hogy azt csak nézzük meg, hogy a legnagyobb sztároknak is az, hogy egy évben csúcsformát hozni hányszor tudnak, jó esetben egyszer, kétszer, de négyszer nem nagyon van olyan. Tehát ahhoz tényleg olyan világklasszisnak kell lenni, aki négyszer csúcsformát tud hozni, vagy inkább azt mondanám, hogy csúcsformát talán nem is lehet, hiszen ha csúcs, akkor egyszer lehet csúcsformát, de négyszer egészen biztosan nem. Ettől függetlenül nyilván van haszna annak, hogy sok verseny, sok világverseny, tapasztalatszerzés, de nyilván ezt azért ezt így mindig nehéz így mérlegelni. Én kicsit inkább abba hajlok, hogy néha kevesebb, az több.
1: Ez az U20-as, U23-as korosztály mekkora szerepet kaphat így a Los Angeles-ig vezető úton, vagy látsz-e potenciált bármelyik versenyzőben, hogy akár mondjuk kvótát is szerezhet Los Angeles-i olimpiára? Hát ugye Lévai Levente is ebben az ominózus említett 77 kg-os súlycsoportban indul, ami ahol azért elég nagy a versenyszellem, akár a magyar csapaton belül is, szóval hogy látod őket?
2: Hát azt gondolom, a Lévai Levente abszolút számításba kell, hogy vegyük, hiszen már azért, mint felnőtt Európa bajnok, tehát nagyon fiatalon lett felnőtt Európa bajnok, igaz, hogy egy súlycsoporttal lejjebb, de ettől független a tehetség az adott. Nyilván van azért ott egy Fritz Robi, illetve a testvére Lévai Zoltán is, vagy Tös Magyar, tehát többen vannak egyébként, akik pályáznak arra, hogy a jövőben ott legyenek a kvalifikációs versenyeken, és ugye a jövőben egy világversenyeken, de ugyanúgy a Darabos Laci szintén azt gondolom, hogy számításba kell, hogy vegyük, hiszen ott azért tényleg, ami már eredményeket elért, bízom benne, hogy még egy éremmel majd hozzájárul az eddigi, amúgy sem szűkös éremrepertoárhoz, de abszolút egyébként nála is ugye ott van egy olyan rivalizálás, hogy többen is vannak így a nehéz súlyba, akik László Koppány, illetve most a jelenlegi felnőtt válogatott Vitek Dáriusz, aki szintén ugye, így egy komoly rivalizásba fog belecsöppenni, de hát a többi súlycsoportba is, ugye, hogyha megnézzük, de gyakorlatilag majdnem mindenkinek van utánpótlásból érme, de azt gondolom, hogy talán a jövőben rájuk lehet leginkább a legnagyobb mértékben számítani, de nyilván többiek előtt is ott a lehetőség, és bizonyíthatnak.
1: Jövő évi kvalifikációs időszakban milyen összetételi vagy létszámú csapattal szeretnétek dolgozni, vagy hogy kalkuláltok? Vagy ez majd még kiderül akár ebből a világbajnokságból is, hogy ki az, aki még?
2: A létszámot nem feltétlenül befolyásolja. Én azt gondolom, mindenképp örvendetes, és ez nagyban egyébként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának is köszönhető, hogy most már kötött fogásban egész szép létszámmal tudunk dolgozni, és közel 30 fő tud folyamatosan együtt készülni, és ez mind az idősebb versenyzőknek, a jelenlegi top versenyzőknek, és a most feltörekvő fiatal versenyzőiknek is egy nagyon-nagyon pozitív és nagyon nagy előny, hogy tényleg ekkora csapattal tudunk együtt dolgozni hétről hétre, és hát bízunk benne, hogy minél többen jönnek majd föl, és zárkoznak föl a legjobbak mellé, úgyhogy ebből a szempontból igazából most ez a két világverseny nem nagyon fog változtatni rajta. A női szakágnak szintén elmondható, hogy bármennyire is szűkös a mezőny, azért az akadémiának köszönhetően most már látszik ez a céltudatos hosszú munka, amiből most már jönnek fel a fiatal tehetség, akik között többek közt is ugye most Vegasban birkózni fognak. Talán szabadfogásban ott, ahol mondtuk, hogy ott a legnehezebb most, és ott föltölteni a hazai válogatottat, de hát reméljük, hogy ott is majd lesz egy pozitív fordulat, és ott is egyre nagyobb létszámmal egyre többen tudnak majd együtt készülni. Azt gondolom, hogy vannak olyan tehetségek, akikkel tudunk számolni. Szabadfogása sokkal nagyobb jelentősége lesz annak, hogy külföldi versenyekre, külföldi edzőtáborokba járjunk. Egyébként például most mind az U23, mind a felnőtt válogatottjaink kint voltak Oroszországban, Dagesztánban edzőtáborozni, ami gyakorlatilag mondhatom, hogy a szabadfogású birkozásnak az egyik fellegvára. Ebből tervezünk azt, hogy minél többet beiktatni. Az elmúlt időszakban azért sokkal nehezebb, sokkal nehezebb volt kijutni, kiutazni, de hát talán most egy picit már ez enyhül, és hát reméljük, hogy visszáll a világ békéje, a világ rendje, és ez könnyebbé válik, és többet tudunk majd ebből az irányba edzőtáborozni.
1: Olimpiára milyen súlycsoportokban látsz esélyt a kvalifikációra?
2: Nem nagyon szeretnék kiemelni súlycsoportokat, mert senkire sem szeretnék terhet, és senkinek sem szeretném azt mondani, hogy nála nem látok reális esélyt, hiszen vannak olyanok, akik azt gondolom, hogy akár bravúrral, de ott lehetnek. De én bízom benne, hogy mind a három szakákban fogunk kvótákat szerezni. A legnagyobb kvótaszámot azt gondolom egyébként, hogy a kötött fogásban várhatjuk. Ott több versenyző is, azt mondom, majdnem minden súlycsoportban olyan versenyzőnk van, akik akár kvótát tudnak szerezni, de ezt láttuk jó, hogy sajnos az elmúlt időszakban is ez nagyon nehéz volt. Az előző olimpián egy kicsit csalódás keltően alacsony létszámmal voltunk ott, de sajnos nem lett könnyebb a kvalifikációs rendszer. Úgyhogy azt mondom, hogy a reális célkitűzés, és azt mondom, hogy az, hogyha hasonló létszámmal tudunk ott lenni a következő olimpián, mint amennyien Párizsban is ott voltunk, akkor az egy reális számnak tűnik.
1: Az utolsó nagy lépcsőfok azonban itt a kvalifikációs időszak előtt, ez a kazahsztáni világbajnokság. Mikor indul a csapat? Hány részletben utaztok? Azt említetted már, hogy valaki edzőtáborból érkezik majd?
2: Így van, hát a lányok ugye kimennek, ők hamarosan indulnak pár napon belül, és ugye ott fogják tölteni az utolsó napokat. A kötött fogás két részletben fog menni, pont azért megy ott is, azért van egy időeltolódás, és nem szeretnénk azt, hogy pont a fáradtság, ez ugye három és fél óra az időeltolódás, három óra azt hiszem az időeltolódás, és pont ezért úgy utaztatjuk a csapatot, hogy két részletben fognak kiutazni, illetve a szabadfogású versenyzőink közül a honosított versenyzők ugye most otthonról fognak jönni, tehát Oroszországból fognak jönni, és ők is ugye két turnusban. Egymás után ugye a kötött fogás kezdi meg majd a szereplést, a lányok ugye, mint mondtam, kint vannak, és a szabad fogás pedig szépen menet közben fog majd becsatlakozni. Egy része ugye Budapestről, a másik része pedig Oroszországba fog majd érkezni a világbajnokságra.
1: Október 24-től tehát birkózó világbajnokság Kazahsztánban. Szurkoljon mindenki a magyar válogatott tagjainak. Bácsi Péternek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
2: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
2: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Plzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz Göbi!
2: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat!
1: A következő szűk fél órában vízilabda lesz majd a fő témánk, ezen belül is a Ferencváros férfi labda, vízilabda csapata, de kivételesen nem magyar bajnokság és BL, illetve nyilván ezeket is majd szóba hozzuk, hanem egy egészen különleges torna, mert hogy a Ferencváros csapata hétfőn elutazott Georgiába, Grúziába, és ha minden igaz, akkor a csapat vezetőedzője Nyéki Balázs itt van velünk most az adásban. Szervusz!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt vagyok, jelentkezem Grúziából.
1: Amikor az M4 Sport közvetítette ugye a múlt heti Bajnokok Ligája meccseteket, nagyon magabiztosan nyertetek, én akkor ott arra figyeltem fel, hogy a meccset követő interjúban említetted, hogy hát majd azért a jövő hét és Batumi és sokkal nehezebb lesz. Aztán elkezdtem kutakodni az egyik ilyen internetes eredmény követően, hogy milyen meccsek lesznek majd itt Batumiban. Semmit nem találtam, aztán Göbölyös Gábor kollégám gyorsan segítségemre sietett, hogy egy egészen exkluzív tornára utaztatok ti el Grúziába, ahol többek között ott van a Prorekko, ott van a Novi Beograd, a Marseille, és még lehetne sorolni a csapatokat. Kicsit arról mesélj nekünk első körben, hogy hogyan jött ez a megkeresés, mert látszólag jól illeszkedik most egyébként a menetrendetekben.
3: Igen, majd ezen egyébként változtatunk, mert tervezek egy ilyen applikációt létrehozni, ami a vízilabdát egy kicsit jobban szolgálja, mert én is látom, hogy eléggé hiány szemmel az információ közlésben, ez csak így mellékesen jegyzem meg, de amúgy egyébként meg nagyon örülök, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, még tavaly, amikor a Rekóval játszottunk április felé Olaszországban, akkor a Kemény Dénes hívott fel azzal a gondolattal, hogy ők őt megkeresték, a grúzok, és szeretnének egy ilyen szupertornát létrehozni, utána a Varga Dénes, mint főszervező, hívott, és természetesen két ilyen prominens személyiségnek azért nem lehetett nemet mondani, úgyhogy nagyon örültem egyébként a megkeresésnek alapvetően, és mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy jó csapatokat tudjunk közösen készülni, edzőtáborozni, és játszani a BL meccsek előtt. Most ez valami hasonló lesz, de az is igaz, hogy elég komoly megterhelés lett, és az átlagosan egy picit nagyobb energiákat kell majd mozgósítanunk, mert 4 nap alatt tütörtöktől 4 mérkőzést fogunk játszani, minden nap egyet. Kezdünk a Novi Beograddal, vagy utána játszunk a Dinamo Tbilisivel, pénteken a Marseille-el játszunk, és szombaton pedig helyosztó lesz, attól függően, hogy hol végzünk a csoportban. Úgyhogy ezek nagyon jó ellenfelek lesznek, mindenki játék lehetőséghez fog jutni, bizonyíthatnak is a játékosok, és nagy valószínűséggel, amikor elérkezünk a vége fele, ott vasárnap fele, akkor pedig ilyen extrém fáradtsági faktorban leszünk, amire egyébként majd már tudom, mit kell mondani a játékosoknak, és bízom benne, hogy majd valamennyire át is megy, mert a Telekom kupán ezt azért át tudtuk élni, hisz a Magyar Kupa után egy nap pihenővel kezdődött a Telekom kupa, és végig az olimpiákosszal játszottunk edzőmérkőzéseket, és szombaton egy nagyon hasonló helyzetben voltunk, és 7-2-re vezetett az olimpiákhoz, felálltunk onnan, tehát van tapasztalatunk ezen a téren, minden esetre a legfontosabb az, hogy egy nagyon jó szervezési torna lehet ez, nagyon jó gondolat, és azt meg mindig értékelni kell, hogyha a vízilabdát valaki promotálni szeretné, és foglalkoznak vele. Úgyhogy most ebben a pillanatban itt állunk, éppen most érkeztünk az Uszodához, Uszodába, és nem sokára kezdjük egyébként a közös edzőmérkőzést a Prorekóval. Úgyhogy tulajdonképpen majdnem, hogy 5 mérkőzést játszunk ez alatt a torna alatt, mert biztos vagyunk benne, hogy fejlődni is fog a játékunk, meg hogyha hibák vannak, azokat tovább tudjuk elemezni és javítani leginkább a Panathinaikosz elleni BL meccsre, mert ugye az a következő majd.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy azért valamennyit már mondtál, hogy mindenki játék lehetőséget kap, meg csiszolni dolgokat, de azért ez egy elég különleges torna abból a szempontból, hogy azért gyakorlatilag az összdíjazás az megegyezik a teljes Bajnokok Ligája összdíjazásával. Tehát gondolom cél az, hogy egy kicsit növeljétek a klub költségvetését. Ennek fényében mennyire fogsz kísérletezni akár új dolgokkal, vagy tényleg nem első számú cél az eredmény?
3: Nem feltétlenül első számú cél az eredmény, de ha már Kemény Dénesről beszéltünk, és az Olimpiákhoz meccsről, ugye kim volt azon a meccsen, és amikor hátrányból visszajöttünk és megfordítottunk, utána üzent egyet nekem, és azt mondta, és azt írta, hogy gratulál, meg nagyon jó volt, hogy visszajöttünk, és jó, hogy nem adunk erőt, meg lehetőséget más csapatoknak, hogy kibontakozzanak, és tulajdonképpen ezért volt fontos az a mérkőzés, hogy vissza tudtunk jönni, és meg tudtuk fordítani, mert azt gondolom, hogy ezen a tornán is ez az egyik fő gondolatunk, hogy nem fontos feltétlen, hogy megnyerjük, mert nincs következménye, ha nem nyerjük meg, de azért nem baj, hogyha erőt mutatunk, és azt az üzenetet küldjük mindenkinek, hogy mi mindenhol nyerni szeretnénk, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, plusz egyébként a Marseille-en játszunk a Bajnokok Ligája csoport küzdelmei során, ami nyilván más lesz, de az se baj, hogyha az se lenne baj, hogyha meg tudnánk őket verni, és azért éreznék, hogy azért nem lenne egyszerű a Fradi ellen nyerni. Az persze egy plusz pikantériája az egész kupának, hogy pénzdíjazás is van, ami nyilván örülünk, hogyha a Ferencváros idei teljes költségvetésében belemegy majd, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy picit könnyebb legyen a saját életünk is az idei szezonban. Egyébként egyáltalán nem panaszkodott, meg nem is panaszkodnánk, sőt, kifejezetten szeretnénk jelezni, hogy meg is van az egész évre a költségvetésünk, és semmi problémánk nincsen. Úgyhogy ez csak egy ilyen plusz, amellett, hogy egyébként az utat is, és a szállást is fizetik a grúzok, úgyhogy ez egy ilyen teljes all-inclusive, amit kapunk, és azért ez tényleg ritkaság a vízilabdán belül.
2: Ezzel a tornával kapcsolatban egyébként az Európai Szövetség jóváhagyását adta? Nem volt ebből probléma? Más sportágban mondjuk gondolok itt, nem tudom, úszásra, amikor az ISL berobbant, ott rögtön kirobbant egy vita, hogy mi az, hogy a legjobb úszók mennek egy magán pénzdíjas versenyre. Itt volt bármiféle ilyesmi, vagy ez nem volt kérdés a vízilabda népszerűsítése miatt?
3: Hát vagy nem tudtunk róla, vagy ha volt, akkor akár valameddig eljutott, akkor azt ők letárgyalták. Felénk nem jutott el semmilyen panasz ez ügyben. Egyébként meg az volt az egyik összetétele, vagy fontos ilyen szervezési információ és kitétel, hogy a Bajnokok Ligáját leüsse a torna, és úgy próbáltak betenni, hogy két héttel előtte, két héttel utána legyen, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy úgy ideális, hogy a két mérkőzés között van. Így mindenki eldönthette, aki meg volt hívva, hogy mennyire szolgálja a felkészülést, hogy mennyire lesz megterhelő. Abban biztos, hogy nagyon megterhelő lesz, de mondom, ha ilyen csapatokkal játszhatunk, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Arról nem is beszélve, hogyha pedig tényleg azt mondják mindig, hogy szeretnénk népszerűsíteni a vízilabdát. Ha már ránk gondoltak, és ránk gondoltak először a Rekó mellett, akkor azt gondolom, hogy kötelességünk elvállalni ezt, és tényleg egy picit népszerűbbé tenni azzal, hogy jó mérkőzéseket játszunk, és talán majd aztán meglátjuk, hogy milyen sugárzás lesz Európa fele, vagy a világ fele, és akkor megláthatjuk azt is, hogy mennyire sikerül ez, és mennyire élvezhetik a nézők a YouTube csatornákon, vagy más média felületeken a mérkőzéseket.
1: Ezek szerint lesz élő közvetítés, majd valamilyen platformon, itt most utaltál, hogy akkor az interneten majd nyomon lehet majd követni a meccseket.
3: Igen, így is készültünk, tehát a mérkőzéseket mindig fölvesszük videóra, és most kifejezetten nem is hoztunk kamerát, mert előre megkaptuk az ígéretet, hogy egy médiaportálon keresztül biztos, hogy menni fog YouTube csatornán keresztül, de nagy valószínűség szerint még valahol máshol is. Úgyhogy azonnal, amint még a meccsnek meg is kapjuk a felvételeket, és ami ennél pontosabb, hogy a nézők élőbe követhetik. Ha pedig esetleg ingyenes, az pedig azt gondolom, hogy még extrább dolog, mert ugye a European Athletics rendezését, a Bajnokok Ligáját és az Európa Kupát, az pedig ugyanúgy fizetős csatornán keresztül kell nézni. Úgyhogy ha valaki ehhez hozzájut, és majd a linket nyilván nyilvánosságra hozzuk.
2: Ezt akartam, hogy igen, osszátok majd mindenképpen.
1: Minket érdekel.
3: Nektek személyesen küldöm, de köszönjük.
1: Akkor adás után majd két e-mail címet természetesen adunk neked, de a viccet félretéve, én láttam néhány videót egyébként a közösségi oldalatokon, és volt egy egészen meglepő, hogy talán az első vagy a második grúziai edzésetek lehetett, voltak nézők, szurkoltak, együtt éltek úgymond a játékkal. Ott ők magyarok voltak, vagy helyiek voltak, vagy, mert az egésznek volt egy nagyon jó hangulata, és látszott, hogy a vízben a srácok is élvezték.
3: Így van, nagyon jó vibe volt az egésznek. Itt megjelentünk az uszodában, és láttuk, hogy úgy szivárognak be a helyi erők. Elsősorban azért fiatalokra, de voltak természetesen középkorúak is benne a nézők között. És ahogy így vezényeltem a feladatokat, meg utána átértünk egy kicsit játékosabbra, egyszer csak így megszólaltak, elkezdtek tapsolni, óriási üdvrivalgás lett, ami tényleg szokatlan, és egy picit az ugrod be, amikor így a nagy topkluboknál labdarúgásban, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, valahol megjelenik egy csapat egy edzésen, vagy igazolnak egy játékost, akkor óriási köszöntése van az egész csapatnak, meg a sztárjátékosoknak. És tényleg így is éreztük magunkat, nyilván nem azzal a létszámmal, mint a futballban, de edzésen nagyon szokatlan volt, és nagyon jó volt, és nagyon jól esett a játékosoknak, és ahogy így mentek utána a lövőgyakorlatok, ott is beletettek el, már nyilván a játékosok is élvezték, beletették egy-két extra dolgot, és utána mindig valamilyen vastag fogadta a sikeres megoldásokat. Úgyhogy nagyon, nagyon jó pofa volt, nagyon tetszett mindenkinek, és végén meg is köszöntük nekik, megtapsoltuk őket, mert tényleg ez is egy ilyen különleges élmény volt a vízilabdán belül.
2: Hozzájuk eljutott, hogy most nem tudom, fél órán belül kezdődik egy Fradi Recco ilyen kis összecsapás?
3: Ezt nem
2: lézengenek
3: tudom.
2: Már
3: nem
2: a nézők?
3: Tudom. Nem, most érkeztünk meg, most a játékosok elkezdtek mobilizálni a prevenciós stábbal, vagy a rehab stábbal, de egyelőre még nincsen senki, persze bízom benne, hogy jönnek majd.
1: Az jutott eszembe, hogy így mesélte rá erről a nyílt edzésről, hogy alapesetben nálatok sosem szokott azzal gond lenni, hogy milyen a csapategység, de hogyha valami ezt még tovább tudja erősíteni, akkor az pont egy ilyen, nem tudom, 5-6-7-8 napos túra, ahol együtt vagytok, együtt mozogtok, meccseket játszik a csapat, tényleg gyakorlatilag 168 órát töltötök majdnem kis túlzással együtt. Edzői szempontból ezt nagyon jól a csapat javára is lehet fordítani ezt az időt.
3: Igen, ezt nagyon jól mondod, ez pontosan ez is volt egyébként a tervebben is, meg a, talán azt mondhatom, hogy az idei felkészülésben is, hisz azt is lehetett látni, hogy mentünk Szlovákiába, megrendeztük a Telekom kupátot nyilván, azért Pesten voltunk, tehát nem volt úgy összetartás, de a szlovák túra alatt azért ugyanúgy 3-4 napig együtt voltunk, és ezeknek az is a célja kicsit, hogy összerázódjon a csapat, és az alapvetően is jó csapat kohéziót még tovább tudja erősíteni egy csapat. Bár egy nagyon picit óvatosabban bánnék ezzel, mert ha már erről beszélünk, akkor azt úgy megjegyezném, hogy az utóbbi időben nagyon divatos lett mindig azt mondani, hogy a játékosok nagyon szeretik egymást, nagyon jó csapat egységet alkotnak, és szinte az összes csapat lenyilatkozza. Egy példát mondanék, hogy a utánpótlás válogatottak mindegyike lenyilatkozta, hogy soha ilyen jó csapatban még nem játszott. Nagyon szeretik egymást, családként működnek együtt, emellett meg 6., 7., 8., 9. lettek. Amit csak azért mondok, hogy nem biztos, hogy ezek a extra dolgok ma már, hanem ezek inkább ilyen kötelező dolgok egy csapat életében, hogy milyen csapat egységben tudnak együtt dolgozni. Az extra dolgok azok inkább a vízben jönnek, a teljesítmények meg a hozzáállás. Ez már inkább azt gondolom, hogy egy alapnak kell lenni egy csapatsport életében.
2: Ugye a Ferencvárosnak elképesztően erős a kerete, ennek ellenére, vagy ezzel együtt láthattuk azért az elmúlt bajnoki fordulókban, hogy megint avattatok bajnokok ligája meccsen, fiatal újoncot, bajnokságban is. Nekik milyen szerep lehet majd a jövőben? Akár név szerint is, hogyha gondolod.
3: Persze, nyugodtan név szerint is. Nyilván a fiatalok egy picit óvatosabban bánok, mert egy-egy mérkőzés, egy-egy jó mérkőzés után nem jelenti azt, hogy egyenes a karrierjük, sőt, nagyon hosszú az út még odáig, hogy sikeresek legyenek. Inkább azt mondanám, hogy ez egy óriási lehetőség számukra, és egy olyan utat láthatnak maguk előtt, meg olyan példákat, amivel megváltoztathatja meg az egész mentalitásukat. Úgyhogy az egyik ilyen játékosunk, akit ugye fokozottan a csapat mellett tartunk, és teljes mértékben a felnőtt csapat tagjának tekintjük, bár az IFI-ben játszik továbbra is vasárnaponként, az a Jámbor Csabi. Ő utazik is ki, neki junior válogatott edzése volt hétfő kedden, természetesen oda elengedtük, mert ugye a Szívos Marci kérte, első edzése volt, én ezzel nem szerettem volna, emiatt, hogy kimaradjon, szokjon össze az új edzőjével, sok sikert kívánunk nekik, mert azt gondolom, hogy fontos az is, hogy szerepel majd a jövőben a magyar vízilabda, hogy az utánpótlás hogy tud szerepelni, és hogy tud visszajönni a legmagasabb szintre. így utánunk jön és holnap érkezik, a Dinamo Tbilisi ellen biztos, hogy játszani fog, úgyhogy játszhatjuk a fiatalokat. Van még egy ilyen vele egykorú vagy egy évre fiatalabb játékos, a Cibók Belián, aki Szombathelyről érkezett hozzánk pár éve, és őt is felvettük a felnőttszül, és a délelőtti edzéseket velünk tölti, és most már azért egyre több mérkőzésen bemutatkozott. Mindig is terve volt a Fradinál, hogy építsük az utánpótlásunkat, és az utánpótlásból hozzuk fel a játékosokat a felnőttbe. Azt gondolom, hogy az is egy jó példa, hogy egy ilyen nagy csapatnál 5 saját nevelésű játékos játszik, az már egy elég magas szám. Azért azt gondolom, hogy ritka már a többi csapatnál, hogyha azért úgy szokták mondani, hogy nincs saját nevelésű játékosunk, azért ha benne lennék a komment szekcióban, biztos beleszólnék, de nem vagyok benne, ezért itt megteszem, hogy azért elmondom, hogy van 5 saját nevelésű játékosunk, amire büszkék is vagyunk, és azért ebből már 3-an vagy 4-en be is mutatkoztak a felnőtt válogatottba, úgyhogy ez is mindenképp egy kimagasló szám. Aztán bízunk benne, hogy válogatott szinten is olyan eredményeik lesznek, amire továbbiakban is büszkék leszünk.
1: Azért annak van egy komoly üzenete egy fiatal számára, hogy nyugodtan menj el a válogatotthoz, egyébként utána pedig várunk, és gyere utánunk, és megszervezi a klub, hogy egy fiatal elmenjen egy ilyen tornára. Szóval, hogy ha én egy fiatal játékos lennék, akkor biztos, hogy ha valami motivál, akkor ez az út, ez biztos.
3: Hát ez így van, ez előttük van ez a lehetőség, a példa, és azért azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy akik már többen is beépültek az elmúlt években, itt a lehetőség megvan, adott, azért az is egyértelmű, hogy a Ferencvárosnál az eredmények fontosak, ha már kérdezted a Batumi tornán az eredményt, itt is fontosak az eredmények, úgyhogy minden jól szeretnék szerepelni. Itt nem csak kiveszünk valakit az utánpótlásból, vagy játszattatgatjuk, hanem igenis nyomás alá helyezzük itt a felnőtté válási ideje alatt, mert azt gondolom, hogy egy serdülő, meg egy ifi korosztálynál, és amikor vannak a final eight-ek, azok is izgalmas periódusok, de maga a nyomás az itt kezdődik, és itt kell elkezdeniük ezzel együtt élni, és megszokni, és ha jól tudják ezt kezelni, akkor meg sikeresnek lenni a jövőben. Úgyhogy bízunk is benne, hogy a Jámbor Csabi is egy ilyen karakterünk lesz. Szinte biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy nem is nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy a következő időszakban, legalábbis a 28-as olimpia után biztos, hogy a magyar válogatott egyik nagy erőssége lesz.
2: Ha már itt említetted az eredményességet, azért szerintem menjünk végig, hogy kikkel fogtok játszani ezen a tornán, és milyen nyilván győzelemre törtök, de azért lesz itt egy Eurókupa győztes Marseille, egy Novi Belgrád, egy Tbilisi, és akkor remélhetőleg még egy Rákó összecsapás a végén.
3: Igen, holnap kezdünk a Novi Beograddal, az egy most már lassan azt mondható, hogy egy ilyen ikonikus párharc, azért játszottunk velük BL elődöntőt, BL döntőt, nagyon sokat találkoztunk Bajnokok Ligája csoportkörbe velük, és mindig pikáns mérkőzések voltak, nyilván átalakultak, de azt gondolom, hogy idén is nagyon jó játékerőt képviselnek, ugye van magyar játékos náluk, a Mészáros Matyi is, de kifejezetten jó és extra játékosok is vannak náluk, olimpiai bajnok is, és kimagasló szerb válogatott játékosok, úgyhogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. A Dinamo Tbilisi ellen most azt nem mondanám, hogy könnyű meccs lesz, mert nyilván ugyanúgy energiákat kell majd beletenni, hogy papíron ez egy más szintet képvisel. Még amikor nagyon erős volt a Tbilisi, akkor sem a BL-nek a elitjébe tartozott, ebben a pillanatban meg, ha minden igaz, gyengült is, de ez se baj, mert mérkőzésnek is jó, plusz lesz 3-4 játékos a idősebbek közül, akik tudnak, most lesz nekik. Pénteken pedig játszunk a Marseille-el, ugye, aki ellen játszottunk már Bajnokok Ligája elődöntőt, tavaly megnyert az Európa kupát, és egyébként én személy szerint a BL 6 legjobb csapatával gondoltam őket tavaly is, meg idén is, úgyhogy biztos, hogy egy kemény ellenfél lesz. Aztán, hogyha ha minden jól alakul, az szinte biztos, hogy a Rekóval játszanánk a döntőt, mert a másik oldalon az egy kicsit könnyebbre sikerült, nem véletlen, hisz a helyi másik grúz csapat, az Ápoló, az úgy próbálta összetenni a csoportot, hogy őnekik is legyen esélyük a pénzdíjazás végén valamilyen jó eredményt elérni, úgyhogy ott játszanak egy japán bajnokkal, meg játszanak a Hannoverrel, de azért a Hannovert meg tudjuk, hogy tud meglepetést okozni, úgyhogy nagy valószínűséggel, ha nagyon-nagyon jól menne minden, és pozitív van, veszük az akadályokat péntekig, akkor Rekóval játszanánk ahol csatpozitívan hozzuk az akadályokat szombatig, akkor ekkora játszanánk vasárnap a döntőbe. Úgyhogy ez lenne a forgatókönyv. Az már más kérdés, hogy ott megint milyen eredmény születne. Mindegy, ez nagyon messze van még egyelőre ez a terv, hogy így haladunk.
1: Azt már láttuk azon a kis videón is, hogy milyen fogadtatás volt a csapatnak egy edzésen. Mekkora uszodában rendezik majd a tornát, és arról tudtok-e, hogy hát gondolom, hogy akkor itt most sokan lesznek, mert nem véletlenül investálnak ott ennyi eurót ebbe a tornába. Gondolom, hogy ennek megfelelően próbálnak majd a körítésre is figyelni. Erről tudtok-e bármit, vagy akár Varga Dénes, vagy Kemény Dénes bármit elárult-e?
3: A Dumival még nem találkoztunk, elvileg szerintem, ha minden igaz, holnap fogunk, vagy még talán a mai edzésen találkozni, és akkor majd erről felvilágosít minket. Amit úgy alapvetően és általánosságban a grúzokról kell tudni, hogy bármilyen sportesemény van, azt nagyon szeretik, nagyon élvezik, és tényleg nagy létszámú közönség előtt játsszák le a Bajnokok Ligájában, amikor nagyon magabiztosan nyertünk ellenük a Dinamo Tbilisi ellen, akkor is mindig telt ház előtt játszottunk, és jó hangulatú meccseket játszottunk. Úgyhogy valami ilyesmire számítok most is, amit magáról az úszodáról, az infrastruktúráról kell tudni, hogy egy új úszoda, de ez a régi, klasszikus oroszos vagy szovjetuniós stílusban épült, nagyon magas épület, óriási beltérrel, egy oldalon lelátó, a másik oldalon lett fal, és egy nagyon szép új úszoda egyébként, de az a tipikus olyan úszoda, ahol akár korábban Volgográdban vagy Csehovban lehetett játszani, óriási épület, nagyon nagy beltérrel és egyoldalú lelátóval. Ezt ha megterítik, akkor egy nagyon jó hangulatú mérkőzés lesz, nagyon jó hangulatú mérkőzések lesznek a napok folyamán.
1: Hát akkor mi jó hangulatú meccseket kívánunk, és hát akkor mondjuk 4+1 FTC győzelmet, a plusz 1 az a maira vonatkozik, de talán az se baj, ha ma egy picit altattok. Sok sikert kívánunk nektek majd ezen a tornán, és nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rátál.
3: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
2: Köszönjük, szia.
1: Az elmúlt, hát bő 20 percben Nyéki Balázsra beszélgettünk a Ferencváros, az FTC Telekom Waterpolo vezetőedzőjével. Hát egy nem akármilyen tornára utaztak el, és egyébként nyilván az nem titok, mi mind a ketten nagyon szeretjük a vízilabdát, és nagyon ritka az ilyen alkalom. Emlékeim szerint tavaly szeptemberben volt egy olyan New York-i gálameccs, amikor a Rekó és a Ferencváros játszott egymással, de hogy alapesetben van a bajnokság, van a nemzetközi kupa, és ennyi, meg hát persze a válogatott tornák, de hogy ilyen kaliberű rendezvények nem igazán vannak, sőt, mint a Telekom Kupa volt most Budapesten, az is egy ritka dolog.
2: Így van, és ráadásul nem csak a vízilabdával, tehát idefele jött, én pont azon agyaltam, hogy melyik sportban van olyan, hogy a világ, nem tudom, 6 legjobb csapatából 4-et szezon közben.
1: Na igen, tehát mondjuk nem egy felkészülési időszak.
2: Két Bajnokok Ligája forduló között összerántanak egy 4 napra, 5 napra, és azt mondják, hogy tessék, játszatok itt nagyon sok pénzért. Nem tudok ilyet, tehát hogy még a kézilabdában volt ugye most a klubvilágbajnokság, de az is a Nemzetközi Szövetségnek az ügye, vagy a szervezése,
1: abszolút, abszolút.
2: Ez meg tényleg, tehát itt egy meg is jelent a www.hu egy cikk Varga Dénessel, ahol elmondta, hogy gyakorlatilag egy helyi vállalkozó, aki a legnagyobb, nem tudom, zöld energia befektető egész Grúziában.
1: De korábbi vízilabdás.
2: Van kötődése, ő nem is az, hogy ő találta ki, hanem ő a mecénás ennek a tornának. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azért a Bajnokok Ligájáról is elmondható, hogy mondjuk van az a 6 csapat, amelynek potenciálisan esélye van bejutni a legjobb 4 közé. Azért mondjuk ők az egész szezonban, ha nem számítjuk a Final Four-t, akkor mondjuk 2 vagy 3 igazán éles meccset játszanak a BL-be, ami mondjuk dönthet a Final Four-ba jutásról, vagy akár a kiesésről. Itt meg 4 nap alatt gyakorlatilag még egyszer játszhatsz ennyit, 2 vagy 3 nagyon-nagyon éles meccset. Ugye Balázs is elmondta, hogy a Tbilisi az nem feltétlenül az, de egyébként a sorozat terhelésben, ha egy könnyű meccset rakunk be, akkor is azért az terhelés, tehát elég sokat ki tud venni a játékosokból.
1: Illetve itt van a Marseille, amely egyébként csoport ellenfél a Bajnokok Ligájában, tehát van egy ilyen
2: abszolút,
1: pozitív
2: igen.
1: Hozadéka is, hogy egymást fel
2: tehát
1: lehet térképezni.
2: Én abban bízom, hogy ez egyrészt nem egy egyszeri alkalom lesz, amennyire mondjuk Varga Dénesnek lehet hinni, ez egy hosszú távú kezdeményezés.
1: És tényleg legyen így.
2: És legyen így, és szerintem más sportágokban is labdarúgást nyilván vegyük le, mert ott tényleg daráló, amit a legjobbak nyomnak egész
1: ott
2: évben.
1: Egyébként is lehetetlen egy ilyennek a megszervezése.
2: egy kézilabdába, röplabdába, akár még a kosárlabdába is, de nyilván mondjuk ott az Euróliga az egy elég magas színvonal, el tudok képzelni ilyen 3-4 napos szuper tornákat a legjobbak között, mert az biztos, hogy megtelnének rá a csarnokok. Nyilván most a vízilabdában nem tudom, hogy Georgiában mennyire sikerüljük fel megnyomni ezt a dolgot, de azért egy Fradi Pro Recco-ra szerintem biztos, hogy sikerül majd megtölteni a csarnokot.
1: Hát, hogyha a másik csapat, az az A-sport nevezető, mondjuk elcsípi a csoportban a második helyet, és közvetlen a...
2: Egy bronzmese, igen.
1: Akkor lehet.
2: És ez volt a cél, amennyire hallottuk.
1: Igen, abszolút.
2: A véletlenszerű sorsolásnál.
1: Még akár össze is jöhet. Nagyon kevés időnk van hátra. Egy dologról beszéljünk még, Nyíki Balázs is elrejtette az interjúban, hogy Szívós Márton kérte, hogy a fiatal játékos ott legyen, mert hogy már lassan egy hetes hír, hogy Szívós Márton lett a Magyar Úszas Szövetségi Kapitány, ami szerintem egy elképesztően jó dolog, mert látjuk, hogy a Honvédnál milyen munkát végez. A szövetség oldalán nyilatkozott, és engem nagyon megragadott egy fél mondat. Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés, és akkor itt jön ez a félmondat, én ezt az egészet szolgálatnak tekintem. Ez annyira Szívós Márton nekem, hogy ő tényleg azt látja ebben, hogy ez egy igazi küldetés, mert hogy ez az ember élhal a vízilabdájára, és szeretne visszaadni valamit, amit a Honvédnál már elkezdett. Szerintem egy teli találat az ő kinevezése, függetlenül azt se tudjuk, hogy milyen eredményei vannak, mert most
2: én is így érzem, engem az lepett meg, hogy őt meglepte a felkérés, de tényleg, tehát én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy most, de az biztos volt szerintem az elmúlt években elvégzett munka alapján.
1: Hogy egyszer majd valamilyen egyszer felkérés érkezik.
2: Vagy korosztályban, vagy akár majd valamikor egyszer felnőtt szinten, ő biztos, hogy fog a nemzeti csapatnál dolgozni, és szerintem, ha mondhatjuk így kezdésnek, egy U20-as válogatott, azt nem tökéletes terep, mert azért, hogyha valaki nézi a közvetítéseket, nem biztos, hogy tudnék jobb szakembert mondani, aki a fiatalok nyelvén ért, hát az biztos, hogy Szívós Márton, tehát egy ilyen, nem tudom, highlightot érdemes megnézni az ő beszólásaiból, azt sokat, szerintem csak a fiatalok értenek belőle. Úgyhogy én
1: de célba ér.
2: Abszolút célba ér, és szerintem, ahogy te is fogalmaztál, tökéletes teli találat, azt gondolom, de várjuk meg az eredményeket.
1: Igen, nyilván, és ugye itt azért nevelésről
2: de
1: is beszélünk.
2: De amennyire halljuk, azért valószínűleg elég erős garnitúrával dolgozhat. Hát ha valaki a Ferencváros felnőtt csapatába oda tud érni rendszeresen, 19 évesen, azt szerintem nem lehet egy rossz alapanyag.
1: Hát sok sikert kívánunk Szívós Mártonnak ehhez a feladathoz is, ehhez a munkához is, hogy ő fogalmazott szolgálatnak tekinti, mi pedig hát hálásak vagyunk, hogy így is szolgálja a magyar vízilabdasportot. A mai vízösszekötetése viszont gyakorlatilag ezzel most véget is ért. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az adásban, és kicsit belepillanthattunk, hogy milyen tornára is készül a Ferencváros férfi vízilabda csapata, és ahogy Nyíki Balázs említette, lehet majd követni a találkozót az internet segítségével. Az első mérkőzést magyar idő szerint holnap délután 4 órakor, tehát 16 órakor a Novi Belgráddal játssza majd az FTC Telekom csapata, aztán jön a Dinamo Tbilisi, szintén 4 órakor pénteken, szombaton 4-kor a Marseille, és hát remények szerint vasárnap a Pro Recco elleni finálé. Kedves hallgatóink, a víz összekötadását hallottak, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil is búcsúzik, köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Köndöc!
2: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
3: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
4: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
5: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A Victoria Pilsent fogadja a Ferencváros az Európa Ligában. Uniós jogot sértett hazánk 3 évvel ezelőtt. Csendes őszi idő lesz a hétvégén. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
6: Ma este a Ferencváros labdarúgó csapata is pályára lép a második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a cseh Victoria Pilsen lesz, bő másfél év alatt immár negyedszer. Az FTC az első körben 3-1-re nyert Skóciában a Celtic ellen. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel lehet kísérni. Gazdag Dániel csapata a New England Revolution győzött, Sallói Dániel klubja a Toronto pedig döntetlent játszott magyar idő szerint ma hajnalban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A New England idegenben a Cincinnati ellen nyert 3-2-re, és jelenleg 3. helyen áll a keleti főcsoportban. Gazdag a kezdő csapat tagjaként 69 percet töltött a pályán. Sallói Dániel is kezdő volt, és a 80. percben cserélték le az Orlando elleni hazai találkozón. Csapata a Toronto pedig 3-3-as döntetlent játszott, és csak a 11. helyen áll a keleti főcsoport tabelláján, de még van esélye kiharcolni a rájátszásba kerülést. Szalontai Sándor a negyed döntőben búcsúzott Keirinben a Shanghai pályakerékpáros világbajnokságon. A magyar versenyző az első körből futam másodikként automatikusan a 18-as negyed döntőbe jutott. Szalontai a 6-fős negyed döntős futamában viszont az utolsó lett, így ebben a számban befejezte szereplését, és nem került a 12-es elődöntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, ez olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolása alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű, valamint arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Frügt Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Hamis volt a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezeteket vagy robbanó anyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészítése miatt rendelt el nyomozást.
0: Közlekedés.
6: Az M0-ás autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 6-7 kilométeres a kialakult torlódás, mindenképpen hosszabb menetidőre kell készülni. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkálatokat. Minden sáv járható, a kialakult torlódás feloszlóban van. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatánál, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. A Grébics pihenő és Tata között, majd Bicskénél nagyobb lassulás tapasztalható.
0: Időjárás.
6: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő. Holnap sokat süt majd a nap, aztán délutántól észak-keleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes, őszi időnk lesz, sok napsütéssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Túl vagyunk a szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon. Várjuk, hogy milyen eredménye zárul a pánamerikai bajnokság, mégpedig azért várjuk, mert november 14-én Budapesten a Ríz Levente sportcsarnokban rendezik az első PAP kupát, amely Európa és a pánamerikai kontinens válogatott csapat találkozója. 2x5 súlycsoportban rendezik majd ezt az egész napos, vagy egész estés programot, mégpedig olimpiai súlycsoportokban, ugye 10 súlycsoportból 7 az olimpiai a férfiaknál és a nőknél is, itt a legalsót és a legfelsőt levágták, és a köztes 5-5 súlycsoportban lépnek majd ringbe Európa, illetve Amerika legjobbjai, de a kiírás, 2 évente rendezik majd ezt a papkupát, a kiírás úgy szól, hogy a mindenkori házigazda, ez ugye most Magyarország, egy férfi és egy női ökölvívóval garantáltan ott lehet ezen a rendezvény. A nőknél arany, ezüst és bronzérmet is szereztünk az EB-n, végül a 65 kilós EB ezüstérmes Hámari Lucára esett a választás, ő képviseli majd a nőknél Magyarországot Európa színeiben. A férfiaknál annyiból speciális volt a helyzet, hogy 3 magyar bunyós jutott 8 közé az EB-n, köztük Szaka István 50 kilóban és Akilov Filip 75 kilóban boxolt, viszont egyik sem olimpiai súlycsoport, így a 70 kilós Hankó Kálmán lesz Magyarország képviselője, és egyelőre várja amerikai ellenfelét, úgy, hogy hosszabb kihagyás után nagyon sok kilogrammot leadva tért vissza, 70 kilogramba lett előbb országos bajnok, majd Európa bajnoki 5., és akkor ezzel a lendülettel ott lehet a PAP kupán is. Őt kérdeztük arról, hogy mi történt vele, honnan tért vissza, és mit vár a PAP kupától, meg aztán hosszú távon egy kicsit egészen a Los Angeles-i olimpiai ciklusból hátralevő 2 évtől.
0: Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
1: Hankó Kálmánnal nagyot fordult a világ 2026-ban. Hát menjünk oda-vissza, hogy Nyíregyházán az országos bajnokságon, ha valaki berobbant, az te voltál, azért itt Buza Rafaellel, Énekes Dominikkal súlyosbított 70 kilós súlycsoportot tudtad megnyerni nagyon meggyőző produkcióval, ezzel megváltottad a belépődet az Európa-bajnoki csapatba is. Miközben, ugye a vasas süllős bunyósa vagy, miközben azért az utóbbi időben nem nagyon lehetett rólad hallani. Mi volt veled, miért kezdted újra, és most hogy érzed, mennyire jött be ez az újrakezdés?
2: Szép jó napot kívánok! Hát igazából köszönöm szépen. Az, hogy mi volt velem, ugye hát én elég korán kezdtem a boxot, aztán miután fiatal felnőtt lettem, ugye még gyerekkoromban válogatott is voltam, szóval miután fiatal felnőtt lettem, jött egy válaszpont az életembe, ugye, hogy a munkát vagy az ökölvívást választom, akkor ugye a munka mellett döntöttem, családot alapítottam, dolgoztam, és mindig is bennem volt az, hogy ugye vissza szeretnék térni, csak aztán a súlyom hát felszökött, meghíztam, és mindig bennem volt, mondtam, igazából itthon beszéltem a feleségemmel erről, hogy vissza szeretnék térni, és mondta, és őtől kaptam azt a tanácsot, hogy ne beszéljek róla sokat, mert minél tovább kibeszélem magamból, nem teszek érte. És akkor volt az, hogy így kapcsolatba kerültem Kovács Armanddal, a vasasos edzővel, és elkezdtem hozzá lejárni, és akkor még nem volt ilyen messze nyúló terv, csak annyi, hogy profiba szeretnék majd egy-két meccset boxolni. És akkor így jóformán rá lettem vezetve, hogy kéne amatőrbe egy-két meccset intézni, hogy mégis azért volt egy hosszabb kihagyásom, hogy visszarázódjak ebbe az egészbe, és ahogy telt ugye az idő, egyre ment lejjebb a súlyom, aztán már a bocskaira fogyasztottam ugye a 75-re, és utána akkor a fejünkbe vettük ezt az egészet, ugye jöttek az eredmények, és utána, hogy mi lenne akkor, hogyha visszatérnék a saját súlyomba, ugye, mert én régen 69 kg-ban versenyeztem, és így a fejünkbe vettük, hogy akkor a magyarra fogjuk hozni így a 70-et, ami ugye sikerült is, visszatértem így a saját súlycsoportomban. Igen, akkor történt ugye a magyar bajnokság, ott volt igen a Búza meg az Énekes, de tudtam, hogy ez az én súlyom, hogy ide visszatértem, itt teljes magabiztossággal vágtam bele.
1: Honnan tértél vissza, mennyi volt az a súly, ahova felszökött a súlyod, ahogy mondtad?
2: 110 kg.
1: Az nagyon szép. Hát az, az akkor a egyharmadát leadtad gyakorlatilag, sőt több, mint az egyharmadát.
2: Igen, hát ez egy ilyen hosszabb munka, ugye, mint dietetikusnak a tanácsára, meg így maga a Vasas is nagyon sokat segített benne, mint Arman. Így ez egy csapatmunka volt, ugye nekem a kitartásom, volt cél előttem, hogy mit szeretnék, és akkor így sikerült ezt véghez vinni.
1: A nyíregyházi szorítóban nyilván az ellenfelek is egy kicsit meglepődtek rajtad, mert azért nem arra számítottak, hogy majd jön Hankó, aztán viszi, a, viszi az aranyat. Szóval milyen emlékeid vannak erről a néhány nyíregyházi napról, aminek ugye aranyérem lett a vége?
2: Igen, hát nagyon sok mindenki ugye meglepődött, hogy visszatértem a saját súlycsoportomba, és láttam is a fejükön egy-két embernek, hogy így meg vannak lepődve, meg hát így volt bennük egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen meglepődés, aztán igazából hát úgy sikerült, ahogy szerettem volna.
1: Ennek, ha nem is automatikusan, de végül is ennek a következményeként aztán Európa-bajnokságon képviselheted Magyarországot, mégpedig a European Boxing első Európa-bajnokságán Szófiában, ahol, ahol két nagyszerű győzelem után már majdnem a dobogóért, majdnem a dobogóra álltál fel. Tehát mennyire lepett meg az, hogy a hogy nemzetközi mezőnyben is mennyire alkalmas vagy arra, hogy megmutasd magad?
2: Ugye, ahogy véget ért a magyar bajnokság, és kiderült, hogy tudom képviselni Magyarországot az Európa-bajnokságon, ugye nekem a szemem, vagyis így a szemem előtt csak is az érem lobogott, az, hogy mit szeretnék elérni, ami elvárás volt magamtól. Ugye két nyert meccsen vagyok, voltam túl. Egy azeri bajnokkal boxoltam a éremért. Hát ott is próbáltam mindent megtenni, ugye menetről menetre láttam a pontozást, vagyis hallottam, ugye próbáltam minél többet nyújtani, amit nem tükrözött a pontozás. Aztán így sajnos úgymond az egyik szemem sír a másik nevet, hogy nem sikerült az érem, ami az elvárás volt magamtól, viszont úgy belegondolva, hogy tavaly tértem vissza, és mégis sikerült egy ötödik helyen zárnom, azért az úgy gondolom, hogy nem kevés dolog. Meg hát igen, az, hogy maga a nemzetközi mezőnyben úgymond hosszú kihagyás után még mondhatni lehetséges, hogy tapasztalatlan voltam, aztán mindegy, hát ez előnyömre vált, mert sok tapasztalatot gyűjtöttem itt az Európa-bajnokságon, úgyhogy továbbra is ez van előttem.
1: Ugye a Vasas színeit képviseled, akár csak például Kovács Armand fia, Kovács Kruzito, aki ugye 60, most már 65 kilóba boxol. Egy hónapig itt volt nem is egy nagyon ütőképes kubai válogatott bunyós nálatok a Fáj utcába. Te mennyire tudtál találkozni velük?
2: Hát minden nap. Ugye együtt edzettünk. Nagyon hasznos volt, és nagyon jót tett nekünk. Ugye teljes más kultúrával boxolnak ők, és hát el tudtuk sajátítani maga az ő tudásukat, így át tudtuk csiszolni, át tudtuk alakítani a mi box stílusunkhoz, ami én úgy gondolom, hogy épített minket, és nagyon hasznos volt nekünk, mind Kruzinak is, mind nekem is.
1: Ugye most 70 kilós, most hány kilós vagy először is, akkor inkább így kérdezem, mert a súly az, az te esetedben nyilván nagyon fontos. Meg tudtad-e tartani azt az alapsúlyodat, amiből aztán a 70-et már tudod hozni?
2: Igen, 72 kilogram vagyok, hát igazából teljesen beállt ide a súlyom. Hát odafigyelek folyamatosan az étkezésre, nem engedhetem el a súlyomat, tudom. Aztán így teljesen tudatosan élek.
1: Most, 70, most ezt a 70 kilót, ezt most itt nagyváltósúlynak hívják a bunyósok? Mert ugye régen 71 kiló volt hosszú-hosszú évszerdeken keresztül, csak annyit változtak a súlycsoport határok, hogy a legtöbb súlynak már nincs is igazából neve. Szóval az a nagyváltósúly, az a te esetedben megáll? Szoktad így hívni?
2: Nem szoktam, mert ez a megnevezés, ugye ez profi boxban van.
1: Hát amatőrbe is így hívták. Igen.
2: Ja, hát igen, az az igazság, hogy még nem vagyok jártas a profi boxban, aztán meg így, még régről se tudom ezt, szinte vagyok, úgyhogy én nem tudom, ezt nem tudok így erre válaszolni.
1: nincs jelentőség egyébként. Na, szóval a profiról azért váltsunk akkor két szót, mert hiszen mondtad, hogy amikor újra kezdted, akkor is az volt, hogy jó, hát lehet, hogy eljutsz majd profi meccsekig, adott esetben abból még jövedelmed is lesz, aztán hopp, hirtelen ott találtad magad, hogy te vagy az amatőr válogatott frontembere 70 kilóban, sőt, az egész EB egyik legjobban szereplő magyar férfi boxolója voltál, tehát ugye ma már nem tiltja a World Boxing, a már jó ideje nem tiltja a profi és az amatőr közötti átmenetet. Szóval milyen lehetőségeket látsz, hogy majd profi meccseid legyenek?
2: Igazából pont a napokban, hát beszéltük az edzőmmel, Kovács Armanddal, hogy el szeretném kezdeni közben mellette a profit is, ugye, mint ahogy engedi, mert ugye most van egy ilyen olimpiai ciklus, ez az elmúlt két év, ugye, hogy amatőrként most ugye az első számú szempont az olimpia, de az mellett, ahogy tudom, el szeretném kezdeni a profi pályafutásomat is, úgyhogy debutálni szeretnék profiban.
1: Hát ha már olimpiát mondtál, valószínűleg, hogyha egy másfél éve azt mondják neked, akkor lehet, hogy nem tudom hány kiló voltál, lehet, hogy még 110, hogy te 70 kilóban valószínűleg olimpiai kvalifikációs tornákon fogsz boxolni, és akár még oda is érhetsz Los Angelesbe, szerintem te se veszed túl komolyan, de ez most már kézzelfogható esély.
2: Igen, hát ez ilyen, mondhatni, ilyen mese volt, ilyen meseszerű ez az egész, hogy ha ezt valaki meséli, akkor ilyen mesébe illő ez az egész, hogy visszatérek egy év alatt, és így az eredmények mellett az, hogy sikerül is elérnem a gyerekkori álmomat, hogy oda fogok tudni érni. Hát igen, ez egy ilyen mesébe illő sztori. De teljesen ez lebeg a szemem előtt.
1: Ugye Renzininek, hogy emellett a Renzini szövetségi kapitánynak, ugye alapvetően a Renzini módszer az állandó edzőtáborozásra, állandó versenyzésre, egész éves keretépítésre, együtt tartásra épül. Ezt kisgyerekes apukaként te hogyan tudod vállalni, vagy hogyan tudsz jelen lenni ebben a jellegű munkában?
2: Igazából ez majd még a jövő zenéje. Megpróbálok mindent úgy teljesíteni, vagyis alkalmazkodni a körülményekhez. Nehéz, de mindent megpróbálok tenni. Hát ennek érdekében.
1: Hát meg ha Los Angeles lebeg az ember szeme előtt, azért nyilván valamilyen áldozatot is kell hozni. Ugye Los Angeles előtt, ha úgy alakul, az utolsó világkvalifikációs tornának Budapest lesz a házigazdája, tehát adott esetben hazai ringbe boxolhatsz az olimpiáért, de annál hamarabb is boxolhatsz hazai ringbe, mert ugye a papkupán elfben te vagy az egyik megnevezett magyar induló, aminek ugye az az egyetlen oka, hogy az EB-n legjobban szereplők közül se Szakapisti, se Akilov Pilip súlycsoportja nem olimpiai, már amiben az EB-n boxolt, meg főleg nem papkupa súlycsoport, Hankó Kálmáné viszont igen. Szóval ezt hogy várod, ezt a november 14-i csatát?
2: Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon várom, amikor kiderült, ugye, hogy nekem sikerült kvalifikálnom magam egyedüli férfiként, férfi magyarként, és tudom képviselni Európát. Ez egy nagyon

0: Hát készülünk. Igazából teljesen mindegy, hogy ki lesz az ellenfél. Én akkor is mindent meg fogok tenni, hogy én győzedelmeskedjek.
1: Ugye az idei berobbanásod, legyen ez az országos bajnokság, legyen ez az Európa bajnokság, azzal az az előnyöd megvolt, hogy rád kevésbé tudtak készülni, most viszont már Hankó Kálmára is tudnak készülni, megfigyelik. Ezzel számolsz-e? Mit tudsz az ellen tenni, hogy ne legyél kiismerhető a ringben?
0: Igazából próbálnak, igen. Hát ez ugye úgy van, miután az ember bajnok lesz, ugye ő lesz a legjobb a súlycsoportjában, onnantól kezdve mindenki rá fog készülni. És ennek tudatában edzünk mi is, ugye én továbbra is ugyanúgy azt az edzés munkát végzem a Vasasban, mint az edzőmmel, meg az egész Vasas stábbal, ugyanúgy gőzerővel edzünk, és ugyanúgy nekem a céljaim megvannak magam felé, és hát várok mindenkit sok szeretettel.
1: Üldözött lettél, magyarul fogalmazhatunk így, de ez jó dolog, mert azt üldözik, aki a legjobb, már pedig 2026-ban te voltál a legjobb. Jövőre olyan köztes év van, mondjuk rendeznek egy világbajnokságot, gondolom az feltett szándékot, hogy országos bajnoki címet megvédeni, ezzel stabilizálni a helyed a válogatott keretben, és aztán a világbajnokságon elérni valami olyan eredményt, ami már arccal az olimpia felé fordítja az embert.
0: Így van. Hát az első ugye majd lesz, most ez a papkupa után majd lesz még egy Bocskai István emlékverseny is.
1: Tavasszal,
0: lesz
1: igen.
0: Lesz ugye a magyar, igen, lesz ugye, nem tudom, hogy a magyar azt most előtte vagy utána rendezik a világbajnokság előtt, mert ugye az áprilisban lesz. Uh-huh. De hát minden versenyre készülünk, és ugye minden versenyt meg szeretnék nyerni. Ugye, ahogy előbb is mondtad, hogy 28-ban lesz Magyarországon egy, Magyarországon lesz a kvótaszerzés az olimpiára. Ugye nekem a fejemben az van, hogy én már, hogyha az Isten is úgy akar, én már hamarabb is akarom szerezni a kvalifikációmat.
1: Ez dicséretes eltökéltség. Hankó Kálmán, legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor ezt a 72 kilót ezt így húzzuk be, mint plafont, és szerintem az egy jó alap ahhoz, hogy 70 kilósan ringbe lépjen az ember, és kopap kupára egy kalappal, meg mi is várjuk nagy izgalommal, hogy ki lesz a másik sarokban Amerika képviseletében, mert egy biztos, Európát Hankó Kálmán, Magyarország vasas süllős fogja képviselni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Ez a szorító sarok. A Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
1: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Tartsanak továbbra is velünk, Elba Pistvánt hallották, viszont halásra.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Október 23-án 10 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Visszajátszásban Mentek, láttak, győztek és a Forradalom árnyékában című műsorokkal várjuk hallgatóinkat. Az archívum segítségével olyan sportolók, mint Tábori László vagy Köteles Erzsébet mesélik el, miért döntöttek az itthon maradás mellett, vagy miért nem tértek haza Melbourneből. Tartson velünk, és idézzük fel együtt sporttörténelmünk legdrámaibb pillanatait. Visszajátszás október 23-án 10 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Őszbe csavarodott a természet feje, délré vált a halmat hullafák levele. Rövidebb lesz a napnak útja, és hosszúkat alszik rám, időn megfutja, írta annak idején Arany János a Toldi estéjében, és ezzel köszöntöm Önöket egy ilyen hamisítatlan őszi délutánon 2026. október 15-én egészen pontosan 1 perccel 3 óra után, és hát nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy mindenki már valami kellemes, meleg helyen hallgat bennünket, aki még esetleg nem ért haza az a meleg munkahelyen, vagy esetleg az autóban, ahol kényelmes, kellemes az időjárás. Mi pedig igyekszünk jó szórakozást kínálni Önöknek a következő 3 órában itt a Hazafutásban. A szerkesztő Elpap István, a két hangmérnök Horváth Milán, illetve Nagy Máté nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a műsorvezető Edvi László. Az első órában egy lehetséges budapesti olimpiával fogunk foglalkozni, ez nem egy fikció, hiszen nyilvánvalóan sokan tudják, hogy az elmúlt napokban komolyan felmerült annak a lehetősége, hogy Budapest olimpiát rendezze, hát erről fogunk beszélgetni az első órában. Aztán a második órában 4 órától Nemzeti Sportkör, elsősorban labdarúgó szakemberek lesznek itt, úgyhogy természetesen labdarúgás lesz a főszerepben. Majd 5 óra után jön női labdarúgás, Csajok Ligája, és jön a 3 pontos magazinunk is, úgyhogy ha tehetik, töltsék velünk a következő 3 órát.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Néhány nappal ezelőtt felmerült a lehetősége annak, hogy Budapest pályázik a 2036-os olimpiára. Hát néhány évvel ezelőtt is felmerült már ennek a lehetősége, de nem csak akkor, hiszen a történelemben többször is előfordult, hogy Magyarország, mármint Magyarország fővárosa Budapest olimpiát rendezzen. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben Elpap Istvánnal, aki az előbb még a szorító sarokban üldögélt itt, és ha már itt volt, akkor itt is maradt. Szervusz, Pista!
3: Szia, az nem élő volt, de valóban ültem én a szorító sarokba is a héten.
2: Nos, hát elárultam itt a hallgatóknak, talán sokan nem tudják, hogy nem csak a néhány évvel ezelőtti kísérletünk volt, amely aztán meglehetősen hamar, hogy is mondjam, füsté vált, vagy köddé vált, hogy olimpiát rendezünk, hanem korábban sokkal közelebb is álltunk ahhoz, hogy Budapestre hozzunk olimpiát.
3: Hát kezdjük azzal, hogy majdnem minden harmadik olimpiára nem az, hogy pályáztunk, de felvetődött az, hogy esetleg Budapest, mert ugye városról beszélünk, lehetne a rendező, és gyakorlatilag nincs olyan társadalmi rendszer vagy berendezkedés a újkori olimpiák 1896-os indulása óta, amelyben mi ne próbálkoztunk volna legalább a gondolat szintjén olimpiát rendezni, mert a monarchiától Hortig, Rákositól végül Kádárig, mert ugye a 60-as olimpia az a pályázattal együtt,
2: ez se sokan tudják,
3: kicsit átívelő dolog, és aztán a rendszerváltozás óta sem először fordul elő, hanem egyébként negyedszer már a 2036-os, persze ez közelebb, távolabb voltunk egyáltalán a pályázattól, volt, amikor pályáztunk, hát például mindjárt leges-leges újkori olimpia, ami ugye mindenki fújja, aki egy kicsit is érdeklődik a sport iránt, hogy Athén volt a rendező, hát Kuberten álma, ugye tudjuk, csak a görögök mondjuk borzalmas állapotban voltak nemzetgazdaságilag, ahogy egyébként 2004 előtt is, csak azért az már egy modernebb kor, és ott a legkomolyabb formában felvetődött, hogy ha már egyébként Magyarországon amúgy a millenniumi ünnepségek zajlottak ugye 1895-96-ban, hogy hát akkor minden rendeznénk még egy olimpiát is mellé, persze hozzátéve, hogy hát egyrészt Magyarország volt abban a helyzetben, hogy adott esetben a korszínvonalán megcsinálja az ehhez szükséges infrastruktúrális beruházásokat, másfelől azok az infrastruktúrális beruházások azért nem azon a szinten voltak, mint ma, mert kis túlzással letettek két szalagot, és mellette futottak, tehát mondjuk ez ott azért nem kellett akkora stadionokba gondolkozni, még akkor is, hogyha a görögöknek a mai napig egyébként ragyogó állapotban lévő
2: tengeröbölben úszott hajós
3: a Zéa öböl vizében.
2: Egyetlen hely volt nekik normális a maratoni futást, de a helyszínen, mert az adott volt.
3: nem kellett méregetni, igen. Maraton. Nem, de az olimpiai stadionjuk az parádé, tehát a régi, az 1800, ugye van nekik 2004-ből is, egyébként az nem annyira parádé, de meg az most nem is tudom, milyen állapotban lehet, ugye tudom képzelni, de az 1896-os az ugye egy márvány stadion, még nem is ezekkel a standard méretekkel, mint a mai atlétika stadionok, mert eleve ugye 333 méter, tehát három kör volt 1000 méter, és nem fér el közte egy futballpálya, mert az eszükbe se jutott, hanem egy kosárlabda pálya fér el, de egyébként lenyűgöző és monumentális és szuper, mert hogy végül ott rendezték az olimpiát, ugye azért, mert volt egy dúsgazdag görög milliómos, nevezzük így, nem tudom a számot, meg hogy miben mérjük, drachmába-e, aki végül bevállalta, hogy az olimpia költségeit fedezi, és akkor innentől Kuberten rendkívül hálás volt, egyébként amúgy is Kemény Ferenc volt az egyik jobb keze neki, ugye az alakuló Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, aki egyébként faramúci módon itt Magyarországon semmi különös elismerésnek nem örvendett, és pillanatokon belül le is cserélték őt, és az akkori magyar arisztokrácia foglalta el a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, meg a Magyar Olimpiai Bizottság élén a sport irányító pozíciókat, de ott voltunk, és bejelentkeztünk, és ha akkor valaki azt mondja, hát már persze, ha akkor valaki azt mondja, hogy Magyarország mindjárt a harmadára zsugorodik egy negyed század múlva, meg ha valaki azt mondja, hogy mi sose rendezünk olimpiát, szerintem azt minden józan ember kinevette volna, aztán a nagy nevetgélésre nem voltok. Főleg azért nem voltok, mert ugye 16-ban már újra felvetődött.
2: Bocsánat, hogy... akkor mindjárt, hogy tényleg
3: 16-ra
2: igen,
3: menni.
2: Igen, hát Kemény Ferencnek megkerülhetetlen volt a szerepe az olimpia,
3: az olimpizmus
2: megszületése során, és logikus lett volna, hogy Kemény Ferenc hazája, miután Kuberten hazája megkapta ugyebár a második olimpia rendezését.
3: Meg még néhányat.
2: Meg még néhányat, de akkor már nem volt Kuberten olyan pozícióban.
3: Hát 24-ben ők pont volt, azt hiszem. Na, de lényeg, hogy meg hát azért Franciaország mondjuk velünk ellentétben győztes hatalomként jött ki ugye az első világháborúból, tehát mondjuk Kubertennek nagyobb volt a mozgástere, mint nekünk adott esetben, mert mi 1920-ban az antwerpeni olimpián részt sem vehettünk, mint vesztes fél, aminek ugye ott van jelentősége, hogyha egy olimpiát kell mondani, amit tényleg Budapest rendezett volna, az az 1920-as olimpia volt. Mert ugye 16-ra is úgy megnéztük, hogy merre van az előre, de végül is azt megkapta Berlin, az más kérdés, hogy aztán azt az olimpiát nem rendezték meg, mert közben kitört ugye az első világháború, de ezzel együtt ugye akkor döntött ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy a nem megrendezett olimpiákat is sorszámozza, ami egyébként azért érdekes, mert ez csak a nyárira vonatkozik, mert például jó, az első világháborúban ilyen probléma nem volt, mert nem volt téli olimpia, de a második alatt lett volna, 40-ben és 44-ben, de a télit azt nem. Tehát ezt még soha egyetlen épeszű érvet se hallottam, hogy
2: másodrangú egy kicsikét talán téli olimpia. Most már nem, de
3: Laci, jó ideig. Itt nálunk, de mondjuk mondd ezt egy osztráknak, egy norvégnak, ott nem másodrangú, hanem ott kifejezetten a nyári olimpia másodrangú. Úgyhogy ez számomra teljesen érthetetlen, mi lehet az érv, ami miatt a téli olimpia, a 40-es és a 44-es egyébként természetesen meg nem rendezett téli olimpiát nem sorszámozzák, ha már a nyáriban mindhármat, amit nem rendeztek meg, sorszámoznak. Na és akkor jött ugye a 20-as olimpia, amelynek még a világháború előtt kezdődött a 14-es kitörése előtt kezdődött a helyszín kijelölési pályáztatás, ott még döntés nem volt, de volt egy, ott teljes messzélességgel belevágtunk, hogy akkor Budapest rendező lesz, még a monarchiában létező Budapest, és volt is a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban egy előzetes szavazás, ami abszolút Budapestnek adta az olimpiát. Ez nem azt jelenti, hogy Budapest megkapta az olimpia rendezést, mert sokszor ezt így interpretálják, nem erről van szó, de 99%, hogy ezek után ő Budapest meg is rendezhette volna azt az 1920-as, csak aztán jött ugye Gavrilo Princip, aztán jött a világháború, amit meg még el is vesztettünk, meg még Trianon is jött, és az egésznek a legvégén az lett, hogy még a 20-as olimpián részt se vehettünk, amit egyébként a makulátlan, nem világpolitikailag makulátlan belgák rendezhettek meg, de hát természetesen németek, osztrákok, ezek sem voltak ott 1920-ban, már az óriási dolog volt, hogy 24-ben ott lehettünk, mert amire nem pályáztunk, akkoriban ez volt a különleges olimpia, amire nem pályáztunk.
2: Bocsánat, csak egy közbevág, ahogy az 1920-as olimpiát egyébként április 20-a és szeptember 12-e között rendezték, ami elég humoros.
3: De közben volt Trianon.
2: Ne, ezt akartam, az viszont tragikus számunkra, hogy de közben volt Trianon, amikor az országunk háromnegyedét elvették. Szóval ez nem elég, van, hogy olimpián nem vettünk részt, még az országunkat is elveszítettük. Nyilván 24-ben meg még nyalogattuk a sebeinket, a sportolóink nagy részét is elveszítettük.
3: Egy jelentős részét, ott nagyon kellett örülni annak is, hogy egyáltalán ott lehetünk, de egyébként a formálódó vagy talpra álló ország, tehát a bimbózó horti rendszer, az kifejezetten stratégiai ágazatnak tekintette van értelemben a sportot, hogy például Kerling Béla, aki a kornak volt egy óriás, egy asztali teniszben is világbajnok, de elsősorban a tenisz múltja miatt volt. Hát ő világklasszis teniszező volt, ugye abszolút Európában 1-3, világon 1-10, mindenkivel játszott, mindenki ismerte, és egy rendkívül népszerű figura volt, Béla von Kerling néven szerepelt a nagy nemzetközi versenyeken, és kifejten Kerlinget fel is kérték arra, hogy Magyarországot népszerűsítse mindenhol a világban. Tehát ilyen misszió jutott a sportolóknak, mert a sportolók még mindig jobban eljutottak akkor a világszínpadra, mint bárki más. Tehát, hogy Magyarország létezik, itt van, túléltük, kicsik vagyunk, de vagyunk, és 24-ben is ott voltunk az olimpián, ott meg aztán voltak ott problémák, tehát mi nem voltunk olyan népszerűek, mint meg gondolom az osztrákok, meg a németek sem, tehát azért a franciák azok annyira nem szerettek mondjuk minket, de ott voltunk.
2: Ezt bizonyították és akkor politikai értelemben 4 évvel korábban, igen.
3: Ez így van, és akkor 28-ra is ott is ment a gondolkozás, hogy esetleg mi lenne, ha belevágnánk, de végül ott aztán semmi se történt. 36-ra ott tudva, hogy Berlin is pályázik, tehát szerintem ott csak felmértük az erőviszonyokat, mert eszünk ágában nem volt nekünk keresztbe tenni 36-os olimpián Berlinnek, amúgy se lett volna nyilván esély, az Berlin megrendezte. Most függetlenül a világpolitikai körülményektől, mert azért Hitler Németországáról beszélgetünk, csupaszítsuk le a politikától, azért a 36-os olimpia, 32-es, de főleg a 36-os olimpia volt az, ahol az olimpizmus szintet lépett szervezettségbe, infrastruktúrába. Hát a németeknek ott nem számította a birodalmi márka, tehát annyi kerül, amibe kerül, tehát azt megrendezték, és a stadionok, a helyszínek, azok tényleg, a kulisszák, azok tényleg fantasztikusak voltak. Leni Riefenstahlnak 2-3 órában sikerült ezt szintén lecsupaszítva az ideológiát, pusztán filmszakmailag nézve egészen csodálatosan megoldania, és a magyarok meg harmadikak lettünk ugye az éremtáblán, az amerikaiak meg a németek mögött. Úgyhogy 10 arany, tehát első élő rádió közvetítések, ugye onnan van Pluhárnak a Csíkferkós közvetítése, ami Istennek hála fenn is maradt, mert az is kellett.
2: Az egy maradt fenn sajnos csak.
3: Hát nagyon, de ez pont, igen, de ez pont egyet több, mint hogyha az sem maradt volna fenn, tehát legalább az megvan, és akkor már a rádió már volt, tehát mondjuk a berlini olimpiát már kerthelyiségekben kihangosítva százak hallgatták, és ott vált nemzeti ügyé, ott jött be az otthonokba, a kocsmateraszokba, tehát az átlagember ott kapta először élőben az olimpiát, és ezért ez egy óriási szintlépés volt szerintem itthon is az olimpizmusban. És aztán a második világháború alatt ott mi mindenhova pályáztunk, jelentkeztünk, ott voltunk, de ugye ott teljes kupleráj, mert egyik olimpiát se rendezték, mert mindegyiknek volt 2 vagy 3 házigazdája. Ahogy alakult a világpolitika, ahogy alakult a háború, úgy derült ki azokról, akiknek odaítélték, hogy nem tudják megrendezni, helyettük kerestek valakit, de végül aztán a 40-est se tudták megrendezni, a 44-est se tudták megrendezni. A háború után ott persze örültünk, hogy éltünk, tehát a 48-as olimpiára úgy mentek ki a magyar sportolók, hogy akkor már Tatán készültek, de még nem volt meg az edzőtábor, csak volt 1-2 barak, de már Tatai az öreg tó mellett. Ott több sportoló visszaemlékezésében benne van, hogy ott abban a legnagyobb az volt, hogy volt mit enni. Tehát az volt a legnagyobb vonzereje a tatai edzőtábornak, hogy ellentétben az ország nagy részével ott kaptak enni. Mondjuk kaptak vajat, amit nem is láttak akkor már nem tudom 2 éve. Szóval ez egy érdekes időszak volt, és akkor jött ugye a kommunizmus. Hát a kommunizmus nem lenne kommunizmus, hogyha nem világmegváltó terveket
2: De sport ott is stratégiai ágazat volt, tehát ugye az aranycsapat szárnya alatt akármilyen meg csinálni, és akár a futók mögött is felsorakoztak a kommunista vezetők.
3: Hát hogyne, de ugye nagyon fontos volt, hogy az 52-es Helsinki olimpia, mert 48-as az ugye még az átmeneti időszakra esett, de az 52-es az már a szín tomboló rákosizmus idejére, ott jelent meg először a Szovjetunió. És nagyon fontos volt, hogy a szovjetek hogyan szerepelnek, mert a szovjetek jól szerepeltek, a mi magyarok meg főleg a saját méretünkhöz képest, aztán végképp a 16 aranyunkkal, és onnantól kezdve viszont Sztálin azt mondta, hogy akkor ez harasó, akkor a sport, érdemes a sportba fetszölni, mert az imperialistákat el lehet kapni, és azt a magunk javára tudják fordítani Magyarországon, hát ez természetesen a know-how az a Klebesbergi Magyarországról származott, tehát az edzők azok még mind a Horthy világból érkeztek, de tehetségből meg bőséggel volt, és miután Rákosék ugye nemzeti ügynek tekintették, vagy hát ezt a szót nem használták, de népi ügynek tekintették az olimpiát, ezért pénzparipa fegyver jutott a sportra, és jött az olimpia rendezés gondolata. 1953-ban úgy adták át a Népstadiont, hogy az egy majdani olimpiai stadion lesz, és ha megkapjuk a rendezést, akkor szépen be is fejezik a körívet. Nem tudom, mekkora lett volna, mert így is volt 105 ezer néző, amikor még csak állóhelyek voltak, egyszer valami magyar-osztrákon.
2: Magyar-szovjeten
3: is. Természetesen. 100 ezer néző az több meccsen is volt, hát ha azt befejezték volna a karét, szerintem hogy 130 ezer ember elfért volna.
2: Majd Marakána lett körülbelül. Volna, európai Marakána.
3: Hát a Hamden Parkban volt 135 ezer néző azon, amikor a Puskás 4 volt rúgott a Frankfurtnak 60-ban. Na a lényeg az, hogy ott elindultunk, itt több körig mentünk is rendesen a szavazáson, természetesen a szocialista tábor minket támogatott, de a szocialista tábor az nem olyan túl sok ország volt azért a világon, és ott szépen elhullottunk, és Róma, az imperialista Róma végül megrendezhette ezt az olimpiát, és akkor aztán miután közben 56 is jött, mert ugye ez 55-ben volt ez a döntés, közben jött 56, és akkor ad acta került az ügy, lekerült a napirendről, nem is foglalkozott itt senki semmilyen olimpiával. Végül is Moszkva rendezhetett a szoctáborból 1980-ban ugye egy emlékezetesen félre sikerült bojkotta a súlyosbított olimpiát, és akkor a rendszerváltozásig nekünk olimpiával nem is kellett foglalkozni. Rendszerváltozás óta meg hát kisebb-nagyobb mértékben mindig voltak ötletek. Hát például 2001-ben a londoni olimpiát, az csak szándéknyilatkozat volt, egyébként körülbelül olyan, mint a mai, hogy ott tulajdonképpen mi kandinálunk, de aztán pénzügyi garanciákat már nem adtunk, úgyhogy ott attól elálltunk. Még Tokió előtt is volt szó Budapestről, de az végképp nem volt komoly. A párizsi, a 2024-es, az tényleg komoly volt, de arra már bárki emlékezhet, mert ugye az a friss emlék, hogy
2: hát
3: végül...
2: Hát egy újszülöttnek minden vicc új.
3: Hát úgy, annyi volt, hogy ott hivatalosan is pályáztunk, de ugye népszavazással nem lett megerősítve, indult olyan politikai mozgalom, amelyik kifejezetten, a Momentum, amelyik kifejezetten ugye ennek hátán nőtt fel, hogy úgy abba a formába olimpiát vétek lenne rendezni, ahogy ezt a kormány elképzeli, viszont nem vitték el az ügyet népszavazásig, hanem egész egyszerűen akkor a Fidesz kormány azt mondta, hogy akkor jó, akkor elálltunk a rendezéstől, és aztán így szépen megkapta ezt az olimpiát Párizs, mert már annak is két éve, hogy lezajlott az olimpia. És akkor most van itt a legfrissebb, 2036, infrastruktúra az olyan, amilyen, van rengeteg olyan csarnokunk, úszodánk, stadionunk, ami egyébként kajakkenupályánk, ami egyébként Balatonunk, ami egyébként alkalmas adott esetben olimpiát rendezni, és van rengeteg olyan felépítendő dolog, ami nincs, vagy nem is lesz. Így jön szóba az, hogy környező országokba vinni néhány...
2: De újszerű dolog
3: néhány,
2: lenne.
3: Hát most a...
2: Ugye, mert eddig ugye városok rendeztek, nem is tudom, mikor fordult el, talán a 80-as olimpia már szóba
3: ott hoztad, ugye, volt ott a fordult, igen,
2: egy olyan városban rendezték, ami ma már egy másik országban tartozik,
3: hát,
2: akkor még a Szovjetunió része volt.
3: Kielben voltak a vitorlás versenyek.
2: Igen, muszáj.
3: Hát ha nincs tengered, akkor valamit kell. Jó, a tengerünk nekünk sincs, de Balatonunk van, tehát speciál a vitorlás versenyek itthon lennének, de szörföt nem lehet tavon rendezni, úgyhogy azt valahova el kéne vinni. Mondjuk a franciáknak tengerük bőven van, ehhez képest elvitték Tahitire a szörföt. Nem, még most sem tudom, hogy miért, biztos, mert jó hangzik, de
2: jó,
3: még
2: hangzik,
3: más...
2: Csak ezért, mert egyébként semmi nem
3: más érv nincs az egész
2: mögött. Olimpiai faluból nem volt könnyű elutazni, mondjuk a párizsi olimpiai faluból a Tahiti helyszínre.
3: Nem reggeli után indult az ember.
2: Igen, tehát nem úgy, ahogy szokású, nem, igen.
3: De ezzel együtt, miközben egyébként kiváló helyszínen Marseille-ben rendezték a vitorlás versenyeket, tehát azzal
2: még
3: az
2: a világ. Vagy 600 kilométerre Párizstól.
3: De az mindegy, tehát egy Tallinn vagy egy Kiel sincs közelebb, igen, Moszkvához vagy Münchenhez, mint Marseille volt Párizshoz, de mondjuk a Szajnában az vitorlás versenyt nehéz rendezni. Ezzel együtt azt se felejtsük el, hogy azért az olimpiákon például azokat a teremsportágakat, amelyekben egyébként mi hagyományosan nem vagyunk rosszak, mondjuk így, tehát ez a birkózás, vívás, súlyemelés, ökölvívás, most súlyemelésben pont rosszak vagyunk, de voltunk már jók is, asztali tenisz, ezeket minden olimpián gyakorlatilag ilyen kiállító pavilonokban, csarnokokban rendezik, tehát mondjuk a budapesti nemzetközi vásár területén gond nélkül fel lehet húzni mobil szerkezetes, tízezres csarnokokat. Nem mondom, hogy 5 forintba kerül, de nem is annyiba, mint hogyha egy végső állapotába építenének hatalmas csarnokokat. És akkor vannak azok a sportágok, mint a torna, meg a kosárlabda, amelyeknek nem elég ekkora csarnok, nagyobb kell, és na azokat kell már bevinni, de mondjuk a legújabb kori NOB rendelkezések azért abba az irányba mennek, hogy már nem kellenek akkora, nem kell, hogy akkora költségbe verje magát egy ország, mint a mögöttünk lévő mondjuk 50 évben bármelyik, mert azért Atén se egy kis falu, de még így is egy pici kis város azoknak a sorába, akik itt olimpiát rendeztek. Tehát azért itt most Los Angeles fog olimpiát rendezni, itt Párizs rendezett olimpiát, egy Atlanta rendezett olimpiát, amerikai nagyváros, Peking, Sydney.
2: Barcelona volt a legkisebb,
3: még
2: talán 80 óta.
3: Még Barcelona, ami ugye, ahogy Atén rossz példa, mert ott mindent elrontottak, amit el lehet, ugye, ami pozitívumot Schmidt Pál meg tudott fogalmazni, az, hogy 2000 év után végre kitakarították Atént, de teljes államcsőd lett belőle. Barcelona viszont egy jó példa, mert nem csak egy minden idők egyik legszeretnivalóbb, Persze ez könnyű ezt mondani, hogy nyertünk 11 aranyat, azt mi szeretjük, de nem csak az egyik legszeretnivalóbb olimpiát rendezte Barcelona, hanem egyébként most voltam a nyáron, és kifejtettem, mert én voltam szurkolóként Barcelonában 92-ben, akkor még nem újságíróként, és most direkt megnéztem azokat a helyszíneket. És elég jó állapotban és elég jó becsben vannak tartva a mai napig, már az, amik állandó helyszínek, tehát jellemzően a Montjuïc hegyen, a Palau Sant Jordi, ugye ott játssza a Barcelona kosárcsapata mondjuk az Euroliga meccseit, meg az olimpiai stadion, ahol a Nou Camp felújítása alatt a Barcelona játszott. Úgyhogy ezek rendben vannak, és Barcelonát fölhelyezték a turisztikai világtérképre, eleve Katalóniának csináltak ugye egy óriási reklámot, nem
2: is
3: tudom.
2: Is ütjülték a spanyol királyt a megnyitókor, mert akkor is fennállt már ez a spanyol hát katalán ellentét.
3: Akkor is, persze. Próbálták volna Frankót kifütyülni, bár akkor nem rendeztek volna olimpiát.
2: Igen.
3: Na mindegy, lényeg, hogy én emlékszem, hogy ugye az olimpiákon az van, hogy angol, francia és a házigazda, ez a három hivatalos nyelv, amin minden elhangzik. Tehát egy eredményhirdetésnél is szépen előbb angolul, aztán franciául, aztán spanyolul, de ott katalánul is, de ott négy nyelven. A katalánok azt mondták, hogy spanyol lehet, mert legyen, mert az az állam hivatalos nyelve, de csak akkor lesz katalán is. Úgyhogy ott minden tovább tartott, mert mindent négy nyelven mondtak. Hát nálunk ilyen probléma nem lenne. Lenne angol, francia, és magyar, de azért mondjuk vannak kétségeim, hogy Budapest, már úgyis vannak kétségeim, hogy akar-e, de azt főleg vannak kétségeim, hogy tud-e olimpiát rendezni 36-ban. Én annak is örülnék, a 36-ban egyáltalán még lenne olimpia.
2: Hát az lesz talán, hát, jó. Reménykedjünk benne. És az biztos, hogy a következő fél órában is ez a témával foglalkozunk, de már közgazdasági és gazdasági oldalról, hiszen terveink szerint Szabados Gáborral fogunk beszélgetni. Köszönöm el Pap Istvánnak, aki ne menjen messzire, mert majd a Nemzeti Sportkörbe visszavárjuk, úgyhogy csak időlegesen búcsúzunk el Pap Istvántól, és a következő fél órában, mint említettem, megpróbáljuk Szabados Gáborral körbejárni ezt a témát, úgyhogy maradjanak velünk a hírek után is.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: friends. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Már a hétvégén visszatérhet Szoboszlai Dominik, uniós jogot sértett hazánk 3 évvel ezelőtt. Csendes őszi idő lesz a hétvégén. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
1: Nem zárta ki Andoni Iraola vezetőedző Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtó tájékoztatóján. Korai még megmondani, holnap még edzeniük kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva van a visszatérés lehetősége. Így fogalmazott Andoni Iraola Cody Hakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapján tudósítása szerint. Óriási egyéni súccsal ezüstérmet nyert Pápai Olivér 1500 méteres gyorsúszásban a rövidpályás világkupa sorozat 3. állomásán. A győriek 16 éves sportolója az asztanai viadal délelőtti programjában 14 perc 40,55 század másodperces idővel csapott a célba, ezzel 49 másodpercet javított. Stoller Fanny Wufang Xiennel az oldalán kikapott a wuhani női tenisztornapáros 8-döntőjében. A tajvani magyar kettős döntő rövidítésben szenvedett vereséget egy észt-mexikói duótól. A negyed döntőben búcsúzott Szalontai Sándor és végül a 16. helyen zárt a Shanghai pálya kerékpáros világbajnokságon. A magyar versenyző az első körből futam másodikként automatikusan a 18-as negyed döntőbe jutott. Szalontai a 6-fős negyed döntős futamában ugyanakkor az utolsó lett, így ebben a számban befejezte szereplését és nem került a 12-es elődöntőbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Frücht Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás.
0: Közlekedés.
1: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon több kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tata és Tatabánya között, valamint Bicske és Herceghalom között is. Két személyautó ütközött össze az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, Ófehértó közelében. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, holnap sokat süt majd a nap, és délutántól észak-keleten fordulhat elő gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi időnk lesz, sok napsütéssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Ez továbbra is a Hazafutás, és a Hazafutásban egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amely azt hiszem, hogy sokakat érintett az elmúlt napok során. Persze az, hogy elmúlt napok, ez egy érdekes dolog, hiszen az elmúlt több mint 100 évben nem egyszer merült fel annak a lehetősége, hogy Magyarország azon belül természetesen Budapest olimpiát rendezzen. Na de most nem tudom, mennyire komoly ez a bizonyos dolog, ami az elmúlt napokban ismételten felröppent. Tehát erről fogunk beszélgetni Szabados Gáborral, sportközgazdásszal. Szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na te hogy érzed? Ugye egyszer már felmerült ez néhány évvel ezelőtt. Most hagyjuk, hogy mi történt annak idején az 1900-as évek elején, meg mi volt 1920-ban, meg 1940-ben, bár erről is beszélgetettünk a későbbiek során. De most van ennek egyébként reális esélye, reális lehetősége annak, hogy Budapest tényleg olimpiát rendezzen 2036-ban?
6: Két dolgot ketté kell választani. Az egyik, hogy van-e annak reális esélye, hogy pályázzunk, egy olyan pályázatot, olyan egységet létre tudjunk hozni, hogy érdemes egyáltalán beszélni a NOB-bal, és komolyan vegyenek minket. A második pedig az, hogy ha mindez megtörténik, akkor megkapnánk-e a játékok rendezési jogát. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy az első lépés az, amin először túl kell lenni, amin először komolyan el kell gondolkodni, és igazából utána érdemes a másodikon. Gyorsan hozzáteszem, hogy a pályázaton és mindazzal, ami az első pontban volt, azzal akkor is nyerünk egyébként, ha magát az olimpiai rendezést nem kapjuk meg, mert éppen az lenne a lényege, hogy olyan fejlesztéseket gondoljunk át, amelyekre szükségünk van, és amelyeket egy olimpia kiválthat. Nyilván azt látni kell, hogyha most a kérdésre válaszoljak, és akkor tényleg tekintsünk egy kicsit előre, hogy azért itt olyan riválisok vannak 2036-ra a NOB bejelentése alapján, akikkel nagyon nehéz lenne felvenni a versenyt, de természetesen nem csak 2036-ban lesz olimpia, hanem 40-ben, 44-ben is. Éppen itt az elmúlt években volt olyan, hogy valaki, akár mondjuk Los Angeles is, ugye még annó velünk együtt 2024-re pályázott, és aztán 28-at kapta meg. Tehát önmagában az, hogy 36-ra nagyon nagy a verseny, az nem jelenti azt, hogy egy későbbi olimpia az teljesen elképzelhetetlen lenne Magyarország
5: Gábor
6: számára.
5: Mielőtt tovább menünk, álljunk meg egy pillanatra ezeknél bizonyos lehetséges vetétársaknál. Ugye 2036-ról beszélünk, amely az 1936-os berlini olimpiának a 100. évfordulója. Többek közt Németország is pályázik, bár én úgy tudom, hogy nem Berlin pályázik.
6: Ez így van, valóban nem Berlin, hanem München.
5: München, így, ez óriási különbség, de még egyszer mondom, azért ott volt először 1936-ban Németországban először Berlinben volt olimpia. Ezek, mármint a német pályázaton kívül, ugye Törökország került szóba, Koreai Köztársaság, Dél-Afrika, Katár és India. Na most nyilvánvalóan mindenkinek mindenről megvan a véleménye, nyilván Indiánál a piac és a hatalmas népesség, Katár esetében nyilván a pénz, ami döntő szempont, de ezek úgy érzed, hogy ezek az országok egy ilyen esetleges rendezés terén előttünk lehetnek?
6: Én azt gondolom, hogy a méret és a gazdasági lehetőségek gyakorlatilag minden versenytársnál az ő javukra szólnak, hogyha összehasonlítjuk magunkat. Most Indiával kapcsolatban nem kell ugye a méretet különösen hangsúlyozni, nyilván ez a gazdasági erőben is megmutatkozik. Katar alapvetően ugye egy kicsi ország, jóval kisebb területtel, jóval kisebb lakosság számmal, mint Magyarország, de azt sem kell magyarázni, hogy ott mondjuk a gazdasági erő milyen, de ugyanígy Németországra, vagy akár Mexikóra, és más lehetségesen szóba kerülő pályázókra ugyanezt el lehet mondani, bár egyébként Mexikó most úgy tűnik, hogy kilépett a folyamatból. De ezt csak azért mondtam, hogy itt tényleg nagyon sokrétű azoknak az országoknak a listája, akik gondolkodtak, gondolkodtak ezen, és jellemzően azért ezek az országok nálunk nagyobbak, jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. Nyilván mindenhol másféle problémákat kell megoldani. Indiában például a sportlétesítmények még nem jelentenének nagy problémát, de a közlekedés az egyes helyszínek között, pláne, hogy ott valószínűleg nem egy városra koncentrálódna a rendezés, az azért egy nagyon komoly kihívást jelent a helyi közlekedési infrastruktúrának, de azt például nem kell magyarázni, hogy most Németország az mennyivel felkészültebb jelenlegi állapotában egy olimpiára, mint Magyarország. Tehát igen, nagyon komolyak a riválisok, de még egyszer mondom, nekünk elsősorban szerintem nem is azt kell nézni, hogy velük szemben mit tudunk, hanem hogy magunkhoz képest mire vagyunk képesek. Tehát tudunk-e egy olyan fejlesztési tervet letenni az asztalra, és még egyszer mondom, saját magunknak is, ami azt mutatja, hogy nekünk mire van szükségünk, és ahhoz, amire nekünk szükségünk van, ahhoz hogyan lehet egy olimpiát úgy hozzáilleszteni, hogy az olimpia az ne egy plusz kiadás, egy plusz probléma legyen, hanem katalizálja azokat a fejlesztéseket, amelyekre nekünk magunknak szükségünk van.
5: Gábor, én már nem vagyok egy fiatal ember, emlékszem pontosan a rendszerváltás környékén, hogy amikor világkiállítást akartunk rendezni, akkor az mennyire megosztotta a közvéleményt, és mindenki azt szerint, hogy éppen milyen volt a párt preferenciája állt a világkiállítás kérdéséhez. Nyilván te is emlékszel erre a világkiállítás.
6: Sajnos vagyok én is már.
5: Én emlékszem én is erre a világkiállítás problémára. Na most... ugyanezzel kell egyébként megküzdeni a magyar társadalom esetében ezúttal is? Mit gondolsz?
6: Én azt gondolom, hogy nagyjából igen. Hát az egyértelmű, hogy az olimpiának a támogatottsága soha nem volt 90-100%-os, hanem mindig is volt egy nagyon erős megosztottság ezzel kapcsolatban a magyar közvéleményben. Én akárhány közvéleménykutatást láttam, azért mindegyik elég kiegyenlített volt. Nyilván itt pont az elmúlt napokban jelent meg olyan, amelyben azért a véleményformálók jelentősebb többsége az olimpia mellett volt, de azért tegyük hozzá, hogy itt nagyon nem mindegy, hogy hogyan teszed fel a kérdést, nagyon nem mindegy, hogy milyen információi vannak azoknak, akik erről elmondják a véleményüket. Ugye itt egy igen-nem válaszba kellene belesülíteni nagyon sok mindent, amit gondolnak az emberek erről. Az egészen biztos, hogy, és azt gondolom, hogy itt ugye beszéltük, hogy ne menjünk vissza messze a múltba, de nyilván az előző, a 2024-es olimpiára benyújtott pályázatunkat nem kerülhetjük meg. Tehát azt a helyzetet, ami ott kialakult, hogy gyakorlatilag már a pályázati folyamat közepén felmerült egy nagyon komoly társadalmi bizalmatlanság, ebben még egyszer nem szabad belefutni. Tehát csak is akkor érdemes egyáltalán beszélni egy olimpiai pályázatról, nem az olimpia rendezésről, egy olimpiai pályázatról, ha van mögötte megfelelő társadalmi támogatottság, ehhez viszont az kell, hogy nagyon alaposan, nagyon részletesen és nagyon érthetően el kell magyarázni a lakosságnak azt, hogy miről is szól az olimpia, mik azok a fejlesztések és a gazdasági előnyök és vagy hátrányok, amivel egy olimpia jár, hogy tényleg azok, akik erről utána döntenek, azok a lehető legtöbb információnak a birtokában legyenek. Én azt gondolom, hogy például az előző pályázatnak ez az egyik nagy tanulsága, hogy ez a fajta valós, a teljes összképet bemutató társadalmi egyeztetés, ez teljesen elmaradt.
5: Nem is tudom, társadalmi bizonytalanságot mondtál talán ezzel kapcsolatban, de én úgy érzem, hogy annak idején csak 150 ezer, 200 ezer ember volt az, aki itt igazából ellene volt, és igazából nem lett megkérdezve olyan komolyan a társadalom. Egészen.
6: Hát, ki lehetett volna egy négy szavazást, hogy megkérdezzük a társadalom egészét. Valóban ezért is mondtam azt, hogy most milyen közvéleménykutatásokat látunk, tehát most anélkül, hogy lenne a kezünkben egy népszavazási végeredmény, anélkül azért igazából mindenki csak a sötétben tapogatózik és találgat. És mondom ráadásul itt a különböző közvéleménykutatások is, tehát hogy teszed fel a kérdést, milyen mintán végzed, azért ezekben elég nagy különbség található, mert ez messze nem olyan egyszerű kérdés, mint az, hogy kire szavaznál, hogyha most vasárnap lennének a választások. Itt azért egy jóval összetettebb kérdésről van szó. Ráadásul, még egyszer mondom, lehet azon vitatkozni, hogy éppen milyen lehetett 2017-ben a társadalom összvéleménye, amikor ugye visszaléptünk ettől a pályázattól, de az, hogy igazán az olimpia előnyeiről, hátrányairól egy tényleg jól érthető, de azért valamennyire a részleteket felmutató társadalmi párbeszéd nem előzte meg ezt a pályázatot, az azt gondolom, hogy egyértelmű, és ennek is volt végül a következménye az, hogy a pályázattól visszalépett a kormányzat és az akkori városvezetés.
5: Én olvastam egy tanulmányt, nem tudom, hogy ez mennyire hiteles és mennyire nem, hogy a budapestiek azért sokkal szkeptikusabbak ezen a téren. Na most én nagyon örülök, hogyha a vidékiek természetesen olimpia mellett vannak, de mondjuk egy Tarnaleleszi vagy egy Rétközberencsi lakos, nem tudom, hogy mennyivel tudja jobban megítélni, hogy Budapestnek kell-e olimpia, mint mondjuk a Budapesten élőknek.
6: Én azt gondolom, hogy az olimpia az nem csak egy budapesti rendezvény lenne, hanem egy egész Magyarországot magába foglaló rendezvény. Nem is nagyon szeretem ezt úgy emlegetni, hogy egy budapesti olimpia, hanem egy magyarországi olimpia. Eleve az események jelentős része vidéken lenne, és most nem csak olyan speciális eseményekre gondolok, mint hogy hosszú távú úszás a Balatonban, hanem vidéki sportcsarnokok, vidéki stadionok is viszonylag nagy számban lennének használva. Tehát akár veszprémi kézilabdacsarnok, győri kézilabdacsarnok és más hasonló létesítmények. Tehát ebből a szempontból ez mindenképpen egy egész országot lefedő olimpia lenne, és emiatt azok a közlekedési és egyéb infrastruktúrális fejlesztések, most a sportlétesítményeken kívüli fejlesztésekre gondolok, tehát közlekedési és egyéb általános infrastruktúrális fejlesztések, amelyek a leginkább jeleznék egy olimpiának az örökségét, és amire nagyon nagy szükségünk lenne, azok megint csak országos lefedettségűek lennének. Tehát például autópályák fejlesztése, most ha Balatont felvetettem, legyen mondjuk egy háromsávos autópálya Budapesttől a Balatonig, amire azért egy laza péntek délutánon szerintem mindenki vágyik, és még nagyon sok hasonló fejlesztés országosan, természetesen a fejlesztések legnagyobb része az Budapestet érinti, hiszen ott lenne a legtöbb esemény, és egyébként ott azért valóban bőven-bőven vannak olyan fejlesztési igények. Most, hogy csak egyet kiemeljek, a Liszt-Ferenc repülőtér kötött pályás összekötése a belvárosban, ami gyakorlatilag az Európai Unió nagyvárosaiban szinte egyedülálló Budapest, hogy ez még nincsen meg. És még nagyon sok olyan fejlesztés, amire Budapestnek szüksége van. Ebből, ha erről az oldalról nézem, egyáltalán nem meglepő, hogy itt az elmúlt időszakban az egyik leglelkesebb támogatója az olimpia rendezésnek éppen Karácsony Gergely főpolgármester. És pontosan azért, mert ő ezeket a fejlesztéseket akarná katalizálni az olimpiával, amelyek egy ilyen eseménynek általában a legerősebb hozadékát, legjobb örökségét jelentik.
5: Igen, említetted itt a beszélgetésünk elején, hogy itt nagyon-nagyon messze van még egyáltalán a kandidálás is, és hogyha esetleg kandidál Budapest, akkor is azért még rengeteg lépcsőn kell keresztül vergődni, hogy ezt a képzavart mondjam. Viszont játszunk el egy picikét a gondolattal, hogy tényleg Budapesten olimpia lesz. Na most, ha jól tudom, 39 versenyhelyszínnel számolnak már, akik terveznek. Ebből 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon, és hát itt ilyenek vannak például, mint 18 lyukas golfpálya, de legalábbis 9 lyukas golfpálya kell, gondolom én. Rögbi centrumot ugyan csináltak az elmúlt években, gyönyörű, csak éppen 2500 néző tud oda beférni, nyilvánvalóan egy pályakerékpár pálya az egy abszolút kihasználatlan Magyarországon. Na most ugye felmetődtek itt dolgok, amit te is mondtál, hogy a vidéki városokat is bekapcsoljuk, ez eddig nagyon rendben van. Csak éppen, ha jól tudom, 8 külföldi helyszínt is akarnak az olimpiába bevonni. Bécs, Pozsony, sőt a portugáliai valamelyik tengerparti várost is. Ez már kicsikét átírja azt, hogy egy város rendez egy olimpiát.
6: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az olimpia rendezés trendje egyre inkább ebbe az irányba mutat. Tehát azt látjuk már más sportágaknál, ugye labdarúgó világbajnokságot, Európa-bajnokságot is most már nagyon ritkán rendez egy ország, most a nyáron is, ugye az Egyesült Államok aztán bőven meg tudott volna rendezni egy labdarúgó VB-t, mégis bevonták Mexikót és Kanadát, és ugyanez igaz ugye Európa-bajnokságokra, világbajnokságokra, és minden más sportágban is, most leszámítva olyan sportágokat, ahol ugye egyetlen létesítmény kell egy VB-hez, EB-hez, és az olimpia is egyre inkább ebbe az irányba megy. Ugye olyan még nem volt, hogy olimpiát több ország rendezne, de például a legutóbbi párizsi olimpia is úgy volt, hogy nem csak Párizsban voltak események, hanem például Lille-ben volt kézilabda és kosárlabda, ami azért elég messze esik Párizstól. Most arról nem is beszélve, hogy ugye a hullámszörfet
5: ott is... A szörfversenyek, igen.
6: Most óceánon rendezik, de mondjuk ez egy speciális dolog, de azért az, hogy tehát kézilabda, kosárlabda, tehát két olyan magesemény, ami azért mindig a rendezővárosban volt, az lényegesen messzebb essen, azért ilyenre még nem volt példa. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy olimpiákat is több országban fognak rendezni, elsősorban olyan városok környékén, amelyek azért nincsenek távol egymástól, még akkor is, ha közöttük van egy országhatár, és ebből a szempontból Ausztria és szlovákiai események, vagy pontosabban helyszínek bevonása, az szerintem teljesen logikus egy budapesti központú magyarországi olimpiára, hiszen azért most azt veszem, hogy Franciaországban mekkora távolságok voltak az olimpia alatt, most innen átruccanni Bécsbe, Pozsony környékére, az szintén nem egy nagy távolság, pláne hogyha vannak megfelelő autópályák, teszem hozzá még egyszer. Tehát ebből a szempontból ez teljesen kivitelezhető, itt ugye olyan, megint csak olyan sportágokról van szó, az általad említett golf például, amire ugye Magyarországon jelenleg nincsen megfelelő helyszín. A portugáliai tengerpart meg teljesen logikus, ugye a hullámszörfet hát az Adriánsa nagyon lehet rendezni, mert nincsenek olyan hullámok a Balatonon, meg pláne nem, tehát ilyen szempontból valamilyen más helyszínnek az igénybevétele feltétlenül indokolt, mert annak sincsen feltétlenül értelme, hogy akkor most építsünk, mondjuk ugye vannak ilyen mű hullámszörf pályák, tehát ilyen épített helyszínek, de megint miért építsünk egy olyat, ha utána nem fogjuk használni, miközben máshol meg ezt meg lehetne oldani. Én azt gondolom, hogy az olimpiák még egyszer ebbe az irányba haladnak, és nagyon hamar eljutunk oda, hogy így fognak olimpiákat rendezni, és azt gondolom, hogy ezt a trendet, ha mi komolyan gondoljuk azt, hogy

0: a stadion vissza lent bontva, és jelenlegi formájában nem tudjuk úgy kibővíteni, hogy az olimpiára alkalmas legyen. Gyakorlatilag annyi pénzbe kerülne az újra felépítése, megfelelő befogadó képességűre, mint egy új létesítményt építenénk, és akkor ott egy egész sok minden, amit megépítettünk, tehát az ilyen panoráma, futókör, meg egyebek, azok mind mennének a kukába. Mint ahogy a Dunaharibnában sem lehet olimpiai úszóversenyt rendezni, mert egyszerűen túl kicsi, nem véletlenül, hogy a jövő évi úszóvilágbajnokság ugye az MVM Dómban lesz ideiglenes helyszínen, de egy olimpiát azt nem lehet az MVM Dómban rendezni, mármint az olimpiai úszóversenyt, mert akkor az kell másra. Tehát itt azért nagyon sok olyan alap létesítményünk sincsen, amire egyébként sokan azt gondolják, hogy hát ez megvan, hiszen már rendeztünk ilyen versenyt, és akkor igazából ezek után jönnek csak az ilyen speciális létesítmények, amelyekről az előbb beszéltünk.
1: Hűha, azt hiszem, hogy Gábor, ezzel most elkeserítettél sok embert, mert akkor, hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor jelenállás szerint rendelkezünk a Puskás stadionnal, Puskás arénával, ott, ahol ott a labdarúgást lehet rendezni, amely a legkevésbé fontos az olimpiákon, hiszen nem az olimpia fő esemje a labdarúgásnak, és van egy MVM Dómunk, ahol lehet rendezni ugyebár kézilabdát, kosárlabdát, hasonló eseményeket. Ez azt jelenti, hogy ezen a két helyszínen kívül gyakorlatilag semmivel nem rendelkezik jelenleg Budapest, illetve Magyarország? Úgy érzed?
0: Hát azt nem mondanám, hogy semmivel, tehát nyilván itt említettem már ilyeneket, hogy mondjuk a Veszprém vagy kézilabda csarnok, de ugyanígy akár mondjuk Debrecenben a Phoenix csarnok, vagy a szegedi kézilabda csarnok, ezek ugye mind olyanok, ahol...
1: Bocsáss meg, ezek 5-6-7 ezres csarnokok végül is, a Phoenix is, a szegedi is, nem tudom, a Veszprém az mekkora, de ezek az is tán 10 ezeren belül van, az elég az olimpiára?
0: Van olyan versenyek, kézilabda torna vagy kosárlabda torna döntőjét nem lehet ott megrendezni, azt az MVM Dómban kell. De vannak olyan események, amelyekre elég. Ez kell, tehát pontosan ez az a gondolkodás, amit el kell végezni, hogy mi az, amink van, ez erre hogyan húzható rá az olimpia, hogy még minden megoldódjon. És akkor ugye van, hogy mondjuk Szegeden ugye a ami jóta mondhatjuk, hogy a világ egyik, hanem a legjobb kajakkenu pályája, ami nyilván egy természetes helyszíne egy magyarországi olimpia kajakkenu versenyeinek. Tehát azért vannak olyan helyszíneink, amelyek teljesen jól hasznosítható, és igen, emellett ugye a labdarúgós stadionok is, mert hát azért egy olimpiához bármennyire is igazad van, hogy ott a labdarúgás majd, hogy nem az utolsó a sorban, de ettől függetlenül kell legalább 7-8 labdarúgó stadion, vagy még több, ami azért rendelkezésre áll. Tehát azért nagyon sok minden megvan már, nem is azt akartam hangsúlyozni, hogy csak egy-két dolgunk van, hanem az, hogy azért még mindig vannak olyan hiányok, nekünk kell megoldani, tehát azt nyilván nem lehet, hogy az atlétika versenyeket más országban rendezünk, mert az az egyik központi verseny, tehát ha magyarországot akarunk, akkor azt Magyarországon kell megrendezni. A golfot el lehet vinni, a hullámszörföt el lehet vinni, de ugye olyan központi helyszíneket és központi sportágakat, amelyek az olimpiának a tényleg a legfontosabb versenyszámai közé tartoznak, azt nekünk kell megoldani.
1: Végezetül a sport közgazdászhoz egy közgazdasági kérdés, ugyebár tudjuk jól, hogy például Athén, hát ha nem is rokkant bele a 2004-es olimpiába, de azért nagyon-nagyon megviselte a görög államháztartást. Egy ilyen Magyarország méretű országot nem kell félteni közgazdasági és gazdasági szempontból egy olimpiától?
0: Félteni kell. Ez teljesen egyértelmű. Tehát én mindig azt szoktam mondani, az olimpia az nem egy csodafegyver. Tehát ezt senki ne úgy képzelje el, hogy megcsináljuk, és akkor minden jó lesz. Azt el lehet rontani, nagyon is el lehet rontani. Láttunk már jó példákat, láttunk rossz példákat. Volt, akinek sikerült jól megoldania, volt, akinek nem sikerült jól megoldania. Az egyértelmű, hogy... ahhoz, hogy mi ezt jól meg tudjuk csinálni, ez egy nagyon precíz, nagyon pontos tervezés kell, és még egy annál is precízebb, pontosabb és főleg fegyelmezettebb kivitelezés, hogy tényleg mindenhol a gazdasági racionalitás érvényesüljön. Én azt gondolom egyébként, hogy azoknak az engedményeknek köszönhetően, amelyeket a Nemzeti Olimpiai Bizottság az elmúlt időszakban tett, például ez, hogy akár külföldön is, illetve a központi helyszíntől távol is lehetnek rendezvény helyszínek, ez Magyarország éppen az ország méret, és Budapest éppen az a város méret, ami még az alsó vonalon van, tehát még éppen a

0: alkalmas arra, hogy olimpiát rendezzen. Nálunk kisebb országok, nálunk Budapestnél kisebb város erre már biztos nem lenne képes. Én azt gondolom, hogy mi még éppen képesek vagyunk rá, de még egyszer mondom, ehhez nagyon-nagyon alaposan meg kell mindezt tervezni. Ki kell használni azokat a lehetőségeket, hogy például amit tudunk, azt külföldre vinni, nyilván kisebb érdeklődést kiváltó eseményeket és versenyszámokat, és nagyon precízen, nagyon pontosan kell megtervezni ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon fegyelmezetten a pénzügyi racionalitás szem előtt tartva lebonyolítani.
1: Hát akkor a beszélgetés végén azt hiszem egyetértettünk abban, hogy akik illetékesek ebben az ügyben, azok remélem, hogy tökéletesen fogják tenni a munkájukat. Mi pedig, akik szurkolók vagyunk, szurkoljunk, hogy legyen olimpia. Köszönöm szépen Szabados Gábor sportközgazdásznak, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2026. október 15-én Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban visszatért ide a stúdióba. Jápap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztő, és megérkezett ide a stúdióba Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársa, illetve Gergelics József, az MTI sportszerkesztője. Szervusztok, köszönöm, hogy itt töltitek a mai délutánt, és miután határozott kérést kaptam, hogy mindenképp szeretnétek beszélni a Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers, NLC, illetve a Cleveland Guardians, Tampa Bay rész ELCS mérkőzésről, talán ezzel kell kezdeni, bár
3: Kitől kaptad ezt a határozatot?
2: Ja, igen, most látom, hogy ide van írva, hogy ne beszéljünk erről. Jó, akkor ennek nem fogunk beszélgetni, tudjátok, hogy kérdésről van szó.
4: Igen, baseball. Jó. A főcsoport döntők mennek, én ennyit
2: bizony,
4: tudok.
2: Nagyon izgalmas alakulnak a főcsoport döntők, de miután kértétek, hogy erről ne beszélgessünk, akkor el nem beszélgetünk. Ellenben labdarúgásról jócskán lesz szó a mai egy órában, hiszen azért valamennyien nagy labdarúgó rajongók is vagytok. Hát este 21 órától közvetítjük ugyebár itt a Nemzeti Sportrádióban a Ferencváros második Európa Liga találkozóját a Viktória Plzeň ellen. Hát a Ferencváros mérlege eddig elképesztő, hogyha a selejtezőt is beleszámítjuk, 7 győzelem, 2 döntetlen vereség nélkül. A magyar bajnokságban viszont gyakorlatilag nem tud nyerni a Ferencváros csapata. A hétvégén már harmadszor játszott döntetlent hazai környezetben. Ezt már én évek óta nem értem, hogy ez hogy jön össze, hogy a Fradi szárnyal az éppen aktuális nemzetközi kupának az ősze során liga szakaszában, korábban még másképp hívtuk, a bajnokságban meg őszerendre szenved. Ez mentális hozzáállás kérdése? Mit gondoltok?
4: Mentális és fizikális szerintem.
2: Fizikális is, úgy érzed?
4: Hát azért a Celtic ellen jobb volt a Fradi a Celticnél, de azért a brit futball, azt nem kell megmagyarázni, hogy ez mennyire fizikális párharc volt. Fizikális is, és szerintem mentális is, tehát hogy azért szerintem nem könnyű 3 naponta minden egyes meccsre ugyanolyan hozzáállással, ugyanolyan magas koncentrációval, azért teljesen más a Celtic Parkban pályára lépni, meg ad abszurdum elmenni, nem tudom, felcsútra, és itt sorolt, nem most nyilván mezőköves már nincs, de hogy azért ez más, és tudom, lehet mondani, hogy éppen a Grupamában játszottak döntetlen.
3: És épp nem volt előtte Európa Liga.
4: Igen, viszont én erről pont kérdeztem egyébként játékost is, Zakariás szent a tegnapi sajtótájékoztatón, meg Borbély Balázs vezetőedzőt is, tehát azért az európai futballban én nem is emlékszem 3 hetes szünetre, mert amikor volt, az júniusban volt, tehát volt már ilyen, de az júniusban volt, tehát vége volt a bajnokságnak, azért itt ki lehet zökkenni egy ritmusból. És egyébként Borbély Balázs és Zakariasen is azt mondta, hogy ez egy picit hosszú szünet volt, van előnye, mert nyilván egy nagy menetelésből, amikor 3 naponta játszottak, mentálisan és fizikálisan is felfrissültek, de ez annyira hosszú volt, hogy egyfajta kiestek a ritmusból. Tehát ott mindannyian ezt mondták, és hát ezt a ritmust ezt újra most föl kell venni. Nyilván ez más csapatra is igaz, de talán a Fradinak a ritmus az gyorsabb, sűrűbb volt. Nyilván amivel jöttek a sikerek, azért összességében ők szerintem jó, még akkor is, hogyha döntetlenen hagyták abba a válogatott szünetelt a bajnokságot, szerintem ott egy pozitív képpel hagyták abba, és ahhoz képest most volt egy ilyen bezuhanás, hogy ők úgy fogalmaztak, hogy nem tudták a saját ritmusukat játszani. És ennek igen, szerintem lehet olyan oka, hogy ez a 3-7 meccs nélkül sokaknak az egyszerűen sok volt ez a kimaradás. Egyébként ez most, ha már itt szoboztad a baseballt, ugye ott az amerikai sportoknál egyébként a rájátszásban van olyan, hogy az alapszakasz győztesek kihagyják a rájátszás első körét. És sokszor
2: hát éppen láttam, itt a baseballban is.
4: A baseballban is, egyébként az amerikai fociban is, mert az NBA-ben meg a NHL-ben nem így van, de az NFL-ben
3: meg a BL-ben
4: is a foci. Igen, tehát hogy jó, de ott viszont ott van bajnoki közben, tehát nem esik ki teljesen a ritmusból, ott azért más a BL ilyen szempontból, de hát egy NFL csapatnak nincs olyan, hogy nemzetközi kupa meg hazai. Tehát az NFL-ben meg a baseball többször, én nagy NFL rajongó vagyok egyébként, a baseballt kevésbé követem, de hogy az NFL-ben többször volt ilyen, hogy az alapszakasz győztesen az látszott, hogy, hogy egyszerűen nem volt felpörögve, míg a másik csapat, amelyikkel összeakadt, az az előző héten már vívott egy élethalál meccset, és egészen jött. Más van olyan, hogy fel tudott pörögni meccs közben az alapszakasz győztes, és aztán megfordította és nyert, de azért ez egy valós a sportban, hogy kiesel egy ritmusból. De most egy kimaradás miatt. De és most a Fradinál lesz éreztem.
3: Igen, de most a Pilsen pont annyira esett ki a ritmusból, mint a Fradi, tehát elvileg ez nem kell, hogy
2: hátra. De a Pilsennek is, aki nem tudod legyőzni a bajnokit.
4: Csapatnak más? A Pilsennek meg nagyon kellett ez a szünet, és egyébként ők meg pont ezt mondták el, hogy ők nagyon rosszul kezdték a bajnokságot, ráadásul az első fordulóban is kikaptak az Európa Ligából, ott nagyon jól jött a 3 hetes szünet, fejben
3: meglátjuk.
4: Hát azt már tudjuk, hogy egyébként a előttük álló Mladá Boleszlávot 3-0-ra elverték a szünet utáni első meccsükön. Tehát, hogy ott meg éppen az kellett, hogy egy kicsit kiürítsék a fejeket, és egy ilyen új kezdetet tudjanak nyitni. A Fradinak meg az lett volna jó, hogyha most ritmusban vagyunk, nyomjuk tovább.
3: Tehát, hogy szerintem ennyiben másabb. De a bajnokságban nem volt a Fradi se ritmusban, ugye? Különösebb ritmusban, bár ott is egy vereségük van a legelső fordulóban.
4: Azért ott még nem álltak rosszul, szerintem ez egy picit most váratlan volt.
3: Ja.
4: Tehát, hogy nyilván itt ez volt most, hogy nem úgy kezdtek. Amúgy most az, hogy ott játszottak egy darab döntetlen a végén, nem tudom. De egyébként ez benne van, mondom, tehát szerintem teljesen más az, hogy egy Paks nem játszik a csoportkörben, ő neki van egy hete készülni, nem kell regenerálódni, nem kell elutazni, meg hazautazni, tehát sokkal könnyebb. Ezt azért sokszor elmondjuk, hogy a kettős terhelés az egy teljesen más kalibert kíván meg.
3: Abszolút, de hozzáteszem, hogy a Fradi az előző években is szenvedett ezzel, és mindig az volt, hogy tavasszal, amikor már csak egy, vagy esetleg a Magyar Kupával együtt két front van, akkor onnantól aztán behúzták a bajnokságot, de ugye hát lehet, de előzőben nem ez volt, mert hát, a Győr lett a bajnok, viszont cserébe, ellentétben az előző évekkel, talán Borbély Balázs rotál a legkevésbé az Európa Liga meg a bajnokság között. Tehát volt simán olyan Európa Liga selejtező, amelyen a csapat akár a bajnokságban is kiállhatott volna, mert meg volt a Korbúval együtt az 5 futball magyarja, úgyhogy nem az van, mint a korábbi, akár Kínnél, akár még régebben, hogy mondjuk, de mondjuk Kín alatt volt magyar szabály, vagy magyar ajánlás, hogy mondjuk a kapus meg még egy magyar van a csapatban, mert ott ez rendszeresen előfordult, hanem egy NB1 kompatibilis csapat játszik sokszor az Európa Ligában, nem mindig, mert lehet, hogy ma is csak 3 magyar lesz, de 3 biztos lesz, vagy 4.
4: Úgyhogy Pogi játszott Glasgow-ban. Kevesen számítottak szerintem.
3: Persze. De ott mondjuk Gruber ugye már éppen elment, de ő is ott volt támadóban, vagy a Lisztes ott van támadóban magyar, majd Ötvös is meggyógyul, ott van Osvát, aki az egyik a válogatottban az egyik legkellemesebb meglepetés volt a Nemzetek Ligája meccseken, ugye az egyetlen válogatottja volt a Fradinak, ez is különös, mert még külföldi válogatottja is szoktak lenni, magyarok meg főleg. Most ehhez képest egyedül Osvát volt ugye kerettag, tehát azt nem lehet mondani, nem tudott együtt készülni a keret, mert csak Osvát hiányzott, de a kapus mindenképp magyar, Korbu mindenképp játszik, Nagy Ádám jellemzően játszik, tehát most egy csomó magyar van a Ferencvárosban. De hát mondjuk az Európa Ligában ők még a selejtezőben, mert azért viszonylag jegyzett normális csapatokkal játszották a selejtezőt, nem volt benne ilyen felvezető,
4: nem, bizony.
3: Felvezető meccs, mert még a leggyengébb ellenfél is a szerb dobogós volt, a Vojvodina, de a Fradi ellen senki se tolja be a buszt az Európa Ligában. Tehát a Fradinak mindig lényegesen több helye van futballozni, mint a bajnokságban bármikor. És szerintem ez a legfontosabb különbség.
4: Ezt jó, hogy mondod,
3: hogy a Fradi felállt védelem ellen, ez a keret nem arra van összerakva, vagy nem arra van kitalálva, meg a Fradi alapjátéka se arra van kitalálva, és jól érzékelhetően a Fradi dadók, hogyha erről van szó. Azt más kérdés, hogyha az első támadások egyikéből rúg egy gólt, akkor lehet, hogy végül nyer 5-1-re, mert akkor az ellenfélnek is ki kell jönnie, de azért ebből van a kevesebb. És amíg még rúg gólt és vezet, akkor meg így jár, mint a Debrecen ellen, hogy a végén csinál egy ilyen elég ostoba 11-est, és aztán az Zsuzsák berúgja, és akkor elvisznek 2 pontot, ami még mindig fáj szerintem a fradistáknak.
2: Igen, érdekes, ugye Lisztes követel, nem tudom, hogy hiba-e vagy nem hiba, hát, de éppen Lisztes szerepét akartam emlegetni, ha már itt szóba hoztad a magyarokat. Én nagyon úgy érzem, aztán lehet, hogy nincs igazam, hogy Borbély Balázsnak a jövetele nagyon sokat jelent a magyaroknak. Főleg például Lisztes Krisztiánnak. Én nagyon tartottam, hogy Lisztes Krisztián el fog veszni a magyar labdarúgás számára, és most úgy tűnik, hogy Borbély Balázs megtalálta a hangot, és akkor örök veszőparipám, hogy azért jó, hogy egy magyar játékosra egy magyar edző magyarul tud beszélni, nem?
5: Főleg úgy, hogyha most összevetjük, hogy a Pilsen hogyan néz ki, mert nagyjából a költségvetése, a keretértéke az a Fradéval egy picit több valamennyivel, nem sokkal. De azt nézzük, hogy milyen játékosok alkotják, és milyen a gazdaságpolitikája, azaz a elsősorban a játékos adásvétel politikája, akkor azért itt egy szignifikáns különbség van, mert hogyha azt nézzük, hogy a Ferencvárosból milyen összegekért, milyen játékosokat adtak el, akkor itt van két kiugró eset, ugye Tóth Alex és
3: Lisztes.
5: De jelenállás szerint, ne legyen igazam, de jelenállás szerint úgy tűnik, hogy lehet, hogy egy picit elhamarkodott, és áron vagy értéken felül lett értékesítve a két játékos, de mögöttük még Varga Barnabást is esetleg ide lehet hozni, de Varga Barnabás jelenleg nincs a top 5-ben az eladási listát tekintve. A lényeg, hogy a Fradi eladási listáján gyakorlatilag az említetteken kívül csak légiósok szerepelnek. Na most ugyanez a Pilsennél egy teljesen más képet mutat. Noha most a nyáron pont értékesítettek egy nigériai csatár, de ettől még az összes többi ott mögötte saját nevelésű cseh játékos. És itt ez a szerintem az egyik fő különbség a két csapat között, és jelenállás szerint amerre tart a magyar klubfutball lehetősége, hogyha úgy tetszik, akkor ezt a modellt lenne érdemes szem előtt tartani, és ezért fontos, vagy lehetne fontos az, hogy a magyar játékosokba sokkal több bizalmat fektessenek be, és ahhoz viszont olyan edzők kellenek egyébként, mint Borbély Balázs, aki láthatóan tényleg megtalálja a hangot ezekkel a játékosokkal, mert teljesen egyértelmű, hogy Lisztesben azért bőven van olyan potenciál, mint ami most úgy tűnt itt az elmúlt időszakban, hogy nincsen, elveszett, de ki lehet aknázni. És erre lenne érdemes hangsúlyt fektetni, és egyébként nem vagyok benne biztos, hogy Robi Kinnel ugyanez működött volna.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy magyar edzőkbe gondolkozom, mert most végig gondoljuk a Ferencvárosnak milyen edzői voltak az elmúlt évek során. Volt két nemzetközi szinten jegyzett edző, ugye már Csercseszov és Rebrov, és volt néhány nemzetközileg mondjuk kevésbé jegyzett edző, hogy ne bántsam
3: de
2: meg.
3: De úgy egyébként jó nevű, tehát a játékos pályafutása miatt.
2: Jó, játékosként jó, hogy 124-szer vagy válogatott.
3: Kín, az mondjuk amúgy jó nevű.
5: De vagy egy jó, igen, de csak játékosként jó nevű. Tehát Dunát lehet rekeszteni az olyan
2: futballistákkal. Igazából a két nagy edző, Rebrov és a Csercseszov sem tudott olyan szintre menni. Jó, Rebrov bevitt a BL-be az elmúlt 8 év egyedüliként.
3: Attól függ, mit nevezünk színnek. Nálam azért az más szint.
5: De nem csak az
4: edzőmről. Nagyon jó edző volt.
5: Igen, de meg nem, én ebből a szempontból nem mondom azt, hogy az edző személye az kardinális, itt egyfajta...
2: Nem.
5: Annyiban nem, tehát fontos, de nem a legfontosabb komponens, tehát hogyha a klub meghatározza azt a politikát, amit követni kell, és úgy választ edzőt, és az edző elfogadja ezt, akkor...
3: Kénytelen elfogadni, akkor, mert igen. A szerződésében adott esetben
5: de nem az, hanem,
3: van.
5: Hogy, hanem a, jó, igen, de hogy akkor... Nem, hanem hogy milyen módon támogatja, hogy látja azt a helyzetet, hogy a keretépítés után a csapatépítés, tehát a kezdő csapatépítése az hogyan nézzen ki, mert jöhet ide egy edző, és azt mondja, hogy hát kérem, én úgy látom, hogy mindig a legjobbakat teszem be, és akkor ilyen-olyan keretek között kell maradni, de hogyha ez intézményesen megvan szabva, mert egyébként közép és hosszú távon az a klub érdeke, hogy a saját nevelésű játékosokat, a magyar játékosokat értékesítse egyébként nagyobb haszonkulcssal, mint a légiósokat, mert azért itt látni kell, nem azt mondom, hogy a Fradi olyan méregdrágán vette ezeket a légiósokat, de akkor is volt ott kiadás azzal, amikor le kellett őket igazolni, meg amikor a versenyképes fizetést meg kellett adni. Na most ugyanez a magyar játékosoknál ez a haszonkulcs, ez nagyobb lehet. Tehát itt azért befolyásolható az, ahogy az edző miként gondolkodjon eleve a csapatépítésben. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy fontos az edző személye, de nem feltétlen kardinális.
4: Azért, azért ez egy picit, én mindig azt mondom, hogy az edző a egyik legfontosabb. Mert egyébként nem csak a Lisztesre volt jó hatása.
2: Krisztiánzenre is, meg
4: Zakariasz. Zakariasszen azért évek óta ennek a Fradinak meghatározója.
2: Évek óta nem játszhatják a nagy edzők a Zakariasszen.
4: Azért volt neki már jó korszak a Ferencvárosnak. Én sokkal inkább akarok beszélni mondjuk egy Árzániról, vagy egy Ódódáról, akik aztán tényleg nem igazán játszottak a Ferencvárosban.
3: Az se volt. Ez kölcsön volt.
4: Ja, az, hát igen, na de hát ugye azért, mert nem tudta magát beverekedni, és ezek a játékosok kivirultak, akik nem magyarok, de tehát, hogy azért nem csak a Lisztesre volt nagyon nagy hatással a Borbé Balázs megjelenése, hanem más játékosokra is, és én azért nekem mindig ez egy jó edző ismérve.
5: Igen, de ez a csapatépítés, amiről beszélünk, tehát itt amit én mondtam, hát az, pedig
4: csak egy, ilyen edzővel az pedig könnyű egy csapatot építeni.
5: Igen, igen, de amit én mondtam,
3: klub az filozófia. Meg...
5: Igen, hogy most ha azt nézzük, hogy
3: tehát Hajnal Tamásról beszélt.
5: Hát majd, hogy ne, igen, tehát hogy milyen, hogy néz ki a Pilsen, és hogy néz ki a Ferencvárosnak a klub modellje, beteheted ugyanazt a, tehát hogyha most az lenne a kísérlet, hogy ugyanazt az edzőt tennénk be párhuzamos idősíkon ugyanahhoz a két klubhoz, akkor hogyan tudna érvényesülni, és ebből a szempontból kevésbé lényeges, hogy akkor milyen edzőt teszel be, tehát Borbé Balázst, hogyha betennéd a Pilsenbe, ugyanúgy jól tudna hozzányúlni, de alapvetően a cseh játékosokhoz.
4: Hát igen, de mondjuk erre meg, tehát ez valóban egy klub modell, de szerintem nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen modellben milyen edzőt teszel. Én értem, hogy megvan szabva az elvárás.
5: Igen, de meg a klub kiválaszt, tehát hát ott igen, a tárgyalásoknál ez kiderül. Még
4: értem, csak ezzel mondom, hogy de szerintem nagyon fontos, hogy milyen edzőt találsz meg egy ilyen projekthez. De egyébként annyiból nagyon jó példa a Plüzen, amit elmondtál, de ez egyébként nem csak a Plüzen, hanem megnézhetjük.
5: Nem a komplet cseh futball egyébként.
4: Ezt pont ezt akartam, hogy én mindig a cseh futballal...
5: A Slavia Praha úgy jutott, negyed döntők, de lehet, hogy csak nyolcad döntők, kétszer is az Európa Ligában, hogy a kezdő csapatában kilenc cseh játékos
4: így
5: volt.
4: Tehát én mindig a kezdőt megnéztem, és mindig azt láttam, hogy több mint a fele biztos, hogy cseh volt. És ez az összes cseh csapatra igaz, megint négy cseh csapat van főtáblán. Négy. Nekünk egy. Ja,
2: válogatott is ott volt a VB-n.
4: Most a Fradi valóban játszott magyarokat, lásd a Celtic Parkban is, tehát tényleg nem fél bedobni Borbé Balázs, de évek óta nézem, hogy ezek a cseh csapatok, a három vagy négy, de egyébként most már többnyire négy, mindig a csapatuk, kezdő csapatuk fele cseh játékosba áll. Tehát, hogy ez mutatja, hogy a cseh futball mennyivel előrébb jár, pedig ugye piacilag azért nagyjából ugyanakkor a két ország.
3: Igen, most ez piacilag meg... ugyanakkora, csak Magyarországon mindig a Fradi az irigyelt, a kiemelt büdzsével dolgozó klub, és lám a Victoria Plzen az kb. Annyi, mint a Fradi, és a Sparta is annyi, ha nem több, meg a Szlávia is, tehát a cseheknek négy ilyen büdzsével működő klubjuk van, mint nálunk az irigyelt Fradi, amelyik igen, kiemelkedik ebből a szempontból az NBA-ből.
2: Ez egészséges, nem?
4: Hát igen, csak én ezért is mondtam, amikor itt mindenki kiakadt, sose felejtem el, hogy a Pas kiesett a Mladá Boleszlávtól, és mindenki ki volt akadva, és mondtam, hogy miről beszélgettünk? Hát a cseh bajnokság képviselője bármikor esélyesebb a magyar bajnokság képviselőjénél, és ez még a Fradi
2: a másodosztály Hunyadvárnak már nem kellene feltétlenül.
5: Igen, az már rájátszás volt, tegyük hozzá, és idegenbeli X-szel kezdtek.
4: Így van.
5: Tehát az azért volt fájdalmas.
4: És azért utána nézzük meg, hogy a Fradi is legfeljebb 50%-ra tudja ezt kihozni, mert a legfontosabb magyar cseh párharcot egyébként elbukta pont a Victoria Plzen ellen másfél éve. Tehát én ezért nem szeretem, amikor a cseh futball meg a magyart összehasonlítjuk. Ott nem a magyar csapat
3: igen,
4: az esélyes.
3: De, igen, de mondjuk a Fradinál az kijelenthető, hogy a Fradi nem esélytelen.
4: Nem, tehát, abszolút.
3: Tehát
4: nem.
3: Hazai pályán, Flóba vannak, egy Celticen egy győzelem után, pontosan tudják, ha itt sikerülne nyerni, az már fél lábbal legjobb 16. Tudom, hogy még nem elég 6 pont, de azért ott már még van 6 meccs.
4: Nem legjobb 16, hanem a
3: rájátszás. Legjobb 24, bocsánat, azt akartam mondani. Tehát ott már még egy 3-4 pont, az meg 6 meccsből nyilván össze.
5: És akkor visszakarnyarodhatunk az eredeti felvetéshez, hogy akkor a Fradi miért dadog a nemzeti porondon. Többek között az én teóriám szerint azért is, mert nagyon fontossá vált az, hogy jól szerepeljen a nemzetközi porondon. Tehát ahhoz, hogy megtartson egy olyan költségvetést, amivel versenyképes lehet, ahhoz kellenek azok a pénzek, amik majd nem most ősszel, vagy most már ugye januáron túllógnak a csoportküzdelmek, hanem mi azután jön. Tehát
3: makulátlan piaci bevétel.
5: Hogy tovább jusson a csoportból, sőt, igazából még csak nem is a playoff, hanem hogyha a playoffból lépne, na akkor lenne egy nagyon komoly bevétel a Ferencvárosnak, ami megalapozná nagyon kényelmesen azt, hogy akkor a tavasszal, ha ki is esik, már hátradőlve játszhasson a bajnokságban.
2: Csak hogy éppen Borbély Balázsnál senki nem tudja jobban, hogy a itthon tud megalapozni a Bajnokok Ligája indulást, hiszen Borbély Balázs éppen a Győr edzőjeként vette el tőle a Bajnokok Ligája indulást.
5: De most, szoros volt, bocsánat, és ez egy fontos kitétel.
2: Ez igaz, de mégis Borbély Balázs vezetésével van ez a pocsék mélyleg itthon, pontosan Borbély Balázs
4: tudja, hogy ő volt, aki meg... Tehát hogy az van, amit a fiúk mondtak, hogy a tavalyi évet leszámítva, amikor abszolút egy olyan potenciális kihívója volt a Fradinak, ami korábban nem volt, mert gyerek, egy dolgot mondjunk ki.
3: És most
4: tehát,
3: sincs.
4: Hogy a Paks, meg
2: tavaly ilyenkor se hittük, hogy van.
5: Nem igaz.
2: Három döntetlennek kezdte a Győr a bajnokság, és eléggé
3: bukdácsol. Az azt megelőző évben a Győr egy összerakott csapat.
4: A Paks meg a Felcsút nem is akart bajnok lenni, sose beszéltek erről. A Sön Szabi kijelentette, amikor leigazolta a Győr, hogy mi bajnokok akarunk lenni. Sőt, a Győrnek kijelentették, és télen ennek megfelelően hiába jöttek ajánlatok, senkit nem adtak el, mert ők bajnokok akartak lenni. Ilyen kihívója egyetlen egyszer se volt a Fradinak az elmúlt években.
5: Egyetlen egyszer.
4: És most sincs. Tehát ez egy óriási különbség az előző évhez képest, és most nincs ilyen kihívója a Fradinak, úgyhogy én is arra számítok, hogy élmezőny, és amikor majd megszűnik a kettős terje, és onnan bedarálnak mindenkit.
5: Lőtávon belül kell maradni, ez a policy az NB1-ben.
2: Ugye a legutóbbi bajnokságon eddig is, a március elejéig volt ugye versenyben a Ferencváros.
4: Márciusig, a Braga ellen esett ki a nyolcad döntőben.
2: Igen, mert előtte tudott egy győzelmi egy pár harcot, tehát ugye, amiről beszélgettünk az előbb, ugye talán akik nem mindenki tudja, hogy a liga szakaszban a legjobb 8 csapat közvetlenül bejött a legjobb 16 közé, míg további 16 csapat, ezért ez egy plusz párharcot. Na most a plusz párharc elkezdődik ugye a február közepén, végén, ha szerencsés vagy, illetve a tudásod így hozza, akkor győzelemmel abszolválod, akkor még márciusban is versenyben volt, de addig lemegy a bajnokságnak, a magyar bajnokságnak a több mint a kétharmada.
4: Hát igen, csak utána még van 8
2: forduló. Akkor a hátrányba, amit már nem tudsz.
4: De akkor ebben nem fog kerülni a Fradi.
2: Nyilván igen, abban, amit mondasz, nem hogy fog. Ez, úgy érzitek, hogy nincs kihívó.
5: Nincs egy kihívó. Meg gazdasági kihívó sincs, tehát hogyha a Fradi nagyon-nagyon borzalmas helyzetbe kerülne az NB1-be.
3: Talán.
5: Na jó, de az, hogy a januári átigazolási időszakban olyan manővereket hajthat végre a Fradi, amivel ezt a hátrányát, hogyha összeszedne akkor a hátrányt, amit én jelenleg nem látok életszerűnek, ott tudna erőből faragni ezen.
3: Na jó, de tavaly azt a manővert hajtotta végre, hogy Tóth Alexet és Varga Barnabást eladta. Tudom, hogy össze még itt voltak, amikor egy csomó ilyen viszonylag kínos hazai veresége volt a Fradinak, de mindent összevetve én azt hiszem, hogy ezt a bajnokságot a Fradi még így is, hogy a Győr tényleg nagyon rendben volt és ütőképes volt, még így is megnyerhette volna, ha csak Varga Barnabás itt maradt, de tudjuk, hogy őt nem lehetett itt tartani.
5: Igen, így van, Tóth Alexért meg, amit Tóth itt Alex, az előbb említettem, hogy
3: Tóth Alex is fontos ember volt, de az ön posztján
5: értékesítés volt.
3: Az egy dolog, de
5: azt nem tudja a Fradi visszautasítani.
3: Hát így van.
4: Meg a Vargát nem lehet pótolni, ezt a válogatott nem is elmondtuk.
3: A Tóth Alex posztjára voltak meg vannak ütőképes emberek, egyébként a válogatottban is, még akkor is, ha kifejte jól szállt be egyébként, most ő is a Nemzetek Ligája meccseken, de a Fradiba is középpás posztokon Tóth Alex pótlását azért úgy meg lehetett oldani, Vargát nem sikerült megoldani. A válogatottban sem, meg a Fradiba sem.
2: Nem akarok most már ebből néhány percből, ami hátra van a hírekig áttérni a Bajnokok Ligájára.
3: Áttérhetsz, mert majd megszakítjuk.
2: Ha nem marad bennetek több a Fradi Plzennyel kapcsolatban, akkor természetesen áttérhetünk. Ugye a Bajnokok Ligájában lement a ligaszakasznak a második fordulója, és ugye bár örültünk, amikor elindult ez a bizonyos ligaszakasz, hiszen 7 magyar légiós is pályán lehetne egy-egy ilyen fordulóban. Hát ehhez képest most nem volt ilyen szempontból szerencsés ez a fordulónk, hiszen Vili Orbán és Vitális Milán volt csak kezdő a magyarok közül, akkor most kicsit emiatt keseredjünk el, még mielőtt majd lebontjuk mérkőzésekre.
4: Hát mindegyiknek meg volt a maga oka, tehát ismét elkeseredni, ez a Szoboszlai sérült volt. A Kerkez pihentették.
5: Szerintem nem biztos, hogy játszott volna, ha nem sérült.
4: Akkor se játszott volna.
3: Ha csapat kapitány lett volna, mert
5: Cimikász megelőzi
3: a sorban. Sallai meg Varga sérülésből jön, és a szegény Gulácsit megkirabolták.
4: Nincs miért elkeseredni. Nem arról van szó, hogy mindenki egészséges, és padra tették őket. Tehát tök másról van szó.
3: Csak tegnap mondjuk 4 magyar játszott volna kezdőként, ehhez képest az egyszem Vitális, akit egyébként pont akkor vittek le, amikor a Varga bejött, tehát a másik kettőnek pályára se lépett, tehát a 4 magyar egy kerek meccset töltött összesen a pályán, de Sallai se volt sokat, Gulácsi egyáltalán nem volt, hát Vili Orbán volt, aki mondjuk stabilan első perctől az utolsó.
2: Jó, mielőtt ezt kibontjuk, erre a Gulácsi Péterre térjünk rá egy gondolat erejéig, hát ugye adóhassam fel a nagyjából a hírt, ami ezzel kapcsolatos, talán van, aki annak nem hallotta, hogy kedre virradóra 4 maszkos rabló tört be Gulácsi családjához, és elvitték a családi ékszereket, és azóta sincsenek meg, és Gulácsi a következőt posztolta ezt követően, hogy a hétfői események mélyen meg megráztak minket nem. azzal, hogy támadás érte az otthonunkat, és a biztonság érzetünket. Ez olyasmi, ami időbe telik, amíg feldolgozhatjuk, de mindenek előtt hálásak vagyunk, hogy a családunk biztonságban van. Szeretnénk magunk mögött hagyni a történteket, amennyire csak lehet, és visszatérni a normális kerékvágásba. Szeretnénk megkérni mindenkit, legyenek tekintete a magánéletünkre, és engedjék, hogy tovább lépjünk. Nyilván mi se bolygatjuk, de így magunk között egy két percet beszéljünk erről. Azért ez többenetes. Tehát én nem tudom, mennyire visel meg egy átlag embert, mert ilyen helyzetben nem kerültem, de aki került ilyen helyzetbe, az elmondja, hogy borzalmas, de hogy egy élsportolód, akinek egy nappal később bajnokok ligája meccsen kellett a pályára lépni, megvisel, az azt hiszem, hogy maximálisan érthető.
4: De bárkit megvisel szerintem, tehát az, amikor fegyveresek a saját otthonodban, úgy, hogy te otthon vagy.
3: Mondjuk bárki ez nem tör be négy fegyveres, tehát nyilván. Ahhoz tör be, ahol sejti azért a valamiféle vagyontárgyat.
4: De egyébként, hogyha hozzám a Kispestre, tehát lelkileg engem is megviselni, nyilván persze, nem véletlen hozzám, nem, hozzám nem jönnek, de hogy a lelkileg megviselni, hát utána ugye az otthon az mindenkinek a béke szigete, és ez az, amit ilyenkor ez elvesz, egy ilyen trauma, vagy egy ilyen élmény, amennyire a sztoriból kirajzolódik, talán a gyerekek ezt nem érték, hát, mert én eddig azt vettem ki, otthon voltak, de hogy álltak, fönt aludtak, és tehát így ők nem, mert
5: az még sem
2: de
5: állapotos
2: a feleség.
4: Úgyhogy, de hát ez biztos, hogy egy trauma lehet. Egyébként hozzáteszem, hogy Spanyolországban azért ez nem egy első eset, tehát hát hogy sőt. Magának a Villarealnak, és itt még elmeséltem azt is, hogy mi, amikor egy lakókocsit húztunk ki Spanyolországban most nyáron, hát minket Barcelonának ki akartak rabolni. Tehát, hogy egyébként...
2: Akkor hasonló élményed volt neked is.
4: Volt, az mégsem az otthonom, tehát, hogy... Igen. De ebbe szerintem más, de egyébként valóban ki akartak. Hát a legjobb barátomat egyébként a klasszikus elcsalták, és utána a másik meg benyitott a lakókocsiba, csak én meg még ott voltam, tehát, és akkor gyorsan eliszkoltak. De ez most csak azt akarom mondani, de Barcelonában napi szintű a turisták kirablása, zsebelése. Tehát Spanyolország egyébként ilyen szempontból nem egy... Jó nem hely.
5: Na de úgyhogy egyébként
4: nem jó a közbiztonság.
5: De egyébként Gulácsi most nyilatkozta pár napja épp a Nemzeti Sportnak, hogy tényleg óriási ötlet volt, váltás már ráfért, és hogy fantasztikus az idő, a környezet, a város.
4: Van egy nagyon jó pont, hogy nyeráltam.
5: Így van, és hogy hát ugye szuper, erre két nap múlva jön a hír, hogy rablás áldozata lett, fegyveres rablás áldozata lett, mondom, ez nagyon szép.
4: Hát igen, mert egyébként én pont ezt gondolom, hogy minden igaz, amit a Gulácsi elmondott, csak a közbiztonság az sajnos nem olyan jó
5: Spanyolországon. A közbiztonság az egyébként egy elég fontos dolog azért, aki
2: főleg a saját lakásába van. Hát igen, de ez a legdöbbenetesebb, hogy saját lakás, fegyveresek, ez a legszörnyűbb.
5: Nekünk, akik ilyen nem estünk, vagy nem esünk át, az olyan természetes, hogy egyébként biztonságban élünk, aztán azért nem olyan, nem feltétlenül így van ez a világ minden pontján.
6: Igen, ugye akkor összeesküvés elméletek nélkül azért azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az a lakópark, vagy az a negyed, ahol laknak, ott hivatalban éjszakánként mindig 4 járőr van kocsival. Igen. 4.
2: Ennek van valami oka, ezek 4. szerint.
6: Hát, úgy van bekötve a rendőrségre ez az egész zóna, hogy gyakorlatilag pár perc, hogy kiérjen a rendőrség, tehát nem a járőröző őrzővédőszolgálat, a rendőrség. És nem volt bekötve a ház valamiért. Ki lett kapcsolva ez a biztonsági rendszer. Ezért sem értesültek róla. Tehát ahogy átment, legalábbis a Guardia Civil a spanyol rendőrség jelentése szerint riasztani a szomszédba Gulácsi a rendőrséget.
4: Pillanatokat ott volt.
6: Igen. Tehát
2: de millió most környék egyébként, ezek hát szerint, hogy ennyire,
5: hát
2: ennyire
5: ez oda kell. Máshol is így van, hát a Szobiék is, Liverpool és Manchester között tudtommal, ott van egy kifejezetten egy olyan negyed, ahol a hollandéktól kezdve mindenki ott lakik, nem valamelyik klinkertéglás kovácsoltva serkélyes liverpooli házban, és meglepne, ha az ott ne lenne.
6: És ami kellemetlenebbé teszi az ügyet, hogy egyébként a korábbi helyi rablások előzményeit illeti, hogy ott sokszor, és ez nem jellemző, vagy én nem tudom elképzelni Gulácsékról, hogy egyfajta magamutogatás előzi meg a betörés vagy a rablást, amiben a kirabolt fél mutatja meg gyakorlatilag a közösségi média felületein, hogyan néz ki, ahol lakik, és mit tartalmaz az az ingatlan.
3: És hogy melyik ablakon tudnak bejönni.
6: Na jó, hát az már...
2: De Gulácsira mindent lehet mondani.
6: Nem csak a spanyol médiában most...
2: Egy Balotelliről lehet tudom képzelni,
6: de... Ezt hozták fel, hogy 2024-ben volt az előző eset, de ott egy komplett, gyakorlatilag egy ilyen tárlatvezetést tartott kivagyiságból a labdarúgó.
4: Igen, de a Gulácsira ez nem jelent.
2: Erre rossz indulattal lehet mondani,
6: tehát azért mondtam, ezért ő megjelent Gulácsi. Nem szeretném ezt belemenni, de nem tartom azt teljesen kizártnak, hogy összehangolt és előre megtervezett támadás volt, mert olyan nincs, hogy egy ilyen negyedben a több ezer vagy több tízezer eurós biztonsági rendszer így felmondja a szolgálatot.
2: Na hát Gulácsi csapatáról is beszélünk majd itt a Nemzeti Sportkörben. Elpap Istvánnal, Gyenge Balázsral, Gergelics Józseffel, de csak a hírek után.
7: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
8: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Már a hétvégén visszatérhet Szoboszlai Dominik, volt igazságügyi minisztereket hallgatnának meg a parlamentben, csendes őszi idő lesz a hétvégén. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
7: Sporthírek.
9: Nem zárta ki Andoni Iraola vezetőedző Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool a szombati Brentford elleni bajnokián az angol labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtó tájékoztatóján. Korai még megmondani, holnap még edzenünk kell, az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva van a visszatérés lehetősége, fogalmazott Andoni Iraola, Cody Hakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint. Óriási egyéni csúccsal ezüstérmet nyert Pápai Olivér 1500 méteres gyorsúszásban a rövidpályás világkupa sorozat harmadik állomásán. A győriek 16 éves sportolója az asztanai viadal délelőtti programjában 14 perc 40,55 század másodperces idővel csapott célba, ezzel 49 másodpercet javított. Stoller Fanny Wufang Xiennel az oldalán kikapott a wuhani női tenisztorna páros nyolcad döntőjében. A magyar-tajvani kettős döntős rövidítésben szenvedett vereséget egy észt-mexikói duótól. A negyeddöntőben búcsúzott Szalontai Sándor is végül a 16. helyen zárt a Shanghai pályakerékpáros világbajnokságon. A magyar versenyző az első körből futam másodikként automatikusan a 18-as negyeddöntőbe jutott. Szalontai a 6-fős negyeddöntős futamában viszont az utolsó lett, így ebben a számban befejezte szereplését, és nem került a 12-es elődöntőbe.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Früht Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früht Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früht Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Parrag László arra a kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, szerződjenek a Láns csoporttal. Az interneten fellelhető adatok szerint Parrag László elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig csaknem félmilliárdos szerződést kötött Balási Gyula cégével a kamara új elnöke.
10: Közlekedés.
9: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon több kilométeres a kialakult torlódás, hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. A 85-ös főúton Fertőszent Miklós közelében két személyautó karambolozott. A balesetnél fél pályán engedik a járműveket. A 86-os főúton Kisunyom határában szintén két személyautó ütközött össze, lezárták a félútpályát.
10: Időjárás.
9: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, holnap sokat süt majd a nap, aztán délutántól észak-keleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nemzeti Sportkör 2026. október 15-én Elpap Istvánnal, Gyenge Balázssal és Gergelics Józseffel, és hát azt ígértem, hogy labdarúgásról fogunk beszélgetni, mert nem akartuk a baseballról beszélgetni, ezt már tisztáztuk rögtön a beszélgetésünk elején.
3: Pedig több sporták meg nincs.
2: Pedig nagyon-nagyon izgalmasan alakulnak ezek a bizonyos bajnoki szériák, nincsenek jó magyar elnevezése, mondjuk így, hogy legjobb négy között vannak a csapatok, és a döntőbe jutásért harcolnak, ugye azt hívják World Series. Éznek, nem tudom, ennek.
3: Hát
2: a nemzeti sportban használtuk ti erre magyar nevet? Világdöntő? Nem használtuk.
3: Világsorozat?
2: Igen, világsorozat, világdöntő. De
3: erre nincs.
2: De nincs, én is úgy érzem, hogy erre még nincsen szó, úgyhogy nem is.
3: De itt nem is, itt a nagy név magyaros, magyarítási hullámban, ami pont itt volt a Nemzeti Sport Rádióban, szerintem, mintha a World Series is szerepelt volna. Bocsánat, de erre nem vennék mérget, de mindegy, mert így is többet beszéltünk róla.
2: Többet beszélünk, mint amennyit megér szerinted, de biztos van egy csomó ember,
3: Én egyszer Amerikában voltam, 2007-ben, Chicagóban, amikor a nagy döntő ment, Boston Red Sox és a Colorado Rockies játszott egymással, és teljes vakon, tehát nagyjából Enrico Palazzo, ennyit tudtam a baseballról, ami a csupasz pisztolyból lejön, és, de ott olyan kollégával voltam, aki értette a csíziót, és az első meccsen szépen elmagyarázta,
4: Csoba, hogy
3: mi merre... Nem, Monszúr volt. Az első meccsen elmagyarázta, hogy mi merre meddig, a másodikat már abszolút élveztem, a harmadikat már egyedül néztem, és a negyed söprésen nyert a Red Sox, a negyedik meccs reggel én már úgy ébredtem föl, hogy alig bírtam magammal, hogy kibírja a mestik.
6: Nem akkor tört meg a Curse of the Bambino?
3: Ezt azért fejtsd ki, légy
6: szó.
2: Ennyire nem ért a baseball.
3: Lehet, hogy akkor mert, volt.
6: Hogy volt Bruce Babe, aki elment Boston Red Soxból a New York Yankeesbe, és akkor elátkozták, hogy akkor a Red Sox nem nyerhet. Így van. Tehát egy ilyen átok. És tényleg nagyon sokáig nem nyert, és akkor valamikor ott a 2000-es évek elején...
3: Nem, én szerintem nem ez volt az, szerintem akkor a Red Sox előtte már Red Sox nyert. Az viszont biztos, hogy ez akkor volt, hogy nem biztos, hogy pont egy évben, de a Celtics is NBA-t nyert, a Bruins NHL minimum döntős volt.
2: Akkor hogyha döntős volt.
3: És a New England Patriots, tehát Boston az akkor a abszolút világfővárosa lett az amerikai sporton.
4: 2003-4 akkor ezek közül.
3: Ez 7, de úgyhogy azokban az években.
6: Tehát 2002-ben voltam egyébként Boston Red Sox New York Yankees meccsen Bostonban.
3: Akkor nem is följebb a baseballban.
6: Tudom, akkor mondták, hogy még él az átok. És nem tartozik kedvenc sportélményeim közé, tehát
3: és
6: ment
3: a
6: császkálás.
3: Milyen neve? Milyen Bambino?
6: Curse of the Bambino, tehát a Bambino átka.
4: A Bambino átka.
6: Bruce Dave. Olyas. Igen. Na.
2: Én 1990 óta követtem az eseményeket. És
3: 1900... 5 perce baseballról beszélgetünk.
2: Baseballról beszélgetünk, arról beszélgetünk. 1996-ban volt szerencsém egy amerikai liga döntőnek az első mérkőzésén ott lenni. A New York Yankees játszott a Baltimore Orioles-szal, és nyilvánvalóan teljesen mindegy, úgy ismertem a szabályokat, meg szerettem is, nem is véletlenül mentem. Zárójel $30 volt a jegy, zárójelben zárva, tehát 1996-ban $30 egy nagyon jó helyre tudtam ülni egy amerikai liga döntőiben.
3: Ma már nem.
2: Bemenni. Teljesen mindegy volt nekem természetesen, hogy ki nyer. Viszont már a hatodik inning környékén már én is örjöngve szurkoltam a Yankeenek, mert úgy elvitt magával ez a hangulat, hogy már én is
3: örjöngtem és úgy szurkoltam. Ha már New York Yankees, akkor az átlag magyar újságolvasó felől közelítve a kérdést, neki körülbelül annyi fogalma volt a baseballról, hogy amikor a Madonna összejött Alex Rodriguezzel, aki a New York Yankeesnek, aki akkor a világ legjobban kereső sportolója volt, és a Yankees ütője volt emlékeim szerint, akkor a magyar bulvárlap csak így írta, hogy Madonna összejött egy baseball játékossal. Alex Rodriguez ötször is híresebb és gazdagabb volt Amerikában, mint Madonna. Tehát a Madonna volt a kisebb név Amerikában, de nálunk ugye nem, tehát összejött egy baseball játékos.
2: Egyébként a New York Yankees címerénél tudtok ismertebb sportcímet, vagy bármilyen logót a világon? De sokan hordják Magyarországon is, holott nem tudják, hogy mit hordanak a baseball sapkájukon az N és a J összefonult. Hát szerintem a legismertebb sportcímel. Nekem a Reálnak nincs ilyen ismert cím. Hát
4: talán a Lakers mondanám.
2: Lakers?
4: Talán.
2: Nekem nincs is annyira előtte,
6: igen,
2: mint a Lakers.
6: A Lakers
2: azon csak próbálnom.
6: Igen, van neve?
4: De.
6: Igen, mert ugye a New York Yankeesnél az a truvány, vagy egy logó.
3: Igen, de azt kvázi New Yorkként hordják. Tehát nem a New York Yankees miatt hordják, bár baseball sapka, hanem az egy New York baseball sapka. Tehát így szépen, okosan ki van találva.
4: Okosan kivatálva, így van.
2: Na ez volt a műsor, amelyben nem beszélgetünk baseballról, mert olyan emberek ülnek itt, akik labdarúgásról szeretnének beszélgetni, szóval ki milyen mérkőzést látott a Bajnokok Ligája második fordulójából?
6: Hát én megnéztem az elsőt, Lan Sporting.
3: Az mindjárt 18-45-ös meccs volt,
2: ugye?
6: Azzal indult kedden. Igazából nem okozott nekem különösebb meglepetést, de nem gondolom, hogy a magyarországi hallgatók zömét ez különösebben lázba hozná.
3: Én ugyanígy vagyok a Bodø/Glimt Dortmunddal, amit én tegnap néztem nagy bal szerencsémre, mert...
4: Én rosszabbul jártam, hidd el.
3: Én komolyan először is...
2: Először
3: is fáztam a tévé előtt, tehát az teljesen nyilvánvaló volt.
2: Jó, hogy nézted a Bodø/Glimt pályáját.
3: Bodø/Glimt műfüves pályáján, nem tudom hány fok volt, de hogy nagyjából el tudom képzelni, és akkor végül még nyertek is. De hát az mondjuk otthon azért úgy szoktak nyerni, nem volt egy nagy feeling, nem óriási gólrekordot hozott a forduló, és ehhez képest ez volt a szegény gyerek ebben a fordulóban, ezzel az egy szerencsétlen Bodø gólra.
4: Akkor ventiláljak én, ha már gólrekord, tehát hogy hát én, mint Róma szurkoló, hozzá vagyok szokva, hogy a világ egyik leglúzerebb csapata az egyik kedvencem, és
3: ezt megerősítettem.
4: Édesapám rám írt, hogy látod, és vezet, és 3-1. Én annyit írtam, hogy én azért megszoktam, hogy innen mi kikapunk. Ezt írtam.
6: Leírtad, hogy kikapunk
4: a szót? Hát nem, az, hogy én megszoktam, hogy a Róma ki fog kapni, vagy ki tud kapni.
2: Már vezetett a Real.
4: Nem, ott olyan sokáig még, ugye ez valamikor, nem tudom, 60. perc körül zajlott ez a beszélgetés, tehát utána még 20 perc, még 3-1, tehát nem volt gond. és 4 szögletből 3 gólt kaptak az utolsó 10 percben. Én erre mondom azt, hogy és egyébként majdnem, na ez megint annyira rómás, már amikor kezdem elhinni, hogy idén valahogy ez máshogy van.
6: De máshogy van, azt most mondom.
4: Nincs máshogy. Nem, nincs máshogy. No. És mindjárt elmondom, hogy miért nincs máshogy. Tehát ez a Róma, ugye pont az Atalanta ellen fordított a hosszabbítás, és úristen, mondom, nem hiszem, hát mi ilyet nem szoktunk csinálni. De azért az Inter a válogatott szünet előtt már megmutatta, hogy nem, a Róma ugyanazzal a genetikával rendelkezik. A játék más egyébként, mint tavaly, vagy bármikor. A Inter 3-1-ről csak kiegyenlíteni tudott 3-3-ra.
6: Az Internet, meg ez a mostanában a profilja.
4: A Rómának meg évtizedek óta ez a profilja, hogy nagyon jól játszik, aztán hirtelen összeomlik a végén, és ez történik. És ez történt egyébként a Real Madrid ellen is. Nem érdemelt vereséget a Róma, de kikapott. Úgy, hát beszélgessé
2: majd Leverkusen szurkolókkal, hogy fel tudnak villanyozni téged, el tudják mondani, hogy 120 év után hogy lehet átugrani a saját árnyékát egy csapatnak. Egy fél évre, vagy egy évre.
4: De úristen, de szeretném én, hát azért ugye 2000 hát Totti féle csapat óta, tehát most már 20-valány, 25 éve várom.
11: A Leverkusen az se előtte, meg se ezután majd hasonló.
4: Hát a Totti életrajzi könyvében benne van, hogy az olasz bajnoki címre büszkébb, mint a olasz világbajnoki címre. Nem véletlen. Olaszország egy 4 évente rendezett eseményen 4 világbajnoki címmel rendelkezik. A minden évben megtartott olasz bajnokságban a Róma 3-szoros aranyérmes, és ha megnézitek, szerintem senkinek nincs annyi ezüst, mint a Rómának.
11: A Kontiék alatt nyertek aranyat egyet, ugye?
4: 83-ban, ja,
11: így van. Igen. Az egyébként egy
4: én, akkor én születtem, tehát sokszerű, hogy Róma szurkoló
11: lettem. De az egy embertelen jó Róma volt.
4: A 2001-ben bajnok is, a Totti, Batisztúta az is.
11: Tudom.
4: Hát Káperónak egyetlen szépen az... játszó csapata volt.
6: Igen. De én bátorítalak, más lesz arról, és én szimpatizálok a Rómával.
11: Bátorítalak.
6: De hogy igen, hogy érzem ezt a Gasperini hatást.
4: Én is tavaly egyébként elmondtam, hogy nekem annyiban volt nagy csodás, figyelj, a Róma 8 év után jutott újra BL-be, tehát már azt mondom, hogy ez valami, viszont szörnyű futballa, tehát 1-0 oda, vagy 1-0 ide, tehát kb. Ezek voltak, ami nekem nagyon fura volt, mert az Atalantával pont nem ez volt a Gasperini féle futball, de idén elkezdett valóban játszani a Róma. Tehát aki látta ezt a mérkőzést, nagyon jól játszott ez a Róma.
6: De az Inter ellen is jó volt.
4: Igen, Inter ellen is jó volt, de ott is meg, na mindegy, tehát a lúzer, hát ez egy genetika, abból nem könnyű kigyógyulni.
6: Jó, de ezeket lehet
11: azért
6: szeretni.
11: Megnéztem volna Mourinho-t a sajtótájékoztató.
4: Egyébként Mourinho-t a Róma szurkolók köszöntően tudják, és nagyon szépen, nagyon sportszerűen. Én azért a világ 8. csodájának tartom, hogy én ott voltam Tiranában, hogy a Rómát láttam nemzetközi kupasorozatban, még akkor is, hogyha ez konferenciáliga, láttam nyerni. Ez szerintem a csoda. Én mindig azzal szoktam szórakozni, hogyha lenne egy Róma-Arzenál döntő bármelyik európai kupasorozatban, hogy ott egyszerűen nem tudom, hogy...
6: Kettős kiütés.
4: Igen, tehát, hogy ott
2: van... És a Leverkusen
4: fújnak, és azt mondanák, hogy valakit pontozásra választunk a két elődöntő kiesőjek közül. Tehát, hogy ez a két csapat az, amelyik szerintem, amióta én a futballt nézem, nem tud igazán nyerni, és mindig magát veri meg. Hát,
11: a regnáló angol bajnokról beszél.
4: De irigylem is őket, de ők is jó, és jó hosszú időt vártak erre.
2: Döntőjét. Én egyébként egy 6 gólos mérkődést láttam a Viking Bayern Münchent kedden. Egy valamit nem azt értettem, csak a mérkődésen, hogy miért locsolták a műfüvet az egész szünetben. Tehát műfűvel játszottak, és egész szünetben ment a locsolás, nem tudom, ez miért volt. Na.
11: Én meg azt nem értettem, hogy az amúgy is teljesen fölösleges sárgalapot begyűjtő Olisze miért dobja arcon ezek után az ellenfél játékosát, hogy aztán még ki is állítsák, ami miatt majd még a következő meccsen se játszik. Ennek a meccsnek meg elveszti a három pontját.
2: Azt mondják egyébként a Bayern sajtóosztályán, hogy nem a legélesebb késő a fiókban, tehát se a nyilatkozataiban, se a megnyilvánulásaiban.
11: Nem voltak kétségeim,
4: nem lettél most meg minket.
11: De a nem éles késtől még azért egy lépés az, hogy kapsz egy sárgát, és ezek után arcba dobott labdával, a bíró orra
6: előtt. Hogy indult egy ilyen nemzetközi trend, amiről még nem tudunk, medvegyevezésnek hívják.
2: Nagyon nagy márkja volt, hogy darabig gondolkoztak rajta, hogy kapjon-e közvetlen pirosat, azért ott tartották az oldalvonal, mert várjál már, lehet, hogy a sárgát töröljük, és kapsz egy közvetlen pirosat, ami azért nem mindegy
6: eltérnál
2: szempontjából. Aztán, ha minden igaz, végül is jegyzőkönyvbe 2 sárgaként került.
11: Na, igen.
2: Beszélgettünk a Róma Reálról 3-4, Lask Linz Liverpool 3-6, illetve Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, nem tudom, hogy ezek közül láttatok-e valamelyik mérkőzést. Én csak az eredményeket látom. Nyilván a Manchester City Paris Saint-Germain nálam felveti azt, hogy hogy Liga szakasz van és ősz van. És nekem egy örök mániám.
3: De hogy... ennél nagyobb különbség volt a PSG-javára.
2: Nagyobb?
5: Igen.
3: Én abból azért elég sokat láttam, mondjuk a Bodø Dortmund mellett, de azért miután ott nem sok minden történt, itt meg pillanatokként történt valami, azért itt amíg a PSG úgy érezte, hogy ezt a meccset meg kell nyomni, addig osztálykülönbség volt a Paris Saint-Germain javára. Aztán másképp, hogy ott van egy Holland, ez nyilván az Núra nehéz ott lehozni meccseket, de alapvetően tükörsimán nyertek, úgyhogy még egy 11-est is hibáztak, tehát simán. A LASK Liverpool, meg ugye az délutáni meccs volt, azt azért könnyebb volt úgymond nézni, hogy kevesebb volt a konkurencia, de hát ott már a Liverpool kezdő csapata elég ilyen kísérletinek tűnt enyhén szóval is, hát minimum 5 kezdőjátékos hiányzott különböző okok miatt. Ehhez képest tök simán megverték azt a LASK-ot, amelyeknek speciál pont láttam azt a meccset, amin a Celtic-et 3 gólos hátrányból simán kiverték a rájátszásban. Azt a Celtic-et, amelyiket aztán a Fradi is elintézett. Most ezt a csapatot verte meg a Liverpool, nem mondom, hogy B, de ilyen A fél.
4: De simán
3: B. A fél 6-3.
4: Ez 6-1 is volt.
3: Na jó, de úgy simán B, hogy most azért egy Gravenberg, egy Wirtz, egy Jacquet, tehát volt egy csomó, aki nem, Ellison volt egy csomó, aki nem B, de mondjuk ahol Tsimikas a csapatkapitány, az a Liverpool, az nyilván nem illethető.
4: Ja, azért mondjuk, hogy Van Dijk nem játszott, Szoboszlai,
2: McAllister, meg egy csomó sérülés.
5: És szerintem ez a kulcs, hogyha Van Dijk nem játszik, mert alapvetően Szoboszlai mellett ő a 90 perces ember, igen. Sőt, úgy 90 perces ember, hogy minden meccsen, talán a Liga kupában kaphat pihenőt. Egyébként ezért mondtam, hogy ha Szoboszlai nem lenne sérült, lehet, hogy akkor is pihentették volna.
4: Biztos vagyok benne.
5: Mert tiszta sor. A másik meg, hogy ez a Linz, ez szerintem egy picit most, nem azt mondom, hogy teljesen összeesett itt a Liga szakaszra, de ugye pont a hétvégén a Rapiddal játszott, ahol ugye Bola Bendeg uzadott egy gólpaszt, és az a meccs, az sima 0-2.
3: Ott mindig ad a válogatottban.
5: Igen, de nem az, hanem hogy ott is gyakorlatilag osztálykülönbség volt a két csapat között, pedig azért az egyforma szinten van a kettő, és az is

0: nem is tudom, hogy most body shaming nélkül, szóval, hogy a komplet BL mezőny egyik legalacsonyabb játékos a Frimpong fejjel egy gólt. Tehát ja. ezek ilyen hogy mondjam, megfoghatatlan és előre kiszámíthatatlan dolgok, de itt azért inkább az történt, hogy egy osztálykülönbség valósult meg, és hogyha egy ilyen helyzet áll elő, akkor azt látjuk, hogy ami bemehet, az be is megy. És ez történt, és talán meg szépen elengedte a meccset a Liverpool a végére, teljesen érthetően, hiszen minek vállaljon rizikót egy olyan helyzetben, ahol hosszú távon kell gondolkodni, tehát még véletlenül sem szabad egy ilyen agyonnyert meccsen kitenni a játékosokat annak, hogy megsérüljenek.
1: Hát ami biztos, hogy a Bajnokok Ligájában az első két fordulóban 147 gól született 36 mérkőzésen, ez 4,8-os gólátlagot jelent, tehát 4 fölött van a gólátlag. Hát ha így folytatódik, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó kis ligaszakaszt láthatunk a Bajnokok Ligájában, és nagyon sajnálom, hogy elrepült az idő, pedig szerettem volna még baseballról beszélgetni veletek egy negyed órácskát, de ezt majd ezek szerint majd egy másik adás, a World Series utáni adásra fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Nemzeti Sportkörben itt volt Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársa, és Gergelics József, az MTI Sport szerkesztője. A hazafutást 2026. október 15-én pedig hamarosan kosárlabdával folytatjuk.
2: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsor.

0: műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. október 15-én csütörtökön, fél perc múlva lesz 5 óra, és ahogy ígértem itt a hazafutásban, kosárlabdával folytatjuk, jön a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja, a három pontos.
0: Ez a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.
2: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos csütörtök délután, és hát a mai adásban Péter Ágostonnal beszélgetünk, én Korsos Kristóf vagyok, de hát ahogyan azt megszokhatták, főleg az elmúlt hetekben, hogy mindig próbáltunk egy olyan vendéget szerezni az adásba, akivel aktuális témákról is tudtunk beszélni, na meg hát akivel történik is valami izgalmas mostanában, úgyhogy...
3: Egy releváns szereplőt.
2: Rajtunk kívül, igen, úgyhogy ezúttal úgy döntöttünk, hogy Golomán Györggyel beszélgetünk, akit ezúttal is köszöntünk az adásban. Szia, Gyuri!
4: Köszöntök mindenkit, én is köszönöm, hogy meghívtatok.
2: És hát ugye nem olyan régen volt az néhány napja, amikor egy brutális 18-17 lepattanós meccset hoztál a lengyel csapatodnál. Ugye elsőre, amikor megláttam, persze nyilván örültem neki, hogy ez elég extra teljesítmény, de amúgy hadd kérdezzem már meg, hogy jól számolják a lepattanókat ott a lengyeleknél?
4: Hát szerencsém volt, felém esett sok labda, nem a... De igen, jól számolják.
2: Volt egyébként az NBA-ben, azt hiszem John Stockton volt az, akinél a Utah hazai meccsein néhány plusz asszisztot is beírtak egyszer-egyszer, az nem tudom miért alakult így, de minden esetre azóta is kb. Rekordtartó. Na de viccet hát félretérve.
4: Ja, jobban kell lenni a zsűri asztalnál, úrakkal, hölgyekkel éppen, akik azt dolgoznak ilyenkor.
2: Na de és te mennyire vagy jóba bárkivel is ott Lengyelországban, hiszen ugye az elmúlt 3 évet azt a Spanyolországban töltötted, és most a Légia Varsó csapatát erősíted már ebben az új idényben. Egyáltalán így néhány meccs alatt mennyire szoktad már meg a közeget, vagy milyen ott neked?
4: Hát mindenképp új a közeg, tehát ahogy mondtad, egy eléggé egyedi, mint kosárlabda, mint úgymond, világkultúra része voltam így Spanyolországban, amihez úgy azért hol 3 év alatt úgy hozzászokik az ember, tehát bárhol mentem volna, nagy változás lett volna szerintem. Úgyhogy még szokom, tehát mind a kosárlabda részét, mind az élet részét szokom még. Vannak újdonságok, vannak olyanok, amiket nyilván azért nem az első pár évem külföldön vannak, amiket már azért tudok, de mindenképpen időbe telik, hogy elvegyem a ritmust.
3: Ez nekem meglepő, megmondom őszintén, éppen azért, amit mondtál, gyakorlatilag a világ minden táján bizonyítottál már, és megálltad a helyed, ami sokaknak nem megy azért a honfitársaink közül, vagy nem olyan egyszerű, vagy csak egy országban próbálja ki magát, és hazatér, és a többi, és a többi. Neked úgy tűnt, legalábbis így távolról kísérve, hogy nincsen ezzel gondod, mert hogy gondolom jó az alkalmazkodási képességed és hasonlók. Mi az, ami Lengyelországban más, mint eddig bárhol?
4: Igen, szerintem ez az alkalmazkodás, ez legalább egy olyan skill vagy képesség, ami mint a büntetődobás. Tehát, hogyha ez valakinek megvan, vagy nincs meg, az nagyon fontos tud lenni az, hogy a karrierje milyen pályát fut be, főleg egy olyan országban, mint Magyarország, ahol azért maradjunk annyiban, hogyha a magasabb szintre szeretne lépni az ember, az annak külföldre kell mennie, mert ugye euroligás csapatunk vagy hasonló nincsen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon underrated képesség, amivel szembe kell nézni a sportolóknak.
3: Erre mikor jöttél rá? Bocsánat, folytasd.
4: Hogy erre mikor jöttem rá?
3: Igen, hogy ez ennyire értékes képesség. Most gondolom, ide tartozik minden, az, hogy mennyire tudsz beilleszkedni a játékstílusba, de az is, hogy mennyire tudsz aludni egy másik földrészen. Sorolhatnánk ezeket persze, a dolgokat, mi tartozik
4: persze,
3: ide?
4: Persze. Tehát főleg egyébként általában kosarasoknak a kosárlabda részével beilleszkedni könnyebb szokott lenni, de azért így, ahogy mondtad, az élet is más, bármilyen kultúrában vagy benne, és azt megszokni, és abban is úgymond jól érezni magad, mert azért oké, van egy 2-3 óra edzés egy nap, de azért az idő többi részében is azért még élned kell az életet, úgyhogy erre akkor jöttem rá. Szerintem, amikor Amerikában voltam, ugye 6 évet voltam Amerikában, ott tanultam ezt meg, meg ott edződtem meg ebben, és akkor utána igazából nyilván azért az követő években is alkalmazkodnom kellett, valamint hát láttam, hogy nagyon sok játékos, akár csapattársaim, akár sztorikat hallottam, akiben bele tudott bebukni, hogy valami oknál fogva, akár nem is a kosárlabda képesség, vagy a kosárlabda tudások miatt, de belebotlott ebbe, hogy nem tudtak alkalmazkodni.
3: Félbeszakítottak Lengyelországnál.
4: Igen, tehát hát más a kosárlabda, tehát Spanyolországban nagyon gyors kosárlabda van, sok tranzícióval, nagyon-nagyon pick and roll-okra van kihegyező ott a kosárlabda, amit nagyjából úgy mind a három csapat, ahol voltam, ezt játszotta. Itt egy kicsit lassabb, sokkal, és hát nekem legalábbis eddig sokkal fizikálisabb a játék, valamint statikusabb, tehát sokkal több olyan taktikai elem van, amit mondjuk Spanyolországban nem használnak, mert tegyük fel, nem is tudnának használni az ottani színvonal vagy játékosok miatt, de itt használnak, és ezekbe is. Ugye volt már, hogy használtam korábban is, de úgymond újra be kell tanulnom.
2: Mekkora klubba csöppentél te egyébként? Ugye a Légia Varsót azt szerintem fociból is sokan ismerjük, nyilván ugye a magyar válogatott Nikolic ott játszott, és elég szép éveket töltött ott, szóval mennyire nagy klub ez, meg egyáltalán milyen közeg most, akár csak, hogyha így, nem tudom, magyar fejjel gondolkozunk, szóval, hogy hol tart ez így európai viszonylatban ez a klub?
4: Igen, tehát azért nincs olyan szinten, mint a foci. Tehát a foci klubnak tényleg óriási szurkolóbázisa, óriási. Voltunk már egy meccsen, úgyhogy a VIP rész mindent láttam, a csarnokokat inkább stadionnak nevezik. Ezt mind meg tudtam nézni, úgyhogy az ilyen szinten még nincs, de itt Lengyelországon az elmúlt két évben ők voltak a bajnokok, úgyhogy eléggé magasan jegyzettek. És BL-ben még annyira nem tudták megállni a helyüket, így az elmúlt évek során. Úgyhogy most az lenne a cél, hogy esetleg így idén, vagy a közeljövőben jobb eredményeket érjenek el így európai szinten is. De összességében ez igaz szerintem az egész lengyel bajnokságra, mert egyre több európai kupás csapat van, ami azt jelenti, hogy olyan figyelnek erre, és szeretnének úgymond az európai versenyeken is részt venni és teljesíteni.
3: Hát az első forduló után majd jöhet a javítás a BL-ben is. Ezt kívánjuk nektek legalábbis. Az érdekel engem, hogy a spanyol fejezetet mennyire volt nehéz lezárni a számodra, hiszen úgy tűnt, hogy együtt lépkedsz, együtt építkezel azzal a klubbal, közösen éritek el a sikereket. Az ember azt gondolná, hogy beszéltél róla, hogy a környezet is nagyon rendben volt a te szempontodból, hogy ez egy ideális helyszín. Viszont, hogy most mesélsz Lengyelországból, egy másik megközelítést ad az, hogy egészen más jellegű és új kihívások, amiket most találhatsz. Honnan közelítenél?
4: Nem volt egyszerű. Én nagyon jól éreztem magam Spanyolországban, és nagyon sokat tanultam, de kosárlabdára is úgymond formált ez engem, mint játékos, úgyhogy ottani közegben. Engem is ismertek már, én is ismertem csapatokat, ügyvezetőket, GM-eket, sok barátom volt, tehát ez nem volt nagyon jellemző, hogy a karrieremben, hogy így egy helyen tovább voltam, és ott ki tudtam volna építeni egy kis közösséget magam köré, de sajnos ez volt a legjobb lépés a karrieremben, hogy ezt a ajánlatot most elfogadjam, úgyhogy ezt meg kellett lépni, és ahogy beszéltük már, én tudtam azt magamról, hogy alkalmazkodó képességem és készségem is van, úgyhogy nem igazán ijesztett ez meg, hogy bármi gondom lenne itt Lengyelországban.
2: Mi múlik az egyébként szerinted, hogy a spanyol bajnokságban tényleg meg tudjon ragadni egy magyar játékos? Nyilván ez neked valamilyen szinten sikerül, de mondjuk, ha belegondol az ember, mondjuk a spanyol kosárlabda alapvetően erős, tehát nyilván a spanyol játékosokat szeretnék minél inkább játszatni, aztán nyilván jönnek a szerbek és hasonló erős kosárlabda nemzetek, szóval hogy mennyire hátulról indul a sorból egy magyar játékos, és mennyire nehéz előrébb kerülni?
4: Hát szerintem, hogy a szabályok szerint nem kéne, hogy hátrányban lennie egy magyarnak, mert ugyanúgy európai útlevelesnek számít, ami Spanyolországban nagy előny, mivel nincsen nagyon korlát a csapatokon az, abból a szempontból, hogy hány ilyen játékost igazolhatnak. Úgyhogy ebből a szempontból van egyfajta ilyen útlevél előnyünk. Viszont maga az, hogy magyarok vagyunk, szerintem még a Szoboszlai beszélt erről annak idején, hogy neki is úgymond háromszor annyit kellett letenni az asztalra, hogy odafigyeljenek rá, úgy mint egy, mondjuk a kosárlabdában egy szerbre. Tehát ezt én is mindenképpen érzem, hogy ez az, hogy a Magyarországnak a kosárlabda kultúrája az nem annyira számottevő, vagy nem is volt soha annyira számottevő, ez nagyon érződik azon, ahogy bánnak a magyarokkal, így főleg a piacon. Tehát amint odajössz egy csapathoz, nincs erről szó, tehát félre ne jöjjön senki, de amíg a csapatok válogatnak, hogy kit igazoljanak le, ott érzem kicsit az, hogy az kicsit segítene, hogyha mondjuk egy szerb, vagy hasonló litván esetleg, és hasonló kosárlabda kultúra lenne a nevem mellett, nem pedig a magyar.
3: Beszúrnék egy félig meddig idevágó témát. Én a tegnap estét a Bilbao-Prága BL meccsel töltöttem, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele. Ugye Somogyi Ádám csatlakozott a spanyol Bilbao együtteséhez, úgyhogy tutaltál rá, hogy milyen megállni a helyét valakinek. Igen. Nem először fut neki ennek a kalandnak, márhogy a spanyol kalandnak, és a Vártnál egyébként talán némileg nehezebben, de behúzták ezt a mérkőzést Somogyi Ádámék. Te mennyire követed, Gyuri, a magyar játékosok nemzetközi szereplését? Mit gondolsz Ádám váltásáról? Te mit szóltál hozzá? Mondjuk Váradival beszéltél esetleg a lengyelországi tapasztalatokról? Ez mennyire van terítéken nálatok egymás között, mikor a saját pályafutásotokról hoztok döntést?
4: Követem, szerintem viszonylag, amikor valaki külföldön van, azt szoktam követni, ha más nem, akkor a statisztikáikat, az Ádit is követem most, és nyilván a Benét ismerem nagyjából gyerekkorom óta, úgyhogy megkérdeztem, mielőtt ideigazoltam, hogy mi a véleménye egy a lengyel bajnokságról, úgyhogy terítéken van mindenképpen. És ahogy mondtad, egyelőre jól szerepel a Bilbao, ami Spanyolországban a legfontosabb, hogy a csapatnak jól menjen, akkor általában nem szokott probléma lenni a játékosokkal sem, ott nagyon csapatjátékra van összpontosítva a rendszer.
2: Ha már Ádit így szóba hozta Ágoston, csak egy kérdése ez, hogy egyébként ezt te becsülöd benne, hogy ő visszament oda, és még egyszer megpróbálta, mert így nyilván szerintem nekünk kívülállóként így ez jön le, de neked mi a véleményed erről?
4: Természetesen becsülöm, és az hiszem a harmadszor, vagy nem is tudom már, megpróbálkozott jó pár csapatnál Spanyolországban. Ugye, ha jól tudom, akkor ő neki még az európai útlevelen még van egy plusz az, hogy ő még spanyolnak is számított ráadásul, mivel utána pótlásban ott töltött jó pár évet, úgyhogy ez még neki még egy adóász, amit tud használni, és persze becsülöm benne, hogy ezt használja is, és remélem, hogy meg tud ragadni valahol.
3: Kanyarodjunk vissza az aktualitásokhoz. Nem sokat töltöttél még Lengyelországban, de a Góra ellen már kétszer is játszottatok ez idő alatt, ha nem tévedek, hiszen a Szuperkupa döntőt éppen ellenük nyertétek meg, úgyhogy jól indult neked és a csapatnak is, azt gondolom, a szezon. Annál érdekesebb ez a bajnokságban látható visszavágó, amire Kristóf is utalt, mert valóban egészen pazar számokat hoztál össze, ezúttal is gratulálunk hozzá. Nem tudom, hogy mennyire vigasztalt mindez a játékképét elnézve, megmondom őszintén, hogy egy pár perces összefoglalót tudtam ebből a meccsből ellesni. Az nem nézett ki olyan jól, ha lehetek őszinte. Tőled beraktak azt hiszem egy 5 pontot, az nagyon tetszett, azon kívül viszont arról szólt a többi játékperc, hogy átrohan rajtatok az ellenfél, és most nem rajtad, félre ne értsd, de hogy csapatszinten folyamatosan létszámfülényes helyzeteket láttam, picit szétszórt védekezést, elszórt labdákat. Ez most miből jött, és te hogy érzed, hol tart most ez a csapat itt az alakulás fázisában?
4: Igen, egy kicsit csalóka volt az a szuperkupa győzelem. Nyilván egy szuperkupáról van szó, ez volt a csapatnak a történetében az első ilyen, úgyhogy mindenképpen örültünk neki, de szerintem sok mindent ebből nem szabadott levonni, hogy mi azt megnyertük, mert ahogy mondtad, utána jövő mind a BL-ben, mind az első, vagy a második fordulónkon az eléggé csúnyán kikaptunk, és ez mutatja azt, hogy mi nagyon sokat kell fejlődnünk. Szerintem nagyon sok hiányosság van a csapatban, amit amit meg kell oldanunk, és ezt szépen kihasználta az ellenfél, és ahogy mondtad, hát, hogyha kívülről így játszott, akkor el tudjátok képzelni, hogy bent, amikor az ember a pályán
3: van. Nem akartam forgatni a kést, csak tényleg nem nézett ki jól.
4: Nem, tehát teljesen jól látott, tehát nagyon csúnya vereség volt, és hát bízom benne, hogy fogunk ebből tanulni, és minden kevesebb ilyen lesz.
2: Az mennyire körvonalazódik egyébként, akár már így az első néhány meccs után, hogy milyen szereped lehet ebben a csapatban? Azért, ahogy most nézem, minden meccsen bőven 20 perc fölött kaptál lehetőséget, ez így játékperc szempontjából elég jónak tűnik. Meg hát ugye rögtön egy 22 pontos meccsel kezdtél, igaz,
3: hogy szuperkupa
2: volt, de akkor is azért igen, az menő volt. Szóval, hogy ez így hogy áll csapaton belül a hierarchia akár?
4: Igen, szerintem ez lesz ez így már nagyjából ki is körvonalazódott, hogy nekem ez lesz a szerepem, egy ilyen első számú center vagyok a csapatban, ilyen 25 akár 30 perces játékos is lehetek meccsenként, nyilván attól függően, hogy nekem hogy megy, mely a csapatnak mire van szüksége, milyen taktikával akarok neki menni az ellenfélnek, de egyelőre ez a szerepem, és szerintem ezt fogom tudni vállalni és tartani, és akár jól is játszani benne, úgyhogy sem bízom benne, hogy ez marad.
3: A nemzetközi kupa szereplés a te számodra mennyit adott ebben a döntésben?
4: Sokat. Tehát már jó pár éve volt az, hogy a BL-ben játszottam, és mindenképpen sokat tett hozzá az, hogy ismét lehetőségem lesz egy nemzetközi kupában játszani, ráadásul a BL-ben, ami az egyik top a nemzetközi kupák között, úgyhogy mindenképpen fontos volt ez.
2: Hoztam egy olyan témát, amit nem tudtam előzetesen, mikor süssek el, de most bedobnám, így az idő előre haladtával, hogy kérném Gyuri, hogy reagálj, de Ágoston te is akár, hogy...
3: Értem, én ne. Igen.
2: De, pont, hogy de, mert hogy azt szeretném ide behozni, hogy ugye élettani szempontok szerint általában ez a 26-28 év közötti időszak az, amikor mondjuk egy sportoló a csúcs teljesítményre képes lehet. De azért nekem azt tűnt fel, Gyuri, főleg így az előző szezonban, hogy rengeteget fejlődtél, és nyilván én főként a válogatott meccsek során láttalak, szóval azért is volt talán ennyire szembetűnő, hogy évente kétszer-háromszor látlak, viszont ugye most vagy 30, hogy érzed, hogy az elmúlt néhány évben, vagy akár a Spanyolországban töltött évek alatt te mennyit tudtál előrelépni, vagy mi az, amiben tudtál fejlődni, mert tényleg a válogatott meccsek alatt szerintem nagyon látványos, és akkor most így körbezárnám ezt a gondolatmenetet, hogy lehet, hogy akkor van a csúcs teljesítmény, de hogy ezt szerintem még ki lehet tolni egy pár évig valószínű.
4: Igen, hát Spanyolországban az történt, hogy én világéletemben egy 4-es pozíciós játékos voltam, és Spanyolországban elkezdtek 5-ösként használni, ahogy a kosárlabda is változik, inkább ott meglátták bennem, hogy engem 5-ösként is lehet használni, és ebben szépen beletanultam, és most már úgymond nem is játszok nagyon 4-es, néha válogatottban még oda kerülök, de inkább 5-ös poszton játszok most már mindenhol, tehát itt ezen a tranzíción átmentem Spanyolországban, nyilván amellett, hogy a kosárlabdáról magáról nagyon sokat tanultam, nagyon sok tapasztalatot szereztem, ami egy ilyen játékban, mint a kosárlabda, az egyik legnagyobb fegyver szerintem. De szerintem ez volt ott egy nagy váltás, és az a Prime-ot illetően pedig én mindig úgy terveztem, vagy úgy számoltam, hogy én nekem 28-tól 32-ig terveztem, hogy akkor leszek én a toppon, nyilván a sérülések elkerülnek, úgyhogy ez is szerintem pozíció függő annak, ugye a gárdok meg a magasak között azért van különbség, de szerintem azt ki lehet tolni, egy 32-ig ki lehet tolni egy magas embernek, hogyha jól, nyilván jól odafigyel a testére, rendbe tartja magát, akkor azt ki lehet tolni azért szerintem.
2: Van olyan, amit így megneveznél, hogy miben fejlődtél? Nekem ami feltűnt, hogy a pozíciós játék az sokkal hatékonyabban működik már nálad, meg mondjuk ilyen kreatívabb befejezések is jöttek akár a válogatott meccseken, szóval ezeket mennyire erősíted meg, vagy szerinted még miben fejlődtél?
4: Igen, a befejezések mindenképpen, tehát főleg a gyűrű körüli befejezések mindenképpen fejlődtek. a döntéshozás, pick and roll játék, tehát a pick and rollnak a mind támadásban, mind védekezésben való olvasása az nagyon-nagyon sokat fejlődött, úgymond az egyik fortén, tehát az egyik erősségem is lett így az évek alatt szerintem, hogy a pick and rollban jól tudom olvasni a helyezkedést, mikor kell leválni, hogy kell leválni. Tehát ez volt az, amit megtanultam ott nagyon, nagyon magas szinten.
3: Érdekes így hallgatni titeket, de félig meddig megválaszolta a Gyuri, mert hogy akkor tanulsz újdonságot, csak bennem pont az fogalmazódott meg, hogy mondjuk itt vagy 30 évesen, rengeteg minden tudsz a játékról, hogy ebben a szakaszban vannak még új elemek, amiket meg kell tanulni, szóval, hogy labdabiztonság, büntetődobás, hatékonyság, vagy egész egyszerűen itt már arról van szó, hogy az elméleti tudást, a megközelítést, a lehetőségeket kell ezt a teret tágítani, és máshogy nyúlni, máshogy használni, akár téged, akár neked a társakat, a játékhelyzeteket. Te hogy látod?
4: Igen, szerintem nekem az én koromban most már ez a fő, ahogy te is mondtad, hogy nem feltétlen abban fogok már fejlődni, hogy most a dobásom sokat fog javulni, vagy nem, vagy a pozícióban a jobb vagy bal horgokat effektívebben fogom bedobni, hanem inkább az, hogy megtanulni a játéknak a trükkjeit, hogy ezekbe a pozíciókba hogy tudok minél egyszerűbben eljutni. Nem tudom, ez mennyire érthető. Hogy tudok helyzeteket kialakítani bizonyos rendszereken belül magamnak. Mert hogy igen, az egyetemen utána a 20-as éveimnek az elején nagyon sokat dobtam, foglalkoztam a saját ügyességi dolgaimmal, labdavezetéssel, labdabiztonság, amit el tudtok képzelni, azzal nagyon sokat foglalkoztam, de mindez ugye nagyon hasznára nem megy az ember, hogyha ezt nem tudja a meccsen úgymond bevetni effektíven. És szerintem ahogy...
3: Tehát olyan helyzetet gyakorol, ami ilyen helyzetben nem kerül a meccsen.
4: Így van. Tehát szerintem egy idő után legalábbis nekem a saját példám az, hogy azt kell megtanulni, hogy ezeket a skilleket, amiket kialakítottál egy nagyon szépen az egyéni edzéseken magamnak, ezt hogy tudod a pályára is áttranszferálni. És szerintem itt jön be a tapasztalat. Nekem ez az, amiben még az ember tud fejlődni, szerintem még ha Wittmann Krisztián megkérdezitek, ő is biztos tudja, hogy az elmúlt 3 évben még talán ott is valami trükköket ki tudott találni, hogy tud fejlődni, tehát szerintem ez az, amiben egy ilyen játék, mint a kosárlabda mindig tud úgymond új kreatív dolgokat tanítani az embernek, hogy hogyan tud fejlődni.
2: Nekem egyébként megütötte a fülemet az, amit az előbb mondtál, hogy ez akár pozíciótól is függ, hogy egy játékos meddig bírja, úgymond a legmagasabb szinten, és nekem egy név azonnal beugrott, Ante Tomić, horvát játékos, aki 39 éves, és még szerintem még most is hasít a Badalónában, de ami biztos, hogy a Barcelonában és a Reálban is nagyon komoly éveket húzott le, szóval ez a magas posztos játékosoknál mi miatt lehet másképp, vagy te mire céloztál itt?
4: Hát magasportos és magasportos játékos között is van különbség, tehát egy Ante Tomić, vagy nem tudom, egy kit tudnék példának mondani, egy DeAndre Jordan, most hozzak egy NBA-s példát.
2: Azért nagyon más, szerinted ő.
4: Tehát mind a kettő center, de ez egy teljesen más fajta felfogású, erősségű játékosról van szó. Tehát a Tomić példáját kivesézve, neki olyan skillje és játék tudása van, amit tehát szerintem ő még nagyon sokáig tudna játszani, hogyha a testét csak egy bizonyos szinten kell rendbe tartania, hogyha azt el tudja érni, akkor tud játszani. Amíg vannak a játékosok, akik inkább a fizikális dolgokra építették a karrierjüket, az annál nehezebb, mert ugye a fizikális része az évről évre nem tudsz mit csinálni, lehet rá vigyázni, de azért nem fel fogja adni magát szerintem. Úgyhogy minél inkább úgymond az taktikusabb, okosabb, képzettebb játékosok tudják inkább ezt a prime-ot kitolni, akik inkább a fizikális dolgokra építették a karrierjüket, ők kevésbé szerintem.
2: Na de ezt az egész téma felvetést, ezt ne úgy vedd, mint hogyha én bármit is belemagyaráznék, csak kíváncsi voltam, hogy te hogyan gondolkozol most jelenleg ebben a szakaszban. Ágoston, közben neked mondom, hogy Gyurival még abban egyeztünk meg, hogy a válogatott is szóba kerül. úgyhogy még azt látom, hogy néhány percünk van, úgyhogy most bedobnám ezt a témát. Illetve hát itt a VB-selejtezők kapcsán, ugye Gyuri azért, ha jól emlékszem, pont a legelső két meccset az kihagytat sérülés miatt, szóval egyrészt az mennyire volt komoly, mennyire jött teljesen rendben, meg utána hogy élted meg az eddigi selejtezőket?
4: Igen, az első két meccs kimaradt, de 2-2-t nyertünk is, úgyhogy mondhatni, hogy a féket eltávolítottuk a csapatból.
2: Na jó!
4: Úgyhogy nagy baj nem volt. Igen, az a sérülés utána egész évben velem volt, utána egész nyáron foglalkoztam vele, és hát nagyjából rendbe hoztuk, de...
2: Ez mi volt pontosan?
4: Bokám ment ki, utána emiatt ugye el volt gyengül, utána rásérültem párszor, és ja, azóta is sokat bajlottam vele. Most lekopogom, nagyjából rendben van, és úgymond ott nyilván folyamatosan foglalkozni kell vele, hogy így is maradjon, de most ezzel nem volt bajom eddig az edzőszezonban. És a VB-k selejtező szerintem még nyílt lapokkal játszik, mind van négy csapat szerintem, aki nyílt lapokkal játszik, szerintem két csapat, aki nagyjából mondhatja, hogy szerintem kijutottak a VB-re, de a harmadik hely a csoportban az nyílt, és szerintem erre nekünk is mindenképpen rá kell mennünk. A novemberi ablakban lesz két kulcs meccsünk, és ezután szerintem sokkal tisztában fog látszani a pontos erőviszony ebben a csoportban.
2: Melyik a másik csapat a francia mellett, vagy te hogy számolsz?
4: Hát, igazad van, mert én
2: mert a finnek is
4: a
2: azért...
4: Finnek, igen,
2: az is hullámos
4: út. Finnek lesznek a másikak, de igazából ők is tudnak bukni, sőt, biztos, hogy fognak is bukni, úgyhogy igen, igazad van, lehet, hogy két hely is adott.
3: Mióta a fék visszakerült a rendszerbe, azóta hoz egy stabil 10 pont fölötti átlagot. Úgyhogy olyan nagy baj nincsen, és a svédekkel, illetve Szlovéniával találkoztok majd ebben a novemberi ablakban, amire utaltál. A Szlovénia ellen van mit javítani, mert az idegenbeli vereség az talán azért...
2: Az egyetlen meccs, ami nem nézett ki jól, szerintem.
3: Vannak erre vonatkozó statisztikai cégek, hogy a százalékokat hogyan labdarúgásban nagy arimszerű, hogy fordulóról változtatják, és mi az új esély, akkor ott szerintem zuhant valamelyest a magyaré. Hogyan lehet azt visszahozni, visszadolgozni?
4: Hát meg kell őket verni itthon. Erős ez a szlovén válogatott, de szerintem elkaphatjuk őket mindenképpen, főleg hazépályán szerintem mindenképp meg tudunk verni. A Prepel is nagyot játszott, szerintem rá mindenki volna kell figyelni, hogy ennyire komfortosan ne tudjon mozogni, és szerintem nem nincs mitől tartanunk.
2: Ott a válogatottban egyébként ez neked mennyire komfortos, hogy Nate Rivers-szel megosztjátok ott a magas pozíciókat, tehát ő azért Euroliga szinten is egy kimagasló játékos.
3: Lett
2: mostanra, igen, nem tudom, hogy ő is ott van, az esetleg belőled is jobbat hoz-e ki, vagy ezt hogy tudnád így leírni nekünk?
4: Hát ugye most az elmúlt ablak volt először az, hogy mind a ketten ott voltunk. Tehát ahogy mondtad, az első, ahol beszéltük az első körben, én sérültem, akkor kihagytam kettét, utána ő nem tudott jönni a euroligás dolgok miatt, úgyhogy eddig igazából, ahogy mondtam, az előző ablak volt az egyedüli, ahol úgymond meg kellett osztanunk így a szerepet, de szerintem az, hogy egy csapatnak van két center, aki tud játszani, az azért még nem olyan nagy megosztás, mert azért 40 perc alatt el tud fáradni az ember, tehát nem mondanám, hogy nagyon befolyásolja az én, vagy szerintem ő is ugyanezt mondaná, hogy nem befolyásoljuk egymás játékát.
3: Adásunk végéhez közeledünk, jó téged hallgatni. Még arról mesélj egy picit, mert azt látjuk, hogy az európai kosárlabdát követed, a magyar társak pályafutását követed. Még mivel töltöd az idődet Varsóban, hogyha nem edzésen vagy meccsen vagy?
4: Ma Varsó egyébként meglepően jó város, meglepő. Tehát mindig hallottam, hogy nagyon jó, Lengyelország nagyon fejlődik, de amikor ide értem, én is meglepődtem, hogy mennyire rendben van. Tehát úgymond New York-ra emlékeztet, felhőkarcolók, tisztaság, tehát nagyon-nagyon top város, és nagyon sokat tud ajánlani. Én nagyon szeretek éttermeket kipróbálni, éttermekbe járni, tehát az egyik kedvenc dolgom elmenni vacsorázni, esetleg egy jó brunch étterembe, kávézók, ez mind nagyon... Nagyon szeretem, úgyhogy főleg ezzel szoktam tölteni az időmet, amikor kikapcsolódásra várok, moziba eljárok sokat, egy-két hetente egyszer podcasteket hallgatok itthon, tehát nagy változás nincsen, de annyi a különbség, hogy egy nagy város, mint Varsó, több a lehetőség, úgymond.
3: Akkor jó étvágyat a Zsurekhez, és sok sikert a kosárpályán.
4: Köszönöm szépen.
2: Így van, Gyuri, akkor nagyon komoly dupla-duplákat kívánunk, meg jó vacsorákat. Köszönjük szépen, hogy bevállaltad ezt a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak ezt az adást a mediaclick.hu oldalon. Visszahallgathatják. Most arra viszont búcsúzunk önöktől. Legközelebb jövő csütörtökön jelentkezik a 3 pontos. Viszont hallásra.
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Már a hétvégén visszatérhet Szoboszlai Dominik, roma tanulók pályázhattak ösztöndíjra, holnap is sok napsütés várható. Pécz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: Nem zárta ki Andoni Iraola vezetőedző Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtó tájékoztatóján. Korai még megmondani, holnap még edzeniük kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva van a visszatérés lehetősége, fogalmazott Andoni Iraola, Cody Gakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapjának tudósítása szerint. Óriási egyéni súccsal ezüstérmet nyert Pápai Olivér 1500 méteres gyorszúszásban a rövidpályás világkupa sorozat harmadik állomásán. A győriek 16 éves sportolója az asztanai viadal előtt délelőtti programjában 14 perc 40,55 század másodperces idővel csapott a célba, ezzel 49 másodpercet javított. 6 mérkőzés labdáról fordított meg egy rekordhosszúságú meccset Gál Fidalma a lisszaboni női salakpályás Challenger tenisz tornán. A világranglistán 152. magyar játékos 3 óra 43 perc után 3-6-7-6-7-5-re győzött Portugál ellenfelével szemben. A Magyar Jégkorong Szövetség vizsgálja a 2031-es férfi világbajnokság megrendezésének lehetőségét, közölte a hazai szövetség. Kolben Heyer Zsuzsanna, szervezet elnöke azt mondta, felmérik, milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel valósítható meg felelősen egy ilyen léptékű esemény. Az MIS már benyújtotta szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Szövetséghez.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früchth Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früchth Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungaszt csoport 50%-os csendes társa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Havi 50 ezer forintos ösztöndíjra pályázhatnak roma középiskolások. A támogatásban két tanéven keresztül részesülhetnek azok a diákok, akik tanulmányi átlaga legalább 4-es, és még 3 tanévük van hátra az érettségig, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A kiírás a kormány.hu oldalon érhető el, pályázni november közepéig lehet.
0: Közlekedés.
3: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon több kilométeres a kialakult torlódás, hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bárki rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Holnap sokat süt majd a nap, aztán délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
1: 13. alkalommal Csajok Ligája a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm hűtársamat, hogyha női labdarúgásról van szó, Albert Gábor. Szia Gábor, köszi szépen, hogy ezúttal is itt vagy.
2: Szia Kornél, én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: De nehéz ebbe belevágni. Hát most egy 0-8 után hogyan kezdjünk, vagy összesítésben 11-0. Gyorsan ugye felnőtt válogatott pótselejtező mérkőzés. Kezdjük a hazai mérkőzéssel, az a nehezebb falat, amit muszáj megrágnunk valahogy. Honnan kezdjük el, vagy hogyan kezdjük el rágni?
2: Ugye azt ígértük magunknak is, meg a minket hallgatóknak is, hogy mindig őszinték leszünk. Szerintem ezt a hagyomány, vagy ezzel a hagyománnyal most sem érdemes szakítani.
1: Nem is fogunk.
2: Igen, meg én nem vagyok az, aki hurrá optimizmussal bír, amikor van egy siker, és az sem vagyok, aki eltemet mindent, amikor kudarc van. Szerintem ez a 0-8 azoknak meglepetés és azoknak figyelemfelhívás, akik nem reálisan látják, vagy próbálják nézni ezt az egészet. Nagyon messze vagyunk európai élvonalától, ezért alapvetően mi vagyunk a felelősek, tehát azok, akik ebben benne vannak. Én mindig elmondom, hogy vannak külső körülmények, ma is elmondom, ha gondolod, hogy melyek ezek.
1: Igen.
2: És hogy magának a szférának pedig komoly tartozása van, hogy minél több pedagógus végzettséggel lévő ember, vagy rendelkező ember legyen a gyerekek körül, hogy szakmailag jó legyen, mert hogy ennek ez a következménye aztán, hogy te nem így látod.
1: Igen, azt nem így látod. Nem. Az, tehát ezzel a részével nem tudok, és nem is fogok, és nem is akarok vitatkozni, ez teljesen egyértelmű, viszont azzal, hogy bekerülnek a pedagógusok a rendszerbe, vagy többen, vagy képzettebb edzők foglalkoznak a gyerekekkel majd, annak a jótékony hatását egyszer csak fogja érezni a női labdarúgás. Ha megnézzük ezt a mostani kezdőcsapatot a Pancsó Arénában, Brickivel, Némettel, Palakovicsal, Vincével, az összes naggyal, bocsánat, Kajánnal, Mayerrel, Pusztaival. Magyarországon játszó játékos nem nagyon találunk benne. Ezek a játékosok játszanak azokban a klubokban a jelentős része, ahova szerződött a magyarnál, erősebb bajnokságban. Én, és ezt ebben a körben nem kell...
2: Nem kell mellé beszélni.
1: Igen, mind a ketten szeretjük azt, amit csinálunk, mind a ketten azért fogalmazunk meg kritikát.
2: Meg szeretjük azt, amit ők csinálnak.
1: Igen, és azért fogalmazunk meg kritikát, mert szeretnénk, hogy ez jobb legyen. De egy 0-8-at, azt szerintem sehogy nem lehet becsomagolni, meg megmagyarázni.
2: Nem tettem erre kísérletet, nem is fogok.
1: Nem, tehát, csak azért mondom, hogy az, amit te mondasz, és bocs, hogy közben szólok, hogy egy picit erőszakosabban, tehát az, amit te, az, amit te mondasz, az igen, az a jövőbe nézve segíthet.
2: De hogy ezzel tartozunk magunknak 10 éve legalább.
1: Oké, de tehát akkor hadd legyek szurkoló,
2: már
1: csak azért is, mert piros-fehér-zöldben, magyar címeres felsőben érkeztem, és akkor most teljes mértékben szurkoló vagyok, tehát én nekem nehezen tudja az bárki is megmagyarázni, akár mekkora különbség is van a magyar és a holland foci között, hogyha van egy olyan válogatottunk, amely tele van légióssal, jó nevű játékossal, fél idő alatt már 4-et kap, és a végén 8-ig meg sem áll a lejtőn Hollandia ellen.
2: Ez a szerkesztő, mi a kérdés?
1: Nincs kérdés. Az a kérdés, igen. Hogy hát ez nekem nehezebb.
2: Tehát én azt gondolom, hogy neked 99% igazad van, egy picit árnyalnám, jó?
1: Na.
2: Tehát ha megnézed azt a kezdőt, szólj, ha Vince Borit láttad a Freiburgban, vagy korábban Zürichben balhátvédet játszani.
1: Nem láttam, valóban.
2: Ha Vicsut, aki ugyan fradista jobbeket játszani láttad.
1: Így van.
2: Vagy ki volt a két belső védő?
1: Német Palakovics.
2: Ugye Palakovics is inkább balhátvéd. Nem volt itt a Turányi, aki az egyik legjobb Bundesliga belsővédő, és jó ideje nincs a válogatottban. Szerintem ez baj. Nem volt itt Csiki Anna, aki szerintem a legjobb magyar labdarúgó, és a Benficával BL-t játszik. És a kispadon ült Zágonyi Barbara, aki...
1: Trabzon,
2: és mondjuk az elmúlt két évben talán a legjobb formát mutató magyar labdarúgó volt a magyar NB1-ben, és a visszavágón beszállt a szünetben, és onnantól nem kaptunk gólt.
1: Gábor, hogy ez akkor ez kapitányi kérdés?
2: Biztos, az is van benne.
1: Vagy stáb, bocsánat, nem akarom, mert a kapitány ugye vezeti a stábot.
2: Meg direkt nem mondunk nevet, mert ugye most jelenségekről beszélünk, nem személyekről.
1: Azért mondom, tehát hogyha bárki ebből azt akarja kihallani, hogy mi sírásúi vagyunk ennek az egésznek, nem, én mint szurkoló felháborodom, ezen az egészen is próbálunk előremutató dolgokat keresni.
2: Igen, és ugye nem tudom, te kérdezted, de valószínűleg nem, de te voltál hétfőn műsorvezető.
1: Én voltam a foci órában, így van.
2: Hogy ez a Mohács a női labdarúgásnak? És én azt gondolom, hogy a C-ligába való kiesés az Mohácsabb volt ennél is. És hogy kapitány kérdés, tehát nyilván kikap egy csapat 8-0-ra, abban közvetlen felelősséggel azok bírnak, akik ott voltak a kispadon és a pályán. Ez nem kérdés. Ebben szerintem mellé beszélnénk, ha nem ezt mondanánk. Azért indítottam távolabbra, hogy nyilván ez jóval összetettebb, hogy mondjuk van egy Sipos Lilla, aki kétszer volt az osztrák Bundesliga legjobb játékos, és nem tagja, nem csak most, hanem a korábbi kapitánynál sem igen a csapatnak. A Vágó Fanni kérdés egy összetett kérdés, aki egy másik Bundesliga élcsapatban játszik, hogy őt érdemes meghívni, nem érdemes. Nem azt mondom, hogy hiba, hogy nincs itt, csak felvetem azokat a dolgokat, amiről beszélni lehet. Az, hogy Csiki Anna, Turányi Lilla nincs itt, szerintem az még összetettebb.
1: Ez okozza
2: és
1: az óriási...
2: négyet mondtam.
1: Igen, ez okozza az óriási ellentmondást, hogy mondtál most négy olyan játékost, akik külföldön szerepelnek, kisebb, nagyobb...
2: És én sem biztos, hogy mind a négyüket meghívnám, ha én lennék a kapitány, nem akarok az lenni.
1: Oké, viszont nehezen tudom megemészteni azt, hogyha van Bajnokok Ligájában szereplő játékosunk, ő miért nem válogatta? Tehát annyira mégsem dúskálunk azért a jóban.
2: Megint elmegyek egy kicsit filozófiaiak, és nem mellé beszélve, jó? Ez nagyon átalakult a világban. Tehát, hogy amikor egy... Mondok konkrét példát, jó, Jakabfi Zsanettal annak idején nagyon sokat beszélünk, hogy ne jelenleg itt mondjak, de ez szerintem érthető lesz. Hogy ő annak idején a Wolfsburgra kétszer nyert Bajnokok Ligát, volt a Bajnokok Ligája gólkirálynője, tehát nem akármilyen szinten futballozott, és azt mondta, hogy figyelj Gábor, mindig hazajövök, mind ahogy mondjuk a Jennifer Marozsán meg német válogatott lett, mert ő meg ugyanezeket a kérdésekre mást választ talált magának. És azt mondja, figyelj, én hazajövök bármikor a válogatott, az nem kérdés. De rendkívül kellemetlen, hogy mondjuk a németekkel talán egy 0-9 volt annak idején. Hogy utána visszamegyek, és hetekig ezt hallgatom. Miközben, ha nem megyek haza, akkor engem magas helyen pozícionálnak itt, a hierarchiában elől vagyok. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog ma, amikor a csapatsport is egyéni sport, hogy az én saját érdekemet szolgálja-e, ha válogatottban játszom, és ez már az a generáció, meg még nálad is fiatalabbak, akik civilben nem járnak címeres pulóverben, másról szól ez a világon mindent, ez egy nagyon összetett, ezzel továbbra sem védem a 0-8-at, mert azt nem lehet, ezért nem is akarom. Csak aki szeretné ezeket érteni, ez nagyon összetett, amikor van egy gyerek, akit mondjuk nem hívnak meg a korosztályos válogatottba, és ő úgy érzi, hogy ott volna a helye, akkor az elkezd azon gondolni, hogy oké, akkor csinálj magadnak egy saját karriert, és majd föntről beszállok, és majd egyszer eldöntöm, hogy akarom. Nagyon összetett, és nem csak a magyar válogatottra igaz ez, szerintem az összesre, de nézd meg, hogy ami ugye vitatkoztunk hétfőn, hogy mi a kultúra elkörül meg, hogy mennyire nincs, hogy a hollandoknál BL este volt kedden, amikor játszott Hollandia Magyarországgal, viszonylag kicsi volt a tétje a mesnek, mert 8-0-ról indult, és teltház volt, zenéltek, boldogok voltak. Tehát, hogy ez kell egy
1: igen,
2: társadalmi háttér, ami nálunk nemhogy nincs meg.
1: Ez vitán felül áll, sőt, ez ugyanerre tudok példát mondani, a norvégok a románokkal játszottak, már az első meccsen eldöntötték, és ugyanúgy komolyan vették a visszavágót, sok gólt rúgtak, ott is nagy érdeklődés volt.
2: Láthattuk a svéd-litván az szerencsére még több volt.
1: Igen, a Brambergen testén keresztül láttuk testközelből, vagy példáján keresztül testközelből, hogy milyen is egy norvég top csapat női szinten, ugye itt játszottak BL-selejtezőt a Ferencváros ellen. Ha már olyan sokszor megemlegetted, vagy megénekeltük szokásos rovatunkat, már igen, szokásos, most még szokásosnak mondtuk. Igen. Szóval a foci órát, ott beszéltünk róla, hogy ott még a visszavágó előtt voltunk, hogy mi az, ami tűrés határon belül van, ugye a visszavágó 3-0-ra nyertek a hollandok, ez az, és akkor megint én hadd legyek szurkoló, ha már tényleg szurkolónak öltöztem a mai napon, itt a beszélgetésre, hogy ez nekem pont az a kategória, hogy egy 8-as után az, hogy van egy erősebb csapat, egy jóval erősebb csapat, ez nem tudom, férfira próbálom lefordítani, ezek körülbelül olyan erőviszonyokat tessenek elképzelni, hogyha a Barcelonát...
2: Ja, férfi focira, jó,
1: férfi focival, ez, hogy igen, férfi focival, akarom is klubszintre helyezem a dolgot, hogy ez körülbelül olyan különbség van, mint hogyha a Barcelonát akarom összeereszteni a, nem tudom, az MTK-val, körülbelül ez valami olyasmit jó. Látok úgy nagyságrendileg, de hogy ez így visszavágóra nekem már így elfért, viszont ezt a visszavágót meg már kezdjük el összekötni az U19-esek két jó. felkészülési meccsével.
2: Abban sokkal több pozitívum van.
1: Főleg az első meccsben, a németek elleniben, abban szinte csak pozitívum van.
2: 76 perc pozitívum van benne.
1: Leszámítva a végeredményt, cserébe viszont azt kikérem ott is magamnak, és akkor hadd legyek ott is szurkoló, hogy a második meccsen a hollandok ellen egy fél idő alatt lerendezték a meccset a Pancho Arénában, ugye azt a meccset az Emlősport.
2: Nem kell odavinni, ott egyik se jött be.
1: Élő közvető, igen. Szóval, hogy az a három, meg ez a három, illetve a felnőtt válogatott visszavágós 3-0-ja, meg a kislányok, vagy a kisebb lányok egyfélülős 3-0-ja között óriási különbség van.
2: Indünk-e abból egyébként, nyilván 8-0 után más egy visszavágó, de a hollandok azok beleálltak ebbe. Tehát egy helyen változtattak, nem az volt, hogy fölküldték a B csapatot, és mentek mind a mérgezett egerek.
1: Hát olyannyira mentek, és bocs, hogy közbeszólok. Tehát több mint 3-as XG-re rúgták, így ez a várható gólmutatóra rúgták a 3 góljukat. 23-szor próbálkoztak, ebből 8-szor kaput találtak. Tehát azért mondom, hogy nekem ez a 3-0, ez, hogyha az első meccs is ilyen 3-4 környékén megállt volna, kevésbé vagyok elégedetlen. Akkor se jó.
2: Nem tudok veled vitatkozni, de akkor a 3-0-es vereség után sem jó az ember szájze.
1: Nem, de azért teljesen más a leányzó
2: fekvése. Hogy mondjam, tehát lassan szerintem meg kéne találni azt a csapatot, amely csapatként a legjobban funkcionál, ahol mindenki olyan pozícióban játszik, ahol a legtöbbre képes. Tehát, hogy, és mondom, nem a szövetségkapitányt kritizálom, mert ezt a Rossinál is el szoktam mondani, hogy az ő dolga, ő felelőssége, tehát nem, de hogy a Vince Bory nem a védekezéséről híres, egy hollandi ellen bal hátvédben nyilván van nehezen működik. Szerintem nagyon nagy stabilitást adott a csapatnak, hogy Zágonyi Barbara végre a pályára került. Mert azért 2 évet mutatott itthon, hogy igen, magas szinten, BL szinten is. Biztos, hogy vannak ilyen elemek. Én örülnék annak, hogyha az összes külföldön jó teljesítményt mutató magyar játékos szóval legalább születne megállapodás arra, hogy tudjuk, hogy jön, vagy nem jön. Ha jön, hogy jön, ha nem jön, miért nem jön. Tehát tudjuk azt, hogy miből főzünk.
1: Lehet főzni, így van.
2: És azért érek át az U19-re, mert hogy a fő esemény, bár ez utánpótlás esemény, mégiscsak az, mert jövőre Magyarország rendez az U19-es EB-t.
1: És akkor itt megint egy pillanatra álljunk meg. Egy Európa-bajnokság, az átlag sportkedvelő, vagy az átlag futballszurkoló kiindul megint a férfiak kontinens tornájából, a felnőttekéből ráadásul. Nos, szeretném jelezni, hogy ezen a jövő évi U19-es leány Európa-bajnokságon 8, azaz 8 darab csapat vehet részt, úgyhogy tegyük össze igen, a két kezünket, hogy mi mint rendezők ott vagyunk, és ezért van az, hogy minden hónapban van összetartása a lányoknak, Gajdúci Tibor szövetségi edző mindent megtesz ennek érdekében, és ezért volt most ez a 4 csapatos torna Németországgal, Hollandiával és Ausztriával, ugye mi mint házigazda kiegészülve, és minden 4 csapat úgy voltak sorsolva a párok, hogy 2-2 mérkőzést játszott. Nekünk az első meccsünk Németország ellen volt, és ahogyan az várható volt a németekre, nem csak Európa klasszis, az egy világklasszis csapat. Ugye, ha azt mondom, az úgy megállja a helyét.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, tehát a német női futball az világ élmezőnye, még ha felnőtt szinten nem is most van a csúcson, de utánpótlás szinten, tehát minden gyerek oda vágyik.
1: Okay,
2: ha nem Barcelona, akkor Németország. Okay,
1: szóval, tehát hogy a minimum Európa, de akkor inkább az Európa és a világklasszis között helyezkedő németek, mezőnyfölényben futballoztak, Krizsánt, a Honvéd kapusát tesztelték folyamatosan.
2: És meg a tesztenő átment.
1: Egyértelmű, tehát állt a csapat a sarat, amikor volt lehetőség, bátran megindultak előre a kislányok.
2: Igen.
1: Ez már akkor volt a gól, ugye még csak az első fél időnél tartok gyorsan összefoglalva, hogy a gólunk az már akkor jött, amikor a németek ugye megszerezték a vezetést. Úgyhogy Brekovszki révén egy bődületesen nagy bombával mi kezdtük a második félidőt, a csapatkapitányunk nem sokat tévedett. Egy bombagóllal szereztek a németek vezetést, legalábbis minimum egy nagyon jól állt átlövéssel, és így jött Gégény Petra egyenlítő gólja, aki azt mondta, hogy kikényszerítőztem a kapust a kapufa Zica segítségével. Igen, de... imádom, kilépett Zicserbe, kapufát lőtt, és a visszapattanóból.
2: Jó, de azt tegyük hozzá, hogy a Brekovszki Jucsi elképesztő ütemű és pontos labdát adott. És a Szepi, ugye a Gégény Petrának ez a beceneve, tehát Szepiként is, mindenki a női labdarúgásban, a labdával megfutotta a német védőt, aki Bundesliga csapatban játszik. Tehát igen, azért, hogy vannak, ettől még persze nem jó, hogy a végén sok lett.
1: De ezt akarom mondani, és egészen a 80. percig ott tartott ez a meccs, hogy ez 1-1-re állt. Az, hogy a végén utána 4-et berámoltak a németek, ebből 2-t a 90. perc után, ez ott lehet bennünk hiányérzet, ezt a főszereplők is elmondták. De hogyha egy német csapat ellen 80 percig tudsz jól játszani, arra azt mondom, hogy akkor van bizakodásra ok, Gajdóczi Tibort idézem, nem magamtól mondom, meg kell tanulni 3 naponta ilyen szintű meccseket játszani, mert hogy az EB-n ez jön majd,
2: a következőre,
1: hogy meccsen. Ami miatt kikérem magamnak, akármennyire is fiatal lányok, akármennyire is kislányok, értem, azt is értem, tehát megint vagyok egy óriási saját magammal kerülök ellentmondásba, hogy miközben az egyik oldalam érti és tudja, hogy miért következett be, ami bekövetkezett, a másik oldalam azért felháborodik, mert hogy gyermetek hibákat követtek el, de még gyermekek közben. Igen, ne legyek szigorú.
2: Meg hát te már nem vagy gyermek, de te is hibázol

0: De ebben a női U19-es válogatottban azért vannak olyan remények, van, aki már most az AS Rómában van, van, aki a Valenciában van. Van,
1: így van, tehát ha már azt mondtad...
0: Petri Olivia Valenciában van.
1: Igen, tehát... és ha már azt mondtad, azt hiszem, Jakab Fizsanett kapcsán mondtad, hogy ez a hazajövetel, nem hazajövetel kérdés. Hanász Vanda mondta azt, hogy jelenleg, ugye ő még azon a szinten van, hogy most szeretne
0: néha
1: betörni.
0: Néha kispados a Rómában.
1: Igen, meg most szeretne betörni ebbe a közegbe még inkább, igen. És a szó jó értelmében, hogy kiforgatja bárki is, de hogy egyszerűen, ha csak 10 perce is, akkor 10 perce, de hogy örömmel jön, és ez jó lenne, hogy ha ez így is marad. Hát ezt nyilatkoztam
0: egy
1: csután. Nem
0: szóltam egy szót sem. Szóval,
1: én azt csak az arcodat láttam, hogy kicsit billegtetted.
0: Szóval az összetett dolog egyébként bármelyik gyereknél, ha külföldön van, hogy oda megy egy új közegbe, és akkor hazajönni havonta 2-3 napra, miközben ott akkor megtörik a beépülés. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és akár a Vandánál, a többi gyereknél is volt olyan meghívás, amikor nem volt egyértelmű igen a klub válasza és vagy a gyereké, ami egyébként abban a közegben, ahol te szocializáltál meg én gyerekként, ez föl sem merülhet, hogy mi az a válogatott hív, és nem. Ennél összetettebb
1: megint
0: lett a világ.
1: Megint fordítsuk le azon hallgatóink kedvéért,
0: hogy hány éves,
1: akik...
0: vagy azt fogod elárulni?
1: Nem, feltétlenül jó. Nem, hanem azok kedvéért, akik kevésbé járatosak a női fociban, de a férfiak labdarúgását követik mélyebb szinten. Jakubisvili, a spanyol másodosztály példája jut eszembe, tehát nem derogál neki hazajönni, és derogál neki most itt a hosszú Nemzetek Ligája időszak alatt a válogatottban akár második, akár harmadik számú kapusként Tóth Balázs mögött a kispadra, jó eséllyel a kispadra leülni, de világos magyar beszéd, Rossi, meg Márkó, nem tudom én hogyan hívja, kapitány, az van, hogy a spanyol kettő nem áll le ez alatt az időszak alatt, most küzdök a helyemért.
0: Pontosan.
1: És akkor onnantól kezdve vagyunk még 3-4 kapusok, akik közül tudsz válogatni, szerencsére azon a poszton nem az van, hogy van az egy darab Varga Barnabásunk, ha lenne a spanyol kettőből, őt biztos, hogy kézzel lábba ki rángatta volna onnan a közeg, hogy jöjjön.
0: Szóval ott igen, tehát ez egy sokkal összetettebb dolog, mint volt a mi gyerekkorunkban, hogy nagyjából az én gyerekkoromban nem volt idegen légiós szinte, a Nyilasi Bálint, tehát 1-2 volt, de ők már a 30 éves koruk után. Ma meg...
1: Az én gyerekkoromban Lisztes Krisztián volt a nagy szám, hogy kiigazolt a Stuttgarthoz.
0: Na, hát az egy kicsit később volt akkor.
1: Hát egy generációval pont később.
0: Köszönöm. De, hogy
1: de
0: ez
1: még tegeződünk, ugye? Nyugtass meg, hogy még nem kell magát.
0: Majd ezen gondolkodom pont. De hogy ez a mai világban ez nagyon más lett, nagyon összetett lett. És ha női foci szintje veszünk, mondom, tehát, hogy nem akarom én a 0-8-at megmagyarázni, nem is lehet. Szerintem a németek elleni U19-es 1-5 az egy érdekes.
1: Azt mondom, az egy borzasztóan csalók a dolog, mert ha valaki ránéz...
0: Az 1-1 akkor se szólhattak volna semmit.
1: Igen, és hogyha így ránéz, és most látja a felnőtt eredményt, és egyébként a KK-n is csomót akar keresni, akkor azonnal belerúg, és
0: vannak ilyenek
1: a vízzel
0: azért.
1: Együtt akarja kiborítani, vagy a gyereket a vízzel együtt kiborítja. De hogy az a német más csalóka, ott mondom a holland volt az, de a hollandnak is érdekes módon a második fél ideje, nyilván amikor már 3-0-ra vezet az ellenfél, nem feltétlenül álltak bele úgy, ahogy
0: de
1: ennek ellentmond...
0: meg nem így van,
1: ennek
0: mert
1: meg ellentmond, hogy egyébként ugye Krizsánnak volt, hogy fejjel kellett védeni, mert gyakorlatilag fejjel lőtték, volt kapufája a hollandoknak.
0: Többek között azért vannak ennyivel előttünk, mert ez a mentalitás.
1: Hát igen, na azért
0: tehát,
1: mondom.
0: Hogy a holland felnőtt válogatott is, mint a mérgezett egér úgy ment a második meccs, második fél idejében, amikor ki sem mondom, hogy összesítően mekkora előnye volt már.
1: Igen.
0: Többek közt ezért vannak előttünk, sok minden más mellett.
1: Na, van még egy nagyon-nagyon pici időnk, úgyhogy egy kicsit nézzünk előrébb, ugye arról már volt szó, hogy ami most Magyarországon meghatározza a női labdarúgást, ki tudja, hogy mikor tudunk legközelebb, remélhetőleg egy hónap múlva újra tudunk erről beszélni majd, aztán fene se tudja, hogy a passzációnak az iránya az honnan fúj és hogyan fúj. Szóval tehát, hogy ugye ez a 2027-es U19-es EB határoz meg most mindent. Mi vár a felnőtt válogatottra? Nekik mi most a következő megmérettetés, vagy
0: ugye
1: nekik mi
0: újság van? Ezt akartam mondani, a férfi és női foci összesen, és nagyon jó, hogy ezt felvetetted, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a két utánpótlás válogatottunk, hogy a nőknél csak 17 és 19 van, az egyik A-ligában van, a másik B, ezt a fiúknál azért nem mondhatják el magukról. A női válogatott most visszakerült a B-ligába, és ugye a VB-selejtező most elszállt, tehát ha a hollandokon túljutottunk volna, jött van a Szlovénia, ami sokkal könnyebb egyébként, nagyon érdekes módon, és akkor újra a Nemzetek Ligában is az EB a következő, ami kijutási lehetőség. Meglátjuk, hogy ez kivel, kikkel, hogy azok a játékosok kapnak-e újra meghívót, vagy lesz-e olyan ember, aki leül velük beszélni arra, hogy mit gondolnak a saját és a válogatott összekapcsolódásáról, és nyilván az U19-es EB, ami jövő tavasz, mint nagyon

0: bízom benne, hogy abból a csapatból aztán föltöltődik a felnőtt válogatott, mert hogy sok olyan gyerek van, aki bizony már most is a felnőtt mezőnyben is meghatározó ember.
1: Mivel töltődjünk mi itt az év végén, hogyha női futballra vágyunk? Simple Liga? NB1? Magyar NB1?
0: Én azt gondolom, hogy az, aki szereti a női focit, az menjen és nézze, és mindenki...
1: Bármilyen hihetetlen, és ezzel tudja a leginkább a támogatását kifejezni, igen, hogy
0: és mindenki vigyen magában még egy ember. Tehát nagyon az fontos lenne, hogy megfertőzni a szó jó értelmű, de hogy te is megfertőzöttél a női labdarúgással, és azt látod, hogy van ebben szeretnivaló, nem eltagadva, hogy annál sokkal több munka volna még benne.
1: Igen. Na, akkor te viszel ki, vagy én viszlek ki akkor egy meccse majd legközelebb?
0: Én kiviszlek szívesen.
1: Nagyon jó. Oké, legyen ez a végszó. Gábor, nagyon szépen köszönöm. Pikpak elröpent a Csajok Ligája 13. epizódja. Én bízom benne, hogy mindenki...
0: Ez egy szerencsés szám, nem szerencsétlen.
1: Igen, ezt akartam, hogy bízom benne, hogy mindenki, aki hozzánk hasonlóan akar és szeretne tenni a női fociért, értő fülekre talált mindaz, amiről most beszéltünk. Elbert Gábornak köszönöm szépen, ez volt tehát a Csajok Ligája 13. része. Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
3: Ez volt a Csajok Ligája, és ez volt a hazafutás 2026. október 15-én. A szerkesztő Elpap István, a két hangmérnök Horváth Milán és Nagy Máté nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László, és hát érkezik a körkapcsolás, melynek szerkesztője Regős László Pál is, műsorvezetőre Jó András, és nagyon izgalmas lesz a körkapcsolás, hiszen először futszállal foglalkozunk, viszont majd 9 órától élő egyenesben közvetítjük a helyszínről a Ferencváros Viktória Plzeny Európa Liga szakaszban játszott mérkőzését, úgyhogy érdemes lesz a következő órákban is a Nemzeti Sportrádióval tartani.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
4: Meglepetés! Hát János, ez nagy...
5: Köndöc! Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
6: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
5: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
7: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
9: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a körkapcsolás, a pontos idő 18 óra 4 perc, a mai műsor szerkesztője Regős László Pál, a műsorvezető Jó András. Adásunkat rögtön közvetítéssel kezdjük, hiszen megkezdi szereplését a magyar válogatott a 2028-as futszál világbajnokság selejtezőjében. A miénk az első csoportba kerültek a svédekkel és az örményekkel. Ma este a skandinávok ellen kezdünk, akiket jól ismerünk, hiszen az elmúlt időszakban többször is összecsaptunk velük, és pozitív a mérlegünk. Vajon ez folytatódik-e? Megtudjuk rövidesen. Magyarország-Svédország futszál VB selejtező, a kommentátor Tóth Béla.
10: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Lassan 2 perc telik el a mérkőzésből. 1-0-ra vezet Svédország, mert hogy a mérkőzés első percében 56 másodperc után Szmajlovics révén megszerezte a vezetést a vendégegyüttes. A bal oldalon Ed hagyta le futtában Rafinhát, aztán centerezett, és 5 méterről Szmajlovics ballal emelt a kapuba. Ezzel vezet tehát a svéd válogatott Nyíregyházán a magyarral szemben világbajnoki selejtező mérkőzésen, tehát a találkozó legelején járunk. Suscsák Máté fordulna le a felezővonal közelében ellenfeléről, Rydbergről. Szabálytalanság az első svéd falt a mérkőzésen. Rydberg rántotta le a felezővonal közelében a becserélt Suscsák Mátét. Nálunk a kapuban Alasztics Marcell, Rafinha, Szalmás, Rábül és Rutai, ez volt a kezdő ötös, de már egy sor cserét végrehajtott Sergio Mujor, a spanyol szakvezetője, a magyar válogatottnak érkezett a pályára Kovács Máté, Vatamanyuk, Barta Dávid és a már említett Suscsák Máté is ott van mezőnyben. Oldalról jöhet berúgása Söderqvist, és mivel svéd játékos roppattan ki a játéktéren kívülre, jöhet az ismétlés magyar részről. Az első ellenfél tehát a világbajnoki selejtező sorozatban, a svéd válogatott, a helyszín pedig a nyíregyházi Continental Arena, a csarnok befogadó képessége kicsivel több mint 3000, és nagyjából ennyien, néhány ezeren, több mint 2000-en szurkolnak a helyszínen Nyíregyházán a magyar csapatnak. Most egy magyar támadás, Vatamanyuk Barta lő mellé, ebben talán több volt, távolról 8-9 méterről próbálkozhatott Vatamanyuk Barta, kikapott egy keresztlabdát a bal oldalon, viszont a lövése elkerülte a kaput. 30. válogatottsága ez Vatamanyuk Bartának a magyar csapatban, és vele kapcsolatban érdekesség, hogy a nyáron szerződött a spanyol élvonalbeli Xota Navarra együtteséhez a 24 éves játékos, korábban az elmúlt másfél évben éppen, hogy Nyíregyházán játszott Vatamanyuk Barta. Megint csak oldalról következik a magyar válogatott, egyelőre a svédek tér felé nem tudunk pontos átadásokkal építkezni. Most éppen Rydberg csapott le egy kósza labdára, aztán viszont kiemelik a svédek a nézőtérre, így aztán jöhetnek ismételten a miénk. Kajtár Mátyás végezheti majd el az oldal berugást jobb oldalról. A cél a részvétel a 2028-as futsal világbajnokságon. Ennek a helyszín egyelőre még nem ismert, de azt tudjuk, hogy a 24 csapatos tornát két év múlva ilyenkor, tehát október 7-e és 29-e között rendezik majd. Ide hosszú-hosszú út vezet, egy lövés magyar részről távolról. Nem más, mint Vatamanyuk Barta próbálkozott, de ez is elkerült a célpontot. Európából 7 válogatott jut ki a világbajnokságra, és ahogyan említettem, miközben egy magyar labdaszerzés, Kovács, rossz a választás abból a szempontból, hogy megpróbálta helyzetben a centerezés, nem pedig lőtt a jobb oldalról, a svédeknél kötött ki a labda, Kovács Máté volt elég erőszakos ahhoz, hogy a kapus átadását követően megelőzze a védőjét, viszont a centerezést azt Oszkárjéd lehalázta, illetve elhalázta, ebben több volt. Továbbra is azért azt lehet kijelenteni, amikor lassan a mérkőzésből eltelik 3 perc, hogy egyelőre az élesség az hiányzik a magyar válogatott játékából. Kajtár Mátyás emeli előre a jobb oldalon, egy labdaszerzés a középpályán, és hát egészen addig taszítgatták Vatamanyuk Bartát, amíg el nem veszítette az egyensúlyát a magyar játékos. A második svéd szabálytalanság a mérkőzésen, hogy az első fél időben járunk még csupán. Vatamanyuk Barta jöhet majd egy szabadrúgással, de úgy tűnik, hogy őt most leviszi a pályáról Sergio Mujor. Megint csak egy sortsere, frissíti együttesét a szövetségi kapitány, és ez a szabadrúgás végül is 11-12 méterről következik, picit jobbról, Ektogó a sorfal, ezzel azért jó lenne élni. Még az első 3 percnek a végén járunk, a labda mögött pedig Rutai Balázs maradott, a januári Európa-bajnokságon 3-szor is betalált, Rutai egyelőre hátrán, lehet, hogy nem ő fogja elvégezni, hanem Kajtár Mátyás, mert egyelőre nagy kupak tanács előzi meg ezt a magyar szabadrúgást, tehát akár közvetlenül kapura is lehet lőni. A mérkőzés játékvezetője egy észt úriember, Grigori Osámkov, az ő sípszava harsan most, és Rutai fogja elvégezni, Rutai legurítja, Kajtár oldalháló. Jobb oldalra gurította Rutai, Kajtár ballal lőtt, nem találta el a kaput, oldalhálóban kötött ki a próbálkozás. Európából a világbajnokságra tehát 7 válogatott kvalifikál, és ez a maratoni hosszúságú küzdelem sorozat, mármint a világbajnoki selejtező, az már megkezdődött idén tavasszal, a svédek az előselejtezős körből egy áprilisi angliai selejtező tornáról jutottak el idáig. Majd arról is beszélek, de most egy magyar támadás épül, de megint egy labdavesztés követően jöhetnek Szmajlovics révén a svédek, és Alasztit svéd a cselezgető Oscar Eddel szemben. Ott a hatoson belül Ed még megpróbálta valahogy átverni a kapusunkat, Alasztit figyelt és hárított vetődve. Újabb magyar támadás, Rábő János, hát addig tologatták kifelé a védők Rábőlt, amíg el nem fogyott a pálya. A legrutinosabb játékos egyébként Ráből a magyar válogatottnak. 182. alkalommal viseli a címeres mezt a 37 éves játékos. Egyéb iránt ő a csapatkapitány. Szef, a svéd kapus gurítja oda a fél pályára Mosberghez. Mosberg visszakapja, a jobb oldalon elkéri, most már Poigráz, visszafelé kénytelen gurítani ő is Mosberghez. Most nagyon szépen védekezik a magyar együttes, megpróbálja magasan letámadni ellenfelét, sikerül is labdát szerezni. Már nálunk a labda Vatamanyuk Barta, viszont megint csak egy meggondolatlanság, teljesen feleslegesen emelt előre a labdát Vatamanyuk Barta, úgyhogy a svédek jöhetnek a kapusuktól. Az áprilisi előselejtezőben a svédek megnyerték a saját csoportjukat azon az angliai tornán, amit már említettem. Az északíreket 3-2-re győzték le, 1-1-es döntetlent játszottak Svájccal, majd az utolsó mérkőzésen a házgazdát 2-1-re múlták felül, úgyhogy tovább jutottak ebbe a második fázisba, ahol háromtagú csoportban kell az első két hely valamelyikén végezni, az jelent majd továbbjutást. Ugye ez a hármas csoport Örményországgal teljes, az örményekkel majd jövő kedden mérkőzünk Jerevánban. Magyar helyzet, és egy védés a svéd kapustól. Suscsák Máté fordult kapu felé 7 méteren, ballal tudott lőni a fordulás után, számított erre a kapus. Szef közelebb lépett, és végül is ő tudott hárítani. Róla pattant ki a labda, jöhetünk a sarokból. Suscsák megint nála, kapu felé fordulnak, ketten szemben vele, és Szef véd. El tudta lőni a két védő között a labdát Suscsák Máté, az NB1 gollövő listáját vezető újpesti játékos. Az első 5 perc végén járunk. Futszál világbajnoki selejtező mérkőzésen Magyarország, Svédország 0-1. Szmajlovics korai góljával. De hát azóta, hogy a svédek megszerezték a vezetést, a magyar együttes sokkal kezdeményezőbb, és már volt kaput eltaláló próbálkozása is a házgazdának. Most egy jobboldali ívelés a kapu elé Szalmástól. Fél magasan lőtte be a kapu elé Suscsákot célozva. Elment keresztbe anélkül, hogy Suscsák vagy bárki más hozzáért volna. Svédek Johansson révén a jobb oldalon szöknek el. Rydberg tud lőni. Ez is a kapu mögé pattan ez a labda. Jöhet majd Alasztics Marcel révén a magyar kapuból a folytatás. 106. válogatottság Alasztics Marcelnek, az aramiszese kapusának. 31 éves is. Ő is szerepelt a magyar válogatottal az idei januári Európa-bajnokságon. 10 esztendő után jutott kismételten a kontinens viadalra a magyar válogatott, és nem is vallott szégyent, mert a csoportkör első mérkőzésén a lengyeleket 4-2-re múlta felül, majd aztán a portugálok ellen, a nagy esélyes portugálok ellen következett egy 5-1-es vereség, és végül is csak azért nem jutott tovább a magyar válogatott az Európa-bajnoki csoportból, mert 2-2-es döntetlent játszott Olaszországgal az utolsó fordulóban, és jobb gólkülönbségükkel az olaszok második helyen kvalifikáltak a folytatásra ezen az Európa-bajnokságon Szlovéniában. A labdával most a svédek, Johansson emeli előre pontatlanul, Oscar Edet célozta. Ezekkel most egyelőre nem tud mit kezdeni a svéd válogatott, akkor, amikor náluk a labda, hamar elszórják azt, de hát most mi ebben követjük őket. Rábő Jánosnak egy hosszú, illetve magasan érkező labda jött a bal oldalra, hát nem meglepetés, nem sikerült bent tartania Rábő Jánosnak. A VB selejtező ezen szakaszában, tehát 12 darab háromtagú csoportban vetélkednek a csapatok. A mi csoportunkban, ahogyan már elhangzott, Örményország szerepel még a svédeken kívül, és ebből a fázisból tovább jut a csoportgyőztes a következő körben, ami az elit körnevet viseli. A 12 csoportgyőztes és a 4 legjobb csoport második, tehát közvetlenül egyenes ágon kvalifikál a világbajnoki selejtező következő fázisába, míg a többi 8 csoport másodikra vár egyfajta rájátszáskör, azért, hogy az elitkör 4 fennmaradó helyéért harcba szálljon. Tehát itt csak az jelent automatikus búcsút a VB selejtezőtől, hogyha a csoport utolsó helyén végezek. Csapat, miközben egy svéd helyzet, mellé száll ez a jobblábas lövés Oscar Edtől, távolról, 10 méterről próbálkozott szemben a kapuval Ed. Alasztics még ezek szerint beleütött, a játékvezető sarokrúgást ítél. Hát ha nem is Alasztics ér bele, egy védőm pattant meg Rábő Jánoson. Figyelni kell, mert a svédek azért távolról is próbálkoznak rendszerint. Ez a szöglet kipattan Rutai Balázsról, jöhet az ismétlés a jobb sarokból. Mossberg végezheti el, begurítja, Rábő megszerezni, végül is elválasztják a labdát a Rábőlt, aki viszont elég erőszakos ahhoz, hogy visszaszerezze. Aztán Rutai előre emeli teljesen hiába valóan, ez megint a svédeké, Ed Johansson, na mi a labda következő állomása, méghozzá Zubi, a csapatkapitánya a vendégeknek. Ed, ismételten Mossberg, saját tér felé még a svéd válogatott, erre megint figyelnie kell Alasztichnak. Ő vágja ki Johansson emelését oda a hatos környékére, emelte a labdát egyébként a svédek játékosa. Hátra van még az első félidőből bő 13 perc, tehát mindösszesen 6 perc telt el a találkozóból. Szmajlovics góljával vezetnek a vendégsvédek 1-0-ra. Futszált viszonylag ritkán közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy érdemes felidézni, hogy mik a pontos játékszabályai ennek a sportágnak. 2x20 perc a tiszta játékidő, tehát 2 félidő, összességében 40 perc. Félidőnként a csapatoknak 1-1 perc időkérésre van lehetőségük. A csapatokat 4 mezőnyjátékos és 1 kapus alkotja, tehát egyszerre legfeljebb 5 játékos lehet a pályán egy csapatból. Egyébként korlátlanul van lehetőség cserélni a mérkőzéseken, és félidőnként 5 csapathiba után következik egy kis büntető, amit 10 méterről végeznek el a csapatok. Egyelőre egy magyar szabálytalanság az első félidőben, a svédek viszont már 3-szor is szabálytalanság árán állították meg a magyar csapatot. A pálya méret az nagyjából egy kézilabda pályájéval azonos. A Nyíregyházi Continental arénában is ilyen körülmények között játszanak a csapatok. És így, hogy ma már felidéztük a játékszabályokat, érdemes figyelni ezt a magyar támadást. Ráből ellövi ballal keresztbe a kapu előtt. 6 méterről picit balról próbálkozhatott Ráből János. Zubi mellett próbálkozott. Inkább egy beadásnak szánta mindezt. Ott volt a kapu előtt a csapattárs. Nincsen lövésnek Ráből. Hátulról jönnek a svédek. Bozsang. A bal oldalon törnének előre, egy magyar labdaszerzés, Rábül csapat le a labdára, Rafinha gurítja vissza Alasztichnak, Alasztics alányul, viszont ez az ívelés túlságosan magas Barta Balázsnak. Magyar válogatott fiatal mindössze 22 esztendős nyírbátori támadójának. Megint csak a svédeknél a labda Söderqvist, lágyan a lábök, a jobb oldalon van induló csapattárs, Alasztics Marcel a kapujából messze kilépve tisztázott. Nagyon együtt él a játékkal Alasztics, az előző idényben még Nyíregyházán játszott, bajnoki ezüstérmes lett a csapattal, a bajnoki döntőben egyébként az Újpesttel szemben maradt alul a Nyíregyháza futszál együttese. Alasztics imáron az Aramis együttesét erősíti. Jöhetnek a svédek a bal oldalról, Bozsánk végezheti el ezt az oldalberugást. Kapura is megy, Alasztichot ez mind meglepte, de lábbal hárítani tudott a gólvonalon. Hátra van még 12,5 perc az első fél időből. 1-0-ra vezet Svédország Nyíregyházán Magyarországgal szemben. A magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya Sergio Mujor, egy 44 éves spanyol szakvezető, aki 2028-ig szóló megállapodást írt alá a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. 2023 áprilisában nevezték ki a magyar válogatott élére Mujort, aki már azért előtte Berettyó Újfaluban ért el sikereket. Nem volt szabálytalanság, ezért hördül fel a magyar közönség, miközben egy magyar helyzet, Kovács Máté lövése pattan föl a kapuson Szefen, és hát veszélyben volt a svéd kapu abból a szempontból, hogy Szef szempontjából szerencsétlenül pördült a labda saját kapuja felé. A védők tisztáztak. A svéd térférről indult ez a magyar támadás. Kovács Máté kaparintotta meg a labdát. Megint csak erőszakosság kellett mindehhez. És az egész esetet az előzte meg, hogy hiába került a földre egy magyar játékos, a játékvezető nem fújt szabálytalanságot. Bartalő véd egyet a kapus Szef. Egyre több magyar helyzet. Barta Balázs, ő próbálkozott a jobb oldalról, jobbal, 7 méterről. Kiütötte a labdát a svéd kapus, szöglet következik. 8 perc telt el a találkozóból, Kovácsot találjuk meg a kapu előtt, végül tisztáznak a sárgamezes svédek, a mieink egyébként megpirosban játszanak, mind az alsó felszerelés, mind a felső trikó megpiros a magyar együttes ezen mérkőzésén. Cserél most Mujor, érkezik a pályára, többi között Suscsák Máté. Alasztichnál a labda. Saját térférről lehet építkezni, Alasztich. Lassan szabadulni kell a labdától. Átjött már az ellenfél térfelére a kapus. A jobb oldalra gurítja a Bartához, Alasztich. Visszakapja a kapus, akár lőhet, ellövi Alasztich. És véd egyet, megint csak a svéd hálóőr, Viktor Szef. Neki ez már a mérkőzésen a negyedik hárítása. A fél pályáról próbálkozott Alasztich ballal, hárított megint csak Szef, ütni tudta a labdát oldalra. Egy beadás most a szélről, Suscsák botlik bele ebbe a beadásba, de a kapu mellé vánszorog a labda. Szef, Fredrik Söderqvistet választja, a bal oldalon próbálkoznak most a svédek, Söderqvist alá emel a labdának, a fél pályán Suscsák mellett elviszi Bojang. Vissza a saját tér felére a svédek. Söderqvist a jobb oldalon, Rydberg megkerüli a magyar védőt. Rydberg lő, visszapattan Alasztichról, és egy újabb Alasztich védés. Harmadjára meg már megfogja a labdát Alasztich. Fontos hárítások most a magyar kapustól, miközben egy durvább szabálytalanság Szmajlovicstól a félpályán a gólszerző állt a útját Kovács Máténak. Hát itt akár a lapot is előhúzhatja a játékvezető bizony. Fehim Szmajlovics kap egy sárga lapot. Aztán valamit reklamál, nem értem, hogy mit tud itt kifogásolni a gólszerző. Mérkőzés 10. percébe érve az első sárga lap, Fehim Szmajlovics kapja. Bizony felöklelte a középpályán ellenfelét Kovácsot. Mindez azután következett, hogy Rydberg kétszer is megtornáztatta Alasztichot, de mindannyiszor védett a magyar kapus, aki végül indította a magyar támadást, Kovács pedig nem tudott meglódulni a bal szélen, anélkül, hogy Szmajlovics ne akadályozta volna meg. A vendégek szakvezetője egy horvát úriember, Matija Gyulvad, 50 éves a szövetségi kapitány, amellett, hogy játékos korában volt horvát válogatott, amellett a futsal Dinamo klub megalapításában is részt vállalt Matija Gyulvad. Magyar szabadrúgás, 4 csapathibánál már a svédek, hátra van még több mint 10 perc az első félidőből, úgyhogy innentől figyelnie kell a vendégegyüttesnek a szabálytalanságokra. Kovács rúgja rá ellenfelére Oscar Edre a jobb oldalon, saját tér felé még a magyar válogatott. Hát meg a balról a jobb oldalra Kajtár Mátyás, ő rúgja be a labdát az oldalvonalról. Alasztich, Cipeli vezeti át az ellenfél térfelére, majd kivár Alasztich, csak úgy, mint az előbbi lövésnél, de ezúttal nem lő, Kajtárhoz gurít. A bal oldalon mutatja magát Vatamanyuk, Barta elől van Kovács és Suscsák. Alasztich elvállalja, és egy újabb Szef védés. Egyelőre a kapusunk a legveszélyesebb játékosunk. Alasztich második ballábas lövése, ezúttal közelebbről. 15 méterről próbálkozott, a bal alsóba tartott ez a lövés, és ezt is kiütötte Szef, ötödik hárítása a svéd hálóőrnek. Hárman veszik körül Suscsákot 6 méteren, nem is tud kapu felé fordulni Suscsák Máté, és a svédek jöhetnek majd a bal oldalról. Említettem már korábban, hogy a magyar válogatott a januári Európa-bajnokságon részt vett, ahhoz képest a keretben 4 változás történt, bokasérülés miatt Fekete Márk nem bevethető, és nincsen itt a névsorban, miközben helyzetben Johansson belelővi Suscsákba, oldalról következnek majd a svédek, tehát Fekete Márkon kívül nincs itt most a névsorban Bencsik Roland, Pál Patrik és Büki Baltazár, ők mind részt vettek a 2026-os Európa-bajnokságon. Fiatalítja az együttesét Sergio Mujor. Svéd lehetőség maradt ki. Johansson lő ballal mellé. Odaemelte a kapu elé a labdát Oscar Red. Mutatják rendre a svédek azt, hogy azért ők is tudnak veszélyesek lenni. Suscsák terül el a padlón. A kapujából kibonzduló Viktor Szef kapus lökte föl ellenfelét. Az észt játékvezető pedig Osámkov kérdezi Suscsáktól, hogy jól van-e. Lefújta végül az észt, úgyhogy az ötödik csapathiba a svéd részről, és bizony a kapujából vakmerően kimozduló Szef fejbe trafált a Suscsákot, aki még háttal állt a kapunak. Szabadrúgással következünk, és 5 svéd csapathiba. A következő vendégszabálytalanság után kis büntető következne magyar részről, 10 méterről. Az nagy lehetőség, de nagy lehetőség ez a szabadrúgás is a bal oldalról. 7 méterről, tehát még a büntető területen kívülről következik Rutai Balázs, és ott van a pályán magyar részről még Szabó Lajos. Szef igazgatja közben a társakat, hogy hova álljanak. Ketten is a kapufához a mezőnyjátékosok közül Szefet körülvéve, tehát nagy a készültség svéd részről. Rutai nem lő középre, és ott az egyenlítés Gajtár Mátyás góljával. A mérkőzés 11. percében egyenlít a magyar válogatott, meg szabadrúgás variáció után Gajtár Mátyás talál közelről ballal a kapuba. 1-1. Az első percben Szmajlovic révén tehát előnybe került a svédek, és a következő 10 percben fölényben játszott a magyar együttes, sorra alakította ki a helyzeteket Sergio Mujor csapata, és végre egy szabadrúgás követően közelről eredményes Gajtár Mátyás. Időt kellett kérnie a svédek horvát szövetségi kapitányának, Matija Gyulvatnak, ezt halljuk most, hogy a svédek szövetségi kapitánya szól a játékosokhoz. Ugye angol nyelven, svédül még nem tanult meg Gyulvát. Gajtár révén tehát egyenlítés a 11. percben, és mindez, hogy időt kért a svéd szövetségi kapitány, ez természetesen Sergio Mujornak is ad némi lehetőséget, hogy rendezze a sorokat az egalizálást követően. Gajtár Mátyásnak ez a 35. válogatottsága és a 7. gólja. Ő a Gyáli Hope együttesének játékosa, ő is a magyar élvonalban pallérozódik. Nagyon fiatal játékos Gajtár, 20 esztendős, és már így több mint 30 válogatottsága neve mellett, és a 7. gólját szerezte címeres mezben. A gólpaszt kiemelem megint csak Rutai Balázs, mert hogy a fiatal újpesti játékos adta az előkészítést ennél a gólnál. 1-1 tehát, és még hátra van majdnem a fele ennek a félidőnek. És hát rendre azért a nyíregyházi szurkolók hangosan biztatják a magyar válogatottat. Svédek nincsenek a helyszínen. Poirász a labdával, svéd támadás építés, most Ed lódul meg át a bal oldalra keresztbe a pályán, de magyar labdaszerzés, Alasztics gurítja a bal oldalra Vatamanyuk Bartához, előre emeli aztán Gajtár, talán a célpont a fönntartózkodó Suscsák volt, de Gajtárnak ez az ívelése nem volt olyan precíz, mint a lövés a gól pillanatában. Sergio Mujor szövetségi kapitány azt mondta a mérkőzés megelőzően, hogy hazai pályán ebben a VB-s elejtező sorozatban nem szabad pontokat veszíteni, és bár a svédeket jól ismerjük korábbi barátságos mérkőzésekről, 3 alkalomból mindössze egyszer sikerült a svédeket megverni, két alkalommal, ugyanis döntetlennel ért véget a barátságos mérkőzés. Szoros, kiélezett harcra készült Mujor kapitány tehát. Sustsák volt szabálytalan, talán kezezést vettek észre nála a játékvezetők, úgyhogy a svédek jönnek a saját térfelükről. Ed kapja meg, Ed lő, éles szögből a kapufát találja el, onnan pedig kifelé pattan. A jobb oldalról próbálkozhatott Oszkár Ed. Gyors magyar akció, a jobb oldalon Kovács belövi középre, fölpattan, Patamanyuk Barta lövi a kapu fölé. Székelyudvar helyi származású Patamanyuk Barta. Másfél évet töltött Nyíregyházán, mielőtt nyáron a spanyol élvonalba szerződött volna. Labdával Poirász. Hátrafelé gurítja Johanssonhoz. Bal oldalon megint a játéktéren kívülre emelik a svédek. Teljesen hatástalannak tűnik ott most Furublad. Ő próbálja meg segíteni a svéd akciókat, de rendre hibákkal. 12. perc a találkozón, Magyarország-Svédország 1-1, egyenlítettünk, és 5 csapat hibánál a svédek ebben a játék részben. Sustsák háttal a kapunak, szereli őt most Bodzsáng, jól fedezte a labdát Sustsák, azért ő egy olyan testfelépítésű támadó játékos, kifejezett center típus, aki hát a maga paramétereivel meg tudja tartani a labdát, a rá fellőtt labdákat. Tényleg egy testes, kiváló testfelépítésű center típusú játékos Sustsák Máté. A labda Alasticsnál, a svédek térfelén a kapus. Alastics lőni fog, Alastics legurítja végül. Számítottak erre a svédek, belelépett Poirász. Jöhet majd a magyar együttes bal oldalról. A labdát pedig a csapatkapitány Rábő János kéri el, az MVFC Berettyó Újfalu játékosa, a 37 éves Spieler, 182. válogatottsága, legtapasztaltabb válogatott játékos. Egy lövés, ez is fölpattan egy svéd lábon, Szabó Lajos tűzte rá, hazai pályán Szabó Lajos minden szempontból, mert hogy a stúdió Nyíregyháza játékosa, a magyar élvonalban Szabó. Megint egy szöglet variáció, most középpen Sustsákot próbálta megtalálni a csapatkapitány, de Sustsák a kapu mellé lőtt, és a svédek jönnek előre, most egyelőre létszámban meg vagyunk hátul, egy cselezgetés most a jobb oldalon, Poirász, hát ez most felesleges volt talán Poiráznak oda lépni, a harmadik magyar csapathiba ebben a félidőben. Aki pedig elkövette ezt, az Szabó Lajos, hát ifjonti hívvel vetette bele magát most a küzdelembe Szabó, le is cseréli őt a szövetségi kapitány Sergio Mujor. 2017 és 2021 között volt a Berettyó Újfalu vezetőedzője Sergio Mujor, bajnokságot és magyar kupát is nyert a hajdúsági együttessel. 2023-ban vette át a magyar nemzeti csapat irányítását Mujor, és 2024-ben kötöttek vele további 4 évre szóló megállapodást. Svéd szabadrúgás követően lő Mossberg, felperdül a labda egy magyar játékos testén, ráadásul olyannyira gellert kap ez a lövés, hogy játéktéren kívülre pattog a labda, jöhetnek majd a bal oldalról berúgással a svédek. 12 perc lassan eltelik a találkozóból. Férfi futszál világbajnoki selejtező mérkőzésen Magyarország-Svédország 1-1, van még hátra 8 perc a szünetig. Ez az oldalberugás nem szül svéd helyzetet. Rutai lábáról pörgött fel a labda, Alasztics lehúzta a levegőből, aztán indít. Ez Rábülnek nem volt pontos, egy svéd keresztezett, méghozzá a gólszerző Szmajlovics, ő bólintotta a lelátóra a labdát. Jöhetünk a bal oldalról, mélyen a svédek térfeléről. Rábül beközépre. Van-e lövőhelyzet? Rafinha keresgette, a honosított játékosunk. Rafinha braziliai születésű, 9 évet futsalozott hazánkban, 2024-ben honosították. Ez a 28. válogatottsága Rafinhának, aki 7 idényt töltött el Berettyó Újfaluban, legutóbbi 2 esztendőt pedig a Nyíregyháza együttesében profiskodta végig. Már lengyel együttest erősít a Wrocław gárdáját. Rafinha be a kapu elé, Szef szedi össze, picit a háta mögé kapta ezt a lapos átadást Rábül, számított arra, hogy Rafinha majd begurítja a kapu elé, viszont a háta mögé érkezett a csapatkapitánynak. Mutatja a svéd labdás játékos Mossberg, hogy forgást vár a társaktól. Be is indul ez a forgás, Söderqvist. Vissza aztán a jobb oldalra Mossberghez, még mindig a saját térfenén a svéd válogatott. Hátra gurítja Furubád, a jobb oldalon törne előre aztán Mossberg. A labdát fedezi Szabó Lajos, aki távol tartja a játékszertől ellenfelét is. Alasztics révi már magyar támadás indul. Rafinha a bal szélen. Szűk 7 perc még a fél időből. Szabó visszakapja Rafinha, saját térfelén a magyar együttes. Lágyan alábök Rafinha. Barta Balázs próbált meg beállni a védője elé. Végül is a svéd játékosról pattan ki a labda. Megint a bal oldalról következhetünk. Nincs egy előre játékos, aki elvégezze. Ráből jelentkezik erre a nemes feladatra. Nagyjából olyan 4 perce már, hogy 5 csapathibával játszanak a svédek. Azóta tisztán játszanak, miközben egy keresztlabda bal oldalról. Barta Balázs túl nagy erővel rúgta át a jobb oldalra Rafinhának. Néhány centivel maradt le erről az átadásról Rafinha. Számított rá egyébként a honosított játékos, hogy Barta ezt a lehetőséget, vagy ezt az alternatívát választja. Előre tör most a kapus Szef, ő lövi bele Rafinhába a labdát a jobb oldalról. Következhetnek a magyar térférről a vendégek. Sergio Munyor pedig óriási koncentrációval a partvonalon kívül, azért néhányszor a játékosokat hangos szóval utasítja a spanyol szakvezető, miközben a játékvezető Bocsánknak, a svédek játékosának magyaráz, valamint az észt bíró most kifogásol, Osámkov. Jöhet a játék folytatása, Bocsánk alá emel a labdának, erre számított Ráből, ő bólintja el, Szef 7 méteren kinnál a kapus, Bocsánk előre, van elől centerük most Frublad révén a svédeknek, miközben egy magyar szabálytalanság, így van, Oszkár Ednek állta útját egy magyar játékos. Ez a negyedik csapathiba, Sergio Munyor azonnal lekapja a pályáról Barta Balást, el onnan a tett helyszínéről. Ez volt Barta gondolata azonnal a nyírbátori játékosnak. Szabadrúgásra következnek a svédek a magyar kaputól 15 méterre. Egy tagú a sorfal, minden svéd mezőny játékos elől. Elsősorban a bal oldalt töltik túl, de Bocsánk a labda mögött mutatja benn a társnak a jobb oldalon. Zubinak, hogy akár neki is adhatta volna, de itt a feltételes mód adekvát, mert bizony belelőtte az egytagú sorfalba a szabadrúgást Bocsánk. De hát sok hűhó semmiért, de svéd részről emiatt egyáltalán nem szomorkodunk mi, magyar szurkolók. Magyar támadásépítés. Ráből szedi le elegáns mozdulattal a levegőből a bal oldalon a labdát, visszagorítja Rafinhának. Rafinhával szemben egy svéd. Rafinha bal oldalon elindul, kilökték szerintem a labda mögül. A játékvezető sípja néma maradt. Zubi azért mind a két karját kitette. Rafinha pedig találkozott is itt a reklámtáblával. Egyelőre Sántit a magyar válogatott játékos. A bal lába, bal lábfeje megsérülhetett Rafinhának, nem tud visszatérni a pályára, gyorsan cserélünk. Kár lenne, hogyha ebbe belesérülne egy magyar játékos. Svédek közben elveszítik ott a fél pályán. Elbizony, mert nagyon okosan Vatamanyuk Barta rárukta ellenfelére, Söderqvistre, jöhetünk oldalról. Rafinha pedig hát ápolásban kell, hogy részesítsék a játéktéren kívül. A svéd kispad mögött Rafinha, tehát meg a magyar kispadhoz sem tud oda sétálni. Hát most bizony lehet aggódni. Nem lenne jó, hogyha egy alapember kidőlne a mérkőzés korai szakaszában. Suscsák rúgja be a kapu elé, ezt Szef kapus összeszedi. Jönnének előre a svédek a bal oldalon. Magyar szabálytalanság, hát ezt talán most szigorú sippal fújta le az észt játékvezető. Aki szabálytalankodott, az Kovács Máté. 5 csapathibánál járunk már mi is. Több mint 5 perce játszanak így 5 csapathibával a svédek. Azóta kisbüntetőt nem végzett el a magyar válogatott, tehát tisztán játszanak a svédek, de most már nekünk is figyelni kell, mert 5 csapathiba után a következő magyar szabálytalanságot büntethetik a vendégek. Bő 5 perc még az első fél időből. 15 perc játékot követően Magyarország-Svédország Nyíregyházán 1-1 labdával Johansson a jobb oldalon elkéri a csapatkapitány Zubi Bocsáng. A bal oldalon nem tudnak előre törni a vendégek, Johansson át most már a magyarok térfelére, egy cselt követően Zubi a kapu mögé lövi. Szinte a sarokból volt kénytelen Zubi próbálkozni, nem tudta már a játéktéren belül tartani a labdát. Magyar akció, Kovács, Suscsák hátal a kapunak, ráfordul, gyönyörű lövés, de Szepp hárítja. Egy kézzel ütötte ki a svéd kapus szögletre, Suscsák kész életveszély természetesen, de hát erre azért számítani lehet. Az újpesti játékos 8 forduló alatt a magyar bajnokságban 15 gólt szerzett, volt versenyben ő a legeredményesebb Lipul Noellel. Újabb Szef védés, Suscsák Kimás ment a labdáért, de nagyon okosan átengedte azt Kajtár Mátyásnak, a magyar gólszerző lövését kiszedte lábbal a bal alsóból Szef kapus, aki vágott egy spárgát, majdnem spárgát, nem esett ez most jól a svéd kapusnak, a szöglet megtalálja Suscsákot, de lepattan egy védőről, egyelőre a svédek legjobb játékosa a kapus, sok-sok védése járul hozzá ahhoz, hogy továbbra is egy-egy, miközben hát Johansson ezek szerint nem szabálytalankodott Fatamanyuk Bartával szemben. Történt mindez a magyar kispad előtt, a magyar cserejátékosok meg vannak győződve arról, hogy Johansson kilökte Fatamanyuk Bartát a labda fölül. A játékvezető nem így sípolt, ő a svédeknek ítélte a labdát, mert Fatamanyukról a játéktéren kívülre gurult egyébként a labda. És a kispadon egy magyar cserejátékost sárga lappal fegyelmez az észti játékvezető, a cserekapusunk Gémesi Gergő kapott szövegelésért sárgát. Egyelőre Gémesi még nem lépett pályára, de hát Alaszti Siba nélkül véd, azaz egy gól nem az ő lelkén száradott. Közelről voltak eredményesek a svédek. Bal oldalról következnek majd a vendégek. 4 perc, 41 másodperc maradt még ebből a félidőből. Egy egyes döntetlen a találkozó, a világbajnoki selejtező állása. Bocsánk, saját tér felé még Johansson. Bocsánkhoz vissza már magyar térfélen a játék. Zubi ellövi, de Alasztics véd. Alasztics 6 méteren hárított, óriási zicsert akadályozott meg. Kajtár ellövi, és ez meg Szef védése. Egymás után 2 gól is születhetett volna. Alasztics óriási dicséretet érdemel a védésért. És Kajtár is, aki ugye az első magyar gólt szerezte, most a bal oldalról éles szögből lőtt ballal, Szef kiütötte. Kár érte, most nagyon szomulott ez a magyar vezetés, Alasztics. Előtte meg ugye ő akadályozta meg a svéd vezetést, úgyhogy hát felpörögtek most az események. Suscsák helyzetben, megint lelassul a labda egy svéden. Ed volt az, aki nem tágított Suscsák mellől. Ő tudott blokkolni, mármint Oszkár Ed. Sorcsere a svédeknél. Egy rakat játékos érkezik most a pályára, többi közt Smajlovic, Mosberg tér vissza. Smajlovic szerezte ugye a vezetését meg a svédeknek. Fatamanyuk Barta begurítja, Suscsákot keressük megint a kapu előtt. A trendre úgy kap labdát Suscsák Máté, hogy háttal áll Szef kapujának, így kell neki valamit varázsolnia. Miközben az időkérést jelző táblácska már ott van a kezében Sergio Mujornak, ő még akár élhet időkéréssel a szünetet megelőzően. Beléptünk az utolsó 4 percébe az első félidőnek. A jobb oldalon most Kajtár, megtalálja Kovácsot, Kovács 7 méteren elveszíti, majd annyit elér, hogy jöhessünk a svéd térfélről, a bal oldalról, Mosberg vezette ki a labdát. Cserélünk most mi is, Szalmás Zoltán érkezik többi között a pályára, az Újpest támadója. Benn van ötösen Rafinha is, úgyhogy visszatér, nincsen komoly sérülés szerencsére. Segített az ápolás, rábül, rágurítja, megfogja Szef, aki aztán estében kihajítja a bal oldalra. Ott előre tör Rüdberg, visszagurítja a fél pályára méghozzá Söderqvistnek. Rüdberg ismételten Söderqvist saját tér felén elkéri a labdát a jobb oldalon Smajlovic. Most már minden mezőnyjátékos hozzáért, Mosberg is. Söderqvist vissza Mosberghez, a bal oldalon a svédek, már magyar térfélen, onnan viszont nem jutnak előrébb. Próbálják még valahogy körbeadogatni a magyar védekezést. Pontos passzokkal a svédek, de hátrálni kényszerülnek. Elkéri Söderqvist a felezővonal közelében, megint Mossberg. Most csupán nyomozzuk a labdát, egy megindulás a bal oldalon. Jó a csel befelé, Rydberg lő, Alasztics véd. Jól védekeztünk abból a szempontból, hogy valóban egy egyéni villanással tudtak mögén kerülni. Rydberg a bal oldalon gyönyörű csellel ment el védője mellett, aztán 9 méterről lőtt jobbal, laposan, Alasztics lábbal rúgta ki a sarokból. Hozzá kell tennie a magáit természetesen az Aramisese kapusának. Rydberg saját térfeléről rúgja be, Bojang elkéri a kapus Szef, most ő is próbálja szabni ezt a svéd támadást. Bojang, egy lövés Söderqvisttől, lesz meg megfogja Alasztics. 2,5 perc még a szünetig. Alasztics előre dobja a levegőben. Kifejeli a labdát aztán a svédek játékosa Gustav Rydberg. Elsősorban most a magyar kapu előtt voltak történések, úgyhogy lehet fújni. Taktikai szempontból kiváló döntés ez most a csapatkapitánytól, Rábel Jánostól, hogy próbálja lassítani a játékot, annak a folytatását. Most végezzük el a berugást. Rafinha bal oldalon egy összjáték Rutaival. Rutait rendre ketten őrzik, de hát Suscsákra is mindig jut 2-3 svéd. Most ugye center pozícióban Rutai váltja Suscsákot. Visszatért a pályára Rábel, valamint Rafinha, és a már említett Szalmás Zoltán, így teljes a magyar mezőnyjátékosok sora. Visszagurítják a labdát Alasztichoz. Alasztics ki a jobb oldalra, Rafinha, megint csak a kapus fél pályán a labdával. Alasztics, nincsen társ most elől, áll a labdával, bíbelődik azzal Alasztics. Kigurítja a bal oldalra Szalmás, megint a kapusunk. A jobb oldalra Rafinhához gurít most Alasztics, visszakapja. Elől sem Rutai, sem pedig Rábel nem tudja elkérni. Alasztics, Rafinha, kivárásra játszunk be a kapu elé. Rábelnek nem jó, figyelni kell, mert üres volt a magyar kapu. Szefet megakadályozza Rábel, és akkor ezt befolyják szabálytalanságnak. Ez viszont nem jó, mert akkor így svéd kisbüntető fog következni. A játékvezetőit még magyaráz a magyar játékosoknak. És valóban Szef megkaparintja a labdát, amit vaktában előre gurítottunk, Rábel nem tudta birtokba venni, és akkor, amikor Szef megpróbált indítani, Rábel odakap a kezéhez, és valóban némiképp megakadályozza a kapust abban, hogy indítson. Hát ez most magyar szempontból felelőtlenség, mert ez a 6. csapathibánk a félidőben, és jöhetnek 10 méterről nagy lehetőséggel a svédek. Fredrik Söderqvist készíti le a labdát Alasztics Marcel vele szemben. Kisbüntető a svédektől a mérkőzés 19. percében, ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést ismételten. 10 méterről lő tehát Söderqvist, aki fél pályáról fut neki, Alasztitsnak pedig valahogy ki kellene fognia a labdát. Na most a jel, Söderqvist, Alasztics kivédi a magyar kapus. És aztán egy svéd szabálytalanság, így van! Magyar kisbüntető következik. Svéd kisbüntetőre magyar kisbüntető a válasz. Meg egy sárga lap Bojangnak, mert ő döntötte fel a Rutait. Hát ez lehet egy fordulat a mérkőzésben. Rövid időn belül kimarad egy svéd kisbüntető. Söderqvist egyébként középre lőtte Alasztics, meg kiütötte a labdát, és ebből indulunk. Rutai fordulnak kapura, Bojang mellett, Bojang pedig két kézzel fogja ellenfelét. A 6. svéd csapathiba után jön a magyar kisbüntető, másfél perccel az első félidő vége előtt. Hát ki más, a sértett a labda mögött, Rutai maradott. Szef pedig a svéd kapuban egyelőre még nem foglalt el a helyét. Hát itt most megy a lélektani hadviselés, megpróbálja húzni az időt Viktor Szef kapus, valamelyest kizökkenteni lelki egyensúlyából Rutai, de hát ő most a nyugodtság szobra. Háromszor is betalált az Európa-bajnokságon Rutai, a portugáloknak egyszer, még az olaszoknak kétszer. Most 10 méterről kisbüntetőből a svédek ellen lehet eredményes. Rutai távolról fut neki, Szefki jön 5 méterre, Rutai belövi! Vezet a magyar válogatott 2-1-re, Nyíregyházán a svédekkel szemben VB selejtezőn Rutai Balázs kis büntetőjével. És így még a szünet előtt ez egy fordulópont lehet. Rutai Balázsnak egyébként az 54. válogatottságán ez a 23. gólja. És már csak azért is lehet ez fordulópont, mert ezt megelőzően meg Söderqvist elhibázott egy kis büntetőt, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy kivédte azt a kísérletet Alasztics Marcell. Fordít a magyar válogatott még az első fél időben. 2-1-re már itt az előny. És van még hátra 80 másodperc ebből a játék részből. Jól fog jönni a szünet mind a két együttesnek. Pontosan 18 órakor kezdődött a mérkőzés, most pedig már 18 óra 50 perc. Tehát már ugye a tiszta játékidő 20 perc egy fél időben, de összességében ez a mérkőzés már 50 perce tart. És még nem járunk a szünetnél sem. Magyar akció, Szalmás még a saját tér felén hazadja, Alasztics. Ő meg vezeti a labdát át a svéd térfélre. Alasztics. Egy perc maradt ebből a fél időből. A labda pedig nálunk. Elszórni nem szabad, Alasztics vár ki, nem támadja őt meg senki. Átgurítja a jobb oldalra, Szalmás be a kapu elé. Rábő ráfordul, ellövi keresztbe a kapu előtt. Ez is szansz volt most. Rábő János kifelé szorították a bal oldal, illetve a jobb oldal irányába rábült, aki egy hirtelen mozdulattal ellőtte a svéd védő lábai között, de a kapu előtt keresztbe pattogott a labda. Jöhetnek a svédek. Söderqvist, aki kis büntetőt hibázott. Szmajlovics, ő viszont betalált közelről az első percben. Bocsánk, sárga lappal már a birtokában átviszi a magyar térfélre. A bal oldalon elkéri aztán Mosberg, lesz ebből helyzet, lesz a lövés. Bocsánk a jobb oldalon ismételten, van még 20 másodperc és lesz végül svéd lövés, de a kapu mellé gurul Szmajlovics közeli kísérlete. Éles szögből volt kénytelen Szmajlovics próbálkozni. Ott volt egyébként, résen volt Alasztics, meg a közelben volt egy magyar védő. 18 másodperc maradt még az első fél időből. Rafinha jobb oldalon Szalmás mutatja magát, ráből fordul már a svéd térfélen, a másik 9-es Söderqvist elviszi a labdát, de aztán a játéktéren kívülre emel, marad még 4 másodperc ebből a játék részből, itt már nagy őrültség nem történhet, ráből gurítja vissza, Szalmás át a jobb oldalra is, akkor jöhet a dudaszó ebben a pillanatban. 20 perc után a magyar válogatott világbajnoki selejtezőn 2-1-re vezet Svédországgal szemben Nyíregyházán. Hátra van még tehát a második fél idő, most viszont 15 percen át pihennek a felek, a szó a stúdiójé.
9: Tóth Bélának köszönjük szépen, én pedig jó néhány részeredményt fogok közölni önökkel, veletek, mert hogy az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is zajlanak mérkőzések. Átszeták már Hábír Seva 0-0 a 7. percben, Celje Omonia Nikózia szintén 0-0 a 7. percben. A 8. percben jár a Legpoznán Leverkusen mérkőzés, ott is 0-0, egyébként az összes mérkőzésen az állás 0-0, nem fogom mindenhol elmondani a végeredményeket, vagy a részeredményeket. Lyon Crystal Palace mérkőzés van, Royal Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Salzburg, AC Milan, Sparta Praha, Lillström és Torenze Sunderland. Szintén mindegyik mérkőzés most már a 8. percben jár, sehol sincs gól. Ellenben egy kicsit izgalmasabb, ami a Konferencia Ligában történik, mert egy CSKA Sofia Monaco 0-1 a 8. percben, a Gent Aarhus, illetve a Hajdúszmit Ajax mérkőzésen 0-0 az állás a 9. percben, a 10. kezdődik meg az Egnatia Midtjylland mérkőzésen, ott is 0-0 az állás. A Kuopio Trabzonspor mérkőzésen a 8. percben 0-1 az állás. Lugano Trivenöz Vezda 0-0, Mjölby Inter Escaldes 0-0, Panathinaikos Borac Banja Luka 0-0, Riga FC Kairat Almaty 0-1, szintén a 9. percben tart már a találkozó, illetve Craiova Getafe 0-0 a 9. percben, és senki se feledje, hogy ma este 9 órától élőben fogjuk közvetíteni a Ferencváros Pilsen Európa Liga mérkőzést, teljes egészében itt hallható majd a Nemzeti Sportrádióba, állandó szakértőnk érkezik majd a stúdióba, Vukovics László, vele fogjuk majd felvezetni a mérkőzést, ő lesz, aki majd szakért a találkozó folyamán, és most jön neki zene, aztán pedig majd folytatjuk a körkapcsolást itt a futsal VB-s elejtező mérkőzéssel.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Szampa!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 7 perc, pontos idő, a mikrofonnál pedig továbbra is Jó András. Van egy SMS számunk is, 0630 55 55 605-ös, ide várjuk az üzeneteket, például azzal kapcsolatban, hogy ki melyik mérkőzést várja a mai napon, Konferencia Liga vagy Európa Liga, illetve hát nyilván, ahogy mondtuk már korábban, hogy este 9-kor kezdődik majd a Ferencváros Pilsen mérkőzés, ezt is teljesen egészségében élőben közvetítjük. Csak úgy, mint a Magyarország-Svédország futszál mérkőzést is, VB-selejtező, és egyébként jönnek is az SMS-ek, például az első, az ezeknél a svédeknél jobbak vagyunk, ahogy hallom, szuper közvetítés, hajrá magyarok, győzni kéne, jó lenne legalább itt kijutni. Hát igen, igen. Van még egy SMS-ünk, ez úgy látom, hogy a Ferencváros Európa Liga meccshez fűződik. Alig várom ma esti Európa Liga mérkőzés, főleg, hogy a kedvenc szakértőm Vukovics László lesz majd. Jaj, de szuper, hajrá zöldek. Hát igen, nem sokára kezdődik majd az a mérkőzés is, 21 órakor, de most nem sokára, ha jól látom, jól sejtem, akkor nem sokára kezdődik a futszál VB selejtező második félideje. Magyarország-Svédország, a mérkőzés kommentátora Tóth Béla.
3: Köszönöm szépen. Némi technikai zűrzavar adódott a második félidő legelején, mert hogy hiába fújt a játékvezető, hogy indulhat a játék. A nagy kivetítő, mármint hogy itt a helyszínen az időmérő szerkezet, ez bizony nem indult el, és emiatt kell most némiképp várni arra, hogy folytatódhasson a játék ténylegesen. 2-1-re vezet a magyar férfi futszál válogatott. Kajtár egyenlített a 11. percben, aztán a második félidő előtt, ugye az első félidő leges legvégén Rutai volt eredményes kisbüntetőből 10 méterről, és ezt a magyar fordítást, ezt az vezette be, hogy már 56 másodperc után Szmajlovics révén magához ragadta a vezetést a vendégsvéd válogatott. Világbajnoki selejtező mérkőzés, és most már zajlik a játék, a svédek emelik túl hosszan előre, jöhet majd Alasztics. Olyan említettem korábban, azért nagyon hosszú ez a világbajnoki selejtező sorozat, ez még csak a második fázis, és innen, aki tovább jut, az azt éri el, hogy az elitkörben szerepeljen. Háromtagú csoportban vagyunk, jövő kedden majd Örményországban, Jerevánban vendégeskedik a magyar válogatott, tehát az örmény és a svéd duót kellene megelőzni ahhoz, hogy bejusson egyenes ágon a következő körbe a magyar futszál válogatott, ott pedig 20 együttesből kellene a négytagú csoportok valamelyikének élén végezni, tehát 5 csapat így csoportgyőztesként kvalifikál egyenes ágon a 2028-as világbajnokságra, míg a 4 legjobb csoport második pótselejtezőt játszik, és ők döntik el egymás közt a maradék 2 kvótát, mert hogy Európából mindössze 7 válogatott tudja kivívni a részvételt 2028-as futszál világbajnokságon. Az lesz majd a 11. tornája a futszál világbajnokságok történetének. A labdával megint a svédek, Oscar Edd saját tér felén némiképp rátekeredett a labdára. Nálunk a pályán Suscsák, Vatamanyuk Barta, Kovács, valamint 15-össel az első gólt jegyző Kajtár Mátyás. A kapuban nem történt változtatás, Alasztics természetesen maradt a gólvonal előtt. Szövevényes svéd támadási építés, a bal oldalon meghúzza Oscar Edd, aztán belebotlik a labdába és kivezeti a játéktéren kívülre. Eddig a magyar férfi futszál válogatott összességében egyetlen alkalommal szerepelt világbajnokságon, méghozzá az elsőn 1989-ben, annak is már 37 éve, és érdekesség, hogy azon a tornán a csoportkör első mérkőzésén a későbbi győztes brazilokat 3-2-re verte meg a magyar válogatott, tovább jutott az első csoportkörből a spanyolokat és a szaúd-arábiaiakat megelőzve, és a következő csoportban a belgák, valamint a hollandok mögött végezve búcsúzott a tornától. 6 mérkőzésen 2 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség. Így zárta tehát azt az első ízben megrendezett futszál világbajnokságot a magyar férfi válogatott. Hát iszonyatosan hosszú idő után, majdnem 40 év után szerepelhetne ismételten világbajnokságon a magyar csapat, de hát oda még tényleg hosszú és rögös az út. Ebből a második félidőből eltelt másfél perc, és egyelőre mezőnyjáték helyzetek nélkül. Labdával most a magyar csapat, Alasztics a jobbra gurítja Kovácshoz, Kovács előre emeli, Sustsák éppen, hogy átveszi, de nem tudja birtokba venni a labdát. Újpesti játékos Sustsák, 28 éves, a magyar válogatottban ő a jelen névsorból a rutinosabbak közé tartozik, közelít ugyanis 50. válogatottságához, ma 43. alkalommal húzta magára ezt a megypiros dresszt. 2 perc telt el a második félidőből, jöhetnek jobb oldalról berugással, oldalról tehát a svédek, a labdáért pedig elbandukol Bojang, ő rúghatja majd be középre, van már egy sárgalapja Abduli Bojangnak. Johanssonnak, illetve Söderqvistnek nem pontos az éve, és Vatamanyú Bartos csapott le a labdára. Helyzetig vitte a lövése éles szögből, mégis is Szef markában köt ki. A jobb oldalról egy átadás, és Alasztics véd. Az alapfonalhoz közel szinte a sorokból Zubi zúdította a magyar kapu irányába a labdát 6 méterről. Felemelte mind a két karját Alasztics, és kitenyerelte ezt a kísérletet. Bojang szögletből luftot rúg a csapatkapitány Zubi, majd Söderqvist készíti haza a kapusának. Szef, sarkozós mozdulat Bojangtól, megtartja a labdát aztán Rydberg, marad a svédeknél. Némiképp azért a svédek támadóbb felfogásban itt a második félidő elején, de hát hátrányban a vendég együttes. Zubi a jobb oldalon a felező vonal közelében, egyelőre hátul adogatnak a svédek, Rydberg elkéri Söderqvisttől, Zubi, akinek a mezét ráncigálja Kovács, lefújja a játékvezető Némis Péttel, Kovács pedig kap egy sárgalapot ezért. Ő a harmadik magyar játékos, nem a második magyar játékos, aki besárgul, ugye korábban Gémesi Gergő a kispadról szövegelésért kapott sárgát. Ez a 23. perc eseménye a mérkőzésen. Svédeknél van 2 sárgalapos játékos. Bojang, valamint Smajlovic kapott ilyen figyelmeztetést az észt játékvezetőtől, Grigori Osenkovtól. Szabadrúgással a vendégek. Rydberg ellövi, Alasztics hárít, 5 méteren fogadta ezt a kísérletet Alasztics. Oldalról következhetnek majd a svédek. Távolról majdnem a fél pálya közeléből rúghatta el Rydberg, de hát a svédek azért olyan kedvükben játszanak, hogy mindenhonnan próbálkoznak. Most ez a keresztlabda Bojangtól oldalról egészen hosszú, ráadásul társ sem volt a közelben, most nem számítottak arra a svédek, hogy mit választ Bojang. Jöhetünk ki aztán a saját térfelünkről. Cserél mind a két együttes, egy ívelés előre hosszan, Szef húzza magához, aztán gurítja vissza Rydberghez, Rydberg csellel indul meg Rafinha mellett, Rafinha javít és elveszi a labdát ellenfelétől a bal oldalon, Rábel 8 méteren visszagurítja Rafinhához a felezővonal közelébe, Szalmás, talpal visszahúzza neki a labdát, Rutai, és ott a harmadik magyar gól, Szalmás a szerzője. Egészen kiváló játék, és Rutai Balázs nagy részt azért az érdemet azt magára vállalja azzal, hogy hát egészen zseniális mozdulattal talppal húzza vissza a labdát Szalmás Zoltánnak, aki azonnal helyzetben találja magát. A jobb oldalról indul Szalmás, és 6 méteren belülre érve lő, a kapus karjáról pattan be, kijött messze a kapujából Szef, és végül is hárítani nem tudott, csupán beleér balkarral a labdába, ami elsurran a teste, és a karja között tehát Szalmás lövését követően. Ezzel 3-1 a magyar csapat javára, a második félidő elején is betalál a magyar együttes, van még hátra bő 16 perc, tehát most már közelítve az első 24 perc végéhez, 2 gólos a magyar előny. Magyarország, Svédország 3-1 tehát. Egyre kedvezőbb az a kép, amit ez a találkozó fest magyar szempontból. Rutainak pedig van egy gólja, valamint egy gólpassza immáron. Mégiscsak azzal, ahogyan ő talppal húzta vissza a labdát, a helyzetbe megérkező Szalmásnak az talán a mérkőzés egyik legszebb momentuma volt. Szalmás pedig 48. válogatottságán mindössze a harmadik gólját éri el. Hát ez végül is emlékezetes mérkőzés az ő válogatott karrierjében. Újpesti játékos egyébként Szalmás Zoltán. Rafinha rúgta a tetőszerkezetre, illetve itt a mennyezetre a csarnokban a labdát. Oldalról következnek a svédek. Bojang a jobb oldalon gurítja előre. Szöglet, Szalmás blokkolt ugyanis ennél a közeli Furublad centerezésnél. Jobb oldalról következik tehát a svéd sorokrúgás. Némiképp próbálja frissíteni az együttesét Mattia Gyulvát, a vendégek mestere. Egy lövés Alasticsról kipattan, Ed szúrta rá távolról. Rutai emeli át a jobb oldalra, Rábel. Földön játszunk most, Rábel áttör a svéd térfére. Ketten vele szemben Rábel, majdnem elvitte a labdát Poirez mellett. Végül javította helyezkedési hibáját a svéd védő. Jobb oldalon tör most már előre Poirez. Rafinha terül el a földön mellette. Meg időközben elfogyott a pálya. Magyar támadási építés következik Alasticstól. Rábel a jobb oldalon fogadja ezt az Alasztics átadást. Aztán a bal oldalra tereljük át a játékot. Rutai, Rafinha ketten elől. Előtte Rutai, de a kapu mellé. Bal oldalról éppen, hogy kapura fordult, Rutai Balázs is jobban próbálkozott. Az újpesti játékos ezúttal nem találta el a célpontot. Egyelőre itt a második félidő elején Rutai a centerünk. Svéd támadás építés és svéd hiba, Szalmás inkább engedi kigurulni a labdát. Nem vette birtokba, így is a svédek térfeléről következünk. Eltelt 5 perc a második félidőből. Futszál VB-selejtezőn a férfiaknál Magyarország, Svédország 3-1. Kajtár, Rutai és Szalmás volt eredményes magyar oldalon. Johansson a jobb oldalon előre gurítja az alafonal közelébe. Nem tudta most bent tartani Furublad. Megint csak nálunk a labda és a támadás építés joga. Szalmás kicsiben a játék. Aztán hiába pörgette fel a labdát érzésem szerint Rábel. Ezt a játék megszakítást viszont kihasználjuk arra, hogy sort cseréljen Sergio Mujor. Érkezik Suscsák, érkezik Kovács a csapatba. Ott van a gólszerző Kajtár Mátyás is most fönn a pályán, valamint hármassal Vatamanyuk Barta. A teljes mezőny játékos sort lecserélte tehát Mujor kapitány. Visszagurítja Ed a jobb oldalra Johanssonhoz. Rátekeredik a labdára Mosberg, rövid időre Johansson, ballal lő, kapu mellé. Pattogós lövés volt, jobb oldalról, 8 méterről, ballal húzta a kapura Johansson, de nem kellett hárítania Alasticsnak. Suscsák fordulnak kapu felé, Mosberg estében akasztja meg ezt a Suscsák fordulást. Megkapja most megint a labdát a magyar center, ketten vannak körülötte. Ezúttal Smajlovic lépett közbe és tisztázott bedobásra, illetve berugásra, mert ugye oldalról a földről hozzánk játékba a labdát a magyarok. Suscsák hátra kapunak, megint tovább húz a talppal, gyönyörű lövés, és aztán a védés Szeftől. Ki más próbálkozott volna, mint Kajtár Mátyás, az első magyar gól szerzője. Óriási kedvel játszik Kajtár. 20 esztendős a magyar válogatott játékosa. Újabb lövés, ez is Kajtári, aztán elnézést kér Smajlovicstól, róla pattan ki. Síphetett ez a közeli kísérlet, ami azért bivaly erős volt Kajtártól. Most letáborozunk a svéd kapu előtt, Suscsák, valamint Kovács elől, oldalról a szögletzászló, illetve a szögletpont mellől Vatamanyuk Barta gurítja be középre, Szef gyűjti össze a svéd kapus. Aztán gurítja ki a bal oldalra Oscar Edhez. Oscar Ed nem tudja megkerülni Kajtárt, és aztán a besegítő Suscsák sem tudja elválasztani Edet a labdától. Ed magyar érintéssel tette volna át a jobb oldalra, kiperdül végül is Mossberg mellett. Egyelőre egyetlen egy szabálytalanság ebben a félidőben, az viszont magyar volt. Johansson kapásból lövi el, egy pattanás követően Alasztics vír, és az ismétlésbe Kovács, ki más, Kovács Máté nyúl bele, ő blokkolt. Alasztics az előbbi védés követően még nem szedte össze egyensúlyát, de Kovács fedezte a jobb alsó sarkot, és ő hárított. Egy újabb kapáslövés, ezt visszaküldik a sarokba, a svédek Szmajlovics, jöhetünk teljesen hátulról. Bő 13 perc maradt a mérkőzésből, némiképp a második félidő gördülékenyebb, kevesebb a játék megszakítás. Emlékezhetünk, hogy az első játékrész az több mint 50 percen át tartott összességében. Hosszú labdát kap Suscsák a kapu előtt, mármint a vendég kapu előtt. Volt egy védő mögötte, mármint Suscsák mögött, és a visszazáró Johansson tisztázott. Szöglettel következik majd a folytatás. A magyarok végezhetik-e a bal oldalról? Kajtár Mátyás. Hátul maradt Kovács, valamint Vatavanyuk Barta. Benn középen pedig Suscsák nem talál be, pedig kétszer is próbálkozhatott, mind a kétszer védett Szef. Ez most bravúr a svéd kapustól. Rüdberg cselelje a bal oldalon. Suscsáknak valahogy nem akar összejönni a gól ezen a találkozón. Rüdberg egy csele, Suscsák mellett Kovács Máté üvölt egy óriásit. Ő megint csak a védő munkájával jeleskedik. Veszprémi játékos a 24 esztendős Kovács Máté. 5. válogatottsága. Mossberg lövése fölé száll. 10 méterről jobban próbálkozott Mossberg, de beleért akkor ezek szerint egy magyar játékos, mert szögletet ítélnek a játékvezetők. Észt 3-as a találkozó bírája. Mossberg pedig a jobb oldalról végzi majd el a játékvezetők egyetértésével. A lábök át a hosszúra, Johansson kapásból eltöri. Sorcsere nálunk. Frissíti tehát az együttes Sergio Mujor, visszajön Rafinha, a gólszerző Szalmás, a pályára elől van még Barta Balázs, valamint Ráböl Johansson, bekettőzik őt most a magyar térfélen. A jobb oldalon Barta Balázs tudott szerelni, 14. válogatottsága ez Bartának, ő is a fiatalabbak közé tartozik. Alasztics messze a kapujából kilépve tisztázott. Ott a felező vonal közelében maradnak a svédek. 1500, kevesebb mint 2000 néző a Nyíregyházi Continental Arénában. Sok a gyerek egyébként itt a csarnokban is. Hát most az ő hangjuk hallatszik a leginkább, a folyamatos dobolás mellett gyerek hang. Hajrá magyarokkal, meg hajrá Magyarország kiáltással. Barta Balázs ismételten kellemetlenkedik egy sort Johansson mellett. Svédeki a labda, oldalról következik majd Johansson. Bő 12 perc még a találkozóból. Férfi futszál VB selejtező Nyíregyházán, Magyarország, Svédország 3-1. Két gólos magyar vezetés, tehát Johansson kanyarítja át Rüdberghez. Rüdberg alányul, talán túl feleslegesen, miközben magyar labdaszerzést követően Szalmást kilökjük a labda mögül, mondom én. Az észt játékvezető mutatja, hogy vál a vál ellen, tessék keményebben állni az ütközeteknek neki. Szalmás Zoltán volt talán most a kelleténél. Sokkal könnyebben megadta magát Szalmás. Egyelőre nagyon elégedett a játékkal Matija Gyulvat, a vendégek szakvezetője, legalábbis a második fél időben a svédek jönnek előre, de hát átütő erő az nem érződik most a vendégcsapat játékában is. Magyar támadás, Rafinha bal oldalra, Szalmás ellőni keresztbe. Ebbe belelépett aztán ott Söderqvist, ő egy viszonylag hórihorgas svéd játékos, de nem center, hátsó játékos Söderqvist. Felező vonal közelében Rafinha járatja meg Ráböllel, Rafinha a bal oldalon, odagurítja most Bartához. Barta nem tud kapu felé fordulni, elkéri a kezdőpont közelében, aztán ráből Rafinha viszi át a magyar térfélre. Tartogatjuk a labdát, eldugjuk a svédek elől, miközben pörögnek a másodpercek. Alasztics is labdát kér. Saját térfelén még a kapus, ráből előre emeli céltalanul. Nem volt most ott szabad ember. Barta Balázs mögött is volt svéd védő. A svédek eddig még világbajnokságon és Európa-bajnokságon sem jártak. Ez a két nemzet között az első tétmérkőzés ebben a sportágban. 2024-ben legutóbb barátságos találkozón 2-2-es döntetlen született. Szef lövése, az előre húzódó svéd kapus lapos kísérletét Alasztics hárította. 2024-es találkozón kívül 3 évvel ezelőtt kétszer szintén felkészülési mérkőzésen csapott össze ez a két együttes. 5-0-ra vertük meg a svédeket a második hivatalos mérkőzésen, még az első alkalommal is 2-2-es döntetlen született, mint a harmadik egymás közötti találkozón. Hát negyedjére tehát magyar-svéd férfi futsalban is ez az első téttel bíró összecsapás. Egyelőre a jelek szerint magyar, kiváló magyar szerepléssel. 3-1-re vezetünk, a labdával pedig most a svédek. Johansson visszagurítja a bal oldalra, Rydberg, Söderqvist nem tud a lábán megállni talán. Ed összegyűjti a labdát végül Rafinha mellett, és átgurítja hát ahhoz a keresztező Bodzsánkhoz, aki 6 méteren majdnem gólpasszt ad Szalmásnak. Svéd hiba, de ezt nem tudjuk most büntetni. És az egész abból indult, hogy a baloldali sorok közelében Bodzsánk, ő egész egyszerűen meggondolatlan volt, és átgurította a kapu elé a labdát. Ott Szalmás az teljesen tisztán, zavartalanul várta ezt az átadást, ezt a svéd hibát, de nem tudta büntetni, mert kapu mellé tekert. Alasztics kézből dobja előre 6 méterről, Bodzsánk aztán nagy lendülettel tör előre a bal oldalon, elfogyott a pálya, de magyar érintés követően hagyta el a játék területét a labda, Zubi gurítja be, Ed tanácstalan két magyar védővel szemben. A második félidő felénél járunk, 30 perc telt el a mérkőzésből, 3-1-re vezet Sergio Mujor együttese, Ed. Kicsiben a játék Zubival, a csapatkapitánnyal. Bodzsánk, megint Zubi. A bal oldalon kiválóan szűkíti a területet a magyar együttes. Rendre ketten fogadjuk a labdás svédet. Bodzsánk saját térfeléről, ez most Söderqvisttől egy jó lefordulás lett volna. Rafinha javította kisebb helyezkedési hibáját és tisztázott. Oldalról, méghozzá jobb szélről következnek a svédek. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nyíregyházán a férfi futsal világbajnoki selejtezőn, akkor, amikor még hátra van szűk 10 perc a mérkőzésből, Magyarország, Svédország 3-1. Már 56 másodperc után vezetést szereztek a svédek. Ed verte meg a bal oldalon Rafinhát, a centerezés követően Szmajlovics talált be közelről ballal. Ezt követően magyar rohamok színesítették a mérkőzést, a 11. percben pedig mindez eredményt szült. Kajtár révén sikerült az egyenlítés, és még az első félidő végén kis büntetőből Rutai is meg tudta szerezni a maga gólját, és megfordította a találkozót a magyar csapat. Érdekesség, hogy Rutai Balázs kis büntetőjét megelőzően Söderqvist is hibázott 10 méterről, Alasztics hárította azt a kis büntetőt, Rutai pedig büntetett, mert ő a szünetet megelőzően már 2-1-re módosította a mérkőzés állását. A második félidőből pedig 4 perc telt el, amikor Szalmás Zoltán 2-re növelte a magyar előnyt, Rutai talppal húzta vissza a labdát, Szalmás pedig a kapus érintésével talált be a kapuba. Hátra van még 9,5 perc a nyíregyházi VB-selejtezőből, Magyarország, Svédország 3-1. Némi cipőkötés. Jöhetnek a svédek, illetve a magyar csapat most a labdával, mert játékvezető végül is odaítélte a házigazdának ezt a berugást. oldalról következünk megint, mert a felperdülő labda az elhagyta a játék területét. Nagyon sok van ilyen a mérkőzésen. Szögletből Ráböl átemeli Rutaihoz, Rutai átveszi, aztán fedezi a labdát Zubi mellett. Itt most nagyon okosan Rutai megfordul külső vellő mellé. Elsősorban az jellemzi a magyar csapat felfogását itt a második félidőben immáron két gólos előny birtokában, hogy megpróbálunk okosan, az idővel ügyesen gazdálkodva játszani. Hogyha nálunk a labda, akkor hosszú támadásokat építünk, próbáljuk tartogatni a labdát, eldugni a svédek elől. A svédek egyelőre még nem kockáztatnak, nem hozzák le a kapust, most is mélyről építkeznek, és ilyenkor, amikor a svédeknél a labda, akkor rendre sok mozgással a magyar védők azok elsősorban a labdás ember bekettőzve, csapdázva távol tartják a vendégeket a magyar kaputól. Oldalról, méghozzá jobb szélről következnek a svédek, elkéri Frublad. Mindig a jobb oldalon próbálnak előre törni a svédek, de ott azért álljuk a sarat. Most elsősorban, aki fogadja a svéd rohamokat, az Szabó Egcsel. Megindul aztán Ed lehagyja Suscsákot, már az alapvonal közelében Oszkár Ed elveszíti, Rafinha hozza el. Ezzel pedig meg lehetne akár lódulni és egy kontrát vezetni, lelassulunk. Rafinha tovább Suscsáknak, Suscsák pedig visszagurítja a saját térfelén áldogáló Kovácshoz. A jobb oldalon Rafinha, Suscsák, jó a váltás, nem? Végül elviszi onnan Poiráz. Így aztán a svédek szövegethetik most a saját akciójukat. Jó labda átvétel, és a keresztlabdát, Rüdberg keresztlabdáját Alasztics rúgja ki. A magyar kapus az rendre együtt él a játékkal, ezt már többször elmondtam. Ennek fantasztikus, ahogyan Alasztics a mezőnkben is elvégzi a maga részét. Most 6 méteren tudta megelőzni a svédet Rüdberg átadásánál. Rüdberg tekeredik rá a labdára Kajtár mellett, átgurítja a jobb oldalra Johanssonhoz, megint Rüdberg. 7,5 perc maradt a mérkőzésből. Johansson bocsánk a saját tér felén, de még a felezővonal közelében. Nincsen ötlet most a svédek játékában, ráadásul egy hiba. Furublad adja a háta mögé annak a Rüdbergnek, aki hiába erőfeszítéseket mozgósít, illetve próbálja megtartani a labdát, de hát nem eredménnyel járó ez a kísérlet. Jobboldali támadás építés, Suscsák volt szabálytalan? Hát a játékvezető Suscsák Máté ellen fújt. Ezzel most az újpesti center nem ért egyet. Valóban azért beállt mellé az a svéd bocsánk, aki Suscsákot rendre szoros őrizetben részesíti, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy Suscsák bizony hát hosszú-hosszú másodperceken keresztül rángatta ellenfele Dresszét. Azért jogos volt ez a fújás, teszem hozzá halkan. Suscsák nem feltétlen az a játékos, aki centerként a túlerővel ezen a mérkőzésen meg tud eredményesen küzdeni. Tényleg azért a futcán minden csinyát-binyát bevetti. Most Suscsákot rúgja meg, hátulról ellenfele Rüdberg. Szabadrúgással jövünk majd. Ez az első svéd szabálytalanság a második félidőben. Gustav Rüdberg pedig ezért kap egy sárgát. A felezővonal közelében megszerezte a labdát Suscsák. Elvitte Rüdberg mellett üggyel bajjal, és addig-addig kellemetlenkedett ott az egyébként Suscsáknál egy fejjel alacsonyabb Rüdberg, amíg hát fel nem lökte a magyar centert. 7 perc, kevesebb mint 7 perc maradt már a mérkőzésből. Ez a 34. perc eseménye volt tehát. Viktor Szef kapus rendezgeti a társakat. A kisbüntetőnél nagyobb ez a távolság ennél a szabadrúgásnál. Legalább 12 méter Rutai a labda mögött. Rutai ellövi kapu mellé. Jobbal próbálkozott Rutai, picit jobbról, de szemben a kapuval ítélték meg ezt a rögzített játékhelyzetet. Most nem próbálta legurítani, vagy kombinációt nem játszottunk meg. Távolról Rutai próbálkozhatott. Jövünk majd a saját térfelünkről, mert a svédek is hamarjában elszórják a labdát. Az észt játékvezető pedig most nem sürgeti a fejleményeket és a folytatást. Messziről kell összeszednie a labdát Kajtár Mátyásnak. Visszakapja aztán Kajtár. A Tamanyok Barta felemeli Kajtár ballal. A kapusi Viktor Szefé, aki aztán gurítja ki a padlón. Csapattársához, Mosberghez talppal húzta vissza a hátsó játékos, a bal oldalon elkéri Rüdberg, elővi keresztbe, kereste volna Smajlovićot, a gólszerzőt, megint csak jól védekezünk, rendre hátul Kovács, valamint Vatamanyuk Barta embert fog, vagy zónát véd. Időkérés, méghozzá a jelek szerint svéd részről, bő 6 perc maradt még a mérkőzésből, akkor, amikor a mérkőzésen másodjára Matija Gyulvát szól a játékosaihoz. Az 50 éves horvát szakember tehát. Ebben hallgattatunk most egy picit bele, de azt hiszem, hogy nem feltétlen. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Gyulvát most éppen mit akar kitalálni svéd részről. Azt hiszem, hogy most már azért a mérkőzés olyan szakaszába érkezünk, amikor a svédeknek el kell kezdeni kockáztatni. A januári Európa-bajnokságon tehát 10 év után szerepelt ismételten a magyar válogatott. 4 változás az akkori kerethez képest, frissiben került be a magyar válogatott névsorába erre a két VB-selejtezőre. Kovács Máté, Magyari Csaba, Magyari még ezen a mérkőzésen nem lépett pályára, Győri Balázs sem, valamint Barta Balázs, utóbbi azért már játszott. Győri Balázs egy 19 éves hátsó játékos, a stúdió Nyíregyháza erőssége, még Magyari Csaba, az a Berettyó Újfalu ifjú tehetsége, mindössze 20 esztendős. Neki ez lenne a harmadik válogatottsága, lehet, hogy a mérkőzés valamelyik szakaszában majd Sergio Mujor őt is csatába dobja. Neki sincsen oly sok válogatottsága, Győrinek mindössze a 15. címeres mezben való pályára lépése következne. A svéd időkérés követően a folytatás. 6 perc még tehát a találkozóból, férfi futszál VB-selejtező Magyarország-Svédország 3-1. Újabb magyar blokk, Vatamanyuk Barta lép bele ebbe a svéd próbálkozásba, távolról Söderqvist próbálkozott. A svédek oldalról rúgják be. Mosberg nem elégedett a játékosok helyezkedésével. Egy lövés, Szef kísérletét tolja a kapu fölé, Alasztics Marcel, a két kapus újabb összecsapása. Az első fél időben Alasztics is megtornáztatta jó néhányszor svéd kollégáját, és hát a Szef, ahogyan most nem sikerült térdre kényszeríteni Alasztićot sem. Smajlovićot beközépre Rüdberghez, talán a legerősebb svéd sor most a pályán. De egyelőre a kapust nem viszik le a vendégek, tehát oly nagyon még nem kockáztat Matija Gyulvát. Megpróbálják valahogy így feltörni az egyébként szívós és masszív magyar védelmet a vendégek. A gyermek hada Continental arénában pedig ismételten rákezd a magyar csapatot buzdító rigmusokra. Előre emeli Szabó Lajos hosszan, ennyire egy házi kötődésű játékos a játéktéren kívülre nyújtotta a labdát. Saját térfeléről következhet és bontakoztathatja ki a saját akcióját a svéd válogatott. Söderqvist visszafelé kénytelen gurítani a bal oldalon Smajlovićot a labdával. Mosberg, Söderqvist. Kapust egyelőre nem vonják be, feljebb lép a magyar csapat, Suscsák és Vatamanyuk Barta vezényli a letámadást. Bodzsáng visszagurítja a kapushoz, Smajlovićot lekészíteni a bal oldalon felspurizó Mosbergnek, de túl hosszan tette oda Smajlovićot, meg Mosberg is talán a kelleténél lassabb volt. Újabb 1 perc eltelik a mérkőzésből, ez pedig a magyar csapatnak kedvez. 2 gólos előny birtokában őrzi a 3-1-es állást a magyar csapat. Előre emeli Szabó, megtartja ezt Suscsák, kapu felé fordulna. Egy lövést Kovács Mátétól lepattan Smajlovićon. Suscsák távolról csúszott oda, de Söderqvist szerencsére nem találta el. Az a labdát sem szerezte meg Suscsák. Smajlovićot legurítja Szefnek. A magyar center fönnmarad és kellemetlenkedik, de labdát nem tud szerezni. Feljebb lép most a kapus is, Szef, tehát 5 játékossal támad a svéd válogatott. Ez most némi kockázatvállalás a részükről. Mosberg át a bal oldalra, Smajlovic ballal lő, Alasztics véd. Kipattanó Söderqvist, aki nem tudja visszarúgni azonnal a kapura. Hátulról próbálkozik megint a svéd válogatott építeni a saját akcióját. Szef jött előre a saját kapujából. Kicsiben a játék most Mosberggel. Mosberg kivár egy előre 15 méteren a svéd együttes. Elől nincsen mozgás. Egy lövés, és kimegy. Hosszan nyújtották előre a labdát a vendégek, Söderqvist pedig nem tudta birtokba venni. Okos nagyon a magyar csapat játéka, és azt hiszem, hogy itt a fél időben Sergio Mujor szakvezető erre hívhatta fel a figyelmet, és abból a szempontból tényleg kiválóan alakult a második fél idő, vagy nagyon korán sikerült meglőni a harmadik gólt, és a két gólos előny birtokában már némiképp hátrébb húzódva tudja a saját játékát játszani a magyar csapat. Óriási viaskodás a két csapat kapitány Zubi és Rábő János között a labdáért, ezt most a svéd nyerte. Szűk 4 perc maradt a mérkőzésből, ez viszont a svédeknek alig ha kedvez. Egyre fogy az ideje a vendég együttesnek. És továbbra is 2-vel vezetünk Nyíregyházán, futszál VB selejtezőn. Kajtár, megjáratjuk a labdát hátul, elkéri Rafinha, a honosított játékosunk. Ez az ívelés hosszan előre, ez most pontatlan. Szalmár Zoltán nem kockáztatott, hátul ne kapjunk gólt. Úgy döntött, hogy inkább előre emeli a támadó térfélre, még akkor is, hogyha ott nincsen most magyar társ. Lehozzák végül is a svédek a kapus megkülönböztetővel benne a pályán, Rydberg. Tehát most már valóban a svédek kockázatot vállalnak, és 5 mezőnyjátékossal támadnak üres kapuval. Rydberg a bal oldalra gurítja. 5-4 ellen tehát a játék. Smajlovic, Rydberg. A magyar csapat pedig vérekezik gyémánt alakzatban. Rydberg, Smajlovic megint, Söderqvist. Közelebb nem jutnak a kapunkhoz. Felállnak viszont ehhez az akcióhoz a svédek. 2-1-2-be. Hátul tartja most a labdát Mosberg, elkéri Rydberg, forognak folyamatosan a svédek, de a magyar csapat ragyogóan zónázik. Söderqvist, Smajlovic, nagyon labdabiztos ez a svéd támadás, belül az utolsó 3 percen, és most elszórja Smajlovic, Söderqvist háta mögé gurított. Mujor, mármint a magyar szövetségi kapitány reklamál, és jegyez meg valamit az észt játékvezetőnél. Nem tudom, hogy mi a kifogása most a spanyol szakvezetőnek, minden esetre kap egy sárgalapot. Hát ez aki nem kényszerített hiba. 38. perc a találkozón. Bő 2,5 perc maradt a VB selejtezőből. Saját térfeléről építkezett most a magyar csapat. Nem más, mint Szalmár Zoltán, a harmadik magyar gólszerzője, gurítja be középre Rafinha, Alasztics. Alasztics hosszan előre emeli ballal, Rábőlnek nem jó. Minél távolabb a magyar kaputól talán most ez lehetett a cél. De hát ezzel is telnek múlnak a másodpercek. A svédek horvát szakvezetője, Gyulvat pedig azonnal magyarázott valamit Rydbergnek, arra várnak itt a vendégek, hogy miután elindítják a saját támadásukat, a kapus lefut, jön a helyére egy mezőnyjátékos, Rydberg. 5-4 ellen támadnak ismételten a vendégek. De hát egyre sürgősebb részükről a dolog, miközben ott a kapu előtt egy kavarodás sikerül menteni. Kajtár Mátyás ünnepel. Nem minden indok nélkül, mert ő volt az, aki közbelépett és blokkolt ennél a Rydberg keresztezésnél. Nagyon szerencsétlenül pattant a labda abból a szempontból, hogy Rydberg vaktában rúgta be a magyar kapu elé, hogy ott Johansson talán valami bonyodalmat okoz. Egy magyar védő megpattant és Alasztics spárgával, de valahogy még a közbelépő Kajtár Mátyás segítségével tudott tisztázni. 2 perc marad a mérkőzésből. Most a svéd kapus benne a pályán, a labda a svédeknél, elszórják viszont. Rafinha, ebből most nem tudunk büntetni ebből a hibából. Ráadásul hát a játéktéren kívülre emeli a labdát Rábő János. Minden tegnapra feltéve jönnek most előre a svédek, de hatástalanul belül az utolsó 2 percen. Feljebb lép zavaróba Rafinha, ő próbál most labdát csenni a svédektől. Áthozza Mosberg a magyar térfélre, Smajlovic, Rydberg lövi Alasztics kapujára labdát, de megint a magyar kapus hárítani tud. A kapu fölé tenyerelte ezt a kísérletet a bal oldalról. Mosberg, 5-4 ellen a svédek, legurítja Rydberg, talán a legelmésebb svéd mezőnyjátékos. Smajlovic mellé. A kapu közeléből, de éles szögből volt kénytelen Smajlovic ballal próbálkozni. Nem találta el Alasztics kapuját. Másfél perc. Hát a jobb oldalra most Rábőlhöz. Nálunk a labda tehát, és próbáljuk némiképp eldugni a svédek elől. És itt mégiscsak egy háromtagú csoportról beszélünk, tehát itt a végén, a végelszámolásnál a gólkülönbség is sokat nyomhat a labdába. Jó lenne ezt a két gólos különbséget megőrizni, vagy akár a svédek tényleg most már kockázott vállalását kihasználva gólt elérni még itt a legvégén. Maradt a találkozó teljes játék idejéből 78 másodperc. Egyre közelebb tehát a sikeres nyitányhoz Sergio Mujor együttese. Svéd támadás, Rydbergát a jobb oldalra gurítja, megint egy közbelövés, Mosberg kísérlete Rábőrről pattan leszöglet, gyorsan elvégzik a vendégek. Nekik valóban sietős. Söderqvist kapu mellé, ballal, távolról, átlövés Söderqvisttől, de Alasztics nem kellett, hogy hárítson. Utolsó perc kezdődik a találkozón. Szef gurítja saját térfelén a társhoz, azonnal megy le a kispadra a kapus. Jönnek előre 5-4-ben a svédek, magyar labdaszerzés, Kovács Máté tisztázott, aztán rácsúszott a lábára Söderqvist. Csak sérülés ne legyen belőle. A veszprémi Kovács az fájdalmas arccal terült el hirtelenjében a padlón. Eltalálta ugyanis a jobb lábát Söderqvist, de úgy tűnik, hogy nincsen komolyabb baj. Hát lemarad azért a padlón Kovács Máté. Ápolni kell, úgy tűnik. Maradt még a találkozóból 47 másodperc. Most a jobb bokáját nézegetik Kovácsnak az orvosi személyzet tagjai. Már talpon Kovács, jár neki a taps. Lehet, hogy ebben a hátralévő kis időben már nem tér vissza a pályára, de hát az ő álhatatos védő munkája is kellett ahhoz, hogy a második félidő jelentős részében megőrizze két gólos előnyét a magyar futsal válogatott. Alasztichnak meg a védések kellettek, illetve sok-sok hárítást tett be a közösbe az Aramis kapusa, de hát összességében itt csak dicsérni lehet a magyar játékosokat, még egy labdaszerzés a hazai csapat részéről. Kajtár fordul meg Rydberg mellett, Kajtár hárman körülötte, nem tud kapura lőni. Utolsó fél perc, Smajlovic, mindenkit küldenek előre a svédek, de ez azt hiszem, hogy már a veszett fejszenyele. Ezt jelzi a magyar szurkolók felfel élénkülő rigmusa is. Rafinha eldöntheti, lezárhatja, mellé emel. Üres kapu mellé Rafinha a bal oldalról. Megszerezte a labdát a honosított játékos, de nem tudta bevenni az üresen maradt célpontot. Sergio Mujor a cserejátékosokkal pacsizik már a kispad mellett. Utolsó 5 másodperc, ez magyar siker lesz. Magyar győzelem a VB selejtező nyitányán. Rafinhával szemben még egy lökés Johanssontól. Sárga lapot kap Johansson, neki még nincsen, úgyhogy belefér. És marad hátra 2 másodperc. Elkönyveljük Brian Johanssonnak ezt a sárga lapot. De hát itt már Nyíregyházán a helyszínen a szép volt fiúk zúg, és azt hiszem, hogy ez teljesen megérdemelt magyar csapat minden tagjától. Mert hogy itt a vége, nem akarunk már az utolsó 2 másodpercben helyzetet sem kialakítani. Győztes nyitány a VB selejtezőn, Nyíregyházán, Magyarország, Svédország 3-1. A férfi futszálosok azért viaskodnak, hogy a 2028-as világbajnokságra valahogy kivívják a részvételt. Európában mindössze 7 válogatott lesz majd ott a 2 év múlva októberben esedékes tornán. A magyar csapat eddig egy ízben 1989-ben szerepelt a VB-n. Itt a VB selejtező második fázisában 56 másodperc után vezetést szereztek a vendégek. Ed verte meg a bal oldalon Rafinhát, a centerezését követően Szmajlovics közelről, 5 méterről ballal talált a kapuba. Vezetést szerzett tehát az első perc végén Svédország. Ezt követően magyar rohamok jellemezték a találkozót, és mindezek eredményt szültek a 11. percben. Kajtár Mátyás góljának köszönhetően sikerült egyenlíteni. Kisbüntetővel következett a 19. percben a svéd válogatott. Söderqvist 10 méterről leadott lövését Alasztics Marcel hárította, majd pedig ebből Rutaival szemben egy szabálytalanság történt, következhetett a magyar kisbüntető, Rutai pedig a kapuba emelte a labdát, még az első félidő végén sikerült megfordítani a mérkőzést. 2-1-es fordulás után a második félidőből mindössze 4 perc telt el, Szalmás Zoltán növelte a magyar válogatott előnyét, Rutai talppal húzta vissza neki a labdát, közelről 6 méterről Szalmás a kapus érintésével juttatta át a gólvonalon túlra a labdát. 3-1-re vezetett már ekkor a magyar csapat, amely a folytatásban az idővel okosan gazdálkodva, a védekezésben pedig nem hibázva lepörgette a hátralévő perceket a svéd rohamok közepette is, és végül is győztesen kezdi meg a világbajnoki selejtezőt Sergio Mújor együttese, mert hogy 2 gólos magyar győzelem Nyíregyházán a végeredmény Magyarország-Svédország 3-1, folytatás jövő kedden Örményországban, Jerevánban. A szó a stúdiói.
2: Tóth Bélának köszönjük szépen. Labdarúgással folytatjuk. Rövid részeredmények az Európa Ligából. Az 52. percben tart az Acetalkmár Hapoel Beersheva mérkőzés. 1-0-ra vezet az Acetalkmár. Celje Omonia Nikózia 0-1 az 51. percben. A 49. percben Lech Poznan Leverkusen 0-3. Lyon Crystal Palace a 49. percben 2-0. Royal Union Saint-Gilloire Real Sociedad az 51. percben 0-1. Salzburg AC Milan 0-3 az 53. percben. Az 54. percben nincs gól a Sparta Praha Lillström mérkőzésen. A Torrenze pedig vezetés szerzett a Sunderland ellen. 1-0 vezet az 51. percben. A konferencia ligában CSKA Monaco 0-2, Gent Aarhus 0-0, Hajduk Split Ajax 1-0, Egnatia Midtjylland 1-1, Kuopio Trabzonspor 0-3, ez az 52. percet tart mind három mérkőzés, amit elmondtam. Lugano Trebenezvezda 51. percben 1-1, Mielbi Inter Escades 0-0, Panathinaikos Borac Banja Luka 1-0, Riga Kairatalmati 1-1, és a Craiova Hetafe mérkőzésen továbbra sincs gól az 54. percben. Az SMS számunk a 0630 55 55 605, és továbbra is várjuk az SMS-eket. Jönnek egyébként, Tibike írő pörgős játék, ez a futszál olimpia lenne a helye. Hát, akár ott is lehetne. Miért mindig a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 19 óra 59 perc, ez pontos idő, a mikrofona pedig Jó András. Nem sokára kezdődik majd, alig több mint egy óra múlva, a Ferencváros Pilsen Európa Liga mérkőzés. A helyszínen pedig már ott van két kommentátorunk, Erdei Márk és Olasz Gergő, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök itt az éteren keresztül. Srácok, sziasztok! Van-e már kezdőcsapat, mivel tudtok szolgálni nekünk?
3: Szia Andris, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen a Groupama arénából. Vannak már kezdőcsapatok, pont egy órával járunk most a mérkőzés kezdet előtt. Ugye a Ferencváros a Viktória Pilzenyt fogadja az Európa Liga Liga szakaszának második fordulójában. A Ferencvárosnál megint azért vannak érdekes változtatások, főleg a Celtic elleni mérkőzéshez képest. Egészen pontosan 4 helyen változott az a kezdő 11, amely a Celtic ellen pályára lépett Skóciában. A kapuban rögtön Radnóti Dániel nevébe botlunk. Ő neki ez lesz az első kezdő mérkőzése a Ferencváros felnőtt labdarúgó csapatában. Egészen elképesztő kimondani, hogy egy bajnokok, vagyis egy Európa Liga találkozón mutatkozhat be a Fradi felnőtt csapatában egy kapus. Azt hiszem nem kell ennél nagyobb motiváció 2006-os születésű kapusnak. A védelemben jobbról balra a négyes láncban Osvát, Mariano Gomez, Ramakers és Kadu kapott helyet, itt egy változás a Celtichez képest, Nagy Olivér kikerült a kezdőből, pedig remekül játszott ott, most viszont a magyar válogatott jobb hátvédje Osváth Attila szerepel. A középpályás lánc változatlan Nagy Ádámmal, Korbu Máriusszal, valamint Zakariassennel, és a támadó hármasban ismét két változtatás. A Celtichez képest Yusuf maradt a jobb oldalon, Lisztes valószínűleg középen játszik, majd Bagi Ádám játszott az ő helyén még a Celtic ellen, és kikerült Arzani, aki egy bombagolt lőtt a Celticnek, most viszont Birmancevicet vetette be ott Borbély Balázs, nem véletlen korábban Csehországban is futballozott, Birmancevic volt, és a liga

0: legjobb játékosa, de erről majd természetesen beszélünk a közvetítés alatt. Milyen a kezdőcsapata a vendégeknek, Márk?
1: Hát a cseh együttesben igazából rengeteg változtatást eszközölt Radoslav Kovács vezetőedző, ami nem meglepő, hiszen náluk nem volt nehéz megválasztani az első játéknak a legszebb gólját, hiszen egy darab gólt sem szerzett a Viktória Plzeň. Ugye a Royal Union Saint-Gilloise-zal játszottak hazai pályán, és egy sima 3-gólos 0-3-as mérkőzés lett annak a vége. A kezdőben most úgy néz ki, hogy Tyapai kezd a kapuban, aki bekerült egyébként Figelének a helyére, annak a helye a kapusnak a helyére, aki egyébként a mérkőzés legjobbjának lett választva azon az első Európa Liga találkozón. A védelem balról jobbra Doski, Dve, Prepsl és Gabriel, ők mind a négyen újoncok a kezdőben, hiszen egyikőjük sem kezdett a belga csapat ellen. A középpályán szűrőként Pirgics, valamint a csapatkapitány Rosocki szerepel majd, egysorral feljebb támadó középpályás, valamint szélső pozíciókban balról jobbra Szojka, középen Panos, jobb oldalon pedig Memics, elől pedig majd Kabongo lesz az, akinek a neve ellenére egy cseh játékosról beszélünk, aki majd rohamozhatja a Ferencváros kapuját, reméljük, hogy neki sem fog majd összejönni. Szűk 58 perc, és kezdődik a mérkőzés, a szurkolók már szépen gyülekeznek itt a Groupama Arénában, reméljük, hogy sok gólos vadi sikert láthatunk majd, most viszont a szó a stúdióé.
2: Srácok, maradjatok még velem, kérlek, Varis, hát mondjuk Olasz Gergő maradja, mert ő mondta a Ferencváros kezdőjét, hogy mennyire lepetne titeket vagy a sajtót, vagy a VIP környékét az, hogy hát erős túlzással, nem tudom, tartalékosabb ez a csapat most, amit láthatunk a Plzeň ellen?
0: Tartalékosnak azért nem nevezném, hiszen remek játékosok alkotják így is a Ferencváros kezdő 11-ét. Radoti Dániel bemutatkozása valóban egy picit meglepetést okoz, de hát azért Dibusz Dénes az elmúlt időszakban sokat volt sérült, Varga pedig bár remekül védett a Celtic ellen, úgy néz ki, hogy most Radnóti kapta meg a lehetőséget Borbély Balástól. Hát Lisztes Krisztián úgy néz ki, hogy visszalendül majd formájába, de hát most azért a Debrecen elleni mérkőzése nem úgy sikeredett, ahogyan azt szerette volna. Birmančević kezdetését pedig én legalábbis teljesen jogosnak tartom, hiszen mégiscsak egy olyan játékosról beszélünk, aki a cseh ligában a liga játékosa lett néhány évvel ezelőtt, és bajnoki címet is szerzett, úgyhogy ő ismerheti a Viktória Plzeň csapatát. A középpályás lánc maradt, ez egy nagyon erős Ferencváros szerintem még így is, és vannak azért a kispadon is legalább most már a Ferencvárosnál olyan játékosok, akik bőven be tudnak szállni és lendíteni tudnak a csapaton. Lévi, Arzani, oda-oda, beszélhetünk akár Nagy Olivérről is, például a Osvát helyett a második félidő közepén is akár tökéletesen érkezhet be oda a középpálya, vagy a védelem jobb oldalára, úgyhogy vannak változtatási lehetőségek is. Egy picit az okozott talán meglepetést itt a sajtó körében is, hogy Radnóti első mérkőzését itt a Ferencváros felnőtt csapatában majd az Európa Liga szakaszában játsza, de hát reméljük, hogy a Ferencváros így is jó lesz. Nem meglepőbb ez a kezdő 11, mint volt mondjuk a Celtic elleni.
2: Teher alatt nő a pálma, szokták volt mondani. Olasz Gergőnek és Erdély Márknak köszönjük szépen. Pityu írja, hiszen ugye elmondtam már korábban, és van SMS számunk a 0630 55 55 605-ös. Pityu írja, hogy Radnóti jobb, mint Dibusz, jól jön ki 1v1-ben is, kiváló, jó lesz ez, hajrá Fradi. Bízunk benne, hogy jó lesz ez, és ugye nem sokára kiderül, 21 órakor jön majd a Ferencváros Plzeň mérkőzés. Most pedig egészen más sportágon megyünk, labdázunk továbbra is. 2021-ben Debrecenben éppen a magyar válogatottat verték az utolsó kvalifikációs torna döntőjében, de ott valójában el sem indulhatott volna a belga férfi 3x3-as válogatott, ezzel pedig a magyar válogatottat ütötték el a tokiói olimpiától. A botrány kirobbanása után Csirke Ferenc szövetségi kapitány Keszidórának úgy nyilatkozott, nyomozások alapján a következő hetekben kiderülhet, hogy más válogatottak is csaltak a tornákkal kapcsolatban.
3: Hát egy nagyon durva ügy látott most ugye napvilágot, illetve nyilván ti már hamarabb is tudtatok róla, hogy a belga 3x3-as válogatott csalással jutott ki a tokiói olimpiára. Ti mikor szereztetek erről tudomást, hogy ők így manipulálták az eredményeiket, illetve hogy zajlott mindez?
4: Egy nagyon minimális ugye pontosítás van benne. Ők inkább azt mondom, hogy a csalással azt érték el, hogy ott lehettek az olimpiai selejtezőkön, akár a Grácin, akár a Debrecenin. És ugye úgy, mint sportolók a pályán nem csaltak, tehát ott a pályán ugye minket is megvertek a döntőbe, de nem lehettek volna ott. Úgyhogy most sokat nem változtat a lényegi kérdéseken. Mi 2021 őszén körülbelül ott szereztünk róla tudomást, és Hát konkrétan azóta is tart az ügy, úgyhogy mi akkor hallottunk erről először.
3: És azóta milyen fejlemények vannak? Kifelé tudtatok fordulni a FIBA? Mit szólt ehhez? Milyen jogi következményei lehetnek mindennek?
4: Először is ugye a Vencel Kristóf az ügyvédünk, a magyarországi, és hát végülis ő az ügyvédünk, csak ugye ezt tudni kell, hogy Belgiumban mit tartott a büntető per, a játékosok ellen, addig nekünk voltak belga ügyvédi partnerek is, mert olyan szabály van Belgiumban, hogy magyar ügyvéd ott nem képviselhet senkit. És végül is mi elkezdtük így a Vencel Kristóf ügyvéddel ezt az egész ügyet. Ugye elindult a belga bíróságon a büntetőügy. Én megmondom őszintén, hogy most nem szeretnék arról beszélni, hogy mondjuk a FIBA mit tett, mit nem tett. Megmondom őszintén, hogy amit ott tapasztaltunk sokáig, én úgy érzem, hogy azért minden kő nem lett megmozgatva a senki részéről, hogy ez kiderüljön. Az majd egy újabb információk lesznek itt a következő napokban, hogy napvilágot fog látni, ki fog derülni, hogy nem csak a belgák csaltak. Ez is a Vencel Kristófnak és az ügyvédi csapatnak a sikeressége vagy a munkája folyamán ez is ki fog derülni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a dolgokat, ezeket sejtettük, tudtuk, ugye, és a belgáknál azért tudjuk kimondani a csalást, mert végülis a bíróság kimondta. De tényleg nem ők voltak egyedül így, nem ők voltak az egyedüliek, akik ezekkel a módszerekkel dolgoztak. Úgyhogy ott kezdődött el az ügy. Magyarországon volt belőle két cikk. Én úgy érzem, egy kicsit a kosárlabda Magyarországon is, azon belül is a 3-3 az elég népszerűtlen. Nagyjából a kosárlabda társadalomban is, ugye, ha olimpiáról beszélünk, akkor 64-ben volt utoljára a kosárlabda csapat olimpián, tehát nem egy megszokott dolog. Én egy kicsit úgy érzem, hogyha egy népszerűbb sportágban, vívásban, egy kajakkenuban, egy vízilabdában történt volna, akkor sokkal nagyobb visszhangja lehetett volna már előbb is ennek, de mi szépen nyugodtan kivártuk a tárgyalásokat, dolgoztunk tovább, és most eljutottunk oda. Végülis azért is robbant ki ez az ügy, mert eljutottunk oda, hogy a belga játékosok folyamatosan próbálnak kibújni a felelősség alól, abból a szempontból, hogy megegyezzenek velünk, és ez most így az ügyvédünk úgy döntött, hogy akkor inkább a nyilvánossághoz fordulunk, és tudja meg mindenki, hogy végül is milyen ügy ez, és miről van szó.
3: Igen, ez érdekes, amit mondasz, hogy próbálnak ugye a felelősséggel kibújni, mert ráadásul nem csak arról van szó, hogy fantom versenyeket szerveztek, hanem ahogy olvastam, ugye hamisított COVID-tesztjeik is voltak, tehát hogy részt vessenek a tornákon, nyilván a COVID idej alatt azért a tornákon való részvétele mindenféle negatív teszthez volt köthető, ez nyilván több sportágra is érvényes volt, szóval elvileg a negatív teszteket is hamisították erről, mikor tudtad.
4: Igen, azt azért tudni kell, hogy a COVID-tesztek hamisítása, az nem függ össze a csalással, azzal a csalással, ami a tornákat illeti, és azt, hogy ezáltal ők a világranglistán olyan pozícióba kerültek, hogy ott lehettek ezeken a tornákon, hiszen ez még 2019-es. Tehát nekik ahhoz, hogy ezeken a 21-es tornákon ott lehessenek, 2019-ben kellett csalniuk, mert a FIBA-nak így működik a 3-3-ban a rendszere, hogy a mindig az adott év előtti évben, november 1-én meghúzzák a világranglistán a vonalat, és akkor az az állapot számít. És mivel az olimpia ugye 20-ba lett volna, ezért a 2019. november 1-je számított. És ők ott 19. szeptember-októberben csaltak így a tornákkal, és a COVID miatt ugye ezt a FIBA helyben hagyta, mert a 20-as évet azt konkrétan pont nélkül játszotta mindenki, tehát azt a szezont azt úgy pontok alapján törölte a FIBA pont a COVID miatt. És ezért ez a csalás már 19-ben volt, tehát ez a kettő, az, hogy utána ők még mondjuk 20-ba vagy 21-be csaltak a COVID-tesztekkel, és még azért se biztos, hogy itt lehettek volna, az még egy, hogy is mondjam, igen, egy habatortán, hogy még ez is benne van, de mondjuk megmondom őszintén, hogy eddig ez a része, ez nem is nagyon foglalkoztatott minket, hogy most a Covid-tesztek miatt se biztos, hogy itt lehettek volna.
3: Hát nyilván, de mondjuk ez a része sem korrekt, abban igazad van, hogy egyébként a durvább az, amit előtte már véghez vittek az előző években. Nyilatkoztad te is valahol, hogy azért ez olyan, mint hogy elloptak volna tőletek valamit, hát tény, hogy ezért így elütöttek titeket mondjuk egy olimpiától. Oké, hogy mondjuk a selejtező tornán talán nyertek mérkőzést, de hogy egyébként nem is kellett volna ott lenniük. Szóval milyen érzés volt a csapatnak, a játékosokkal is gondolom ezt átbeszéltétek, milyen érzések csapódtak le így a srácokban ezzel kapcsolatban?
4: Hát megmondom őszintén, hogy ugye amikor megvertek minket, akkor csalódottak voltunk. Nagyon, nagyon nagy lehetőség kapujában álltunk. Hozzáteszem, hogy nekünk is egy picit olyan meglepetés volt, hogy mi egy olimpiai selejtezőn döntőn tudunk játszani. Tehát amit az előbb mondtam, hogy azért a magyar kosárlabdában nem úgy szocializálódnak akár a játékosok, akár a szakemberek, hogy mi arról beszélünk, hogy olimpián szerepelünk. Tehát most egy kisgyerekhez oda megyek, aki kosárlabdázik, az soha nem azt mondja, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni. Ez a kosárlabdában ez folyamatosan az elmúlt 30 évben így van, hiszen nekünk nem arról kell beszélni, mert olyan messze voltunk tőle. Most ez itt volt karnyújtásnyira, nagyon nagy mérkőzéseket nyertünk ott a selejtezőn is, a profi csapattal felálló a mongolokat, és az elődöntőben a szlovénokat vertük, akik EB-t nyertek előtte. Úgyhogy ott nagyon nagy... olyan vicces a sztori, ezt még tényleg sehol nem is meséltem el, hogy akkor vége lett a döntőnknek, akkor mentünk vissza szállodába, és ugye teljesen le voltunk sújtva, és a pont a folyosón ültek a lift mellett a belga játékosok, és vártak az egyik szobába dopingvizsgálatra, és akkor még ott poénból mondtuk is, hogy na, remélem az egyik valamivel el fog bukni, és akkor mehetünk az olimpiára. Úgyhogy hát az álmunkba se gondoltuk volna. Hozzáteszem, hogy én 2016 óta vagyok a válogatott élén, és már a 17-es évben is voltak olyan furcsaságok női vonalon, hogy egy mondjuk egy dél-amerikai ország egy hónap alatt annyi tornát rendezett 17 októberében, hogy 18-ból ott volt a világbajnokságon. Se előtte, se utána nincs is kosárlabdájuk idézőjelbe. Úgyhogy voltak ilyen furcsaságok, de nem gondoltuk volna, hogy pont a belgák, akik hozzáteszem, hogy nagyon szépen építkeztek a selejtező előtti egy-két évben, tényleg nagyon jó csapatot tettek össze, azóta is Antwerpen néven járják a World Tour-okat, tehát látszott, hogy komolyan gondolják ők is, nekik is ez nagy lehetőség, hogy 3-3-ban olimpián legyenek, de hát nem gondoltuk volna, hogy így kerültek oda.
3: Igen, egyébként kosárlabdában az érdekes, hogy az ötödben is borzasztó nehéz kijutni egy olimpiára, tehát hogy nagyon limitált is a hely, de most ugye 3x3-ban ráadásul növelték a női férfi válogatottak számát, szóval várható, hogy egyébként még hasonló történetek napvilágra kerülnek, mert nyilván sok ország azt gondolja, hogy 3x3-ban akkor nagyobb esélye van kijutni, vagy nem tudom, ezt hogy látjátok mostanság?
4: Hát most igen, tehát most ugye 4 csapattal több lesz a Los Angeles-i olimpián, de most azért szerintem ezek már tehát most már nem lehet így selejtezőre jutni, hogy tornákkal csalunk, hiszen ugye a szabály is megváltozott. Ugye egy országnak úgy voltak összeadva a pontjai, hogy a 100 legjobb játékosnak a pontját számolták, az adott ország 100 legjobb játékosát, most ezt leredukálták 25-re. Tehát most 25 legjobb játékos, tehát most ez most már kivitelezhetetlen, meg hát valószínű, hogy a FIBA is most már sokkal jobban odafigyel a tornákra is, hogy nem lehet kamu tornákat felvinni.
3: És ha jól tudom, volt számotokra ígérve kártérítés is, mert így azért elég sok mindentől elestetek, ami a mai napig nem érkezett meg, ha jól tudom, pénzbeli kártérítés, vagy nem tudom, mi volt itt a megállapodás.
4: Hát, végül is erről szól az ügy, ugye 25 januárban lett vége az elsőfokú ítéletnek a büntető perben, ami belítélték őket, és ott mondta a bíró, hogy egyezzünk meg a polgári úton, mert ugye az büntetőügy volt, és ott rendeltek ki egy szakértőt, aki mondta, akinek az lett volna a feladat, hogy megállapítsa, hogy mennyi a kárunk, de az a szakértő arra kért minket, hogyha tudunk, akkor egyezzünk meg ő nélküle. És ugye az a baj, hogy ezeket a dolgokat húzták a játékosok folyamatosan majdnem másfél évig, és amikor rájöttünk, hogy nem is akarnak velünk megegyezni, akkor indítottuk be, hogy akkor legyen nagyobb nyilvánosság, és milyen érdekes, hogy a megjelent cikk után két nappal már a játékosok képviselője és a belga szövetség is jelentkezett nálunk, hogy akkor próbáljunk megegyezni.
3: Tervezitek tovább vinni akár nemzetközi sportdöntőbíróságig, vagy bármilyen más fórumon? Mert elég, úgy tűnik elég lassan megy a megegyezés.
4: Mi beszéltünk arról, hogy a belga szövetség, ha nem tudunk megállapodni velük, akkor esetleg a CASZ-hoz el tudjuk vinni, megpróbáljuk elvinni az ügyet. Én nagyon remélem, hogy nem jut el addig. Megmondom neked őszintén, hogy a jogi dolgokat és azt, hogy éppen pont most csütörtökön hol tart az ügy, ezt a Vencel Kristóf ügyvédünk sokkal jobban tudja. Itt tényleg most itt az elmúlt három napban óránként változnak a dolgok, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a következő egy hónapon belül meg tudunk egyezni velük.
2: Csirke Ferencet hallhatták, továbbra is kosárlabda. Felemásra sikerült a bajnoki címvédő Pécsi Kosaras Hölgyek bajnoki rajtja, de ahogy azt Éles Péter, a csapat sportszakmai igazgatója Nyáguic Gergelynek elmondta, már az is nagy szó, hogy egyáltalán itt tart az ezer sebből vérző Baranyai Gárda, és van ok a bizakodásra.
5: Két vereséggel és egy győzelemmel kezdte a bajnok csapat a szezont. Nyilván ti sem és nagyon sokan nem így várták, de hát nyilván lehetett tudni, hogy azért mondjuk úgy, hogy vékony jégen táncolt a bajnok csapat, hiszen szűk és nem feltétlenül olyan kerettel vágtatok neki az idei évnek, ahogy azt tavaly befejeztétek. De azért vannak itt nagyon komoly okok, például ugye Cegrédre konkrétan center nélkül mentetek.
6: Igen, hát nem is tudom, honnan kezdjem, elég sok problémával küzdünk, de őszintén épp a tegnap volt, majd rátérünk erre, és szerintem egy közönség találkozónk, egy szurkolói ankétunk, és ránéztem a keretre, és úgy igazából vidámság volt bennem, és vidám voltam, mert ha ezt valaki azt mondja május-júniusban, hogy azért lesz egy ilyen keretünk, akkor azt megköszöntem volna. Ugye a bajnoki cím után elég sok felhő volt fölöttünk, ugye sokáig a levegőben lógott az Euroliga indulásunk, ami végül nem jött össze, és egy kisebb, nagyon szerény költségvetésből építettünk egy olyan csapatot, ami nyilván egy bajnok csapat létünkre, ezt nehéz volt majd mindenkinek megszokni, meg nem saját magunknak is, ugye. Csak azt nem mondjam, hogy tavalyi szezonban ugye egy vereségünk volt egész szezonban, most már alig kezdődött meg a szezon, és már kettő van. Szóval ezt meg kell szokni mindenkinek, játékosnak, stábnak, vezetőségnek, szurkolónak egyaránt. De nyilván hosszú az út, megyünk előre, és igazából nem nézzük azt, hogy most miből főzünk, hanem akik épp jelen vannak, azoknak próbálunk olyan programot csinálni, hogy fejlődjenek, és hogy csapatként majd valamikor a bajnokság második felére összeérjünk. A Ceglédi meccs, igen, hát sajnos center nélkül voltunk, ugye Olavo Jadenike májusban műtéten esett át, ő még olyan helyzetben van, hogy már kopogtatott a meccsekre, lehet, hogy most hétvégén már keretben is lesz a Győr ellen, de még távol sincs 80%-on sem. De Józsefovics Kinga, ugye a másik centerünk, a kezdő centerünk, úgymond a válogatott játékosunknál nagyobb a baj, ugye úgy jött vissza a VB-ről, hogy volt egy fáradásos törés gyanúja, ami hál' Istennek nem igazolódott be, csak egy stresszreakciót váltott ki a nagyobb terhelés, amit kapott nyáron, de a sportkórházban Budapesten leállították minden versenyzésre, minden edzésről, és most ilyen 4-6 hétig csak nézőként van a pálya szélén. Tehát konkrétan egy csizma van a lábán, tehát semmi terhelés nem kaphat a bokája. Úgyhogy így vagyunk, most így nézünk ki, vannak még a többieknek is kisebb-nagyobb sérülések, meg hát ami a legnagyobb probléma, és a szakmailag elég nehéz volt ezt kezelni, hogy ugye nem volt felkészülési időszakunk kvázi, hiszen beestek a válogatott játékosunk hárman a bajnokság kezdete előtt két héttel. Ez egy olyan helyzet volt, amire sem Zsejko edzőnk, senki más nem volt eddig felkészülve, nem volt még ilyen, és ennyire hamar kezdődjön valami a nyári program után. Úgyhogy menet közben próbálunk itt, ugye új játékosok, új légiósok, menet közben próbáljuk ezt rendbehozni. Nyilván göröngyös lesz az út, de én azt gondolom, hogy amikor majd igazából kell tavasszal, nem mondom, hogy bajnokok leszünk ismét, bár semmit nem zárunk ki, és az a cél mindig, de biztos, hogy nem leszünk olyan rossz helyzetben, mint most.
5: És egyébként valóban ezzel kellett volna kezdenünk. Az apropó, az a tegnapi szurkolói ankét volt, és tényleg a bajnok csapat azóta először találkozott a szurkolóival, és azért elmondható, hogy jó azt látni, hogy a szimpatizánsok még mindig ott vannak a csapat mögött.
6: Igen, aki, ez is elhangzott a tegnap, hogy aki ugye belelát picit a színfalak mögé, az pontosan tudja, hogy ez miből adódik ez a helyzet, és mi történt itt a nyáron. Meg ahogy elmondta az egyik főszurkolónk, az interneten névtelen kommentelőkkel meg nem szabad foglalkozni, nem is kell foglalkozni. aki tudja, mi történik, az az velünk van, velünk maradt. Azt gondolom, hogy minden edzésen ugyanúgy teszi a csapat magát, mint eddig. Ugyanolyan komolyan próbáljuk venni az összes mérkőzést. Nyilván a csapat keretének a mélysége határozza meg, hát igazából a tudás szintje határozza meg azt, hogy milyen eredményeket érünk el. De soha nem volt még az, hogy október közepén kellett valami konkrétat mondani a bajnokság végre, az még nagyon-nagyon messze van.
5: Viszont nincs már olyan messze a következő válogatott szünet, hiszen jönnek az Európa-bajnoki selejtezők, azért várhatóan és remélhetőleg pécsi érdekeltek-e játékosokkal, Iványi Dalma másodedzőtökkel, és amiről beszélgettünk, hogy tényleg örömmel nézel rá erre a keretre, hiszen ahogy említetted, 5 utánpótlás válogatott meghívótok érkezett és érkezik majd ezekre a következő ablakokra, tehát azért az utánpótlás és a gyerekek azért rendben vannak és szép lassan majd kopogtatnak a csapat ajtaján.
6: Igen, ezt mindig is ez volt, azért most is csak 2 légiósunk van. Igazából az akadémia azt termel úgymond játékosokat. Az idén Tálosi Gréti volt az, akit felhoztunk az első csapatba, és ő már a jelenlegi helyzetben pláne lassan stabil keret tagja a kezdő csapatunknak, és inkább velünk edzés, nem az utánpótlás csapatokkal. U18-as válogatóban meghívtak ugye 5 játékosunkat, a felnőtt válogatóban meghívták a 2 Ágit, a Studer Ágit és a Török Ágit, a Kinga mellé, de hát a Kinga nem biztos, hogy valószínűleg nem fog tudni menni. Azon kívül meghívót kapott Nadia Smajlbegovic a szerb válogatottban, Tina Cvjanović a szlovén válogatottban, tehát megint az lesz, hogy kedden még válogatott mérkőzést fognak játszani, ki hol, majd szombaton bajnoki meccs van. Tehát picit erre is lehet oda lehetne jobban figyelni, hogy nem az Európa különböző fővárosaiból Budapestre repülő játékosokat csütörtökön beletrakni egy edzésbe, és szombaton már meccs van, hanem lehetné picit odafigyelőbb a Magyar Szövetség a csapatainkkal, mert pont azok a játékosok, akikre a legnagyobb teher hárul, vagy kerül rájuk, válogatott csapat Európa Kupa Euroliga miatt, ők azok, akik csapágyosra vannak hajtva, és ne felejtsük el, hogy reményeink szerint kijutunk majd az Európa bajnokság, ami júniusban lesz. Tehát VB, bajnokság, Európa Kupa Euroliga, 2 válogatott ablak, rögtön felkészülés és EB. Én nagyon félek attól, hogy nagyobb problémák fognak európai csapatoknál, nem csak nálunk, hozzáteszem, ez egy európai probléma, hogy nem fogják ezt a játékosok bírni, hiszen ez egy olyan menet, hogy nem hiába például Juhász Dorkes kihagyott egy NBA szezont a tavaly, mert ezt nem lehet így csinálni pihenés nélkül.
5: És egyébként említett, hogy Dorka itt edzett nálatok, és majd még visszatér, és ha már az Európa-bajnokság különösen fontos lehet majd, ha egy picit előre tekintünk, hiszen itt lehet majd kivívni a szereplést az olimpiai selejtezőre. Nincs is már olyan messze 2028, és azért a sikeres VB-vel a hátatok mögött, illetve a magyar kosarabdának a sikeres világbajnoki szereplésével a háta mögött, azt hiszem nagyon sokan abban reménykednek, hogy egy jó EB és egy esetleges olimpiai szereplés is összejöhet majd a csapatnak.
6: Hát abszolút, ha egészséges ez a keret, akkor nem kérdés, hogy a Németország, Dánia, Portugália csoportból ki kell jutni, ez a kötelező kijutás az EB-re, és hát megmutattuk a világbajnokságon, hogy azért partiban tudunk lenni komolyabb csapatok ellen is, tehát azt gondolom, hogy az első 5 helyezés az EB-re az nem egy nagyon távoli álom most már a magyar válogatott számára, de még egyszer a legfontosabb a kulcskérdés az, hogy maradjanak a kulcsjátékosok, a fontosabb játékosok, de hát kvázi mindenki, most ne csak rájuk gondoljunk, egészségesek a júniusi EB-re.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
2: Az első körben Glasgow-ban győzött a Fradi. Most hazai pályán gyűjtheti tovább pontjait. Az elmúlt két idényben már összecsapott egymással a két csapat a második számú nemzetközi kupasorozatban. Tavaly pedig döntetlennel zárult a találkozó. Ferencváros Pözzen labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
2: Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben, pénteken 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Dibusz helyett Radnóti védi az FTC kapuját, felfüggesztették Früchtl Pál ügyészt, holnapra visszatér a napsütés. Pecz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
5: Megvan a Ferencváros kezdőcsapata a Viktória Plüzen elleni labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzésre a második fordulóba. A kapuban a 20 éves Radnóti Dániel véd. Nemzetközi porondon most debütál az FTC-ben Veljko Birmančević. Lisztes Krisztián is megkapja a lehetőséget a Glasgow-ban parádézó Jusuf társaként. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Nem zárta ki Andoni Iraola vezetőedző Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtó tájékoztatóján. Korai még megmondani, holnap még edzeniük kell. Az előző mérkőzésen még egyikük sem volt bevethető, most azonban nyitva van a visszatérés lehetősége, fogalmazott Andoni Iraola, Cody Hakpo, Alexander Isak és Szoboszlai Dominik játéka kapcsán a Liverpool honlapján tudósítása szerint. A magyar futsal válogatott 3-1-re legyőzte Nyíregyházán a svéd csapatot a világbajnoki selejtező első fordulójában. A Debrecen 37-31-re nyert Budaörsön a női kézilabda NB1-ben. Magabiztos győzelemmel kezdett a Ferencváros a grúziai vízilabda szupertornán. Az FTC 21-14-re nyert a Novi Beograd ellen. A magyar bajnok pénteken a Dinamo Tbilisi, szombaton pedig a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókat rendezik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el így a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Früchtl Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früht Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früht Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban.
1: Közlekedés.
5: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Holnap sokat süt majd a nap, aztán délutántól észak-keleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 25 perc múlva kezdődik a Ferencváros Pőzen Európa Liga mérkőzése, pontos idő pedig 20 óra 35 perc. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál továbbra is, Jó András. Az Európa Liga főtábán ugye a Ferencváros játszik majd ma majdnem a Viktória Pőzen ellen, és hallgassuk meg, hogy mit vár a találkozótól a 29-es válogatott Keller József, aki korábban 284 mérkőzést játszott a Ferencvárosban. A riporter Szabó Bence.
8: A Ferencváros előtt áll a következő mérkőzés az Európa Ligában, amely a cseh Pilsen csapat ellen lesz majd, és hát a cseheket azért jól ismerjük az elmúlt időszakban, azért játszott a Fradi egy jó pár meccset ellenük. Önmagában mit szóltál ahhoz, hogy gyakorlatilag már egy visszatérő ellenfél jön ide a Groupama arénába? Hogyan várod ezúttal őket?
9: Hát igen, egy visszatérő ellenfél. Nem szabad lebecsülni őket, egy jó csapatnak tartom a Pilsen együttesét, de azt mondom, hogy hazai pályán, hogyha mi tovább szeretnénk jutni, és miért ne szeretnénk tovább jutni, ezt a három pontra mindenképp szükségünk lenne. Tehát meg kell, hogy verjük őket.
8: És egyébként erre vonatkozóan milyen esélyeket látsz? Mert ugye, hogyha most nézzük a Fradit a bajnokságban, ugye a hazai pályán annyira nem ment jól az elmúlt időszakban, és hozzuk ide kicsit vissza mondjuk a Debrecen meccset. Hogyan láttad a hétvégét, illetve milyen az összbenyomásod most a csapatról?
9: Maga a hétvégi mérkőzés, elmúlt hétvégi mérkőzés nem olyan jó, hisz nem játszottunk jól tényleg, ennél sokkal többre képes a csapat. És a Nemzetközi Kupában szintén ugye bizonyította, hogy mire vagyunk képesek, annak ellenére a bajnoki mérkőzések meg egy kicsit még nyögve nyelősek, de bízom benne, hogy most a Pilsen ellen egy teljesen más arcát fogja mutatni a csapat.
8: Mire következtetted, mitől ilyen nehézkes most a Fradinak a játéka?
9: Hát azért a Morbély Balázs ugye új edző személyében azért ő még keresi mindig a csapatot, úgy látom, rakosgatja a játékosokat, megnézi ki hol, mire képes, és szerintem ennek is azért betudható, de mindenképp látszik a javulás, és maga a játék, a szervezettség, a taktikánk, tehát teljesen másabb az elmúlt időszakhoz képest, és ezért vagyok bizakodó.
8: Előző mérkőzés az 1-1-es döntetlen lett a Debrecen ellen, és az azt megelőző egyébként még a válogatott szünet előtt szintén 1-1. Nekem mind a két meccs kapcsán volt egy olyan érzésem, hogy ahhoz, hogy egy csapat bajnok akarjon lenni, ez mind a két olyan találkozó volt, amit azért be kellett volna húzni a Fradinak.
9: De ez így igaz, hát aki a bajnokságra tör, ugye ezeket a meccseket úgymond, hát a hazai meccseket egyértelmű, ha bajnok akarsz lenni, a hazai mérkőzéseket egyértelmű be kell húzni. Az idegenben lévő mérkőzéseknek szintén a 70%-át meg kell, hogy nyerjük. És egy Ferencvárosnak meg is kell nyernie. Ahogy mondtam, most még akadozik a dolog, hisz igazából a góllövéssel vagyunk adósak. Az előző mérkőzéseken még azt mondom, még voltak helyzeteink is, de most a Debrecen ellen ez az egyetlen olyan hiányérzetem, amikor úgymond kevés lehetőségünk múlt arra, hogy gólt szerezzünk. És ezért nem tudtunk igazából nyerni, tehát nem voltunk eredményesek. Ezen kell változtatnunk. Több lehetőség, több helyzet kell, amelyből be tudunk találni.
8: Hogy látod egyébként a versenyt, ami a bajnokságra vonatkozik? Ugye most azért a Puskás Akadémia vezeti a tabellát, de azért, hogy úgy mondjam, a Fradival bezárólag az első hadcsapat viszonylag kevés ponton belül helyezkedik. Te mennyire számítasz nagy versenyre az idénynek a hátralévő részében?
9: Hát szorosnak tűnik, azt mondom, hogy szorosnak tűnik, ami jó a bajnokságnak, jó a színvonalnak. Én azt mondom, hogy előbb-utóbb el fogjuk kapni a fonalat, és akkor szépen begyűjtjük a pontokat, és meg fogunk lépni a mezőnytől valamelyest, de nagyon szoros lesz. Most szorosabbnak látom a bajnokságot, mint mondjuk az elmúlt években.
8: Ezzel együtt ugye, amikor a Fradi kiharcolta, hogy az Európa Ligába jusson, nagyon szépen ugye gyakorlatilag az első körtől kezdve mind a négyet sikerrel vette, és már ráadásul az Európa Ligában is egy nagyon nagy meccsel kezdett, mert hogy azért arra kevesen számítottak, hogy a Celticet idegenben 3-1-re fogja legyőzni. Ugye akkor elhangzott a bejutás után rögtön, hogy nem feltétlenül az Európa Liga a prioritás az idei szezonban, hanem az, hogy a bajnokságot meg kell nyerni, mert a minimális elvárást, vagy hát az elvárást úgymond teljesítette a csapat azzal, hogy bejutott a csoportkörbe, vagy a főtáblára. E tekintetben mégis azért ez az európai főtábla a Fradi számára nagyon jól indult, és nem, Prizla nem tűnik egy olyan ellenfélnek, aki ellen ne lehetne még 3 pontot begyűjteni, és azt is hozzáteszem, hogy a többi hazai meccs a Juventus kivételével mind olyan meccsnek tűnik, amit a Fradi megnyerhet adott esetben.
9: Hát egyértelmű, hogy a bajnokságot meg kell nyernünk, és nekünk az elsődleges dolog, hogy a bajnok ligájába el tudjunk indulni, és ott is egy maradandót tudjunk alkotni. Most, hogy az Európa Ligába kerültünk, azt mondom, hogy a csapat nagyon szépen teljesített. Gyönyörűen leosztuk a Celtic mérkőzést, és a most következő hazai mérkőzésünket, hogyha ide vesszük a Pilsent, ugye aztán jön a portugálok, ugye jönnek a következőben, majd a Celje is ugye nálunk fog játszani. Tehát ezeket a hazai mérkőzéseket én azt mondom, hogy mindenképp be kellene húznunk, és akkor plusz idegenből is tudunk még pontot szerezni, úgy érzem. Tehát ott is benne van a lehetőség, hogy pontokat hozzunk, és akkor tovább tudunk jutni. Tehát bent tudunk lenni a 24 között, és ez egy nagyon nagy fegyvertény lenne Ferencvárostól. 12 pont mindenképp azért kellene, én úgy számunk, 12-13 ponttal már ott tudunk lenni.
8: Ezek a mérkőzések alapvetően, hogyha sikerülne ezeket megnyerni, nagyon komoly anyagi bevétellel jár. E tekintetben nyilván érdekes az a kérdés tényleg, amit Hajnal Tamás is említett, hogy alapvetően a bajnokságra való koncentrálása fontos. De hát nyilván ez már alapvetően akkor mondhatjuk valamelyes jutalomjátéknak a Fradi szempontjából, mindemellett, hogy azért a tét az a pénz.
9: Mondhatjuk, hogy jutalomjáték, de nem szabad elfelejteni ott a háttérben levő anyagiakat. Tehát persze játszunk, de minél több pontot kell behoznunk, pont az, amiatt, hogy az anyagi lehetőségeket kivegyük. Ugye. De nem szabad szem elfelejteni, pont amit mondtál, hogy a bajnokság, meg amit a Tomi is említettünk, elsődleges a bajnokság, tehát a bajnokság megnyerése.
8: Hát ugye a Ferencváros körül van ez az ügy, az elmúlt hetekben, hónapokban lehetett már erről hallani, és ugye ezzel kapcsolatban is kijött egy ilyen állásfoglalás, amelyet ugye te is aláírtál a Ferencvárossal kapcsolatban, mármint úgymond ugye a Fradi legendák aláírták, hogy Kubatov Gábor elnök urat támogatják a következő választás alkalmával. E tekintetben benned mi volt itt a motiváció erő, hogy így döntöttél, hogy te is a nevedet adod ehhez a nyílt levélhez?
9: Hát ez egyértelmű, hogy kiállunk a Ferencváros és az elnökünk mellett, Kubatov Gábor mellett, hisz amióta ide került a Ferencvároshoz, egyértelmű volt az előrelépés a klub szinten. Akár ez maga az infrastruktúra fejlesztésében is megjelent, és az eredményességben is. És ez, ami minket igazából előre visz.
8: Mire számítasz egyébként, ami az elnök választást illeti?
9: Ez a nehéz kérdés, erre igazából nem tudom a választ. Mi bízunk benne, hogy Gábor marad, emellett vagyunk, de nem tudok semmit. Erről nem tudok mit mondani.
8: Akkor térjünk vissza arra, ami a játékot illeti. Milyen játékot vársz a Ferencvárostól és adott esetben az ellenféltől? Mert ugye eddig a Fradiról beszéltünk, de azt se felejtsük el, hogy a Pilsennek nincsenek túl jó hetei mostanában a saját bajnokságában. Nincsen benne a top 10-ben.
9: Így van. De ez akkor is, ahogy mondom, ez egy nemzetközi mérkőzés, itt teljesen más dolgok játszanak közre, és szerintem egy jó csapatnak tartom, annak ellenére, hogy tényleg most szerényebben szerepelnek a saját bajnokságukban, de nekünk ezt ki kell használni. Hogyha rögtön ugye azt mondom, hogy ha nem is nekik esünk, de nyomást kell rájuk gyakorolni, minél többet ott lenni a kapujuk előtt, lehetőségeket kihasználni, és lehetőleg jó százalékeket kihasználni. Belőjük, akkor azt hiszem, hogy meg lesz a mérkőzés.
8: Fradi oldaláról kitör vársokat. Ugye van egy olyan játékos, aki egy cseh bajnokságból érkezett, a Birmančević, de ő eddig nem nagyon tudta megmutatni magát, ellenben azért, akik itt vannak hosszabb idő óta, a légiósok, vagy nyilván magyar játékosok, ők azért tudták magukat mutogatni, de e tekintetben mondjuk a Birmančevićre, ha kitérsz, tőle vársz-e majd adott esetben valamit ezen a meccsen, hogyha játszik?
9: Ha játszik, akkor remélem, hogy azért megmutatja, mert egy jó játékosról van szó, mivel hogy onnan, hogy mondjam, ez a cseh bajnokságban volt, ugye mindenképp valami plusz motiváció ez számára jelenthet. Én mindig bízom a saját fiataljainkba, ha a Krisztián, hogyha a Lisztes Krisztiánról beszélek, ha netalántán játszik, és lehet, hogy sőt, lehet, hogy kezdeni is fog, akkor mindenképp őre számítok, és ötleg gólt tud lőni, vagy ő gólt szerez. Ráférne egyébként is, de ő benne van.
8: Az ő teljesítményét hogyan látod az elmúlt időszakban? Mert ugye neki azért eléggé hányattatott pályafutása hát volt most igen, az elmúlt egy évben.
9: Igen, hát nagyon jó képességű játékos, ezt senki nem mondhatja. Tehetség. Sajnos a sérülések, amik őnála jelentkeztek, ezek viselték az utóbbi időben, de amikor az a pályára lépett, lehetett látni mindig egy olyan mozdulatot tőle, ami azt bizonyítja, hogy egy igazi klasszis játékos lehet. A legutolsó olyan mérkőzésen mondjuk annyira nem tetszett, mert igazából nem jött össze neki semmi, de azért bízom benne, hogy ezen a mérkőzésen játszik, és akkor biztos, hogy sokkal, de sokkal többet fog tudni mutatni.
8: E tekintetben mondjuk az mennyit tehet hozzá, hogy azért Borbély Balázs volt korábban a Fradi 2-nek az edzője, tehát ilyen tekintetben azért már őt hosszabb idő óta ismeri, tehát valószínűleg a pedagógiai érzéke megvan hozzá már hosszabb idő óta, hogy hogyan kell a Krisztiánnal bánni.
9: Balázs nagyon jól nyúl hozzá fiatalokhoz, szereti a fiatalokat, bízik is bennük, megadja a lehetőséget nekik, és biztos vagyok benne, hogy ő segít a Krisztiánnak, tehát ha esetleg van neki ilyen kis problémái, azokon átlendíti. Mindenképp azt mondom, hogy pozitív a Krisztián számára, hogy ilyen edzőnk van.
8: Az eddigi három meccs, amit a Pilsennel játszott a Ferencváros, az elsőn 1-0-ra nyert, utána volt egy 3-0-ás vereség, és legutóbb pedig egy 1-1-es döntetlen, akkor most a sor minta szerint most akkor a győzelem jön.
9: Hát a győzelem jön, én is azt mondom. Kiegyeznék az 1-0-al, de én azt mondom, hogy ha tényleg egy folyamatos nyomás alatt tudjuk őket tartani, akár több góllal is tudunk nyerni.
7: A 284 mérkőzés a Ferencvárosra lejátszó Keller Józsefet hallhatták, a riporter Szabó Bence volt. Most pedig érkezik egy kis összefoglaló Regős László Pál kollégánktól, hogy mi is történt a legutóbbi Európa Ligás mérkőzésen, amely szeptember 17-én volt, a Celtic ellen lépett pályára a Ferencváros.
10: Megkezdi tehát főtáblás szereplését 2026-ban is a Ferencváros, a magyar kupagyőztes, a tavalyi bajnokság ezüstérmese, amely Glasgow-ban a Celtic otthonában lép pályára, tiszta feketében lép pályára az FTC, és az Újpest elleni bajnokihoz képest két helyen változott a csapat, bekerült Varga és Nagy Olivér, Osvát valamint Dibusz helyére, ami pedig a Deac elleni mérkőzést, illeti a kupamérkőzést, a hétvégi magabiztos győzelmet, pont Varga Ádám és Nagy Olivér maradt benne a kezdő 11-ben ahhoz a találkozóhoz képest. A Celtic kezdte a mérkőzést, és már a bal oldalon indul is fölfelé a hazai együttes támadása, már a 16-os sárkánál jár a skótok akciója, egy szép váltás és jön egy baloldali beadás, Varga boxolja el, de picit röviden, ott van még a 16-oson belül, Árzani rossz helyre fejeli, ott van még mindig a labda, fel kéne szabadítani, talán most sikerül, de ez is rövid, jön a lövés, lepattan, szögletre vágódik. Rögtön az első percben veszélyes Celtic helyzet adódott a 16-oson belül, egy baloldali támadást követően. Volt egy kis űr így a Celtic védelmében, de Zakariasen sajnos nem tudta előrefele passzolni, Nagy Ádámot kellett választania, aki már Ramakerstől visszakapja, és most egy remek labdát ad Baginak. Bagi leteszi Zakariasenhez, Jusuf Üres a jobb oldalon meg is kapja, a 16-os sarkánál Jusuf, elindul befelé, élesen ellövi, gól! Jusuf góljával vezet a Ferencváros a 20. percben, és nem is akármilyen találat Jusuftól, a 16-os sarkától befelé tolta 1-2 métert, és aztán a hosszú alsóba tekerte Jusuf. Ő is szerzett 2 gólt a selejtezők alatt, hát most a főtáblán az övé az első ferencvárosi gól. A mérkőzés 20. percében Jusuf góljával vezet a Ferencváros. Skelz egyelőre gondolkozik, és csak most passzolja föl ott a bal oldalon Sørensennek. Sørensen kiteszi az oldalvonalhoz Forrestnek, az FTC tér felén a Celtic támadása. Forrest rágyorsít, aztán lelassít, visszaadja Sørensennek. Sørensen megint Forresthez, már a 16-os magasságában. Tierney indul, érkezik Ramakers, ott a helyzet, és egyenlőtt a Celtic. A mérkőzés 44. percében Bauer volt eredményes, egy szép baloldali támadást követően. Sajnos remek volt a beadás, Bauer pedig üresen érkezett középen, 10 méterről, középről a kapu bal oldalába lőtte kapásból a labdát. Hát most ott a jobb oldalon is elcsúszott a ferencvárosi védekezés, és középen sem zártak vissza sajnos Bauerral. Forrest volt az, aki remekül indította Tierneyt. Tierneyre kilépett Ramakers, de elkésett, Bauerra pedig nem zárt vissza. Ott talán Korbu vagy Nagy Ádám. A lényeg, hogy üres volt Bauer, és maga biztosan lőtte a ferencvárosi kapuba a labdát. Korbu volt az, aki lemaradt róla. Egyenlít tehát a Celtic az első félidő hajrájára. Labdát szerez a Ferencváros a Celtic tér felén. 1 perc a hosszabbítás. Jusufnál a labda el. Jusuf egy remek csel. Picit talán hosszantól meg ott a betett labda. Gól! Gól! Vezet megint a Ferencváros Zakariasen góljával. A hosszabbításban 1 percet mutatott fel a 4. játékvezető, Zakariasen pedig 45 másodperccel a rendes játékidő vége után megszerzi megint a vezetést a Ferencvárosnak. McGregor lent van a 16-oson belül, és a fejét fogja a földet, üti, lehet, hogy ott kapott egyet. Zakariasen volt az egyébként, aki labdát szerzett és kitette Jusufnak. Jusuf a 16-oson belülre tört, Tirnit becsapta, és Zakariasen sarokkal tette be végül közvetlen közelről a Celtic kapujába. Szenzációs gól a 46. percben. Egy játék rész után tehát Celtic Ferencváros 1-2. Előre vágja Kadu a labdát, Durán nem tudta megtartani, Bagi pedig szépen teszi vissza a Zakariasennek. Most már Jusuf kapja. Jusuf az ferencvárosi térfél közepéről, mely észreveszi, hogy Arzani indul a bal oldalon, és Arzanihoz pontos a labda. Arzani rávezetheti Carter Vickers a 16-os vonalán. Arzani elindul befelé, egy lövés, micsoda gól! Arzani góljával 3-1-re vezet a Ferencváros a mérkőzés 47. percében. Szenzációs gól az Ausztráltól, egy gyors ellentámadás, hát nagyjából 20 másodperc, amíg Durán kapott labdát a ferencvárosi 16-oson belül. Tisztáztak a ferencvárosiak, aztán nagyjából 3 ütemből feljátszották a támadósorba. Bagi tette vissza a középpályára Nagy Ádám Jusufnak, Jusuf pedig egy remek labdával szolgálta ki Arzani. De Arzanitól se vegyük el az érdemet, mert neki is meg kellett dolgozni azért a gólért. Carter Vickers becsapta, elindult befelé, és 17 méterről, kissé balról a bal felsőbe csavarta a labdát. Szépségdíjas gól Arzanitól. Remekül kezdi tehát a második félidőt a Ferencváros. Most már a 49. percben járunk, és 3-1-re vezet az FTC a Celtic otthonában. 3-1-re vezetett már a második félidő elején a Ferencváros, innentől pedig a Celtic hiába próbálkozott és hiába játszott mezőnyfölényben, nem sikerült sem a szépítés, nemhogy az egyenlítés. A Ferencváros remekül védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Celtic Parkban. Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga főtábláját a Ferencváros, Celtic FTC 1-3.
7: Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga szereplését a Ferencváros, így a Celticet verte meg odahaza 3-1-re a ferencvárosi tornaklub. A stúdióban pedig állandó szakértőnket, Vukovics Lászlót köszönhetjük. Miként, hogyan várod ezt a mai mérkőzést?
11: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Ez a mérkőzés olyan napon kerül megrendezésre, ami szerencsés lett a Ferencvárosnak. 30 évvel ezelőtt a mai napon a Ferencváros a Newcastle United-et verte meg, napra pontosan, amikor Varga Zoltán volt a Ferencváros edzője, csak a teljesség igénye nélkül a Newcastle-be például játszott Ferdinand vagy Alan Shearer, az angolok legendája, a magyarok góljait Horváth Feri és Lisztes Krisztián kettő szerezték, és egy újabb érdekesség, hogy Lisztes Krisztiánnak a fia a kezdőcsapatban van a Ferencvárosba, reméljük, hogy ezt a hagyományt viszi tovább.
7: Az a meccs, ha jól emlékszem, 3-2-re végződött.
11: Pontosan, óriási bravúr volt, az angolok edzője Kevin Keegan volt, tehát ez egy nagyon nagy emlék a Ferencvárosnak, és egy jó apropó lehet ma, hogy egy győzelemmel zárja a mai napot a Ferencváros.
7: Ha a mérnök kollégánk is illusztrálta az arca a kifejezés, hogy mennyire jó volt az a Newcastle csapat. Hát igen, azért a Ferencváros akkor is jobb volt, mint a Newcastle. Most hallgassunk bele, hogy mit mondott a mérkőzés előtt a Ferencváros vezetőedző Borbé Balázs, aztán pedig folytatjuk a felvezetést, hiszen már szűk 8 perc múlva kezdődik majd a találkozó.
12: Tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, most a jelenlegi edző, azt hiszem, a 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk, játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerült. Beszélhetünk, hogy gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a Cseh Ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia, meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak. Lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmény, de képesek például a Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktória Plizony. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal-sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy visszatérünk erre az útra.
7: Borbély Balázs, után pedig következzen gyorsan Osváth Attila, és utána nem is folytom bele a szót Vukovics László, hanem felvezetjük ezt a szenzációs Európa Liga mérkőzést. Szóval jöjjön Osváth Attila.
13: Mióta megérkezett a Balázs, azóta merőben más játszunk, mint előtte. De szerintem ez fekszik is a csapatnak, mindenki élvezi, tudja mindenki a pozícióját, a helyét. Taktikailag szerintem erősek vagyunk, rendben vagyunk. Az NB1-ben is ezzel nincs probléma, a helyzet kihasználással kadnak problémáink, de nemzetközi szinten ez is ül, ezek is rendben vannak, úgyhogy taktikailag abszolút rendben vagyunk.
14: Fizikálisan mennyire lesz ez egy más szint, mondjuk akár mint az eddigi mérkőzések, mert azért a cseh futball meg a Pilsen is híres arról, hogy azért elég jól futó, meg elég fizikálisan erős csapatról van szó.
13: Igen, biztos, hogy ezt fogják játszani, erre számítunk, próbálnak nagy iramot diktálni, de ahogy látok a selejtezőbe is, meg a Celtic ellen is ezzel nem volt problémánk, fel tudtuk venni a versenyt, fizikálisan, mentálisan, minden szempontból, taktikailag, ahogy mondtad, feljebb is tudtuk múlni őket, úgyhogy most is erre készülünk, szerintem fizikálisan is rendben vagyunk, többiek ugyanúgy megcsinálták ebbe a 2-3 hétbe fizikális dolgokat is, felkészüljünk erre a mostani időszakra, a decemberig tartó időszakra, úgyhogy bízom benne, hogy rendben leszünk.
14: Önbizalom. Gondolom, hogy jól látok e téren, de egy-egy ilyen Európa Liga mérkőzésnél mennyire van ennek jelentősége az, hogy továbbra is veretlenek vagytok Európában ebben a szezonban, hogy idegenben is egy elég komoly klubnál győzelemmel tudtatok kezdeni, szóval egy-egy pár harcra lett azért ez mennyivel ad picit többet, vagy picit plusz a pályán nektek?
13: Nyilván minden meccsre ugyanúgy készülünk, úgyhogy nem is nagyon foglalkozunk vele, hogy veretlenek vagyunk, vagy nem vagyunk veretlenek. Mindig az aktuális mérkőzésre készülünk. Önbizalom, ahogy mondtad, szerintem rendben lehet, eredményeink jók, ugyanúgy készülünk a Pilsenre is, abszolút önbizalommal telve várjuk a mérkőzést.
7: Na hát mi is izgatottan várjuk a mérkőzést, amely szűk 4 perc múlva kezdődik. A Ferencváros ellenfele a mai napon a Viktória Pilsen.
11: Vagy Pilsen, hát attól függ, hogy ki hogy mondja. Tehát ha kérsz egy sört, akkor Pilsenit kérsz itt magyarként, de ott a helyiek Pilsennek mondják.
7: Na, esünk neki gyorsan ennek a ferencvárosi kezdőnek. Már a legelején 63-as mezben Radnóti. Első mérkőzése konkrétan a Ferencvárosban, egy Európa Liga.

0: Orbé Balázs Árzáni helyére, aki egyébként eddig jó teljesítmény nyújtott, mert Birmancevic is Csehországból jött, a Szlávia Prágából került ide a Ferencvároshoz, ismeri a cseh futballt, gondolom van benne bizonyítási vágy is, egy gyors, jól cselező játékos szerintem, meg szeretné lepni a cseh csapatot Orbé Balázs.
1: Mit érdemes tudni erről a cseh csapatról, hogy azért itt is van egy jó néhány sérült, nálunk azért a Ferencvárosnál egészen sok van, viszont azért van a cseheknél is három sérült, vagyis kettő, Jemelka és Paluska, azért Paluska nem rossz játékos, de mit érdemes tudni erről a csapatról, erről a cseh együttesről, mi lehet az erősségük?
0: Hát Schulzot, a legjobb játékosukat eladták a Lyonnak, ugye nyáron, elég komoly összegér. Vidra most már rendelkezésre áll, és nyilatkozta a vezetőedző, hogy ő már egy 15-20 percet valószínű fog tudni játszani. Itt még az edzőjük elmondása alapján keresi a leghatékonyabb csapatot, még nem állt össze, hát ezt a bajnokságban elfoglalt helyezésük is mutatja. De ez nem jelenti azt, hát ezek háromszor találkozott a két csapat az elmúlt időszakban. Ugye a hazai pályán a Fradi nyert, Pilsenbe 3-0-ra a Pilsen, és volt egy döntetlen is. Tehát abszolút három esélyes a mérkőzés. Talán az szólhat egy a Ferencváros mellett a hazai pálya, az, és az, hogy a nemzetközi porondon a Fradi jól szerepel, mert nem beállt védelmek ellen kell játszani, a Fradi abban a legerősebb az átmenetekbe, a kontrákba, és ezeken a mérkőzéseken ezeket a tulajdonságokat tudja kamatoztatni.
1: Na, ne legyen több hamis kérdés, irány a Groupama Arena, Ferencváros, Pőzen, Európa Liga mérkőzés, a szó a két kommentátoré, Olasz Gergő és Erdei Márké.
2: Köszönjük szépen, szűk két éven belül tehát negyedszer találkozik a Ferencváros a Viktória Pőzeny együttesével. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat még egyszer. Ugye elvitettük már, illetve többször a felvezetés során is volt róla szó, hogy a legutóbbi három meccsből egyet meg tudott nyerni a Fradi, egy végződött döntetlenre, és egyet pedig a cseh csapat tudott megnyerni, úgyhogy reméljük, hogy a negyedik meccs majd a Ferencvárosé lesz, de egyébként, hogyha a sormintát nézzük, akkor ma egy ferencvárosi győzelemnek kell következnie ennek az egymás elleni sorozatban. Ugye arról is már volt szó, hogy melyik csapat hogy kezdte az Európa Ligát, a Ferencváros Glasgow-ban tudott nyerni a Celtic vendégeként 3-1-re, míg ugye a Viktória Pőzeny otthon szenvedett egy nagyon sima 3-0-ás vereséget az Union Saint-Gilloise csapata ellen. A pályán már kint vannak a csapatok, természetesen megvolt az Európa Liga himnusza, és az utolsó fogadkozások zajlanak, addig pedig nekünk van időnk átfutni a kezdő csapatokon. Kezdjük a Ferencvárossal, ugye többször előkerült már, hogy bekerült Radnóti Dániel a Ferencváros kapujába, második ízben egyébként az ő ferencvárosi pályafutása során, hiszen először már egy Magyar Kupa mérkőzésen védett a Békés Csaba elleni találkozón tavaly, amelyet a Ferencváros itthon 4-0-ra tudott megnyerni. A védelem balról jobbra Kadu, Rámákers, Gomez, valamint Osvát. Osvát egyébként Nagy Olivért váltotta a kezdőben. Középen szűrő középpályásként Korbu, valamint Nagy, egy sorral feljebb balról jobbra Birmancevic, aki az első forduló legszebb gólját szerző Árzaninak a helyét vette át. Középen a csapatkapitány Zakariasen, valamint jobb oldalt Yusuf, feltolt ékként pedig Lisztes Krisztiánt jelölte Borbély Balázs, aki ezzel Bagi Ádámnak a helyét vette át a kezdőben, és a mérkőzés ebben a pillanatban elindult a lengyel sportás Damian Silvestraknak a sípszavára.
3: Ráadásul a Ferencvárost kezdhette a találkozót, az első félidő kezdőrugása tehát a Fradié volt, és a tőle megszokott zöld-fehér szerelésben, keresztbe csíkos szerelésben lépett pályára a Ferencváros, míg ebben az aranyozott, kicsit feketés mezben a Pilsen. Fél perc telt el a találkozóból, de akkor lássuk a vendég cseh együttes kezdő 11-ét. Tyapájjal a kapuban küldte fel a pályára a kezdőjét Radoslav Kovács, a jobb hátvéd Gabriel, a két belső védő Prepsul, valamint Dve, a bal hátvéd Doszki, tehát egy négyvédős rendszerben gondolkoznak a csehek. A két idekező középpályás Rosovski, valamint Pirgics, közben egy beadás a Ferencváros részéről, Korbuk kiteszi a bal oldalra, Kádu most a 16-os előterében bepasszolja a 16-oson belülre, jön a beadás a hosszú oldalon, még Yusuf begyűjthet ide, ha kiengedi, akkor szöglettel jöhet a Ferencváros. A mérkőzés második percében az első sarokrúgás jön majd. A középpályán hagytam abba a Pőzeny együttesének ismertetését, a kezdő 11 ismertetését. Pánosa, a támadó középpályás, jobbról Memics, balról Szojka, center pozícióban pedig Kabongó próbálja meg majd bevenni Radnóti Dániel kapuját, aki tehát újonc itt az Európa Ligában, de előbb nézzük meg ezt a jobboldali sarokrúgást, amelyet minden bizonnyal a korábbi Pőzeny játékos Kaduival majd középre balkezét, fölemeli félmagasan, aztán jön át a labda a hosszú oldalra, jön a kapujából a kapus, de rosszul öklözi a labdát, a ferencvárosiak még összegyűjtik a 16-os előteréből, Nagy Ádám forgatja át a jobboldalra, megint Kaduhoz, aki akkor ismételhet a beadással, de ezt most ballábbal teheti, nem teszi meg, inkább visszapasszolja a labdát Birmancevichez, és megnyugtatja a labdát a Ferencváros, feláll a

0: rendszer, és passzolgat hátul az FTC. A második perc végén 0-0 az állás.
1: Nagy Ádám viszont megpróbálkozott egy hosszú átadással, nagyjából a felezővonal közeléből jobb oldalra jött a labda, de ez nem volt eléggé pontos Birmančević felé, ez pedig megteremti az esélyt Birmančevićnek arra, hogy lassan visszakocogjon oda a bal szélre, az ő igazi pozíciójába. Bár volt köztünk vita Olasz Gergő kollégámmal itt a mérkőzést megelőzően, hogy vajon ő majd hol fog kezdeni. Egyelőre úgy néz ki, hogy Birmančević van jobbra, Jusuf balra, középen pedig Lisztes Krisztián, aztán lehet, hogy majd fogják váltogatni. Mármint szélső pozíciókat Jusuf, valamint Birmančević. Osvát passzol most előre éppen Birmančević felé, aki a jobb szélen elment a védője mellett, aztán visszacselez, és itt már jól védekezett mellette sajnos a cseh játékos Doszki, ezt követően pedig már Doszki lövi rá Nagy Ádámnak a lábára a labdát, jöhet az első vendégbedobás a mérkőzésen. Doszkinak a neve egyébként meglepő, illetve a származása meglepő, hiszen egy iraki játékosról van szó, aki a világbajnokságon is részt vett, de hát neki a nevéből inkább egy cseh nemzetiségű játékosra következtethettünk volna. Lényeg a lényeg, hogy jöhet az első ferencvárosi szabadrúgás, mert hogy Rámákez kapott egyet a lábára az ellenfél egyik játékosától, Kabongótól, ő volt az, aki az oldalvonal mellett meglökte, emiatt jöhet majd végül nem egy szabadrúgással, hanem egy bedobással a Ferencváros. Osvát már be is hajította Rámákez felé, és leghátulról kénytelen építkezni a zöldfehér együttes. Rámákez pedig inkább nem kockáztat, felrúgja az égbe a felezővonal magasságába, onnan pedig már a cseheknek sikerül lekészíteni. Kabongónál van a labda, szerencsére eddig csak hátrafele cselez, most már jobb oldalon jár kint a labda a szélen, nagyjából 25 méterre a ferencvárosi kaputól, de kiváló volt a becsúszós szerelés attól a Birmančevićtől, aki most már valóban a bal szélen szerepel, úgyhogy jöhet a pülzenyi bedobás a negyedik perc közepén. Ferencváros Viktória Pülzeny továbbra is 0-0.
0: A jobb hátvéd Gabriel kezében áll, de most már oda is hajítja a csapattársának, aztán végül szerencsésen pattan egy pülzenyi lábról a labda az oldalvonalon túra, úgyhogy jöhet Kadu egy bedobással. Ez lehet sorozatban a 10. mérkőzése a Ferencvárosnak a nemzetközi kupaporondon, amelyen nem szenved vereséget, ha ma itt legalább a döntetlent eléri a cseh Pülzeny csapata ellen. Ugye a selejtező sorozat egészen kiválóra sikeredett, kettős győzelemmel búcsúztatta az FTC a Vojvodinát, valamint a Twentét is, aztán a Górnik Zsabzse ellen az idegenbeli döntetlen után egy hazai sikernek köszönhetően jutott tovább a Ferencváros az utolsó selejtező körbe, ekkor már biztos volt az európai kupa szereplés, hiszen legrosszabb esetben is a konferencia ligában futballozhatott volna az FTC ebben az idényben, de még az utolsó párharcát is kettős győzelemmel teljesítette az FTC a Trabzonspor ellen, amely papíron azért jóval erősebb kerettel rendelkezett, például Mohamed Salahval, az ex-Liverpooli bajnokok ligája győztes egyiptomi szélsővel, de hát a Ferencvárosnak ez sem okozott gondot, és valóban kiváló formában futballozik az FTC a nemzetközi kupaporondon, hiszen azért a bajnokságban hagy némi kívánivalót maga után az FCC teljesítménye. Egy felpasszolt labda, Jusufot megelőzte védője, talán szabálytalan volt, de a játékvezető, a lengyel bíró most szőrös szívű volt, és nem adott szabadrúgást a Ferencvárosnak, úgyhogy a 6. percre fordulva egy kőkemény fejpárbajt követően támadhat a Pülzeny, de továbbra is 0-0 az állás itt az Európa Liga második fordulójában.
1: Volt egy pici szabálytalanság Osváttól, emiatt a lengyel játékvezető utána is fut és kicsit fegyelmezi, ő volt az, aki a félpályánál felrúgta Panost, de Panost jól van, mehet tovább a játék, de hát nyilván ez egy olyan fault volt, ahol azért figyelmeztetni kellett a magyar válogatott szélső védőt. Most pedig már majdnem elpasszolja hátul a Pülzeny, majdnem Lisztes Krisztián le tudott csapni egy kósza labdára, de gyorsabb volt nála egy icipicivel Dvé, az egyik belső védő, és neki sikerült tovább passzolni. Most már a jobb szélen rohamoz a Pülzeny, Gabriel nagy léptekkel indul el a Ferencváros kapuja felé, nagyjából 20 méterre jár a Pülzeny, most jöhet egy beadás, Kabongó felé ez nem nézett ki rosszul, az ő lába között végül elment a labda, és Rámákez kiváló helyezkedésének köszönhetően végül ki tudott jönni a 16-osán belülről a Ferencváros. Megint Vénél van hátul a labda, ő passzolja ki a jobb oldalra Gabrielhez, egyelőre úgy látszik, hogy a jobb oldalon próbálkozik támadás építésekkel a cseh együttes, de megint egy rossz passz ott a jobb szélen, megint ott az oldalvonal mentén, elhagyja a labda a pályát, úgyhogy jöhet majd egy bedobással a Ferencváros, úgyhogy már beléptünk a 7. percébe a mérkőzésnek. Hát egyelőre eléggé puhatolóznak a csapatok, túl nagy kockázatot egyik sem vállal, de hát nyilván nem is várattuk azt el, hogy itt az első 10 percben eldől majd a mérkőzés. Nagy Ádám kapta meg a labdát a bedobást követően, ő passzolja most már tovább Kadu felé, valami van ott az oldalvonal mentén, mert egyelőre egyik csapatnak sem sikerült jó paszt adni, most Kadu felé nem volt jó ez az átadás, ezt követően pedig a Pülzeny kapusáig, Csapáig kerül hátra a labda, ő passzolja tovább Preszphez, ő pedig most már megjátsza Doszkit, Doszki szépen az oldalvonal mentén tovább passzolja, ott pedig Memis tovább gyötri a labdát, és szerintem meg lesz a mérkőzés első sárga kártyája, megint Osváth Attila az, aki felrúgta az ellenfelet, most éppen Doszki volt az, aki kapott egyet a lábára, és teljesen jogosan fel is mutatja a lengyel játékvezető Osváthnak az első sárga lapot a találkozón, a 7. perc legvégén tehát a Ferencváros jobb hátsó védője besárgul, ami nem túl jó jel, azért látva az eddigi perceket, hiszen sorra jönnek a pülzenyi támadások, mind a jobb, mind pedig a bal szélen.
0: És egy picit azért szerencséje is van a Ferencvárosnak ezzel a sárga lappal, mert nagyon keménynek tűnt ez a belépő, és láttunk már azért ilyenre piros lapot ítélni játékvezetőt. Például a hétvégén, most nyilván éles a párhuzam, de a Paks MTK mérkőzésén Szuhodovszki Somát egy taposás miatt kiállították, az talán lehet, hogy ennél még kisebb kontakt is volt, itt ez most azért elég durva volt, és valóban elkésett Osváth, de sárga lappal megúszta, és a 14-es számban futballozó Doszki pedig a Pőzeny balhátvédje továbbra is húzza a lábát. Hát abból a szempontból ez pozitív a Ferencvárosnak, hogy azért Doszki rendszeresen fellép ott a védelem bal oldalán, és besegít a bal szélső támadónak, Memicsnek. Most akkor talán nem lesz akkora kedve már belépni a támadásokba. Az előreívelt labdát most, amelyet az imént említett balhátvéd Doszki ívelt előre, Rámákez fejelte vissza a mezőnybe, aztán végül Mariano Gomez lábáról kipattan az oldalvonalon túlra a labda. Érzésem szerint ez nem volt touch a bedobásnál. Marco Rossi is egyébként itt van a lelátón, úgyhogy figyeli azokat a játékosokat, akiket esetleg be lehet hívni a magyar válogatottba. Ugye a kezdőben ott van például Radnóti Dániel, akiről már beszéltünk oly sokat, de ott van Nagy Ádám, ott van Lisztes Krisztián, vagy éppen Osváth Attila, aki rendszeresen tagja már az A keretnek a felnőtt férfi labdarúgó válogatottban Magyarországon. Eltelik a mérkőzésből most már 8,5 perc, az állás pedig a Ferencváros Viktória Pilzeny Európa Liga összecsapáson, amelyet a liga szakasz második fordulójában rendeznek továbbra is 0-0.
1: Most pedig Mariano Gomez gurítja hátra, egy picit úgy tűnt, hogy rövid lesz a hazaadása, de kiválóan élt a játék a Radnóti Dániel, most viszont már figyelnie kell megint Osváthnak, valamint Nagy Ádámnak, és Nagy Ádám, mintha rá pöttyintette volna a labdát az ellenfél lábára, ha jól látom Szojka volt az, de végül úgy ítélte meg a játékvezető, hogy nem egy cselábról ment ki, hanem Nagy Ádámról, emiatt folytatódhat tovább a Viktória Pilzennek az akciója. Megint itt a bal oldalon előttünk Doszki lesz az, aki majd behajítja a labdát. Egyelőre még csak társakat keres, senki nem akar neki úgy igazán segíteni. Prepszül az, aki elmozog, végül inkább előrefele dobja, úgyhogy jöhetünk most mi előre. Yusuf vágja fel az égbe a labdát, ezt követően valakinek át kéne venni. Elsőre elpattan a labda, méghozzá Lisztes Krisztiának a lábáról, aztán egy csúnya ütközés után lenn marad az egyik belső középpályása a Viktória Pőzeinek. Panos az, aki most fájlalja a vállát, összefutott az egyik ferencvárosival, Zakariassennel, de szerencsére már talpon van, mehet tovább a játék. Mariano Gomez passzolja most Kaduhoz a labdát, Kadu aztán visszaadja a feladónak, úgyhogy Gomez lesz az, aki elkezd a labdával felfele kocogni. Érdekes azt megnézni, hogy egy 4-2-4-es hadrendben áll föl ilyenkor védekezésnél a Viktória Pilzeny együttese, úgyhogy nagy valószínűség szerint ezek a felívelt labdák kellenek, ami most érkezik kiválóan Osváth felé, aki át is tudja venni a jobb szélen a labdát, egy jó beadás kellene, de inkább tovább passzol Yusufhoz, már benn van a Fradi a Viktória Pilzeny 16-osán belül, volt egy jó beívelés Yusuftól, viszont nem tudta igazán jól elfejelni ezt a labdát Lisztes Krisztián, meg volt a Ferencváros első igazán jó támadása kereken 10 perc után, és hát akkor ezzel fordulnék Vukovics Lászlóhoz, hogy Laci, tényleg amit most mondtam, kellenek ezek a felívelések, ezek a hosszú labdák, amivel valahogy át lehet játszani a védelmet, és aztán a jó beadások, nem valami ilyesmi kellene az első ferencvárosi gólhoz.
2: Igen, a Fradi abba bízik leginkább, hogy a két szélén Birman Csevics és Yusuf nagyon gyorsak és jól is cseleznek, ugye cserégetik a helyüket, ha Yusuf ugye ballábas, ha jobb szélről, akkor befelé jön, de egyelőre bal szélen kezdett. A Fradi próbálja diktálni a tempót, de a Pilzen se áll be a saját kapuja elé. És még egy érdekesség, hogy Kadut ugye pont a Viktória Pilzenyből igazolta a Ferencváros, tehát nagyon jól ismeri őt a cseh csapat. Közben az első cseh lehetőség egy szép Radnódi védés, 25 méteres lövés után, tehát egy nyílt a játék oda-vissza. Hát a Fradi azért nem az alapcsapatával játszik, hát gondoljunk bele azért, hogy eladtak sok játékost, és Lenny Joseph se áll rendelkezésre, Keita is sérült, tehát meg kell találni, egy gól nagyon jót tenne a Ferencvárosnak.
0: Memics volt az a 11. percben, aki nagyjából 25 méterről a bal összekötő pozíciójából kapura eresztett egy lövést. Bizony a léc alá befért volna ez a próbálkozás, de Radnóti ott volt a helyén, és szögletre paskolta a labdát. Most viszont érkezhet majd a baloldali sarokrúgás, amelyet Szojka ívelhet középre. Nem végzi el kicsiben, hiába jön Rosovski elkérni tőle, inkább majd középre íveli, de még kivár. Most jön Szojka szöglete középre, van egy fejes is, sikerül eltakarítani onnan a labdát, és érzésem szerint ráadásul egy vendégjátékos volt az, aki lábáról elhagyta a játékteret a labda, és szerencsére partjelző ugyanezen a véleményen van, mint én. Jöhet egy bedobással a Ferencváros nagyjából az ötös vonaláról, a bal oldalról, úgyhogy azért nagyon veszélyes a pozíció, itt nem szabad labdát veszíteni Kadunak, akkorát kell hajítani a labdával, amekkorát csak tud. Lisztes várja elől, Kadu viszont inkább Birmancevichhez dobja oda, Birmancevich hiába küzd meg érte, nem sikerült megszelidíteni a labdát egyből, úgyhogy jöhetnek a csehek. Hiába Lisztes harciassága, kimegy az alapvonalon, az oldalvonalon túl a labda, és jöhet megint a Pilzeny. A 13. percben a Ferencváros Viktória Pilzeny mérkőzés állása továbbra is 0-0.
1: A fügykoncert pedig amiatt szólt, mert a szurkolók ott közel az oldalvonalhoz úgy látták, hogy egy ferencvárosi bedobásnak kellett volna következnie. Nyilván most már teljesen mindegy, hogy ez ki hogy látta, mert szerintem hamarosan a Fradi fogja birtokolni a labdát. Így is van egy kiváló kényszerítő után. Zakari Essen kapja vissza a labdát az ellenfél félpályájának a közepén Abu Dele Yusuftól, ezt követően viszont elválasztja őt a túlerő a labdától, úgyhogy jöhet most előre egy cseh támadás. Jó is a továbbtett labda Memic felé, illetve nem is Memic volt az, hanem Prepsil, ő tudta tovább tenni, most pedig már Yusufnál van a labda kint a jobb szélen, mellette Mariano Gomez a Ferencváros egyik első védője rohamoz, aztán Yusuffal szemben három darab cseh védő is van, úgyhogy ő nem vállalta a kockázatot, hogy valahogy kicselezze őket, inkább visszapasszolt Osvát felé, ő pedig Rámákert játszotta meg, és most Nagy Ádám helyezkedik vissza, amíg visszaér Mariano Gomez a belső védő pozíciójába. Bal oldalon jár most a Ferencváros, Kadunál van a labda, de ő is inkább visszagurítja Nagy Ádámhoz. Nagy Ádám aztán jól passzolja föl Birmancevich felé, és Birmancevich egy óriásit kap a lábára hátulról. Hát ez is egy csúnya taposás volt. Talán, hogyha ez már a második lett volna a cseh játékosnak, akkor ő is megkapta volna az első sárga lapját ezen a mérkőzésen. Így viszont ezt megúszta. Nem nézett ki jól ez elsőre, és hát valóban Birmancevichnek a támaszkodó lábát találta el, illetve a tovább passzolt lábát, utána még a támaszkodót is eltalálta Gabriel, ez semmilyen szempontból nem volt jó, ezt még megúszta egyelőre a cseh jobboldali szélső védő, és most jöhet nagyon-nagyon veszélyes helyről, nagyjából 25 méterre a pilzenyi kaputól, bal oldalról egy ferencvárosi szabadrúgás, a labda mögött természetesen Kadu, a brazil szélső védőnk, ebben azért nincs nagy meglepetés, hogyha Árzáni nincs bent a pályán, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a pontrúgásokat Kadu fogja majd elvégezni. 2-4-7 darab ferencvárosi játékos is ott van a 16-os magasságában, végül Kadu csak legurítja, Osvát íveli fel, ami nem néz ki rosszul, Rámákerc felé, hát igen, a mellette álló védő Gabriel is inkább úgy döntött, hogy csak kicsúsztatja a labdát az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet a második ferencvárosi szöglet a mérkőzésen, az első ugye jobbról jött középre, abban is azért volt veszély, most pedig majd balról jöhet Kadunak a szöglete, és ez azért is jobb, mert Kadu személyében ugye egy jobblábas játékosról beszélünk, így most a kapu felé fog majd tekeredni az ő labdája. 15. perc közepe, de jó lenne, hogyha meglenne az első Fradi gól. Nem is íveli be, Kadu csak legurítja, aztán Birmancevichtől visszakapja a 16-oson belül. Kadu visszagurítja Birmancevich elé, kellene egy jó beadást, laposan jön a labda középre, de ez kimegy. Egy cseh lábról Prepsil volt az, aki kiválóan védekezett. A 15. perc nem hozta meg az első ferencvárosi gólt, reméljük a 16. megfogja.
0: Most úgy tűnik, hogy kicsiben végzi majd el a Ferencváros ezt a szögletet, hiszen kiszalad Birmancevich, és Kadu kéri tőle kicsiben, de aztán mégis úgy dönt Birmancevich, hogy felemeli a bal karját, és íveli majd középre a labdát. Mariano Gomez leszakad az ellenfeléről, a játékvezető viszont közbe sípol, nem hagyta elvégezni ezt a szögletet, inkább ott középen még fegyelmezi a játékosokat. A Ferencváros csapatkapitánya Zakari Assen ment oda hozzá, valamint a Pilzeny egyik védő játékosa Szojka az, talán akit megpróbál fegyelmezni a bíró ott a 16-oson belül. Doszki volt az végül. Most kicsiben végzi el a Ferencváros, jelt adott a játékvezető, Nagy Ádám pedig betekerheti a kapu elé, inkább tovább passzolja Osvátnak. Nem jók ezek a szögletvariációk egyelőre. Rámákez kapja a labdát, neki kéne éppen érkeznie. Lisztes, ez egy gyönyörű labda Lisztestől, és egy óriási védés a Pilzeny kapusától. Micsoda megoldás volt ez most ifjabb Lisztes Krisztiántól. És bizony Birmancevich volt az, aki oda került a helyzetbe. Ezt akár be is rúghatta volna, sokkal higgadtabb is lehetett volna, de hát a futballban nincsen ha. Kár érte, ez egy óriási lehetőség volt most, és könnyen megszerezhette volna a vezetést a Ferencváros, de még mindig birtokolja a labdát a Fradi. Korbu bepasszolja Birmancevichnek, ő pedig elszórja, ne legyen belőle cseh kontra, az a lényeg, a 17. percben egy óriási Fradi lehetőség után marad az állás 0-0 sajnos.
1: Jöhet előre most a Pülzeny a jobb oldalon, egyelőre szépen passzolgatnak ott nagyon szűk helyen, végül talán ki tudnak jönni a ferencvárosi szorításból, Gabrielnél van a labda, aki már egyes-egyedül vette át a labdát, aztán Kabongó zíveli fel előre, ez egy hosszú labda, viszont kiváló volt, Kabongó már ott van a ferencvárosi 16-osnak a vonalánál a jobb szélen, és elhúzza Rámákers mellett, be is tudja adni, de a túloldalon kiváló most Osváttól a védekezés. A kiemelt labdát pedig már Yusuf veszi birtokba, ő íveli fel az égbe, Lisztes felé, aki kiválóan mellel átveszi, ezt követően pedig eltolja két pülzenyi védő mellett. Végül Osvátnak kell figyelnie, mert most már a Memics révén jöhet előre a Pülzeny. Kabongót is bevonják a játékba, aki most baloldalra indul el, Memicshez passzol vissza ki a balszére, Memics pedig Krosovskihoz passzol a csapatkapitányhoz, őt lövésre biztatják, meg is próbálkozott vele nagyjából 20 méterről a balosztekötő pozíciójából, de ebben a lövésben nem volt nagy veszély, az első ferencvárosi lábról kijött. Bal oldalon már a ferencvárosiak rohamoznak, ott van a labda Birmancevicnél, ő húzná meg, de inkább lelassít, várja a társakat, Kaduhoz passzol vissza, Nagy Ádám pedig mutatja magát, ebben a pillanatban megkapja, Nagy Ádám tovább passzja Lisztes felé, Lisztesnek a tovább pörgetett labdája, most nem volt olyan jó, mint nagyjából 2 perccel ezelőtt, ez most nem talált sajnos társat, és már hátul kell vigyázni, mert Memics tolja el a labdát Osvát mellett, aztán Memics ráíveli, kiválóan vette észre egyébként a félpálya magasságából, hogy Radnóti nagyjából a 16-os vonalán állt. Talán úgy nézett ki, hogyha ez kapura megy, akkor abban lehetett volna a veszély, de szerencsére egy jó 10 méterrel célt tévesztett a pülzenyiek bal szélsője. Lassan belépünk a találkozó 19. percébe az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában. Ferencváros, Viktória, Pülzeny 0-0.
0: Lisztes előbb egy picit fegyelmezetlen volt, remekül vette át mellel a labdát, szépen tolt el a védője mellett, aztán belefordult gyakorlatilag a védőjátékosba, ahelyett, hogy visszapasszolta volna a mögötte érkező középpályásoknak a labdát, és akár még egy kontratámadással is elmehetett volna a Ferencváros. Ehelyett ő elveszítette, és még a végén egy veszélyes Pülzeny támadás alakult ki belőle. Nem szabad ilyen fegyelmezetnek lenni itt az Európa Ligában. Yusuf a jobb oldal kapja meg a labdát, a 16-os csücske irányába cselez. Vele szemben keményen védekezik Doszki, de Yusuf úgy tűnik, hogy meg tudja verni a jobb hátvédet. Jön középre a labda, Lisztes tovább csúsztatja, Birmancevic les határon, de hát nem Lisztes volt, aki tovább csúsztatta. A játékvezető hiába int lest. Biztosan nem Lisztes volt az, aki játékba avatkozott a csúsztatásnál, hanem a védőjátékos fejéről ment tovább a labda Birmancevic elé. Ez most egy téves ítélet volt így első blikre érzésem szerint. Aztán majd természetesen ezt is előveszik, ezt a jelenetet a rendezők, és az ismétlés alapján is kiderül, hogy lesen volt ugyan Birmancevic, de érzésem szerint nem ért bele a labdába Lisztes, hanem a védőjátékos fejéről ment tovább a ferencvárosi balszélsőhöz a labda. A 20. percben a Ferencváros továbbra is 0-0-es döntetlenre áll a Viktória Pilsen ellen itt az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában. Az első 20 perc alapján viszont jobbnak tűnt a Ferencváros, most viszont figyelni kell, mert Kadu csúsztatja be középre a labdát, és hozza játékba ezzel Kabongót, a 16-oson belül már a Pilsen egy tekerés a hosszú irányába, szerencsére jócskán fölé száll most ez a próbálkozás Memicstől. De ezek a kontrák életveszélyesek lehetnek, és akkor most megint van időnk Vukovics László állandó szakértőnkhöz kapcsolni a stúdióba. Hát ez lehet a legnagyobb erőssége a Pilsennek, Laci?
2: Igen, az első 20 perc alapján a Ferencváros veszélyesebb, de most az utolsó pillanatban a kapcsolás előtt a Pilsen remek kontrát vezetett. A Fradi hiába volt létszámfölényben hátul, lövőhelyzetig jutottak a pilzenyiek, fölényes, hál' Istennek a játékos, de ott Lisztes bepassza után, ha Birmancevic higgadtabb, akkor a Ferencváros már vezethetne. Azt gondolom, hogy nagyjából egyenlő erő küzdelme, de a Fradi mellett azt szólhat, hogy jobb paszban van a Fradi, annak ellenére, hogy a hazai bajnokságban azért vesztett pontokat, de az Európa Ligába jól szerepelt, a Pilzeny még keresi a játékát. Hát egy gól az nyilván minden meccsen, de nagyon sokat számítana, a Fradi meg tudná szerezni a vezetést.
1: Most így ősszel azt szokták mondani, hogy érik a szőlő, de hát itt lassan már egy sárgalap is érne a cseh együttesnek, mert ők Krosovski volt az, aki a mezénél fogva és a karjánál lerántotta végül Osvát Attilát, hát erre sem kapta meg az első sárgalapját a játékos, semmi gond, lehet majd a következőnél. Éppen Krosovski az, aki megpróbálná most jobb külsővel fölfelé ívelni a labdát a baloldali oldalvonal mentén, de ez egy borzasztó rossz átadás volt, és most már Rámákerc szelidíti azt meg, aztán passzol Gomezhez, Gomez pedig keresi a társakat, nagyon-nagyon üresen van itt a jobb szélen Abudele Yusuf, egyelőre még nem kapja, Nagy Ádám kapja, és ő talán felpasszolja Yusuf felé, nem? Ő is inkább csak egy passzcselt választ, aztán visszahúzza, és Rámákerzt játsza meg. Rámákerzt följebb passzolja egy sorral Korbu felé, akinek a nevét eddig még nem is kellett talán mondjuk az elmúlt 20 percben. Talán ez volt az első labda érintése Korbu Máriusnak. Rámákersnél van most már megint középen, ez megint nem egy gyors ferencvárosi akció, várnánk egy felívelést, mert nagyon-nagyon nehéz lesz átmenni ezen a pülzenyi falon, úgy, anélkül, hogy ne lenne felívelés. Érkezik most egy hosszú labda Jusuf felé, akinek nem sikerül megnyerni a fejpárbajt, de ezt követően eladja a pülzeny, mondom én, de mire a mondatot befejezem, már lepattan a labda Jusufnak a lábáról, és Prepsul felvágja arra, amerre lát, illetve amerre áll, úgyhogy most jöhet egy ferencvárosi bedobás, nagyjából 30 méterre a Fradi kapujától. Gomez kapta meg a bedobást követően a labdát, ő húzogat belülre, befelé, aztán most már Rámákert játsza meg, Rámákert is arra biztatják a társak, az előlévő társak, hogy nyugodtan ívelje fel a labdát, akár Zakariasen, akár Listes felé, végül a belga belső védő inkább visszapasszolja Gomez felé, ők játszanak össze, talán eddig ők játszották meg egymást a legtöbbször a mérkőzés folyamán. Megint Rámákert kapja meg Gomeztől, Rámákert is arra biztatják, hogy felpasszolja, ez most jól néz ki, méghozzá Osvát felé, Osvát pedig szépen áthúzta Rosovskinak a lábai között, de végül visszafele kell passzolni a labdát, pedig nyugodtan kidobhatta volna a bal oldalra, ahol Kadu már talán egy pár lépéssel a védője előtt volt. Most Birmančević kapja meg bal oldalt a labdát, a Fradi már ott van a plüzenyi térfélen. Most éppen Lisztes Krisztián veszi át a labdát nagyon szépen, amivel helyzetbe hozhatja Jusufot. Jusuf megkapja 10 méterre a Fradi az ellenfél kapujától, érkezett egy lövés jobb oldalról Abudele Jusuftól. Nagyjából 5-ös vonalától egy 3-4 méterrel kijebb, és olyan 7-8 méter az alapvonaltól. Megpróbálkozott azzal, hogy ballal eltekeri a labdát a jobb oldali kapufa mellé. Az elképzelés nem volt rossz, viszont ott volt egy védő méghozzá Dve, és az ő lábáról ment ki az oldalra. A 23. perc legvégén Ferencváros Viktória Plzeny 0-0, jöhet egy Fradi szöglet.
0: És nem meglepő módon megint Kadu a sarokzászlónál, a bal kezét megint félmagasan emeli, maga mellett és jön középre a szöglete, ezt is kifejelik. A Ferencváros nem túl hatékony eddig a szögletekből itt az első félidőben, ez már legalább a negyedik szöglete volt az FTC-nek, és eddig szinte mind hatástalan. Most viszont jön a középre tett labda Kadutól, mélységből a jobb összekötő pozíciójából, Lisztesnek nem sikerült csúsztatni a 16-oson belül, előre bombázzák a labdát, Nagy Ádám fejéről pedig érdekes módon pattan le a labda, szerencsére éppen maga elé esett, nem nagyon tudta Nagy Ádám, hogy hol van a labda, amikor a levegőben volt, és így ráesett a fejére. Jól jött ki ebből most az FTC, ebből lehetett volna akár nagyobb gond is, de szerencsére nem lett. Nagy Ádám nem lép most közbe, inkább Mariano Gomezhez jut el a labda, aztán Gomez tovább teszi Rámákersznek, azért Rámákersz is oszlopos tagja a védelemnek, mind a 9 eddigi Európa Liga mérkőzésen kezdőként lépett pályára, ez most a 10. számára, úgyhogy Rámákerszre óriási szerep hárul itt Borbé Balázs irányítása alatt is. Na, a Ferencvárosnál jöhet egy kontratámadás, egy ferencvárosi ráadásul. Birmančević labdája pontatlan Korbunak, de kár érte. Ebből lehetett volna bizony egy létszám fölényben vezetett kontratámadás. Helyette most a Pülzeny támadhat, és kéne egy jó szerelés Zakariasentől. Ott pattog a labda még mindig a középpályán. Korbu a jobb oldalra kellene kihozni a labdát. Korbu észreveszi, oda teszi Birmančevićnek. Birmančević továbbítja Osvátnak. Osvát mélységből adja középre. Jön a tisztázás, ez sem volt az az igazi beadás. De hát volt már egy pár ilyen, Osvátnak pedig nagyon kell vigyáznia. De szabálytalan volt már Birmančević, úgyhogy a 25. perc végén jöhet egy szabadrúgással a Viktória Pülzeny. A mérkőzés állása pedig így a 25. perc végéhez érve, Ferencváros Viktória Pülzeny a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában 0-0.
1: Egyelőre ez a meccs, ezt szólhatna nyugodtan Birmančevićről, hiszen volt már egy óriási zicsere, ha az begurítja a bal alsó sarokba, akkor már vezetne a Ferencváros, azóta viszont sorra rossz passzok jönnek tőle, úgy látszik, hogy még azért neki is bele kell melegedni ebbe a mérkőzésbe, pedig már közel fél órán túl vannak a csapatok. Kadunál van a labda, ő passzolja most már tovább, először szépen merre vette, aztán Rámákert játszotta meg. A belga belső védőnél van most a labda, és megint társakat keresne, ez most egy jó átadás Korbu felé, Korbu pedig egyből forgat a bal oldalra Kaduhoz, Kadu ballal átveszi, jobbal pedig már maga elé simítja. Ott van most Kadunál a labda, aztán végül rá pöccinti a cselábra, bár nagyon-nagyon szeretne dobni az ellenfél játékos a Szojka, de igazából ez egy komoly színészi mutatvány volt tőle, mert egyértelműen az ő lábáról ment ki a labda, bár az az ő érdemére írható, hogy azért megpróbálta, hát ha megeszik a játékvezetők. Most ott van a labda Birmančevićnél a bal szélen a bedobást követően, aztán Kaduhoz passzol vissza, Kadu pedig nem íveli be középre, hanem inkább Rámákershez passzol, Rámákers kirakja a jobb oldalra Osvát felé, Osváttól kellene egy jó beadás, nem volt rossz, érkezett a labda a 11-es pont magasságába, de ott sajnos zöld-fehér mezben futballozó játékos nem volt, de annyi szerencse, hogy a kirúgott labda után már rögtön újra egy ferencvárosi akció indulhat. Gomeznél van a labda, 27. percben is beléptünk már egyébként közben. Aztán Rámákerchez passzol, Rámákerchez most a bal oldalra fordít, Kadu felé ez nem néz ki rosszul, megpattan a füvön, és végül Kadu szépen át tudja venni, a feje magasságába emelte a lábát, aztán pedig most már jöhetne tőle egy beadás, nem inkább visszagurítja Gomez felé, na akkor Gomeztől nem, inkább Nagy Ádámhoz passzol, Nagy Ádám pedig lő! Nem is volt rossz. 25 méterről jött egy lövés a korábbi magyar válogatott játékostól, és hát ki tudja, hogy még lesz a magyar válogatott. Tehát Nagy Ádámtól ő volt az, aki jobban megpróbálkozott egy lövéssel, nagyjából egy vonalban a jobb oldali kapufával szemben, és hát mennyivel, egy másfél-két méterrel ment fölé a próbálkozás, csapódott lefelé, de sajnos a 88-szoros válogatottunknak most nem volt annyi szerencséje, hogy ez beakadjon a jobb felsőbe, bár azt ne vegyük el, hogy Tyapá is rajta volt. 28. percben lépünk be most már. Ferencváros, Viktória Pőzeny, továbbra is 0-0.
0: És érdekes Nagy Ádám helyzete, hiszen az imént említetted, hogy ki tudja, lesz-e még válogatott. Ő már 88-szor ölthette magára a címeres mezt a magyar válogatottban. És ugye a Spéziában nem igazán játszott, az olasz másodosztályban, most meg a Ferencvárosban stabil kezdő a magyar első osztályban, ráadásul az Európa Ligában is szerepel rendre Borbély Balázs kezdő csapatában. Valóban ki tudja, hogy lesz-e még válogatott. Most viszont figyelnie kell Birmančevićnek, nagyon jól lép vissza szerelni, és egy becsúszó próbálkozást követően Kaduhoz továbbítja a labdát. Kadu előtt érkezik óriási rössel Korbu. Kadu kihozt egy kötényt, az az úgynevezett alagút. Csel ott a félpályánál most ült, és jöhet akkor a forgatás a jobb oldalra Mariano Gomeztől. Kadu tökéletesen csinálta ezt, pimasz volt a csel, és pont annyira elég volt, hogy teret nyerje magának ahhoz, hogy ki tudja hozni onnan a sürejéből a labdát. Ez sikerült is, a 29. percre fordulva pedig a Ferencváros saját térfelén járatja a labdát. Mariano Gomez most hát észreveszi Kadut, de nem Kadut veszi észre, hanem az ellenfél jobb hátvédjét sajnos. Ez most nem sikerült jól, de ez a keresztlabda a Mariano Gomeztől, ő is tudja, elnézést is kért Birmančevićtől, hiszen ő volt ott, nem pedig Kadu, aki fogadta volna a labdát. Most viszont már a Pőzeny azonnal visszadta az FTC-nek a labdabirtoklás jogát. Valóban mezőny fölényben futballozik a Ferencváros. Egyelőre azonban ez gólban nem mutatkozik. 29. perc, Ferencváros, Viktória Pőzeny 0-0.
1: Osvátnál van kint a jobb oldalon a labda, és mellé most Lisztes Krisztián lépett, de végül nem ő kapja, hanem a 16-oson belül Korbu. Őt se lesz, kellene egy jó beadás. Jobb oldalról érkezik a labda, Birmančević rádől! Hát aztán pedig valahogy belerúg egyet. Nem volt igazán jó ez a próbálkozás sem. Birmančević ballal szépen rádölt, viszont lerúgta a földre. Onnan pedig Tyapai kezébe pattant a labda, úgyhogy ez egy könnyű zsákmány volt a pilzenyi kapusnak. Éppként ha már Geri azt említetted, hogy mennyire is a mezőnyfölényben van a Ferencváros, a labdabirtoklás eddig 62% kontra 38, tehát valóban elmondható, hogy a Fradinál van azért jóval többet a labda, de az látszódik is egyértelműen itt a mérkőzés folyamán. Nagy Ádám az, aki már visszaszerezhetné a labdát középen, ezt szépen meg is teszi, összeugraszt két cseh védőt, akik megpróbálták tőle elvenni a labdát, ez egy parádés megoldás volt most Nagy Ádámtól. Baloldalt van már kint a labda Birmančevićnél, ő passzolja vissza Kaduhoz, Kadu pedig kénytelen megjátszani Nagy Ádámot. Hát rendre ott tömörül a cseh védelem 20 méteren belül, mind a 10 játékos plusz a kapus. Kadu aztán megkapja egy szép sarok passz után, aztán végül kipasszolja a jobb oldalra Osvát felé, Osvát pedig nem tudja egyelőre, hogy mit kezdjen vele, sasszézik befelé, aztán végül inkább nem a jobb lába, hanem a bal lába felé indul elő, is megpróbálkozik egy lövéssel, ezt is beúszhatjuk a ferencvárosi kaput eltaláló lövések közé. De ez is egy könnyű zsákmány volt Tyapainak. Igazából itt az utolsó harmadában a pályának nem jönnek a jó megoldások a Ferencvárostól, nem Laci? Talán ez lehet eddig a különbség, emiatt nem sikerült eddig betalálni.
2: Igen, a Fradi nagy mezőny fölényben játszik, hát azért a Pilzenyön látszik, hogy ez nem az a csapat, akit tavaly megismertünk. Érződik, hogy ők kútban vannak most, ha bár most egy veszélyes kontrát talán vezetnek, de ez abszolút verhető csapat, tehát csak a Ferencvároson múlik, hogy mikor használja ki a lehetőségeit. Jusufot nem bírják tartani, Lisztes még nem sikerült úgy megjátszani, hogy szeretnénk, de a Ferencváros játékában benne van a gól.
0: Most egy keresztlabda érkezett a 31. percben Jusuftól, de Birmančević elől fejjel tisztázott a Pőzeny jobb hátvédje Gabriel, és akkor jöhet egy kontratámadás megint, egy picit most szétszakad a mezőny. Ezzel a modern kifejezéssel élve, ez azt jelenti, hogy a ferencvárosi támadók és a Pőzeny védői ott maradtak még a cseh térfélen, még az ellentetje ennek a ferencvárosi térfélen. Most már rendeződnek a csapatok, és a Pőzeny saját térfelén ugyan, de a felező vonalnál járatja a labdát, a védelmében teszi meg mindezt. A 32. percbe lépünk most már. Az imént Rámákerchez egy picit elszámolta magát, nagyon messze volt a kaputól ahhoz Radnóti, hogy kiérkezzen, Rámákerchez viszont hagyta a hosszú indítását a Pőzenynek. Szerencsére nem lett belőle nagyobb baj, mert visszaért Rámákersz és tisztázott a helyzetet követően. Most megint Rámákersz Mariano Gomezhez forgatja el a labdát, aki egyébként a Zürichből érkezett és már magyar állampolgárságot is kapott a Ferencvárosnál eltöltött idejét követően. Ő még 2026. januárjában jött ide a Ferencvároshoz, tehát az előző idény féltávjánál a téli átigazolási szezonban szerződött ide az FTC-hez. Rámákersz elképesztően mérges. Borbély Balázs mutatja, hogy át kellett volna forgatni a bal oldalra a labdát Kadúhoz, és valóban igaza van, nem véletlenül ő a vezetőedző. Kadú teljesen üresen volt. Most viszont a jobb oldalon teljesen üresen Yusuf, ami természetesen nem igaz, mert egy az egyben már kilépett rá a bal hátvéd, egy mélységi beadás, bizony veszélyes volt, majdnem behullott a hosszúra. A Pőzeny kapusa Kapály neki is ugrott a jobboldali kapufának, hát ritka ilyet látni, majdhogy nem behullott a labda, mellé ment volna, ha nem ér bele Kapály, ezt viszont nem biztos, hogy érzékelte a cseh kapus, úgyhogy elvetődött ért, pontosabban szlovák kapus, de hát a cseh csapatban védő kapus, és hát a földre hullott, de úgy, hogy közben a kapufát is érintette a háta. Szerencsére jól van, azért természetesen reméljük, hogy mindenki megőrzi testi épségét a mérkőzésen. 33. perc, Ferencváros Pilzeny az Európa Liga Liga szakaszának második fordulójában 0-0 továbbra is.
1: Rámákersznek szerintem nincsen még elvesztett párharca itt a mérkőzésen. Az imént is szépen előzte meg Kabongót, és ő volt az, aki már tovább passzolt a Kadú felé. Kadúnak a lábáról pedig sajnos kimegy oldalra, megpróbálkozott volna egy gyors kényszerítővel baloldalt a Ferencváros, de Birmančević visszatett labdája. Hát vagy nem volt elég pontos, vagy Kadú éppen nem arra helyezkedett, amerre mondjuk a szerb szélső várta volna. Lényeg a lényeg, hogy jöhet most egy bedobással nagyjából 40 méterre a Ferencváros kapujától, jobb oldalról a cseh együttes. Gabriel lesz az, aki majd behajíthatja középre a labdát. Egyelőre a társak még nem mozognak, most kapja meg tőle Panos, aztán vissza is kapja Gabriel, ő pedig felemeli oda előre a jobb oldali oldalvonal mentén, de ez nem volt igazán jó elképzelés, mert a ferencvárosi védők elfejelték, aztán most már a 3-4 fejes után Rámákersz szelidíti meg a labdát, és passzolja ki szépen most Osvát felé, Osvát pedig tovább pöcizni a labdát Yusuf felé, de Yusuf mellett kiváló a védekezés. Pirgisnek a nevét kell most kiejtsük, akinek szintén nem mondtuk még eddig. Ő is eléggé észrevétlenül szerepel eddig ezen a mérkőzésen. Most már Kapály kapja meg a labdát, az ellenfél kapusa, ő az, aki megnyugtatja a társakat, és végül Dvéhez passzol, aki jobb oldalon megjátsza Gabrielt. Gabriel szépen tovább passzolja, aztán pedig egy parádés passz volt méghozzá Szojkától, de nem talált társat, mert előtte eltűnt a társa Panos, és ezt követően már a Fradi jöhet előre. Nagyon jó passz oda a bal oldalra Birmančević felé. Birmančević begurítja középre, érkezik Zakariassen, és tovább is löki. Lövi a kapura, de sajnos ebbe erőt nem tudott már beletenni a norvég játékos. Emiatt az csak odagurult Kapály kezébe. Ebben is talán egy picivel több volt. Már csak 11 perc van hátra az első játékrészből. Gólt pedig továbbra sem láttunk, ami azt jelenti, hogy Ferencváros Viktória Pilzeny 0-0.
0: Utólag könnyen okos az ember, de megint csak azt lehetne mondani, hogy Zakariassen átvehette volna ezt a beadást, és akkor még akár a középen érkező, teljesen üresen érkező Lisztesnek bepasszolhatta volna csak Matra a labdát, de hát így is nagyon jó döntést hozott ott a pályán a Ferencváros légiósa. Zakariassen, aki 7 gólnál jár már ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve, egészen kiválóan kezdte a 2026-2027-es labdarúgó idényt, így a helyes a megfogalmazás. Most is nála a labda, aztán visszateszi Kadunak, már a 16-os előterében jár a Ferencváros. Korbu, ott kellett volna egy szabálytalanság, mert így most jöhet egy cseh kontra, és óriási lendülettel indulnak meg a bal oldalon párban Kabongo, valamint Szojka, sőt, Memics az, aki ezzel jut most már a labda, ő visszapasszolja középre, Hrosovszki, neki is kevésszer kellett szerencsére említeni a nevét, kikerül jobb oldalra, Gabriel pedig beadhatja középre, ez most veszélyes lehet, a hosszú oldalon van is lövés, és talán egy ferencvárosi kezet ért a labda a 16-oson belül, biztosan megnézik majd a játékvezetők a videóbíró segítségével, reméljük nagyon, hogy az nem egy kéz volt, amit ott láttunk a 16-oson belül, vagy ha az egy kéz is volt, akkor nem ért hozzá a labda. Biztosan kéz volt a 16-oson belül, csak kérdés, hogy hozzáért a labda. Ha pedig támaszkodott az a kéz, akkor a futball szabályai szerint nem ér 11-est az, hogy hozzáért a keze, hiszen támaszkodó kézhez bizony pattanhat a labda. A játékvezető egyelőre nagyon határozottan mutatja, hogy elvégezhetik a bedobást a Pilzeny játékosai, ami pedig óriási szerencse, leszorított kézhez ért Osvát esetében ott a 16-oson belül. Hiába mutatják a Pilzeny játékosai a játékvezetőnek, nagyon határozott szerencsére a lengyel bíró, úgyhogy jöhet a Ferencváros most már egy bedobással a 37. percben. FTC Viktória Pilzeny 0-0.
1: És hát ne csak arról beszéljünk, hogy nagyon-nagyon határozott, hanem kiválóan látta, nagyon jól helyezkedett, valóban le volt szorítva az a jobb kéz Osvátnál, itt így pedig teljesen mindegy, hogy hozzáért a labda. Egyébként hozzáért, de jöhet most egy ferencvárosi bedobás, nagyjából a felezővonal magasságából, aki ezt elvégzi, az Birmancevic, ő hajítja hátra, aztán végül Gomez megkapja, és ő passzolja tovább Rámákerszhez. Rámákersz pedig elindul jobb oldalra a labdával, most nem robban fel itt az oldalvonal mentén Borbély Balázs, inkább leült a kispadra, de most talán majd fel fog állni, hiszen Rámákerszhez az a labdája, amit az imént hiányolt a Ferencváros vezető edzője, az most borzasztóan rosszra sikeredett, nem tudta ezzel jól kiugratni Kadut, Kadunak még sarokkal se tudta átvenni ezt a labdát. Most már jöhet előre, tehát egy újabb akcióval a cseh együttes jobb oldalról még egy bedobással próbálkoznak, amelyre rászámol a játékvezető, 5 másodpercen belül végül ezt elvégezték, aztán volt egy pici fault a ferencvárosiaknál, Kadu volt az, aki felrúgta az ellenfelét, úgyhogy így most jöhet majd 40 méterre a saját kapujától a Viktória Pülzeny, elvégezték a szabadrúgást, eléggé könnyelműen, majdnem megszerezte a Fradi, de végül Lisztesék mellett el tudja hozni a cseh együttes a labdát. Krepszülnél van most már hátul az egyik belső védőjénél, ő játsza meg Doszkit, Doszki felemeli az égbe, ez most jó Kabongó felé, aztán pedig egy kiváló becsúszó szerelés volt az Korbutól, de végül nem a Ferencvároshoz kerül a labda, hanem a másik 17-eshez, Krosovskihoz. Aztán most már a jobb oldalon jöhet előre a Viktória Plzeň, megint Gabrielt arra bíztatják, hogy beadja a labdát, és most inkább nem, ő bal lába felé indul el befelé, elsőre egy lövés, másodjára pedig, ez egy nagyon-nagyon könnyű zsákmány, a kapuban Radnóti Dánielnek, igazából csak ráívelte ezt a kapura, Gabriel az ellenfél jobb hátsó védője, de dicsérjük meg Radnótit, akinek ezzel megvan már a második védése a mérkőzésen. Aztán pedig jónak tűnik a kihajított labdája Abudale Yusuf felé, végül őt Doszki megelőzi, annyi szerencsénk van, hogy valóban Doszkinak a lábáról ment ki oldalt a labda, bár a cseh játékosok inkább azt várták volna, hogy ők jöhetnek egy bedobással, szerencsére a labda az maradt a zöld-fehér Magyar Kupa győztes együttesnél. Most már aztán visszaszerzi a Plzeň, közel a ferencvárosi kapuhoz, 18 méterre jártak a labdával, de villámgyorsan visszalépett Gomez, és most már egy felívelt labda Yusuf felé, aki átlépi a felezővonalat. 4-4-ben jöhet most a Fradi, talán ebből lehetne egy gyorsabb opció, Lisztes megkapja, Lisztes pedig nem tudja tovább tenni, na majd most Zakari Eszen már az ellenfél 16-osán belül, de sajnos a jobb szélén kap egy óriási a lábára Dvétől, ez pedig nem lehet más, mint az első cseh sárga. Na, elsőre oda nyúlt a játékvezető a zsebéhez, másodjára aztán mutatja, hogy mehet tovább, méghozzá úgy mehet tovább, hogy jobb oldalról 6-7 méter az alapvonaltól, és a 16-os vonalától nagyjából 1 méterre jöhet majd egy ferencvárosi szabadrugás, amelyet szerintem Kadu fog jobban középre ívelni.
0: Hát ha a sormintát követi a szögletekhez hasonlóan, akkor valóban Kadu lesz az majd, aki centerezi ezt a labdát. Onnan kapura húzni azért jobb lábbal elég merész volna, nem hiszem, ha csak nem annyira bátor a Ferencváros bal hátvédje, hogy ezt megpróbálja, de középen azért még így is jók az esélyek. Rámákes, Mariano Gomez, elképesztően a magas játékosok, Yusuf is tud fejelni, Lisztes is tud fejelni, és Lisztes bizony most meg kell dicsérni, mert megnyert egy fejpárbajt, pontosabban szerencséje is volt, hiszen jól pattant le róla a labda, valamint utána jól továbbított a Zakari Eszennek. A játékvezető középen még fegyelmezi a játékosokat, most ad jelet a szabadrugás elvégzésére. 40. perc, Kadu, beböki középre, van-e fejes, nincsen. Vagyis hát van, de a Viktória Pülzeň eddig védőjátékosa fejelte ki a labdát, Osvát pedig egy hatalmas sprintet követően visszateszi Radnótihoz a labdát, aki már is továbbítja Nagy Ádámnak. Most teljesen visszaszorult a Ferencváros a saját térfelére, Nagy viszont megveri egy az egyben ellenfelét, más kérdés, hogy vissza kell fordulnia, mert nem jött segítség. Korbu, ez most egy remek keresztlabda. A 16-oson belülre veszi át Birmancevic. Egy az egyben védőjével szemben Birmancevic centerezni, lepattan egy védőlábról, ráadásul még csak nem is szögletre pattan az a fránya labda, hanem bedobás lesz majd ebből. A 41. percben Osvát már be is hajítja, Korbu lábán a labda, 0-0 az állás a Ferencváros Pülzeny találkozón.
1: Korbu visszafelé passzol Rámákerszhez felé, aztán Nagy Ádám kapja, most már Gomez, úgyhogy megy át a támadás, a ferencvárosi támadás a baloldalra. Kadúig jut a labda, aki beíveli a 16-oson belülre, de sajnos ezt sem tudja átvenni Lisztes Krisztián, aztán most már hátul kell figyelni a Nagy Ádámnak, ő pedig szépen megoldja, elviszi a labdát Memics mellett. Most már megint Kadunál van a bal oldalon, jöhetne egy beadás, 5-5-ben van belül a Ferencváros, ez sem volt rossz, de ez sem talált meg egy ferencvárosi lábat, vagy fejet, úgyhogy megint jöhet előre a cseh együttes, vigyázni kell, Memics felé a kiugratás, nem tűnik rossznak, ki a gyorsabb, Mariano Gomez, vagy Memics? Memics volt a gyorsabb, de végül Gomez beérte, és ha jól láttam, akkor vállal eltakarította, így pedig elmarad a piros lap, mert ez nem lehet más, mint egy kiváló szabályos szerelés az argentin védőtől. de egyébként Memicsre nagyon kell figyelni, pedig a túloldalon most már Birmančevićet ugratnánk ki, de ez nem jó. Csapály kilép a kapujából, felszedi a labdát, és most talán ő lesz az, aki megnyugtatja a játékot. 3,5 perc van hátra az első játékrészből. Ferencváros, Viktória Pülzeny, 0-0.
0: Egy gondolat villámgyorsan Vukovics Lászlóhoz, hiszen ebből a felívelésből nem lesz semmi remélhetőleg. Azért Radnóti fiatal kapus, és most megkapta a bizalmat, de egyelőre a kijöveteleket nem annyira jezi. Innen legalábbis úgy tűnik.
2: Pontosan én is úgy gondolom, hogy ez az indítás, ha együtt él a játékkal a fiatal kapus, például Dibusznál ez nem is helyzet, nem is beszélnénk arról, hogy cseh lehetőség volt, mert kijön és tisztázza olvasva a játékot, de hát a fiatal kapusnak meg kell szoknia az Európa Liga légkörét, óriási dolog, hogy bekerült a csapatba, hál' Istennek eddig még nem tesztelték, de reméljük, hogy nem is fogják. Ez a Pilsen, ez eléggé meg van fogva, tehát érződik azért, hogy 10. helyen van most a cseh bajnokságban, igaz, hogy hétvégén nyertek, de egy góllal szerintem nagyon elszállna az önbizalmuk, nem egy világverő csapat, amit eddig látunk tőlük.
0: És ezt bizonyítja az is, hogy az első fordulóban egy 3-0-ás vereséget szenvedett az Union Saint-Gilloise ellen a cseh együttes, a Viktória Pölzeny. Reméljük, hogy ma Ferencváros győzelmet ünnepelhet majd itt a Groupama Arena közönsége, amelyet meg kell szokni a Radnótinak, hiszen 19.000 ember közel az FTC stadionjában. Jön a beadás jobb oldalról Osváttól. Sikerül kifejelnie a belső védőnek Dvenek a labdát, úgyhogy jöhet egy újabb sarokrúgás, nem árulok zsákba macskát, Kadu végzi majd el a 43. percben.
1: Hát igen, talán annyi meglepetés lehet ennek az akciónak a végén, hogy most egy jó szöglet jönne mondjuk Kadutól, mert erre eddig még nem volt példa a mérkőzésen.
0: Meglepi az a vendégcsapatot.
1: Hát az minket is meglepne, nem íveli be középre, nem Birmančevićhez passzol, aztán Kadu visszakapja, na most egy jó beadás jobb oldalról, az jó is, aztán egy lefejelt labda után Zakariasen próbálkozott méghozzá fejjel, de sajnos egy védőben elakadt ez a próbálkozás. Viszont a Fradinál van még mindig a labda, Nagy Ádám passzol vissza Rámákers felé, aztán végül Osváth íveheti be középre, jön a labda a jobb oldalra Birmančević felé, de a védők megint kiválóan helyezkednek, aztán pedig összefejel két játékos, méghozzá Lisztes, valamint Memics az ellenfél részéről. Memics lentmarad, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy előtte Lisztes Krisztián már szabálytalan volt, úgyhogy lehet, hogy jön majd egy kis ápolás. Fejsérülésnek a gyanújánál egyébként is meg kell, hogy állítsa a játékvezető a mérkőzést. Talán ennek is volt köszönhető, hogy most inkább megállt intett. Jöhet a 44. perc közepén, tehát a saját 16-osának a vonaláról egy pülzenyi szabadrúgás. Csapály előre küld mindenkit, és mutatja, hogy majd fel fogja ívelni ezt a labdát. Mellette még ott maradt Prepsil egy pillanatra, de végül ő is úgy ítélte meg, hogy elindul fölfelé. A felező vonalnál van az összes játékos, szinte az összes védője a Pülzeinek, de följebb jön a labda Kabongó felé, Kabongó pedig átveszi, de csak Rámákersnek, Rámákers aztán felpasszolja, most pedig Mariano Gomez ütközik az ellenfél játékosával, Panossal, és ezzel megint csak jöhet egy pülzenyi szabadrúgás, hát ez már jóval közelebb van a ferencvárosi kapuhoz, nagyjából 35-40 méter a távolság, onnan ívelhetik majd föl ezt a labdát, és nagyon-nagyon kell vigyázzunk ezeknél a felíveléseknél, mert rendre a ferencvárosi beíveléseknél a pülzenyi játékosok tudják elfejelni a labdát, úgyhogy azért ebből lehet arra következtetni, hogy talán egy-egy vendég szabadrúgásnál is ők lehetnek azért a veszélyesebbek a ferencvárosi 16-oson büntető területen belül. Panos állott a labda mögött, végül még nem íveli be középre, hanem ott hagyja Szojkának. Szojka lesz az, aki majd ezt ballábbal középre ívelheti. Aztán ki tudja, hogy Rosovski vajon, aki odasétált mellé, csapatkapitányként, vajon átszíje ezt a lehetőséget. Aztán végül Panos is odafut, és ő böcköli oda a labdát a társnak, Szojkának. Szojka pedig Rosovskit játsza meg, tőle jöhet egy beadás jobb lábbal, de ez nagyon-nagyon kifelé megy, talán el lehetne fejelni, végül elhúzzák Zakariasent, a játékvezető pedig teljesen jogosan ezt lefújja, szabálytalan volt vele szemben Gabriel, ez pedig nem jelentett mást, mint egy ferencvárosi szabadrúgást, és a félidő végét egy darab másodpercet sem tesz rá, a játékvezető igazából nem is lett volna indokolt, egy félidőnyi játék után az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában Ferencváros, Viktória Pülzeny 0-0.
3: Akkor ezek szerint stúdió, köszönjük szépen Olasz Gergőnek és Erdei Mártnak. Hát 0-0 az állás, több helyzete van, több lehetősége van a Ferencvárosnak. Eddig hogy tetszett neked a Fradinak a játéka?
2: Fradi nem kezdte rosszul a mérkőzését, az egész első félidőről el lehet mondani azt, hogy a Fradi nagymezőny fölényben játszik, a Pilzenek szorványos ellentámadásai voltak, egy-két helyzetecskéje, de a Fradinak több lehetősége is adódott, Jusuffal egyáltalán nem bírnak a csehek, és a cseheken érződik az, amit a közvetítés folyamán is említettem, hogy nem véletlenül állnak jelen pillanatban a 10. helyen a cseh bajnokságban, több pontot is vesztettek, ha bár most hétvégén 3-0-ra legyőzték a Mladé Boleszlávot, de érződik a csapaton, hogy nincsenek még ritmusban, nem találta meg az edző azt a csapatot, amit keres. A Ferencváros az első félidőben nem tudta ezt meglovagolni, hogy a helyzeteit kihasználja. Ezt mindenképp ebben javulnia kell a Ferencvárosnak, és nagyobb nyomást kell a csehekre gyakorolni, mert egy ilyen csapat, aki ennyire bizonytalan most a bajnokságban, és ennyire nem találja a játékát, az egy bekapott góllal nagyon szét tud esni, mert a csapatot, az egységet a győzelmek kovácsolják össze, és ebből most kevés van cseh oldalon.
3: Hát mondjuk ki, hogy csehül állnak, bár ezen a mérkőzésen még nem, hiszen az állás 45 perc játékot követően Ferencváros Pilsen 0-0. Jön egy zene, hírek, aztán pedig majd folytatjuk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
2: Fővárosi rangadó a labdarúgó élvonalban. Hazai pályán hektikusan szerepel az MTK, míg az újonc vendégként kiegyensúlyozottabb. Igazi három esélyes összecsapás. MTK Vasas, labdarúgó mérkőzés élőben, pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Uniós jogot sértett hazánk 3 évvel ezelőtt, felfüggesztették Früchtt Pál ügyészt, holnapra visszatér a napsütés. Pécz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 ember csempész hagyhatta el így a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Früchtt Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früchtt Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettségeket sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früchtt Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Csaknem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ 7 legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Ezt a G7-ek pénzügyminisztereinek bankoki tanácskozásán jelentette be a francia tárca vezető. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 100 millió dollárt, 32 milliárd forintnak megfelelő összeget bocsájt rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. A csernobili atomerőmű szarkofágja a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha a javítási munkák elmaradnak, fennáll a radioaktív anyagok kijutásának veszélye.
0: Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, holnap sokat süt majd a nap, aztán délutántól észak-keleten előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi időnk lesz, sok napsütéssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 21 óra 56 perc a pontos idő a mikrofonnál, Jó András, a stúdióban pedig állandó labdarúgó szakértőnk Vukovics László. Nos, itt van tehát mögöttünk egy olyan első fél dolog, egy perc, egy másodpercet sem hosszabbított a játékvezető. Mire van szükség a Ferencvárosnak ahhoz, hogy meglegyen ez a mérkőzés? Mert ugye az első fél időben egészen jó játékot láthattunk tőlük, egészen jó, lehet

0: a Bajnokok Ligáját, hogy mennyivel, hát finoman fogalmazva, jobb csapatok játszanak a BL-ben, tehát hogy mennyivel komolyabb mérkőzések vannak, és a Ferencvárosnak most a sorsolása is remek, tehát itt lehet futni egy nagyon jó kört, mert jövő héten jön a portugál másodosztályban a portugál kupa győztes, aki szintén verhető csapat, utána megy a Fradi Milánóba, nyilván ott ki is lehet kapni, aztán jön a Celje, tehát a Fradinak még a sorsolása is jó, de ne menjünk ennyire előre, először a mai meccset kéne megnyerni, amiben szerintem a Ferencvárosnak óriási esélye van és lehetősége, de kérdezted, hogy min kell változtatni, a pontosabb befejezésekre kéne rátenni a hangsúlyt, de ezzel minden edző, minden csapat küzdik, hogy nyilván olyan nincs, hogy ne maradjanak ki helyzetek, egy-egy mérkőzés van, de ezt is mindig el szoktam mondani, hogy minél több nagy lehetőséget tudsz kialakítani, minél többször az ellenfél védelme mögé tudsz kerülni, minőségi beadások vagy visszakészítések, amire megvannak a Ferencvárosban a megfelelő játékosok, vagy pedig a kontra, ami a legnagyobb erőssége a Fradinak. Egy ilyen támadást be tud fejezni a Fradi. Ebbe a Pilsenybe persze találni mindig lehet gólt. Az első félidő alapján nem nagyon érzem azt, hogy ők hogy tudnának gólt rúgni, ha a Ferencváros nem hibázik nagyot bele.
1: A kommenteket bújva több helyen is azt említik, hogy sokkal több volt benne, de nem jött össze semmi az első félidőben. Lisztes és Osvát pihenjének kicsit, aztán friss emberekkel meg lesz a győzelem.
0: A legnagyobb hiányzója a Ferencvárosnak szerintem a mai mérkőzésen Lenny Joseph, aki remekül kezdte ezt az idényt. Már úgy volt, hogy nagyon komoly ajánlatok is voltak a háttérbe érte, hogy eladja a Ferencváros. Szerintem erről mindig nem tett le a Fradi, de hát ő rengeteget tudna segíteni, mint ahogy segített is a kupa mérkőzéseken. Rendkívül gyors, gólerős, de most ne arról beszéljünk, nyilván a hallgatók se azt akarják, hogy ki nincs, mert azt tud most segíteni, aki van. Ebből kell kihozni a legtöbbet. A Borbély Balázs azért volt mérges, mert a Fradi nem érzett rá arra, hogy ezt a Pilsent most úgy oda lehetne nyomni a kapujához, hogy azonnal belehibáznának még többet. A Fradi játszott, mert érzi a Fradi is, hogy sebezhető az ellenfél, de nem vitte be azt az ütést, amit ilyenkor meg kell tenni egy csapatnak. Még van hátra 45 perc, meg lehet csinálni. Csak ezt is el szoktam sokszor mondani, ha minél nagyobb iramot diktálsz, minél jobban odakényszeríted az ellenfelet, minél többször gyorsan járatod a labdát, akkor az ellenfél, aki még nincs úgy összeszokva, nem találják a játékukat, sokkal hamarabb belehibáznak, elfáradnak, és minél fáradtabb egy ellenfél, annál inkább jönnek a hibák.
1: Rövidesen kezdődik a Ferencváros Viktória Pilsen második félideje, Európa Liga mérkőzés, tehát a szó a Grupama Arénái, Olasz Gergői és Erdély Máki.
2: Köszönjük szépen, a második félidőt a Pilsen kezdi majd, a lengyel játékvezető már ott is van a kezdőkörben, a középpontjánál a pályának. A Pilsen játékosa csatára pedig, Kabongo majd hamarosan elvégzi a második félidő kezdőrugását. Változatlanul 0 érkezett ki mind a két csapat a második félidőre. Ugyanaz a 11 mindkét oldalon, mint amely elkezdte a mérkőzést, Kabongo pedig már útjára indította a labdát. Most legalább 45 percig ez majd játékban lesz, vagy éppen egy másik, mert lehet, hogy a labdaszedő fiúk másikat adnak. De a lényeg, hogy most a második félidő elkezdődött, a 46. percben pedig továbbra is a félidei állás 0-0. Az első játék részben élénkebb volt a Ferencváros, többször a vezetést is megszerezhette volna, akár Birmancevic helyzeténél ott az első félidő közepén, akár Zakariasen fejesénél az első félidő hajrájában, de egyiket sem sikerült gólra váltania az FTC-nek. Igaz volt a Pilsennek is két nagy lehetősége kontratámadásból, az egyiknél nagyot védett Radnóti, a másiknál pedig beragadt a kapujába Radnóti, és nem jött ki tökéletesen, pontosan sehogy, és Mariano Gomez egy óriási sprintet kivágva mentett egy hatalmasat. Egy ferencvárosi bedobás majd a bal oldalról, Kadu végezheti el a Pilsen kispadja elől, oda is hajítja Mariano Gomeznek, ő pedig hátra teszi egészen Radnótihoz, most ezt el kell innen húzni, bravo! Szép volt ez most Radnótitól, olyannyira, hogy Birmancevic meg is tudja csúsztatni, Lisztes oda teszi Kadunak oda nyomnak egyet, Kadu talpon marad. Aztán végül a Pilsen jöhet egy támadásra, de inkább kiveszi onnan a középpályáról Panos a labdát. 47. perc, FTC Pilsen 0-0.
3: Gabriel kapja meg a jobb szélen már a labdát, hogy rendre felhúzódik a pilseni támadásoknál, de vele szemben rendre kiválóan védekezik Nagy Ádám, akinek a lábáról most kiment a labda oldalt, úgyhogy most jöhet egy bedobással a cseh együttes, Gabrielnek a kezében van a labda, ő lesz majd az, aki nagy bedobást választ, és emiatt beküldi a sajátjait középre, érkeznek fel a hórihorgas belső védők, Dvé, valamint Prepsil is, nem meglepő, tehát jön a nagy bedobás, be is hajítja Gabriel középre, Dvének siker.

0: ő megcsúsztatni, ezt követően pedig kivágja Kadu, és talán ezt át is lehetne venni, sikerült is Lister Krisztiának, aztán kidobja a jobb oldalra, és azt még el lehet érni az oldalvonal előtt, így is van, Osváth az szépen beérte, ugye Osváth az egyetlen eddig a mérkőzésen, akinek a nevét már be kellett, hogy véssük a jegyzőkönyvbe, hiszen ő a találkozó legelején a 7. percben besárgult. Most már Kadu az, aki külsővel indítaná Birmančevićet, kanyarodott befelé a labda, az elképzelés nem volt rossz, de kiválóan helyezkedett most Gabriel hátul, és ezt követően aztán előre bikázták a pülzenyiek, és nem jó a labda átvétel Rámákerstől, úgyhogy megint visszakerül a cseh együttes ez a labda. Megint Gabriel, aki nagyon-nagyon aktív itt a második félidő legelején, ő passzolja tovább Kabongóhoz, Kabongó eltolja Kadu mellett, aztán jól játssza meg a labdát, szép perdítés ez most a pülzenyiektől, 4-3-ban hozzák rá a védőinkre, már benn vannak a 16-oson belül, kiválóan él vissza megint Mariano Gomez, már másodjára a mérkőzésen, az első félidő közepén volt neki egy kiváló visszafutása, amelyen elakadályozott nagy valószínűség szerint egy Memics gólt, most pedig kiment a labda az ő lábáról, úgyhogy jöhet most oldalról a Viktória Pülzeny együttes a 48. perc legvégén, Ferencváros Pülzeny 0-0.
1: Zakatol Mariano Gomez már nem először, hiszen egy vonathoz lehetne hasonlítani. A kezdősebessége nem a leggyorsabb, viszont ha felgyorsul, akkor egészen elképesztő tempóval rendelkezik, és hosszú hát lépteivel.
0: És hát fontos kiemelni, hogy nem is késik.
1: Szerencsére. Eddig legalábbis nem nekiabáljuk el. Jön a jobb oldali sarokrúgás középre, Jusufnak kell tisztáznia. Szerencsére egészen az utolsó pülzenjátékosig jut a labda, a kapus. Csapály az, akihez hátra passzolta a középpályáról Doszki, és akkor most már megint a Pülzeny játékosai birtokolhatják. Most viszont jó Birmančević elé a passz, és kiléphet a szélső. Oda passzolja Zakariasennek egy lövés, és vezet a Ferencváros! A 49. percben Zakariasen góljával. Ki más? Az idénybeli 8. találat a Zakariasennek. Kiváló formában a norvég támadó a Ferencvárosnál. Hát milyen támadó, középpályás, mindenhol ott van Zakariasen az elmúlt mérkőzéseken, most éppen a kapu előtt, és nagyon higgadtan fejezi be ezt a támadást, remek volt a félpályánál a labdaszerzés, Jusuf kiválóan tálalt oda Birmančević elé, Birmančević pedig elképesztően önzetlenül nem próbálta meg egy az egyben lejátszani a helyzetet az ellenféllel szemben, hanem oda tálalta a labdát. Zakariasen elé, aki pedig egy átvételt követően nagyon higgadtan a bal alsóba lövi a labdát, ezzel pedig megszerzi a Ferencváros vezető találatát a 49. percben. Hogyan látta Vukovics László ezt a gólt?
2: A kulcs a labdaszerzés volt a félpályánál, ami egy remek fölpassz volt. Jusuf valóban tovább tette középen Birmančevićnek, aki a kaputól 20 méterre lövőhelyzetben volt, magára vont két csevédőt. Így üresen maradt a bal összekötő helyén a kapufával szembe a 16-osnál. Zakariasen kapott egy labdát, gyönyörűen átvette maga elé, és 14 méterről, ő ezt nem szokta elhibázni, ballal a bal alsó sarokba lőtt a tehetetlen kapus mellett. Nagyon fontos gól, remélem, hogy megrogyasztja a cseheket. Rá kéne rúgni a másodikat, és akkor eldőlne a mérkőzés.
0: Mi is ebben bízunk, és hát az első félidőben az volt a jellemző, hogy a Viktória Pülzeny tudott ilyen gyors kontrákat vinni labdaszerzésekből, és hát milyen érdekes, hogy a második félidő elején egy ugyanilyen szituációból végül a zöldfehér Ferencváros szerezte meg a mérkőzés első gólját. Nagy Ádámnak kell most már küzdenie egy labdáért, aztán végül elhozzák a pülzenyiek, és egy csúnya szabálytalanság megint a pülzenyi közép csatártól, a centertől, méghozzá Kabongótól, ő nyomott oda egyet Kadunak, az ő szabálytalansága után a Ferencváros a saját térfelének a majdnem közepéről, hiszen egy picivel azért előrébb jöhet bal oldalról egy szabad rúgással. Mariano Gomez lesz az, aki majd ezt elvégzi, de nyilván most már nem sietős a Ferencvárosnak. Gomez egy picit arrébb is teszi a labdát, ezt követően pedig majd jobban fogja valóban előre ívelni, Birmančevićet keresni ezzel a labdával, de ez nem nézett ki jól, előle elfejeltet V a labdát, és végül a feladóhoz Mariano Gomezig kerül vissza, ő pedig hátrapasszolja Radnóti felé, úgyhogy jöhet egy újabb ferencvárosi akció. Az első félidő végén egyébként megtudhattuk a hivatalos nézőszámot, 16.688 fő, ami azt jelenti, hogy nagyjából, miközben itt figyeltem a szurkolókat mellettünk, olyan 16.000-en a helyszínről követték a gólt, és olyan 888-an körülbelül a büféből, úgyhogy azért többen voltak, akik csalódottan sétáltak vissza, nyilván abból a szempontból csalódottan, hogy ők élőben nem láthatták ezt a gólt. Mi viszont igen, úgyhogy az 52. perc közepén Ferencváros Viktória Pülzeny már 1-0.
1: Jó, mert az, hogyha nincs itt az összes szurkoló, menjenek el egy páran még a büfébe, és akkor lehet, hogy a Ferencváros azt a bizonyos második találatát megszerzi, amellyel a már imént említett góllal lezárhatná a párharc vagyis hát a találkozó lényegi kérdését. Az FTC, legalábbis Vukovics László állandó szakértőnk ezt említette, egy második gól valóban azért már jóval magabiztosabbá tehetné a Ferencvárost, és megszilárdítaná saját előnyét. Az FTC Birmancevicet szöktetik, ez picit hosszú, Liszes viszont agresszívan támadja a kapust, akinek egyből fel kell húznia. Csapály meg is tette ezt, lent marad egy Pilsen játékos, Kabongo az, aki feltápászkodik szépen lassan a gyepről. Zakariasen viszont megint labdát kap, és megy a baloldalt Birmancevic.
0: Birmancevic most már befele is tolhatná, először a jobbjába felé, és aztán vissza a balra, bepasszolja középre, ott pedig érkezett volna Zakariasen, de a másik csapatkapitány egy picit gyorsabb volt nála, és Frosovskinak a lábáról végül kikerült a labda a veszélyes szituációból a pilseni szemüvegen keresztül, egészen hátra a mi kapusinkig, a Radnótiig, aki már megjátszotta Rámákerst. Hát igen, érződik az, hogy a Ferencváros meg szeretné rúgni most a talán mindent eldöntő második gólt. Nyom nagyon a zöldfehér együttes a lőtt gól óta. Jusuf kapott egy bedobás, hiszen kiment az ellenfél lábára a labda, ő ezt gyorsan be is hajítja, Osvátot játsza meg, akinek hátrébb kell szorulnia, hiszen hátrafele megy a labda a Ferencváros kapuja felé, aztán végül most Rámákerst kapja meg, Rámákerst pedig tovább passzolja Korbuhoz, Korbu pedig Gomez játsza meg, hát nyilván most már semmi sem sürgeti a Ferencvárost. Kadunál van a labda, Kadu pedig rápasszolja az előtte elhelyezkedő támadóra Szojkának a lábára, de dicsérjük meg inkább Szojkát, kiválóan helyezkedett, és az ő lábáról kiment oldalt ez a labda. Jöhet most egy újabb Fradi akció, leghátulról Rámákerst passzol tovább most Nagy Ádámhoz, az 54. perc közepén Ferencváros Viktória Pilsen 1-0.
1: Osvát az, aki szökteti most Zakariasent a 16-oson belül, már a norvég támadó centerez, ott van még Lisztes előtt a labda, és egy óriási mentés, sajnos jól érkezett a kapujából Csapály, hiába hördült föl a ferencvárosi publikum, ez a megmozdulás, szinte biztos vagyok benne, hogy nem ér 11-est, viszont nagyon élénk a második félidőben az FTC játéka, így az elmúlt 8 perc alapján, amely már eltelt a második félidőből, és valóban jó volna rárugni már azt a második gólt a Ferencvárosnak, hiszen akkor szilárdítaná saját előnyét, a helyzetek pedig ott vannak a 9. kerületi klub előtt. Most is egy nagy lehetőség volt, Zakariasen jól lépett ki, még a passz is jó volt Lisztesnek, Lisztes még a megoldásával is jól döntött, talán nem volt szerencséje ezúttal a fiatal támadónak, de még lesz lehetőség, abban egészen biztosak vagyunk itt a helyszínen, hiszen jól néz ki az FTC a második játék részben is, meg úgy általánosságban is a nemzetközi kupaporondon. Említettük már, hogy 9 mérkőzés óta veretlen a nemzetközi kupa szereplése alatt a Ferencváros, legutóbb még a Braga elleni vereség volt, amikor az FTC kikapott a nemzetközi kupa sorozatban. Ismét támadhat a Ferencváros, Osvát forgatja a baloldalra, az 55. percben 1-0-ra vezet már a Ferencváros.
0: Kádu át is tudja venni ezt a forgatást, és meghúzza a ballába felé, beadhatná, nem inkább visszacselez Kabongóval szemben, most úgy látszik, hogy Kabongó jól lép vissza, és elviszi mellett a labdát, aztán Kádu becsúszik, és elgyötri valahogy a labdát Kabongóját a Gabriel mellett, aztán most már Birmancevic az, aki bepasszolná a lábak sűrűjében. Sajnos neki ez nem jön össze, de végül a labda marad a Fradinál, hiszen kilőtte onnan az egyik védője, méghozzá Dve a vendégeknek, és most már Kadui veheti be megint balról, ez sem volt jó sajnos, egyelőre a beadások nem működnek ezen a mérkőzésen, aztán ki tudja a nagyszámok törvény alapján, lehet, hogy valamelyikből meg lesz a második ferencvárosi gól. Mariano Gomeznél van most leghátul a labda, ő játsza meg Nagy Ádámot itt a bal oldalt a felező vonalnál, aztán végül Korbu visszapasszolja Mariano Gomezhez, és Gomeztől pedig visszakapja Korbu, ő pedig Rámákershez passzol, Rámákersz aztán kirakja a jobb oldalra, kiválóan játszik a Ferencváros, Jusufnál van a labda, és elindul nagy rössel az ellenfél kapja felé, begurítja középre, Zakariasen felé, ez sem volt a lehető legjobb, mert sajnos kirúgta előle Dve, aki mutatja a társasnak, hogy igazán segíthetnének, mert rendre a szélsővédőket megveri a Ferencváros itt a második félidő elején. Megint jöhet egy beadás a jobb oldalra most Osváttól, ez sem volt igazán jó, de a labda már megint nálunk van, a Nagy Ádám szerezte vissza, és megjátszott a Kadut, aztán Lisztestől érkezik egy labda jobbról, és a kipattanónál pedig Korbu Máriusz volt az, aki hogyha egy picit jobban rádől, és nem a jobb külsejével találja el a labdát középről, akkor talán meg lehetett volna a Fradi második gólja, de hát nincsen ha, és nincsen talán sem a futballban, sem a sportban, így pedig jöhet egy kirúgással majd Csapály és a vendég együttes 1-0-ás ferencvárosi vezetésnél.
1: Az 57. percben ne legyünk elégedettek, jól játszik a Ferencváros, van-e változás az első félidőhöz képest, Vukovics László?
2: Igazából a Fradi óriási nyomást gyakorol most a Pilsenyre, hál' Istennek sikerült megszerezni a vezetést, benne van a mérkőzésbe, hogy a második gól is jönni fog. Nagyon jól játszik Fradi, ráérzett erre, a Pilsen pedig nagyon megzavarta a gól, nem találják a játék ritmusát. Jusuf révén nagyon sokszor mögéig tudunk kerülni. Birmančević a kétszer jól döntött volna, itt a bal szélen is mögöttük voltunk, nem volt jó a bepassz. Ez a Pilsen, ez abszolút verhető csapat, csak hát ezt be kell bizonyítani a pályán, jó irányban van a Fradi. Nagyon hiányzik az a második gól, de most nagyon nagy a nyomás.
0: Nagyon nagy bizony, Rámákertén van a labda kint a jobb szélen, furcsa pozícióban az ő szemszögéből, aztán Osváthoz gurít vissza, Osváth beíveli középre, ez sem volt igazán jó, rögtön kivágják a vendégek, és most a Nagy Ádámnak kell hátul figyelni, ő pedig visszarúgja oda, onnan jött a labda jobb oldalra, sajnos Jusuf ezt már nem tudja beérni az oldalvonal előtt, úgyhogy az 58. perc, hát lassan közepén, Ferencváros Viktória Pilsen 1-0.
1: A bedobást pedig majd Doszki végzi el. Egyelőre nem látom, hogy olyan aktívan melegítenének a Viktória Pilsen játékosai, pedig a vendégek vezetőedzője Radoslav Kovács változtatni lesz kényszerű, hiszen egyértelműen látszik, hogy nem működik az, ami jelenleg a pályán történik a vendégeknél. 18-as mezben érkezik majd Ládra a csapatba, de közben már a 16-oson belül a Pilsen, figyelni kell, ki kell onnan őt tessékelni, ez megtörtént, de jobbról jöhet még egy beadás a hosszú irányába, Osváth mellől fejelnek, de érzésem szerint lesen volt egyébként a Pilsen támadója, a center Kabongó volt az a játékvezető, pontosabban a partjező, nagyon magabiztosan lent hagyta a zászlaját, biztosan videózták volna, hogyha ebből gól születik, de nem kell erről beszélni, mert nem volt elég erős a fejes, és a helyén volt Radnóti a ferencvárosi kapuban. Úgyhogy az FTC továbbra is őrzi előnyét, és fél órát kell még hát vagy kibírnia, vagy növelni saját előnyét a Ferencvárosnak ahhoz, hogy 3 pontot szerezzen ismét itt az Európa Ligában, és akkor 2 mérkőzés után akár 6 ponttal is állhatna a Ferencváros az Európa Liga liga szakaszában. Most viszont még csak a 2. fordulóban járunk, az 59. percében az FTC Viktória Pilsen mérkőzésnek, az állás pedig továbbra is 1-0, Zakariasen góljával vezet a Fradi.
0: És hát dicsérjük meg a szurkolókat, mert kiváló hangulatot teremtenek itt a Groupama arénában. Ennek is köszönhetően a Fradi rögtön visszaszerzi a labdát, aztán végül Jusufnak a passza nem jó, emiatt jöhet előre a Pilsen, de 2-4 vannak, úgyhogy talán vissza lehet szerezni a labdát. Gomez kiválóan helyezkedik, és egy szép testcsellel átveri a támadóját. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit az Európa Liga liga szakaszának 2. fordulójában, itt a Groupama arénában. Ferencváros Viktória Pilsen mérkőzést rendeznek, és a 60. perc közepén szerencsére a zöld-fehér együttes vezet 1-0-ra, hiszen a 49. percben Zakariasen révén megszerezte a vezetést a Ferencváros. Egy kiváló akció után a felezővonalnál szerzett egy labdát a Fradi, ezt követően megkapta Birmančević, ő pedig nagyon-nagyon önzetlen volt, kiugrott a bal oldalon a társát, Zakariasent, Zakariasen bement a 16-oson belülre, ezt követően pedig szépen ellőtte a kapunak a hosszú oldalába, vagyis a bal alsó sarkába a labdát. Egy szép pörgetés volt, azzal szerezte meg a vezetést a Ferencváros. Az a Ferencváros, ami azóta is nyom itt a mérkőzésen, és szinte nem is engedi azt, hogy birtokolja a Pilsen a labdát, nagyjából 1 másodpercig sem. A 60. perc legvégén tehát Ferencváros, Viktória Pilsen 1-0.
1: Bamidele Jusuf kap most remek labdát a jobb oldalon, vele szemben a védő Prepszil próbál meg valamit kieszelni, de nem is kellett neki, hiszen sajnos pontatlan volt Jusuf passza előre, hiába futott óriásit Nagy Ádám, hát ha megkapja a labdát, ez most bizony hosszú volt, és Cserv érkezik majd a pályára, valamint Ládra a Viktória Pilsen csapatában, egy középpályás, valamint egy támadó szellemű játékos, meglátjuk majd, hogy kihagyja el a játékteret. A 61. percben viszont egyelőre még nem történik meg a változtatás, hiszen még nem öltöztek át a vendégjátékosok teljes pompába. De ami késik, nem múlik. Lisztes hátára hullik a labda, nem volt szerencséje most a Ferencváros támadójának, de egyébként harcosan és jól játszik a mai mérkőzésen, egy-két apróbb hibát leszámítva. Hátra kerül a labda, most a belső védő próbálja meg kipasszolni jobbra, egy pontatlan átvétel Dvetől, ő a legértékesebb játékosa a Pilsennek, közel 4 millió euróra tagsálják az ő értékét, de hát egyelőre nem a mai élete mérkőzése, és ez maradjon is így, hiszen a Ferencváros a 62. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Viktória Pilsen ellen a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának 2. fordulójában.
0: És hát milyen érdekes, hogy mióta játékban van a labda, először egy játékos futott oda a vendég kispadhoz, ugye beszámoltunk róla, hogy Tomás Ládra, ezt követően megérkezett Lukás Cserv, és végül úgy döntött a vezetőedző, méghozzá Radoslav Kovács, hogy érkezzen be akkor a pályára Babukar Fál is, ami azt jelenti, hogy majd egy hármas cserével fog próbálkozni a Viktória Plzeň. Nyilván ez csak akkor tehetik meg, hogyha a labda elhagyja a játékteret, és hát nagyjából olyan 3-4 perce a labda nem döntött úgy, valamint a csapatok sem, hogy jöjjön egy bedobás, egy kirúgás, vagy egy éppen egy szögletrúgás. Most, hogy jött előre a Plzeň, ott vannak bal oldalon a ferencvárosi büntető területnél, aztán végül ki kell, hogy passzolják egészen hátra a Prepszülék felé. Most nagyjából az összes játékos 40 méteren belül van a Ferencváros tér felén. Vigyáznunk kell, mert egyelőre a felíveléseknél rendre a Viktória Plzeňi fejeket találta meg a labda. Most ott van kint a jobb szélen Szojkánál a labda, lehet, hogy neki ezek az utolsó megmozdulásai a mérkőzésen. Hátra passzolja Dvé felé, Dvé pedig bepasszolja középre Prepszülhöz. Egyelőre egy métert nem halad előre ez a Viktória Plzeň akció. Most a bal oldalon van kint a labda Doszkinál, akinek a nevét egyelőre nem kellett itt említsük a második játékrészben, de így nagyon-nagyon agilisan kezdte a mérkőzést, ugye az ő szabálytalanságáért, illetve a vele szemben elkövetett szabálytalanságért kapta meg a mérkőzés eddigi egyetlen sárga lapját Osváth Attila nagyjából 60 perccel ezelőtt. Most hátuladogatnak a vendégek, megint Dvé kapja meg a labdát, Dvé aztán elindul vele fölfelé, már átlépi a felező vonalat, úgyhogy így passzolja tovább, aztán pedig mintha eladná, de végül szerencséje van az egyik belső védőnek, Pirgicsnek, ő az, aki megjátsza Dvét, és Dvé pedig megint hátrafele passzol, kiválóan zár a Ferencváros védelme. A 64. percbe is belépünk most már, Ferencváros, Viktória Plzeň 1-0.
1: Az FTC-be pedig Arzani érkezik majd, aki az első fordulóban a Celticnek egy pazar gólt lőtt. Valószínűleg Lisztest váltja, mert ő nagyon úgy tűnik, hogy elfogyott erejével. Na, érkezik a csere. Cserv érkezik, és elhagyja a játékteret a 17-es számban futballozó Frosocki, aztán 25-ösben elhagyja a játékteret Kabongo, az ő helyére érkezik Fál. Na, a harmadik csere pedig a 20-as számban futballozó Panos hagyja el a játékteret, és az ő helyére pedig majd Ladra érkezik. Közben lefeküdt a földre Lisztes, úgyhogy szinte biztos, hogy ő lesz majd, akit lecserél Borbély Balázs. Itt a második félidő közepén, és érkezik a helyére Arzani. Hát ha Arzani azt a játékot tudja mutatni, amelyet mutatott Glasgow-ban a Celtic ellen, akkor nem lehet probléma a játékával. Reméljük, hogy most center pozícióba érkezik egyébként Arzani, reméljük, hogy ugyanazt a teljesítményt tudja majd nyújtani. Lisztes teljesen elfogyott erejével, ez érthető is. A kapust is szinte minden alkalommal megtámadta. Óriási meló volt az, amelyet ő ma lerakott az asztalra. A gyümölcse pedig Zakariasen gólja volt, amelyben ha közvetlenül nem is, de közvetve szerepet játszott a labdaszerzésnél. 65. perc, Ferencváros, Viktória Plzeň 1-0, továbbra is érkezik a felívelés a kapustól Radnóti Dánieltől. Hamarosan megyünk majd állandó szakértőkhöz Vukovics Lászlóhoz, aki majd értékeli a cseréket, de egyelőre még jön sajnos a Viktória Plzeň támadása. A 16-os előterében járnak már a csehek. Egy mélységi labdával most kiválóan ugratják ki a jobb oldalt Gabrielt, a centerezést viszont remekül lesi le Radnóti. Ráfekszik a labdára, nem is kell kapkodni azzal, hogy felkeljen. Tehát a fiatal, még rutintalannak mondható kapus azonnal feláll, hiába a ferencvárosi az előny, és hajítja ki a jobb oldalra. Na most akkor van egy kis ideje talán Vukovics Lászlónak értékelni a változtatásokat.
2: A Plzeň edzőjének nem volt mire várni, mert nagyon nem működött a játékuk. Minden csapatnak van egy meccsterve. Itt szerintem most minden borult a Plzeňnél, kockáztatnia kell. Hátul egy az egybe fognak védekezni. A Fradinál pedig azt gondolom, hogy Arzani nem biztos, hogy centert fog játszani. Szerintem Jusufot fogja föltolni majd előbb-utóbb Borbé Balázs, ha bár Jusuf nagyon sok kellemetlenséget okozott a jobb szélen, elképzelhető, hogy ott marad, ez perceken belül kiderül, de Arzani, amikor játszott eddig, mindig baloldalról indult, Birmančević is tud fent játszani, nyilván a Plzeň följebb fog most jönni, kockáztatnia kell, mert nincs mire várnia. A Ferencvárosnak meg említettem az elején, a legnagyobb erőssége a kontrajáték, és ez miatt Jusufot lehet, hogy mégis jobb oldalt kint hagyja, hogy onnan tudja a legjobban megfutni az ellenfelet.
0: Mi is erre tippeltünk egyébként, Laci, amit említettél az elején a monológodnak, hogy talán itt a félidő tájékán, hogyha majd becserélik esetleg Arzánit, akkor könnyen lehet, hogy Jusuf megy bajba középre, aztán majd eldönti egymás között Birmančević is, valamint Arzani, hogy ki legyen először a bal és ki a jobb oldalon. Most a ferencvárosiak birtokolják a labdát, Jusuf kapja meg most a jobb szélen, egyelőre ő ott marad. Aztán tovább passzolja kiválóan Nagy Ádám felé, még a lehető legjobb ütemben, ami viszont nagy baj, hogy Abu Dele Jusuf lenn marad, de csak azért, mert az ellenfél egyik játékosa rátartott az ő lábára. Most éppen Szojka volt szabálytalan, talán ezért megkapatta volna az első sárga lapot az ellenfél 12-es számú játékosa, de még mindig megúszták ezt a csehek. Most Rámákez kapja a szabadrugás után a labdát, aztán Korbóhoz passzolódik, a másik belső középpályást Nagy Ádámot játsza meg, aztán megint a jobb szélen kint a labda Jusufnál. Jusufnak át kellene forgatni a bal oldalra, ez nem jó sem Birmancsevicsnek, sem pedig Kadunak, éppen közéjük érkezett a labda, emiatt Prepsil simán le tudta azt lopni. Szojka most már a jobb oldalon rohamoz, ő passzolja be középre, ez kiváló átadás Cserf felé, akinek a lába alatt elsőre elcsúszik a labda, de Memics még mintha segítene neki, aztán Memicssel szemben pedig Zakariasen jól védekezik, de végül Memics el tudja vinni a labdát. Aztán tovább passzolják Doszki felé, de Doszkival szemben előnyben van a Ferencváros egyik játékosa, talán már kin volt a labda, a játékvezető viszont engedi tovább, miközben a partjelzője már réges-régen azt beintette, hogy elhagyta a labda az alapvonalat, ezt most kiválóan látta Karasevic, innen a jobb oldalról az egyik partjelző, ő volt, aki ezt beintette, úgyhogy jöhet egy kirúgással a Ferencváros a 68. perc közepén, de már a lengyel Spori is rászámol természetesen Radnótira, úgyhogy neki sietnie kell ezzel a kirúgással.
1: 1-0-ra vezet továbbra is a 9. kerületi együttes itt az Európa Liga liga szakaszának második fordulójában, és már csupán 22 perc maradt a második félidő, pontosabban az egész mérkőzésből a rendes játékidőt, ami illeti jobb oldalról. Most jöhet egy beadás, ez sajnos veszélyes, Fálnak egy picit magas, szerencsére egy picit magas, még a csereként beszállt pilzenyi támadó sem tud akkorát ugrani, hogy ezt pontosan kapura tudja bólintani. Ez a mi nagy szerencsénk. De egyébként is Radnóti még ott volt a kapuban, és ne legyenek kétségeink afelől, hogy bizony hárította volna ezt a próbálkozást. Higgyük el neki, és hárítsa az összeset, amely ma a kapujára tart. 69. perc, Radnóti fölívelése pontos Jusuf irányába, aki megcsúsztatja a labdát, de aztán elveszíti a támadó szekcióban Arzani, és egy szabálytalan mozdulattal Nagy Ádámnak kellett most bizony megállítania a cseh kontratámadást, úgyhogy jöhet egy szabadrugással nagyjából a félpályától a Viktória Pilzeny, de abszolút veszélytelen pozícióból, nem is állnak fel a 16-os előterébe. A vendégjátékosok nem ívelik középre, inkább elkezdték kicsiben a játékot. Most jön egy nagy keresztlabda, a csereként beszállt Ladra az, aki átforgatta jobb oldalra, és ott hiába próbál Gabriel reklamálni Kaduval szemben egy kezezést, a játékvezetőt és a partjelzőt sem hagyja meg. Arzani aztán kirúgja a labdát oldalt, a játékvezető pedig döntésképtelen, a partjelző most egy kisebb meggyőzés után, miután Radoslav Kovács, a vendégek vezetőedzője, rábeszélte egy vendégbedobást, ítélt, teszem hozzá egyébként jogosan, hiszen valóban Arzani lábáról hagyta el a játékteret a labda. A 70. percben Ferencváros Viktória Pilzeny az Európa Liga liga szakaszának második fordulójában még mindig 1-0.
0: Ami még biztos, hogy Krosovszki az imént elhagyta a játékteret, és azóta az ő pozíciójában már, mint az ő karszalagját, az Dvé viseli a középső védő, és ő passzolja most éppen Tyapaihoz hátra a labdát, aki aztán megjátsza Prepsilt, és aztán végül Prepsil feljebb passzolja egy sorral a csereként beálló Cserv felé, ő tolja tovább, egy pofás kis akciónak tűnik a vendégek részéről. Most balról húznak befelé, megkapja középen a labdát Ladra, aztán őt lövésre biztatják, lő is, viszont ez a lövés, ez nagyjából 3-4 méterrel fölé megy. Az elképzelés nem volt rossz, mert azért 20-22 méterre volt a Ferencváros kapujától, de nem tudta igazán jól ezt leszorítani, és végül nem csapódott lefelé ez a labda. Radnótit megint sürgetni kell, hogy végezze el gyorsan a kirúgást, de hát ő hát nyilván nem fogja ezt elsietni. Aztán kigurítja végül oda mellé Mariano Gomezhez, ő pedig Rámákert játsza meg, aki elsőre elfekteti Szojkát, aztán felíveli az égbe, méghozzá oda Arzani felé, aki eddig nem tudja megnyerni ezeket a párharcokat a levegőben Dvével szemben. Éppen Dvé az, akit most meg fog majd játszani Tyapai, ha éppen úgy dönt a vendégek kapusa, de végül nem. Úgyhogy most azt figyelhetjük, hogy megint egy lassú támadás építéssel indul el a cseh együttes. Éppként említettük már Babukár Fálnak a nevét, aki ugye imént nemrég állt be, és ő volt az, akinek a nevéhez már fűződik egy veszélyes fejes, végül abból ugye nem lett gól, de rá azért vigyázni kell, mert eddig 8 darab mérkőzése van a Viktória Pilzeny színeiben, abból pedig 4, de azokon pedig 4 darab gólja. Megint jött előre a Pilzeny, miután megszerezték a labdát, nem volt jó a beadás balról Birmancsevics felől, aztán most megint Fál felé érkezik egy hosszú labda, de előtte kiválóan keresztez Rámákers, kiemeli oldalra a labdát, úgyhogy a 72. percben úgy lépünk be, hogy jöhet egy vendég pardobás, de jóval messzebb a Ferencváros kapujától, nagyjából 30 méterre, és végül egészen hátra sodródnak ezzel. Dvé passzolja tovább, úgyhogy a 72. perc elején Ferencváros Viktória Pilzeny 1-0.
1: És valóban a második félidőben mutatott játék is jól néz ki a Ferencvárostól.
3: Abszolút.
1: Az előnye birtokában kontrollálja a találkozó sorsát az FTC. Ettől függetlenül nagyon kell figyelni, hiszen minden egyes apró hiba megbüntetheti magát, de hátul is nagyon stabilnak tűnik. Na, Mariano Gomez Ramakels páros, Kadu és Osvát pedig szenzációsan lép be még a támadásokba is. Korbut előzik, most megfigyelni kell. Beívelés középre, Ramakers megint a helyén, egy picit kacska mozdulattal, de hát teljesen mindegy a kivitelezés, hiszen az égbe rúgott labdája csak bedobásra száll, a nagy bedobást viszont Gabriel végezheti el, és érkeznek középre. Na, a vendégjátékosok, ott van Dve, ott van Prepsl, felérkeztek a belső védők tehát. A 73. percben jöhet ez a nagy bedobás a jobb oldalról, a 16-os vonalából. Jön is a középre hajított labda Gabrieltől, van egy csúsztatás, van. Radnóti viszont remekül húzza le a labdát a csúsztatást követően az ötösön belül, aztán még rálök egyet Fálra, a vendégek csatárára, csak hogy tudja, hogy hány óra van délben. Hát most már tökéletesen meg tudja állapítani ezt is. A Ferencváros pedig vezet a 73. percben. 1-0-ra a Viktória Pilzeny ellen a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában.
0: Gomez kapja már meg a labdát, aztán megjátsza Árzánit a bal oldalon, Árzáni pedig átlépi a felező vonalat, és végül meghúzná a másik csere mellett, aztán talán elhagyja a labda a játékteret, de csak azért, mert az imént Ládra szabálytalan volt Árzánival szemben, a játékvezető mutatja Kadunak, hogy ne onnan végezzel a szabadrúgást, hanem nagyjából 5 méterről, kiebről, úgyhogy a partvonal mellől jöhet majd egy Kadu szabadrúgás, a távolság pedig nagyjából az alapvonaltól egy olyan 25 méter, mondom még egyszer, a baloldali oldalvonaltól nagyjából egy fél méterrel beljebb van a labda, és innen lesz majd kénytelen Kadu valahogy középre ívelni a labdát. Nem rossz pozíció egyébként, eltakarítja talán onnan a kis bóját is, de nem, végül elpasszolja, kicsiben játsza meg Osvátot, Osváttól pedig rögtön visszakapja Nagy Ádám, Osvát pedig tovább passzolja Birmancsevichhez ki a baloldalra, Birmancsevich a vonal mellett beíveli jobban a középre, nem néz ki rosszul, és jól emelkedett Mariano Gomez, de a játékvezető szerint előtte már ütközött a kapussal, a Tyapájjal, és hát azért azt tudjuk, az ötösön belül a kapus az úr, úgyhogy ha az ötösön belül történik egy kisebb fajta ütközés, azt általában leszokták fújni, kivéve Angliában, de hát ez egy részletkérdés. Tyapája megkapta a szabadrúgást, amelyet majd ő el is végezhet, kicsivel előrébb dobja az ötös vonalánál a labdát, és mutatja neki Radoslav Kovács vezetőedző, hogy mit szeretne. Nem biztos, hogy azt, hogy kipasszolja oda maga mellé az egyik belső védőhöz, Prepsilhöz, aztán végül mégis ezt választotta Tyapály. Most megemeli Gabriel felé, ez jól néz ki, Gabriel tovább csúsztatja Szojka felé, aztán Gabriel vissza is kapja rögtön a kényszerítőt követően, most már Cserviávca megfált, aztán fápasszolja tovább még hozzá Ládrához, most a három cserejátékos játszott össze, a túloldalon pedig már Memics húzogat befelé, most a jobb lába felé, aztán megint ott van a labda Szojkánál, ő ívelj be középre, ez viszont nagyon-nagyon mély, szerencsére egyik vendégjátékos sem tudott beugrani ezért a labdáért, úgyhogy most Radnóti révén jöhet majd egy újabb kirúgás, pedig majd kipasszolhatja a labdát oda mellé Mariano Gomez felé, vagy éppen eldöntheti azt, hogy felíveli az égbe, hiszen 4-4-ben van a felező vonalnál. A ferencvárosi 4 támadó, valamint 4 védő, meg lehetne próbálkozni talán egy felívelt labdával, nem, Laci?
2: Pontosan, mert valóban, ahogy mondod, egy az egybe vannak, és itt, ha meg tudod nyerni a párharcodat, akkor egyből gólhelyzet van, kapusra tudod vinni a labdát. Amit mondtam, az tulajdonképpen azt csinálják a csehek, megpróbálnak mindent egy lapra föltenni. Most már azért vannak helyzetecskéik, sokkal nyíltabb lett a mérkőzés, de még mindig azt érzem, hogy a Ferencváros közelebb van a második gólhoz, mint a cseh csapat az egyenlítéshez. Csak ezt realizálni kéne, mert egyre-egyre kíjebb és följebb jönnek a csehek. Meg kéne tudni kontrázni egy jó helyen szerzett labda, mint például most.
0: Na, talán most Birmancsevichet ugratná ki Yusuf, de ez nem volt egy jó átadás, sajnos megint kiválóan helyezkedett. Gabriel, megint őt tudjuk csak megdicsérni. Talán ő az egyetlen játékos egyébként a Viktória Pilzeny együtteséből, akit dicséret illet az eddigi 75 perc alapján, amely alapján, illetve amely után a Ferencváros őrzi egy gólos vezetését a Viktória Pilzeny ellen.
1: Yusufot kell megint dicsérni, hiszen remekül támadott le már az ellenfél térfelén. Közben Borbély Balázs ott a saját technikai zónáján belül, az oldalvonal mellett, azt mutatta az imént a támadó hármasnak, hogy forogjanak. Árzáni most kiment a jobb oldalra, Yusuf a center, a bal oldalon pedig most Birmancsevich. Árzáni bepasszolja középre, eltűnik Yusuf, de még mindig ott van Árzáninál a labda, a bal lába fele cserez, centerez. Sikerül kirúgnia a labdát a Pilzeny játékosainak, úgyhogy nem lesz ebből újabb ferencvárosi találat. Nagy Ádámnak viszont vigyáznia kell. Korbu a 16-os előterében most a ferencvárosi középpályás. Birmancsevich kapja a bal oldalon, Árzáni pedig a szélén.
0: Árzáni most befelé tolja a labdát. egy picit túl hosszan tolta meg, emiatt elvitte előre Szolka a labdát, de Szolkának az előre passzolt labdája nem jó, úgyhogy Gomez tovább passzolja szépen Kadu felé, Kadu pedig átveszi, és már Birmančevićet játsza meg. Birmančević Ardanihoz passzol, aztán Birmančević visszakapja, már a 16-oson belül van, elhúzzák a lábát, és jöhet a büntető. Kiváló ítélet, de a partjelző szerint les szituáció előzte meg mindezt. A vendégeknél meg egyébként majd kettős csere fog következni. Hát nagy kérdés, hogy vajon úgy, hogy les, és nem jöhet büntetővel a Fradi, vagy pedig büntető. Tudunk puskázni itt a monitorról, na nézzük, ez nagyon jó kérdés, talán egy icipicivel előrébb volt Birmančević, úgyhogy talán azt kell mondjuk, hogy helyes játékvezető ítélet következett, illetve volt, Szolka volt az, aki most elhagyja a pályát, az ő helyén 7-es számmal Laval, és beáll még Višinski is. Újból köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit a 78. percben, az Európa Liga Liga szakaszának második fordulójában a Ferencváros őrzi egygólos előnyét, amelyet a 49. percben Christopher Zakariasen révén sikerült megszerezni, hiszen ő volt az, aki a mérkőzés eddigi egyetlen gólját belőtte. Ugye már említettem, hogy baloldalon belépett egy kiváló kiugratás után, Birmančević passz után a 16-oson belülre, onnan pedig ő kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Ezzel tehát 28 perc után is vezet a Fradi, hiszen annyi telt el a gól óta. Most éppen egy videózás zajlik, hiszen nagy kérdés, hogy majd egy büntetővel jöhet a Ferencváros. Az imént Birmančević talán lesen volt, talán nem, az viszont egészen biztos, hogy Birmančevićnek a lábát azt eltalálta az ellenfél védője, úgyhogy ha és amennyiben itt nincs les, akkor meg lehet könnyen a Ferencváros második gólja, mert ugye az öltfehérek jöhetnének majd egy büntetőrúgással. Most odahívja magához a lengyel játékvezető a két csapatkapitányt, Christopher Zakariasen, a mérkőzés eddig egyetlen góljának a szerzőjét, valamint Dvét, és hát akkor forduljunk Vukovics Lászlóhoz. Laci, te hogy látod onnan a stúdióból? Les volt?
2: Egy kamerálást látok, abszolút vonalazni kell, itt centiméterek fognak dönteni, ezt a varszoba látja. Az biztos, hogy ha nem volt les, akkor 11-es következik, gyönyörűen elhúzta Birmančević, és fölrúgta őt a csevédő, Dve. De azt gondolom, hogy itt mi nüanszok fognak dönteni, nagyon szép volt a kényszerítő, én nekem hazafele húz a szívem, én azt gondolom, hogy 11-es lesz.
0: Hát ha lehetünk ennyire őszintén, akkor a mi szívünk is inkább a Ferencváros felé húz egyértelműen, és hát ugye Árzáni volt az, aki kiválóan ugratta ki a társat, meglátjuk, még mindig videózás zajlik, nehezen tudja a videóbírószoba is eldönteni, hogy itt minek kell következnie.
1: Itt többször ismétlés után is a stadionban arról tudunk mi beszámolni, hogy ez inkább les volt, mint sem. Kérdés, hogy most pont akkor, amikor a lábához ért a labda Árzáninak, akkor a les pozícióban volt-e már Birmančević. Nagyon-nagyon határeset. A 16-os vonal egyébként tökéletes volna, ha meghosszabbítanák, hiszen körülbelül ott állt az összes csevédő. A játékvezető pedig videózást követően 11-est ítél a Ferencvárosnak. A 80. percben megduplázhatja előnyét az FTC.
0: No hát akkor mondjuk el még egyszer, Árzáni volt az, aki összejátszott szépen Birmančevićsel, a kényszerítőt követően Birmančević megkapta, és a les határon lépett ki, de végül nem volt les, szépen elhúzta Dve mellett a labdát, Dve pedig későn érkezett, és szerintem ameddig ő reklamál, addig nyugodtan megkaphatná a mérkőzés első cseh sárga lapját, de teljesen mindegy, mert a labda mögött egyelőre Kadu, aztán lehet, hogy odapasszolja, illetve odaadja a labdát Zakariasennek, egyelőre ők tanácskoznak, hogy kivégezze majd el ezt a büntetőt. Dve még mindig magyaráz, most már ugye rajta van a csapatkapitányi karcalak, tehát ivadárból ezt megteheti, de egy idő után azért meg fogja ezt elégelni a lengyel játékvezető. Most még mindig Kadu kezében van a labda, úgyhogy könnyen lehet, hogy ez az övé lesz ez a szituáció, de nem, mert odaadja Christopher Zakariasennek, úgyhogy meg lehet a Ferencváros második gólja ma, és ezzel egy időben a második Zakariasen találat. Az elsőnél talán valamennyivel nehezebb dolga volt, az is a 11-es pont magasságából jött már, mint az ő lövése, de inkább balról, a 11-es ponttól nagyjából egy 3-4 méterre, most viszont ugye teljesen középről, a kapu mértani közepéről 11 méterre onnan kell, hogy valahova begurítsa, vagy éppen bebombázza a felsőbe a labdát. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szituáció fog majd következni. Lényeg a lényeg, hogy Christopher Zakariasennek meglegyen a 9. gólja ebben a szezonban. Ugye ez neki a 18. mérkőzése, van már 8 gólja és 6 gólpassza. Na nézzük meg, lesz az újabb. Zakariasen megkapja a jelet, most fut neki, jobban lövi, és begurítja középre! 2-vel vezet a Ferencváros, és könnyen lehet, hogy a Fradi ezzel lezárja a mérkőzést. 82. percben az érdemi kérdéseket, hiszen Zakariasen büntetőjével 2-0 a Ferencváros előnye. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Zakariasen 2, Viktória Pölzeny 0. 8 perc van még hátra a rendes játékidőből, aztán itt a hosszas videózás után lehet, hogy lesz 2-3 vagy akár 4 perc hosszabbítás, de igazából más nem indokolja, hogy sokkal többet rátegyen a játékvezető.
1: És akkor nagyon hosszas videózást követően jutott 11-eshez a Ferencváros, amely akkor, ha nem volt lesz egyértelműen jogos, de hogyan látta a stúdióból ezt a gólt Bukovics László, és akkor mit kell csinálni a Ferencvárosnak, hogy ezt a 3 pontot most itthon tartsa a Grupama Arénában?
2: Nyilván a játékképen most arról fog szólni, hogy elkezd ívelgetni majd a Pilsen, sürgetik a játékot, és a Fradinak most kinyílik egy teljes félpálya, mert nincs más, a cseh csapatnak a félpályánál fognak védekezni. Itt Jusufra gondolok, vagy Birmancevicsre, akik rendkívül gyorsak, el fognak tudni futni. Én azt gondolom, hogy a hátralevő időben is a cseh csapat kockáztatni fog, de a Fradinak lesznek helyzetei. Szerintem az érdemi kérdések eldőltek, és az eddig látottak alapján teljesen jogos a 2 gólos hazai előny.
1: Most jöhet egy bedobással majd Gabriel, ez nem volt egy jó ítélet, hiszen az ő lábáról hagyta el a játékteret a labda, de jobb oldalról a térfél közepéről hajítja középre, a Pölzeny jobb hátvédje bedobja, ott próbál óriási küzdelem révén labdát tartani a csereként beszállt Ládra, de hát Corvo Marius sem kell félteni, olyannyira, hogy megnyeri az 1-1 elleni párharcot, szabályosan felöklelte a Pölzeny középpályását, és milyen jól tette, hiszen szabályosnak látta még a lengyel játékvezető Korbu megmozdulását, jöhet bedobásra az FTC, Zakariasen pedig csúsztat Jusufhoz, és kimegy dve lábáról a labda, úgyhogy megint a Fradi jöhet majd egy bedobással, ez tökéletes az FTC-nek, hiszen a rendes játékidőből már csak 7 perc maradt, ha a mérkőzés teljes egészét nézzük, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, amely azért most indokolt a második félidőben, az első játékrész végén nem hosszabbított a lengyel sporttárs, de itt most hosszas videózás volt a második félidőben, valamint több csere mindkét oldalon. Valószínűleg azért lesz egy 3, inkább 4 perc a ráadás, úgyhogy ha most nézzük, akkor nagyjából 10 percet kell még a Ferencvárosnak kibírnia 2 gólos előnyben, de hát nem kibírnia kell, hiszen most is egy technikai hiba a Pölzeny jobb hátvédjénél, Gabrielnél, úgyhogy bedobással jöhet az FTC, valamint 2 cserével. A 84. percben Ferencváros Pölzeny az Európa Liga Liga szakaszának második fordulójában 2-0.
0: Elhagyja a pályát Bamidele Jusuf, neki ezek voltak az utolsó másodpercei a pályán, az ő helyén majd a folytatásban Habib Maiga, valamint, és ami rossz hír egyébként, hogy Sántit, szegény Jusuf, reméljük, hogy semmi komolyról nincsen szó, de végül Birmancevicet is lekapja a pályáról Borbély Balázs, az ő helyén pedig az ír Oda-Oda is kap néhány perc itt a mérkőzés hajrájában. Nyilván ezzel már azért az eredmény tartására rendezkedhet be a Ferencváros. Oda-oda kapja meg rögtön a labdát, és rögtön el is veszíti. Fál kapja meg, aztán Fál már tovább is passzolja Cserv felé. Cserv mellett érkezik, Doszki egyelőre nem tudja megjátszani. Na majd most Doszki át is veszi a labdát, de ezzel csak hátrafele tud elindulni. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel újabb veszélyt nem tudnak kialakítani. Aztán szépen bokából tovább passzolja a labdát Fál felé. Fállal szemben pedig a védekezés egészen fantasztikus. Megint Rámákért kell megdicsérni, és most már fut elő Zakariasen a harmadik gólyának a megszerzéséért. Árzánitól egyelőre nem kapja, de 2-2-ben jöhet előre a Fradi. Árzáni még mindig cselez, kap egyet a lábára, és Doszki lesz az taján, akit sárgalappal büntetett a játékvezető. Nem, ez is mehet tovább, úgyhogy mi meg menjünk a stúdióba Vukovics Lászlóhoz. Laci, mit szólsz ezekhez a cserékhez?
2: Hát abszolút arról szól ez a csere, hogy Jusufot pihentetni szeretné Borbély Balázs, hát rá óriási szükség van, pláne úgy, hogy Lenny Joseph nem áll rendelkezésre, a Ferencváros leggólerősebb, legveszélyesebb támadója, nehogy megsérüljön, plusz a pihentetés, tehát abszolút indokolt a csere. A Maigát már nem láttam egy fél éve, nem is tudtam, hogy még itt van a Fradiba, de reméljük, hogy tud segíteni. Kejtát a kispadon se látjuk, akkor valószínű megint sérült. Tehát itt a Fradi már menedzselni fogja ezt a mérkőzést, hál' Istennek, és a jövő héten jön a portugál másodosztálybeli portugál kupagyőztes, aki szintén verhető ellenfél, közben Kisvárdára látogat a Fradi, tehát egy jó sorozat előtt állhat a hazai csapat. Itt ez a mai mérkőzés jól néz ki, remélem, hogy a végén nem történik valami váratlan fordulat, ami nincs benne a mérkőzésbe. Eddig jól néz ki a Ferencváros.
1: Jön egy előreívelés most a Pölzeny jobb hátvédjétől, sőt belső védőjétől, Dvetől, de szerencsére megint a helyén voltak a Ferencváros védői, úgyhogy ebből sem lesz nagyobb probléma, és már a 87. percre fordulunk. Oda-oda, most meglöki a jobb hátvédet Gabrielt, aki heves reklamálásba kezd, most már azért kezd elpattanni az ér a cseh játékosoknál. A 18-as számban futballozó csereként beszállt Ladra lehet az, aki a szabadrúgást nagyjából 40 méterre az alapvonaltól a 16-os baloldali vonalát meghosszabbítanánk. Onnan jön ez a szabadrúgás. Na, félpálya abszolút feléről szinte, de egy kicsit a jobb oldalról. 87. perc, Ferencváros Pilsen 2-0, jön középre a labda, egy fejes Dvától, hát ha így fejel, akkor fejelhet bármikor. A mai mérkőzésen nem tette próbára a fiatal Radnóti Dánielt a Ferencváros kapujában, és akkor már csak 3 perc marad a rendes játékidőből. A Ferencváros pedig 2 gólos előnye birtokában nem kapkod, Radnóti ívelheti előre a labdát. Labdarúgó Európa Liga, Liga szakasz második forduló, Ferencváros, Viktória Pilzeny 2-0, emészgessük egy picit.
0: De azért beszéljünk is róla. Maiga az, aki már felfejeli az égbe a labdát, aztán végül ez nem pontos, elhozza Cserv, és Cserv keresi egy óriási kötéssel a bal lábán a társakat, végül meg is találta Gabriel személyében, és most jobb oldalon próbálkozik egy támadás építéssel a vendég együttes. Wyszynski is megkapja a labdát, ezt követően pedig kimegy az egyik vendég lábról a labda, Ladra volt az, aki megint túlcselezte magát, és végül az ő jobb lábáról elhagyta a labda a játékteret. Kadu sürgeti a játékvezető, hogy dobja be lassan, mert elkezdte az 5 másodpercnek a számolását. Kadu behajítja, megint a két csapatkapitány csap össze Dvé, valamint Zakariassen ezt a párharcot is megnyeri, csak úgy, mint kétszer már tette azt a kapussal szemben, mind a kettőből ugye egy-egy ferencvárosi találat született. Aztán majd újabb ferencvárosi cserék érkeznek a kispadhoz, hamarosan beszámolunk majd arról is, de most éppen Kadu jön egy nagy bedobással, illetve lehet, hogy csak egy kicsivel, mert nem sürgeti a társakat, hogy menjenek be középre. Így van, Kadu behajítja oda majd maga elé, megjátsza Korbut, rögtön visszakapja, szépen levegőben játszik a Fradi, aztán tovább passzolja sarokkal a labdát. Zakariassen, picit talán mondhatjuk, hogy meghalt a szépségben, ez annyira azért nem volt pontos, mint amennyire szép volt, de lényeg a lényeg, hogy most egy ferencvárosi lábról, blokkoló lábról kiment a labda oldalt, úgyhogy Gabriel jöhet most egy bedobással, láttuk már az ő képességeit azért, hogy mekkorát tud hajítani, de meg lennék lepve, hogyha 70 méterre a Fradi kapujától ő ezt oda be tudná hajítani, végül nem is, hanem csak fál felé passzol, tehát hogyha ez fálnak magas, akkor szerintem a világ összes játékosának magas, fál aztán végül visszaszerzi, és passzolhatná át a bal oldalra, ezt meg is teszi, Doszkit játsza meg a mérkőzés 89. percnél a közepén, Ferencváros Viktória Pilzeny 2-0, amikor jöhetnek előre a vendégek, Doszki kapja vissza egy kényszerítő után, és végül megint kiváló a védekezés, Árzáninak a jobb lábáról megy ki a labda, annyi szépséghiba, hogy sajnos egy szöglettel jöhet a vendég együttes.
1: Mégpedig a bal oldalról a 90. percben, a rendes játékidő utolsó percében valahogy ezt ki kellene fejelni onnan a 16-oson belülről. Lévi és Madarász lesz majd az utolsó két cseréje Borbély Balázsnak, de előbb a szöglet. Dve átsarkalja a hosszú oldalra, és sajnos talán nem volt méglesen. Na, a hosszú oldalon érkező cseh játékos szépít a Viktória Pilzeny a rendes játékidő utolsó percében, és akkor majd a játékvezetőn múlik, hogy mennyi lesz a hosszabbítás itt a második félidő végén. Akkor itt viszont ki kell vírnia az FTC-nek ezt a hátralévő néhány percet még. Wyszynski volt az, aki gólt szerzett a hosszún, gyakorlatilag csak bele kellett tenni a lábát. Dvát most meg kell dicsérni, mert Dvet meg kell dicsérni, mert egészen elképesztően a sarka mögött továbbította a labdát a kapura, és Radnóti nem tudta elöklőzni onnan, elpaskolni onnan a labdát. A 90. percben szépít tehát a Viktória Pilzeny, Ferencváros Pilzeny, a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában, a második fordulóban 2-1.
0: Hú, hát 6 percet mutat a negyedik játékvezető, ez picit azért soknak tűnik, ennyit azért nem állt a játék talán. Mindegy, ezt valahogy ki kell védekeznie a Fradinak. Az imént mutatta Borbély Balázs, hogy ne üljenek a cserék, na most talán mégis érkezni fognak. Lévi, valamint Madarász fognak majd beállni. Madarász átveszi a helyét a Ferencváros eddigi hősének, méghozzá Zakariassennek, a két gólos Zakariassennek, úgyhogy az ő helyén a folytatásban, tehát Madarász, Lévi pedig majd Korbu Máriusnak a helyét veszi át, úgyhogy ezzel a kettő cserével véget értek ezek a játék lehetőségek. Közben Zakariassen még nem adta oda senkinek a csapatkapitányi karszalagot, most végül Korbu oda nyújtotta Kadunak, Kadu pedig hátra viszi egészen oda Gomez felé, és ebben a pillanatban akkor Madarász Ádám is bejöhetett a pályára, ő az utolsó cseréje tehát a Ferencvárosnak. Most a felezővonaltól jöhet egy felívelés a vendégektől, méghozzá egészen pontosan Ladra íveli be a Ferencváros 16-osának a közepére, aztán sikerül kifejelni, Lévihez jut a labda, aki frissen állt be, úgyhogy meg lehetne húzni Ladra mellett, de Ladra nagyon-nagyon jól fedezi testtel a labdát, és megakadályozza a svéd támadót abban, hogy elérje azt. Aztán végül kirúgja a kapus Tyapály, ez nem volt pontos, de sajnos nem tudta térdel jól megszelidíteni a labdát Nagy Ádám, emiatt újra a csehekhez került a labda, de majdnem másfél perc már el is telt a 6 perces hosszabbításból. Most majdnem labdát tud szerezni a Ferencváros, oda-oda révén, aztán végül megszerzi a Fradi. Nagy Ádámnál van, Nagy Ádám visszapasszolja oda-odahoz, aztán oda-oda mit kezd ezzel, bal lába felé cselezi, érkezett egy labda középre, de Dve megint kiválóan helyezkedik. Talán ez a lehető legjobb a számunkra, hiszen nagyjából fél percig most megint áll a játék. Mire a Ferencváros elvégzi ez a szögletet? Már csak 4 perc lesz hátra a 6 perc megítélt hosszabbításból. Aki pedig ezt majd berúghatja középre, az Lévi lesz. Nagy kérdés, hogy van inkább legurítja oda mellé Árzáninak, vagy pedig bepasszolja középre. Szerintem Árzáni fogja kapni a kis szöglet után. Így is van. A játékvezető viszont azt mutatja, hogy túlságosan közel állt valaki a kapushoz, zavarta méghozzá Maiga a kapust. Hát emiatt talán felesleges volt visszafújni. Lényeg a lényeg, hogy a 93. perc legelején Ferencváros viktori a Pülzeny 2-1.
1: És valóban Lévi odagurította Árzáninak, húzzuk az időt most, ott a szöglet zászlónál próbálja tartani Árzáni, de sajnos jó volt a szerelés a lengyel, vagyis a cseh játékosoktól. Nagy Ádám aztán éppen akkor áttaszajt a támadón, hogy az még ne legyen szabálytalan, hiába pöröl a cseh játékos a partjelzővel. Nem ítél szabadrúgást a vendég együttesnek, közben pedig jöhet egy szabadrúgással a félpálya felétől. A Ferencváros Mariano Gomez akaszkodott össze, cservel egy picit, hát azért nem kell félteni a magyar együttes belső védőjét, Mariano Gomez, közben pedig Radoslav Kovács, a Pilzeny vezetőedzője besárgul, a játékvezető sárgalapot adott neki a heves reklamálásáért. 3 perc maradt még a jelzett 6 perces hosszabbításból itt a mérkőzés végén. A Ferencváros továbbra is vezet 2-1-re, de még nagyon nehéz 3 perc vár a 9. kerületi együttesre itt az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában.
0: Oda-oda fejéről kicsúszott a labda, a felívelt labda az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy kirúgással a Viktória Pülzeny. Tyapály lerakja azt az ötösnek a vonalára, és mutatja, hogy mindenki menjen föl. Nyilván itt már nem lehet gurigázgatni, föl kell ívelni. Ez a labda viszont nem jó, Madarász felé megy. Madarász talán egy picit jobban eltalálja, azzal kiugrathatta volna a társait. Ezzel szemben az ellenfél szélsőjét Lavalt hozta majdnem helyzetbe. Aztán Laval hátra gurítja Fál felé, Fál nem tudja beívelni középre, összefut két pülzenyi játékos. Ez nagyon-nagyon fájatott Cservnek, de végül mind a ketten talpra tudtak állni. Egyébként a másikuk az Ladra volt, aki a földre huppant. Most Cserv kapja meg középen, lövésre biztatják, de kiváló védés ez most Radnótitól. Úgy látta, mintha megpattant volna a labda ott előtte. Óriási mázli, hogy nem indult el a jobboldali kapufa irányába, hanem még kivárt és maradt középen. Így pedig az ő zsákmánya lett ez a labda. Radnóti, aki az első Európa Liga mérkőzésén szerepel, felrúgja az égbe a labdát, aztán most már le is sikerül azt vennie, méghozzá Madarásznak. Madarász pedig megjátsza Árzánit, Árzáni pedig összejátszik szépen ott a jobb oldalon Osváttal. Nyilván most már öli az időt a Ferencváros, aztán beszorul a labda oda Árzáni lába alá, de csak azért, mert Doszki szabálytalan volt vele szemben, úgyhogy jöhet egy újabb szabadrugással a Ferencváros. Már csak másfél perc van hátra, és 45 méterre a saját kapujától a Fradi. Árzáni aztán végül otthagyja Osvátnak, hát nyilván ez már senkinek sem sietős, ezzel is egy olyan 10-15 másodperc elmegy. Osvát aztán most felíveli az égbe, Madarász pedig mintha jól fogna pozíciót, sajnos a melléről elpattant a labda, most már Maigának kell figyelnie, ő pedig szinkronban Nagy Ádámmal visszaszerzi a labdát. Árzáni kapja meg megint, Árzáni a bal lába felé cselez, egy pedig egy egyértelmű szabálytalanság, ami nem lehet más, mint a mérkőzés első cseh sárga lapja, már amit nem a vezetőedző kap, hanem az egyik játékos, aki pedig besárgul, az nem más, mint Cserv. Egy perc van már csak hátra, de mire a Ferencváros elvégzi ezt a szabadrúgást, könnyen lehet, hogy a játékvezető hármas sípszavát is meghallgathatjuk, hiszen az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában a Ferencváros 2-1-re vezet a Viktória Pülzeny ellen.
1: És 40 másodperc még hátra a találkozóból. Nem igazán érkeznek már oda a kapu elé a ferencvárosi játékosok. Madarászon és oda-odán kívül gyakorlatilag senki nincs ferencvárosiak közül a 16-oson belül, vagy a 16-os előterében. Maiga viszont ott van, és nemes egyszerűséggel Kadu elpasszolja a labdát. Kéne Ramakerstől egy sárgalapos szabálytalanság, de jól tette Ramakers. Nem érdekel senkit, hogy sárga lapot kap ezért a Ferencváros belső védője. Nagyon-nagyon fontos taktikai szabálytalanság volt ez, viszont Maiegától ez most butaság, ő is besárgul, eldobta a labdát onnan, hát egyértelműen nem akarta gyorsan elvégezni a Pülzeny ezt a szabadrugást. Maiega viszont elhajította ennek ellenére is a labdát, besárgult ő is. 10 másodpercen belül két ferencvárosi sárgalap, jön a kapus is előre, most már a Pülzenytől mindenki ott a 16-os előterében, a Ferencváros pedig kitolja a védekezését egészen 23-24 méterre. Van ott hely bőven az FTC védelme mögött, de ott van Radnóti is, ne felejtsük el. A fiatal kapus kiválóan véd a mai mérkőzésen, annak ellenére, hogy már kapott egy gólt, arról nem tehetett. 97. perc. Jöhet középre az ívelés a csehektől, de kicsiben elvégzik. A jobb oldalon Lévit megverik. A beadás viszont pontatlan, Radnóti összeszedi a labdát. A játékvezető még engedi a találkozót. Most viszont véget vet a mérkőzésnek. Megnyeri második Európa Liga találkozóját is a Ferencváros itt a Groupama arénában. FTC Viktória Pilzeny 2-1, ez a végeredmény. Az első fél időben rögtön a legelején egy sárgalapos figyelmeztetést kapott Ostvárt a 7. percben. Akkor úgy is éreztettük, hogy veszélyes lesz az ott a Pilzeny bal oldalán. A 11. percben Radnótinak is nagyot kellett tornáznia. Memics lövésénél tolta ki a Léc alól a labdát, igaz a 16. percben. Birmancevic senkitől nem zavartatva 11 méterről hagyta ki óriási lehetőségét, nagyot védett akkor a vendégek kapusa a félidőben. 0-0 volt az állás az első félidőben, aztán a második játékrész elején azonnal megszerezte a vezetést a Ferencváros. A 49. percben Jusuf passzolta a labdát a védők között helyezkedő Birmancevichez, a szerb remekül hozta le a helyzetet. Zakariassennek passzolt, ő pedig 11 méterről a bal alsóba jutatta a labdát, ezzel 1-0 volt, majd megduplázta az előnyét a 81. percben egy Birmancevic által kiharcolt 11-essel az FTC, azt is Zakariassen juttatta a kapuba. 2-0 volt ekkor már az állás, igaz a 90. percben még szépített a Pülzeny, egy balról elvégzett szöglet után Dve sarokkal továbbította a labdát, Radnóti mellett elment ez a labda, és Csvisinszki a hosszú oldalon bepofozta a hálóba. Ettől függetlenül a Ferencváros 2-1-re megnyerte a találkozóját a Viktória Pilzeny ellen az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában, és így 6 ponttal áll két mérkőzést követően az Európa Liga ligaszakaszában. Egészen elképesztő teljesítmény ez az FTC-től.
0: Fantasztikus, és tényleg mi is innen fentről csak gratulálni tudunk a Ferencváros játékosainak az egygólos győzelemhez. Ezzel a Groupama Arena búcsúzik, én Olasz Gergő, valamint a hangmérnök Tomán Sándor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Még egyszer a végeredmény, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. Két forduló után 6 pontos a Ferencváros, FTC, Viktória Pilzeny, 2-1, stúdió!
3: Köszönjük szépen Erdei Mártnak és Olasz Gergőnek, rendkívül jó közvetítés volt, gratulálunk srácok, nagyon jó volt a hangulat, jól láttátok itt a stúdióban, és nagyon élveztük a mérkőzést, Hukó és Lászlóra nézek, hogy azért csak összejött ez a 3 pont.
2: Hát minden jó, ha a vége jó. Ebben a mérkőzésben nem volt benne, hogy olyan izgalmas lesz a vége, itt inkább az volt a kérdés még a második gól után is, hogy 3 lesz, közelebb állt a Fradi a harmadik gólhoz, mint a Pilzen a szépítéshez. Tehát a futball tud tartogatni ilyen meglepetéseket, hogy egy szögletből találsz egy gólt, utána meg benne van a mérkőzésben az, hogy akkor az egyik csapat már nagyon őrizni akarja az előnyét, a másik jön előre, és ahogy láttuk például a Fradi Debrecen mérkőzés, hogy előre jött az ellenfél kapusa, lett egy 11-es és időn túli 11-essel, akkor egyenlített ott a Debrecen, hál' Istennek ez most nem történt meg Pilzenyi részről, de nem is lett volna igazságos, mert a Ferencváros a mérkőzés egészében egyértelműen jobban játszott, Zakariassen pedig csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, és nem csak a mai mérkőzés miatt, hanem hogy évek óta kulcsfontosságú mérkőzéseken meghatározó embere a Ferencvárosnak. A gólok azok fantasztikus fontosak, de ugyanúgy csapatemberként is a legtöbbet futja, nagyon jól védekezik, tehát nagyon hasznos tagja a csapatnak. És amit már említettem szintén a közvetítés alatt, hogy jövő héten pedig a portugál másodosztályú csapat a Torenze érkezik Magyarországra, aki az első fordulót nyerte az Európa Ligába, de egy abszolút verhető csapat, és a CEI-ével is fog játszani még a Fradi, tehát itt lehet gyűjtögetni.
3: Bocsánat, azt adjuk hozzá, Torenze ma a Sunderland ellen játszott, és egészen sokáig a 67. percig vezetett a Sunderland ellen. Tehát ez a Torenze, ez nem lesz annyira könnyű ellenfél.
2: Hát nem lesz annyira könnyű. Ennél a példánál szoktam felhozni egyébként le a kalappal, hogy a 100 méteres jégfutásban nem emlékszünk, hogy kivezetett 70 méternél, csak a győztesekre, de itt aláírom, hogy a Sunderland ellen tényleg, hogy így pariba van, az egy minőséget mutat, és az ne tévesszen meg, a Ferencváros se fogja megtéveszteni, hogy egy másodosztályú csapat, mert mondjuk ők is pont érdekesség, hogy a 9.-10. helyen állnak most a bajnokságban, tehát hazai szinten ők sem szerepelnek jól, de nemzetközi szinten ezek szerint ott vannak, de abszolút verhető csapat, és a Ferencváros most az Európa Ligában ráérzett erre, hogy igenis lehet nyerni ezeket a mérkőzéseket, és elbírta a Ferencváros Lenny Joseph hiányát is ezen a mérkőzésen, és ami még külön dicséret a csapatnak, hogy a fiatal Radnóti Dánielnek eleve gratulálunk a bemutatkozáshoz, és az, hogy ő neki nem kellett igazán nagy védés, sőt, egyáltalán nem kellett nagy védést bemutatni a mérkőzés folyamán. Ez a Ferencváros nem csak védelmét, hanem védekezését dicséri.
3: De egy ugyanegy gólt kapott. Tehát, hogy...
2: igen, de azt nem védhette, mert az egy olyan, mondjuk, hogy hozzáért a szöglet után Radnóti bele tudott ütni csak Dve továbbításába, és közvetlen közelről bekotorták a csehek. De még Borbé

0: tosa minőséget mutat. Tehát most egy picit csak ránézünk a tabellára. Juventus, Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Lyon, és ott van a Ferencváros is, mint veretlen csapat. 6 pontosként.
1: Hát le a kalappal. Tavaly tudjuk azt, hogy legalább kellett olyan 11-12 pont a továbbjutáshoz. Hát számoljunk úgy, hogy azért itthon megnyerjük a mérkőzéseinket, az 12 pont. És azt se felejtsük el, hogy tavaly a Ferencváros idegenben is rendkívül jó szerepelt, és ez már 9. nemzetközi mérkőzés, amióta veretlen a csapat. Hát bízunk ebbe a jó szériába, de hát a Fradi azért itthon se szeretne lemaradni. Most nem fogják átugrani azt, hogy a Kisvárda jön vasárnap, az be kell húzni, és utána fognak fókuszálni a portugál csapatra.
0: Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönjük ezt a mai napot is. Ferencváros Pilsen, tehát az Európa Liga főtáblán a második fordulójában 2-1, a következő héten tehát majd a Torrenze lesz az ellenfél. Ez ott már a körkapcsolás. Én köszönöm Regős László Pál nevében is a mai szerkesztés. Búcsúzik a műsorvezető Jó András. Egyébként a műsorunk visszahallgatható a mediaclip.hu oldalon. További szép estét kívánunk.
2: Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat birkózással kezdjük, hiszen itt van már velem a stúdióban Bácsi Péter, világ és Európa bajnok korábbi birkózó, a Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
3: Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Hát, hogy mondtam is itt a felvezetőben, azért most már, hát bő egy hét van hátra a felnőtt világbajnokságig, illetve az U23-asok ugye már hétfővel elkezdték a világbajnokságot Las Vegasban. Majd róluk is kérdeznélek, mert azért a hajnal folyamán voltak szép eredményeink, róluk is érdemes lesz beszélgetni, de kezdjük a felnőttekkel, ugye meg volt már a csapatkijelölés szeptemberben, 13 fővel utaztok majd Kazaksztánba. Mennyire volt nehéz kijelölni ezt a csapatot? Hol tart most a válogatott a felkészüléssel?
3: Hát nyilván most már azért közel vagyunk a világbajnoksághoz, úgyhogy abszolút az élesítés van. Ez idáig egészen, hogy a múlt hétig az U23-asok és a felnőttek együtt készültek, és hát hogy a két világversenynek a közelsége azért nagyban befolyásolt, vagy jelentősen befolyásolt ugye a csapat összetételt, hiszen vannak olyan fiatal versenyzőink, akik most éppen Las Vegasban küzdenek az érmekért, meg a minél szebb eredményekért. Értelemszerűen ők közel 10 nap van a két világverseny között, ők nem fognak elutazni Asztanába a felnőtt világbajnokságra, ezért egy kicsit meg kellett osztanunk úgymond a csapatot, de összességében úgymond a szokásos metódus szerint, hogy a válogató versenyek, nemzetközi versenyek alapján lett összeállítva a csapat. Én azt gondolom, hogy jó csapattal, erős csapattal tudunk menni, hiszen majdnem azt mondom, szinte ugyanaz a csapat tavaly több érmet és érmes vagy pontot szerző helyezést tudott szerezni. Én bízom benne, hogy közel hasonló szereplés, bár azért van egy nagy hiányzónk, ugye Dosonci Dávid nevé személyében, aki talán jelenleg a legnagyobb nevé a csapatban. Ő most még ugye most ért vissza a sérüléséből, viszont nagyon jó hír az, hogy jó úton halad, és egyre jobb formában van, úgyhogy nyilván itt előttünk az olimpiai kvalifikáció, ez a világbajnokság is már azért részben annak a jegyében zajlik.
2: Ugye ez a világbajnokság eredetileg szeptemberben lett volna, aztán ugye Bahreinben rendezték volna, és a meleg miatt tolták inkább októberre, majd kiderült, hogy ugye a közel-keleti helyzet miatt át kell rakni Kazaksztánba. Srácokkal, amikor beszélgettem, ők mondták, hogy ennek van pozitív és negatív hozadéka is, nyáron azért kaptak picivel több pihenőt, ennek folytán, hogy ugye csúszott a világbajnokság, viszont mivel jövő évben már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, majd a világbajnokság után valószínűleg kevesebb pihenőjük lesz, mert el kell kezdeni az alapozást. Szóval ilyen szempontból mennyire kellett változtatni a munkát így évközben, menet közben?
3: Hát egészen biztosan sajnos kevesebb pihenőjük lesz. Én is jobban örültem volna, ha maradt volna az eredeti menetrend. Nyilván ez így alakult, ehhez kell alkalmazkodnunk. Én azt gondolom, hogy így is azért lesz idejük egy kicsit pihenni, de mint mondtam, most már tényleg arról szól az egész, hogy most már mindenkinek egy kicsit át kell állítani az agyát, át kell, természetesen alakítunk a programokat, áttettük a pihenőket, de mivel tudjuk jól, hogy a jövő év egy nagyon-nagyon sűrű év lesz, tulajdonképpen mondjuk, hogy elkezdtük a ráhangolódást ezzel a felkészüléssel. Az biztos, hogy hosszú idő vár a fiúkra, hiszen nagyjából egy két hét, ami lesz pihenő, ami a szokásos szerint azért általában inkább egy 4 hét szokott lenni egy világverseny után, viszont alapozni kell, meg mindenképp kell, hiszen az a magyar birkózásnak mindig az egyik erőssége volt, hogy egy nagyon erős alapozást csináltunk, és úgy fordultunk rá a következő versenyszezonra, úgyhogy most jelenleg ez a felállás. Nyilván most a legfontosabb az, hogy a világbajnokságon jól szerepeljenek a versenyzőink.
2: Mindjárt rátérünk a szereplőkre, de viszont te is említetted a hiányzót, ugye Losonci Dávidot, ő ugye 87 kg-ban versenyzett, és hát így visszatért már, szőnyegre lépett már, ugye a Porecsivala már kupát meg is nyerte, szóval egy fantasztikus visszatérést tudott produkálni. Miért született az a döntés, hogy a VB-n nem indul? Azért még kell vigyázni a térdére, ugye keresztalak szakadása volt sajnos neki a tavalyi évben, vagy azért én kisebb versenyekkel szeretném még visszaépíteni magát így a nemzetközi mezőnybe?
3: Így van, hát azt gondolom, hogy nem egy világbajnokság a legideálisabb a visszatérése, valóban volt már egy verseny, azért egy világbajnokság előtt kell több verseny, és itt valóban nagyon jól szerepelt, de azért viszonylag kevesebb meccse volt, és nem tudjuk, hogy mondjuk 4-5 meccses terhelést hogy bírna a térde, és egyértelmű, hogy neki a jövő év, illetve az következő olimpiai év lesz a legfontosabb. Nem szeretünk volna kockáztatni. Szerencsére azért ebben a súlycsoportban azt gondolom, hogy hazai szinten is jól állunk, hiszen ott van Szilvási Erik, Takács István, és hát a VB indul Lévai Tamás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most jobb, hogy így csináltuk. Nyilván a Dávidban ég a vágy, és ő azonnal állt volna a bevetésre készen. de nekünk meg az a legfontosabb tényleg, hogy ő a jövő évtől kezdve 100%-os legyen, és abban nem fér az, hogy akár egy kisebb sérülést is összeszedjen. Most tudjuk jól, hogy ez egy keresztszarak sérülés azért egy hosszabb időt vesz igénybe, annak viszont nagyon örülünk, és ez nyilván elsősorban a Dávidnak a profi mentalitásának köszönhető, hogy tényleg úgy állt hozzá, és ennyi adat tudott olyan szintre följönni, hogy most megint gyakorlatilag vissza tudott jönni a nemzetközi élmezőnybe, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezt okosan kell csinálni, és nem szabad csak, hogy a hébe elvigye.
2: És hát ezt a társak is mesélték, hogy a legtöbb edzőtáborban is ott volt és segítette a társakat a felkészülésben, úgyhogy le a kalappal előtte ilyen szempontból is. De akkor beszéljünk ugye a világbajnoki résztvevőkről, és engednek, hogy akkor így felsoroljam a neveket, és ugye nőknél indult Dollák Tamara 57 kg-ban, Bognár Erika 59 kg-ban, Szabados Noémia 68 kg-osok között, kötött fogásban 6 résztvevőnk lesz, Vánca István 72 kg-ban, Fritz Robert 77 kg-ban, Lévai Zoltán 82 kg-ban, Lévai Tamás 87 kg-ban, Szőke Alex 97 kg, Vitek Dárius 130 kg-ban, még a szabadfogás szakákban ugye 4 résztvevőnk van, Buszukája Viszmail 70 kg-ban, Kuramagomadov Murad 74 kg-ban, Végrihárt 97 kg-ban és Bajcajev Vladislav 125 kg-ban. Mindig nagyon óvatosan fogalmaztok, és te is mondtad így a bevezetésben is, illetve korábban is olvastam egy nyilatkozatodat, hogy azért két éremre számítasz. Ez minek köszönhető? Tényleg az óvatos fogalmazásnak, vagy azért birkózásban is a nemzetközi mezőny annyira összeért, hogy megjósolhatatlan, hogy kivégezhet az élen?
3: Nagyon nehéz megjósolni. Tényleg nagyon erős a nemzetközi mezőny. Az mindenképp azt gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ott is nagyon sok első számú kiemeltünk volt az idejében, és egyébként a kötött fogásban van 4 első számú kiemeltünk is, az első helyről várják a világbajnokságot. Ettől függetlenül abból messze menő következtetést nem lehet levonni. Mindenképp egy pozitívum lehet, és talán a jövőben még nagyobb szerepe lesz majd ennek a kiemelésnek. De ettől függetlenül az, hogy valaki most kiemelt vagy nem kiemelt, abban nem nagyon lehet legszerenő következtetés levonni, hogy a végén ki hol fog végezni. És hát nyilván azért, mint mondtam, van egy nagy hiányzónk is a Dávid személyében, aki azt gondolom, hogy akár az egyik éremesésünk lehetne. Tavaly ugye nagyjából hasonló csapattal tudtunk 2 érmet szerezni, akkor volt még több 5. helyezésünk is. Én azért bízom benne, hogy akár most ezt megközelíthetjük. Túl merész lenne azt gondolni, hogy mondjuk esetleg túlszárnyaljuk a tavalyi évet, és hát ugye, mint mondtam, az U3-as világbajnokság is azért közbeszól, hiszen fiatal tehetséges versenyzők nem tudnak ott lenni most a felnőtt világbajnokságon, bár azt gondolom nem is ők lennének az első számú éremesélyesek, de mindenképp akár neki is egy jó tapasztalatszerzés lett volna. Én azt gondolom, hogy ezt az 1-2 érmet tudjuk hozni, az most a realitásnak megfelelő teljesítmény lenne.
2: Aztán, hogyha túlszárnyalják a fiúk, lányok, akkor annak meg csak örülünk természetesen. De akkor, ahogy te is említetted, ugye 4 magyar kiemelt, ez birkózásban tényleg mennyire számít előnynek, mennyire lehet így elkerülni akár a nehezebb ellenfeleket. Szőke Alex, amikor bent volt nálam a budapesti ranking verseny után, mondta, hogy neki mindig kritikus az első mérkőzés, hogyha azon túl van, akkor már bárki jöhet. Szóval mit jelentett mondjuk a kiemeltség?
3: Alapvetően egyébként általában azt mondom, hogy ez pozitívum, hiszen várhatóan egy meccsel kevesebbet kell nekik birkozni, mint sok más versenyzőnek, ez önmagában azért már egy sorozat terhelésnél egy komoly előnyt jelentett, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a legnagyobb ellenfelét mondjuk elkerüli valaki, hiszen a kiemelésben nem biztos, hogy pont a második a legnagyobb ellenfele, és hát mondtam, azért nem teljesen reális a kép, hogy mondjuk az első 8-a a legjobb 8-a világ mezőnyében. Ettől függetlenül mindenképp van pozitív hatása, de sokszor már indul azért a taktikázás is, ezért mondtam, hogy a jövő még nagyobb lesz majd ennek a szerepe, hogy éppenséggel lehet, hogy valaki nem akarja megnyerni a világranglistát, vagy nem akar az első helyen kiemelt lenni, mert el akar kerülni valakit. Tehát, hogy itt majd a taktikának is bejön majd a nagy szerepe, és ennek hatványozottan igaz lesz majd a jövő évre, hiszen ott az, hogy ki indul, melyik versenyen indulnak, hány versenyzővel indulnak, tehát hogy egy teljesen újfajta kvalifikációs rendszer lesz, ott talán nagyobb jelentőséggel fog bírni ez a kiemelés is.
2: Ti mennyire taktikáztok ilyen szempontból? Gondolom már azért láttátok a nevezéseket, a nemzetközi mezőny mennyire lesz erős?
3: Nagyon erős lesz. Nekem a személyes véleményem ezzel a taktikázással kapcsolatban azért, hogyha túl taktikáz az ember, azért sokszor az pont a visszájára tud elsülni. Én azt gondolom a legfontosabb, főleg olyan versenyzőknek, akik tudnak birkozni, azoknak az a legfontosabb, hogy birkozzanak, és kihozzák magukból a legjobbat, és akkor jöhet bárki. Tehát én nem vagyok a túl taktikázásnak a híve, nyilván azért nem dőljük a homokba a fejünket, és nem mondom azt, hogy nem nézzük és nem számolgatunk, hiszen múltkor az előző olimpiai ciklusban is, ugye a kvalifikációban számoltunk, hogy tudna, vagy melyik versenyre kell még elmenni, vagy kihagyni, mert nem mondom, nem mindig az előkelőbb hely a jobb pozíció.
2: Ahogy mondta te is, az a kvalifikáció most megváltozik. Ha jól tudom, akkor a világbajnokságról most nem 5, hanem 4 hely fog kvalifikálni, és a világranglistáról is be lehet jutni. Ilyen szempontból ez mennyit változott, vagy mennyire nehezíti, vagy könnyíti meg a dolgotokat?
3: Igen, ez a világranglistáról való kijutás, ez korábban nem volt. Ugye a világbajnokságról az első 5 helyezett jutott ki, úgyhogy a 2/5 ugye összebírkozott a végén. Most ugye csak éremmel lehet, mert ugye 2 bronzérmes van, tehát csak éremmel lehet kijutni. Ez önmagában azt gondolom, hogy ahhoz ezért kell egy bravúr, és lesz egy olyan világranglista, amit, mint mondtam, korábban nem volt. Viszont ezeken a ranglista versenyeken pedig nemzetenként 2 indulhat, tehát megkockáztatom, sőt azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük, hogy sokszor nehezebb lesz akár, mint egy világbajnokságot odaérni a mezőny elejére, úgyhogy ezért is kell átgondolni, hogy ki milyen versenyen indul. Nem biztos, hogy mindenkinek az lesz a legfontosabb, hogy minden egyes ilyen kvótaszerző versenyre elmenjen, hanem célzottan egy-egy kijelölt versenyre. Úgyhogy ez már úgymond a taktika része. Nyilván akár itt az említett Losonci Dávidnál is fontos az, aki például mondjuk képes arra, hogy akár világbajnoki címet is szerezzen, nála nem biztos az, hogy az kell, hogy hétről hétre mindig csúcsformába tartani, hiszen abban benne van azért a sérülés veszélye is, és ez csak most a Dávid esetén, nyilván a többieknél is fel kell állítani egy megfelelő taktikát, és akkor meglátjuk, hogy kit, hogy fogunk versenyeztetni majd a jövő évben.
2: Igen, mert ahhoz képest, hogy mennyire erős csapatunk van nekünk is, sajnos a srácok azért bajlottak sérülésekkel, meg különböző problémákkal az elmúlt években, úgyhogy remélhetőleg ez már az olimpiáig azért nem fog megtörténni. De akkor menjünk végig így a szakágokon, így a világbajnokság szempontjából, ugye remélem nem sértődnek meg a szabadfogásban versenyzők, hogy azt mondom, hogy a kötött fogásban vannak azért a legnagyobb éremesélyeink, vagy a legnagyobb esélyeink. Vánca István 72 kilós súlycsoport világranglista vezetője. Nálam hogy látod, mi az a szakmai előrelépés, amelynek köszönhetően most itt tart, vagy világranglista vezető?
3: Annyit pontosítanék, hogy nem ő a ranglista vezető egyébként, csak aki vezeti a ranglistát, ugye 77 kilóba fog indulni a világbajnokságon, tehát ő úgymond második helyzetként lesz első számú kiemelt. Nálam mindig egy ilyen kritikus pont ez a súlycsoport, hiszen ugye tudjuk, hogy az olimpiai súlycsoport a 72 kiló, és a jövőben neki döntenie kell, és jelen állás szerint az az álláspont, hogy ő le fog fogyni egyébként 67 kilóra. De mindenképp az egy fontos állomás, és én nagyon bízom benne, hogy a végén akár ott lehet az éremszerző pozícióba. Ezt ugye azért azt gondolom a világranglista helyezése is alátámasztja, és ugye azt gondolom, hogy nagyon tehetséges, nagyon képzett birkózóról beszélünk, hogyha összejön neki nála, mentálisan van a legnagyobb teher rajta talán, és hogyha ezzel meg tud birkozni, akkor azt gondolom, hogy van esélye arra, hogy akár a dobogó közelébe ott legyen, vagy akár a dobogóra is álljon.
2: Igen, ez nagyon érdekes, ez a súlycsoportváltás, mert ugye a világbajnokságon vannak olyan súlycsoportok, ami viszont az olimpiai programban nincs benne, ez mennyiben nehezítheti meg a felkészülés, hogy mennyi idő átállni mondjuk egy adott súlycsoportra, akár fogyni, akár hízni.
3: Igen, sajnos ez egy ilyen kritikus időszak nálunk, vagy most már azt mondom, hogy évek óta ezt tart, hogy bevezették ezt 2014-ben, hogy nem olimpiai súlycsoportok is vannak, hiszen lecsökkentették az olimpiai súlycsoportokat, ugye korábban 7 volt kötött, illetve szabadfogásban, ezt lecsökkentették 6-ra, azonban ugye a nőknél pedig fölemelték 2-vel, így alakult ki ez az egyensúly. De azt gondolom, hogy csak arról beszélünk, hogy a legkisebb súlycsoport 60 kg, a legmagasabb pedig 130 kg, és ezt úgy elosztani 6 súlycsoportra, hogy igazságos legyen, és senkinek ne kelljen, bár az eredeti elv az lett volna, hogy ne fogjanak sokat a versenyzők. Ez azt mondom, hogy egy világbajnokságon, ahol 10 súlycsoport van, ott helyek közzel szolgálja ezt a célt, viszont egy olimpián, ami mindenkinek az álma, ott meg egyáltalán nem, és itt el kell dönteni, hogy valaki megpróbál beleerősödni egy följebb lévő súlycsoportba, vagy esetlegesen megpróbál egy nagyobb kockázatot vállalva egy nagyobb fogyásba beleállni. Ez mindig nehéz döntés. Nyilván a Vánca Pistén is ezt mérlegeltük. Most jelen állás szerint neki talán ez a 67 kiló az, ahol reálisabb esélye van, hogy esetleg olimpiai kvótát szerezzen. Már csak azért is, mert egyébként a 77 kilóban még hazai szinten is azért komoly megmérettetés várna, egy egyetlen válogatottságot ki tudja vívni.
2: Igen, ebben a bizonyos 77 kilogramban ugye szintén láthattunk súlycsoportváltást, ugye Fritz Robert pont világossá tette, ugye Los Angelesbe indulni, és pont emiatt ment fel 72-ről 77 kilogramra. Nála hogy látod akár ezt a súlyváltást, mit várhatunk most tőle, mennyire sikerült tényleg a mozgás számára?
3: Hát ha azt veszük alapul, hogy ő az elmúlt 2 világversenyen, mind a 2 világversenyen érmes volt, ugye tavaly a világbajnokságon bronzérmes, illetve idén az Európa bajnokságon is, akkor azt gondolom, hogy nála ez a súlycsoportváltás abszolút sikeres volt. Nyilván ő is küzdködött egy, hát mondjuk kisebb sérülésnek, egy ilyen fertőzés miatt a kezét meg kellett vágni, és egy pár hetet ki kellett hagyni, bár azt gondolom, hogy neki egyébként lehet, hogy kifejezetten jót tett a kihagyás, nyilván sérülés sosem jó, de ő nem állt le a munkával, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jó formában van, és talán az egyik olyan versenyző, aki tényleg mindig ott van, és nagyon magas intenzitással csinálja az edzéseket, tehát azt gondolom, hogy nem lesz olyan hátrány abból, hogy most ez a két hét kimaradt neki, talán inkább az lesz, hogy előnye lesz ebből, egy kicsit jobban ki van éhezve a birkozásra. Én, amit most láttam az edzőtáborokban, az kifejezetten pozitív. Nyilván a 77 kor talán az egyik legerősebb súlycsoport az egész nemzetközi mezőnyben. Úgyhogy ott azért biztos, hogy neki idén is kell majd bravúrt vagy bravúrokat bemutatni ahhoz, hogy megismételhesse akár a tavalyi eredményt is.
2: És hát ez az a súlycsoport, de te is említetted, hogy itt nagyon nagy a rivalizálás, tehát hogy ez mennyiben segíti mondjuk akár a ti munkátokat is, hogy a srácok egymást is tudják felhúzni ilyen szempontból a rivalizálás miatt, mert nyilván mindenki szeretne bekerülni a csapatba.
3: Így van, ez pont ez ilyen kettős, a feladatunkat megnehezíti, amikor a válogatásról édes van szó. Teher, ugyanakkor meg azt gondolom, ez már korábban, hogyha megnézzük visszamenőleg is, és azt gondolom, a jövőben is ugyanez lesz, hogy ahol vannak ilyen riválisok, akár itt nélhetjük a 87 kilót is, ahol ugye pont 2023-ban a regnáló Európa-bajnok is, a világbajnok is magyar volt, azt gondolom, hogy azért elég sokat elmond, és akkor ugye csak két emberről beszéltünk, és ugye még az említett további két fő, akiket felsoroltam, őket még nem is vettük, tehát hogy látjuk jó, hogy ebből lesznek majd az eredmények, tehát nyilván a döntés szempontjából nehezebb, ugyanakkor meg, hogyha meg az eredményeket nézzük, akkor meg egyértelmű az a cél, hogy minél több súlycsoport legyen olyan, ahol komoly rivalizálás alakul ki már hazai szinten is, hiszen abból lesz majd komoly nemzetközi eredmény.
2: Szőke Alex, ugye neki már van egy világbajnoki ezüstérme, olimpiai ötödik is, ugye 97 kg-ban indul. Nála mi kell, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ez mondjuk fényesebb érem legyen?
3: Volt egy nehéz időszaka, ugye Tokióban ötödik helyen végzett, ahol hát hogy fogalmazok finoman, hogyha meghallja, akkor ne tépek föl benne sebeket, bár teljesen át tudom érezni az ő helyzetét, abszolút ott volt már gyakorlatilag a nyakába az érem, mindenki azt mondta, hogy ő már egészen biztosan érmes lett. Amikor sajnos nem így alakult, akkor úgy voltunk bele, hogy hát sajnos fiatal, még rutintalan, de a következő olimpián egészen biztos dobogóra fog majd tudni állni. Ennek ellenére nem tudott még kijutni sem. Tehát volt egy nagyon mély pont, ahonnan most már azt gondolom, hogy sikerült visszajönni, hiszen tavaly is érmes tudott lenni az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, éremért tudott birkozni, és idén Európa-bajnoki döntőt, ami az EB-k tekintetében a legjobb eredménye volt. Úgyhogy én abszolút abba bízok, hogy ez is őt is megerősíti ebbe. Nyilván neki a legfontosabb az, hogy ez a hullámzó teljesítmény, ez egység egyenletesen mindig folyamatosan magas szinten legyen. Én sajnos most egy felkészülési verseny nem úgy sikerült neki. Én bízom, hogy benne, hogy ez inkább több munkára, keményebb munkára sarkalja, és vissza tud jönni ebbe a kisebb gödörből. De én azt gondolom, hogy a képessége meg a tudása alapján abszolút ott benne az esély, hogy most a világbajnokságon is az érmesek közé keveredjen.
2: Lévai Tamás, ugye most 87 kilóban szerepel, nála is ugye volt súlyváltás, mondjuk 2022-ben már korábban, neki hogy sikerült az alkalmazkodás az új súlycsoportjához, és hogy látod így az ő teljesítményét?
3: Hát ő volt a másik versenyző, akinek most volt egy ilyen kis kellemetlen sérülés, ami miatt egy picit visszafogottabb munkát kellett végeznie. Ő azért az elmúlt években többször is gyűjtött be olyan skalpokat, amikre azt gondolom, hogy azért komoly skalpok voltak, és abból azért lehet következtetést levonni. De ha azt mondtam, hogy a 77 kg az egyik legerősebb súlycsoport, akkor mondhatom, hogy a másik a 87 kg. Bár lesznek olyan komoly riválisok, akik most hiányozni fognak a nemzetközi mezőnyből, ez mindenképp azért előny lehet számára, de biztos, hogy így is nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy akár egy pontszerző helyre is odaérjen, de abszolút benne van az, hogy tényleg akárkit meg tud lepni és komoly eredményt elérni.
2: Ugye nála volt az augusztus végén, hogy a Halántékánál volt egy pici bevérzés, és te is említetted, azért így csökkentett munkát tudott végezni, ez mennyire hiányozhat majd a világbajnokságon, vagy mennyire tudta ezt bepótolni az elmúlt hetekben?
3: Én bízom benne, hogy nem ez a két hét fog neki hiányozni. Nála is az lenne a cél, hogy hosszú távon folyamatosan ugye magas szintű munkát végezzen, és akkor abszolút ott lehet ő is a nemzetközi élmezőnybe. Ő egy nagyon jó mentalitású versenyző egyébként, tehát fejbe tényleg nagyon komolyan rá tud koncentrálni a meccsekre, és ennek is köszönhető, hogy a legjobbakkal is ott tud lenni, és akár meg is tudja őket verni. Nyilván itt az lesz majd a kérdés, hogy a sorozat terhelést hogy fogja bírni. Egy-egy meccsen én nem féltem, hogy igazából bárkinek oda fog tudni állni. Reméljük, hogy ezt sorozat terhelésben majd lesz akár 4-5 meccs, ami azt jelenti, hogy ott lesz az érem közelbe. De mint mondtam, azért ez nagyon nehéz lesz, hiszen erős a 87 kg-os mezőny.
2: Vitek Darius mennyire érett meg arra, hogy akár mondjuk egy érmet szerezzen, hogy látod?
3: Hát a Darius az, aki mindig, már most már azt mondom, hogy évek óta mindig úgy azt gondoljuk, hogy jó, kijött neki az eredmény, de most már hosszú ideje, most már Gironban 3 világversenyen szerzett érmet, és azért azt tudni kell róla, hogy nem az a tipikus nehézsúlyú versenyző, neki ez a legnagyobb hátrány egyébként, hogy nagyon ingadozik, és most is volt egy kisebb betegség, amikor drasztikusan lement a súlya, de tavaly például az Európa-bajnokság ugyanez volt, hogy gyakorlatilag az egész felkészülést végigbetegeskedte, úgy tudott dobogóra állni, aztán utána a világbajnokság előtt szintén volt egy nehéz időszaka, mégis döntős tudott lenni, ami azt mondom, hogy minden előzetes várakozással szembe ment, hiszen azért nem olyan előzmény volt, amit úgy álomszerűen elképzeltünk, hogy akkor folyamatosan sérülésmentesen végigcsinálja a felkészülést. Most azt gondolom, hogy összességében azért talán kevesebb nyüggel tudta ezt végigcsinálni, úgyhogy bízom benne, hogy folytatja ezt a nagyon szép sort, és megint csak ott lehet majd a legjobbak között.
2: Kötött fogásban kik lehetnek a legnagyobb ellenfeleink? Ugye mi hagyományosan ebben a szakákban azért eredményesek vagyunk, nemzetközi mezőnyben kik a legnagyobb ellenfelek?
3: Igen, hát azért most az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az irániak nagyon, nagyon erősek, bármelyik súlycsoportról is beszéljünk, hagyományosan az oroszok is, nekik volt egy talán egy kicsit visszafogottabb időszak, ugye volt egy időszak, amikor eltiltották őket, nem tudtak úgy versenyezni, azért az érezhető volt a teljesítményükön, azóta ezt szerintem egész jól így áthidalták, és az oroszok minden súlycsoportban erősek, de hát az ázsiai nemzetek közül az azeriek, a kirgizek, az azerieket hozzasoroltam, de tudjuk, hogy ezért bármennyire is Európa azért inkább ezt a régiót, de nagyon nehéz lesz, és egyébként látványosan följöttek a japánok, ha csak megnézzük egyébként a 2024-es párizsi olimpiát, hogy hány súlycsoportba tudtak nyerni, még kötött fogásba is, és magasabb súlycsoportokba is, úgyhogy ők is nagyon komoly riválisok, úgyhogy nagyon erős a nemzetközi mezőny. Most már azt mondom, hogy korábban ugye a kötött fogásra elmondhattuk, hogy hagyományosan inkább egy európai, vagy ez Európára jellemző, ugye a nevéből adódóan is ugye gréko-román a nemzetközi elnevezése. Mostanra egyébként az ázsiai nemzetek nagyon komolyan előre töltek, és mondhatom azt, hogy talán meghatározóbb nemzetei lettek, mint az európaiak. Ettől függetlenül nyilván Európa szerte is nagyon-nagyon jó birkozók vannak, és velük is ugyanúgy kell számolni.
2: Tavasszal azt nyilatkoztat, hogy hát állásból kötött fogásba azért szerencsére bárkivel felvesztük a versenyt, hogy a lenti támadásokon kell csiszolni. Mennyire sikerült ezen csiszolni? Hogy látod?
3: Hát erre majd reméljük, hogy a világbajnokságon választ kapunk, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb eleme egyébként a kötött fogású birkózásnak az, hogy lentről tudjon valaki akciót csinálni, illetve lentről védekezni. Ez gyakorlatilag befolyásolhatja egy mérkőzésnek a végkimenetelét. Állásból azért annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy nagyon nehéz akciót csinálni. Hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, természetesen ez volt a cél, ezen dolgoztak folyamatosan, és reméljük, hogy ez majd kicsúcsosodik majd a világbajnokságon is. Én bízom benne, hogy láthatunk majd szép lenti akciókat, de nyilván örülünk, hogyha állásból is sikerül, akár mondjuk a tavalyi világbajnokság egyik nagy momentumára visszaemlékezünk, a Fritz Robi pont állásból csinált egy fantasztikus akciót, amivel lett aztán végül bronzérmes. Úgyhogy hát reméljük, hogy az akciók majd jönnek majd, és ezáltal majd az eredmények is.
2: Térjünk át a szabadfogásra, itt ugye 4 versenyzőnk indul, velük szemben milyen elvárásokat fogalmaztatok meg?
3: Szabadfogásban nagyon nehéz a helyzet. Hosszú évek óta most már ugye a belejárója a nemzetközi birkózásnak az úgynevezett honosítás, amiben ugye mi is részesek vagyunk, de nyilván látjuk, hogy nem ez a megoldás, és remélhetőleg hamarosan ez szép lassan vissza fog szorítódni. 4 versenyzővel veszünk részt a világbajnokságon. Ugye Vég Ricsi egy sérülésből tért vissza, jött az Európa bajnokság után, neki meg kellett műteni a bokáját. Szerencsére most már azt gondolom, hogy tényleg teljes értékű munkát tud végezni, ennek ellenére sajnos lehet, hogy az évközbeni versenyek még hiányozhatnak neki, ettől függetlenül azért ott az Európa bajnokságon is azt gondolom, hogy összességében jól birkozott, és hát ugye ez az időszak, amíg a sérülése volt, ugye természetesen az volt a cél, hogy a munkában nem maradjon ki, így olyan fajta erősítést végzett, ami lehet, hogy jótékony lesz majd az ő birkozására, hiszen mondjuk ebben a 97 kilóban a felső test, ez az úgynevezett karmunka, az egy nagyon fontos tényező, és ezzel tudott foglalkozni. Reméljük, hogy majd ebből tud profitálni a világbajnokságon. A legnagyobb esélyeink azt gondolom egyébként, hogy a 74 és a 125 kilóban lehetnek. Ugye a Murad az, aki most már azt mondom, megint kiegyensúlyozottan, stabilan ott van. Hát mondhatom azt, hogy az ötödik helyen, mert most már nem tudom, hanyadik, ötödik helyét szerezte, de sajnos eddig nem sikerült előre lépni. Merész lenne azt mondani, hogy talán a világbajnokságon ez majd sikerül, mert mint mondtam, itt nagyon, nagyon nagy a rivalizálás, mert hogyha kötött fogásban 77, akkor szabad fogásban 74 kiló az, amelyik amelyik talán a legerősebb mezőny. Ettől függetlenül bízom benne, hogy akár megint csak ott lehet a legjobbak között. És hát ugyanakkor viszont, ha már megnézzük, talán a nehéz súlyban a Bajcevnek azért lehet talán több esélye, hiszen most meg a nehéz súly nem annyira kiegyenlített, és könnyebb talán egy kicsit oda keveredni, de ettől függetlenül nyilván könnyű ott sem lesz. És hát olyan még a Muszukajev, aki egyébként, mint világ és Európa bajnok, olimpiai 5. helyezett, aki azt gondolom szerintem az egész nemzetközi mezőnyben az egyik legnagyszerűbb birkózó, akinek fénykorában a birkózását élmény volt nézni. Most nem mondanám, hogy a fénykorát éri. Én továbbra is azt gondolom, hogy ő nem 70 kilós versenyző, hanem 65 kilós versenyző, és a jövőben ott is számolunk vele. Most egyenre azt mondja, hogy ő is így tervez, hiszen ugye olimpiának is a fókusz az van a célkeresztbe, úgyhogy most 70 kilóban még megméretteti magát, és remélhetőleg jövőre már 65 kilóban fogjuk látni birkózni.
2: Te is említetted, hogy hát igen, vannak honosított versenyzőink, ők mit, milyen tudást, tapasztalatot hozhatnak ebbe a szakákba, illetve mit gondolsz a szabadfogású szakák Magyarországon miért nem olyan sikeres, hogy miért nincsenek olyan hagyományai, mint akár a kötött fogásnak?
3: Mint mondtam, egyébként talán Európában mindig is egyébként inkább a kötött fogás volt jellemző. Ez így volt nálunk is. Természetesen voltak időszakok, amikor szabadfogásban is az erejű szép eredményeket tudtunk elérni, akár a közelmúltban is. Mostanra azért azt látni kell, hogy nyilván sajnos ezzel küzdünk folyamatosan, szerintem az összes többi sportág is, hogy az utánpótlásban egyre kevesebb a gyerek, és az, hogy két szakágat eltartson, ez a csökkenő utánpótlás az nagyon nehéz, és hát amit mondtam is, ez a honosítási hullám, ez nagyon nem tett jót a világ birkozásának. Sajnos ezért kellett nekünk is fölülni erre a lóra, amit még egyszer mondom, nem ebben látjuk a kiutat. Én bízom benne, azért voltak az elmúlt időszakban és utánpótlásban is olyan versenyzők, akik világversenyen is dobogóra tudtak állni, akár most U17-es világbajnoki ezüstérmesünk is volt úgy ezértény személyében, tehát azért mindig vannak biztató jelek, és hát vannak olyan versenyzők, akik az utánpótlásban is tudtak már oda keveredni. Nyilván az, hogy az utánpótlás és a felnőtt között azért ez egy nagyobb váltás, de én bízom benne, hogy ezt át tudjuk majd menteni, akár mint a Végricsi is, ugye most már Európa bajnoki bronzérmes tudott lenni, és a legjobbak is oda tud állni, és föl tudja venni a küzdelmet, és bízunk benne, hogy ez hosszú távon ez még inkább így lesz, de nagyon nehéz sajnos a szabadfogásban. Dolgozunk azon, hogy mindenképp életben tudjuk tartani, és eredményesre tudjuk, vagy eredményes legyen a hazai szabadfogás, de nagyon nehéz dolgunk van.
2: Igen, mert itt is azért erős ez az iráni, közép-ázsiai az iskola. Milyen eszközökkel lehet akkor felvenni a versenyt a külföldi versenyzőkkel szemben?
3: Igen, és hát ugye itt az ázsiai vonal mellett azért az amerikai vonal az, ami igen-igen erős, hiszen náluk meg nagyon tradicionális. Ugye van ez az úgynevezett fallstyle, ami inkább a szabadfogásra hajaz, és náluk meg pont az a helyzet, hogy egyébként ott, aki nem tud olyan jó szabadfogású lenni, az lesz majd kötött fogású versenyző, de egyébként eszméletlen embertömeg birkozik egyébként, hogy ott a középiskolai, illetve a főiskolai sportéletnek a szerves része, és ha jól tudom, talán a negyedik vagy ötödik legnépszerűbb sportág Amerikában a birkozás, és hát mindig így elmondom így összehasonlításképpen, hogyha iránt vesszük, hogy most milyen erős kötött, illetve szabadfogásban is, hogy velünk ellentétben, amik nálunk van, azt mondom, hogy a 2000-2500 igazolt versenyző, kiváltott versenyengedélye Iránba, nem tudják megmondani pontosan, mert nincs olyan pontos nyilvántartásuk, de megközelíti akár az 1 milliót is. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez egy érezhető különbség az, hogy mondjuk nekik milyen a merítési lehetőség, és nekünk mi az, amiből úgymond gazdálkodhatunk. Ha megnézzük ezeket az arányokat, akkor meg azt gondolom, hogy szerintem a magyar birkozás csodájára járhat egyébként a világ, hiszen azért tényleg kimagasló eredményeket tudtunk elérni, akár olimpiákon vagy világbajnok is, de hát önmagában nyilván mindig följebb és mindig többet szeretnénk, és minél eredményesebbek lenni, de nagyon nehéz olyan nemzetekkel fölvenni, mint ahogy az előbb mentük Japán, tehát több százmilliós ország, nyilván jóval nagyobb a merítési lehetőség, sokkal több birkozó, és ez nagyjából azért így a legtöbb ilyen vezető nemzetre elmondható, hogy azért sokkal több a versenyzőjük, mint ami nekünk itthon van.
2: Említetted Muszukajev Iszmáilt, ugye most 70 kg-ban versenyez, hogy neki fogyasztani kellene. Ő erre mennyire nyitott, mennyire lehet majd rávenni erre a következő periódusban, hogy akár lejjebb menjen.
3: Az elmondása szerint, hogy nyitott erre most már, most az volt a kérés, hogy itt a két kvalifikációs időszak között 70 kilóban szeretne versenyezni, de azt mondta, hogy neki nagyon nagy álma az, hogy olimpiai érmes legyen, de kétszer is volt ötödik helyezett. Nyilván érthető egyébként a sikervágya, hiszen nyilván világ és Európa bajnok, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus birkozó, de azért egy sportolónak mindig az olimpiai érem az, ami ugye talán a legmagasabb, legszebb, és hát ő is reméljük, hogy tényleg komolyan akar küzdeni ezért. Nyilván neki ez az a legkritikusabb, hogy hogy fogja tudni hozni a súlyát. Én azt gondolom egyébként nem akkora kihívás, mint ahogy néha ő ezt beállítja, de ez az én személyes véleményem, azért nekem is kellett egy párszor fogyni. Szerintem neki azért nem olyan vészes, főleg úgy, hogy egyébként a rangsor versenyekre egyébként 2 kilós súlyengedmény is van, tehát gyakorlatilag csak a világversenyekre kéne lefogynia. Én bízom benne, hogy belátja, és hogyha tényleg ő, ha nem is azt mondom, hogy a csúcsformájában, mert azért nem fiatal versenyző, már ő sem, de hogy a csúcsformájához közelítő formával, akár ott lehet a következő olimpián.
2: Mennyi időt vesz igénybe, míg valaki átáll egy másik súlycsoportra? Nyilván itt majd dolgozni akár dietetikussal, itt fogyásról van ugye szó, vagy mondjuk, hogy fejben átálljon egy másik súlycsoportra, ez mennyi időt vesz igénybe?
3: Hát ez egyénfüggő, náluk meg aztán főképp. Tehát én egészen meglepődve tapasztalom, hogy ugye nyilván ők egy másfajta kultúrából jönnek, másfajta edzésszisztémával készülnek. Nyilván ez a világ minden tájára igaz egyébként, hogy másképp készül egy japán, másképp készül egy azeri, egy magyar, vagy egy akár egy amerikai, és én meglepődtem azon egyébként, hogy bármelyik ilyen orosz versenyzővel beszéltem, mi azt hittük, hogy itt a tudománynak a legmagasabb fokán dolgoznak és adtál rendelkezésükre, és egyébként nagyon nem. Tehát, hogy amikor elkezdtünk beszélni ilyen izotóniás, meg visszatöltés, meg ilyenek, akkor igazából ők néztek, hát ő szürcsölték a kis teájukat, és ők megvoltak. Tehát, hogy érdekes ez, és talán pont ezért is nehéz, hogyha ebbe tudna sikeresebbé válni, vagy tudatosabbá válni, akkor szerintem neki is könnyebb lenne, de hát nyilván ő nem ebben a felfogásban nőtt fel, tehát nehéz lesz az ő agyát átállítani. De hát majd meglátjuk, hát eddig is tudta azért hozni, nyilván itt a kor azért nem neki, vagy az idő az nem neki dolgozik, de azért mindenképp azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon rutinos versenyző, úgyhogy megbirkózik majd ezzel a feladattal.
2: Nyilván akkor igen, neki ez lesz a kihívás, hogy a sporttudományos ismereteket elsajátítsa, és akkor azáltal tudjon fejlődni és dolgozni. Térjünk át a hölgyekre, ugye 3 női versenyző képviseli Magyarországot, miért ilyen kis létszámú csapat mellett döntöttetek?
3: Ugye már itt említettük, hogy van egy éppen zajló 23-as világbajnokság, ahol egyébként fiatal tehetséges versenyzőink hamarosan szőnyegre is fognak lépni, és reméljük, hogy be is bizonyítják azt, hogy mennyire tehetségesek, bár már eddig is bizonyították, hiszen mindennyiuknak van utánpótlásban több érme, akár az 23-as korosztályban is. Nyilván az a világbajnokságon tavaly ugye nem tudtunk érmet szerezni, 3/5. Helyezésünk volt, azért bízom benne, hogy idén ez sikerült túlszárnyalni és legalább egy érmet szerezni, de ők ugye most erre a versenyre koncentráltak, épp ezért úgymond csak a felnőtt korú versenyzőink azok, akik most mennek Asztanába a világbajnokságra, és ők nem csak a világbajnokságra mennek, hanem előtte van egy nemzetközi edzőtábor, és ők ott lesznek még így bő másfél héten keresztül edzőtáborba, és úgy fognak részt venni a világbajnokságon, aminek ugye úgymond kettős a célja, hiszen mondtam, hogy nem csak most a világbajnokság a cél, hanem a kvalifikációs időszakra való maximális felkészülés, és ezt szolgálja ez a hosszabb edzőtábor itt a világbajnokság előtt is.
2: Szabados Noémi, ugye 68 kg-ban 7. kiemelt, itt mennyire látod esélyét, hogy mondjuk akár 6 közé kerüljön?
3: Én azt gondolom, hogy pont ebbe a súlycsoportban, és ráadásul egy 7. kiemelés, azt gondolom, hogy talán semmi jelentősége nem lesz ennek, hogy most, hogy ő 3. helyen kiemelt. Nagyon nehéz, ugye azt gondolom, hogy most nekünk talán a reális cél leginkább az, hogy Európában tudjunk a legjobbak közé keveredni. Én azt gondolom, most itt a világbajnokságon a legfőbb cél az, hogy minél több meccset tudjanak birkozni, minél több kiélezett meccset, és nyilván itt azért nagyon erősen befolyásolhatja az, hogy milyen lesz a sorsolásunk. Ez egyébként mindhárom szakágra igaz, hogy azért nyilván a sorsolás az egy fontos tényező lesz, de a lányoknál ez azt gondolom talán ez még inkább igaz. Most az idejében volt egy váltás, ugye Rigeti Lécsi vette át a szakágnak az irányítását, egy picit másfajta munkába kezdtek bele, és hát nyilván nekik is erre át kellett állni, egy másfajta munka, egy másfajta mentalitásra kellett nekik átállni. Én azt látom, hogy van ennek már pozitív hozománya, de hát nyilván meglátjuk, hogy majd a világbajnokságon ez mire lesz elég.
2: Beszéltünk már ugye az utánpótlásról, és hogy ezért mennyire kevés gyerekből is gazdálkodtok, akár nyilván kis ország lévén. Nőket mennyire könnyű vagy nehéz bevonzani a birkózásba? Hogy látod, mennyire nyitottak a hölgyek a birkózás iránt?
3: Hát talán ez a legnehezebb. Nyilván nagyon nehéz, és hát azért valljuk be, azért a birkózás nem a legnőiesebb sportág. Ettől függetlenül nagyon szépen fejlődik, és egyre komolyabb színvonalon versenyeznek a nők, éppen ezért most már egyre nehezebb eredményt elérni, míg ugye kezdetekben azért ez jóval egyszerűbb volt. Most már azért ez nagyon nehéz, és egyre több helyen látják ebben a fantáziát, és nagyon sokan állnak rá a női birkózásra. Szerencsére Iránban még egyenlőre erről nincsen szó, bár már ott is vannak állatok ilyen csadoros birkózás meg, de jelenleg a nemzetközi mezőnyben még nem. De ha mondjuk azt nézzük, hogy India például az elmúlt időszakban milyen sikeres tudott lenni, akkor láthatjuk azt, hogy tényleg ugye a nemzetközi mezőnyben is óriási fejlődés van, és egyre nagyobb rivalizálás. Természetesen Japán, Amerika, akik eddig is meghatározó nemzetek voltak, azok továbbra is nagyon erősek, ugyanúgy a női szabadfogású birkózásba. Úgyhogy hát nagyon nehéz oda keveredni. Azt gondolom, talán Európában nagyobb esélyünk van arra, mint mondjuk egy világbajnokságon.
2: Vagy mondjuk olyan szempontból is érdekes a megközelítés, hogy a fiúknál beszéltük, hogy azért van rivalizálás, egészséges rivalizálás nyilván a csapatba kerülésért is, ami által ugye egymást is jobb teljesítményre tudják sarkalni. A nőknél ez, hogy ugye kevés versenyző van, ez mennyire lehet hiány, hogy akár mondjuk nem tudnak egy edzésen is egymással olyan mérkőzéseket vívni, ami mondjuk fontos lehet a nemzetközi mezőnyben is.
3: Igen, ez nagy probléma volt mindig is, hogy ez a fajta rivalizálás nem volt annyira jellemző a női birkózás, most már azért kicsit sűrűbb, és most például pont ez az 55-57-59 kiló, ahol azért több olyan versenyzőnk van, akik egymással tudnak edzeni, készülni, és ugyanakkor ugye a versenyeken egymás riválisai is. Én bízom benne, hogy ott is hasonló lesz majd a tendencia, és ott is ebből majd nemzetközi eredmények születnek, de a többi súlycsoportban sajnos az a helyzet, hogy valahol nem is nagyon tudunk versenyzőt állítani. Jelenleg itt van a 76 kiló, ahol Nagy Bernadett ugye az előző olimpián ott volt, ugye Európa-bajnoki érmes, de sajnos ő is egy sérüléssel bajlódik, de jelenleg nincsen mögötte úgymond második vonal, holott azt gondolom, hogy talán a legnagyobb esélye ott lehetne egy olimpiai kvótára pályázni. Bízunk benne, hogy a Berni is föl tud épülni, és majd a kvalifikációs versenyekre már tényleg olyan formában lesz, hogy ugyanúgy, ahogy akár az előző olimpiára egy óriási bravúrra ki tudott jutni, hiszen ott is egy komoly sérülésbe tudott visszajönni. Most sajnos ugyanaz a helyzet, de hát nyilván a többi lánynak is ugyanaz a célja. Én nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olimpiai kvótát szerezni a következő olimpiára.
2: Azt mondtad, hogy azért a csapatkijelölés azért is lehetett nehézkes, mert ugye most zajlik az U23-as világbajnokság, akkor térjünk rá a fiatalabb korosztályra, mert azért szerdára hajnalra kiderült az is, hogy Lévai Levente döntős. Ugye előző évben bronzérmet nyert, ilyen szempontból azért már fényesebb éremmel térhet haza mindenképpen. Hogy láttad az eddigi szerepésüket, gondolom azért figyelitek tényleg félszemmel őket is.
3: Igen, hát tudtuk jó, hogy azért egy 23-as világbajnokságon azért már a felnőtthez közelítő színvonal van, illetve a mezőny erőssége is hasonló. Nyilván ez nagyban befolyásolta, hogy most azért közel van a felnőtt világbajnokság is, illetve volt egy ázsiai játékok, amire azért sok ázsiai nemzet inkább azt priorizálta, és oda ment inkább, mint sem mondjuk akár az 23 vagy a felnőtt világbajnokságra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy meg illetve jó volt látni azt, hogy a Lévai Levente azt az önmagát idézi, amivel tavaly egyébként Európa-bajnoki címet tudott szerezni. Tényleg most már látom, neki is volt egy nagyon nehéz időszaka, hiszen betegséggel, sérüléssel bajlódott, és most már szerencsére így bebizonyította, hogy sikerült neki visszajönni, és hát bízunk benne, hogy akár világbajnoki címet is tud szerezni, bár nagyon nehéz ellenfele lesz, de ettől függetlenül bíztam benne, hogy tényleg ő éremet fog tudni szerezni, és most már egészen bizonyos, hogy éremmel fog hazatérni, az nem mindegy, hogy milyen színnel, és hát ugye a másik versenyzőnk Darabos Laci az, aki ugye szintén remélhetőleg éremért fog küzdeni, ő vigaszágos. Én előzetesen is tőlük mindenképp vártam, de hát voltak még fiatal versenyzőink, de azt tudni kell, egy nagyon fiatal csapat, hiszen a többi versenyző mind 20-as versenyző, tehát még nem ebbe a korosztályba tartozó versenyző, és most már többen is olyanok, akik egyébként az idei negyedik világversenyre készülnek föl, ami azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szerencsés. Nyilván itt mérlegelnünk is kellett, hogy most megmérettetjük őket, vagy nem. Most azt a döntést hoztuk már csak azért is, mert egyébként ez egy nagyon fontos tanulási fázisa lehet nekünk is, hiszen azért a következő évben a kvalifikációs világbajnokságot rendezik Las Vegasban, és hát ugye 28-ban pedig az olimpia lesz Amerikában, úgyhogy nyilván nekünk ezek fontos tapasztalatszerzések, hiszen látjuk azt, hogy a versenyzőknek hogy reagál a szervezete az időeltolódásra, úgyhogy ezért is született az, hogy annak ellenére mondjuk, hogy ez komoly terhelés is nem biztos, hogy előnyös mondjuk egy negyedik világverseny, ettől függetlenül hosszú távon remélhetőleg ez mindenképp a hasznunkra fog válni, illetve mi is sokkal több tapasztalatot tudunk szerezni.
2: Ezt nagyon sok sportágban hallom, hogy egyébként nem szerencsés az utánpótlás korosztályt túl sok versenyen elindítani, ilyen szempontból tényleg hogy lehet mérlegelni, hogy azért fejlődni is tudjon, ne legyen sérülés a túlterheltség miatt, hogy mérlegeltek?
3: Én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy a versenyre szükség van, mert az a legjobb visszajelzés. Főleg nálunk is egyébként, hogy azért viszonylag kevesebb a rivális, nyilván a nemzetközi versenyek nagyon fontosak, de azért egy világversenyre fölkészül, az egészen más, mint egy felkészülési versenyre. És amikor nekem azt mondják sokszor, hogy jó, de hát csak egy meccse volt, meg két meccse volt, én értem azt, ez teljesen jogos. Csak hogy csak nézzük meg, hogy a legnagyobb sztároknak is az, hogy egy évben csúcsformát hozni hányszor tudnak, jó esetben egyszer, kétszer, de négyszer nem nagyon van olyan. Tehát ahhoz tényleg olyan világklasszisnak kell lenni, aki négyszer csúcsformát tud hozni, vagy inkább azt mondanám, hogy csúcsformát talán nem is lehet, hiszen ha csúcs, akkor egyszer lehet csúcsformát, de négyszer egészen biztosan nem. Ettől függetlenül nyilván van haszna annak, hogy sok verseny, sok világverseny, tapasztalatszerzés, de nyilván ezt így mindig nehéz így mérlegelni. Én kicsit inkább abba hajlok, hogy néha kevesebb, az több.
2: Ez az U20-as, U23-as korosztály mekkora szerepet kaphat így a Los Angeles-ig vezető úton, vagy látsz-e potenciált bármelyik versenyzőben, hogy akár mondjuk kvótát is szerezhet Los Angeles-i olimpiára? Hát ugye Lévai Levente is ebben az ominózus említett 77 kg-os súlycsoportban indul, ami ahol azért elég nagy a versenyszellem, akár a magyar csapaton belül is, szóval hogy látod őket?
3: Hát azt gondolom, a Lévai Levente abszolút számításba kell, hogy vegyük, hiszen már azért, mint felnőtt Európa bajnok, tehát nagyon fiatalon lett felnőtt Európa bajnok, igaz, hogy egy súlycsoporttal lejjebb, de ettől független a tehetség az adott. Nyilván van azért ott egy Fritz Robi, illetve a testvére Lévai Zoltán is, vagy Tös Magyar, tehát többen vannak egyébként, akik pályáznak arra, hogy a jövőreben ott legyenek a kvalifikációs versenyeken, és ugye a jövőbeni világversenyeken, de ugyanúgy a Darabos Laci szintén azt gondolom, hogy számításba kell, hogy vegyük, hiszen ott azért tényleg, ami már eredményeket elért, bízom benne, hogy még egy éremmel majd hozzájárul az eddigi, amúgy sem szűkös éremrepertoárhoz, de abszolút egyébként nála is ugye ott van egy olyan rivalizálás, hogy többen is vannak így a nehéz súlyba, akik László Koppány, illetve most a jelenlegi felnőtt válogatott Vitek Dárius, aki szintén ugye, így egy komoly rivalizásba fog belecsöppenni, de hát a többi súlycsoportba is, ugye, hogyha megnézzük, de gyakorlatilag majdnem mindenkinek van utánpótlásból érme, de azt gondolom, hogy talán a jövőben rájuk lehet leginkább a legnagyobb mértékben számítani, de nyilván többiek előtt is ott a lehetőség, és bizonyíthatnak.
2: Jövő évi kvalifikációs időszakban milyen összetételi vagy létszámú csapattal szeretnétek dolgozni, vagy hogy kalkuláltok? Vagy ez majd még kiderül akár ebből a világbajnokságból is, hogy ki az, aki még?
3: A létszámot nem feltétlenül befolyásolja. Én azt gondolom, mindenképp örvendetes, és ez nagyban egyébként a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának is köszönhető, hogy most már kötött fogásban egész szép létszámmal tudunk dolgozni, és közel 30 fő tud folyamatosan együtt készülni, és ez mind az idősebb versenyzőknek, a jelenlegi top versenyzőknek, és a most feltörekvő fiatal versenyzőiknek is egy nagyon, nagyon pozitív és nagyon nagy előny, hogy tényleg ekkora csapattal tudunk együtt dolgozni hétről hétre, és hát bízunk benne, hogy minél többen jönnek majd föl, és zárkoznak föl a legjobbak mellé, úgyhogy ebből a szempontból igazából most ez a két világverseny nem nagyon fog változtatni rajta. A női szakágnak szintén elmondható, hogy bármennyire is szűkös a mezőny, azért az akadémiának köszönhetően most már látszik ez a céltudatos, hosszú munka, amiből most már jönnek fel a fiatal tehetségek, akik között többek közt is ugye most Vegasban birkózni fognak. Talán szabadfogásban ott, ahol mondtuk, hogy ott a legnehezebb most, és ott föltölteni a hazai válogatottat, de hát reméljük, hogy ott is majd lesz egy pozitív fordulat, és ott is egyre nagyobb létszámmal egyre többen tudnak majd együtt készülni. Azt gondolom, hogy vannak olyan tehetségek, akikkel tudunk számolni. Szabadfogása sokkal nagyobb jelentősége lesz annak, hogy külföldi versenyekre, külföldi edzőtáborokba járjunk. Egyébként például most mind az U23, mind a felnőtt válogatottjaink kint voltak Oroszországban, Dagesztánban edzőtáborozni, ami gyakorlatilag mondhatom, hogy a szabadfogású birkozásnak az egyik fellegvára. Ebből tervezünk azt, hogy minél többet beiktatni. Az elmúlt időszakban azért sokkal nehezebb, sokkal nehezebb volt kijutni, kiutazni, de hát talán most egy picit már ez enyhül, és hát reméljük, hogy visszáll a világ békéje, a világ rendje, és ez könnyebbé válik, és többet tudunk majd ebből az irányba edzőtáborozni.
2: Olimpiára milyen súlycsoportokban látsz esélytök kvalifikációra?
3: Nem nagyon szeretnék kiemelni súlycsoportokat, mert senkire sem szeretnék terhet, és senkinek sem szeretném azt mondani, hogy nála nem látok reális esélyt, hiszen vannak olyanok, akik azt gondolom, hogy akár bravúra, de ott lehetnek. De én bízom benne, hogy mind a három szakákban fogunk kvótákat szerezni. A legnagyobb kvótaszámot azt gondolom egyébként, hogy a kötött fogásban várhatjuk. Ott több versenyző is, azt mondom, majdnem minden súlycsoportban olyan versenyzőnk van, akik akár kvótát tudnak szerezni, de ezt láttuk jó, hogy sajnos az elmúlt időszakban is ez nagyon nehéz volt. Az előző olimpián egy kicsit csalódás keltően alacsony létszámmal voltunk ott, de sajnos nem lett könnyebb a kvalifikációs rendszer. Úgyhogy azt mondom, hogy a reális célkitűzés, és azt mondom, hogy az, hogyha hasonló létszámmal tudunk ott lenni a következő olimpián, mint amennyien Párizsban is ott voltunk, akkor az egy reális számnak tűnik.
2: Az utolsó nagy lépcsőfok azonban itt a kvalifikációs időszak előtt, ez a kazahsztáni világbajnokság. Mikor indul a csapat? Hány részletben utaztok? Azt említetted már, hogy valaki edzőtáborból érkezik majd?
3: Így van, hát a lányok ugye kimennek, ők hamarosan indulnak pár napon belül, és ugye ott fogják tölteni az utolsó napokat. A kötött fogás két részletben fog menni, pont azért, mert ott is azért van egy időeltolódás, és nem szeretnénk azt, hogy pont a fáradtság, ez ugye három és fél óra az időeltolódás, három óra aztán az időeltolódás, és pont ezért úgy utaztatjuk a csapatot, hogy két részletben fognak kiutazni, illetve a szabadfogású versenyzőink közül a honosított versenyzők ugye most otthonról fognak jönni, tehát Oroszországból fognak jönni, és ők is ugye két turnusban. Egymás után ugye a kötött fogás kezdi meg majd a szereplést, a lányok ugye, mint mondtam, kint vannak, és a szabadfogás pedig szépen menet közben fog majd becsatlakozni. Egy része ugye Budapestről, a másik része pedig Oroszországba fog majd érkezni a világbajnokságra.
2: Október 24-től tehát birkózó világbajnokság Kazahsztánban. Szurkoljon mindenki a magyar válogatott tagjainak. Bácsi Péternek köszönöm szépen, hogy velünk volt.
3: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lepjei százszörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 10. részét hallják. A következő percekben elmerülünk a magyar labdarúgás múltjában, és bemutatunk egy különleges csapatot. Érdemes lesz velünk tartani, mert az, ami Akasztón történt, akár egy filmforgatókönyve is lehetett volna.
3: NB1-be feljutottunk, kellett igazolni új, viszonylag jó játékosokat, viszont sokkal többet kellett fizetni, mint bármelyik csapat, mert mindenki az idegenkedett, és oda elmenjünk Akasztóra, homokon kezetére, ott azért meg kell fizetni, hogy oda jöjjenek, Tomlító, Szombathelytől, Nyíregyházáról, tök mindegy. Itt a Sándor Pista, Stadler Jóska, egy-két technikai vezető, a játékos meg szembe jut egy kockán. És mondja, hogy hát akkor kérek 1 millió forintot. Jó, azt a mindenit, azt megadták. Kérek még 200 000 kalóriapénzt. Jó. Azt még mit találjak ki? Kocsiasi volt ott egy átjárásra, 100 000. Jó. Szegénynek kocsiasi volt, meg jogsiasi. Mindenre azt mondták, hogy jó, mert tudta Jóska, hogy meg kell fizetni, mert egyébként nem lesz csapat. Kérdezték, jó, akkor mit tudom, 1 millió 3, most csak mondtam egy összeget összesen, annyit, annyi ír alá. Jó, akkor hajts fel azt az abroszt, ami nősz, és 5000-es csomagokba állt az a kocka, ami nőtt. Na, akkor vegyék 1 millió 3-at, rakd a pólód alá, ezt menjél, írd alá a papírt, azt szevasz. Tehát így csak az átigazolások mondjuk.
2: Az imént hallott sztorit az 1990-es évek magyar labdarúgásának egyfajta lenyomataként is felfoghatjuk. A történet Akasztón játszódott egy Bács-Kiskun megyei faluban, amelynek futballcsapatára a Stadler FC-re ma már

0: csak az idősebbek emlékezhetnek. Olyanok, akik átélték, amikor egy kis település nagy ambícióval és sok pénzzel néhány évig futballtörténelmet írt. A klub egykori játékosa Szabó Attila által felidézett sztoriban az alkudozó játékos személye nem fontos, sokkal inkább a másik két résztvevő. Egyikük Sándor István, az együttes több éven át irányító edző, a másik pedig Stadler József, akasztói vállalkozó, aki az 1990-es évek elején robbant be a köztudatba. Az egyszerű juhászként induló Stadler, felismerve a küszöbön álló változásban rejlő lehetőségeket, nem sokkal a rendszerváltás előtt 1988-ban megalapította a Stadler Kft-t, és 1993-ban már 10 milliárd forintos forgalmat bonyolított le cégével, amely főleg élelmiszerek, konzervek, élvezeti cikkek adásvételével és fuvarozásával foglalkozott. Magyarország és Európa útjai mintegy 60 Stadler feliratuk, amionnan szállították a legkülönfélébb árukat. A vállalkozó üzleteiről legendák keringtek. Ezek közül egyet az akasztóról származó, s a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozó Légrádi Szabó Gábor elevenített fel.
1: Olyan hosszú vonatnyi szerelvényt lehetne összeállítani, ami Budapestől Párizsig ér, abból az árulból, amit évente eladott. Hát, hogy ebből mennyi volt az igazság, azt nem tudom. Úgyhogy igyekeztem hinni neki, meg hát nyilván valami lokálpatriotizmus bennem is működött. És hát örültem neki, mert addig Bács megyének első osztályi labdarúgó klubja nem volt.
0: Való igaz, a Bács-Kiskun megyei futball Stadler József tette fel a magyar labdarúgás első osztályú térképére, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassuk meg, hogy egy 1994-es rádióinterjúban az akkor már Stadler birodalomként emlegetett hálózat feje miként beszélt a családjáról, a gyökereiről, a vállalkozása kezdeteiről és üzleti filozófiájáról.
2: Ezt köszönhetem a szüleimnek is, tanyán nőttünk föl. Keményen a munkára voltunk hagyatkozva, ugye akkor szüleim is másképp nem tudtak pénzt keresni, és mondhatom azt, hogy megtanítottak dolgozni. Amit csináltunk, azt mindig úgy csináltuk, hogy szívvel, lélekkel. Nagyon hosszú időket töltöttük, nem 8 órát, 6 óra hosszát, vagy 10 óra hosszát, mindig ahogy az adott helyzet megkívánta. Édesapámmal a juhászatban dolgoztam pár éven keresztül, nekünk is volt rengeteg állatunk, nem csak juhaink voltak, hanem tehén állományunk is, lóállomány is, mikor a TSS-hítés volt. Apám nem lépett be a TSZ-be, műveltük a kis párholt földünket, meg az mellett vállaltunk feles részes műveléseket, meg ilyeneket, szóval ezzel foglalkoztunk a pásztorkodás mellett.
3: Láttam, hogy remekül működik a hajdani isteni szikra, de hogy indult az egész? Mindenki arra gondol, hogy ehhez iszonyatos kezdőtőke kellett, vagy valami örökség, vagy valami bankkölcsön, vagy nagyon erős politikai támogatás.
2: Nem, ezeket én nem kaptam meg egyiket sem. Már előtte is dolgoztam hasonló cégnél, de ott külkerben nem, hanem Belföldön csináltam én ezeket a dolgokat, és ez az egész úgy indult, hogy volt valamennyi pénzünk, de nem sok. A szülőktől is kaptunk azért némi támogatást a testvéreimmel együtt. A nyitja ennek az volt, hogy azért ismertek előző munkahelyeimről is, és én úgy indítottam, hogy bizományba kaptam az árukat. De ha én megegyeztem, hogy 10 nap múlva kell fizetni, akkor inkább a 9. napon fizettem, mint a 11. Mindenki becsülettel megkapta a pénzt, itt nekem attól nem kell tartani, hogy egy cég is ide fog jönni, vagy egy ember is, hogy becsaptuk egy forinttal, vagy tartozunk neki. Én még máig napig is ezt tartom. Hogyha engem nem is fizetnek ki, azzal én nem takarózhatom, amit még árut elhozzuk, azt mindenkit le kell rendezni.
3: És én hát azt hiszem, éppen most voltam tanulja annak, hogy az egyik kis hostess kislánynak mondta, hogy a fekete táska ilyen és ilyen kódszámra hall. Légy szíves, vegyél ki belőle 6 millió forintot, ne várjon rám az úr.
2: Hát igen, mert erre szükség van, hogy nekik is olyan cégük van, aki pont most itt van, hogy be vannak csődölve, ugye tegnap előtt elhoztuk az árut. Ha most én nem fizetek nekik, nem tudja megvenni, ez egy pont egy borászati cég, akik pezsgőt gyártanak, nem tudja megvenni az üveget, a címkét, a dugót, és akkor állott állnak az emberek, mehetnek haza.
0: Stadler József nem csak az üzleti életben, a labdarúgás világában is mert nagyot álmodni. A kiskörösi Petőfi Elci az 1992-1993-as idényben az MB2 keleti csoportjában a negyedik helyen végzett. Majd a következő bajnoki kiírásban már Kiskörös Stadler FC néven szerepelve megnyerte az MB2 keleti csoportját, s ezzel a magyar futball történetének első Bács-Kiskun megyei együtteseként feljutott az MB1-be. A kis csapat nagy lelkesedéssel vágott bele első évvonalbeli idényébe, ám 1994. januárjában váratlanul igencsak rázós kalandba keveredett a tulajdonos. Stadler József ekkora már a leghíresebb és legirigyeltebb közéleti személyiségek egyikévé vált, a vagyonával Kelet-Magyarországon az alvilág figuráinak figyelmét is felkeltette. Magyar kapcsolatú csecsen ember rablók túlszulejtették, és 100 millió forintos váltságdíjat követeltek szabadon bocsátásáért. Az üzletembert egy napig tartották fogva, s állítólag meg is kínozták, majd a klub tulajdonos kifizette a váltságdíjat. A Nemzeti Sport 1994. április 16-ai számában úgy nyilatkozott, az életét annak köszönhet, hogy a számlájához egyedül csak ő fért hozzá, így kénytelenek voltak elengedni az emberrablók.
4: Az élet megy tovább. A nyomozók végzik a dolgukat, úgy tudom, hamarosan elkapják elrablóimat, én pedig ugyanúgy szállítok a kamionjaimmal, mint azelőtt. Nem állítom, hogy 100 millió forint elvesztését meg sem érzem, de nem tántorított el a foci csapat szponzorálásától.
0: Hogy a váltságdíj összegét még jobban érzékeljük, érdemes megjegyezni, akkoriban az átlagfizetés havi 5-6 ezer forint körül mozgott. Egyébként a csecseneket később elfogták, bíróság elé állították, de csak alig több mint 2 év börtönbüntetést kaptak, és a váltságdíjnak csupán a fele jutott vissza Schnadlerhez. A vállalkozó ezt követően testőröket fogadott maga mellé, de hiába. 1995. decemberében ismét megzsarolták. Akkor egy 41 éves férfi próbálta törbecsalni. Balla József Stadler dosszié című írásában a történteket így foglalta össze.
5: T. István telefonon kereste meg Stadlert és találkozót javasolt, mondván érdekes információi vannak. Végül is akasztón találkoztak, ahová a férfi a trabantjával jött. Mellesleg előre kikötötte, hogy ezért a vidéki útért 15 ezer forintos költségtérítésre tart igényt. Arról informálta Stadlert, hogy bizonyos körök, a vállalkozó üzleti ellenfelei, élettársának és egyik gyerekének az elrablására, majd meggyilkolására készülnek. A 4 tagú bűnbanda T. István tudomása szerint 40 millió forintos honoráriumért vállalkozott a végrehajtásra. A legközelebbi találkozón a budapesti közvetítő már arra célzott, a merénylők esetleg elállnának az akciótól, ennek azonban 100 millió forint lenne az ára. Stadler alkudozni kezdett. A 100 millió így kisvártatva 30 millióra apadt, ráadásul a pesti tárgyaló félnek annyira szimpatikus lett az akasztói nagyvállalkozó, hogy az állítólag nekijáró 2 milliót el is engedte. Így egy olyan csekkel ülhetett be a rozogott trabantba, amely Stadler aláírásával 28 millió forintra szólt.
0: A nagy nyilvánosságot kapó ügyek ellenére az ország szem előtt zajló látványosságot, a futballcsodát nem lehetett megállítani. Akasztón a meccsnapokból esemény lett, a klub pedig a korszak egyik legnagyobb beszédtémájává vált. De vajon honnan jött Stadler József ötlete, hogy futballklubot vásároljon, és milyen célokkal vágott bele ebbe az üzletbe? Erről Stadler József régi közeli barátját, munkatársát, Gyuris Györgyöt kérdeztük.
6: Több mint 15 évig jártunk, én sportkörelnök, ő mint szponzor, a kis csapatot szponzorálta, és együtt nyertünk megyei harmadosztályt, megyei másodosztályt, megyei első osztályt, sőt, a Bácsiskú megyei kupát is vele együtt, tehát ő szponzorálta, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy egy nagyobb csapatot kellene Kiskörösre, átment szponzornak, ott a Kiskörösre megnyerték az MB2-t, mi megnyertük az MB1-et, és akkor fogalmazódott meg, hogy fúzionálni kéne, mert a Kiskörös nem tudta szponzorálni az MB1-et, és a Stadler szponzorálta az MB1-et teljesen, meg Kiskörösön akart stadiont építeni, de nem kapta meg azt a területet a sportpálya mellett, és így építette Akasztón a stadionját.
7: Amikor elkezdte ezt az egész projektet, ami később a Stadler FC lett, akkor mi volt a terve, vagy mit szeretett volna elérni? Első osztályú tagság, nemzetközi kupaszereplés, szóval milyen távlatokban és célokban gondolkodott?
6: Hát nemzetközi csapatban gondolkodott, tehát úgy is igazolta, tehát az edzők, olyan edzők voltak végig, ami alkalmassá tette arra, meg a játékos állomány is, hogy nemzetközi szereplésen is részt vegyünk.
0: Az akasztói Légrádi Szabó Gábor a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozott, így tulajdonképpen ő volt az első krónikás a Stadler József terveinek, annak, hogy milyen elképzeléssel vágott bele a futballbizniszbe. A kettejük közötti bizalom mindkét irányba megvolt, hiszen már korábban ismerték egymást.
1: Igen, először úgy ismertem meg Stadler Józsefet, nyilván hallottam már, mint a településen élő emberként, vagy korábban ott élőként róla, hogy egy gazdagabb juhász ember, de egy kiskörös akasztó világmérkőzés, ugye a szomszéd települések mindig nagy rangadónak számítanak az adott környékben. Mérkőzés előtt odajött, hogy aki gólt lő, kap tőle 500 forintot. Azon a meccsen sikerült 2 gólt lőnöm, egyiket 5 méterről emeltem át a kapus fölött, és kaptam 2500 forintot, 1080 körül volt, amikor is az egy PS dolgozó havi fizetése lehetett nagyjából. És amikor a médiába kerülvén hallottam, hogy akasztón nagy dolgok készülnek a futballt illetően, akkor vissza is mentem, vagy hát visszamentem, elmentem egy interjúra Stadler Józsefhez. Nem akarták elhinni a rádióba, hogy miért megyek oda. Ez a Magyar Rádió volt, akkor még Jószerivel a Telesport mellett az egyetlen sporttal foglalkozó médium. Hát természetesen az újságoktól eltekintve. Szóval elutaztam akasztóra, és Stadler József valóban nagy volumenben gondolkodott. Kamionok, nagy épületek álltak már ott, és akkor tervezte azt, hogy most stadiont épít. Akkor a klub még az MB2-ben játszott, vagy nem is klub, hanem az általa támogatott Kiskörös. Nem az akasztónál kezdett, mert azok lejjebbi osztályokban voltak, talán megye-2-ben. Gondolom, onnan sokáig tartott volna az élvonalba jutni. Az MB2-ből viszont könnyebb volt, de már akkor mondta titkosan mikrofonon kívül, hogy nem Kiskörösre építi majd a stadiont, hanem akasztóra. Annyi történt még akkor, hogy az interjú viszonylag nagy országos hírverést keltett számára, vagy ellenére, ha úgy tetszik, azért mondom, hogy ellenére, mert már akkor mondtam neki, hogy nem mintha okos ember lennék, vagy nála okosabb, hogy azért a focival nagy visszhang jár, és abból akár baja is lehet, hogyha valakinek szúrja a szemét. Egyébként Stadler József nem volt művelt ember, vagy tanult ember, viszont megvolt a magához való esze, sőt, a maga területén, főként a pénzcsinálásban kifejezetten okos volt.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József nem elégedett meg azzal, hogy a csapat eljutott az NB1-ig, új stadionról is álmodozott, de mivel a Kiskörös és a Kecskemét önkormányzattal sem sikerült megállapodni, úgy gondolt a szülőföldjén, akasztón épített stadiont, amelyben a megszokott alapfunkciók mellett bárt, éttermet és szállodát is tervezett. Az építkezés kezdeti fázisában a klub tulajdonos így nyilatkozott a Magyar Rádiónak.
3: Akasztón imába foglalják a nevét, már csak azért is, mert legfrissebb értesüléseim szerint ez év augusztus 20-ára megnyílik a Stadler FC új, a Népstadiont imitáló futball arénája.
2: Hát nem is a Népstadion, de egy modern stadiont szeretnénk építeni, amiben bízom benne, hogy addigra kész is lesz.
3: Azt hallottam, hogy már dolgoznak.
2: Már dolgoznak rajta, igen. Hát most még majd a szakhatóságokkal hétfőn jönnek ki, hogy tudunk megegyezni mindenbe.
3: Szóval komolyan kell vegyen? Stadler József nem csak egy futballcsapatot tart el, hanem most épít egy hatalmas stadiont.
2: Igen, ez most meg lesz építve. Akármilyen furcsának is tűnik.
3: Hogy kérdezem,
2: a munkálatok akkor elindultak, és remélem, hogy be is fejeztük.
3: Hogy kérdezzek sorba, mibe kerül magának a foci csapat?
2: Nem kevésbe, de most már azért úgy érzem, hogy olyan játékosok vannak, hogy játékos vásárlásra egyre kevesebbet kell fordítani, de ugye ennek a fenntartása is a komoly összeg. Álmod.

0: stadion végül nem készült el az 1994-1995-ös idén rajtjára, ezért az őszi szezonban csak két meccset játszott pályaválasztóként a Stadler, mindkettőt Kiskörösön, a többi hazai találkozó pályaválasztó jogát felcserélték. Közben a szakmai stáb is alakult. Az MB2-ben Tellinger Vilmos edző mellett 1994 elejétől a kárpátaljai szakember Sándor István lett a szakmai igazgató. A feljutás után 1994 nyarától az MB1-et a román Ion Patrascu edző irányításával kezdte meg a csapat, de miután 6 meccsen mindössze egyetlen győzelmet sikerült szerezni, a szakmai igazgató Sándor István vette át a vezetőedzői posztot. A szakember magazinunknak idézte fel a megkeresése körülményeit.
1: A Stadlernél akkor dolgozott nekem régi barátom, régi haverom, Kárpátaljáról Tellinger Vili, és ő felhívott telefonon, és azt mondta, hogy olyan feladatot kapott a vezetőségtől, hogy feljuttassa a csapatot az NB1-be. És ő azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy nekem egy feltétel kell erre, amit szeretnék, hogy megvalósuljon, hogy Sándor Istvánt idehozni. Na és akkor felvette velem a kapcsolatot a szakosztályvezető, és utána felvette a Tadler úr is, és telefonon beszélgetünk, egyeztettünk. Én Diósgyőrben dolgoztam éppen, akkor ez ilyen decemberben volt, ugye a félbajnokság lement, akkor mi a Diósgyőrre az első helyen voltunk. A Stadler volt negyedik, második volt a első volt a 60, második volt a harmadik kerület, és a negyedik volt a Stadler. A Diósgyőr akkor a 60, harmadik kerület és a Stadler. Na és ugye ez a tél volt, na felvették velem a kapcsolatot, találkoztunk, jól emlékszek, most nem emlékszek pontosan, de új év előtt, mert 94. január 1-től én már a Stadlernél dolgoztam, akkor a Diósgyőrbe Klicsó András volt az elnök, felmentem hozzá, megmondom: András, köszönöm szépen, hogy együtt dolgoztunk, itt van a csapat, első helyen van, én távozom. Hát ő azt mondja, hogy miért ment itt a csapat, mondom, el van döntel, kész. Na és így kerültem a Stadlerhoz január 1-től, na és megkezdtük a munkát, és én mint szakmai igazgató, és így sikerült nyáron, ugye fél év múlva feljutni az NB1-be. Így kezdődött ez az egész.
0: A Stadler FC első NB1-es szereplését beárnyékolt egy vesztegetési kísérlet, amiről 1995. január 2-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása is beszámolt, s a híre maga a klub tulajdonos is reagált.
2: A sport a mikrofonnál, Máté Pál.
3: A nem igazán szép emlékű Stadler FC Békés Csaba labdarúgó mérkőzés előtti vesztegetési kísérlet egyre inkább bizonyítottnak látszik. Szembesítések, edzés dokumentumok és matávigazolások alapján Tőzsér Géza egykori technikai vezetőnek és Szorin Cigánnak, a Stadler játékosának bűnösségére gyanakszik az országos rendőrfőkapitányság. Megindult a büntető eljárás, az ORFK vádemelési javaslattal átadta az iratokat az ügyészségnek, és hogy mit szólt minden Stadler József klub tulajdonos, ezt kérdezte Légrádi Szabó Gábor.
4: Ez nem jelent azt hiszem semmit, mert az ügyészek is értenek annyit a szakmához, hogy el tudják bírálni, és én azt hiszem, hogy ennek a magyar futballnak, az MLS-nek nem nagyon hiányoznak olyan dolgok, főleg amik nem is fedik a valóságot.
5: Ön szerint akkor nem is volt megvesztegetés?
4: Hát hogy lehetett volna? Nekem a játékosaim nap mint nap tőlem a saját telefonjaimról érintkezésben vannak a különböző klubokkal, a különböző játékosokkal. Mi a bizonyíték arra, hogy valami van? Szorinnak ilyen feladatot nem adtam, akkor tőlem kérte volna a pénzét. Elmondom, hogy a Szorin nem nálunk fog játszani. Annyira úr volt, hogy az aláírási pénzét nem vette föl. Elég nehéz megemészteni ezeket a dolgokat, de hogyha úgy gondolják, a csapat le van értékelve 20%-kal eladó, és aki azt hiszi, hogy ebből milyen nagy jövedelemre teszett, akkor hónap lehet jelentkezni, itthon vagyok egész nap, is megvásárolhatja a csapatot. Sőt, mi több, még a stadiont is eladom.
0: A hangzatos ajánlatot persze Stadler József sem gondolta komolyan, már csak azért sem, mert a gyengébb kezdés után magára talált a csapat, jöttek a győzelmek. Tavaszra a stadion is elkészült, igaz az eredményezőt sosem fejezték be, és a klubház felőli része foghias maradt. Stadler szeretett volna nyugat-európai nagycsapatot elhívni az avatóra, de végül 1995. március 4-én be kellett érni a Parma elleni bajnokival, ez volt a Videoton neve akkoriban. A 10 000 néző előtt lejátszott mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult, majd az idény közbeni erősítéseknek köszönhetően egyre jobb eredmények születtek. A következő időszak két meghatározó légiósa, az addig Ukrajnában futballozó Igor Nichenko és Vyacheslav Jeremejev is ekkor csatlakozott az együtteshez. Először Igor Nichenkót kérdeztük a kezdetekről.
6: Amikor kint fociztam, akkor felhívott az ottani elnök, és akkor megajánlott nekem ezt a lehetőség, hogy megpróbálom esetleg külföldi játszani. Aztán érdeklődtem, hogy melyik ország, milyen csapat. Akkor meghallgattam, hogy mit, hogy. Aztán mondtam, hogy igen, megpróbálom.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt a Stadler ajánlatában?
6: Egy, hogy ottani edző, Sándor Pista bácsi volt, az egy, meg volt egy pár ukrán játékos, szép volt a stadion, körülmények. Az elnök úrral és Pista bácsi segítségével beszélgetünk egy-kettő. Minden összejött, meghallgattam az a lehetőséget, és akkor igen mondtam, hogy igen, nekem ez jó lesz.
0: Vyacheslav Jeremejevnek is szimpatikus volt a Stadler ajánlata, nem sokat gondolkodott, hogy igent mondjon-e a hívószóra.
8: Hát ott volt Csernomorec Odessa volt, ez az NBA-es csapat játszani, győzelem kupa, és a harmadik volt bajnokság, és utána telefonálna Stadler Pista bácsi, telefonálna is mondta, gyere Magyarországba.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt az ő ajánlatában, mert azért ez egy viszonylag új csapat volt?
8: 95-ös az volt Európa, ez a más ország volt, ez a külföldi csapat és NBA-es csapat, és szívesen ide jön.
0: Az említett pályaválasztói jogok felcserélése miatt a tavaszi 15 meccsből 13-at hazai pályán játszott a Stadler FC, ez és persze az erősítések az eredményességen is megmutatkoztak. Az Zalaegerszeget, a Győrt, a Kispest Honvédot, a Pécsi MFC-t és a Sopront is sikerült legyőzni, így az idény elején lesajnált falusi kis csapatnak nemhogy kiesési gondjai nem voltak, egészen kivételes idént futva a 9. helyen zárta a bajnokságot. Az 1994-1995-ös kiírás utolsó mérkőzésen a Stadler a bajnoki címét bebiztosító Ferencváros fogadta, és ez az összecsapás a magyar futball történetének egyik legkülönlegesebb végjátékát hozta. A történteket az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Szabó Béla idézte fel.
9: 1995-öt írunk, 1995. 6. 24-én a Stadler FC-hez jött a Ferencváros labdarúgó csapata bajnoki mérkőzésre. A Ferencváros ekkor már úgy érkezett, hogy ő bajnok volt. A mérkőzés annak rendje módja szerint zajlott, míg nem, a 86. percben Máton Sándor játékvezető belefújt a sípjába, egy szabadrúgást ítélt valamelyik csapat javára. Ezután a nézők beszaladtak a pályára, az összes Fradi játékosról leszették a szerelést, a hálókat elvagdosták, tehát amit lehetett szuverénként leszettek. Majd Máton Sándor jelezte, hogy még 4 perc hátra van a mérkőzésből. De nem volt meze a Ferencvárosnak. A Jóska adott egy tiszta fehér szerelést a Ferencvárosnak, és így a 4 percet még lejátszották. Nagyon érdekes volt abból a szempontból, még egyszer mondom, Akasztó körülbelül 4000 lakosú szűken, és 22 000 voltunk a lelátón. Nagyon nagy élmény volt. A Fradi közönség úgy ment vissza a helyére, hogy a csapatkapitány Simon Tibor följött oda hozzám a stúdióba, hogy megkérte őket, hogy mindenki menjen vissza a helyére, hogy le tudják játszani 4 percet, mert ha nem, akkor nem lehetnek bajnokok. Így zárult ez a mérkőzés, nagyon nagy élmény volt, azóta se voltunk ennyien a lelátón, de szerintem nem is leszünk.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József soha nem tagadta, hogy Ferencváros drukker volt, így ezen a meccsen mindkét fél sikerének, vagyis a Fradi bajnoki címének és a Stadler 9. helyének egyaránt örült. A fővárosi zöld-fehér klubhoz való kötődése miatt akkor sem mondott nemet, amikor a Fradi akkori vezetősége pénzügyi segítséget kért tőle. Ezt az esetet Légrádi Szabó Gábor idézte fel nekünk.
10: Klasszikus, ami talán viszont elterjedt a közhiedelemben is, hogy amikor a Fradi kért tőle támogatást, akkor valóban egy nejlonszatyorban vitte fel egyik közeli kollégája a pénzt a Fradinak.
0: Az újoncként 9. helyen végző Stadler FC a maga szintjén a csúcson volt, ami a csapatot körülvévő atmoszférán és az öltözői hangulaton is érződött. Úgy tűnt, Stadler József pénzcsapja kiapadhatatlan, ami nem csak az NBA gyakori legmodernebb stadionján, a fizetéseken, de számos egyéb olyan dolgon is érződött, amire az is felkapta a fejét, aki csak felületesen követte a labdarúgást. Az egyik ilyen állandó elemként a hazai találkozók után a klub minden alkalommal vendégül látta az ellenfél játékosait, vezetőit és persze a törzs szurkolókat. Erről a csapat egyik futballistája, Szabó Attila is mesélt magazinunknak.
11: Természetesen mondjuk minden meccs után eleve szó szerint lakodalom volt, csak pányasszony meg vőlegény nélkül. Összem 200-250 személyes volt egy ilyen vendéglő, mondjuk nem vendéglő, mert az a csapatnak az ebédlői szolgált lent alul. Tehát utána a meccsek után ott mindig zenekar volt, vacsora, a vendégcsapat is, a vendégcsapat vezetőit, mindenki vendégül látott a Jóska.
0: A régi barát Gyuris György szerint előfordult, hogy még a szokottnál is nagyobb dínomdánomot csaptak egy-egy mérkőzés követően.
12: Volt, amikor 1000 főre főztünk, tehát 4-5 bográcsba, birkától kezdve halászléig, marhapörköltig, tehát mindig más baráti kör tag által lebédetés, tehát mint egy nagy család, tehát a sport az arról szól, hogy mint egy család lennénk, hiába küzdünk a jobb győzön, de egy családnak tekintettük. Tehát az egész labdarúgást országosan egy családnak tekintettük.
0: A vállalkozó klub tulajdonos gazdagságáról legendák keringtek. A Magyar Rádió akkori riportere az akasztói származású Légráti Szabó Gábor egy népszerű mítosz felidézése mellett arról is beszélt, miért kedvelték annyira a környéken Stadler Józsefet.
13: Környékbeliek, de nem csak a környékbeliek, hanem az országban sok ember, aki még nem is tudja, hogy érintett vagyok legalábbis a származásomat illetően a kérdéskörben. Ők is azt mondják, hogy hát ez egy centember volt. A helyiek pedig nyilván így képzelik, hiszen munkát adott a félfalunak, területeket vásárolt föl ár alatt, csak azért, hogy tessék az embereknek, vagy hogy több pénzük legyen az embereknek, meg azért, mert megtehette. Pozitívan gondolnak rá, magára a futballt illetően mindenképpen, de mint emberre, úgy meg legfőképpen, hiszen nagyon kedves, barátságos ember volt. Még csak annyi, hogy állítólag volt egy szoba, jó magam oda azért nem mertem be, nem voltam bentfentes, ahol az egy ilyen 4x5 méteres terem lehetett nagyjából, ahol milyen méter, másfél méter magasan állt a készpénz. De ezt nem láttam.
0: Talán mondani sem kell, a csapaton belüli hangulat a remek szakmai munkának, a tulajdonos emberségének és az első NB1-es idény eredményeinek köszönhetően kiváló volt, amit az akkori közösséghez tartozók is megerősítettek, sőt, Stadler József személyével kapcsolatban is kizárólag pozitív jelzőket hallottunk. Először hallgassuk meg, miként vélekedett erről a csapatedzője, Sándor István.
1: Ezt a Stadler csapatot ugye sajátjának érezték. A kiskőrösiek is, mert ugye NB1-et is kiskőrösen kezdtük, mert még nem volt stadion, és úgy éreztem, hogy turkolók szerették a csapatot. Én azt mondom, hogy jó volt dolgozni, én ugye falusi gyerek vagyok, faluban üttem fel, és ez a közeg nekem úgy tetszette. Jó hangulatos, nem volt sok vezetőség, megbeszéltük a főnökkel ketten, ő azt mondta, mester, egy feladatunk van, hogy kis pénzből jó csapatot csinálni, én itt mondtam főnök, én a szakmát vállalom, én azt megoldom, úgy gondolom, bízok benne, na a többit meg a tekezetbe bízunk, úgyhogy így zajlott a munka.
0: Az akasztói klub játékosa Szabó Attila elsősorban Stadler József szerénységét emelte ki.
11: Ahhoz képest, amennyi esze volt meg péze, teljesen szerény ember volt. Tehát nem nagyképp, jó, most voltak akkor a gyűrűjeim, mint a fejem, minden olyan. Normális ember volt, tehát mindenkivel szóba állt a 70-es Pista bácsival, meg a 10 éves Zolikával is. Tehát én mondjuk 6 éves korom óta ismertem, tehát én nem mondhatok rá rosszat. Sem mint magánember, sem mint üzletemberként.
0: Az Ukrajnából szerződtetett légiós Igor Nicsenko is szép emlékeket őriz azokból az időkből.
6: Nagyon jó volt a Hanka, hogy az edzők, a játékosok voltak, amit mondtam, külföldi játékosok, magyar játékosok nagyon kedvesek voltak. Elnök úr is olyan rendes volt, hogy ha nyert csapat, akkor nagyon örül, ha kikaptunk, akkor nagyon nem kér számot. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt, nagyon jó, nagyon kegyelmes volt nekem.
0: Az 1995 nyarán Sándor István kérésére a Stadlerhez igazoló kapustól, Nagy Gábortól azt is megtudtuk, milyen volt Stadler József, amikor leült tárgyalni egy játékossal.
14: Mindig eszembe jut, ahogy tárgyaltunk, ez ugye az oda kerülésem előtt, tehát ez 95 tavasza lehetett, és őt akkor már egy elrablás után volt, tehát őt valami csecsen bűnözők rabolták el, nagyon komoly pénzért engedték el akkoriban, és őt őrizték, tehát nagyon komoly testőrgárda volt körülötte, és kérte, hogy ő nem nagyon szeretne kimozdulni innen, menjek már le akasztóra, és akkor ott beszélgessünk. Nyilván ennek volt egy lélektani hatása is, amiről beszéltem, amikor megláttam a stadiont, hogy mondom, te jó Isten, hát mondom, hova kerültem én, tehát azért ki volt ez találva, de erre már csak később jöttem rá, de szüleimmel mentünk le, ők is eljöttek velem, hogy szétnézzenek. Beívott az öreg, leültünk, nyilván sokáig nem beszélgettünk, mert nem volt miről, mert én nyilván szerettem volna NB1-ben futballozni, és az ajánlatot is elfogadhatónak találtam. Viszont az öreg kiment, akkori élettársa felesége, a Marikával beszélgettünk mi néhány szót, és mire befejeztem a tárgyalást, addigra a szüleimet megebédeltette, vadidegenek voltak, nem ismertek egymást, leült velük beszélgetni, majd telepakolta a kocsi hátulját borral, hogyha már eljöttünk, akkor legalább érje meg valamilyen szinten. Tehát egy marra közvetlen egy falusi ember volt, nagyon-nagyon gyorsan megtalálta mindenkivel a szót.
0: Amint az iménti megszólalók nyilatkozataiból is kiderült, a településen kifejezetten népszerű embernek számított Stadler József. Vele kapcsolatban sokan nem a stadiont vagy az NB1-et emlegették először, hanem azt, hogy megjelent valaki, aki munkát adott, biztonságot jelentett, fizetést és jövőt. A futballcsapatnál hasonló volt a hangulat. A játékosok és a stáb nem a kívülálló befektetőt látták benne, hanem olyan tulajdonost, aki személyesen is jelen volt, figyelt, és a korabeli visszaemlékezések szerint mindent megtett azért, hogy a csapat működjön. A biztosanyagi háttér mellé egyfajta családias légkört is megteremtett. Az elbeszélések szerint az öltözőben sokszor elhangzott: akasztó jó futballistának lenni, mert a főnök mögöttünk áll. És ez még jó ideig nem is változott. A következő idényben sikerült megismételni a bravúrt, a 9. helyet, csattanós választ adva azoknak, akik korábban egyszerű fellángolásról beszéltek. Ekkor már olyan játékosok erősítették az együttes, mint a csehi fivérek, a későbbi magyar válogatott Nagy Norbert, a Vasastól érkező kapus Babócsi András, és megszerezték Veszprémbe a Dragoner Attilát, aki arról beszélt magazinunknak, miért volt számára vonzó a Stadler FC ajánlata.
15: Az abban az időszakban is úgy lehetett érezni, hogy azért akasztóra vagy kiskörösre azért a futballbarátok, vagy abban az időben is a futballőrültek nem úgy jellemezték ezt a város, mint egy nagy fellegvár, de viszont azt tapasztalták, hogy valami beindult, hiszen Stadler József időt és pénzt áldozott abba, hogy NB1-es csapatot tudhasson ott magának, és ezt egy nagyon jó szakmai munkával nagyon jó megtalálta, hogy Sándor István az, aki ebbe belepasszolt tökéletesen, mert rend és fegyelem volt, és azok a játékosok, akik odajöttek, azok tudták, miért jönnek oda, hogy fejlődni tudtak, NB1-be tudtak játszani. Ebből a szempontból ez nem csak nekem, jó néhány játékosnak tökéletes választás volt.
16: Milyenek voltak a körülmények, akár a stadionra gondolva, a szakmai munka részét már említetted, de azért ott az első egy-két évben a 9. helyekkel az egy sikeres szereplésnek számított.
15: Hát igen, ami abban az időben bravúrnak számított, hogy ez a ugye nem túl nagy hagyományokkal rendelkező klub, sőt, ugye a kiskörösi futballból lépett át a Stadler József és egy önálló klubot alapított akasztón. Ugye a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a környékbeli, a Bács-Kiskun megyei embereknek egy öröm legyen, egy olyan hétvégét, egy kellemes együttől töltött napot varázsoljon oda Józsibá, plusz munkát adjon az ott élő embereknek, plusz egy olyan élményt, hogy láthatják a Ferencvárost, az Újpestet, akár a Debrecent vagy a Győrt, tehát nagy megyeszékhelyek csapatait, válogatott labdarúgókat, de a legfontosabb az volt, hogy Józsibá ebbe örömét lelte. Tehát neki ez volt egy örömforrás, hogy olyan csapatot tud teremteni, létrehozni, ami örömet okoz neki, hogy följutott az első osztályba, és ott is a lehetőségeihez mérten jól szerepelt.
0: Közben az első figyelmeztető jelek megjelentek a Stadler Birodalom körül. 1995. november 8-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása arról számolt be, hogy az adóhivatal kezdeményezésére a rendőrség kihallgatta Stadler Józsefet.
17: A kiskunhalasi rendőrségen ma kihallgatták Stadler József vállalkozót, aki ellen az APEC kezdeményezte az eljárást. Előzetes hírek arról szóltak, hogy akár le is tartóztathatják Stadlert, aki viszont magabiztos volt. Mint elmondta, a házkutatás során kizárólag szabályos számlákat találtak nála. Kristóf Imre számol be a kihallgatás után történtekről.
18: Én bízok magamban, hiszen tökéletesen tiszta vagyok, nyilatkozta Stadler József, akasztói vállalkozó, akit ma délelőtt hallgatott ki a rendőrség Kiskörösön. Mint ismeretes, nagy összegű adócsalás alapos gyanúja miatt a múlt hét csütörtökön indítottak eljárást a Stadler FC NB1-es labdarúgó csapat tulajdonosa ellen. A várakozásokkal ellentétben előzetes letartóztatására most sem került sor. A rövid meghallgatás után Stadler úr, aki több milliárd forintos üzleti vállalkozását az elmúlt 5 esztendőben építette ki, szabadon távozott. A vállalkozó szerint nem hozott semmi új eredményt a házkutatás sem, hiszen a rendőrök csak szabályosan kitöltött számlákat találtak. De az üzleteit így is tönkretették, hiszen a stadiont és a vállalkozás minden vagyonát jelzáloggal terhelte meg az APEH. Ám Stadler József most a másodszori kihallgatás után is bizakodó. Úgy véli, hamarosan lezárul az ügye, és a csapata is jól fog szerepelni.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A másodszor megszerzett 9. hely azért is volt bravúr, mert az idény közben télen több meghatározó játékos is távozott. Babócs András az MTK-hoz, Nagy Norbert és Igor Nicsenko a Ferencvároshoz került. Utóbbi a bajnokság végén úgy lett gólkirály 18 találattal, hogy ebből 8-at a Stadler színeiben szerzett. A gólerős támadó így idézte fel a Ferencváros megkeresését és a gólkirály címét.
6: Amikor Stadler a focisztem, akkor Ferencváros lett a bajnok, és oda került a Bajnokok Ligába. Minden meccs néztem, hogy játszik ezt a csapat. Aztán csak egyszer felmerül, nem tudom, akkor még nem úgy fogadtam, hogy ez pletyka, hogy esetleg Frodi érdeklődik irám. Jó eset nekem, nagyon komoly csapat volt a Bajnokok, aki a Bajnokok Liga szerepelt, és felmerült oda, hogy oda lehet, hogy le fognak igazolni. Ez plusz energia nekem adott. Hát szerintem Magyarországon a Frodi Ferencváros, hát mindenki álmodik, aki focizik, hogy egyszer oda jusson, hogy ott focizom. Nekem ez sikerült, nagyon örülök, hogy így lett.
16: A gólkirály cím mit jelentett önnek? Mert azt is megszerezte.
6: Minden csatárnak szerintem az állam, hogy egyszer legyen gólkirály, vagy minden csatár az álmodik, hogy ő legyen az első számú bajnokság végé. Való Isten, nekem sikerült, mind a játékosnak, a csapattársamnak nagy köszönöm, hogy a Stadlerben, a Ferencvárosban, amikor nem írtam oda, de szerencsém voltak olyan csapattársaik, aki sokat segített nekem, hogy jól kell elegyem.
0: Futott a szekér, a másodszor is 9. helyen végző csapatnál új szponzor, az Instart Sörgyár is megjelent, így a következő idént már Instart Stadler néven kezdte meg az együttes. Az eredmények azonban egyre inkább elmaradtak, ráadásul menet közben a csehi testvérek és Dragoner Attila is elhagyta a csapatot. Utóbbi Stadler Józsefről és a klubnál töltött időszakáról is beszélt magazinunknak.
15: Egy rendkívül higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott embernek ismertem meg. Olyan futballőrültnek nem mondanám, de nagyon szerette a focit, és nagyon szerette az embereket, akivel dolgozott, nagyon szerette a játékosokat, ragaszkodott Sándor Istvánhoz, hogy a legjobb edzőnek tartotta, és a klubot körülvevő millió az melengette az ő szívét. Hát volt olyan idény, amikor az édesanyja főzte a játékosoknak az ebédet, és az ebéd után tudtunk elindulni akár Budapestre, vagy bárhova mérkőzésre, úgyhogy ezt a családias hangulatot, ezt imádta, és ezt akár a mérkőzéset, vagy a mérkőzés után is így gondolta.
16: Ebben a csapatban játszottál, amikor először meghívott, kaptál a magyar válogatottba, és pályára léptél ott. Emiatt még különlegesebb lesz az időszak, amit akasztón töltöttél?
15: Azért is különleges, mert Stadler FC egyetlen olimpikonja is vagyok, ami így belegondol az ember, kicsit mókás is, de abban az időszakban azért nagyon jó játékosok voltak, az Igor Nicsenkóra biztos sokan emlékeznek, aki a Ferencvárosba igazolt még előttem, vagy akár Nagy Norbertet, aki a válogatottba is meghívott kapott, később ő is a Ferencvárosba igazolt, és gyakorlatilag egymás követve mentünk a Fradiba, én előtte egy rövid BVSC-ben lévő kitérő után érkeztem a Fradiba, hogy az is fontos volt Józsibának, hogy nem ragaszkodott ahhoz, hogy azok a játékosok, akik megtettek mindent a klubért, hogy ott mondjanak, hanem igenis a előnybe részesítette a játékost. Tehát mindig is embercentrikusan közelítette meg egy labdarúgónak a pályafutását, akinek olyan lehetősége volt, azt támogatta, hogy előrébb lépjen. Csodával vagy élménnyel beszélek arról az időszakról, hát aki megtapasztalja, az azt mondja, hogy ilyen nincsen, hogy hazai mérkőzések szünetébe és a második fél, de egész alatt beszűrődött az a pörkölt illat, Józsi bácsi barátjai által főzött vagy sütött ételek, hogy ez a mai világban ez elképzelhetetlen, és akkor ott gyakorlatilag az egész stadion meg volt vendégelve a vendégcsapattól, elkezdve a szurkolókon át, hogy ott mindenki együtt tudott enni vagy fröccsözni a mérkőzés után, hogy én csak pozitívumokat kaptam onnan, rengeteget kaptam szakmailag is, emberileg is az ott töltött időszak alatt.
0: Az 1996-1997-es idényben a teljesítmény leromlott, ráadásul ekkor már Stadler József ellen adóhatósági vizsgálat is folyt. Közben az Instat kivonult a csapat mögül, helyette jött az Eker, ami újabb névváltoztatást jelentett. Eker Stadler. Az előző két kiírásban megszerzett 9. helytől messze elmaradva osztályozóra kényszerültek az akasztóiak, a Dunafer elleni párharc tétje a bennmaradás volt. Az idegenbeli 2-2-t követően odahaza 2-1 győzött a Stadler FC, ezzel még megkapaszkodott az NB1-ben, ám a jelek már egy irányba mutattak. Ez volt az első pillanat, amikor a klub története nyíltan ketté vált. A pályán még küzdött a csapat, a háttérben viszont már elkezdett folyni a levegő. A Stadler FC nem klasszikus egyesületként működött, hanem mecénás klubként. Ami Stadler József pénze, kapcsolatrendszer és mozgástere adott volt, addig a csapat is élt, amikor ez megingott, az egész konstrukció egyszerre lesz sebezhető. Márpedig megingott, ugyanis az idény közben több adóhatósági vizsgálat is zajlott a vállalkozó ellen, aki ezekben a hónapokban szinte többet volt a bíróságon, mint akasztón. Balai József Stadler dosszié című írása szerint a vállalkozó a problémák forrását jóval korábbra tette.
19: Stadler a médiának szinte mindig ugyanazzal az egy eseménnyel magyarázta a későbbi bajokat. Szerinte a problémák akkor kezdődtek, amikor 1993-ban meghívta magához az adóhivatal egyik igazgatóját. Föltettem neki egy kérdést, baj-e, ha a jövő évben 4-500%-kal növeljük az exportunkat? Nem baj, mondta. Másnap jöttek a revizorok. Kezdődtek ellenünk az akciók. Emlékezett vissza a történtekre Stadler.
0: Gyuris Györgyöt, Stadler régi barátját és közvetlen kollégáját arról kérdeztük, az ő meglátása szerint mikor kezdődtek a gondok, s tartottak-e tőle, hogy az ügy lezárta után akár börtönbe is kerülhetnek.
20: Nem féltünk tőle. Mi naívak voltunk, ez a falusi naivság volt bennünk, hogy az igazság győz, de itt más dolgok játszottak szerepet. Tehát a végig Stadler bízott, sőt, amikor börtönbe került, akkor fél évig nem is beszélt senkihez, még a börtönbe se. Tehát méltósággal viselte a börtönt, és nagyon tisztelték ott is a börtönlakók. Tehát mindenki, a börtönőrök nagyon nagy tisztelettel voltak iránta. Sokszor, mikor mentünk látogatni, akkor beszóltak a rabok, hogy miért van itt a Stadlernek, nem itt lenne a helye, hogy miért veszik mi föl a pénzt. Hát mi nem pénzért őriztük meg, vagyis képviseltük, mi barátságban voltunk mindig mellette, vagyis legalábbis én.
16: A klubra ez milyen hatással volt? Mikor kezdett el kilátástalan lenni a helyzet, mert ott ugye 98-ban még az is kérdéses volt, hogy az utolsó évvonalbeli szezonját befejezi a klub.
20: Hát igen, a pénzek visszalettek tartva, tehát gyakorlatilag ellehetetlenítették a Stadler gazdasági működését, tehát akkor kezdődtek a problémák, pénz probléma volt.
0: A Stadler Józseffel szemben megfogalmazott vádak gazdasági természetűek voltak, így elméletileg nem kapcsolódtak közvetlenül a csapathoz. Mégis akadtak vélemények, miszerint ha nem száll be a futballba, a körülötte lévő ügyek sem lettek volna ennyire hangosak. Hogy ennek az elméletnek lehetett-e valóság alapja, arról Légrádi Szabó Gábort kérdeztük.
21: Megmondani utólag kicsit akadémikus kérdés, hogy amúgy is lett volna e baja. Mivel nem ismerte a kereskedelemben a határokat, valószínű, hogy előbb-utóbb ránéztek volna, rákoppintottak volna a kis kezecskéire. Azt nem tudom, hogy mennyire végezte tisztán a mahinációit, meg mennyire sem. De hát, hogyha azért elítélték, akkor nagy valószínűséggel volt valami az adóügyletei körül.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Miközben az előző idény végén a kieséstől éppen csak megmenekülő futballcsapat továbbra is gyengén teljesített, Stadler József is egyre nagyobb bajban volt, olyannyira, hogy tavasszal börtönbe is került. A vádak szerint Stadler egy céghálózaton keresztül fiktív gazdasági ügyletekkel csökkentette adóterheit és jogtalanul jutott állami pénzekhez. A legnagyobb visszhangot kiváltó ügye azonban egy hihetetlennek tűnő sztori volt, ugyanis több festmény, közte Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című képe megvásárlása után visszaigényelte az áfát. Egy ország fogta a fejét és közben nevetett, amikor kiderült, az adóhivatal da Vinci festménye után 200 milliós áfát fizetett vissza Stadlernek, igaz, rögtön utána fel is jelentette a vállalkozót. Arról, hogy a nehézségeket miként kommunikálta a tulajdonos a csapat felé, Sándor István, az együttes edzője beszélt.
1: Én azt mondom, hogy ugye én az üzleti izékben nem mértek, meg nem is mentem bele soha, nem is mondott, csak egyet mondott a főnök, hogy mester, ne haragudj, hogy a futballra csak este van idő. ugye mindig tárgyalások, ugye jöttek ott mindig, azt láttam, hogy nagyon sok ember megfordult a mozgás, de a fotballra csak este volt idő, mikor tárgyalásoknak vége. Na és a főnök nagyon korrekt volt, ő amit mondott, az betartotta, ha volt úgy, hogy valami csúszott, valami mondom, főnök részével, gyere be az öltözőbe, mert én hiába beszélek, a te szabad döntete vagy a főnök. Na és hogy a háttérben eleinte nem is tudtunk semmit, csak egyszer azt ő elmondta, hogy ugye kezdődtek a problémák, elrabolták akkor mindent, ezt már ő mondta, nekem nem is tudtunk, jó dolgoztunk, olyan csendbe ment minden, na és akkor azt, mikor megkezdődtek a probléma, akkor mondta, hogy a mester, nehezebb a helyzet, mondom, főnök, mi mindent értünk, ez a te csapatod, ez a te tulajdonod, azt csinálod, ahogy te látod jónak. Na és még azelőtt, mikor még nem volt semmi gond, akkor mondta, hogy Európa szintű csapatot akarok, mi kell ehhez, ahogy mondom főnök. Még hoznom kell ehhez a kis csapathoz, ugye 3 játékos, és akkor van esélyünk harcolni. Nem azt mondtam, hogy feljutunk, már a Európa szintre kilépünk, de van esélyünk harcolni. Na de azt ez csak beszéd maradt, mert ugye most már mindenki tudja, hogy kikezdték, vagy mi lett vele, aztán megszűnt az együttműködés.
0: A tulajdonos letartóztatás és a futballcsapat egyre gyengébb szereplése már előrevetítették az elkerülhetetlen jövőt. De milyen volt az együttes történetének utolsó időszaka a stadion akkori hangos bemondója Szabó Béla szemével?
2: Nagyon szomorúak voltunk, ugye a játékosok is nagyon jó játékosok voltak, meg ha ez az egész nem történik, a Jóska hozott volna, akkor ugye Oroszországból olyan játékosokat, hogy akár a nemzetközi kupába is tudtunk volna részt venni, de ez már ilyen ekkor nagyon-nagyon szomorú volt, és ugye a nézőszám is csökkent, utána már Gászer játszott, meg ilyenek, tehát előtte meg a nyugat-német televízió jött ki, mikor még fénykorában volt ez az egész 95-ben, hogy csinálta a riportokat, stb. Nagyon szomorú látvány volt ez az egész. Ugye én a játékosokat is ismertem, ugye mindet, a mieinket. Szomorak voltunk.
0: Nagy Gábor kapus emlékei szerint a játékosok nem igazán tudtak a történtekről, s arról is beszélt, hogy amikor mindenki számára világossá vált a helyzet, mit gondoltak, van-e esély a Stadler FC talpon maradására?
14: Mi akkor ezt nem éreztük, tehát nem gondoltuk, hogy ekkora baj, legalábbis én azt gondolom. Járt a főnök tárgyalásokra, jött, ment, aztán mindig megjutott a csapatot, hogy minden rendben van, ilyen ügyvédek dolgoznak, olyan ügyvédek dolgoznak, nem lesz semmi gond. Ugye az anyagi háttér akkor is biztosítva volt, itt igazából a 98 tavaszi letartóztatása után azt a pár hónapot volt, amikor már akadozott a gépezet, tehát már az anyagiak terén, de egyébként mi ebből semmit nem észleltünk, egyébként sem volt hozzá sok közünk, de most nem is tudtunk volna tenni az ügy érdekében semmit, nekünk egy feladatunk volt, hogy futballozzunk a tudásunknak megfelelően, főleg, hogy mondom, az anyagi háttér akkoriban még adott volt, de igazából magában a büntetőperben nem nagyon láttunk bele. Tehát nyilván olvastunk mi is újságot, de hát akkor is már ugye volt bulvársajtó, irkáltak össze-vissza, mi abból nem tudtuk kiámozni, hogy mi az igazság, és hát egyrészt nem is tartozott ránk, de mi erről semmiféle tájékoztatást nem kaptunk az öregtől, meg gyakorlatilag mondom, közünk se nagyon volt hozzá.
16: Amikor 98-ban közeledett a bajnokság vége, akkor hogy nézett ki a csapathelyzet? Ott még volt bármi esély arra, hogy elinduljon MB2-ben az együttes, vagy lehetett tudni, hogy ez valaminek a vége?
14: Én azt gondolom, hogy semmi, de én picit outsider voltam, tehát nyilván nem láttam bele a dolgokba. Ugye amikor az öreget letartóztatták, akkor szó volt arra, hogy már ki se állunk onnantól. Itt is van egy érdekes sztorink, mert a letartóztatása utáni első meccset az Diózsérben játszottuk. És hát ott azért nem arról híres, hogy nagyon kedvelik bármely csapatot is, és mi kapusok jöttünk ki először melegíteni, fölállt a ott lévő szurkolótábor, és elkezdtek tapsolni. És kezdtem magam mögé nézegetni, hogy mondom, mi a jóisten, jönnek a Rácz Robiék is már a Diós Győri kapusok, vagy mi a jóisten? Nem. Kiderült, hogy minket tapsolnak, meg kiálltunk. És ez egy marra érdekes szituáció volt. Nyilván onnantól végigvittük a bajnokságot, és tisztességesen be is fejeztük, de én nem gondolom, hogy ott a folytatásnak bármiféle reális esélye is lett volna.
0: 1998. április 21-én a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása itt számolt be a Stadler per első fokú lezárásáról.
3: Amint híreinkben már hallhatták, és a Déli Krónikában is beszámoltunk róla, ítéletet hirdettek Stadler József akasztói vállalkozó ügyében. A 9 éves börtönbüntetés és a teljes vagyonelkobzás indoklásakor példátlanul hosszú vádlistát ismertetett a bíró. Ezek között szerepel fiktív üzletkötés, jogtalan áfa visszaigénylés, export támogatás, jogtalan felhasználása. És mindezekkel Stadler József 2 milliárd forint kárt okozott az államnak. A vállalkozó előzetes letartóztatásban van, ráadásul az ügyész súlyisbításért fellebbezett. A védőügyvéd szerint viszont minden tranzakció törvényes volt. A per a legfelsőbb bíróságon folytatódik.
0: Gyuris Györgynek, Stadler József egyik legrégebbi barátjának és munkatársának határozott véleménye van a perről, az ítéletről és annak okairól.
20: Hát, hogy mikor kezdődtek a bajok, akkor kezdődtek, mikor a Stadlert elrabolták, és akkor ott kifigyelték a dolgokat, de mivel hogy én vezető is voltam több cégébe, nem csak mint Stroman, aktívan részt vettem, én tudom az összes dolgot, hogy a tárgyalásoktól kezdve, hogy mi történt, hogy történt, ez mind dokumentálva is van, és szeretnénk azt, hogyha egyszer rehabilitálnánk a Stadler Józsefet, van nekem egy 120 perces dokumentumfilmem, amiben prominens személyek nyilatkoznak, bírók, ügyészek, meg rendőrök, meg sok minden, ami bizonyítja azt, hogy Stadler József ellen koncepciós per volt.
16: És ebben a perben ön is érintett volt, mint harmadrendű vádlott?
20: Igen, két perében, mint harmadrendű vádlott. Tehát gyakorlatilag nem csak a gazdasági vezető voltam, hanem amikor már a barátai, meg mindenki elpártolt tőle, akkor az utolsó években nálam lakott. Én vittem az orvosokhoz, börtönben jártam látogatni, csomagot küldtem hozzá. Az ügyvédet én hordtam. Tehát amikor már elmentek a barátok, a pénzbeli barátok, akkor én ott maradtam mellette, illetve hát nálam lakott. Végig hittünk abba, hogy ártatlan, meg nem követett el bűncselekményt, mert gyakorlatilag hát olyan dolgok voltak, amivel elkezdődött a per, mire vége lett, még már fele annyi csalásra se. Tehát gyakorlatilag ő nem vett föl áfát, meg ilyen pénzeket, mert nem is utalták ki neki. Mikor ellenőrzés volt, azt mondták, ha nem a Stadlerről lenne szó, ezt a pénzt ő megkapná. És voltunk tárgyaló, illetve kihallgatása, magasrangú nyomozó hallgatott ki bennünket, és akkor azt mondta, hogy mindegy, mit mondunk, a Stadlert el kell ítélni. Tehát gyakorlatilag így zajlott ez az egész dolog.
0: Az ítéletet követően még az is kérdéses volt, a csapat befejezi egyáltalán az NB1-es idényét, vagy azonnal szétszéled. A Kossuth Rádió néhány nappal későbbi híre viszont már arról szólt, hogy a következő bajnokián még biztosan pályára lép a csapat.
5: Ma még pályára lép a Stadler FC, ám a továbbiakban kérdéses a csapat és az akasztói futballstadion sorsa.
22: A Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára a vasárnapi híreknek elmondta, hogy a Stadler József elleni ítélet az együttest nem érinti, de a pénzügyek miatt széteshet a csapat. Ha az akasztói gárda visszalép a küzdelmektől, törölni kellene összes bajnoki eredményét.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A csapatot elhagyó szponzort az Eckert az Ilcer váltotta, de ez sem segített. Az együttes az idén során 4 győzelem és 10 döntetlen mellett 20 vereséget szenvedett, az így szerzett 22 pont pedig még az osztályozó sem volt elég. A 18. helyen záró Stadler FC kiesett az NB1-ből, és a következő szezonban már el sem indult az NB2-ben. Az együttes történetének 128. és egyben utolsó NB1-es mérkőzését 1998. június 6-án játszotta oda az a haladás ellen, a Stadler FC 3-2-es győzelemmel búcsúzott a magyar futballtól. Az akasztója kapus ezen a meccsen is Nagy Gábor volt. Tőle azt kérdeztük, tudták, hogy a Stadler FC történetének utolsó mérkőzését játsszák.
23: Hát nyilván mi nem tudtuk akkor, hogy utolsó mérkőzés már, úgyhogy abból a szempontból nem nyilván tudtuk, hogy kiestünk, nem tudtuk, mi fog még történni. Én mondjuk abban a szituációban voltam, hogy nekem pont 98-ban járt le a szerződésem. Én 95-ben az odakerülésem alkalmával 3 évet írtam alá, tehát nagy valószínűséggel akkor sem hosszabbítottam volna, voltak megkereséseim, de azt a utolsó meccs egyébként is már gyakorlatilag, ahogy említettem, már szinte télen olyan helyzetben voltunk, ahonnan nem nagyon látszott, hogy van visszaút. Elég jelentős hátránya is estünk ki, és az a meccs a minden mindegy volt. Aztán a Szombathelynek is, mert nekünk is eltöttünk egy érdekes 3-2 lett, ha jól emlékszem. Ez az a Stadler FC utolsó mérkőzése. Ez valahogy 98 júniusában lehetett valamikor, ha jól tévedek.
16: Igen, pontosan június 6-án volt 98-ban, és ugyanakkor még nem volt teljesen biztos a csapat jövője, de hogy volt azért egy különleges hangulat a levegőben szurkolók részéről, mint hogyha picit éreznék, hogy ez valaminek a vége, vagy egy búcsúztatás?
23: Én nem éreztem. Nem éreztem semmi. Egy hétköznapi mesnek éltem meg. Nyilván azért sokan éreztük úgy, hogy lehet, hogy ez az utolsó, de egyébként is, ugye, ahogy az eredmények sem jöttek, a nézők is kezdtek elmaradozni. Hétköznapi mérkőzés volt, nem volt benne, legalábbis most így emlékszem rá, de nyilván 30 éve volt. Tehát most nem az volt benne, hogy most itt felszántanak mindent és beszórják sóval. Főleg, hogy utána még ugye a Gászer FC, ha jól emlékszem, még játszott is azon a pályán, sőt még egy darabig edzőtábor is üzemelt a környező pályákkal együtt, de a Stadler FC maga az utolsó mérkőzését ezek szerint 98. június 6-án játszotta.
4: Száll a labda befele, hajrá fiú, bum bele, kiabál a sarki hentes, 11-es, 11-es!
0: Tegyük hozzá, hogy a búcsú is emlékezetesre sikerült, hiszen minden idők egyik legkülönlegesebb játékvezető ítéletét hozta. A haladás már 2-0-ra vezetett, amikor a 36. percben az akasztói Miroslav Reskó elvágodott a szombathelyiek 16-osán belül úgy, hogy a hozzá legközelebb álló védő nagyjából másfél méterre volt tőle, Tóth Vence játékvezető pedig azonnal befújta a büntetőt. Akit érdekel és nem látta, vagy már nem emlékszik rá, az igazán szórakoztató esetet érdemes visszanézni a legnagyobb videó megosztó csatornán. A 11-est aztán Károly Róbert értékesítette, majd a szünet előtt Farkas Tamás kiegyenlített, a második félidőben pedig Roszka Ciprián a hazaiak harmadik gólját is megszerezte, ezzel a Stadler FC 0-2-ről fordítva 3-2-es győzelemmel lépett le a magyar futballszínpadáról. Stadler József 1998. április 21-től 1999. június 21-ig 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban Kecskeméten, miután összesen mintegy 2 milliárd forint értékű, különösen nagy kárt okozó csalásban, gazdasági előny jogosulatlan megszerzésében és adócsalásban találták bűnösnek. A legfelsőbb bíróság azonban eljárási szabálytalanságokra hivatkozva hatályon kívül helyezte az ügyét, ezért 2000-ben új tárgyalásra került sor. Az ártatlanságát mindvégig hangsúlyozó Stadler József akkor így nyilatkozott a rádiónak.
7: Igen, is már egyszer mondják ki az igazságot, mert azért ez, amit én tettem, hogyha ez bűn, akkor be lehetne keríteni Magyarországot, azt akkor be lehetne csukni fele ember. Én becsületes adófizető voltam, minden. Ha én el akartam volna lopni a pénzt, meg kimenteni, akkor biztos nem stadiont építek, meg sorolhatnám a dolgokat.
0: Stadler Józsefet az újratárgyalás során is bűnösnek találták, és immár jogerősen is elítélték. 2005. január 23-án szabadult, ezt követően újabb vállalkozásokba kezdett, sőt egy 2009-es rádiós interjúban arról is beszélt Társi Istvánnak, hogy előadásokat tartott a Corvinus Egyetemen.
8: Annyi iskolát kaptam az élettől, hogy nem okoz semmi meglepetést, hát úgyis kérdezni fognak.
9: Azért egy kis bevezetőt mondania kell, ha kérdések nem jöhetnek egyből. El kell mesélnie azt, hogy ki ön, vagy ön szerint tudják a hallgatók, hogy kiről van szó?
8: Ezek a fiatalok azért kevésbé tudják, de azért mindenütt tudnak rólam. Ezek tanult, értelmes emberek, és nagyon sok helyen a tananyagban is benne szoktam én lenni, hogy valamikor rólam kell írniuk.
9: A Szabadságban megjelent múlt évben egy cikk, akkor is ott volt a Corvinuson és tartott egy előadást, és ennek a cikknek az volt a címe, hogy Kejfel Józsi.
8: Én soha nem szoktam kérdezni.

0: nyugdíjhoz, meg sokan tanulhatnának az én tőlem. Én nem fogok igényt tartani a nyugdíjra, mert akit ennyire megkurcoltak, úgyhogy vissza is utasítom.
1: És mi az, amit mégis tanulhatnak öntől akkor az emberek, nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek?
0: Kereskedni tudni, a pillanatnyi helyzeteket átvészelni, meg ezer dolgot. Én nem sírok, hogy most gazdasági válság van, lehet akármilyen válság, természetesen mindnyájunkat érinti, én csak előre nézek, nem azt próbálom megmagyarázni, hogy hú, most mekkora a baj.
1: A válságra is van receptje?
0: Volna.
2: Az első börtönbüntetését, amelynek csak a felét ült el ténylegesen, 2011-ben újabb követte, ekkor 4 év 10 hónapot kapott folytatólagosan elkövetett csalás kísérletért és más bűncselekményekért, de 2014-ben betegsége miatt megszakíthatta a büntetését. Nem sokáig lehetett azonban szabadlábon, mert csődbűncselekmény miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetéssel sújtották. A szegedi ítélőtábla a két ítéletet összefoglalta, és 2015 márciusában 6 év börtönre ítélte Stadler Józsefet. A vállalkozó végül 2016. februárjában feltételes kedvezménnyel szabadult, majd különös visszaesőként 2017. márciusában első fokon újabb 5 éves börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. 2017 őszén a saját könyve dedikálása közben rosszul lett, a kórházba szállítása közben kómába esett, a Dunajvárosi Kórház intenzív osztályán kezelték, de az életét nem sikerült megmenteni, 2017. november 21-én meghalt. Hogy mi maradt utána? Egyrészt a stadion, amely egykor a felemelkedés jelképe volt, a hit egy mesébe illő történetben. Most arra viszont már inkább csak mementó. A lelátók megfáradtak, a falak kopnak, a pálya körül csend van. Ami valaha a 90-es évek merész álma volt, majd lassan enyészetbe hajló emlékeztető arra, milyen gyorsan múlik el a lendület, ha nincs, aki életben tartsa. Kísérlet azért van rá. Erről Gyuris György, a Stadler Alapítvány elnöke beszélt.
3: Gyakorlatilag minden, mi 3-szor vettük, felépítettük társadalmi munkába, az ömébe társadalmi munka, megvettük egyszer, az előleget is, tehát előleget adtunk, a ügyvédi letét behelyeztük, akkor az ügyvédi letéti pénzünk is oda veszett, tehát gyakorlatilag keverték a kártyát, nem akarom mondani, hogy milyen körökbe, hogy ne tudjuk mi visszavásárolni a stadiont. Gyakorlatilag most is tervünkben van, nem hagyjuk, hogy így vesszen, mert egy csodálatos épület még mindig, tehát most is dolgozunk arra, és tőke is lenne, csak most is akadályoznak bennünket a megvételbe. Egyébként a tulajdonlapon a Stadler József is szerepel, meg az én nevem is szerepel, meg a Stadler Alapítvány is szerepel rajta, aminek én vagyok a vezetője. Ezt a Stadler Alapítványt azért hoztuk létre, hogy a Stadler vagyont megmentsük. 2000-ben, tehát 25 évvel ezelőtt hoztuk létre.
4: Szerinted van bármi reális esély arra, hogy a következő években sikerüljön visszaszerezni a stadion tulajdonjogát ténylegesen?
3: Igen, én úgy gondolom, mert tárgyalásokat folytattunk, gyakorlatilag nekem meghatalmazásom is van, hogy ott gyakorlatilag a tulajdonosoktól várjuk azt, hogy mennyit kérnek a stadionért, mert mi a legutóbbi megbeszélésén kértem, hogy egy reális árat adjanak, és ezt a befektetők által mi ezt ki tudnánk fizetni.
4: És ha ez megtörténne, akkor mik lennének a tervek a stadionnál, mert azért a 20 év és az, amióta nem volt használva, az végérvényesen adhat a nyomait.
3: Nem teljesen így van, mert 2017-ben mi a Stadler József úrral felújítottuk az épületet, tehát a belső részt rendbe hoztuk, és 2017 óta romlott az állapota, mert nem is tulajdonos nem őriztette. Tehát ami romlás van, azt kőgazdag környékbeli gyerekek tették tönkre, tehát gyakorlatilag 8 éve nincs őrizve, meg nem csinált semmit vele a tulajdonos.
4: És ti mit csinálnátok vele, hogyha újra tietek lenne?
3: Ja, igen, ez nagyon jó kérdése. Gyakorlatilag mi sportrehabilitációs központot csinálnánk, tömegsport rendezvényeket tartanánk ott, és alkalmas lenne idősek otthonára is, mivel 213 szoba van, tehát gyakorlatilag szauna, szolárium, minden van benne. Még a eredeti festmények is fent vannak a falon, mert el akarták lopni, de mi visszaragasztottuk, hogy ne tudják elvinni. Én úgy gondolom, hogy nem csak akasztónak lenne büszkesége ez a stadion, hanem a megyének, sőt, én azt hiszem, hogy egész Magyarországnak büszkeségére válna ez a stadion.
2: Önök az Újra Töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Stadler sztoria maga ellentmondásosságával együtt megmutatta, milyen messzire juthat egy klub gyors pénzzel és erős akarattal, és azt is, milyen gyorsan tűnhet el, ha minden egyetlen ember köré épül. Kívülről nézve a magyar futball számára a tanulság egyszerű. A rövid távú csoda sosem helyettesíti a hosszú távú stabilitást, és amit egy mecénás felemel, az csak rendszer tudja tartósan megtartani. De vajon azok,

0: akik maguk is részesei voltak a csapat felemelkedésének és bukásának, hogyan tekintenek vissza a történtekre. Először Dragoner Attila véleményét halljuk.
1: Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás összképében egy nagyon-nagyon pici szelet ez, de az ott környéken élő embereknek és akik ebben részt vettek, mindig mosoly csal a szemére, és egy olyat, hogy egy szegénységből induló jótét ember csinált egy olyat, amit manapság már szinte elképzelhetetlen. Egyrészt munkát és örömet adott a helyieknek, és én úgy gondolom, hogy aki ott eltöltött akár egy hetet, vagy egy hétvégét, vagy hosszabb időt, az mindenki pozitívan és mosolygósan emlékszik arra az időszakra.
0: Gyuris György, a Stadler alapítvány elnöke arról beszélt, szerinte mi a Stadler FC üzenete a jelenkor labdarúgása számára.
2: Sokan jönnek újságírók, és kérdezték, hogy ki volt a Stadler József, az Robin Hood, vagy Rózsa Sándor. Nem, Stadler József, az Stadler József volt. Ez egy külön személyiség, egy olyan személyiség, aki magával vonzotta a szeretetet, az összetartozást és a megbecsülést. Tehát én azt hiszem, hogy ez az üzenete, tehát az, hogy nagyon nagy szükség lenne arra most is, hogy az emberek tudjanak hol mozogni, hol meg a büszkeség, a nemzeti büszkeség. Tehát ő büszke volt arra, hogy akasztói volt, hívták ki külföldre, hívták ki Los Angelesbe, repülőgépet küldtek volna érte, de nem ment ki. Kivihette volna a pénzét Bali-szigetekre, meg vehetett volna nyaralót, meg akármit is, és nem ment ő. Sőt, amikor Solton volt az áruháza, akasztorgó vittünk neki tojást, mert nem ette meg csak az akasztói tojást. Annyira lokálpatrióta volt.
0: Neked mi a kedvenc emléked a Stadler FC-vel kapcsolatban?
2: Nekem a Stadler FC-vel kapcsolatban az emlékem, hogy sokáig nem rúgtunk gólt az NB1-be, és akkor hát mi lehetett, mi az oka, hát jó csatáraink voltak, a Nicsánkó gól király volt, tehát nem bírtunk gólt rúgni, és akkor egy idős néni azt mondta, hogy azért nem tudunk gólt rúgni, mert nincs meg áldva a stadion. És meg lett áldva, és következő meccsen egy-egyet csináltunk, tehát következő meccsen már gólt tudtunk rúgni.
0: Sándor István, a csapattal a legnagyobb sikereket elérő edző megfogalmazta, mi volt a titka, s miben különbözött a Stadler FC a kor más magyarországi klubjaitól.
3: És soha nem volt a játékosokkal gondom, lehet orroltak rám, vagy mit tudom én, nem lehet ez erdő, nem tudok nyilatkozni, de hogy a vezetők egyet mondtak, máshogy csináltak, ilyen sok helyen, hát nem sok helyen, de találkoztam többször, de a Stadlernél ilyen nem volt. Amit mi megbeszéltünk, kezet fogtunk, hát mondom most is, hogy 4 évig dolgoztam egy betű szerződés nélkül. Megbeszéltük, kész, de az más világ volt. Most már ilyen elképzelhetetlen.
0: Nagy Gábor, a Stadler FC utolsó meccsén védő kapusa elmondta, szerinte hol van Stadler József és a klub helye a magyar futball történelmében.
4: Érdekes kérdés, ezen még nem gondolkodtam. Ez 4-5 év volt a 90-es években, tehát a nagyon nagy rész, a fiatalok például szerintem nem is ismerik. A fiatalok nem is ismerik, most ha megkérdik tőlem szerintem edzésen, hogy én hol futballoztam, és bemondom, hogy Stadler FC, akkor lehet, hogy kirögnek. Ugye a mostani korosztály, aki most játszik. Biztosan a régebbi generáció nosztalgiával gondol rá, azon a környéken élők meg főleg, de nem tudom, szerintem most már arra a klubra a történelem egy részekét tekint az is, aki valamikor ezt a megélte, vagy valamikor ott járt, vagy valamikor ott játszott, de hát gyakorlatilag mondom, most már lassan 30 éve nem létezik a csapat, tehát felnőtt ugye egy generáció, hogy nem is hallott erről a társaságról.
0: Szabó Béla, az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Stadler József halál alatt nem sokkal találkozott a vállalkozóval, s elmondása szerint arról is beszélgettek, Stadler miként értékelte a vele történteket, s hogy szerinte miben és hol hibázott.
5: Mielőtt ugye elköszönt tőlünk, elment, mikor vége lett a életének. Én előtte 2 héttel együtt ebédeltem vele itt helybe, Akasztón, és én azt a kérdést tettem föl neki, hogy mi volt az alapbaj, az alaphiba. Kíváncsi voltam, mit mond, azt mondta. Azt gondoltam, hogy egyedül át tudom látni az egészet. Ezt válaszolta, és ez vitte oda, ameddig vitte. Ebben úgy gondolom benne van minden, hogy mert mindig ő döntött egyedül, teljesen egyedül, és ezt válaszolta, hogy azt gondolta. Ez van tanúság másnak is, hogy nem lehet, tehát egyedül kevés az ember, mikor már ekkora vagyonnal rendelkezik. Ez előtt, 2 héttel előtte volt a halála előtt.
0: Nyilván nehéz így a feltételes módokkal játszani, de hogyha ezt a felismerést mondjuk hamarabb megtette volna, és másokat is be van ebbe a projektbe, akkor szerinted a Stadler FC mire vihette volna még? A mai napig egy meghatározó tényezője lehetne a magyar futballnak?
5: Igen, ha ez nem történik meg, akkor igen. És ugye mindig a edzőnk és a Sándor István olyan felfogása volt, hogy jó csapatot csinálni, és ugye kilépni a nemzetközi porondra. Hát ez volt a cél. Működött volna, igen. Az, hogy milyen hibákat csináltak, nyilván én azt nem tudom. Én csak a sportot képviseltem.
0: Stadler József néhány hónappal a halála előtt a Digisport reggeli Start című műsorában nyilatkozott. Az interjúból érdemes kiemelni a vállalkozó néhány mondatát, a ma emberének ezek is segíthetnek megérteni, milyen ember is volt Stadler József. Az idézeteket Katona László és Tóth Béla felolvasásában hallhatják.
6: Soha nem akartam csalni, nem mondtam soha, hogy csaljunk el egy forintot is.
7: Amiket én mondtam, az a valóság, azok ma is ülnek. Amikor én elkezdtem, az NB1-ből 2 éven belül kijutottunk volna a nemzetközi porondra.
6: A futball lett a vesztem, minden oda nyúlik vissza. A mai körülmények között sokkal könnyebb lenne, nem kerülnék börtönbe.
7: Holnap elmegyek a másik tévébe, ott is tudok újat mondani. Minden nap tudok újat mondani.
6: Én a saját pénzemből építettem. Abban az időben 50 000 embernek adtam munka lehetőséget. Nem akarom fényezni magam, de minden engem igazol.
0: A Stadler FC története végső soron nem arról szól, jó csapat volt-e vagy sem, sokkal inkább arról, milyen volt Magyarország a 90-es években. A Stadler FC nem azért lett legenda, mert trófeákat nyert. Azért lett legenda, mert a magyar futball egyik leghangosabb bizonyítéka lett arra, hogyha a háttér egy ember, akkor a klub sorsa az ő sorsától függ. Mára a klub eltűnt, a stadion viszont megmaradt. Ez a történet egyik legfurcsább öröksége. Egy élvonalhoz méretezett létesítmény, amelyeket évekig próbáltak értékesíteni, és amelynek létezése ma is olyan, mintha egy letűnt korszak díszlete lenne. A Stadler stadion nem csak beton és lelátó. Emlékműve annak az időszaknak, amikor a magyar futballban egyetlen ember pénz elég volt ahhoz, hogy egy faluból országos ügyet csináljon. Stadler József 2017 áprilisában 7 hónappal a halál előtt így beszélt Csillag Péternek, a Nemzeti Sport munkatársának arról, miként gondol vissza évtizedekkel korábbi vállalkozására, a Stadler FC-re.
8: Nagyon rossz érzéseim vannak. Én azt hittem, hogy ezzel jót csinálok. Ha most csináltam volna, akkor bizonyára soha nem kerültem volna börtönbe, de megelőztem a koromat is. Így ennek a levét iszom még mindig.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 10. részét hallották. Reméljük, a Stadler FC története felkeltette az érdeklődésüket, amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, azokat megtalálhatják a Nemzeti Sport Edio Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Tóth Béla és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
9: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora, a közös lista. Mint mindig, ezúttal is gondos, alapos előkészítés végén két vendéget hívtam játékra, hogy egy kijelölt témában felállítsa a maga rangsorát, de mint a helylakóban itt is csak egy maradhat a tízes listákból, így aztán a meghívottaknak össze kell dugniuk a fejüket és megegyezésre jutni. Az előző epizódban két kiváló futballkapus, Bogdán Ádám és Holzer Ádám állította sorba a 21. század 10 legjobb hálóőrét. Hallgasd meg a beszélgetést a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Most a valaha volt 10 legjobb magyar úszót szedi sorba. Risztov Éva, olimpiai bajnok úszó, a Sportreggel műsorvezetője. Szia!
3: Ja, köszönöm a meghívást!
2: És Vásárhelyi Tamás, az Emlék Sport kommentátora, hát mondhatjuk azt, hogy az úszás magyar hangja. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm szépen a megtisztelő felkonferálást!
2: Számítottatok-e erre a felállásra? Itt azért már a felvétel előtt egy picit belebonyolódtunk, abba beszélgettünk arról, hogy ti személyesen nem ismeritek egymást.
3: Én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna, de hogyha igen, akkor elnézést kérek. Tehát, hogy nem, szerintem mi nem találkoztunk. Őszinte leszek, én nem erre számítottam, mert hogy ugye felhívtál, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és akkor ketten meg kell beszélni, hogy szerintünk ki a top 10 úszó, és hát mondom, biztos behívsz egy úszót, és akkor vagy egy edzőt, vagy valahogy összeteszünk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy szakkommentátorral fogjuk átbeszélni, ami szerintem nagyon jó ötlet.
4: Nekem is totális meglepetés, én tegnap írtam neked két nevet, hogy kire tippelek, de nem...
3: És ki volt az?
4: Nem trafáltam bele, nem tudom, hogy illendő elárulni, hogy kire gondoltam. Én Csurka Gergőre, vagy Göbölyös Gáborra gondoltam, hogy a Göbi az MT-nek a szakújságírója, Csurka Gergőt pedig szerintem sokan ismerik az úszószövetségnek a... Hát, sajtós mindenese, meg hát a vízilabdában is az elmúlt 20-25 évben benne volt, tehát teljesen képben van úszás és vízes sportok vonatkozásában.
2: Csak az a baj, hogy ők nagyjából ugyanabból a szemszögből nézik a sportot,
4: mint te,
2: és itt azért két teljesen más nézőpont találkozik, úgyhogy talán ezért egy izgalmas páros ez, hogy egy volt úszó, aki átélte azt, hogy mi is egy úszónak a feladata, milyen olimpiai dobogón állni, na meg egy olyan kommentátor, újságíró, aki meg egy teljesen más szemszögből figyeli a sportot, úgyhogy szerintem ezért izgalmas ez a páros, aztán majd kiderül, hogy mennyire tudtok együttműködni. Mind a kettőtök listáját ismerem már. Ti egymás listáját nem, az most fog kiderülni. Így előzetesen mit tippeltek, hogy hány azonosság van a két listán?
3: 5.
4: 7 vagy 8.
2: 6. Ami szerintem egy jó arány.
3: Jó, azért nagyon mellélőni nem lehetett.
2: Nem?
3: Szerintem nem.
2: Megvan az a 6 úszó, aki, vagy 5 úszó, aki fixen ott van minden listán?
4: Én bevallom, tegnap több kérdéskörben, több megfogalmazásban a Google-t, az AI-t, a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem arról, hogy a magyar úszásban ki a 10 legjobb. Attól függ, hogy milyen jelzőt használtam, különböző listák jöttek ki, de nagyjából volt 5-6 név, ami minden listában, minden lekérdezésben benne volt. Szerintem itt is körülbelül az lesz az átfedés. Én nagyjából abban biztos voltam, hogy az első 3 név az szerintem ugyanaz lesz. Lehet, hogy más sorrendben, de szerintem az ugyanaz.
3: Nem
2: ugyanaz a 3 név.
3: Kettő ugyanaz, de szerintem alapvetően az úszók listájánál legyünk tisztában, az első kettő nem kérdés. Ha a kérdés valakinek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a műsort néztük az elmúlt időszakban. Onnantól szerintem vannak kérdőjelek, több okból kifolyólag, mert én több esetben érzelmi alapon közelítettem meg.
2: Másrészt, ez majd látszik a listából.
3: Igen, mert ha most szakmai alapra helyezzük, a szakmai alapot bárki meg tudja csinálni. Tehát így van, AI-t megkérdezett, kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogyha mögé nézünk az embernek, hogy mondjuk kinek mi az érték, akkor eltörpül néha az eredmény az értékek mögött. Tehát, hogy
2: Érdekes. Az a legérdekesebb rész a szubjektivitás, a személyes élmények, az érzések, akár a szimpátia, mert itt jön akár adott esetben a számításba ez is a szimpátia, ami szerintem az egészet az izgalmassá teszi, hogy nem csak az eredményeket nézitek. Na de hogy milyen szempontokat vettetek figyelembe, az majd szépen kiderül folyamatosan. Szerintem fogjunk úgy neki, hogy a 8 eltérést azt megbeszéljük, mert hogy ez a 6 azonosság az nagyjából kijelöli az első 6 helyezettet szerintem, aztán majd a rangsorban úgy is lesz változás, de hogy a 8 eltérés kapcsán ugye azt a 4 további úszót kellene meghatározni, aki még közös nevező. Ami Évi listáján szerepel, de a Tamásén nem, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor és Rososzki Kristóf, és ami Tominál szerepel, de nálad nem, Hargitai András, Halmai Zoltán, Milák Kristóf és Hristo Éva.
3: Hát jó, utóbbiről elég sokat tudnék mesélni nektek.
2: Nálad nem vetődött föl, hogy az első 10-ben ott legyél?
3: Hát nem, mert nagyképűnek tűnne.
2: Csak ezért?
3: Nem, hát egyébként, mikor jöttem ide, és a kollégáimmal beszéltem, és mondtam, hogy erről szól a műsor, akkor azt mondták, hogy tegyem be magad második helyre. És mondtam, hogy miért. Mondták, hogy ha már ide jössz, akkor csinálj műsort, és tedd magadat oda. Én nem teszem magamat semmilyen listára, én nem szeretném azt mondani, de ha belegondolunk, biztos, hogy felférnék, mert hogyha az egy aranyokat nézzük, és az egy aranyból indulunk ki, mert nem biztos, hogy mindenkinek bár lehet találni, meg akkor bronzére, meg tehát én nem tudom, az én listám nem feltétlenül csak az eredményesség kérdése, mert én abszolút érzelmi alapon is tettem bele embert. Ha eredményesség alapján kellene, akkor mindkettőnk listája ugyanolyan lenne.
2: Na Tomi, te miért tetted föl Évit?
4: Igen, nehéz az a megfogalmazás, amit mondtad, hogy a 10 legjobb magyar úszó, hogy a legjobb alatt mit értünk? Legjobb alatt értjük azt, hogy legeredményesebb, legsikeresebb, leghosszabb pályafutása volt, legnehezebb úton jutott föl a csúcsra, tehát sokféle megközelítés lett, legtehetségesebb volt, legtöbb munkát fektette bele, tehát nagyjából nekem ezek cikáztak a fejemben, amikor ebben a kérdésben próbáltam dönteni. Megpróbáltam egy picit, ha már itt ugye Halmai Zoltán neve elhangzott, valamelyest olyan történelmi távlatba is helyezni, hogy ne csak feltétlenül azokat vegyük alapul, akiket láttunk, vagy akik a közelmúlt úszósztárjai, de így is nehéz volt azért. Nálam egy olyan 14-15 névnél volt körülbelül az a küszöb, amiről aztán le kellett húzogatnom, és így ilyen kiki meccsek mentek. Egyébként még Rózsa Norbert volt nálam, aki szintén még
3: ez
4: nagyon...
3: Ezért sok mindenki lemaradt a listáról, azért legyünk őszintén.
4: Igen, kegyetlen ez a szabály, tehát hogy csak 10-et lehet választani, viszont a magyar úszósportnak az érdeme szerintem, hogy egyáltalán ebben a sorozatban fölvetődik az, hogy az úszás is téma legyen, és itt a 10 legjobb úszót keressük, úgyhogy ez mindenképpen a sportágnak az eredményesség, és kigyűjtöttem 23 olimpiai bajnok van egyébként úszásban, mármint 23 fő, és mellette 4 olyan versenyző, aki nem lett olimpiai bajnok, de világbajnoki címet gyűjtött. Tehát itt finoman szólva is mondjuk egy minimum 27 fős bázisról beszélünk.
2: És mindkettőtök listáján van olyan versenyző, aki nem olimpiai bajnok, de világbajnok, több érme van az olimpiákról, és hogy kik maradtak le olimpiai bajnokként mindkettőtök listájáról, néhány név: Kovács Ágnes, Hajós Alfréd, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenge Valéria. Itt azért
4: mit
2: elég
4: fogunk
2: nagy
4: majd
2: merítés.
4: Kapni ezért, nem?
2: Csík Ferenc.
3: Majd vállalom a felelősséget.
4: Évi elviszi a balhét.
3: Elviszem.
4: Szerintem először egyezünk meg abban, hogy Évi legyen a rangsorban, vagy nem. Én föltettem 7. helyre. Uh-huh. Pont a...
3: Tehát nem dobogós.
4: Már rosszul indítok, nem? Én pont a sztorik miatt, tehát szerintem egy átlag sportkedvelő számára az nagyon fontos, hogy ki milyen háttérrel, milyen történettel rendelkezik. Tehát rengeteg olimpiai bajnok van, mégis sokszor azokról emlékezünk, akinek valamilyen különleges útja, különleges pályája van a csúcs felé vezető úton, és én Évát ilyen szempontból egy külön ilyen példaképnek tartom, hiszen megéltem azt, amikor neked volt egy nagyon sikeres medencés úszós időszakod volt, amikor ez a motocross, meg minden egyéb visszavonulással, és utána jött egy ilyen kvázi második virágzás, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen nagy történet, amikor valaki egy úton megpróbál a csúcsra följutni, mondjuk a Mount Everestre, ott nem sikerül, és aztán talál egy másik utat, amikor meg tényleg sikerül, úgyhogy önmagában már ez a sztori is szerintem megéri azt, hogy a te pályafutásod az ilyen mintaként szolgáljon.
3: Legyen az, hogy ebben az esetben a Béla dönt. Egyrészt azért nem
4: hát
3: jó így, azért nem jó így, mert rendszeres, hogy ül itt olyan, akit bele kell tenni.
2: De ne, ezért izgalmas. Tehát,
3: jó, hát nézd, akkor tegyük bele. Tehát, nem leszek magam ellen. Én
2: figyelj,
3: csak
2: olimpiai bajnok vagy, van világbajnokságról 3 érmed, mindegyik ezüst, 2003 Barcelona.
3: De értem, és teljesen elfogadom, és nyilván én saját életemet élem, és saját magamat azért tudom hova helyezni. Nem gondolom, hogy tudom, hogy arról beszélünk, hogy ki a 10 legjobb magyar úszó, de én azt is nézem, hogy ki az a 10 ember, akire érdemes felnézni. Uh-huh. Ki az a 10 ember, akit érdemes követni. Ha
2: rád?
3: Azt gondolom, egyébként szerintem, és nem minden szerénységtől eltekintve, te is tudod, itt dolgozom, nap mint nap bejövök. Alapvetően sok panaszt nem lehet rám mondani. Szerintem semmit. Nagyon jól csinálom a munkámat, de viccet félretéve, tehát, hogy én próbálom a civil életben is megállni a helyemet, próbálok értékes dolgokat teremteni, és szerintem az is nagyon fontos egy bajnoknál, hogy tudja a bajnoki attitűdöt tovább vinni, és segíteni másokon, és szerintem ez nagyon fontos. És én így is néztem ezt a listát, úgyhogy ha legyek, akkor legyek benne, ez nyilván nem az én döntésem, ha nem, azt is elfogadom, mert szerintem akár egy Milák Kristóf is elém kerülhetne, vagy éppen Széke Éva néni. Mert lehet azt mondani, hogy nagy példa vagyok a gyerekek számára, talán majd, hogyha még idősebb leszek, vagy éppen már nem leszek az élők sorába, akkor maga a történetem értékes lesz, hogy van egy kislány vidékről, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, és háromszor körbeúszva a földet 27 évesen, eléri a célját, és hogy nagyjából, ha valamit nem fognak róla mondani, hogy szépen úszott, és hogy és a legtehetségesebb, és a legnagyobb adottságokkal rendelkezett, és genetikailag az úszásra teremtett, tehát ezek a szavak nem fognak vele bárkivel szembe jönni egy olyan 100 év múlva. De az, hogy a kitartás szorgalom bennem volt, ez nem kérdés.
4: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert én ezt fontosnak tartom, hogy példaképként a mai világban nagyjából azok tudnak funkcionálni, akik valamilyen szempontból szerepelnek is. Tehát nekem szívfájdalmam volt éveken, évtizedeken keresztül, Darnyi Tamás, a Legerszegi Krisztinával egyszerűen nem találkoztunk semmilyen fronton, úgyhogy külön öröm, hogy legalább az úszó nemzet program keretein belül ők visszacsatlakoztak kicsit a vérkeringésbe. Tehát hiába vannak egy hihetetlen magas polcon a magyar sportban, a magyar úszó sportban, egészen egyszerűen a hétköznapokban ők nem voltak jelen, tehát nem voltak egy olyan példa képként állíthatóak, ami mondjuk például mondjuk Kósubert, vagy Gyurta Dani, vagy éppen te vagy Éva.
3: Igen, de hát a Kósubertet még azért ne tegyük ide, mert szerintem még az annyira fiatal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Mármint az eredményét szeretném tekinteni. Most arról beszéltünk, hogy ők nem szerepeltek. Egyrészt megértem, erről nagyon komoly vitáim vannak, akár itt a rádióban is, hogy ők miért nem. De ha példaképként kell nézni, akkor mindkettő ember a civil életben egy teljesen tisztességes, normális életet élnek, abban boldogok, megtalálták saját magukat, és ők azt szeretik. Viszont valahogy azt várjuk el tőlük, hogy ők jöjjenek és erről beszéljenek, de hogy gondoljunk bele, hogy 20-valahány évvel, 25-6 évvel ezelőtt nyert utoljára Egerszegi Krisztinát. Szóval 26 évvel ezelőtt mi történt veled? Nehezen tudnád elmondani, hát, de ha megnézzük, hogy Darnyi Tamásnak úszóiskolája van 30 éve. 30 éve működtet egy olyan úszóiskolát.
2: Tehát akkor te elég nagy mértékben vetted figyelembe a civil életet is, a visszavonulás
3: hogy megmaradtak-e,
2: után.
3: Megmaradtak-e, és tudták-e továbbvinni azt, amik ők, és az, hogy a Tamás egyébként minden nap megtalálható például az úszodákban, hát ennél nagyobb példa nincs. Nem egy étteremben, nem egy kávézóban ül, hanem abban a létesítményben, ahol ő egyébként felkészült és elérte a sikereit.
2: Darnyi Tamásról és Egerszegi Krisztináról beszélünk majd még. Most térjünk vissza akkor a kiinduló pontra, és ha már...
4: Akkor az első pár arcot megnyertem, vehetjük úgy, nem?
2: Ha már a nyilvánosság előtti szereplés szóba került, akkor szerintem itt azt gondolom, hogy kössünk át Milák Kristófra. Egy aktív versenyző, és hasonló azért a személyisége Darnyi Tamáséhoz, vagy Egerszegi Krisztináéhoz, hogy ő sem szereti a rivaldafényt, nem szívesen éli az életét a média zajban. Ő viszont az eredményeit figyelembe véve nálad, Tomi, ott van a listán, Évinél kimaradt a 10-ből.
4: Nem feltétlenül csak az eredményei miatt, hogyha itt a legjobb úszót nézzük, akkor azt gondolom, hogy ha pusztán, amit én látok, nyilván nem úszóként, úszó szakmailag, tehát hogy az a csomag, ami nála van, szerintem az nála egy olyan aduász, vagy olyan flös, ami a kezébe van, amivel mindenképpen a 10-es listán kell szerepelnie. Az más kérdés, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel az adottsággal ő mire megy és mihez kezd. Tehát ez nyilván egy másik témakör, de ha mint úszót, mint sport tehetséget nézzük, akkor nálam a 10-es listán ott van.
3: Hát nyilván, hogyha azt nézzük, akkor behelyettesíthetjük abból a 4-esből, ugye, akit nem érint mondjuk Rasovszki Kristófot. És hogyha én őket, kettőket egymással szembe állítom, akkor szerintem most egy hallgató se kérdezi meg, hogy melyikre szavazok. Egyrészt Rasovszki Kristóf mindent megnyert, amit meg lehet ebben a sportágban, tehát nincs több, nem lehet többször, majd a következő 4 év múlva fogja újra tudni megnyerni valamit, amit kell. Én, hogyha őket állítanám egymással szembe, így a korszakokat, mert ugye itt azért van egy Hargitai, ugye azt hiszem meg még volt a...
2: Halmai.
3: Halmait, most a Halmait a Székely Évanénivel összehasonlítjuk körülbelül, tehát én így korban próbálnám összetenni. Akkor én azért nem szavaznék a Milák Kristófra, mert én nem tartom őt nagy úszónak, mert azért legyünk őszinték, nekem kell elszámolni majd a bajnoktársaimmal, hogy miért nem tettem fel őket, nem nektek. Én Rasovszki Kristóf mellett.
4: Engem nem fognak megkínni az olimpiai bajnokok estjére, úgyhogy ott neked kell majd ezt kidomálni.
3: Nem, és ráadásul jövő héten lesz, úgyhogy remélem ez nem megy le addig a adásba. Nyilván óriási eredmény, amit a Milák Kristóf csinál, és óriási tehetség, de mindenkinek van egy listája. És nekem, hogyha a te listádon mondjuk van nyílt vízi úszó, én vagyok, de nekem Rasovszki Kristóf eredménye az a majdnem rajtcél, vagy rajtcél győzelem a Szajnában, vagy az előtte lévő olimpiákon, és a világ eseményeken mindent, EB, VB, olimpia, tehát hogy azt megnyerve, nekem nem kérdés, és picit nehezebbnek érzem a 10 kilométert, mint egy bármilyen medencés számot.
4: Megmutatom nektek a papírt, amin írogattam tegnap. 3 név van pirossal bekarikázva, akik az utolsó pillanatban maradtak le a 10-ről. Rasónak a neve is ott szerepel, tehát nálam nagyon billeget, hogy be...
2: Na és mennyire győzött meg Évi, gondolatlanul.
4: Be tudjam szuszakolni. Én általában ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, úgyhogy velem olyan túl sokan vitatkozni nem tudtak. Ha már az előző pár arcot megnyertem, akkor most azt mondom, hogy engedek, és Éva egy-egy.
3: Na, akkor
2: ezek szerint ott van a listán egyelőre Risztov Éva,
3: És
2: Rasovszki Kristóf.
3: De átjátok, akkor egy 8-10-es listán 2 nyílt vízúszó, és nézzük meg a statisztikát, hogy hány nyílt vízúszónk van. Menjünk tovább.
2: Egy picit akkor menjünk a múltba most már. Vladár Sándorral kezdjünk, mert hogy ő évi rangsorán ott van.
3: Hargitaival szerintem tegyük
2: így
3: szembe,
2: van,
3: nem?
2: Össze lehet tenni Hargitai Andrással. Annyi a különbség kettőjük között, hogy Vladár Sándor olimpiai bajnok, Hargitai nem.
3: Érveljünk még mellette?
4: Hargita nyert az első világbajnoki címet, 3-szoros világbajnok, Széchy Tamás korszaknak az első tanítványa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a korszakokat is meg kell tudnunk becsülni, hogy melyek azok az időszakok. Nyilván itt volt egy háború előtti időszak, ezzel a Csík, Halmai, Hajós, Bárány István időszaka volt a háború után egy nagyon sikeres 50-es évekbeli időszak, amikor főleg a női úszók hozták az eredményeket, és aztán hosszú csend.
3: Igen.
4: És ugye ebben a csendben volt ez a 70-es évek eleje, amikor Széchy Tamás csapata elkezdett eredményeket szállítani Hargitaival, Sossal, Verasztóval, és erre tette fel a koronát Vladár Sándor, aki a 80-as olimpián, ugye Csík Ferenc után először tudott férfi számban olimpiai győzelmet hozni. Tehát egy nagyon jó időszaknak volt kvázi ő a beteljesítő azzal a moszkvai győzelmével.
2: És hát ha valakinek nagyon rosszul jött a 84-es Los Angeles-i játékok bojkottja, az talán ő. Moszkvában ugye olimpiai bajnok lett 206-on, és 84-ben lett volna talán a csúcson, mindössze 21 esztendősen. Nálad akkor egyértelmű, hogy Vladár Sándor?
3: Igen, több okból kifolyólag. Egyrészről nyilván az eredménye. Tehát az, hogy nagyon fiatalon ért el, és ugye amiről most beszéltünk, hogy a Széchy korszaknak megjött az első olimpiai aranya. Ha belegondolunk, akkor óriási dolog, de hogyha az ő történetét megnézzük, akkor egy nagyon fiatalon kezdte el a pályafutását, és nagyon hamar jött a siker. Tehát, hogy összesen 17 éves volt, amikor ő olimpiai bajnok lett Moszkvában, és azért annak a kornak megélnie az olimpiai bajnoki címét, az sem lehetett egy könnyű eset. De utána, ha tovább megyünk, akkor egy nagyon tisztességes életet élő emberré vált, és belegondolunk, szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb állatorvosa. Ezt több okból is tudom neked mondani, mert hogy az én kutyám is hozzájár marcipán. Utána pedig visszatért az úszósportba, és egyesületeket, vagy egyesületei voltak, most meg nem mondom, hogy annak a kornak mi volt az egyesület neve, de hogy visszajött az úszósportba, és próbálta őket segíteni, és most jelenleg ugye azon kívül, hogy a nemzet sportolója, de a Magyar Úszószövetség elnöke. És amit ki kell emelnem nála, hogy visszahozta Egerszegi Krisztinát a úszósportba. Nézzük az eredményességet, akkor az, hogy Egerszegi Krisztina az úszó nemzet programban benne van, az az ő eredménye. Az, hogy ha a sportszeretők szeretnének Egerszegi Krisztinát, szeretnék látni, akkor az az ő eredménye. És én, mint Egerszegi Krisztina legnagyobb rajongója, vagy mondhatnám azt, hogy neki köszönhetem a karrieremet, hálás vagyok, hogy a magyar úszósportban a kicsi gyerekeket újra segíti.
2: Mennyire győzött meg Évi? Itt igazából ilyen nagyon hasonló karakterek, mind a ketten
4: Szécsi, tanítványok, doktorok. Igen, az állatolvasság az elejön itt is, ott is, tehát igen. Ilyen szempontból nincs különbség. Vladár úrral én is szoktam találkozni, egy picit reszketek én is, hogyha őt esetleg kihagyjuk a listából, akkor legközelebb milyen készfogásra fog engem fogadni.
3: El tudom intézni.
4: Hargitai Andrással ritkábban találkozom, ugye szövetségi kapitány volt annak idején. Én egy dolgot írtam fel egyébként, ami nekem egy ilyen nagyon érdekes, és Hargitainak a tehetsége kapcsán egy fontos mondat volt. Szécsi Tamást kérdezték arról még annak idején, hogy Hargitai és Darnyi között mi volt a különbség. Ugye az egyik világbajnokságon nyert 3 aranyérmet, a másik Darnyi Tamás pedig, akiről majd később beszélünk, 4-szeres olimpiai bajnok. És azt mondta erről Szécsi Tamás, hogy semmi különbség nem volt kettő között úszástudást tekintve. Annyi változott, hogy Szécsinek a szakmai tudása nőtt meg a 70-es évek eleje és a 80-as évek közepe között. Tehát, hogyha az a tudás, ami megvolt neki Darnyi idejében, Hargitai edzésekor is meg lett volna, akkor lehet, hogy Hargitai András is hasonló szintű pályafutást tudott volna befutni. Tehát ilyen szempontból, hogyha most csak lecsupaszítjuk, hogy mint legjobb úszó, akkor ha az edzőjük azt mondja, hogy Hargitai és Darnyi között nincs különbség, nekem az meggyőző olyan szempontból, hogy akkor Hargitai András is úszó szakmailag volt akkora szintű úszó, mint adott esetben másfél évtizeddel később Darnyi Tamás. Tehát nekem ez talán, ami nem a saját véleményem, ez az, amit én így szakmailag hitelesnek el tudok fogadni, de itt tényleg most almát körtével hasonlítunk össze, vagy két kiváló almát egymással, nehéz ezt feloldani.
3: Béla, hogyha te választhatnál.
2: Én itt nem számítok, és hogy, én nem de, fogok
3: de,
2: választani.
3: De hogyha a két érvrendszer közül nézed.
2: Mind a kettőt el tudom fogadni, és még arra is van lehetőség, hogy mind a ketten ott legyenek a 10-es listán. Tehát még két kiadóhely van, viszont ugye arra két kiadóhelyre még pályázik Székely Éva, Czene Attila és Halmai Zoltán is. Mivel itt patthelyzetet érzek, menjünk tovább a másik háromra.
4: Másfél-másfél sok nyelven szólva.
2: Székely Éva, mert hogy ő Évinél szerepel, ő is egy teljesen más korszak. Közvetlenül a második világháború után azért mégiscsak olimpiai bajnok lett, a saját korszakának talán az egyik legmeghatározóbb úszónője volt. A világbajnokságokról esetében csak azért nem beszélhetünk, mert akkor még nem rendeztek világbajnokságot, hogy az elsőt azt 1973-ban. Évi, nálad miért került oda Székely Éva a listára?
3: Hát mert hogyha valaki őszinte volt, és valaki kimondta azt, ami a szívén és a száján. Azt szerintem Székely Éva néni volt, és érdemes megnézni vele néhány interjút. Szóval nagyon bölcs volt. És mindaz, amit annak a kornak meg lehetett élni, azt ők mind megélték. Annak a háborús résznek, amikor a sportba menekültek, és hogy tudtak sportolni. És hogy mi ment keresztül az egész életútja. És nyilván írta a könyvet, hogy sírni csak a győztesnek szabad. És hogyha azt elolvasom most valaki, akkor úgy egy kicsit magába gondolva rájön, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nekik a sport az a kitörési lehetőség volt, a mencsvár. Gondoljunk bele, hát most minket nem érnek ilyen helyzetek, vagy persze mellettünk lévő országokban vannak, de amikor a háború után nem tudod, hogy mi történik a családoddal, vagy bármivel, és ott nem az a kérdés, hogy sportolsz-e, hanem azt, hogy életben maradsz-e. És abból pozitívan, és ilyen pozitív szemléletű ember, az eltörpül persze, hogy a olimpiai bajnok lett, hanem az, ahogyan az egész életet megélte. És én csodálom. Tényleg csodálom. Egyrésztről a lányát is, Gyarmati Andrát, másrésztről pedig azt az egészet, amit utána átadott annak a generációnak. Azt a bölcsességet, azt a tudást. És szerintem, hogyha a Komjádi úszodába elmennek az emberek, akkor arra biztos emlékeznek, hogy amikor Éva néni jött, és már nyugdíjas volt, és jött, és mesélt, és mondta, és jó volt a környezetében lenni.
4: Javasolnám, hogy bővítsük ki a top 10-et, top 15-re, mert igazából teljesen releváns szerintem mind a kettőnk megközelítése, mert Éva alapvetően, ahogy mondta is előzetesen, ugye érzelem szempontból közelíti meg. Te voltál ott ugye az úszodák világában az elmúlt 3 évtizedben, tehát te ezeket az úszodai érzéseket sokkal jobban át tudod adni, mint én. Tehát én nyilván egy picit kívülállóként nézem a sztorikat.
3: De a statisztika alapján nézed?
4: Nem feltétlenül, tehát nem csak az aranyérmeket néztem. Én mint így kicsit ilyen sportrajongó szemüvegen keresztül nézem, és nekem ezek a sztorik, egyébként én olvastam a Sírni csak a győztesnek szabad, és engem nagyon meghatott, amikor arról beszélt, vagy arról írt Székely Éva, hogy a háborús időben ő ugye lejárta, amikor blokád volt, nem lehetett kimenni az utcára, és a lépcsőházban futott föl le, pótolva ezzel az edzéseket. Tehát, hogy ez milyen fajta fanatizmus, meg ilyen jövőbelátás kellett, hogy az edzővel, Mestivel azt beszélték, hogy akkor legyen meg az edzés, mert olimpiát fogunk nyerni, amikor még háború volt, és akkor arról beszéltek, hogy majd valamikor olimpiát fog nyerni, amikor békeidő lesz, akkor meg fog nyerni az olimpiát, de azért most kell dolgozni, hogy ő 5-6-8 év múlva olimpiát tudjon nyerni.
3: Így van.
4: Úgyhogy ez tényleg ilyen kötelező olvasmány kéne, hogy legyen sokaknak manapság. Nem mondom, hogy másnak a rovására, de ezt a könyvet azért érdemes lenne. Aki mondjuk komolyan gondolja a sportot, az úszást, annak javaslom, hogy mindenki
3: olvassa. Nem csak az úszást, azt a felfogást, hogy háborúban futsz a lépcsőházban, vagy belógtok az úszodába, vagy szóval nagyon sok olyan dolog van benne, hogy az ember azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb. És utána rájössz, hogy ez menti meg az életedet.
2: 1952-ben Helsinki-ben lett olimpiai bajnok Székely Éva, és 4 évvel később Melbourne-ben pedig ezüstérmes ugyanabban a számban, ugye 200 méteres mellúszásban. Akkor itt amit megint csak azt ugye, érzem, igen. Hogy igen, ezért lett pillangó kisasszony. Padhelyzet igazából továbbra is fennáll, megyünk akkor végig sorban, most következzen Cene Attila évilistájáról ismételten. Neki is egy nagyon emlékezetes olimpiai bajnoki címe van, a surranó pályáról, az egyesről, 1996 Atlanta, és hát hozzá is kapcsolódik egy olyan történet, azt hiszem, ha már a civil életet nagyon nagy mértékben figyelembe vetted, akkor ő is olyan sportoló, aki példaként állítható mindenki elé.
3: Hát egyrészt ő biztos, mert sportállamtitkár is volt, illetve a diáksportban is dolgozik, szabadidősportban is, tehát hogy nagyon komolyan dolgozik a jövő nemzedékén, de hogy Cene Attila, tehát, hogy megint a mögöttes történet, hogy van egy fiatal fiú Szegeden, ugye annak a kornak az volt a szépsége, hogy mindig ugye Budapest központú volt, ugye a Széchi Kislaci éra, és hogyha találtak tehetségeket, akkor lehetőséget adtak nekik, és akkor és őt megtalálták. És hogy ahogyan nyert, azt érdemes visszanézni. Tehát vannak győzelmek, talán az Egerszeg Krisztina 88-as szőuli győzelme, és érdemes a surranó pályás Cene Attilását visszanézni. Tehát amikor senki nem számol vele, mert azzal a pályával nem számolnak.
4: Igen, nekem ez talán az utolsó olyan élmény volt, emlékszem, hogy Atlantában volt, tehát 96-ban időeltolódással mentek a versenyek, és én annak idején, amikor még ugye nem sportban dolgoztam fiatalként, néztem 0-24 órában az olimpiai közvetítéseket, és emlékszem, hogy Kovács Antal közvetítése volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy nyertünk egy aranyat, és a Cene Attilájé volt, amit másnap reggel tudtam meg, hogy lett egy aranyérmünk úszásban, és kérdeztem, hogy ki meg miben. Tehát, hogy az volt talán az utolsó, ami ilyen váratlanul jött be.
3: Igen,
4: hogy nem számítottunk rá, és kevesen gondolták, hogy abból aranyérem látott az egyes pályáról, úgyhogy meg eleve nyilván nekem nagyon sok közvetítés megvan Vitrai Tamástól, ezek a 88-tól kezdődően az összes úszó aranyérem, tehát mindegyik olyan, hogy ilyen lútbőröztető a sztorival mögötte. Ha már érzelmi szállat emlegettél, akkor nekem is ez egy ilyen picit ilyen kurucos, magyaros győzelem, hogy csak azért is az egyes pályáról is odaverünk nekik, tehát ez így nagyon ilyen betyáros győzelem volt.
2: És akkor még egy úszó, Halmai Zoltán, egy teljesen más korszak, ő Tomi listáján szerepelt. Halmai Zoltán miért került nálad föl a top 10-be?
4: Akkor elkezdtem a listát írni, akkor nálam első körben Hajós Alfréd neve oda került, hogy neki biztos rajta kell lenni a listán, aztán elkezdtem picit mélyebben átmenni a dolgokon, és akkor gondolkoztam, hogy ebből a korszakból nyilván a 10-es listára nem férhet föl 10 név, vagy 2 sem, és azért döntöttem végül Halmai Zoltán mellett, mert Hajós Alfréd tulajdonképpen egy olyan srác volt, aki lehet, hogy rossz megfogalmazás, hogy jókor volt jó helyen. Tehát ő 18 évesen kint volt Athénban, amikor még nem is tudtuk, hogy mi az az olimpia, tehetséges úszó volt, arra az olimpiára kiment, a következő kettőre már nem ment ki, mert jogász hallgató volt, és inkább ezt a pályafutást helyezte előtérbe. Nyilván nem volt olyan szintű mezőn, de mégiscsak ő az első magyar olimpiai bajnok. Tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tévés vetélkedőn föltennének 100 nevet, hogy válasz ki belőle olimpiai bajnokokat, valószínűleg az első 5 között választana őt az emberek jó része, mert beleívódott a köztudatunkba, hogy Hajós Alfréd nyerte az első nyári olimpiai bajnoki címet. De ami miatt Halmai mellett döntöttem, hogy ő ugye 3 olimpiáról gyűjtötte az érmét, és 7 érmet szerzett. Ez a 7 érem az azért egy olyan teljesítmény, amire manapság is azt mondanánk, és nagyon keveseknek van 7 olimpiai érmük, nem csak az úszók, de hogy unblock a teljes magyar sport történetében. Szóval nekem ő az, aki ebből a korszakból ezt a, ugye a magyar tempót nem ő talált, aki nem is Hajós Alfréd, hanem Gräfül Ödön nevű úszó találta fel a magyar tempót, ez a lábtempó nélküli gyakorlatilag karral úszás, ez volt az, amit aztán mind a ketten tökéletesítettek, és ezt vitte ő igazából itt 1900 és 1908 között tökére, és én úgy éreztem, hogy ha a magyar úszósport teljesét, egészét nézzük, akkor ebből a korszakból egy embernek mindenképpen a tízes listán kellene lennie.
2: Közös nevezőre kellene jutni, mert hogy van 6 versenyző még.
4: Én még mielőtt a közös nevezőt megtalálnám, mindenképpen amit a politikailag korrektség elhangzott, az én gondolkozásommal egyébként a paraúszók is előjöttek, tehát nagyon sok olyan név van, akiket föl tudnék sorolni.
3: Az egy másik tízes listás, ha megtennéd, ne hozd be, mert akkor gyakorlatilag
2: hát
3: Béla már most felcsillant a szemed.
4: Jövő pénteken találkozunk.
3: Tehát, hogy nem még itt ülünk egy 2 órát, arról beszélgetünk, mert hogy felcsillant Béla szem, hogy áj, de jó.
4: Paraúszókat mindenképpen meg szerettem volna említeni, és na, én Mányoki Attila nevét hoznám föl, azért, mert ő is zalaegerszegi, mint ahol én származom, és hogyha itt a nyíltvízi úszásnál egy picit tovább megyünk, akkor nekem ő az a karakter, az a figura, aki talán volt itt a Nemzeti Sportrádióban is, és elég hosszas, ha jól emlékszem, volt valamilyen 4,5 órás podcast beszélgetés, egyszer kertészkedés közben végighallgattam, amilyen sztorikat mesélt erről a csatornaúszásokról, öböl átúszásokról, mindenféle versenyekről, szóval minden kalapom megemelem előtte, tehát itt szerettem volna, hogy az ő neve legalább elhangozom mindenképpen a műsorban, úgyhogy ő neki is helye lenne, itt mondjuk az extrém úszók tízes listájának az első 3 helyzete között biztos ott lenne.
2: És megígérem, hogy nem fogom kivágni ezt a részt, hogy ez benne marad mindenképpen.
4: Köszönöm.
2: 6 versenyző marad, 6 úszó, ahol 2-t kellene megtalálni valahogy mindenképpen közös nevezőnek. Milák Kristóf, Halmai Zoltán, Hargitai András, Székely Éva, Cena Attila, Vladár Sándor.
3: Egyen az, hogy választasz egyet te és egyet én.
4: Ugyanez volt a gondolatom.
2: Salamoni nagyon. Tessék, akkor Évi.
4: Akkor figyelj, csavarunk egyet. Te válasz az enyémből, és én a tiédből. Te hármadból.
3: Mondd el listád.
4: Hargitai, Milák, Halmai.
3: Jó, te válaszol az enyémből.
2: Székely, Cene, Vladár.
4: Székely.
3: Milák.
2: Ezzel tehát a legjobb 10 mezőnye kialakult, a sorrendről viszont még nem döntött Risztó Éva és Vásárhelyi Tamás. Hamarosan folytatjuk.
5: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: A közös lista mai vendége az olimpiai bajnok úszó Risztov Éva és az M4 Sport kommentátora Vásárhelyi Tamás, én pedig Tóth Béla vagyok. A valaha volt 10 legjobb magyar úszó kilétére már fényderült, hosszas egyeztetések árán végül is Rosovszky Kristóf, Milák Kristóf, Székely Éva és Risztov Éva bekerült a legjobb 10-be, a sorrend az még kérdéses. Úgy döntöttetek, hogy most a legelejéről vágtok neki a rangsorolásnak, tehát az elsőtől kezdjük, mert hogy úgy szerintetek könnyebb, így aztán következzen az a 6 úszó, aki mindkettőtök listáján szerepelt. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Cselászló, Gyurta Dániel és Kós Hubert.
3: Hát szerintem első kettőben nincs kérdés.
4: Nálad ez a sorrend, amit itt látok? Uh-huh. Akkor van kérdés. Nálam így van az első 3.
2: Mert hogy Tominál Hosszú Katinka a második, Egerszegi Krisztina mind a kettőtöknél első.
3: Jó, tehát akkor tisztázok. Egerszegi, Darnyi első 2. Ezt én így támogatom. Jó, így?
2: Na,
3: vagy
2: Tomi,
3: te
2: nagyon egy konkrét dolgot
4: kompromisszum morzsát teszek. Én Hosszú Katinkát tettem a második helyre.
2: Miért?
3: És miért? Darnyi Tamás. Ez engem is érdekelne.
4: Szerintem ő van olyan korszakos alakja az elmúlt 15 évnek, hogy nem csak feltétlenül az olimpiai győzelmekkel, nem csak feltétlenül a 9 világbajnoki elsőségével, mert gyakorlatilag több világbajnoki aranya van, mint bárki másnak, gyakorlatilag 2-szer annyi, mint bárki másnak. 309 világkupa győzelem, és az ő esetében is egy olyan pályafutás, egy olyan sztori, ami... Nek volt egy megbicsaklás a londoni olimpián, amikor ugye Dave Szélo edző azt mondta neki, hogy az ottani negyedik hely után, hogy menjen haza Budapestre és nyiss el egy szépségszalon. Tehát nála is volt egy hasonló szituáció, amikor ő befejezhette volna, visszavonulhatott volna, gondolkozhatott volna másban. Ő viszont csavart ezen egyet, és lett belőle egy olyan nemzetközi szintű márkanév, és én picit lecsupaszítottam róla. Nyilván sok vita, meg szerződés széttépés, meg vitatkozás, meg tuszáp ügy, meg nem nyilatkozás, tehát sok olyan kis dísz lenne ezen a karácsonyfán, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a magyar úszósportban néha megosztó személyiség, vagy vitát generál, de én azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk arra, amit ő az úszósportban végigvitt, és az a fajta koncepcióváltás az egészében végig lehet versenyezni, irgalmatlanul sok versennyel, sok edzéssel végigtolta ezt a 6-8 évet, gyakorlatilag 200 vegyesen 7 éven keresztül veretlen volt, ebben a korszakban én szerintem nem nagyon lehet belekötni. Tehát azt mondtuk, hogy mondjuk a 50-es években más volt nyerni, más nyerni manapság. Abban a korszakban, amikor Hosszú Katinka hozta a sikereit, az már a kőkemény profi élsport, amikor mindenki táplálékkiegészítőkkel, pszichológusokkal, edzőtáborokkal dolgozik. Tehát ez már egy ilyen irgalmatlan versenyhelyzet, és ebben tudott ő Iron Lady lenni. Szerintem nagyon kevés olyan magyar sportoló van, akinek nemzetközi szintű beceneve is van. Úgyhogy ezt talán megmutatja, hogy ő a nemzetközi úszósportban is el tudott jutni egy nagyon magas polcra. Úgyhogy nálam ő az első háromban mindenképpen benne van, tehát abból szerintem nem kéne engedni, hogy most Darnyi Tamást tesszük a második erre elé, és azt mondjuk, hogy ez a Darnyi-Egerszegi generáció, amin én is fölnőttem, tehát én is ott voltam a szöulia barcelonai olimpiákat, így néztem a tévé előtt, és üvöltöttem, meg szurkoltam. Szerintem nem kérdés, hogy ők hárman vannak az első háromban, sorrenden lehet vitatkozni.
3: Nézd, ha a sporteredményét nézzük, akkor abszolút aláírom, amit mondtál. Én még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy és az jutott eszem, hogy azt a kérdést tenném fel neked, hogyha két ember közül választhatnál, hogy kivel készítenél interjút, melyiket választanád. De olyat, amin mindenki beszél. Tehát nagyon fontos, hogy a Tamás nem szívesen nyilatkozik, de kapnánk egy olyan Darnyi Tamást, aki beszélne. Egyébként nagyon sokat beszél különben az életben.
4: A végső válaszom az